0: Se került már az ókorban is. Ugye olyan egyszerűen fogalmazva, hogy ugye mindenki láthassa, hogy egy áru már elkelt, vagy még eladásra vár, illetve hogyha esetleg megözvegyült a hölgy, vagy elvált esetleg, akkor újra mutassa, hogy ő eladósorban van. Úgyhogy jegygyűrűt kapnak a nők a zsidóságban és a esküvő alatt. Ortodoxiában különben a férfi nem kap gyűrűt, csak a férfi ad gyűrűt.
1: Igen.
0: De nem ez volt a jelzőértéke, a jelzésértéke a társadalom felé annak, hogy valaki házas, hanem az, ahogy mind a magyar nép közmondás is mondja, hogy bekötik a fejét. És hogy ez jelezett mindenkinek, hogy most már ő elkelt.
1: Tehát gyakorlatilag inkább egy népszokás, mint egy vallási hagyomány.
0: Igen, de mondom, szóval a Talmud leszögezés, hogy a nő haja erogén, és ezért, hogy ne lehessen azzal úgy csábítani, vagy ne is akarjon, vagy ne is véletlenül se csábítson úgy vele, ezért inkább a rabbik megelőzésből ráparancsolnak a házas nőkre, hogy inkább takarják el.
1: Említetted, hogy az opera világa nagy hatással volt a neológ liturgiára, mint a kántorok dallamait, énekét tekintetében. Elmondhatjuk, hogy azelőtt nem is voltak kántorok? Tehát ezt a szakmát is gyakorlatilag ez a szakadás hozta létre?
0: Hát mindig a sulhánokra hivatkoztunk, maradjunk a sulhánoknál. A sulhánokra van írva az, hogy aki megbízható személyiség, aki olyan előlete van, és még szép is hangja, az imádkozzon elő, akit az ember beküldené képviseletül maga helyett a király elé, hogy ő képviselje a királyok király előtt a személyét. Na, ilyen embereket választottak ki mindig imára, akiknek az előlete is és a magánélete is olyan volt, plusz még szép volt a hangja, hogy mindig volt valamifajta zene és ének. És lehet, hogy volt kórus is mellette. De az sokkal inkább megmaradt mármint technikáját, illetve a természetesebb éneknél, és nem annál a magas, hiper-szuper szintre fejlesztett egész, nem tudom, több ezer négyzetméternyi belső teret beéneklő hangá, amire a opera képezte ki az embereket, illetve valószínű sokszor inkább a szöveg legtöbbször alárendelte a szöveg dominálta az imának a menetét, viszont a modern kántorok világában, 19. századtól kezdve, sokszor a zene néha hatással van úgy a liturgiára, hogy ismétel a kántor, csak hogy kijön a dallam, viszont nem szabadna ismételni a halaká szerint a szövegben.
1: Pedig tényleg sűrűn van ismétlés, ha így belegondolok.
0: Mondjuk Isten nevének az ismétlés, vagy bármi más, hogy eljátszogat vele. Szóval néha felülkerekedik az esztétikum, a zsidó jogom.
1: Erre visszatérünk főleg az oktatás részére, hogy hol is képezték a kántorokat és a rabbikat, hiszen a neológiának szintén egy nagyon fontos részét képezi a rabbi egyetem, gyakorlatilag a zsidó egyetem itt Magyarországon. Egy rövid szünet, egy kis zene után ismét visszatérünk.

0: Sok szeretettel köszöntöm ismét a hallgatókat, ez még mindig a Merkaba, a stúdióban Ferenc Guna Valéria, vendégünk Fináli Gábor, vallási vezető, rabbi helyettes. Eléggé részletesen körbejártunk már a neológia témáját több aspektusból, de ha már a neológiánál tartunk, akkor azt hiszem mindenképpen érdemes megemlítenünk az országos zsidó egyetemet, gyakorlatilag a rabbi képzőt, hiszen ez is sokban köszönheti a létrejöttét annak a szakadásnak, úgymond, vagy annak a megújulásnak, amit az 1868-as kongresszus jelentett. Mennyire fontos a magyarországi neológia életében ez az intézmény, és mennyire nélkülözhetetlen, illetve mennyire egyedülálló ez a világban?
1: Abban a korban, amikor megszületett, egyáltalán nem volt egyedülálló, mert akkora már olasz honba, illetve a német császárság vagy Poroszország területén már voltak rabbi képzők, úgyhogy a rabbi képző sorában nem első számú volt ez. Az, hogy ugye a léte már eleve kapcsolódik ugye a szakadáshoz, a kongresszushoz, ami szakadáshoz vezetett, mert ugye a kongresszuson bennmaradtak a neológiát képviselők, és kivonultak az ortodoxiához felé húzó rabbik és vezetők, közösségi vezetők, és ezért a kormánnyal, az akkori bécsi rezsim kormányával, vagy a magyar kormánnyal meglévő viszony miatt a kongresszusiak, vagyis későbben a neológok kapták meg azt a pénzt, amit hadisarcként a 49-es szabadságharcban részt vállalt zsidó részvétel miatt kiszabtak a zsidó közösségre. Ez addig kamatozott, ami ezt hajnalú szedte be, és utána ezt visszafizették, és többek között ebből a hadisarcból, vagy büntetésből épült föl, visszaforgatva ezt az összeget, az országos rabbi képző, ami már az első világháború környékén már az első Ferenc József rabbi képző nevet viselte. És hát onnan kerültek ki azok a lángelmék és nagy nevű rabbik, akik utána hát világhírűvé tették ezt az intézményt. És akkor ott, igen, nem a megbetegedésében abszolút fontos, hogy ez az intézmény több száz rabbit termelt ki magából, és tudni kell, hogy így bár a kongresszus idején még csak ilyen 35-40%-a volt az országnak a neológiához köthető, és 60% volt ortodox, vagy mind a kettőből kiváló, később status quo nevet kapó közösséghez tartozó egyén, de ez az aránya a első világháború környékére már fele-fele tagot számlátva, és a folyamat az folyamatosan a neológia felett dőlt el. Hogyha nem jöttek volna az első világháború utáni szörnyű és szomorú események, Trianontól kezdve egészen a holokausztig, akkor valószínű, hogy ez a trend tovább folytatott volna, hiszen a progresszió az nem állt volna meg, és nem fordult volna vissza reakcióba. De a neológia és a rabbi képzőnek ez a különös, unikális mi volta, ez nem csak a közép-európai óriási magyar zsidóság megléte okozta, hanem az, hogy a kommunizmus alatt egyedül ez az intézmény működhetett tovább a varsói, vagy a vasfüggöny mögött. És azt jelenti, hogy mindenhonnan, ahol ha Oroszország, Szovjetunióban, vagy Jugoszláv, Csehszlovákiában valaki rabbi akart volna lenni, az itt hallgathatott, és ez működhetett tovább. És ez okoz neki egy ilyen különleges, ad neki egy különleges bukét, hogy még akkor túlélte a holokausztot, hiszen a magyar zsidóság a pesti része túlélhette azt,
0: igen,
1: és még tovább tudta ezt működtetni, és még a rendszer is megtűrte, és ezért érintetlenül maradt a híres könyvtára, szóval ezek mind ilyen unikummát teszik a rabbi
0: gyakorlatilag képzőt. Meg is erősödött a neológia, igen, Magyarországon a második világháború után.
1: Hát a második világháború azért esetünk a neológia, mert kiirtották az ortodoxiát. Szóval a vidéki zsidóság falvakban élő része az általában ortodox volt, a vidéki nagyvárosok zsidósága fele-fele arányban megoszlott, vagy azt jelenti, hogy ha 200 ezer zsidó élt majd Budapesten, és akkor minden ötödik ember Budapesten zsidó volt a háború előtt, 19 ezer zsidó élt Újpesten,
0: igen,
1: és stb. Szóval lényeg az, hogy ezekben a városokban neológia túlsúlyban volt, messze a túlsúlyban, vidéken, a falvak világában, a ortodoxia volt túlsúlyban, és a falusi városokban nagyjából volt fele-fele. De vidéknek a 70-80%-át kiirtották.
0: Aki megmaradt, pedig kiment többnyire.
1: Aki megmaradt, meg nem szívesen jött vissza, vagy ha visszajött, akkor is Pestre költözött. És aki nem ment ki 49-ig, mert nagyon sokan mentek a 49-ig is, több tízezeren, akik hazajöttek a háború után, vagy 56-ban nem menekült el, mert azt tudjuk, hogy az elmenekültekből 56-ban, akik elmentek volna, 30-40 ezer zsidó volt. Szóval akik többek azért mentek el, ha nem csak a simán a diktatúra elől menekültek, akkor azért mentek el, hogy tarthassák a szombatot, hogy meghatottassák a hagyományt. Nyilvánvaló, azok maradtak, akik neolók voltak, akik már teljesen asszimiláltak voltak, vagy akiket nem értek el, nem semmi hátat fordítottak neki, vagy szó szerint, vagy rosszabbik esetben hívő kommunisták voltak, és azért maradtak. Szóval a lényeg az, hogy a zsidóságnak a valláshoz kevésbé ragaszkodó része maradt meg, és maradt itt. És akkor innen.
0: És nekik talán jobb kompromisszumot tudott nyújtani a neológia által, kicsit szabadabb, világ felé nyitottabb környezet. És ha már itt tartunk, igen, akkor mennyire lehet párhuzamot vonni az egyébként világméretű tendenciában a reformáció, illetve a modern ortodoxia tekintetében? Mennyire hasonlít a neológia, vagy talán melyikhez áll a legközelebb? Hogyha egy külföldinek akarnánk elmagyarázni, hogy mi is ez a neológia, te hogy definiálnád?
1: Ez olyan sokszor van baj, mert hogy,
0: igen,
1: mert hogy a mai rabbikar, vagy én azt mondanám, hogy a mindennapi életét X módon megélő rabbik közössége, ez 13-14 főből áll, leginkább a modern ortodoxiához hasonlítható. De hogyha megnézzük azt, hogy őket elfogadja a modern ortodoxia, az ő hekserjüket, az ő kosársági pecsétjüket ételken, az ő betérítéseiket, akkor azt lehet mondani, hogy az ortodox, még a modern ortodox világ sem fogadja el. Ezért hogyan valhatom magam azokhoz tartozóvá, akik engem, az én pecsétemet, az én álmenjeimet és változtatásaimat a világban, például a betérítéseimet nem fogadja el. Az azt jelenti, hogy ha én imádkozok egy közösségben, ahol mondjuk 10 emberből, ami kell a legtöbb imához, 10 férfihoz, 5 betérített, akkor ott még egy modern ortodox zsidó is nem imádkozhat, mert nincs meg a minyen neki. Úgyhogy lehet, hogy sokan magukat oda sorolnák szívük szerint. Én semmiképpen nem, akár legendő kollégáimról nem szó, semmiképpen nem akarnám őket ebbe az illúzióba rengetni, hogy ezt sértetlenül és jogosan megtehetik, hiszen nem közösködnek velünk a modern ortodoxok sem. Magyarországon élő neológiát, akár a mai korszakot is, leginkább a konzervatív, amerikai konzervatív mozgalomhoz hasonlítanám, ami eleve a legnagyobb krízisen megy most keresztül Amerikába, és szétszakadni, vagy repedések mutatkoznak az épületén, és szakadás előtt áll, hiszen nagyon széthúz. Egyrészt van egy rész, egy oldala, amelyik hozzánk közelebb áll, ami valószínű a modern ortodoxia fele húz, szintén úgy, mint mi, küzd ezzel a valóságával, viszont egy másik része, és ez egy egységes szervezet, ahol komoly, közös halakha könyvek vannak, hogy mit vall és hogyan él egy konzervatív ember. Szóval nem a Shulchan Aruch, hanem Shulchan Aruch mintájára vannak nekik responzum irodalmuk, hogy hogyan kell élni, és válaszaik mindenre. De avatnak női rabbikat.
0: És ebben van a konfliktus?
1: De ez most a liberális oldala,
0: igen,
1: ami közössége válogatja, eléggé autonómok a zsidó közösségek, és ezért hiába van egy ernyő szervezet, vannak konzervatív zsinagógák, és vannak hát liberálisabb, konzervatív képzavarral élve zsinagógák. Az egész konzervatív mozgalom Amerikában az amerikai reformhoz képes nevezte magát konzervatívnak. Mm. Eleve progresszívebb és modernebb és liberálisabb, mint a neológia, csak mivel két része van szakadva, vagy repedezik, ezért van egy olyan oldal, ami hozzánk közelebb áll, de mondom, ők pont abban szakadnak szét, hogy a nők szerepe és szerepvállalása és megítélése tárgyában betérítések és egyebek tárgyában várható ott vagy mentén várható szakadás, illetve a halakhához, a zsidó joghoz való aprólékos, vagy nem annyira aprólékos ragaszkodást. Ugye tegyük, ugye a legtöbb konzervatív responzum, ami született az elmúlt pár évtizedben szombattartás ürügyén, megengedi például a szombati autózást, hogyha az kifejezetten kikerülhetetlen, főleg az amerikai távolságok miatt. Persze valószínűleg hozzátesz az amerikai konzervatív rabbinikus responzum, hogy valószínűleg tömegközlekedéssel jobb menni, mint saját magunknak vezetni, de hogyha vezetünk és munkát végzünk és égetünk benzint szombaton, akkor is direktbe menjünk el a zsinogába és visszafelé, és nem menjünk el utána autókázni, nem menjünk el utána bevásárolni, hanem hogyha megoldhatatlan másképpen a zsinogába, akkor fontos a zsinogába lenni közösségbe, mint sem otthon egymagunk éljük meg a szombatot. Egy ortodox nyilvánvaló ezzel
0: ez nem, fel sem merülhet.
1: Ez fel sem merülhet, és akkor nem tudom, hogy ementén fog-e szakadni a konzervatív mozgalom, de ott is vannak olyan rabbik, akik sokkal jobban megtartják, és akkor az ő közösségük pedig él ezzel a lehetőséggel, de általában majdnem minden közösségben el is várt, hogy a rabbi, ez persze ez nonsens, de mégis elvárt, hogy a rabbi vallásosabb legyen, mint mindenki
0: mint
1: más.
0: Mindenki más,
1: de ez teljes mértékben megalapozatlan.
0: Akkor gyakorlatilag ők egy olyan szakadás előtt állnak, mint nekünk 1868-ban ez a kongresszus volt, vagy valami hasonló mehet ott végbe, de térjünk vissza egy kicsit hozzád.
1: Jó.
0: Tudom, hogy ortodox közösségben is jársz, illetve ugye rabbi képzőn tanulsz. Neolognak vagy ortodoxnak vallod magad?
1: Egyiknek sem.
0: Egyiknek sem? Akkor egy másik kicsit talán provokatív kérdés. Ezt minden irányzat képviselőjének föl fogom tenni. Már volt nálunk ortodox, majd jön a reform is. Szerinted ki a zsidó?
1: Ugye ez egy nagyon faramúci kérdés, főleg utolsó, hogyha csak már kevesebb 3 percünk van. De hogy... hát alapvetően, hogyha a Talmudot nézem, és egyáltalán veszem a példámat, akkor elvileg szívében már az zsidó, aki kevesebb, mint egy másodperc alatt azt gondolja, és azt vallja, hogy Ábrám, Izsák és Jákob Isten az igaz Isten. És arról egységes istenként gondolkodik. Ez úgy van ott leírva a Talmudban, hogy aki éppen vágni készül egy állatot, pont kóser módon vág le egy állatot, és a vágás egy másodperciből, ami tényleg egy másodpercig tart, abban ezt végig gondolja, akkor a Talmud eljátszik azzal az ötlettel, hogy az ő általa levágott állat már kósernak minősül-e, hiszen ő abban a pillanatban betért.
0: Értem.
1: Szóval, és mindenki, aki megtagadja a bálványokat, az már valamilyen szinten zsidónak számít. De nyilvánvaló, ahogy ugye szárazon, feketén-fehéren ez le van írva, később kifejtett rabbinikus könyvekbe, hogy mi számít betérésnek, nyilvánvaló a betéréshez kellenek ilyen formális emberi bíróság, rabbinikus bíróság által megszabott szabályok. Kezdve a mikvétől, a bemerítkezéstől kezdve, a férfiak esetében a körülmetélésen át, egészen a fogadalomig, amikor tanúk előtt vallja meg az ember, hogy hisz a sinái kínálkoztatásban, és az egy Istenben. Innentől mindesetet valaki tényleg zsidónak, addig rejtett zsidó. addig csak az örökkévaló, és ő tudja, hogy zsidó. Lehet, hogy több mint 100 millió ember járkál a világba. Úgyhogy valószínűleg sokkal több minnyien tag lehetne, amennyit most számolunk vele.
0: Még egy nagyon kicsit beszéljünk azért rólad, és hogy te most hol, milyen közösséget vezetsz?
1: Én nem is olyan rég kerültem a Hunyadi térre, ahol bár sokáig voltam egy ilyen kiszolgáló és segélyszemélyzet az akkor ott működő Domán főrabbi mellett. Most, amikor Domán főrabbi ősszel beteg lett, és nem tudta ellátni feladatait, decemberben utánam nyúlt, és visszaszólt nekem a közösség, hogy visszatérhetnék, hiszen 6 évig voltam ott, és januártól meg is állapodtunk, hogy továbbá nem fogom magam szétaprózni, és csak erre a közösségre fog koncentrálni, és február 1-től ide kerültem, és a 6. kerületben így én lettem a Hunyadi téren a de facto rabbi. Persze csak rabbi helyettes diplomám van, de rabbi funkciókat látok el. Pláne most úgy, hogy két hét ezelőtt ugye elveszítettük dohány felrobbant, és nem fog ugye visszatérni, pedig ugye számítottam rá, hogy ha betegségből fölépül, akkor még ott mellettem ott lesz tekintélynek, és egy figyelő szemnek, de ez most már nem fog elkövetkezni.
0: Nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívást, és itt voltál velünk. Nagyon tartalmasra sikerült ez a műsor. Köszönöm a beszélgetést. További sok sikert és kitartást kívánok a rabbi munkához, a közösség vezetéséhez. És még egy kis személyes gratuláció, hiszen nem is olyan régen született meg gyönyörű kislányod, a csodálatos feleségeddel. Nek mindkettőtöknek nagyon Mazel Tov, úgyhogy a családi életben, a szakmai életben is minden jót kívánunk neked a Merkaba hallgatói nevében. Még egyszer köszönjük, hogy itt voltál. Fináli Gábor vallási vezetőt, rabbi helyettest hallották. További jó szórakozást kívánok mindenkinek. Ez volt a Merkaba. Viszont hallásra!
1: Viszont hallásra!
2: Merkaba. Zsidó vallási és közéleti magazin műsorunkat hallották. Köszönjük figyelmüket!

Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, a televízió nézőket. A mai alkalommal Isten igéből egyetlen verset szeretnék olvasni, ahogy azt írva találjuk Péter első levelének 4. fejezetének 10. versében. Így szól ez az ige. Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Ha a sáfárságról beszélünk, akkor legtöbb ember pénzre gondol. Pedig a sáfárság az nem pénzügyi kérdés. Valami más, valami több. Nagyon sok ember azt gondolja, hogy Istennek a jövedelmünkből adni kell valamit. A Biblia nem ezt tanítja. A Biblia fordítva gondolkodik. Isten a jövedelmünket adja nekünk. Nem mi vagyunk az ajándékozók, hanem mi vagyunk a megajándékozottak. És pontosan ez az az elv, amit meg kell érteni, ez a sáfárság elve. Ezt az elvet szeretném, hogyha egy kicsit körüljárnánk, és egy kicsit jobban megértenénk a Biblia és az anyagiak kérdését. Azért fontos ez, mert a 21. századi ember egy új materializmus korában él. Ez a materializmus nem az elméleti materializmus, hogy csak az anyag van, az anyag létezik, az anyag fölött nincsen más szellemi hatalom, hanem ez egy olyan szellemi hatalom, aminek a lényege pontosan az, hogy az ember boldogságát, lelki életét, mindenét, egész valóját a GDP fejezi ki, vagyis pénzügyileg lehet mobilizálni az embert, és azt gondoljuk, hogy a boldogságra bizonyos pénz kell, és ezzel ki lehet fizetni azt, amit boldogságnak hívunk. És ez egy alapvető tévedés. Ez az új materializmus teszi boldogtalanná az embereket. Az új materializmusnak pontosan az a lényege, hogy az ember ne értse azt, hogy mi is tulajdonképpen az élet lényege. Nem a pénzzel van a baj, az vagy van, vagy nincs, vagy kevés, vagy sok, mind a kettő baj lehet, nem erről szól az élet. A pénz egy eszköz. Az eszközeinkhez való viszonyunk helytelen, az eszközeinkhez való viszonyunkat kellene újra gondolni, ahhoz, hogy eljussunk ahhoz az alapelvhez, amit a Biblia a sáfárság elvének mond. Ahogy említettem, nem mi adunk az Istennek, hanem mi vagyunk a megajándékozottak. És hogyha arra gondolunk, hogy mi adakozunk, arra gondolunk, hogy a Biblia tanácsa alapján a tized fizetését szorgalmazzuk, akkor tulajdonképpen azt kellene látni, hogy mi visszaadunk valamit az Istennek. És ennek a visszaadásnak az etikáját, erkölcsi hátterét, alapját kell megérteni ahhoz, hogy mi értsük igazán, hogy mi is a sáfárságnak az igazi elve. És emögött van egy olyan szó, amit mi nem olyan értelemben használunk, mint ahogyan a Biblia használta ezt annak idején. És ez az a szó, a hála szava. Mi a hála szót nagyon sokszor a hálálkodásra értjük. Azt jelenti, hogy kaptunk valamit, és akkor elkezdünk hálálkodni, ó, nagyszerű, jaj, de jó, de aranyos vagy, hogy ezt adtad, és szép vagy, jó vagy, mindent mondunk. A Bibliában nem ez a hála. A Bibliában a hála mindig megelőzi azt, amit az Isten ad. Mert a hála a Biblia szerint az azt jelenti, hogy én rádöbbenek arra, hogy minden dolog mögött Isten van. A hála annak az észrevevése, hogy nem véletlenül történnek körülöttem a dolgok. A hála annak az észrevevése, hogy az anyagi világ sem úgy mozog, hogy hát Isten valami különleges eszközzel éppen nekem ad, hanem az egész világ úgy működik, hogy Isten van a dolgok mögött, és a hála az annak a felismerése, hogy Isten tenyerén tart engem,

0: nincsen véletlen az én életemben. Szoktam volt mondani, hogy a keresztény ember életében lehet jó is, meg rossz is. Vannak nem szeretem napok, és vannak olyan napok, amikor Isten örömet ad nékünk. De egy nincsen. Ez az egy valami a véletlen. És a hála pontosan az az eszköz, ami ezt a véletlent szűri ki az én életemből. Ennek az előrebocsájtása, ami a lényege ennek az egész bibliai tanítási rendszernek, ezután meg kell kérdeznünk azt, hogy mit is jelent ez a szó, hogy sáfár, mert ezt a szót már csak a Biblia nyelvén használjuk, és a mai ember nem használja ezt a szót, hogy sáfár. A sáfárság az egy teljesen idegen fogalom, ami ilyen régies egy kicsit, és nem is nagyon értjük. A sáfár az ókori világban, amikor a Biblia íródott, akkor a háznak vagy a vagyonnak a gondozó felügyelője. Az, aki a vagyonról gondot viselt. Ezt hívják úgy, hogy sáfár. Tehát a sáfár nem egy jószágkormányzó, nem egy gyárigazgató, hanem a sáfár az, aki annak a tudatában van, hogy ami felett rendelkezik, az nem az övé, de ami felett rendelkezik, azért felelős ő. És itt van a sáfárság gondolatának az egyik legfontosabb része. Az Úr ad valamit a sáfárnak, egy óriási lehetőséget. Egy lehetőséggel lehet sáfárkodni. Lehet ez a lehetőség egy vagyon, lehet ez a lehetőség sok minden más. De ezzel a lehetőséggel, mivel nem a sáfáré az, ami felett rendelkezik, ezzel a lehetőséggel el kell számolni. Jézus idejében ez egy nagyon közkeletű gondolat volt. Ugye a zsidóságnak a kétharmada az nem Palesztinába élt Jézus századában, hanem valahol a diaszpórába. És minden diaszpóra lakos arra törekedett, hogy öreg napjait majd a Szentföldön tölti el, hogyha vallásos ember volt. Éppen ezért, mivel a diaszpóra zsidók akkor meglehetősen gazdagok voltak, hiszen a tengeri kereskedelemben, az iparban nagyon jelentős szerepet játszottak, ezért még a római császárok is nagyon sokszor irigyek voltak a vagyonukra, például Claudius császár, Orosius jegyzi ezt fel, a zsidókat azért tűzte ki Rómából, hogy megkaparintsa a vagyonukat, mert ez annyira jelentős volt, hogy a császár számára is csábító kincs volt a zsidóság vagyona. Ezt a vagyont általában beszokták fektetni, a nyereséget beszokták fektetni a külföldön élő, diaszporában élő zsidók. És ezt úgy tették, hogy vettek egy birtokrészt Palesztinában. Ezt a birtokrészt rábízták egy sáfárra. Ez a birtokrészhez tartoztak munkások, ez a birtokrészhez tartozott sok minden felszerelés, berendezési tárgy, és a sáfároknak az volt a feladata, hogy ezt a birtokot fenntartsák, virágoztassák a szó legszorosabb értelmébe, a lehető legtöbb jövedelmet hozzák ki ebből, és a sáfárral megalkudott a gazda, hogy mennyi az a nyereség, amire ő számít. Ezt a nyereséget elküldte mindig az urának a sáfár, vagy nagyon sokszor nem küldte el, hanem ott tartotta, és a sáfár jött, akkor váratlanul akkor elszámoltak egymással. Itt tehát teljesen szabadon, önként gazdálkodhatott ezen a birtokon a sáfár. Nem kötötte meg semmi, nem szólt bele senki abba, hogy ezt csináld, azt csináld, így csináld, úgy csináld, de a sáfár ugyan rendelkezett a javak fölött, de mindig tudnia kellett, hogy ez nem az övé. A sáfár a nyereség kialkudott részével mindig el kellett, hogy számoljon a gazdának, de a nyereség e fölötti részét ő magára felhasználhatta. Ez volt a jövedelme. Viszont a sáfár nem zsákmányolhatta ki a birtokot, se úgy, hogy mondjuk tönkretette az állatokat, tönkretette a termőföldet azért, mert kapzsi volt, mert ezért rögtön azonnali hatállyal elzavarták a sáfárt, és semmiféle jövedelme nem maradt a sáfárnak. De úgyse garázdálkodhatott, hogy agyonhajtotta az embereket, és ezek az agyonhajtott emberek tönkrementek a kemény munkától. Éppen ezért a sáfár, és én mondok egy szót, felelősen kellett, hogy gazdálkodjon azzal, amit a keze alá kapott. És ez a felelősség több irányú volt. Egyrészt a gazda felé, másrészt felelős volt a munkatársai felé, hiszen ő is egy munkása volt a gazdának, felelős volt az emberekért, felelősséget hordozott az anyagi javakért, tehát egy felelős életet jelentett a sáfárság. Nézzük ezt a Biblia alapján. Jézus ezt a képet, ami az ókorban működött, ami az ókori világnak egy természetes gazdasági rendje volt, Jézus ezt a képet felhasználja nagyon sok példázatában, és a Biblia Ó és Új Szövetségi része a sáfárság gondolatát újra és újra elénk hozza. A Bibliának van egy egyértelmű tanítása. Én, mint ember, a körülöttem lévő világ, mint Isten teremtménye, az Isten tulajdonába van. Nekem önmagamban nincs életem. Az élet is ajándék. Az életet fenntartó természet is ajándék. Isten teremtménye, és Isten fenntartja a tulajdonjogát. 24. Zsoltár azt mondja, az Úré a föld, és annak teljessége. Ez a gondolat az Ószövetség alapja. Ezt úgy lehet 21. századira lefordítani, hogy amin van, vagy amink van, és ez az aminkben benne van az egész emberiség, az az Istené. Na de akkor mi az enyém? Én ennek az Isteninek a megbízott sáfára vagyok. És éppen ezért, mivel megbízott sáfára vagyok, ezért én felelős vagyok. És ez a felelősség, ez két oldalon mutatkozik meg. Egyrészt úgy mutatkozik meg, hogy a sáfárnak mindig a kialkudott bért, azt a jövedelmet, amit elvárt a gazda, azt pontosan teljesíteni kellett. Ez volt az első része annak a jövedelemnek, ami a sáfár kezéhez jutott. Ugyanakkor abban is részem van, hogy az Istentől nekem adott javakat, legyen ez akár fizikai, akár lelki természetű jó, legyen ez az idő, legyen ez a képesség, legyen ez bármi, ezzel én felelős vagyok a gazdámnak. Sajnos a 21. századi ember életéből, és ezért kell a sáfársággal foglalkozni, ez a szó kopott ki, hogy felelősség. Én évek óta nézem a tévét, hallgatom a híreket, én még olyan nyilatkozót nem láttam, aki azt mondta volna, hogy én felelős vagyok. Ez az egyes szám első szemébe kivesző magyar szó. Helyette mindig felelősek ők, erről hallok állandóan, hogy ők felelősek. Most ez a sáfárság alapvető elvének a megtagadása. A sáfár azt látja, hogy én alkalmakat, lehetőségeket kapok az Istentől, és én nekem ezekben a lehetőségekben helyt kell állnom, a talentumok példázatát hadd hívjam segítségül, nem szabad elásnom ezt a talentumot, mert a lehetőség a talentum, az nem egyszerűen pénz, az lehetőség a talentum. Ezzel a lehetőséggel élnem kell a másik ember javára, a másik ember áldására, de úgy, hogy az Istentől kapott javakat nem teszem tönkre. Tehát nem teszem tönkre a földet, nem teszem tönkre az emberek életét, nem teszem tönkre a másik ember jó életét. És ha így gondolkodunk, akkor rádöbbenünk arra, hogy a 21. századi embernek pontosan az a legnagyobb baja, hogy ez a gondolkodási mód, hogy én sáfár vagyok, és amit kaptam az Istentől, annak nem csak azzal nem csak az Istennek vagyok felelős, hanem felelős vagyok a másik ember életében is azért a jóért, ez a gondolat meghalt. Ez a gondolat nincs. Nagyon sok ember úgy gondolja, keresztény emberek is úgy gondolkodunk, hogy hát igen, vagyunk ezen a nyomorúságos földön, bárcsak magasabb lenne a GDP, több pénzem lenne, persze hát ebből adok a feleslegemből valamit az Istennek is, mert hát azért a templomokat is föl kell építeni, meg hát az is kell, hogy hát ugye legyen valami lelki élet, meg azért hát ugye zsebemben nyúlok néha is odalökök valamit valakinek, akár koldusnak, akárki valaki másnak. Csak ez nem a sáfárság. A sáfárság az, hogy mindenem, amin van, az az Istené. Mindenem, amin van, legyen az nem csak pénz, hanem idő, képesség, tehetség. Mindenem az Istené. Isten nekem adta, én teljesen szabad gazdája vagyok, én azt csinálok vele, amit akarok, csak hogy ezért, amit csinálok vele, nekem Isten előtt az ítéletben felelnem kell. Ez a felelősségtudat tört össze az emberbe, amikor a felvilágosodás után ugye bezárult az ég. Van a fenti világ, és vagyunk mi itt, és mi majd itt megcsináljuk a mi kis magunk maszek mennyországát, mert ugye, ha majd a jognak asztalánál, megint lehet Petőfit idézni, mindenki egyaránt foglal helyet, ha majd a szellem napvilága ragyog minden ház ablakán, akkor mondhatjuk, hogy megálljunk, mert itt van már a Kánaán. Tehát megcsináltuk a Kánaánt. Csak hogy ez pontosan a sáfárság alapvető elvének a tagadása. Nem azt élem meg, hogy kaptam valamit az Istentől, hanem azt élem meg, hogy néha odalökök valamit az Istennek is még. Mert amin van, az az enyém, és ahhoz másnak semmi köze nincs. És így jutunk el odáig, hogy magát az életet is önmagunknak tulajdonítjuk. Nagyon sokszor hívő emberekkel beszélgetve rádöbbennek arra, hogy mi hívő emberek sem nagyon értjük azt, hogy az élet az nem a mi tulajdonunk. Az életet is ajándékba kaptuk. A képességeink sem a mi tulajdonaink. Azt is ajándékba kaptuk. És hogy élünk ezzel az ajándékkal? Ha most egy kicsit tovább gondolkodunk, akkor azt lehetne mondani, hogy ez az elv lényegében a teremtés óta az ember életében van. Nézzük csak, hogy is van ez. Isten megteremti az embert maga képére és hasonlatosságára, belehelyezi egy gondosan megművelt kertbe, egy olyan gondosan megművelt kertbe, aminek a lényege az, hogy minden szép, minden jó, minden tökéletes, és a bűntől semmi sem, a bűn semmiben nem rontotta el az életet. És ugyanakkor azt mondja az embernek, hogy itt van ez a szép kert, és mond egy parancsolatot. Ez az első parancsolat a Bibliában, ami le van írva. Hogy mit kell csinálni ezzel a kerttel? Művelni és őrizni, igaz? Azt mondja, parancsol az Úristen az embernek mondván, a kert minden fáról bátran egyél, köszönöm szépen, elnézést kérek. Kert minden fáról bátran egyél, de a jó és gonosz tudásának fájáról ne egyél. Van a művelés és őrizés, és Isten erre a művelésre és őrizésre úgy tanítja az embert, hogy egy részt visszakér abból, amit az embernek adott. Adott egy gyönyörű kertet, amiben minden nagyon szép négy folyó öntözi, ugye ez az ókori embernek, a folyamközi kultúrákban élő embernek, ez a bőségnek a mintaképe volt. És az Isten azt mondja, ez az egy fa, ami az enyém. Vagy miért teszi ezt az Isten? Azért, mert az az egy fára neki szüksége volt? Hát akkor miért nem teremtett egy külön földet, vagy egy külön világot, és arra a földre csupa ilyen fát ültetett volna az Isten egyetlen egy parancsszavával, és akkor kírja mondjuk azt, hogy idegeneknek tilos a bemenet, és akkor oda nem mehetett volna be az ember. Miért nem így csinált? Azért, mert erre az egy fára nem az Istennek volt szüksége, hanem pontosan nekünk. És itt van a sáfárság elvének az első nagyon érdekes fogódzópontja. Isten ad, és Isten ebből az adottból visszakér egy részt. Miért? Azért, mert hogyha ezt nem tenné, ha nekem nem kellene valamit visszaadni abból, amit az Isten adott, akkor nem lenne erkölcsi kérdés az, amin van. Márpedig az az érdekes, hogy amink van, az egész világ, az újra és újra erkölcsi kérdés. Tessék érdekesen végig gondolni azt. Felfedezünk valamit, mondjuk felfedeztük a maghasadást. Ez egy óriási felfedezés volt, nem? A rádióaktivitásnak a felfedezése. És hogy felfedeztük, rögtön ott van két lehetőség. Vagy pusztítok vele, vagy gyógyítok vele. Felfedeztük a génmanipulációt. Vagy pusztítok vele, vagy gyógyítok vele. Vagy felfedeztük, egyszerűbbet mondok, a puskaport. Vagy a bányászatba használom, és óriási nagyszerű dolgokat tudok létrehozni. Ugye Marco Polo volt az, aki elhozta Kínából a puskaport, és Velence márvány csodáinál el szoktunk felejtkezni arról, hogy az isztriai hegyekben mindig fűrészelnék a márvány lapokat a munkások, hogyha kézzel kellene ezt csinálni. A robbantással óriási előrehaladást lehetett ezzel biztosítani. Ugye egy felfedezés, amit tudok, az is kétféle lehet. Jó vagy rossz? Dönteni ezért az etikának, az emberi erkölcsnek az alapja. Isten azért kérte el ezt az egy fát, mert azt akarta, hogy a többit is hálás szívvel fogadjam el, és az én hálámat úgy fejezem ki, hogy azt az egyet, amire nem volt rászoruló az ember, a kertnek rengeteg fája volt, nem annak az egy fának a gyümölcse kellett az embernek, hiszen nem éhezett az ember, és nem volt hiánya az embernek, a kert egy csodálatos kert volt, de ennek az egy fának a tiszteletben tartásával elmondom azt, hogy amin van, az az Istené. Ugyanígy tett Isten az idővel is, nem? Megteremtette az időt. Az időbe kiszabta az ember életét. Mindjárt életének van egy határa. Nem tudjuk, hogy mi ez a határ. Megszülettünk egyszer, azt tudjuk. Remélem, még emlékezünk rá, hogy mikor születtünk, legalábbis a papírokból. De nem tudjuk, hogy mikor szólít vissza bennünket az Isten. De ebből az időből az egy heted részt az Isten visszakéri magának. Hat nap után a hetediket, nem? Miért? Az Istennek kell ez? Hát Istennél nincs idő. Neki a tegnap annyi, mint a holnap. Ő a kezdet és a vég. Ő örökké való, az örökké valóságban nincs idő. Miért kérte vissza Isten ezt az egy heted részt? Értem. Úgy alkotott meg engem, hogy szüksége van az Istennek, vagy szüksége van az embernek, hogy mondjam? Szüksége van az embernek, és Istennek is ezért van szüksége, hogy én igazán elvégezzem az én életemnek a legmélyebb részében is azt, ami az Isten szándéka. Ez a kapcsolatépítés Istennel, minden hetedik nap ez, a másik emberrel, ezért mondja az Ószövetség, hogy Szent Gyülekezés napja ez, aztán a teremtett világgal, ezért a teremtés emlékünnepe, sőt, önmagammal is, mert ekkor megnyugodok minden fáradozásaimtól, a kapcsolatépítést. Ezért én úgy szoktam mondani egy modern szóval, hogy a hetedik nap az nem más, mint a TMK a gyárban, a tervszerű megelőző karbantartás. Így leszek ember. Itt is ez az elv van, hogy Isten ad, és Isten visszakér. Ugyanez van az anyagi javainknál is. Az egész Biblián áthúzódik az, hogy Isten adja az anyagi javakat. Az ő áldása nélkül nincsen semmi. Csak a 21. század ember hiszi azt, igen, az az enyém, mert megdolgoztam, és honnan van az erőd? És honnan van az a nyereség, ami az életedben van? Hát nem Isten áldása? Hogy ezt el ne felejtsem, ezért itt is van egy tervszerű megelőző karbantartás. Isten az én jövedelem első tized részét visszakéri. Ahogy a jó és gonosz tudásának fáját elkérte az embertől, az embernek adott kertből, érdekes módon ezt nem a kerten kívül valahol elültette, és azt mondta, hogy oda ne menjél. Ez a kert közepén van, azt olvassuk. Ahogyan az időmnek is az egyhetedét elkéri, úgy a jövedelmem egy tized részét is elkéri, és azt mondja, ez az enyém. Ez az az bibliai elv, amire a sáfárság ráépül. Ezek mind-mind olyan figyelmeztető jelek, amelyek arra tanítanak bennünket, hogy amink van, az nem egyszerűen azért a miénk, mert mi olyan nagyszerű emberek vagyunk és megdolgoztunk érte, hanem amink van, az tulajdonképpen nem más, mint egy kicsi mása az édenkertnek, amit Isten adott nékünk, kicsi mása az időnknek, amit Isten adott nékünk, és minden anyagi javunk az Isten ajándéka, mert az Úré a föld és annak teljessége. Mi is úgy vagyunk, mint az ókori sáfárok, aki egyszerűen a gazda azt mondta, na itt ez a birtok, ez a tied, csak az én részemet add meg belőle, és szabadon, önként gazdálkodjál vele. Ez tulajdonképpen a sáfárság elve, az anyagi javak területén is. Ha most egy kicsikét tovább megyünk, azt kellene megnézni, bár erre többször utaltam már, hogy mi az, amivel sáfárkodnunk kell. Ugye nagyon sok ember azt gondolja, csak a pénzünkkel, ez jellegzetesen egy ilyen 21. századi gondolat, mert ugye a legfontosabb az, ami tulajdonunk, ez a pénz. Mindent pénzbe fejezünk ki. A pénz lett ez a bálvány, amit mindenhez hozzámérünk. Most már minden pénzzel működik. A művészettől kezdve, az irodalmon keresztül, a szellemi dolgokig, mindent pénzzel fejezünk ki. És ez a pénzközpontuság az, ami bennünket rabigába hajt. Természetesen a pénz az egy eszköz, és nekem semmi bajom nincs a pénzzel. Csak nem cél. És a baj ott lesz, hogyha az eszközből cél lesz. Ezt hívja úgy a Biblia, nagyon egyszerűen, hogy bálvány. Calvin azt mondja, hogy nem a művészeti tárgy a bálvány, egy szobor bálvány. Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. A pénz bálvány? Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. Mi a bálvány? Egy ember bálvány? Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. A bálvány bennünk van. Ha én Isten elé odahelyezek valamit, vagy valakit, akkor az bálvány. Mert elszigetel engem az Istentől. Na most, éppen ezért, ha nem a pénzbe gondolkodunk csak, akkor sok mindent fel lehet sorolni arra, hogy mi az, amivel sáfárkodni kell. Nem nagyon szoktunk gondolkodni, de például sáfárkodni kell az élettel. A mi életünkkel. Az élet az Isten ajándéka, és ezért a testünkkel is sáfárkodni kell. A Biblia egyenesen azt mondja, hogy a testünk Isten temploma. Na most, ezt nagyon jól kell érteni. Tudnilik, mi az, hogy templom? Mi egy tornyos épületet gondolunk, és ezt is templomnak mondjuk, ahol most vagyunk. Ez az Ószövetség értelmében, vagyis abban a korban, amikor ezt leírja az Új Szövetség, ez egy zsinagóga volt legfeljebb. Nem templom. A templom az, ahol Isten lakik. Ilyen templom csak a jeruzsálemi templom volt, ezért Krisztus után 70 óta a zsidóságnak nincsen temploma. Zsinagógái vannak, gyönyörű, szépek. De temploma nincsen. Illetve az Új Szövetség azt tanítja, hogy mégis van. És ez a templom nem más, mint az Isten temploma, az ember testi élete. Ez is egy sáfárkodásra váró ajándék. A mi testünkkel is felelősek vagyunk, a mi testünkért is felelősek vagyunk. Hogy gazdálkodsz magaddal? Hogy teszed tönkre magadat? És lehetne beszélni különböző szenvedélybetegségekről, stb. Erről más alkalommal fogunk beszélni. De végig kell gondolni, a sáfárságba beletartozik az is, hogy én az testi életemért felelek az Isten előtt, azután. Sáfársághoz tartozik a mi képességeinkkel való sáfárkodás. Ugye ezt a Biblia úgy mondja Jézusnak a példázata, hogy talentumokat adott nékünk az Isten. Az előbb említettem a talentumok példázatát. Nagyon jó, hogyha egy kicsit átgondoljuk ezt a példát. Miről van benne szó? Van egy gazda, van egy hatalmas vagyona. És különböző méretekben szétoszta ezt a vagyonát a sáfárok között. Van, aki ötöt kapott, van, aki egyet kapott. Különböző méretekben. Miért adta ezt a talentumot a gazda? Első pillanatra azt gondolnánk azért, hogy megőrizze. Ha így lenne, akkor az igazi, nagyszerű sáfár az az egy talentumos. Mert ez az egy talentumos a kor szokása szerint a legnagyszerűbb módon megőrizte ezt a talentumot. Elásta. És ebből a talentumból senkinek semmi haszna nem volt, se ő neki, se a környezetében élő embereknek, se a gazdának. Ez a talentum csak volt. És a talentum önmagában nem érték. Nagyon érdekes, hogy a talentumokat különböző művészeti képességekre is szoktuk általában a mindennapi beszédben használni. Nem a legjobb hallású emberekből lesznek a legjobb zeneszerzők. Nem a legtehetségesebb rajzolókból lesznek a legjobb festőművészek. Nem a legjobb fejű emberekből lesznek a legnagyobb tudósok. Valami más kell hozzá még. Az, ami a talentumok lényege. Amin van, és ez anyagiakra, lelki kincsekre, mindenre vonatkozik, abban fel kell fedeznem azt, hogy amin van, abban része van a másiknak. Én valamit kaptam az Istentől, érted? De te is kaptál valamit az Istentől, értem. És azzal kell elszámolni, amit az Istentől kaptam, mert az Isten megkérdezi azt, hogy amit én neked adtam, avval hogyan használtál? Amit én neked adtam, azt mire használtad? Adtál-e vele valamit a másiknak? Továbbadtad-e azt, amit van? Mert mindenben, amin van, ott van a másik képe is. A másikért kaptam mindent. Ezért szoktam mondani, hogy a keresztény ember, ha felismeri a sáfárság elvét, akkor ismeri fel azt az alapvető igazságot, hogy a keresztény ember a másikért itt élő ember. A másikért itt élő ember. Mert ez a sáfárság alapvető elve. Én tudom azt, hogy ez a mai ember gondolkodásával teljesen ellentétes. Vagyok én, és a többi nem számít. Ez a mai ember gondolkodásának a lényege. Vagyok én, az Isten áldjon engem, én és az Isten elintézem a dolgomat, a többi meg mindenki maga viszi a bőrét a vására. Így szoktuk mondani. Holott a sáfárságnak pontosan az az elve, hogy megjelenik mindenben, amin van a másik ember, a fele barát. A fele barát az az ember, nem az a fele barát, aki félig barát, félig ellenség. Szokták viccesen ezt így mondani. A fele barát az azt jelenti, az az ember, aki éppen mellettem van. Az az ember, aki koldus, ahogy így mondjam, annak, amit én az Istentől kaptam. Mert az Isten nekem adta azt, amiben őt részeltetnem kell. De ő is kapott valamit, aminek én vagyok a koldusa. És ez az, ami összekapcsolja az embert. Nagyon sokszor beszélnek ma az egységről, hogy milyen jó lenne, hogyha egységesebb lenne a világ, nem az ember-ember farkasa lenne. Ezt nagyon sokszor leírják, elmondják. És ebben az a baj, hogy nem veszik észre, hogy hol van a kapcsolópont. A kapcsolópont pontosan itt van, hogy Isten ad nekem valamit, érted. De te is kaptál valamit, értem. És hogyha ezt kicseréljük, én szolgálok neked, te szolgálsz nekem, akkor ez az, amit szívet a szívvel, embert az emberrel összeköt. Lépjünk tovább. Az anyagi javainkkal is szolgálni kell. Többször említettem már ezt a pénzközpontú világot, amiben élünk. Itt hát a pénzünkkel is szolgálni kell, mert nem az eszközben van a baj, hanem az eszközhöz való viszonyunkban van a baj. Hogyan? Az Ószövetségben ennek egy pontos leírását találjuk, ezt úgy hívjuk, hogy a tizedrendszer. Az ószövetségi ember a jövedelmének az első tizedét odaadta az Úrnak. Na jó, hát hogy? Hát kilőtték Sputnikba, vagy fellőtték a mennybe, vagy hogy adta oda az Úrnak? Úgy, hogy az első tized rész a lévitáké volt. Azoké, akik a lelki szolgálatot végezték Izraelben. A lévitáknak is oda kellett adni az első tized részt, mert ez egy általános elv volt. Mindenkinek látni kellett azt, hogy amin van, annak az első tizede nem az enyém, hanem az Istené. Nagyon érdekes, hogy a Bibliában legalább kettő, de van, aki három tizedről tud, mert a Bibliában más szó is jelezi a héberben. Egy másik tized részt arra tettek félre, hogy például az ünnepre fel lehessen utazni. Hogy az ünnepen ne érezzen senki se hiányt. Erre is félretették a másik tized részt. Elkezdtek gazdálkodni, hogy így mondjam, elkezdték használni azt, amit az Isten adott. Lényegében az Istennek az a célja, hogy amit nekünk adott, azt használjuk, de mindig tudatában legyünk annak, hogy ez Istentől van. És az érdekes az, hogy ezt a tizedet, amit minden zsidó ember a lévitáknak adta az első tizedet, ezt az első tizedet is az Isten értem használta, nem? Mert nem angyalok vitték el a földről, hanem a lévitáknak ez volt a lehetősége arra, hogy, így mondom most modern szóval, korabeli emberek lelki gondozását végezzék, hogy az áldozat bemutatását végezzék, hogy a hitre való tanítást végezzék, ami mind a léviták kötelessége volt és a papok kötelessége, hogy az Istennel való kapcsolat erősödjön. Erre nem Istennek volt szüksége, hanem Isten visszaforgatta ezt az emberek életében, de úgy, hogy nekem adni kellett. Nézzük meg, ugyanígy van az idővel is. A hetedik napnak, a szombatnak nem Istennek van rá szüksége, nekem van rá szükségem. Ha én nem érzem az áldását, akkor nem ér semmit ez a nap. Ha nem érzem azt, hogy Isten visszaforgatta, én értem ezt a napot, akkor nem ér semmit. A kertben is, a jó és gonosz tudásának fájára az embernek volt szüksége, hogy hálás szívvel tudja elfogadni azt, amit az Isten adott. És ez az, amit nagyon világosan kell látni. Nem én adok az Istennek, én vagyok a megajándékozott. Ezt újra és újra elmondom azért, hogy ezt nagyon világosan lássuk. Ugyanakkor, már az Ószövetség idején is, ez az alapelv megvolt, hogyha én úgy éreztem, hogy az Isten feletté megáldott engem, akkor a hálámat úgy fejeztem ki, hogy adtam. Megosztottam a másikkal. Megosztottam az üggyel, Isten ügyével. És ez az adni a másiknak, ez egy megint nagyon fontos alapelv. Miért? Mert ezzel gyakorlom be, hogy amin van a tulajdonommal, én felelős vagyok a másik emberért is. A másiknak is része van abban, ami az enyém. Mert én nekem is részem van abban, ami a másiké. Ez az, ami kapcsolópont megint összekapcsol engem a másikkal. És hogyha ezt az alapelvet nem látjuk, akkor ebből mindenféle baj, mindenféle rossz származik. Ezért Istennek ma is az az akarata, hogy a jövedelmem egy tized része, nem a vagyonom, a jövedelmem egy tized része, az őt illeti. Minden évben, minden hónapban, minden nap, minden héten, az egy tized az övé. Mert ennek az egy tizednek a tiszteletben tartásával mondom el azt, hogy a másiké is, az egész az az Istené, én csak sáfár vagyok, én vagyok a megajándékozott, nem én vagyok az ajándékozó. Elismerem azt, hogy az Úré a Föld és annak teljessége, elismerem azt, hogy az élet az övé, és az életet is tőle kaptam. Elismerem azt, hogy a képességeim az övéké, és ezt a övé, és ezekkel a képességekkel nekem újra és újra bánnom kell, ezekkel a képességekkel újra és újra, kimondom a szót, szolgálnom kell. Mert a másiknak Isten rajtam keresztül akar adni. És ez egy nagyon fontos gondolat. Az ember az élet értelmét úgy találja meg, hogyha rádöbben arra, hogy rajtam keresztül az Isten a másik embernek adni akar. És rajta keresztül nekem az Isten adni akar valamit. Kicsit kell beszélni a megmaradt részről is. Mi mindig arra szoktunk koncentrálni csak, hogy mi az, amit nekem kell adni. És most éppen megtanultuk azt, hogy nem én adok, hanem az Isten ad 9 tized részt cserébe az 1 tizedért. Ez még bótnak is jó lenne, nem? Hogy 1 forintot adok, és akkor 9-et kapok vissza. De az Istennél nem ilyen üzleti logika van. Az Isten mindig emberbe gondolkodik. És pontosan a mi emberi életünknek az a lényege, hogy van egy nagy betegségünk. Ez a betegség az aggodalmaskodás. Hogy jaj, mi lesz? Érdekes módon, és ezt megfigyelték a pszichológusok, nem az éhező ember aggódik. Egy ENSZ felmérést olvastam nem régen. A legkiegyensúlyozottabb és legkevésbé aggódó emberek, tudjátok, hol élnek? Afrikába, az éhségzónába. Sokkal jobban aggódik az amerikai milliómos, hogy mi lesz a pénzzel. Mi nem a mindennapi kenyérért, legfeljebb a mindennapi kalácsért szoktunk aggódni, de azért se nagyon. Csak úgy általában aggódunk. És ez az aggodalmaskodás, ez a lélek mérge. A tizedfizetés pontosan arra jó, hogy én kifejezem, gyakorlati módon megvallom ezzel, hogy az Istené minden, és a tizedfizetésnek nem az a lényeg, hogy én adtam, hanem elkezdek hálás lenni a 9 tizedért, amit én kaptam. Nagyon sokszor, amikor elmondom ezt embereknek, akkor hitetlenkedve néznek rám. Mindig azt szoktam mondani, ne tessék ebből semmit elfogadni, egészen addig, hanem amíg egyszer ki nem tetszik próbálni. Érdekes módon senki nem jött még vissza hozzám, hogy na, ez rossz. Vagy nekem nem jött be ez a próba. Az Isten gondoskodik arról, hogy ebben a próbában én mindig áldást kapjak. Ezért hát, végezetre összefoglalva, mit mondhatok? A sáfárságnak 3 területen van áldása. Elég sokat beszéltem a személyes életemben az áldásról. De hadd soroljam fel néhány gondolatot csak. Személyes életemben úgy tapasztalom, hogy a tulajdonhoz való viszonyom megváltozik. Nem ez a görcsös, jaj, az enyém. Görcsös kaparás lesz a lényeg, hogy kaparj kurta magadnak, ahogy szokták mondani. Hanem a tulajdon egyszerre csak egy egészen más fényben kezd csillogni, hogy ezzel én szolgálhatok. Az Istennel való helyes kapcsolatom is kialakul. hogy Isten az nem a ja Istenem istene, hogy csak akkor kell, hogyha anyagi bajom van, üres a zsebem, akkor ja Istenem, most tegyél bele egy kis pénzt, hanem az Istennel való viszonyom az valami más lesz. Egyszerre csak rájövök arra, hogy Isten ad, lehetőségeket teremt, alkalmakat teremt az én életemben, és várja, hogy ezekkel az alkalmakkal éljek, azért, hogy én tapasztaljam, hogy ő ma is jelen van. A mai kereszténységnek egy baja van. Így lehetne mondani, egy baja van a sok közül. Isten jelenlétének a tudata veszett el. Márpedig a sáfárság az az eszköz, amivel Isten az ő jelenlétének tudatát erősíti. Ez az, ami korunk divatos bűne, a kapzsiság ellen a legjobb gyógyszer. Kapzsi ember az magát akarja biztosítani. A sáfár pedig Istenben bizakodik. Vagy kapzsi vagy, vagy sáfár vagy. Ez a választás. Ugyanakkor a közösségnek is áldás, nem csak az egyénnek, ha a sáfárság elvét elfogadom. Egyszerre tartalmat kap a másik emberért való szolgálat. Ha én mindent, amit kapok az Istentől talentumnak tekintem, abban a pillanatban az a csoda történik, hogy egyszerre értelmet kap az életem. Tessék megnézni, már nem élünk nyomorba, persze nehézségeink vannak, mert mindenütt vannak, az amerikai milliómosnak is óriási nehézsége van. De most mosolyogtok és azt mondjátok, hogy szeretném én azt a nehézséget. Hát nehézsége van, de egy valami nem világos. Ez pedig az, hogy az igazi öröm az nem abban van, amin van, hanem abban van, amivel szolgálok. Ezért van az, hogy rengeteg ember úgy érzi, hogy felesleges az élete. Ha végig mennék a nagykörúton, és megkérdezném, hogy tudod, hogy mi az életed értelme? Tudod, hogy mi az életed értelme? Akkor mindenütt csak így ráznák a fejüket, hogy nem. A sáfárság elve arra jó, hogy az élet értelmére tanít bennünket. És a szeretet gyakorlásának a gyakorlati oldalára. Mert ezért lett a szeretetből valami ilyen szép érzés. A szép lelkek érzése. A sáfár az tudja azt, hogy a szeretet az gyakorlat. És végül a sáfárság elve áldás az egyháznak is. Azért, mert a gyülekezet kezdi érezni, hogy mi végre vagyok itt a világon. Kezdjük érezni, hogy nekünk van szolgálatunk. Kezdjük érezni azt, hogy nem az anyagiak irányítják az egész életet. Merünk hinni, hogy valamit elindulunk, akkor az Isten ki is meg is teremti hozzá a lehetőséget, ki is rendeli mindazt, ami kell. Ezért hát, ha én igazán keresztény akarok lenni, akkor nem csak arról van szó, hogy minden hónapban a jövedelmem tized részét adjam oda, hanem ezt az elvet, ami az egész életemet átfogja. Ezt magamévá teszem, akkor boldogabb ember leszek. És ehhez a boldogsághoz én kívánok mindenkinek, úgy a televíziónézőknek, mind azoknak, akik itt voltak, sok-sok örömet. Isten áldjon meg bennünket. Amen.
1: Bibliai alapelvek című előadás sorozatunkat hallották.

Heinz Rolf Luisa. Hála. Fordította Túrmezei Erzsébet. Uram, a szívem háladalba fog. Megköszönök neked minden napot, melyen szereteted érezhetem. Minden parányi fényt az életen. Minden vigaszt sivatagút alatt. Minden mosolygó meleg sugarat. Vihart ígérők bár a holnapok, te vagy, aki szívem bíztatod. Ha ma egy porszem terhet hordozok, talán te holnap le is oldozod. S hogy adjak hálát, hogy te szüntelen, amere járok, ott vagy én velem. Minden kicsi madárka énekét, minden bajt, mert hozzád visz közelebb. Minden egyes nyugalmas percemet, tovasuhanó minden felleget, cseppecske boldogságot, örömöt. Újongó háladalban köszönök. Minden egyes meleg tekintetet, minden egyes virághintő kezet, minden testvér szívet, felén verőt, közösen hívő, hordozó erőt, mindazt az üdvöt itt és odafönt. Köszönöm. Mindörökké. Köszönöm.

ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntjük Önöket lélekhangoló műsorunkkal. Hogyan hívja magához Isten a sok generáció óta vándoréletet élő cirkuszi artistát, és miként válik Isten folyton úton lévő misszionáriusává? Erről szól következő fél óránkban interjúnk Németh Kray Dzsinával, akivel Szeverényi János beszélget. Műsorunk második felében egy házaspár a vendégünk. Nemeskéri Pál, a Bibliai Házassággondozó Szolgálat vezetője. Munkatársa ebben a felesége Éva is. Beszélgetésünkből kiderül, hogy miért tették félre sikeres üzleti múltjukat, és hogy mentette meg őket és házasságukat a Jézus Krisztussal való találkozás.
1: A tomboló szél megáll.
2: Szeretettel köszöntöm stúdiónkban Németh Kray Dzsina artistát. Az interneten ismerkedtünk meg, mégpedig a Facebookon, és minket nem a cirkusz világa hozott össze, hanem az evangélium tulajdonképpen, mert én is közlöm naponta különböző kis üzeneteket, anyagokat, és akkor reagáltál erre, és közben megtudtam, hogy te egy élőhitű valaki vagy, de ugyanakkor artista is vagy. Hadd kérdezelek arról, hogy a családotokban ez a cirkuszos vonal milyen régi, mióta tudsz te erről, hogy itt egy családotok cirkuszos volt?
3: Legalább 9 generáció, de onnan tudom ugye, hogy Németországban vannak rokonok, és valaki írt ott egy könyvet erről az egész családról, a Picard részről, és akkor hogy a francia forradalomban már volt. Tehát ők onnan származnak.
2: És akkor te ebben nőttél föl,
3: igen.
2: Tehát egy cirkuszos családban,
3: igen.
2: Kisgyerekként,
3: igen,
2: és
3: utaztunk.
2: Hogy éltél, hogy éltetek?
3: Minden nap másik helyen voltunk, falukat jártuk javarészt, és minden nap máshol jártunk iskolába a testvéreimmel, de mindenki, tehát nem csak mi, az összes cirkuszos így nőtt fel.
2: És már gyerekként is volt feladatod a cirkuszban?
3: Igen, hát mindig is szerettem volna szerepelni. Anyuéknak akkor még nem volt saját cirkuszuk, nagybácsikájánál utaztak, lehet, hogy hallottatok róla, ők a Donnert família, és beengedtek, hogy a 4-5 éves voltam, hogy a kígyó tánccal ott én is szerepeljek, táncolhassak az unokatestvéremmel. Az nagyon nagy boldogság volt. Azt apukámmal csináltunk egy ilyen akrobata számot, akkor voltam ilyen 8-10 éves körülbelül, és utána folyamatosan ugye, amit éppen...
2: Mi mindent csináltál? Egy kicsit múlt időben beszélünk, mert előzetesen szót váltottunk, és azt mondtad, hogy 4-5 éve, vagy 5-6 éve ez a hagyományos, klasszikus, cirkuszos, vándorcirkuszos életet most megáll, de más valamit is csinálsz, de a cirkuszos idődben mi mindent csináltál te a cirkuszban?
3: Mondom, ezzel kezdődött, és akkor utána ugye folyamatosan bővült, egy kerekű biciklivel szerepeltünk utána. Bűvészkedtem anyukámmal, amit nagyon nem szerettem, de hát megcsináltuk, ugye. Akkor nagyon megtetszett nekem a légtornászkodás, és akkor azt utána kaptam apukámtól egy kötelet, ugye én azon szerepeltem, ez ilyen légi balett, úgy hívják. Azt tanultam meg 13 évesen, és azt nagyon szerettem csinálni. De az mellett megtanultam kézen állni, zsonglőrözni. Igaz, nem léptem fel úgy mond ezekkel úgy komplett számban, de kiegészítőnek beraktuk mindig valahova. Ugye így minden gyereknek általában megvesznek rekvizitákat. Én is mindent kipróbáltam, a lábzsonglőrt, aztán a dróton menés, de ezek mind olyan kudarcok voltak, hogy nem is mertem még egyszer megpróbálni. Akkor
2: de mégis mi volt az, amit éveken keresztül
3: csináltam? A légtornász, igen, azt nagyon szerettem. Tehát az olyan, mindenkinek van egy tehetsége, és akkor nekem az arra irányult. Minden
2: párban
3: gyereknek.
2: Voltál valakivel fent?
3: Nem, egyedül szerepeltem.
2: Egyedül.
3: Igen, igen.
2: A felvétel előtt beszélgettünk, rákérdeztem, hogy volt-e balesetet. Mondd el, légy szíves,
3: igen,
2: itt a műsorban?
3: Hát leestem, ugye nem figyeltem, rosszul lett felszerelve ez az egész cucc, és hát elég nagy baleset volt, mert

0: napig, és hát akkor itt a balesetibe tettek össze, mert ott Romániában egy kicsi városban voltunk, még röggen se volt a kórházba.
1: De jött volna, érted, egy helikopter.
0: Ami lezuhant. Utólag tudtam meg, a tesóm intézte, hogy akkor minél hamarabb Pestre kerüljek, ugye, de végül mentővel hoztak.
1: És akkor
0: el.
1: Meggyógyítottak, összekalapáltak több
0: hát,
1: hét alatt?
0: Ez nagyon nagy szerencsém volt, mert a medencémet nem kellett megoperálni, mert nem mozdult el. Azt mondta az orvos, annyira szerencsém van, hogy az izmok, hogy izmos vagyok, és az izom tartotta össze. Azt mondta, hogy ha kibírom, hogy egy hónapig nem mozdulok, tehát így fekszek, akkor nem kell megműteni. A csuklómat kellett csak operálni, amit sajnos ott Romániában engedtem, hogy hozzányúljanak, mert azt mondták, hogy ők helyre teszik műtét nélkül, és olyan rosszul rakták össze, hogy szegény orvos itt a balesetibe egy csomót szenvedett vele, hogy jó legyen, viszont azt mondta, ha betartom, amit mond, akkor utána teljesen fel tudok épülni, és tudok még dolgozni.
1: És ez
0: szeretnék.
1: Meg is történt.
0: Igen, tehát azért volt bennem egy félsz, de mivel nem találtunk akkor éppen másik légtornászt, akkor utána muszáj volt visszamenni.

0: lélekhangoló evangélikus műsorunkban Németh Kraj Ginával Szeverényi János beszélget.
1: Azt tudom, hogy nagyon-nagyon sok mindent csináltál, tehát egy kreatív ember vagy, mindig kitaláltál valamit. Volt egy személyes programod, akkor erről is pár szót mondjál, légy szíves meg, amiket most csináltok. Az is egy érdekes dolog, amit hallottam tőled.
2: Igen, most egy tarantula kiállítással utazunk. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a tarantula madárpókokat teráriumokban kiállítjuk, és akkor ezt mi megszervezzük. Lényegében hasonló életforma, mint a cirkusz, csak nem kell előadást csinálni. Ezzel 6. éve utazunk. Van ehhez egy sátor, nyáron sátorban csináljuk, télen meg megyünk plázákba, vagy művelődési házakba, sportcsarnokokba.
1: Más rovarok is vannak ott.
2: Igen, vannak.
1: És akkor bejönnek az emberek, és kiveszitek néha
2: hát
1: őket?
2: A férjem, igen, ő kiveszi, meg lehet simogatni a madárpókot, de ugye sokan félnek. Inkább ez a kiállítás a lényeg, hogy meg lehet nézni, az is érdekli az embereket.
1: Meg tudtam tőled, hogy te hitre jutottál. Megtértél körülbelül 6 évvel ezelőtt, 2017-ben. Mondd el, hogy milyen utad volt a megtérésedig.
2: Ugye nagyon rossz állapotban voltam, nagyon rosszul értünk a férjemmel, külön is voltunk, és a nagynénikém szólt, hogy hát Gina, van az Úr Jézussal boldog élet, és hát ugye ez olyan kicsit idegen volt nekem, én... Hozzáteszem, hogy a utazó életben a cirkuszosok azok úgymond vallásosak, de rájöttem utána, amikor már megtértem, hogy inkább babonásak voltunk, vagy hát vagyunk, és ebből is nehéz volt megtérni. De furra volt, amikor mondta nekem, hogy van boldog élet, és ez engem annyira vonzott, mert ugye mindig a boldogság után vágyakoztam.
1: És miért nem voltál boldog?
2: Férjemmel rosszul éltünk, ugye, és ez azért ezért tönkretette egy kicsit az lelkemet is, és minden nagyon kémhez jártam oda beszélgetni, nagyon tetszett, ahogy olyan kedvesen beszélgetett, meg ahogy imádkozott, mert akkor én még nem imádkoztam. És akkor egyszer elhívta a lelkészt is, ők Vasadon laknak. Az nagyon megfogott, mikor azt mondta a lelkész, hogy tegyem rendbe az én helyzetemet és életemet Istennel. És akkor utána ő helyre fogja tenni az én életemet. Mindent meg fog adni, ami az én szívem kívánsága. Akkor ez elkezdett érdekelni. Kaptam a nagynénikémtől egy Spurgeont, a napi áhítatossat, és én azt elkezdtem olvasni, és úgy a magam módján elkezdtem imádkozni. És utána én eljutottam Biatorbágyra, ott a misszióba, 5 napra, akkor én ott megtértem, az Úr Jézus Krisztust elfogadtam.

0: a szívembe, és én olyan boldogságot kaptam, amit soha előtte nem éreztem.
1: Azt mondd el, légy szíves, hogy jelentél ott meg, ez nekem így nagyon tetszett, és hogy fogadtak téged?
0: Nagyon-nagyon kedvesek voltak a biatorbágyiak. Én nem gondoltam, hogy ilyen kedvesség fogott engem várni, meg nem is tudtam, hogy mire számíthatok. Azt tetszett, hogy mondta a nagynénikém, 5 napra lehet menni pihenni ingyen, és hogy ottan a lelkem is helyre fog jönni. És mikor én oda ilyen megérkeztem, én miniszoknya, tűsarkú, műköröm, festett haj, műhaj, és akkor ugye ez nem botránkoztak meg rajtam. Tehát én ahogy ott körülnéztem, ugye nem olyan ember láttam, és ez annyira megfogott engem, hogy nem azt mondták, hogy na most ez mit keres itt, vagy valami, hanem olyan szeretettel fogadtak, hogy én azt előtte nem is tapasztaltam,
1: Hogy
0: és...
1: lehet megtérni? Tehát ha most én mások nevében is ezt kérdezem, hallgatja valaki ezt a műsort, és akkor azt mondta, hogy megtértél, de ez micsoda?
0: Hát először is rájöttem arra, hogy nem tudom az életemet jó irányba irányítani. Tehát én akkor 42 éves voltam, és rájöttem, hogy elég nagy csődben vagyok. És azt elfogadtam, hogy Isten az, aki tudja az életemet helyre rakni, és boldoggá tenni. Elég sok mindenre rávilágítottak ott Biatorbágyon, hogy ugye mennyire nagy bűn házasságon kívül élni, akkor mennyire nagy bűn, hogy ugye nem úgy viszonyulunk a gyerekeinkhez, a szüleinkhez, a családunkhoz, és hát ezeket én elfogadtam. És akkor azt mondtam, hogy leteszem, hogy akkor oké, én ezt nem jól csináltam, és hogy én kérem az Isten segítségét, és kitisztítottam a szívemet, elmondtam az összes bűnömet az Úr Jézus Krisztusnak, elvette, ami olyan csodálatos volt, hogy fellélegeztem, és utána azt mondták, hogy na akkor most kérhetjük a szent lelket a szívedbe is, és én kértem a szent lelket a szívembe is. Igazából, mikor elmondtam azt, hogy az Úr Jézus költözze a szívembe, nem hittem el, hogy ez meg fog történni. De abban a pillanatban, ahogy a kétségeim voltak, abban a pillanatban megkaptam azt a boldogságot, szeretetet, amit nem lehet elmondani. Tehát ezt, hogyha valaki nem éli át, nem tudja, hogy miről marad re. Az élet értelméről marad re, és én ajánlom mindenkinek, hogy ezen az úton elinduljon, mert ettől van boldog élet.

0: 6 év azért eltelt azóta, és ez valóban akkor nem egy ilyen átmeneti élmény volt, ami elmúlt. Hogyan tekintesz vissza erre a 6 évre, most itt a hit szempontjából?
1: Hát ott, amikor én eljöttem, akkor én elkezdtem imádkozni egy férjért. Mi akkor az élettársammal külön éltünk, és nem gondoltam volna, hogy ő fog megkeresni engem, hogy ő nem tud nélkülem élni, és nagyon szeret, és el akar venni feleségül, de ezt ugye én nem akartam elhinni. Ugye azt mondták Biatorbágyon, hogyha szeretnék közösségbe járni, hogy akkor menjek a reformátusokhoz, vagy evangélikusokhoz, hogy ottan akkor segítenek nekem így a hitben fejlődni, megmaradni. És ugye akkor egy kérdés előtt álltam, és bementem egy asszony órára Lajos Mizsén, és akkor ott megismertem a Bércesnét, lelkész asszonyt, és akkor én mentem hozzá imádkozni, hogy most akkor ugye mit csináljak, mert nem akarok már úgy élni, ahogy előtte, és hogy én az Úr Jézus szeretném követni. Mondta az Évike, hát Csina, én nem tudom, hogy mit csináljál, de az Úr tudja. És akkor imádkozott velem, és egyszer csak olvastuk az igét, és azt mondta nekem az Úr, hogy ne aggodalmaskodj. És akkor leesett, hogy tényleg én mit aggódok? Most az Úr Jézus, ő a családokat egybe akarja tartani, nem szétzilálni. És akkor úgy döntöttem, hogy akkor elfogadom azt, hogy a volt párommal akkor újra összejöjjünk, és összeházasodjunk. És tényleg az Úr formálta ezt az egészet, mert nagyon nagy áldások vannak az életemben, vannak nehézségek, de az Úr Jézus mindig ad erre.
0: Mik valamit. Ezek az áldások?
1: Hát, hogy a férjem is meghallgatja az igét reggel, ez egy nagyon nagy áldás szerintem. Akkor apukám ugye nagyon beteg volt, meghalt, és mikor megtértem rá egy kis időre, még a házból is kizavart, mikor imádkozni akartunk a sógornőmmel, de utána már imádkoztam mellette, megengedte, hogy olvassam neki az igét. És, mert ugye a lelkész asszony biztatására mondta, hogy ne hagyjam abba.
0: Hány évesen hunyt el édesapu?
1: 68. Mi utaztunk is közben, anyuék meg már otthon voltak, az orvos véget, meg minden, és nem utaztak már. De amikor tehettem, meg télen otthon voltunk, akkor mindig én vittem az orvoshoz, akkor imádkoztam mellette. Amikor benn volt a kórházban, megkerestem a diakónusokat, akik oda járnak a kórházba, hogy keressék meg apát. Jó, velem lehet nem beszélget, de ugye nem tudhatjuk, hogy most Kecskeméten is volt kórházban, ott is volt, aki bement hozzá. És ott jó volt, mert egy idős lelkész ment be hozzá, egy nyugdíjas, és ő vele beszélgetett apa. Nagyon jó, hogy az Úr megtartott ebben is, mert apát nagyon szerettem. Nagyon nehezen engedtem el. De az Úr biztatott, mert aznap, amikor meghalt, az volt az ige, hogy levettem a válláról a terheket. És így biztos vagyok benne, hogy az Úr megmentette őt is.
0: De milyen csodálatos ez, hogy mondod, hogy megtérésed után még szinte ki is zavart téged,
1: igen,
0: és akkor te tudtál érte végig imádkozni. Milyen nagy dolog, amikor a gyermekeket is felhasználja Isten a szülők felé, a szülők irányába. Tudom, hogy most egy időt Szlovákiában töltöttetek, tehát ott dolgoztatok. Ez az élet hogy zajlik ilyenkor? Elmentek esetleg valami helyi gyülekezetbe? Ez működik valahogy?
1: Amióta megtértem, én azóta mindig elmegyek, ahol éppen vagyunk, a helyi reformátusokat megkeresem. Volt olyan most Pozsonyban, hogy lerobbant az autó, és benne a belvárosba képzeld el, hogy ott volt egy ilyen polgármesteri hivatal, akitől mi területet akartunk volna bérelni ettől a hivataltól, és hát be kellett menjek személyesen. És egy ilyen nagyon kis eldugott utcába parkoltam, igazából nem volt kiírva, hogy nem lehet parkolni, mindegy, az autóval egész nap ott kellett várjak az autómentőre, amíg jött, és már este 6 óra volt, és nagyon jó volt, mert az autótól így egy olyan 30 méterre volt egy nagyon nagy templom, kiderült, hogy katolikus templom, de magyarul volt az ige hirdetés. Ott megismerkedtem egy asszonnyal, és azóta is tartjuk a kapcsolatot, szoktunk imádkozni, de ugye utána én elmentem a reformátusokhoz, oda jártam. Hiszem azt, hogy azért kellett bemenjek, hogy ezzel az asszonnyal megismerkedjek. Editnek hívják ott Pozsonyban, és ő is szegény, úgy egyedül van, a gyerekei mindenfele, és azóta együtt jártunk bibliaórára, utána a reformátusokhoz, együtt voltunk Isten tiszteleten, és ez jó volt tényleg így. És mindenhol, például Szlovákiában, Nagymegyeren élőhitű reformátusok vannak, akkor ez a réte, egy pici falu, ott Szent mellett, és olyan csodálatos bibliaórán voltam. Vagy például Pécsen egy 4 éve egy szobába voltunk 4-en, házi bibliaórán. Olyan csodálatos volt.
0: És ezeket így megtalálod. Fantasztikus.
1: Hát a neten meg lehet. Igen. Vagy hogyha nincs kiírva, akkor telefonálni szoktam. Uh-huh. Vagy például most a sógornőm is megtért, és a tesóm még Horvátországban dolgoznak a cirkusszal, és Splitten találtak református. Tegnap voltak istentiszteleten.
0: Így a munkád kapcsán mely országokba jártál? Tehát most hallottuk a Szlovákiát, Romániát.
1: Moldáviába és Makedóniába voltunk még cirkusszal.
0: Tulajdonképpen így is mondhatjuk, hogy a munkatársaknak, a gyülekezetnek, a családnak ilyen misszionárusa is lettél, tehát szépen Isten ebbe belevezetett téged.
1: Próbálom, ugye, amit tudok, mert ez így elég nehéz, ugye, ott Biatorbágyon én kaptam egy olyan igét, hogy az egész Izrael népe meg fog térni, vagy valami ilyesmi volt, és én ezt annyira a szívemre vettem, hogy tényleg az utazóknak kell mondani. Senki nem mondja nekik. Lényegében nagy része a rokonom is, és hát azért így belegondolva, hogy ugye ne vesszenek el, és az Úr Jézus azt mondja, hogy azért jött, hogy megmentse őket, akkor próbálok nekik is.
0: És a lányod felé tudsz elépni, ilyen szempontból ő vele mi van, merre van?
1: Ő 25 éves, Veronába járt artista iskolába, 13 évesen ment el, 18 éves koráig volt ott, és csak ilyen nyári, meg téli szünetekben jöhetett haza. Nehéz volt elengedni, de mivel a jövője volt ezzel, ugye, mert az artista szakmát, ez csak fiatalon lehet. Tehát ezt a ügyességet, meg ezeket a hajlékonyságot, ezt nem lehet 20 évesen. Igen.

0: lélekhangoló evangélikus műsorunkban Németh Kraj Ginával Szeverényi János beszélget.
1: Te nagyon sokat mozogsz, hasonlóan én is sokat utazok, de talán még közelebb vagy a valósághoz, azokhoz az emberekhez, akik ma élnek mindenfele. Milyen ez a kor? Milyenek az emberek? Hogy látod őket, ezt a mai világot? Hogy érzed a kereszténységnek a felelősségét mindezekben?
2: Hát ez egy elég nehéz dolog, ugye, mert nekem mindig az jut eszembe az a felsorolás, amit a Pál apostol, vagy nem tudom már melyikben mondja, ugye, hogy milyenek lesznek, szeretetlenek, önzőek, pénzsóvárak, és ez sajnos tényleg nagyon így látom, hogy nem néznek nagyon körül, maguk körül. Körülnéznek az emberek, nincs azzal semmi gond, csak ahogy ugye az ige is mondja, hogy mindent elfogadnak, csak az evangéliumot nem. Sokan mondják nekem, hogy ugye, hogy milyen ez a világ, meg hova tartunk, meg mi lesz, meg hogy lesz, hát mondom, figyelj, a Jelenések könyvét el tudod olvasni, vagy van róla, a Biatorbágyiak csináltak egy nagyon jó videósorozatot, és mondom, hogy ha azt megnézed, vagy elolvasod, akkor Jézus felkészít. Jóra nem lehet számítani, de erre lehet felkészülni, vagy felkészülni tenni a körülöttünk lévőket, aki elfogadja. Hozzáteszem, mert ugye nagyon sokan úgy gondolják, hogy nem úgy lesz, de én biztos vagyok benne, hogy ami le van írva, az úgy lesz, és ez egyre nehezebb lesz.
1: Tehát nyilván te is úgy látod, hogy hát minden hitre jutott keresztény gyakorlatilag misszionáros is, tehát
2: igen,
1: tennünk kéne, tehát ez nem elég, hogy beülünk egy hűvös templomba és nézzünk előre. Ezt hogy látod, hogy a keresztények mennyiben töltik be ezt a felelősséget? Valamennyire igen, mert te is így jutottál hitre, mert volt
2: igen,
1: egy nagynéni, meg volt egy lelkész, meg minden, tehát ez azért történik, tehát ne legyünk pessimisták, de talán aktívabbnak kéne lenni a keresztények zömének, tehát sokan elég passzívak, nem?
2: Én igazából, én el tudnám képzelni ugye így a magam életéből kiindulva, hogy ugye én nagyon sok mindent kéregetek, mert hogy ugye a lelkész asszonytól kapom ezeket a kis evangéliumi kis füzeteket, meg mindent, ugye, és akkor én szoktam rendelni, meg igéskártyákat, meg mindent, és akkor férjem mindig azt szoktam mondani, hogy szórólapozok. Kellene jobban még mondani és szólni, és hogy ugye ma is azt mondta, hogy az a szeretet, amit mi kapunk, azt kéne, meg hogy észrevegyük a másikat, hogy bajban van, vagy lássuk azt, hogy segítségre van szüksége, hogy tudjunk segíteni, és hát ugye megpróbálom, amit tudok. Nagyon tetszett nekem, az is a Cseri Kálmán mondja, hogy ugye, hogyha túl van csordulva a szív az Úr Jézusra, akkor tudunk adni másoknak is. És hogy ugye ezt próbálom, hogy tudjanak róla egyáltalán. Tehát már az is jó, hogyha olyan helyzetbe kerül, és tudja azt, hogy van az Úr Jézustól segítség, akkor tudja azt, hogy odafordulhat hozzá.
1: Jézuson kívül a Bibliában milyen szereplőket szeretsz? Kik tűntek föl neked? Kik tetszenek?
2: Hát az
1: szerepel.
2: Eszter nagyon tetszik.
1: Igen?
2: Igen.
1: Uh-huh. Miért?
2: Hát az alázat. Ezt nem lehet tanulni, ezt az alázatot, amivel ő volt akár a férje felé, akár a, úgymond a népe felé, Isten
1: hát,
2: felé.
1: És ő is egy eszköz volt, egy
2: igen,
1: misszionárus, egy nő, aki gyakorlatilag a saját népéért dolgozott.
2: Igen. Nekem ez nagyon tetszett, és ugye, ami még, hát tegnap is olvastuk, ugye mi most, van egy ima csoportunk a Facebookon a négynénikémmel, és hát elég sokan vagyunk benne, de most azt beszéltük, hogy karácsonyig a Lukácsot olvassuk minden nap egy fejezetet, és tegnap olvastuk ugye a Mártát, és nekem az is egy nagy tanulság volt. Én a Liza néninek a Csendes heteket szoktam még meghallgatni, és legelsőnek, mikor meghallgattam, ugye a Mártáról volt neki, és hogy ugye, hogy tud dirigálni, és tényleg ilyenek vagyunk, hogy meg akarjuk mondani, hogy ez mit csináljon. Az, még az Úr Jézusnak is akarunk
1: ez
2: dirigálni.
1: Így van. Ez az ima csoport hogy működik? Látjátok is egymást? Látjátok,
2: igen,
1: meg halljátok? És
2: Messengeren.
1: Úgy beszélgettek és imádkoztok.
2: Igen. Általában hetente egyszer, de most ugye minden nap olvasunk, és akkor így tényleg van olyan, amit most is olvastunk, és idáig nem tűnt fel.
1: Van olyan ige vagy igék, amelyek nagyon fontosak neked, akár a megtérés körüli igék, vagy azóta is?
2: Ami így az életem során így végigvezetett, amióta én megtértem, ugye ez a ne aggodalmaskodj, ez is egy nehéz dolog volt. Ez nem úgy megy, hogy akkor hú, most akkor mindent rábízok, mert az is egy könnyelműség, én úgy gondolom, hogy most akkor jó, akkor hagyjuk úgy mindent. Nem, ezért dolgozni kell, és tényleg, ami a szívünkben benne van a legmélyén is, azt is, mikor az Úr rámutat, hogy adjuk át, hát 50 milliószor átadtam már neki dolgokat, de van, amit visszaveszek. És ugye utána megint rádobjanak, hogy hát de most mit akarok én? Ez volt az akkor, amikor ugye apu meghalt, akkor volt az, hogy levettem róla. És ugye ez még, amikor azt mondja, hogy alkalmas és alkalmatlan időben is szóljunk. Ez, ami nekem a legfontosabb mindig. És ugye sokszor volt az, hogy nem úgy szóltam, kérni kell az Úrtól a szeretetet, hogy szeretettel beszéljünk a másik embereknek.
0: Lélekhangoló műsorunkban Németh Kraj Dzsina artistával hallhattak beszélgetést. Nem mindennapi élete fordulataiba adott betekintést nekünk Szeverényi János vele készült interjújában.
3: Ez itt a Lélekhangoló.
4: Kívánok! Köszöntöm az Evangélikus Rádió Misszió.
5: Szeretettel köszöntöm az Evangélikus.
6: Önök továbbra is a Lélekhangoló
5: evangélikus műsort hallják.
6: Lélekhangoló. Ha tehetik, tartsanak velünk.
7: Jövök a kereszthez.
0: Nemeskéri Pállal és feleségével, Nemeskéri Tóth Évával beszélgetünk a házasságukról, annak megújulásáról, Krisztus feltámadása fényében. Hogyan indult a ti kapcsolatotok? Benne volt Isten a képben már az elejétől fogva?
8: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, én is köszönjük a lehetőséget. Ha szabad így fogalmazni, az én családom élete nyomokba tartalmazott ilyen lelki gondolatokat, Istennel kapcsolatos tanítást. Ez alatt azt értem, hogy el kellett menni egy kis képzésre az első áldozás előtt, és lelkileg mindig sokat kaptam, de hát sajnos ugye ez 6-7 éves korunkban valahogy véget is ért. Isten igéje az nem volt jelen, Isten személyese. Ilyen értelemben sajnos egy lelki sötétségben éltünk.
9: Az én családom egy kommunista rendszert szolgáló család volt. Édesapám egy parasz családból származott, akit Budapestre fölhoztak az elvtársak. Már Istennel értettem meg, hogy nem voltak sem tradíciók, sem szokások, olyan tartalom, amit egyik generáció átadhat a másiknak. Nem is kaptam semmiféle információt, sem arról, hogy milyen egy nő, vagy milyen egy anyai életút, és Isten pedig egyáltalán nem ismerve. Nem volt kapaszkodom. Csak vágyaim, terveim voltak, és ezeket próbáltuk aztán Palival megvalósítani.
0: Fiatalon házasodtatok össze?
8: Megismerkedni fiatalon ismerkedtünk meg, Évi 13 és fél éves volt, én már 16. A szerelem megmaradt, de mi azért egy nyár után itt szétváltunk. De 2 év után újra találkoztunk, és onnantól elkezdtünk úgymond járni. És hát akkor fölmerült így a hosszú évek után, igazából Évibe, hogy hát azért mégiscsak össze kéne házasodnunk. Bennem ez nem merült föl még, és akkor Évi mondta, hogy hát akkor viszontlátásra. Én gondoltam magam, hogy úgyis majd vissza fog jönni szépen, de hát nem jött vissza, és akkor rájöttem, hogy vagy elveszítem őt, és őt nagyon szerettem, és hát 27 évesen az ember gondolja azt, hogy még 17 éves, mert már nem annyi. Tehát itt van az ideje a házasságkötésnek, családalapításnak. Ugye újra találkoztunk, és aztán össze is házasodtunk.
0: Ugye Évi azt mondtad, hogy nem volt kiforrott az, hogy milyen is legyél, mint feleség vagy anya. Mégis elindultatok valamerre. Ez milyen irány volt?
9: Meg volt a közös cél, hogy mi meggazdagodunk. És pont a rendszerváltást éltük, mi akkor végeztünk az egyetemen, és tényleg sok lehetőség volt a vállalkozásra, és mi bátrak voltunk, és ez nagyon sikeres is volt. Én nekem még volt egy olyan motivációm is ebben, hogy mindig éreztem, hogy nem tudok első számú lenni Pali életébe, hanem édesanyja, testvére mindig ott vannak elől. Édesanyja elvált, és ezért sokat támaszkodott a fiára, lelkitársként is, és ugye én így csak kapálóztam, és úgy gondoltam, hogy az anyagi elismertség által engem el kell majd ismerni, és így a nemeskéri családba be kell, hogy fogadjanak.
0: Mondják, hogy a házasságokban az anyagiak körül alakul ki a konfliktusok nagy aránya, de alapvetően ezzel nem lett volna gond, nem? Mikor gondoltátok ezt így át, hogy hoppá, nem volt jól meghatározva a cél?
8: nem bűn egyébként a meggazdagodás. Általában az oda vezető út szokott nagyon kemény lenni, és sajnos bűncselekményekkel is terhelt sokszor, de hát hogyha egy házasságban mind a két fél ugye vállalkozó, mindenféleképpen ki fog alakulni egy rivalizálást. Olyan beszélgetéseink voltak, hogy ki mennyit keresett, milyen üzleti terveink vannak, de ezt is maximum este, mert már ott tartottunk, hogy reggel 8-9-re jött az első, pótmama utána 4-kor a másik váltotta. Tehát mi este 8-9 fele értünk haza, és ebbe a lelki sodródásba mi nem láttuk, hogy nagyon eltávolodtunk egymástól. Az ember így nem mondja ki, meg nem is látja, hogy ő most imádja a pénzt. Hát ő szereti a jólétet. Na, de nagyon sokat kell odaadni önmagamból, a házasságomból, a gyerekeinkből. Tehát itt Isten nélkül nincs reális látás. És mi így is kerültünk ebbe a mélységbe, hogy akkor ez már hosszú hónapok, inkább már évekig tartott, amikor fölismertem, hogy hát én nagyon mélyen vagyok. A feleségem elköltözött a bátya lakásába, én ott maradtam a két gyerekkel, és akkor életemben először kellett kimondanom, hogy én ebből a mélységből nem tudok fölállni. Föl kellett tennem magamnak a kérdést, hogy ha én a vacsorára nem tudom leültetni a családomat egy asztalnak, akkor valóban én ilyen nagy ember vagyok?

0: Lehetett volna korábban lépni már szerintetek, vagy el kellett menni eddig a falig? A hétköznapokban hol volt az a pont, ahol már szakadt az egész?
1: Én kerestem a megoldást arra, hogy tudnánk újra abban a szerelemben találkozni, ami mindig is körbevette a mi kapcsolatunkat, csak ledarálódott. És az egyik barátnőm ajánlotta, hogy ő is elment egy természetgyógyászhoz, és hát ha én is elmegyek, akkor biztos, hogy kaphatok jó tanácsokat. Ez egy tartmasször volt, aki tulajdonképpen lelki háttérrel rendelkezett, méghozzá a gonosz erejével. Nem ismertem Istent, és épp ezért a gonoszra se gondoltam úgy, mint valóságos jelenlévő erőre. Egy materiális ember voltam, azt hiszem, amit látok. És ezek a dolgok, amit aztán ott ennél az embernél tapasztaltam, először csak érdekesség volt, mondjuk egy jóslás, egy beszélgetés, például az előző életembe visszamentünk. És ezeken való tapasztalások először csak érdekességnek tűntek, de aztán egyre inkább eluralkodott rajtam egy belső félelem, egy feszültség, és tulajdonképpen egy irányítottság, és valóban azokat a tanácsokat kaptam, amit a gonosz adott, így utólag ugye ezt már tudom értelmezni, és ezek a tanácsok arra irányultak, hogy váljak el, alapítsak külön céget, és a gyerekeim, hát a gyerekeim majd fölnőnek úgy, ahogy bárki másnak fölnőttek a gyerekei, a legfontosabbak az anyagiak, és az, hogy valósítsam meg önmagam. Ez különben minden nőnek föladatik ez a lecke a mai világba, hogy hova helyezi a hangsúlyt. Ezeket a tanácsokat kapva, ebbe az irányba elindultam, és meg is valósítottam. Létrehoztam a saját cégemet, Palival megállapodtunk, hogy annak fejében, hogy én elviszem azt a márkanevet és azt a kereskedelmi tevékenységet, amit én fölépítettem, a gyerekek Palinál fognak maradni. Lelkileg összerezzenek most, és tudom már, hogy mit is ajánlottam én akkor föl az anyaságomnak, az életutamnak a fő tartalmát, két gyermekemet, lányomat tulajdonképpen odaadom az anyagiakért, de ez is a gonosznak a terve, sokat ígér, keveset ad, és a végén mindent elvesz, hisz milyen ember lennék én most itt? Azok a döntések mentén ment volna tovább az életem, amit ott eldöntöttem. De Istennek van hatalma a gonosz munkáját letörni, és ez a mi életünkben meg is történt.
0: Pali, hozzád fordulok, mert azt hiszem ennek a mozgatórugója végül te lettél. Egy lelkészhez fordultatok.
2: Ugye a nagy elkeseredésembe egyszer csak eszembe jutott, hogy hívjam föl a Torockó-téri református gyülekezetet. Édesanyám járt oda, és nekünk is egy évbe kétszer el kellett vele menjünk. Ez volt ugye a húsvét és a karácsony. És akkor ebbe a templomba már az Isten tisztelet alatt engem többször megszólított Isten. Lelki érzéseim voltak. Az egyik az, hogy nagy szeretette, nem is keményen valaki kiemel engem, ez lelkileg értendő a székből, hogy hát mit csinálsz te, hogy élsz te, és utána nagyon nagy szeretete visszaültet, és nagyon kedves hangon mondja, hogy hát merre kéne menned inkább. És közben én teljesen leizzadtam, de szinte minden alkalommal így volt. De amikor kijöttem a templomba, azt igyekeztem elfelejteni. A templomba az öregek járnak, a betegek, a döntésképtelenek serege itt van. Én mégiscsak egy vállalkozó vagyok. De ugye érdekes, hogy ebbe a mélységbe mégis ez jutott eszembe, hogy hol lehet valamit kapni. És a lelki pásztortól kaptam egy időpontot azzal, hogy ha egy mód van rá, akkor a feleségem is jöjjön el. Hát ebbe a beszélgetésbe folyt belőlünk az életünk nyomorúsága és keserűsége, és ez a kedves lelki pásztor mondott nekem egy igét az 1 Mózes 2.24-ből, hogy annak okáira férfi elhagyja atyát, anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. És engem ez az igem elbevágott. Néha szoktam mondani, hogy 100 pszichológus nem hozott volna össze egy ilyen lelki diagnózist, amit Isten. Én fölismertem az első részéből az igének, hogy én nem hagytam el a régi családomat. Az előzőből le kell lelkileg válnia. Ez egy döntés, és ugyanúgy szeretem a régi családomat, de már nem ők az első közösség az életemben, hanem a házastársam és a családunk. A középső igeszakasz így hangzott, ragaszkodik feleségéhez, és belém hasított ez a tudat, hogy én nem ragaszkodtam a feleségemhez, és nagyon sok helyzetben, hogy Évi mondta, családi dolgokba, üzleti dolgokba én magára hagytam, és a végén testileg sem ragaszkodtam hozzá, és ezt is fölismertem, hogy ez egy nagyon komoly bűn, és hogy lesznek ketten ugye egy testé, ezt pedig úgy értettem meg, hogy a vállóper előkészítése közben többször átéltem, mint hogyha a mellkasomnál fogva valami szétakarna, vagy valaki szakítani. Mindenhol megállapították, hogy tökéletes az én szívem és az egész szervezetem. Itt értettem meg, hogy lelki tragédiához és egy szakadáshoz kanyarodott az életutam, és ordított ez a kérdés, hogy hát ha én ennek igazat adok, ennek az igének, én akkor egy elveszett bűnös ember vagyok. De ugye Isten, ha föltárja a nyomorúságunkat, a bűneinket, akkor nem hagyott, hanem fölismerhetjük a kegyelmet. Mi a beszélgetés után kimentünk a Torockó térre, és hát egy órát sírtunk. Ez már remény sírása volt, hogy nem kell elveszni, egy utat kaptunk, Isten fölfedte ezt az utat, ezt kell járjuk. De volt még egy nagy üzenete a lelki pásztornak, amit a búcsúzáskor mondott.
1: Azt mondta akkor Kálmán bácsi, hogy Pali, Évi magukat csak az imádságba ágyazott élet mentheti meg. Hát ez nekünk akkor nagyon pátoszos volt, de evel a beszélgetéssel kapcsolatban, ami nagyon fontos volt, a számomra ez az ige Isten üzenetét, reményét, lehetőségét jelentette, hogy tulajdonképpen, amit én szerettem volna, hogy az én férjem az enyém legyen, és hogy első számú ember lehessek ő mellette, Isten erre azt mondja, hogy igen, ennek így kell lennie. Letaglózó volt, hisz az a tanácsos, ahol előtte jártam, azt mondta, hogy ezt a házasságot föl kell bontani, itt pedig az Isten azt tanácsolja, hogy egy egészen új úton nekünk van jövőnk, a mi házasságunkat meg lehet menteni, és ezért volt annak a reménynek a sírása, amikor kimentünk a Torockó téri játszótérre, és ott együtt leültünk. De mindenféleképpen el kell mondanom, hogy erre a beszélgetésre én teljes bizonytalansággal mentem, úgy éreztem, hogy ennek nincs semmi értelme. Nem volt közöttünk már semmilyen bizalom. A gonosz által indukált gondolatok azok olyanok voltak, hogy féljek a férjemtől, tehát amit már utólag tudok, hogy a gonosz emberülő volt kezdetektől fogva, azt ő úgy kezdi, hogy az emberi kapcsolatainkat kezdi felszámolni, és amikor egy lélek egyedül marad, akkor jön azokkal a gondolatokkal, hogy hát nincs értelme az életnek. Ezt az Isten megakadályozta, és tanácsolt Palin keresztül az Istennek az igéjét hallhattuk, ami megmentett minket. Csoda történt.

0: Vendégünk a Lélekhangolóban Nemeskéri Pál és felesége Éva, akikkel a témánk Jézusban való hitrejutásuk és házasságuk feltámadása.
1: Istennek mi a szándéka? Amivel kezdtem, mi a szándéka terve az emberrel és a házasságokkal, így a nagy héten Jézus Krisztusra tekintve, akit aztán megismertetek, hogyan ismerhető meg ez az isteni szándék?
2: Mindenféleképpen a hit hallásból van. Jó, ha az ember hallja az igét, és engem ugyanve ezt az igét, amit mondtam az előbb, ugye megszólított, és helyes irányba fordított. De én akkor még Jézus nem ismertem föl, hanem mi az imádkozással vártunk, hát magyarul sumákoltunk még hosszú napokig. És akkor elkezdtünk úgy imádkozni, érdekes, hogy ez az első imádságunk is egyszerre volt, hogy leoltottuk a lámpát, szinte magunkra húztuk a takarót, és akkor mindenki az imádságát elmondta. Nekem az volt az első imádságom, nem volt hosszú, hogy de jó lenne ezt a sok szemetet kisöpörni az életemből és az életünkből. És Isten csodálatos módon szokott válaszolni, ha a szív nyílik Isten felé, akkor ő biztos, hogy oda belép, és azt a lelket elkezdi tisztítani és megmenti. Évi is imádkozott, és akkor elkezdtek az életünkbe megrendítő dolgok történni, tehát Isten elkezd válaszolni. Nekünk ez a vállalkozás halmaz, amit létrehoztunk, ezt kellett lebontani, és szándékosan ismétlem azt meg, hogy nem azért, mert bűn a gazdagság, hanem az volt a bűn, hogy mit csináltuk. Mint például az adócsalás, korrupció. Isten ezt nem tudja megáldani, a sötétséget és a lopás, csalást és a hazugságot. Ezt először meg kell tisztítani. Ennél a vállalkozásunknál megtisztítás módja az volt, hogy eladjuk. Egy olyan szabadítás, hogy az ember rájön, hogy ezt el is lehet engedni. Abba is lehet valamit hagyni. És akkor ezt megtettük, és ezen áldás lett. És akkor következő ajtókat nyitott Isten, hogy merre menjünk és mit tegyünk. És ebbe a folyamatba jött az a döntő fordulat, ami nélkül ugye Jézust nem tudjuk fölismerni, hogy egyrészt hozzáfordulunk imádságba személyesen. Én sokáig Istenhez imádkoztam, ők ugye egy isteni személy, de Jézus mondja azt, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki nem mehet az atyához, csak én általam. A szívemben úgy éreztem, hogy Isten azt mondja, hogy nagyon várlak, nagyon szeretlek, de gyere Jézus felől. És akkor elkezdtem imádkozni azért, hogy Jézust megismerhessem. Olyan bizonyosságot ad Jézus önmagáról, hogy azt nem lehet elvenni. Tehát akkor megértettem azt, hogy mondjuk valaki hogy lesz mártír, mert ő biztos abba, hogy a megváltóba hisz. Viszont amikor Jézust az ember segítségül hívja, akkor meglátja a saját bűneit is. És ezekkel a bűnökkel nem tudunk igazán mit kezdeni, mert ezeknek nagyobb hatalma van, mint ami erőnk, és ez csak Jézus győzte le a bűnt és a halált. Tehát Jézus elé kell tárni. Ha megláttam egy bűnömet, én elé tártam és bocsánatot kértem tőle. És ezt a bűnbocsánatot el is kell fogadni, hogy igen, ez vagyok, ezt tettem, kérlek, bocsáss meg, és a bűnbocsánatot pedig az ember megkapja. És ez egy élettisztítás és élettakarítás volt, az addigi életemet rendbe kellett tenni, és a mai napig ugye ebből élek, hogy ha bűnt ismerek föl az életembe, akkor azt Jézus elé viszem és bocsánatot kérek, de ez volt a döntő találkozás, és így kaptam arról bizonyosságot Jézustól, hogy ha meghalok, ha mondjuk itt infarktusba leesek a székről, akkor azért megköszönöm, ha egy kicsit sajnáltok, de nagyon nem kell sajnálni, mert én Isten mellett fogok fölébredni, hozzá tartozom. Ugye a világnak a legnagyobb kérdés az élet vagy halál kérdés. Ezt senki nem tudja megválaszolni, mint az életnek az egyetlen királya és ura, Jézus. És ha valaki így módon már hozzátartozhat, hogy elmondtam, akkor van örök élet, akkor nem kell félni a haláltól. Úgyhogy én így ismertem meg Jézust, a megváltót, így támad föl a mi házasságunk a halálból, de személyesen én, mint Nemeskéri Pál a halálból, és ugyanezen az úton ment át Év.

0: Évite egy materialista családból származó lányként egy ilyen nagy találkozás után Istennel hogyan tudsz Jézusra tekinteni, és hogy hiszel akkor te is már az örökké valóságban, illetve az örök életben?
1: Akkor, amikor kijöttünk a beszélgetésről, hogy Isten, Jézus, Szentlélek, Szent Háromság, ilyen fogalmak egyáltalán nem léteztek bennem. A reménység volt meg arra nézve, hogy Isten létezik, meg akartam ismerni Istent, és mint egy menekültem a gonosz elől, mert én éreztem, hogy nagyon komoly dolgok közül kell választani, élet vagy halál. Visszamentünk további lelki beszélgetésekre, nem is lehetett minket lerázni, hogy így mondjam, és Halesbynek a Hogyan lettem hívő keresztény című kis könyvét ajánlotta nekem az egyik lelkész, és abban olvastam el, hogy Jézust én behívhatom a szívembe, és az életem urává tehetem. És az egyik éjszaka ezt az imádságot elmondtam, és ez is egy ugye fontos dolog, hogy megmenekült a házasságunk, de ez az előzte meg, hogy mind a ketten külön-külön Isten elé mentünk, és személyesen bocsánatot kértünk, és a személyes kapcsolatunkat rendeztük Istennel, illetve ő rendezte velünk, és megengedte, hogy megértsük, hogy Jézus az igazság, az út és az élet. Jézus oda nem fog beköltözni, ahol nagy sötétség van, tehát ott először ki kell takarítani, és az a takarítás az valahol nagyon fájdalmas, mert sok olyan emlék, olyan bűn, egészen gyermekkoromtól fogva lévő események előtódultak. Egy-egy reggel fölébredtem, és eszembe jutott egy újabb és egy másik, és voltak olyan dolgok, amiért Istentől kellett bocsánatot kérnem, és voltak olyan bűnök, ami a kapcsolatunkat terhelte, hazugságok, szerelmi dolgok. Ez is olyan érdekes, hogy nagy szerelmi kapcsolatba is belefér az, hogy az ember megcsalja a másikat, és nem is tudom megmagyarázni az okát. És ezeket a dolgokat Istennek is megvallani, és egymásnak. És annak a lehetetlensége, hogy Uram, pont most mondjam el ezeket a házastársamnak, aki ezért lehet, hogy nem fog megbocsájtani. De nem tehetem meg, hogy nem mondom el, tehát ez volt az a nagy lelki műtét, mert a gonosz ezeket a csapdákat, ezeket a bombákat azt akarja, hogy benn maradjanak az életünkbe, de Jézus fel akar szabadítani ez alól. Nagyon mélységes időszak volt, és azt kellett kimondanom, hogy az az ember, aki kirajzolódik ebben a megvilágításban, ez az ember halált érdemel. És hogy ez a házasság már nem is létezik. A lábunkkal megtiportuk, és teljesen valóságos az az ítélet, ami jár ezért. És nem ez történt, hanem Jézus azt mondta, hogy megújítalak titeket, és újjáteszem a házasságotokat. Akkor értettem meg, hogy Jézus váltságára van nekem szükségem, és ezért imádkoztam, hogy megérthessem, hogy miért olyan fontos a kereszt. Ez volt számunkra is a titok, hogy miért olyan fontos a kereszt, és ki Jézus, miért is ez a központ, és mit végzett el Jézus. És azt értettem meg, hogy Jézus bűntelen volt, és meghalt helyettem az én bűneimért, és ezért én tisztán és szeplőtelenként állhatok meg Isten színe előtt, majd az utolsó napon, az ítéletkor, mert engem eltakar Jézus. És ez az a váltság, amire nekem szükségem van, és én erre igent mondtam.
0: Hol mondhatjuk ki, hogy egy házasság halott, és van-e értelme feltámasztani?
2: Ez egy nagyon jó kérdés, hogy honnan tudhatjuk, hogy egy házasság halott. Most a magunkéból kiindulva mi nem tudtuk, hát nagyon rosszul éltünk, ennek ilyen nyilvánvalóvá kellett lennie. Sok kapcsolat van, ami évtizedekig így ellavírozva, ami pedig hónapok alatt fölrobban, és az emberek a mai világba érzelmekbe kezdenek el gondolkozni, hogy az ember mindenáron ki akar lépni, mert az érzelmek megkoptak. És a világban nagyon sok most az az ember, akit az érzelme irányítanak. Egyébként nagyon fontosak az érzelmek, tehát én nem valami jégcsap tanácsot szeretnék adni, hanem csak Isten által lehet az igazi szeretetet megtapasztalni és az érzelmeket. Tehát sokan nem is tudják, hogy halott a házasság, vagy nem merik kimondani. A világunk a sikersztoriról szól, csak hát a sikerek mögött sokszor már rothadó életek vannak és rothadó kapcsolatok, és ezt a sebet csak Isten tudja kitisztítani. Hogy a házasságot érdemes-e föltámasztani, ez is nagyon jó kérdés. Hát, hogyha már érezzük, hogy nagyon mélyen vagyunk, és hogy a mi házasságunk feltámasztásra szorul, és önmagunk is, akkor azért Isten segítségül lehet hívni. De ha kidobjuk az életünkből, nem fog visszajönni az ablakon, de mi megszólíthatjuk életünk bármelyik szakaszán, és akkor abba a nyomorúság megállóba fog minket fölvenni, ahol mi eljutunk odáig, hogy tényleg segítségre szorulunk, és őszintén segítségül hívjuk őt. Ő a házasság alkotója, és egyben orvosa is, tehát az a legjobb, hogyha én valaminek az alkotójához fordulok, és tőle kérek segítséget, és ő biztos, hogy utat fog mutatni.
0: Kedves hallgatóink, arról hallhattak a megelőző fél órában, hogy hogyan hívta el követésére Jézus Krisztus Nemeskéri Pált és feleségét Évát. Megtérésük után helyreállt a házasságuk, és további két gyermekkel is megajándékozta őket az Úr. Szeretettel ajánljuk hallgatóinknak a Bibliai Házassággondozó Szolgálatot, amelynek vezetője Nemeskéri Pál, és amelyről a következő webcímen tudakozódhatnak: bhs.hu. Ezt a beszélgetést és további interjúinkat is megtalálhatják a Magyar Evangélikus Rádiómisszió honlapján, a misszio.lutheran.hu webcímen. Nekünk a következő módon üzenhetnek: e-mail címünk evmis@lutheran.hu, SMS-t pedig a 0620 620 36 79-es számra várunk. További jó rádiózást és áldott Krisztusra hagyatkozást kívánunk kedves hallgatóinknak. Most búcsúzunk, erős vár a mi Istenünk.

0: Adjunk hálát, kedves hallgatóink, az éjszakai nyugodalomért. Kérjük Urunkat, töltse el lelkünket az ő békességével és világosságával. Ezáltal mindig láthassuk meg kegyelme munkálkodását. Támogasson minket az ő útainak, törvényeinek, tanításainak követésében, hogy e mai napon is erősödjék a Krisztussal való közösségünk, és őrizzen, hogy ne essünk a gonoszság tőrébe.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: vigasztalás, biztonság, megelégedettség. A mai ige Sámuel második könyve 23. fejezet 5. verse. Nem ilyen-e házam az Isten előtt, hisz örök szövetséget szerzett velem, benne elrendezett és biztosított mindent. Minden javam, minden örömem belőle sarjad. Gondolatok az igéről. Ez az ige nem egy ígéret csupán, hanem ígéretek gyűjteménye. Egész doboz tele drága gyöngyel. Isten velünk kötött szövetsége pedig a kincstár, amely mindezeket a drágaságokat tartalmazza. Dávid utolsó szavai ezek: de legyenek ma az enyémek. Először is a sóhaj: a dolgok nem úgy mennek nálam és az enyéimnél, ahogyan szeretném. Próbák, gondok és bűnök gyötrődnek mindezektől, kemény a párnám. Azután a vigasztalás: örök szövetséget szerzett velem. Isten elkötelezte magát mellettem, és Krisztus vérével megpecsételte a szövetséget. El vagyok kötelezve Istennel, mert ő elkötelezte magát nekem. Ez nagy bizonyságot ad, mert Isten szövetsége örök, bölcsen eltervezett és megcáfolhatatlan. Nem kell attól félnem, hogy az idő múlásával Isten szövetségének valamely pontja feledésbe kerül a dolgok természetszerű bizonytalansága következtében. Ez a szövetség sziklaszilárd, erre építhetek mind életemben, mind halálomban. Végül megelégedett leszek, nem kell más az üdvösséghez és a boldogsághoz. Istené vagyok, és ez a legfőbb öröm. Én lelkem, fordulj ezen a mai napon is Krisztushoz, akiben kegyelmes Istenünk új szövetséget kötött veled. Fogadd el Krisztust, hogy ő legyen a mindened. Lelkész imakör. Nagy szeretettel hívják a lelkész és lelki munkás testvéreket a szeptemberi lelkész imakörre, amelyet az idén a legidősebb generációra is gondolva egy új helyen, a Szilágyi Dezső téri református templom előtt, az országházzal szemben szeretnék megtartani. Úgy, ahogyan más szeptemberi találkozóik esetén is, most sem hívnak senkit reggelire, ott imádkozhatnak a városért, Budapestért, az országunkért és megtéréséért, ébredéséért. A lelkész imakörbe együtt imádkozásra hívnak lelkészeket, lelki munkásokat és munkatársakat is. Az időpont szeptember 1-e, kedd, 7:30. A helyszín a Szilágyi Dezső téri templom előtt. Igei bevezető üzenetet az imádkozáshoz a szeptemberi szokás szerint az Allianz munkatársai fogják továbbadni számukra. Üzeni mindezeket Szuhánszki Gábor. Felhívás parókusi alkalmassági vizsgálatra. A Déli Evangélikus Egyházkerület püspöki hivatala parókusi alkalmassági vizsgálatot hirdet. A szóbeli vizsga időpontja és helyszíne november 10-e, kedd, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöki hivatalában. A vizsgálatra holnap, augusztus 31-ig lehet jelentkezni a deli.kerület@luteran.hu e-mail címen. Az időjárásról: még nyári meleg az idő. Ma vasárnap gyengén felhős napos idő lesz, csak néhol eshet eső. Északnyugati szél és 30-35 fokunk van. Hétfőn felhős napos idő lesz, csak kevés helyen esővel. A déli szél megélénkülhet és 31-36 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

Jézus ezt mondta: ifjú, mondom neked, kelj föl. A halott pedig felült és beszélni kezdett. Ekkor átadta őt anyjának.

A Naimi ifjú feltámasztása kapcsán olvassuk ezeket a sorokat a Szentírásban. Amikor a mester meglátta a gyermeke halála miatt síró özvegyasszonyt, megkönnyörült rajta, feltámasztotta a fiút és visszaadta őt anyjának. Aki már állt a házastársa, a gyermeke, az unokája, vagy valamelyik más közeli hozzátartozójának a koporsója mellett, annak nem kell magyarázni, hogy ez milyen nehéz. Azonban nem csak a testi halál miatti fájdalom és szomorúság jelenthet ilyen problémát, hanem minden olyan állapot, amikor egy istenfélő személy emberileg nézve reménytelen körülmények közé kerül. Lelki értelemben is igaz lehet, hogy úgy érezzük, meghal valaki számunkra. Amikor például megszakad egy barátságunk, vagy amikor sínylődik a házasságunk. Sokan szenvednek a szeretteik kemény szívűsége miatt, akik engedve a világ csábításainak elindultak a tékozló fiú útján. Kezd tönkre menni az életük, de nem hajlandók Isten fele fordulni. És így megkeserítik a saját és mások mindennapjait is.

Isten számára azonban nincs reménytelen helyzet. Nincs olyan házasság, kapcsolat, amit ő ne tudna megmenteni. Nincs olyan lelki halál, amiből ne tudna kiemelni, feltámasztani. Jairus lányának és Lázárnak a feltámasztásánál a hozzátartozók kérték Jézus segítségét. Ez az édesanyja nem is kérte ezt. Valószínű, ha a mester nem lépett volna oda, akkor a halottat kísérő, szomorú tömeg az anyával együtt elment volna mellette. Jézus azonban éppen a megfelelő időben volt ott, és cselekedett. A te nehézséged, megpróbáltatásod mellett sem megy el részvét nélkül. Segíteni fog neked. Ezért bíz benne teljes szívedből.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, augusztus 30-a. Galatákhoz írt levél 5. fejezet, 1-től 6. versig. Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Íme én, Pál, mondom nektek, hogy ha körülmetélkedtek, Krisztus semmit sem használ nektek. De ismét bizonyságot teszek minden embernek, hogy aki körülmetélkedik, köteles az egész törvényt megtartani. Ha törvény által akartok megigazulni, elszakadtatok Krisztustól, a kegyelemből pedig kiestetek. Mi ugyanis a lélek által hitből várjuk az igazság reménységét. Mert Krisztus Jézusban nem számít sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit. Jézus valódi szabadságot ad a szélsőségektől, a bűn és félelem uralmától, a szabadosságtól, a kegyelemmel való visszaéléstől, valamint a vallásosságtól, a törvénykezéstől. Míg az első szembetűnőbb, addig a másodikat nehezebb leleplezni, mert a magunkkal hozott, megtérésünk után megmaradt szokások, életünkbe beépült gyakorlatok formájában szinte az identitásunk részévé válik. Nem leszünk hívőbbek az önmagunk által kreált kegyességi gyakorlatoktól, kiválogatott törvényeskedéstől. Ha nincs tévénk, attól nem vagyunk szentebbek azoknál, akiknek van. Vagy ha nem eszünk húst, az sem jelent előnyt a hitéletben. Ha a magunk ereje és elképzelése alapján akarunk megigazulni, igazzá, bűntelenné válni, akkor a kegyelmet hatályon kívül helyezzük az életünk fölött, vagyis megvetjük. Ha fontosabb, hogy bőjtöljek és ott legyek az ima alkalmakon, de azok lényegét, Jézus előtt való hálás és alázatos megjelenést elvetem vagy elfelejtem, ha hangsúlyosabb a szép ruha a gyülekezetben, de otthoni csendességeink, rendezett kapcsolataink és mindennapi életszentségünk háttérbe kerülnek, semmi hasznunk nem lesz abból. Sőt, még a gőg és büszkeség, valamint a kiégés csapdájába vihet bennünket. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek. A mai áhítatot Valerie Bryant Bennett írta Tennessee-ből az Egyesült Államokból. A függöny mögött. Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget. Zsoltárok könyvének 62. fejezetének 2. verse. A csodálatos Tennessee Színház 1928-ban nyílt meg a városomban, és nemrég fáradtságos munkával felújították eredeti pompájába. Ez az egyik kedvenc helyem, ahol darabokat és zenei előadásokat nézek. Minden előadás alkalmával van egy kis idő, amikor a közönség teljes csöndben ül a sötétben és várja, hogy a függöny felgördüljön. Azonban tudom, a színfalak mögött izgatott mozgás van. Amikor a függöny felemelkedik, a színpadi fények egy színes és részletes jelenetet világítanak meg, napokig tartó próbák és készülődés eredményét. Az elmúlt 2 évben nehéz helyzetben voltam. Minden reggel az elcsendesedésem során arra kértem Istent, hogy segítsen megoldani a helyzetet és adjon békét nekem. Tudom, hogy Isten hallja az imám és szeret engem, de még nem oldotta meg a problémámat. Úgy érzem magam, mintha a színház teljes sötétségében ülnék és várnék, de arra emlékeztetem magam, hogy Isten a függöny mögött munkálkodik. A Római Levél 8. fejezetének 28. verse megnyugtat minket, hogy azoknak, akik szeretik Istent, minden a javukra van. Bízhatunk abban, hogy egy nap az a bizonyos függöny felemelkedik, és látni fogjuk az imáink, és Isten tervének az eredményét. Istenünk, segíts emlékeznünk, hogy Te mindig munkálkodsz a színfalak mögött. Amen. Napi gondolat: bízhatok Isten jóságában, akkor is, ha várnom kell erre. Imádkozzunk azokért, akik Isten válaszára várnak.
1: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Turmezei Erzsébet, a néma vád. Holdfényes éjjel, halvány Krisztus arc, rajt szívet tépő szelíd fájdalom. A várost nézi, és őt nézem én hónapok óta. Hűvös hajnalon, ha ébredek, és hideg éjszakán a nap zajának, hogyha vége lett. Mert itt sugárzik sápadt csendesen szobám falán, s az életem felett. Sokszor szíven talált a néma vád, s hitetlenül harcoltam ellenem. Tudom, hogy miattam vagy szomorú. Tudom, uram, hogy másképp kellene. Valahol mélyen elszakadt a hú. Nem zengi tisztán a tejének, de a szakadt húr felújjong-e még, ha fájó könnyedre ápergetek. Könnyed nyomán megzendül-e megint a magasságokat merő zene. Sokszor szíven talált a néma vád. Tudom, uram, hogy másképp kellene. Holdfényes éjjel, halvány Krisztus arc, te, aki láttad minden harcomat, nézd! Ezen a nagyheti éjszakán felét fordítom könnyes arcomat. Ma én is sírtam a város felett. Ma megéreztem, most is érzem, mi fáj, amikor durván ellökik a segíteni kinyújtott kezem. Micsoda sajduló seb a szívem, a visszautasított szeretet. És most leroskaszt az a néma vád. Én szereztem ilyen sebeket. Hisz a te kezed győzelmet kínált, új, zengőbb húrt a régi nyűtt helyett. Nem vettem észre. Meg se láttalak. És újra reggel, újra este lett, és újra este, holdas, hangtalan. Szemed virraszt, és a városra néz. A visszautasított szeretet nagyon, kimondhatatlanul nehéz. Ó, az a város! És ó, az a szív! Nézz, nézz szomorú váddal a szemet, és lábaidhoz összetörve hull te megsiratott Jeruzsálemet.

0: a szolgálat jutalma.
1: Jézus nyomában járva, akkor felhasad, mint hajnal, a te világosságod, és egészséged gyorsan kivirágzik, igazságod előtted jár, és az Úr dicsősége követ. Ézsaiás 58:8. Gondolatok az ígéről. Vajon nem erre vágyunk mindannyian? Mennyei atyánk akaratának teljesítése egészséggel és békességgel ajándékoz meg bennünket. Igazságod előtted jár, az Úr dicsősége követ. Akkor kiáltasz, és az Úr meghallgat, jajgatsz, és ő azt mondja, íme itt vagyok. Ha elvetett közüled az igát, megszűnsz újjal mutatni és hamisságot beszélni. Ha odaadod utolsó feladatodat az éhezőnek és az elepett lelkűt megelégíted, feltámad a sötétségben világosságod, és homályosságod olyan lesz, mint a dél. És vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárazságban is, csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, s mint vízforrás, amelynek vize el nem fogy. Ézsaiás 58:8-11. Ha jót teszünk másokkal, ez felmelegíti szívünket, vérkeringésünket felgyorsítja, testi-lelki egészséget eredményez. Fizikai, szellemi és erkölcsi erőnk növekszik, mivel lelkünket mennyi

0: Egy anya életének egyik legnehezebb pillanata, amikor beteg gyermeke ágya mellett ül. Gyermekorvosként láttam már nagyon fiatal anyákat és nagyon tapasztalt anyákat is, de mindannyiuknál észrevettem egy dolgot. A szeretett gyermekük egészsége iránti törődést. Láttam könnyeket fáradt szemükben, láttam remegő kezüket és fáradt lábaikat. Hallottam gyötrődésüket és különösen kérdéseiket. Miért az én gyermekem? Miért nem tudtam én hordozni a betegséget érte? De ami lenyűgözött bennük, az a remény, hogy gyermekük egy napon meggyógyul. Gyakran a diagnózis ellenére. És a bátorság, hogy minden nap fáradtság nélkül küzdjenek érte. De vajon hányan gondolják közülük, hogy Jézus tudja, és törődik velük, és gyermekeikkel? A világ minden édesanyja számára. A fáradtaknak, a kétkedőknek, a magányosoknak van egy bizonyos reményforrás. Jézus Krisztus. Az üdvözítő szeretettel és megértéssel fordult az édesanyákhoz, akik gyermekeiket nevelték és ismerte minden nehézségüket. Amikor Jézus a földön járt, nem csak a nagy tömegeket tanította, hanem megállt egy-egy édesanya mellett is. Megáldotta a gyermekeket. Megvigasztalta azokat, akik sírtak, és figyelmesen hallgatta meg azok gondjait, akik nem találtak másban menedéket. Ő, aki magára vette az emberi természetet, ismeri az anya szívének terheit, és szeretettel viseli azokat vele együtt. Az anyai hivatás gyakran rejtett és meg nem értett szolgálat. Sokszor csendben végzett önfeláldozás, melyet az emberek talán sosem ismernek el. De Jézus látja. Ő számon tartja az éjszakai virrasztásokat, a könnyeket, a kimondatlan imákat, a szeretettel kimondott feddéseket és buzdításokat. Megváltunk ismeri minden édesanya szívének terhét. Ő, akinek volt egy anyja, aki szegénységgel és nélkülözéssel küzdött, együtt érez minden anyával az ő fáradozásaiban. Ő, aki hosszú utat tett meg, hogy enyhítse egy kánaáni asszony fájdalmát, ma is ugyanezt teszi az anyákért. Aki a naini özvegynek visszaadta egyetlen fiát, és aki a kereszten való kínszenvedésében megemlékezett édesanyjáról, az ma is meghatódik az anyák gyászával. Minden szenvedésben és minden szükségben segítséget és vigaszt nyújt. Anyukák, nem vagytok egyedül a küzdelmetekben. Egyetlen betegség sem erősebb Istennél. Még ha mi, orvosok, néha tehetetlenek is vagyunk a betegségekkel szemben. Eljön az idő, amikor ő az ő erejével megváltoztatja a mai szenvedő gyermekek testét. Az ő országában nem lesznek többé szűkölködő gyermekek. Eljön a nap, amikor lábuk fáradhatatlanul fut majd a többi gyermek mellett, amikor karjaik átölelik édesanyjukat, amikor képesek lesznek örömmel beszélni és énekelni, és amikor testüket nem fogja többé betegség gyötörni. Imádkozzunk ma azokért az anyákért, akik gyermekeikkel együtt szenvednek, de azokért az anyákért is, akik várják az újra egyesülés napját azokkal, akik már nyugalomban vannak.
1: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Augusztus 30-án a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az ószövetségi igét a Királyok első könyve 19. fejezetének 7. verséből olvasom. Az Úr angyala másodszor is visszatért, megérintette Illést, és ezt mondta: kelj föl, egyél, mert erőt felett való út áll előtted. Az új szövetségi igét az Apostolok cselekedetei 27. fejezetének 34. verséből olvasom. Pál ezt mondta a viharban: ezért intelek titeket, hogy egyetek, mert az is megmeneküléseteket szolgálja, mert közületek senkinek sem esik le, egyetlen hajszál sem a fejéről. Az utóbbi években egyre többet hallunk az ijesztően megnövekedett elmagányosodásról. Egyre nő az aránya a bezárkózott embereknek, és nem csak a Covid okolható ezért, most is folyamatos ez a tendencia. Szépen kimutatható az is, hogy a látszólag kommunikatív szociális média valójában csak elmélyíti a magányt, az egyedüllétet. Egy 2024. évi júniusi felmérés szerint az EU-ban Magyarország vezet a depressziósok arányában. A népesség 10,3%-a élt meg legalább egyszer egy ilyen súlyos időszakot. Az EU átlag 6,5%. A 18-34 évesek között ez az arány majdnem a duplája ennek, minden ötödik magyar fiatalt érint. Illés is végigjárta a depresszió lépéseit. Első, megijedt Jezábeltől és rátört a halálfélelem. Második, elrejtőzött, maga választotta a magányt. Három, önhibáztatásba és öngyűlöletbe fogott, majd bekucorodott egy kő tövébe és csak aludt. Negyedik, kilépett a létezésből. Milyen terápia segít? Isten odalép hozzá. Gyengéd érintés, ébredés, kis ételital, pihenés. Szelíd apró lépések. Újraébredés, táplálék, feladat, cél, a létezés értelmének tisztázása. A történet vége pedig, hogy Isten megjelenik Illésnek a Hóreben. Nincs a szélben, nincs a földrengésben, nincs a tűzben, de ott van a halk és szelíd hangban. Ez a legtöbb, ami adathat. Egyszerűen csak átölel az Isten. Imádkozzunk. Az Úr töltsön be jelenlétével, amikor eluralkodik rajtad a magány. Az Úr sorakoztassa fel előtte csodáit, amikor úgy érzed, csak a sötétség vesz körül. Az Úr szelíd hangja hívjon közösségbe, mutassa meg a testvéreket, akik melletted állnak. Ámen. Az áhítatot Novotny Dániel írta, alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Az Úr angyala másodszor is visszatért, megérintette Illést, és ezt mondta: kelj föl, egyél, mert erőt felett való út áll előtted. Pál ezt mondta a viharban: ezért intelek titeket, hogy egyetek, mert az is megmeneküléseteket szolgálja, mert közületek senkinek sem esik le, egyetlen hajszál sem a fejéről.

Egy király palotája a magas hegy csúcsán állt, míg népe a völgyben lakott. A hegytetőről egyetlen veszélyes és kanyargós út vezetett lefelé. A király minden nap meglátogatta alattvalóit, ezért szüksége volt egy hűséges kocsisra, aki biztonságba levezeti őt a hegyről. Amikor a régi kocsisa meghalt, a király új embert keresett a feladatra. Három jelentkező mutatta be tudását. Az első kocsis vakmerően vágtatott lefelé, gyorsan kanyarodott és hajszál híján elkerülte a szakadék szélét. A tömeg újjongott az ügyességén. Na a második, az még gyorsabban száguldott. A hintó szinte a vesztébe rohant, de csodával határos módon épségben ért le. Az emberek még lelkesebben éjjeneztek. A harmadik kocsis azonban egészen másként vezetett. Nem mutatott be bravúrokat, hanem szilárdan, biztos kézzel irányította a hintót. Mindvégig a hegy felőli oldalon maradt, távol a szikla szélétől, és nyugodtan, biztonságosan ért le a völgybe. A nép csalódott volt, mert vágyott az újabb látványos mutatványra. A király azonban így szólt. Ő lesz az én kocsisom, mert nem vakmerőségben, hanem a biztonságban bízhatok.

ez a történet arra tanít, hogy az igazi hűség és bölcsesség nem a merészségben, hanem az óvatosságban, a veszélyek kerülésében rejlik. A keresztény élet nem a világ határain való egyensúlyozásról szól, hanem arról, hogy Krisztus közelében az ő biztonságos ösvényén járjunk. A bűnnel nem szabad kísérleteznünk. Ahelyett, hogy a kísértés peremén egyensúlyozunk, kerüljük el annak minden formáját. Az igazán bölcs nem a veszély közelébe merészkedik, hanem minél távolabb tartja magát tőle.

Az első két kocsis a világ lelkületét tükrözi. Az emberek tapsát, elismerését keresik, még ha ezzel a saját és mások életét is kockáztatják. Ez hasonló ahhoz, amikor a keresztény ember megpróbál a világi szokásokhoz, zenéhez, öltözködéshez, szórakozáshoz, vagy éppen a könnyelmű kapcsolatokhoz igazodni. Ezzel azonban egyre közelebb kerül a szakadék széléhez, a kísértéshez, és igen, a bukáshoz is.

A harmadik kocsis viszont a biztos oldal választását mutatja be. Nem a gyorsaság, a látvány, hanem a hűség, az álhatatosság és az óvatos bölcsesség nyeri el a király, vagy fogalmazzunk inkább így, Krisztus tetszését. Az igazi kérdés tehát nem az, hogy mennyire tudjuk megközelíteni a világ határait anélkül, hogy elbuknánk, hanem az, hogy mennyire akarunk közel maradni Jézushoz, aki az egyetlen biztos menedékünk.

Az Úrhoz való legkisebb eltávolodás is veszélyt jelent, mert Sátán arra törekszik, hogy elgáncsoljon minket. Az engedelmesség, az óvatosság biztosítják számunkra az élet koronáját. A király a harmadik kocsist választotta, mert az nem vakmerőségben, hanem a biztonságban mutatta meg hűségét. Ugyanúgy Isten is azokat tartja hűségesnek, akik nem kísérleteznek a bűnnel, hanem a lehető legtávolabb maradnak tőle, Krisztus közelében. Ez az igazi bölcsesség és a keresztény életút. Nem a világ tapsát keresni, hanem a király elismerését.

A bölcs fél a rossztól, és elkerüli. Az ostoba féktelen és elbizakodott. Példabeszédek könyve, 14. fejezet, 16. vers.

0: Adjunk hálát, kedves hallgatóink, az éjszakai nyugodalomért. Kérjük Urunkat, töltse el lelkünket az ő békességével és világosságával. Ezáltal mindig láthassuk meg kegyelme munkálkodását. Támogasson minket az ő útainak, törvényeinek, tanításainak követésében, hogy e mai napon is erősödjék a Krisztussal való közösségünk, és őrizzen, hogy ne essünk a gonoszság tőrébe.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Szenci Molnár Albert születésnapja. Szenci Molnár Albert 1574. augusztus 30-án született Kolozsváron, és 1639. január 17-én halt meg. Nyelvtudós, filozófus, zsoltárköltő, egyházi író, műfordító. Céltudatos tudós volt, ki egész élete művével használni akart. Latin szótárával, mely átdolgozásokkal a 19. század közepéig használatban volt, megnyitotta a magyar értelmiség előtt az utat az európai tudományosság felé. Latin nyelvű magyar nyelvtanával Szilveszter János után elsőnek ismertette meg Európával a magyar nyelv sajátosságait. A református egyházat megajándékozta a zsoltárokkal, a javított Károli Bibliával, Calvin institúciója fordításával, a Heidelberg KT-val, a Scultetus féle prédikáció gyűjteménnyel. Hatása a magyar irodalmi nyelv, a magyar verselés fejlődésére korszakalkotó. 2000 év után megtalálták Jézus valódi sírját, ami teljesen egybevág a Biblia leírásával. A római La Sapienta Egyetem kutatói egy kőbányát, kertet és sziklasírokat találtak. A feltárt környezet szinte tökéletesen megegyezik az evangéliumok leírásával, de a kutatók szerint nem a végleges bizonyíték. A római La Sapienta Egyetem csapata egy több éves padló felújítási projektet használt ki arra, hogy minden eddiginél mélyebbre ásson a világ egyik legszentebb és legbonyolultabb épületkomplexumában. Amit találtak, az nem egy csontváz volt névtáblával, hanem valami sokkal árulkodóbb. Egy komplett első századi táj lenyomata. Egy elhagyatott kőbánya, mellette gondosan megművelt földdarabok, szőlő és olajfalevelek maradványai és a sziklába faragott sírkamrák. A kép, ami összeállt, hátborzongatóan egybevág az evangéliumi leírásokkal. A kutatást vezető Francesca Romana Stasola régész egyetlen mindent összefogó mondattal írta le a felfedezés lényegét. Stasola szerint a szentírási utalások és a leletek közötti kapcsolat egyértelmű. A megújított ökumenikus karta teológiai és etikai aspektusa. Tisztelettel és szeretettel várják az érdeklődő testvéreket a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Szociál-Etikai Bizottsága és a Teológiai és Keresztény Bizottsága által szervezett konferenciára. A konferencia témája a megújított ökumenikus karta teológiai és etikai aspektusa. Előadásokat tartanak Fazekas Sándor, Fischl Vilmos, Gáncs Tamás, Kránic Mihály, Ceglédi Pál és Szabados Sándor. A záró gondolatot Ceglédi Pál fogalmazza majd meg. Az időpont szeptember 2-a szerdán 14 órától lesz. A helyszín az Ökumenikus Tanács székháza. 11. kerület, Magyar Tudósok körútja 3. A részvétel ingyenes, de regisztrálni már csak augusztus 28-án, pénteken délig lehetett. Az időjárásról még nyári meleg az idő. Ma vasárnap gyengén felhős napos idő lesz, csak néhol eshet eső, északnyugati szél és 30-35 fokunk van. Hétfőn felhős napos idő lesz, csak kevés helyen esővel. A déli szél megélénkülhet, és 31-36 fok várható.
0: Híreinket hallották.

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi tanulása.

ti szolgák pedig teljes félelemmel engedelmeskedjetek uraitoknak, ne csak a jóknak és méltányosaknak, hanem a kíméletleneknek is. Mert kegyelem az, ha valaki Istenre néző lelkiismerettel tűr el sérelmeket, amikor igazságtalanul szenved. De milyen dicsőség az, ha kitartóan tűritek a hibátok miatt kapott verést. Ellenben, ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, az kedves az Isten szemében, hiszen erre hívattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát hagyott rátok, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el a száját. Mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást. Amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. Bűneinket maga vitte föl testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk. Az ő sebei által gyógyultatok meg. Mert olyanok voltatok, mint a tévejgő juhok. De most megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez. Péter első levele, 2. fejezet, 18-tól 25-ig.

0: Ez olyan igazságtalan.
1: Az egyik legalapvetőbb igényem, és talán neked is, az igazságosságra vonatkozik. Döntően fontos számomra, hogy a dolgok igazságosan történjenek. Ha valamit rosszul csinálok, nyíltan be tudom vallani. De jaj annak, aki azzal vádol, hogy valamit rosszul csináltam, pedig én jó szándékkal cselekedtem. Az készüljön fel a legrosszabbra. Ezért amit Péter itt kér, az számunkra nagy kihívást jelent. Nem vagyok jogok nélküli rabszolga, de mint alkalmazottnak vannak bizonyos kötelezettségeim. Bár a főnököm nem hangulatember, néhány kollégám viszont ezzel szemben az. Nem korbácsolnak meg, legfeljebb bizonyos szavak révén érzem pofon ütve magam. Ilyenkor toporzékolok belül, mint egy kisgyerek. Ez olyan igazságtalan. A 19. versben Péter kegyelemnek nevezi, ha az engemért igazságtalanságot bosszúvágy nélkül fogadom el. Péter kegyelemnek nevezi, én inkább megalázásnak, arcátlanságnak, jogtalanságnak nevezném. De kegyelemnek? Hogyan? Úgy, hogy Jézus legyen a példaképem, hisz az ő tudatosan vállalt szenvedése mentette meg az életemet. Szinte szégyellem a hozzá képest oly csekély szenvedésemet hozzávinni, pedig pontosan ezt ajánlja fel nekem az én jó pásztorom. Meg szeretném tanulni, hogy maradjak nyugodt, hiszen ő ismeri a szívem szándékait, amikor úgy érzem, hogy jogtalanul vádolnak engem. Meg kell tanulnom, hogy ne harcoljak minden áron a jogaimért, hanem legyek valóban alázatos Isten előtt. Tudva azt, hogy ez nem fogja azt jelenteni, hogy ezáltal anyámasszony katonája leszek az emberek előtt. Még hosszú út áll előttem. Velem tartasz?

Jézusom, az alázat valójában a legutolsó, amire vágyom. Mégis erre hívsz engem. Segíts megértenem, hogy hol kell alázatosnak lennem, és add, hogy ezen a téren is megtapasztaljam a kegyelmedet. Amen.

0: Most imádkozva nyíljunk meg a kegyelemnek, hogy befogadhassuk Istenünk nem szűnő szeretetét, megvalva vele való egységünket.
1: Imádkozzunk!

Mennyei édesatyám, köszönöm ennek a reggelnek a fényét. Úgy érzem, eltévesztettem helyemet a rendben. Nem tudok pozitív célt látni magam előtt. Kérlek, óvj meg a kétségbeeséstől. Add, hogy mélyen megértsem. Nehézség, kudarc, sikertelenség és zsákutca is lehet sorsom része. Vegyem észre, sokan kerültek hozzám hasonló helyzetbe. Ó, add, hogy maradjak ártatlan mostani nyomorúságomban, hiszen ha te adsz erőt, túljuthatok ezen a negatív pillanaton. A te segítségeddel újra láthatom a célt. Tudhatom, hogy értékes vagyok. Ó, add, kérlek, hogy amíg kis jót tudok tenni, tegyem meg békés szívvel. A mindennapok küzdelméhez adj erőt nekem. Jó Istenem, kérve kérlek, taníts meg a lépésről lépésre feléd haladás művészetére ezen a napon is. Ámen.

0: Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Augusztus 30-a.
2: Bejte István Sárváron tanár volt. 1565-ben az alsólindvaiak meghívták papjuknak. Innen 1574-ben Sopronba ment papnak. Minthogy addig Calvin tanához szított, az ágostai hitvalláshoz ragaszkodó soproniak kívánságára az ortodox evangélikus püspök előtt új vizsgát tett. Közben Batthyány Boldizsár gróf udvari papja volt Németújváron. Részt vett a csepregi kollokviumon 1591-ben, mely az evangélikusokat és reformátusokat végleg elszakította egymástól. A szakítás után maradt a reformátusok püspöke. Sokat írt, munkái például, énekeskönyv kótákkal, fő ünnepnapokra való episztolák magyarázatai, az evangéliumok magyarázatai, valamint botanikusi tevékenységének eredménye a Stirpium nomenclator pannonicus, vagyis a magyarországi növénynevek jegyzéke.
1: Szenci kertész Ábrahám a nyomdászmesterséget Leidenben, az Elzevírek műhelyében tanulta. 1640-ben a váradi református egyház által fölállított nyomda vezetője volt. A nyomdát elsősorban Bethlen István támogatásával, az Elzevirektől hozatott betűkkel látta el. 1660-ban a város török kézre jutásakor Kolozsvárra menekítette, majd 1662-ben Nagyszebenben állította föl. Műgonddal készült, szép nyomású könyvei kiemelkednek a kor könyvterméséből. A nyomtatás terén szerzett érdemeiért II. Rákóczi György 1648-ban nemességet adományozott neki. Legismertebb kiadványa Károlyi Gáspár Biblia fordításának új kiadása, a Váradi Biblia 1661-ben. Egyes adatok szerint 10 000 példányban jelent meg.
2: Szent Györgyi Nagy Bálint, református lelkész és tanár, előbb Debrecenben tanult, 1612-től Heidelbergben. Ezt követően Debrecenbe hívták tanárnak. 1618-tól Nagy Kállón szolgált, 1646-ban Nagy Szőlősön pap. Jelen volt a Szatmár Németi Zsinaton. 1652-ben pedig az Ugocsai Egyházmegye esperese. Főbb munkái latin üdvözlőversek, valamint a Thesis Theologicae de Ecclesia Dei és a Disputatio de Peccato Hominis Ingenere.
1: Szőnyi Istvántól 1960-ban vettünk búcsút. A Kossuth-díjas festőművész és grafikus Budapesten és Nagybányán tanult. Mesterei voltak Ferenczi Károly és Réti István. Szívesen készített részkarcokat. Egyik leghíresebb a Behavazott falu című. 1923-ban Zebegénybe költözött, ezzel új korszak kezdődött festészetében. Képei egyre líraibb, harmonikusabb, idillibb hangulatúvá váltak. Fő témája a zebegényi táj és a paraszti élet mindennapi eseményei. Az 1930-as évek közepétől műveit többnyire temperával, világos, finom színekkel festette. Emlékezetes a Dunakanyar táját, megelevenítő Szürke Duna című képe, 1935-ből. Ekkoriban a Gresham kör tagjaként vett részt a művészeti életben. Az ismert 1943-as Kerti pad című képet Zsuzsa leányának festette nász ajándékul. Rozványi Dávid szavaival: örök a pad, örök a szerelem, örök az ecsetvonásokba formált atyai szeretet, mert csak az igaz örök, s csak az örök a szép. Szűnyi István munkáival a későbbiekben a posztnagybányai stílust képviselte.
2: 2017-ben távozott az élők sorából Mack Károly, Kossuth és Balázs Béla díjas filmrendező, forgatókönyvíró, színész, érdemes és kiváló művész. Előbb művészettörténet, filozófia, esztétika szakra iratkozott, de 1946-ban már a Színház és Filmművészeti Főiskola filmrendező szakos hallgatója. 1951-től pedig már ott tanított. 54-ben első játékfilmje Szigligeti Ede végjátéka alapján készült a Liliomfi, a kor sikeres filmje Dajka Margit, Pécsi Sándor, Darvas Imán, Sós Imre, Tompa Sándor is emlékezetessé tette. Ettől kezdve évente forgatott népszerű filmeket, például a Mese a 12 találatról, a 39-es Dandár és a Fűre lépni szabad. A Ház a sziklák alatt viszont komor lélektani dráma, a Szerelem pedig Déri Tibor írásai alapján Törőcsik Mari alakításával lett feledhetetlen. Az ezt követő Macskajáték, az Örkény mű nyomán az Oscar jelölésig jutott.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: A bűnös hamis keresményt szerez, de igaz bérhez jut az, aki igazságot vet. Példabeszédek könyve 11. fejezet, 18. vers.

Tudod, milyen a dzsungelekben a mocsár? A már emlegetett Bujúfa alatt című könyvben Totó, a majom, egy másik kalandba is belekeveredett. Ugyanis a kókuszdiója beleesett a mocsárba. Erre elindult, hogy visszaszerezze. Hiába figyelmeztették, és óva intették a barátai, hogy ne menjen. Ő nem hallgatott rájuk. Beugrott a kókuszért a mocsárba. Azonban már nem tudott szabadulni a mocsár fogságából. Hiába erőlködött, a mocsár csak húzta-húzta lefelé. A társai próbáltak segíteni rajta, de nem ment nekik. Majom barátja azt tanácsolta neki, hogy próbálja a szakállánál fogva kihúzni magát. Végül az utolsó pillanatban tudták csak kimenteni, miután már majdnem elsüllyedt.

0: Sok gazdag ember csalással és hazugsággal jutott nagy vagyonhoz. Ők azután ingatlanokba, vállalatokba fektetik a pénzüket, vagy külföldi bankokban gyűjtik. Szinte azt sem tudják, hogy mennyi pénzük van, de még mindig nem elég nekik. Semmitől nem riadnak vissza, hogy megszerezzék, amit akarnak. Minél többre vágynak, annál mélyebbre süllyednek a bűn mocsarában. A bűntől pedig nagyon nehéz kiszabadulni. Ha egyedül próbálkozik valaki, nem fog sikerülni. Ők sem tudnak a saját maguk által épített csapdából kikerülni. A pénz szerelme fogságban tartja őket. Csak egy módon szabadulhatnak meg, ha Istentől kérnek segítséget, hogy szabadítsa meg őket. A mocsarat pedig úgy lehet kikerülni, ha közelébe sem mennek.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Simon keresztje.
1: A mai ige Máté 27:32. Kifelé menet pedig találkoztak egy Simon nevű cirénei emberrel, akit arra kényszerítettek, hogy vigye az ő keresztjét. Gondolatok az ígéről. A teher túl nehéz volt a legyöngült és szenvedő megváltó számára. A tanítványaival együtt fogyasztott húsvéti vacsora óta sem ételt, sem italt nem vett magához. A Getsemáné kertben sátáni erőkkel kellett megküzdenie. Az egész gyalázatos törvényszéki jelenetet álhatatosan és méltósággal viselte. Amikor azonban a második megostoroztatás után rátették a keresztet, emberi természete nem tudott többet elhordozni, ájultan esett össze a teher alatt. A megváltott kísérő tömeg látta erőtlen és tántorgó lépteit, de semmi szánalmat nem tanúsítottak iránta. Kínzói ekkor fölismerték, hogy képtelen tovább vinni terhét. Zavartan néztek körbe, hogy találjanak valakit, aki tovább vinné a megalázó terhet. A zsidók ezt nem tehették meg. Ekkor Cirénei Simon, egy vidékről jövő idegen, összetalálkozott a tömeggel, hallotta a sokaság gúnyolódó és gyalázkodó beszédét, a megvetően ismételt felszólítást, utat a zsidók királyának. Megdöbbenve állt meg a jelenet láttán, és mivel szánakozva nézte Jézust, a katonák megragadták, és vállára helyezték a keresztet. Simon hallott már Jézusról. Fiai hittek az üdvözítőben. Ő maga azonban nem tartozott Jézus tanítványai közé. A kereszt Golgotára vitele mégis áldás lett számára. Élete végéig hálás volt ezért az isteni gondviselésért, amely arra indította, hogy Krisztus keresztjét önként fölvegye, és ettől kezdve mindig örvendezéssel állt annak terhe alá. A kereszt, melynek viselésére Simont kényszerítették, megtérésének eszköze lett. Mélyen megindult Krisztus szenvedései láttán, a Kálvária eseményei és a megváltó szavai eredményeképpen elismerte,

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Nincs egyetlen egy annyira elhagyatott hely sem, ahol ne találnál meg engem. Amikor Hágár elfutott úrnője Sára elől a pusztába, azt gondolta, hogy teljesen egyedül és cserben hagyottan maradt. De Hágár azon az elhagyatott helyen velem találkozott. Ott nevet adott nekem. Az élő, aki lát engem. A jelenlétemmel való találkozás után bátorságot nyert, hogy visszatérjen úrnőjéhez. A körülményeid akármilyen alakulása sem képes soha arra, hogy elválasszon szerető jelenlétemtől. Nem csak mindig látlak, megváltott szentnek látlak, aki dicsőségesen tündököl az én igazságosságomban. Ez az, amiért gyönyörködöm benned, és énekléssel örvendezek neked.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Mózes első könyve, 16. fejezet, 7-től 14. versekig terjedő részek. 139. Zsoltár, 7-től 10. versekig terjedő részek. Sofóniás könyve, 3. fejezet, 17. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát!
1: Ezékiel könyve 26. rész. Jövendőlés Tírus ostromáról és pusztulásáról. A 11. évben, a hónap elsején így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, Tírus ezt mondja Jeruzsálemről. Haha, összetört a népek kapuja, feltárult előttem. Gazdag leszek, mert romhalmazzá vált. Ezért így szól az én uram, az Úr. Én ellened fordulok, Tírus, sok népet hozok ellened, ahogyan a tenger hozza hullámait. Lerombolják Tírus várfalait, ledöntik bástyáit. Még a port is lesöpröm róla, kopár sziklává teszem. Hálók szárítóhelye lesz a tenger közepén. Megmondtam, így szól az én uram, az Úr, a népek zsákmánya lesz. A szárazföldön levő falvait fegyverrel írtják ki. Akkor majd megtudják, hogy én vagyok az Úr. Ezt mondja az én uram, az Úr. Elhozom Tírus ellen Nebukadnetszárt, Babilónia királyát, a királyok királyát északról, lovakkal, harci kocsikkal, lovasokkal és nagy tömegű hadinéppel. A szárazföldön levő falvaidat fegyverrel írtja ki. Ostromgépeket állít veled szemben, sáncot emel ellened, és pajzsok alatt tör ellened. Foltörő kost szegez falaidnak, bástyáidat pedig csákányaival rombolja le. Belep a por, amelyet felver tömérdek lova. Megrendülnek várfalaid a lovasok és a kerekeken gördülő harci kocsik zajától, amikor betör kapuidon, ahogy betörnek egy ostromlott városba. Lovainak patái utcáidon tipornak, népedet fegyverrel gyilkolja le, hatalmas oszlopaid a földre zuhannak. Elragadják zsákmányként gazdagságodat, elrabolják áruidat, ledöntik várfalaidat, gyönyörű házaidat lerombolják, a köveket, a gerendákat, még a port is a tenger közepébe szórják. Véget vetek hangos éneklésednek, citerát hangja sem hallatszik majd többé. Kopár sziklává teszlek, hálók szárító helye leszel, nem építenek fel többé. Én az Úr megmondtam. Így szól az én uram, az Úr. Ezt mondja az én uram, az Úr Tírusnak. Megrendülnek a szigetek összeomlásod hallatára, amikor nyögnek a halára sebzettek, és ott tombolnak a gyilkosok. Leszáll majd trónjáról a tengeri országok összes fejedelme, leteszik palástjukat, és levetik tarka ruháikat. Rémületbe öltöznek, a földre ülnek, nem múlik remegésük, úgy szörnyülködnek rajtad. Siratóinekbe kezdenek, és ezt mondják majd rólad. Jaj, de elpusztultál, te dicsőített város, amely a tenger közepén lakott. A tenger volt az erőssége, neki és lakóinak. Rettegésben tartottak minden környékükön lakót. Most, amikor elbuktál, remegés tör a szigetekre. Megrémülnek a tenger szigetei, hogy ilyen véged lett. Ezt mondja az én uram, az Úr. Amikor romvárossá teszlek, amilyenek az elhagyatottá lett városok, amikor rádzúdítom a mélységárját, és elborítanak a nagyvizek, akkor letaszítalak a sírbaroskadókhoz, a hajdan élt emberekhez, és ott kell laknod a föld mélyében, az ősidők óta puszta helyen, a sírbaroskadóknál. Lakatlan leszel, bár ékessé tettelek az élők földjén. Rettenetes véget hozok rád, többé nem leszel. Keresni fognak, de nem találnak meg soha többé. Így szól az én uram, az Úr.

0: Mai szakasz, Ezékiel 26. rész. Tírus királya, Hírám, mintha csak testvére lett volna Salamonnak, ő biztosította a libanoni cédrusfa anyagot a templom építkezéséhez. Ám azok az idők már elmúltak. A gonosz Jezabel is Tírusból származott, és a tírusbeliek örvendeztek Jeruzsálem bukásán. A cédrusfa kereskedelme tette lehetővé Tírusnak, hogy kihasználja a kikötőváros adottságait. Egy ősi Szingapúr volt, nem kevesebb. Talán nem annyira lenyűgöző, de bizonyára ugyanolyan virágzóan gazdag. A babilóniak, akik Jeruzsálemet elpusztították, le fogják rombolni Tíruszt is. A város a babiloniak lovai által fölvert porban fog fuldokolni. Szökőárként lepi el a várost az ellenség hadserege. Az árapály hullámainak példáját megértette Tírusz. Babilon megostromolta, és be is vette a várost. A profécia egyes elemei valósággá váltak. Véglegesen Nagy Sándor inváziója által teljesedett be, mintegy 300 évvel később, amikor a megkopaszított sziklákon még por sem maradt, és megépült a szigeten álló városhoz vezető földnyelv, amelyen át az ellenség bejuthatott. Az Úr szava a maga idejében beteljesedett. A tíruszi kultúra és civilizáció véglegesen elpusztult, és birodalma soha többé nem élet újjá. Istent nem lehet megcsúfolni. Akik népét bántják, őt bántják. Védelmükre kell, ahogyan akkor, úgy ma is.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Mert a nékem adott kegyelem által mondom mindnyájatoknak, hogy senki ne bölcselkedjék feljebb, mint ahogy bölcselkedni kell, hanem józanon bölcselkedjék. Róma beliekhez írott levél 12. fejezet 3. vers. Isten egyházát tette a világosság közvetítőjévé e földön. Általa kívánja közölni szándékát és akaratát. Egyetlen szolgájának sem ad olyan tapasztalatot, amely független vagy ellentétes a gyülekezet tapasztalatával. A gyülekezetre vonatkozó akaratát sem csupán egyetlen emberrel közli, miközben a gyülekezet egészét, Krisztus testét sötétségben hagyná. Kezdettől fogva voltak olyan emberek a gyülekezetben, akik személyes függetlenségre törekedtek. Nem látják be, hogy az ilyen függetlenülés könnyen vezet oda, hogy túlságosan bíznak önmagukban. Isten tekintélyt és hatalmat adott gyülekezetének, amelyet senkinek sincs joga lebecsülni. Aki így cselekszik, az Isten szavát veti meg. Aki hajlamos arra, hogy mérvadónak tekintse saját ítéletét, az veszélyben forog. Lekicsinyelni azokat, akiket Isten bízott meg a felelősség hordozással, annyit jelent, mint megvetni azokat, akiket Isten népének erősítésére rendelt. Az Úr úgy rendelkezett a maga bölcsességében, hogy szoros kapcsolat fűzze össze a hívő keresztényt a keresztényjel, gyülekezetet gyülekezettel. Csak is így lehetséges, hogy az ember együtt dolgozzék Istennel. Így valósul meg az, hogy minden eszköz a Szentléleknek rendeltetik alá, és valamennyi hívő egy és ugyanazon, rendszeres, helyesen irányított törekvésben egyesül, hogy közölhesse a világgal Isten kegyelmének örömhírét.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Értékrend átadás. A fiatalok befolyásolják a szüleiket a politikában, az olvasásban, a zenében, és nem fordítva, ahogy a naívabbak gondolják. Másrészt viszont a szülők befolyásolják a fiatalokat abban, amit úgy hívunk, hogy értékrend. Bár a kamaszok természetüknél fogva lázadók, mindig elhiszik, hogy a családjuk tudja, mi a helyes. Paulo Coelho.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Légy mindig nyitott. Második rész. Teljes készséggel fogadták az igét. Apostolok cselekedetei 17. fejezet 11-es vers. Íme két város története. Először Tesszalonika elutasította az igazságot. Pál pedig szokása szerint bement hozzájuk, és három szombaton is vitába szállt velük az írások alapján, mondván ez a Jézus a Krisztus, akit én hirdetek. Ez irigységgel töltötte el a zsidókat, ezért maguk mellé vettek a piaci csavargók közül néhány hitvány embert, csődületet támasztottak, és fellármázták a várost. Apostolok cselekedetei 17. fejezet, 2. verstől a 3. versig, és az 5. vers. Másodszor, Bérea befogadta az igazságot. Pálék bementek a zsidók zsinagógájába. Ezek nemesebb lelkűek voltak, mint a tesszalonikaiak, teljes készséggel fogadták az igét, és napról napra kutatták az írásokat, hogy igaz-e, amit Pál mond. Sokan hittek tehát közülük, sőt, a tekintélyes görög asszonyok és férfiak közül sem kevesen. Apostolok cselekedetei 17. fejezet, 10-es verstől a 12-es versig. Nem csupán két városról szól ez a történet, hanem kétféle gondolkodásmódról is. Az egyik nyitott, a másik beszűkült. A beszűkült gondolkodásmódú ember ezt mondja: azt hiszem, mindent tudok már erről a témáról. A nyitott gondolkodásmódú viszont ezt: hálás vagyok azért, amit tudok, de úgy hiszem, van még mit tanulnom. Ugyanakkor vigyázz! Csak azért, mert valaki mond valamit, még nem kell fenntartás nélkül elfogadnod. Egy istenfélő vezető nem fogja rossz néven venni, ha megkérdőjelezed, amit mond. A béreaiak teljes készséggel fogadták az igét, és napról napra kutatták az írásokat, hogy igaz-e. Kinek a tanítását vetették vizsgálat alá? Pálét, aki az új szövetség felét írta. Ez tehát a mai ige üzenete. Légy mindig nyitott!

0: Adjunk hálát, kedves hallgatóink, az éjszakai nyugodalomért. Kérjük Urunkat, töltse el lelkünket az ő békességével és világosságával. Ezáltal mindig láthassuk meg kegyelme munkálkodását. Támogasson minket az ő útainak, törvényeinek, tanításainak követésében, hogy e mai napon is erősödjék a Krisztussal való közösségünk, és őrizzen, hogy ne essünk a gonoszság tőrébe.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Megjelent a tanévrendje a magyar közlönyben. Megjelent a magyar közlönyben a 2026-27-es tanév rendje. Kiderült, mikor kezdődik és ér véget a tanév, mikor lesznek az őszi, téli és tavaszi szünetek, változnak a kompetenciamérések, és új projekt nap is érkezik az iskolákba. Lanner Judit, oktatási miniszter kiemelte, a rendelet a legfontosabb időpontok rögzítése mellett arról is szól, hogy milyen iskolát szeretnének építeni. Elmondta, hogy a következő tanévben első alkalommal jelenik meg a Gyerekek és Diákok Hangja projektnap. Lanner Judit kitért arra, hogy nagyobb mozgásteret adnak az iskoláknak a témanapok és témahetek megszervezésében is. A rendelet szerint a köznevelésben a 2026-27-es tanév első tanítási napja 2026. szeptember 1-e, kedd, az utolsó pedig 2027. június 18-a péntek. A tanítási napok száma 180. Az iskola utolsó befejező évfolyamán, valamint a szakgimnáziumban 12. évfolyamán az utolsó tanítási nap középfokú iskolákban 2027. április 30. péntek a két évfolyamos részszakmákra való felkészítést folytató szakiskolákban 2027. május 28. péntek. Már csak napok vannak hátra. Figyeljen minden szülő a tanévkezdés előtt. Hamarosan véget ér a nyári lazítás, és újra becsengetnek az iskolákban. A 2026-27-es tanév szeptember 1-én kedden indul, így a családoknak már tényleg csak néhány napjuk van az utolsó simításokra, a tanszerek mellett azonban másra is érdemes figyelni, hogy az első reggel ne kapkodással és kellemetlen meglepetésekkel induljon. A 2026-27-es tanév első tanítási napja szeptember 1-e, azaz kedd lesz, ezért érdemes időben végigvenni, hogy minden készen áll-e az első becsengetésre. Elsőként érdemes átnézni az iskola vagy az osztályfőnök által küldött tájékoztatókat. Sok intézmény külön listát ad arról, mire lesz szüksége a gyereknek. Szeptember 7-éig lehet jelentkezni az őszi érettségire. Az október-novemberi érettségi vizsgákra szeptember 7-éig lehet jelentkezni, közölte az oktatási hivatal. Az érettségizők rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. A tájékoztatás szerint az őszi vizsgaidőszakban érettségi vizsgákat a kijelölt középiskolák és a kormányhivatalok szerveznek, amelyek listája, valamint a jelentkezés benyújtásáról szóló legfontosabb információk megtalálhatók az oktatási hivatal honlapján. Közölték, hogy 2026-ban az őszi érettségi vizsgaidőszak október 12-től november 20-áig tart. Az írásbeli vizsgákat október 12 és 22 között tartják, az emelt szintű szóbeli vizsgák november 5 és 9, a középszintű szóbeli vizsgák pedig november 16 és 20 között lesznek. Az időjárásról még nyári meleg az idő. Ma vasárnap gyengén felhős napos idő lesz, csak néhol eshet eső. Északnyugati szél és 30-35 fokunk van. Hétfőn felhős napos idő lesz, csak kevés helyen esővel. A déli szél megélénkülhet és 31-36 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket!

Jézus ezt mondta: ifjú, mondom neked, kelj föl. A halott pedig felült és beszélni kezdett. Ekkor átadta őt anyjának.

A naimi ifjú feltámasztása kapcsán olvassuk ezeket a sorokat a Szentírásban. Amikor a mester meglátta a gyermeke halála miatt síró özvegyasszonyt, megkönyörült rajta, feltámasztotta a fiút és visszaadta őt anyjának. Aki már állt a házastársa, a gyermeke, az unokája, vagy valamelyik más közeli hozzátartozójának a koporsója mellett, annak nem kell magyarázni, hogy ez milyen nehéz. Azonban nem csak a testi halál miatti fájdalom és szomorúság jelenthet ilyen problémát, hanem minden olyan állapot, amikor egy istenfélő személy emberileg nézve reménytelen körülmények közé kerül. Lelki értelemben is igaz lehet, hogy úgy érezzük, meghal valaki számunkra. Amikor például megszakad egy barátságunk, vagy amikor sínylődik a házasságunk. Sokan szenvednek a szeretteik kemény szívűsége miatt, akik engedve a világ csábításainak elindultak a tékozló fiú útján. Kezd tönkremenni az életük, de nem hajlandók Isten fele fordulni. És így megkeserítik a saját és mások mindennapjait is.

Isten számára azonban nincs reménytelen helyzet. Nincs olyan házasság, kapcsolat, amit ő ne tudna megmenteni. Nincs olyan lelki halál, amiből ne tudna kiemelni, feltámasztani. Jairus lányának és Lázárnak a feltámasztásánál a hozzátartozók kérték Jézus segítségét. Ez az édesanyja nem is kérte ezt. Valószínű, ha a mester nem lépett volna oda, akkor a halottat kísérő, szomorú tömeg az anyával együtt elment volna mellette. Jézus azonban éppen a megfelelő időben volt ott, és cselekedett. A te nehézséged, megpróbáltatásod mellett sem megy el részvét nélkül. Segíteni fog neked. Ezért bíz benne teljes szívedből.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, augusztus 30-a. Galatákhoz írt levél 5. fejezet, 1-től 6. versig. Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Íme én, Pál, mondom nektek, hogy ha körülmetélkedtek, Krisztus semmit sem használ nektek. De ismét bizonyságot teszek minden embernek, hogy aki körülmetélkedik, köteles az egész törvényt megtartani. Ha törvény által akartok megigazulni, elszakadtatok Krisztustól, a kegyelemből pedig kiestetek. Mi ugyanis a lélek által hitből várjuk az igazság reménységét. Mert Krisztus Jézusban nem számít sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit. Jézus valódi szabadságot ad a szélsőségektől, a bűn és félelem uralmától, a szabadosságtól, a kegyelemmel való visszaéléstől, valamint a vallásosságtól, a törvénykezéstől. Míg az első szembetűnőbb, addig a másodikat nehezebb leleplezni, mert a magunkkal hozott, megtérésünk után megmaradt szokások, életünkbe beépült gyakorlatok formájában szinte az identitásunk részévé válik. Nem leszünk hívőbbek az önmagunk által kreált kegyességi gyakorlatoktól, kiválogatott törvényeskedéstől. Ha nincs tévénk, attól nem vagyunk szentebbek azoknál, akiknek van. Vagy ha nem eszünk húst, az sem jelent előnyt a hitéletben. Ha a magunk ereje és elképzelése alapján akarunk megigazulni, igazzá, bűntelenné válni, akkor a kegyelmet hatályon kívül helyezzük az életünk fölött, vagyis megvetjük. Ha fontosabb, hogy bőjtöljek és ott legyek az ima alkalmakon, de azok lényegét, Jézus előtt való hálás és alázatos megjelenést elvetem vagy elfelejtem, ha hangsúlyosabb a szép ruha a gyülekezetben, de otthoni csendességeink, rendezett kapcsolataink és mindennapi életszentségünk háttérbe kerülnek, semmi hasznunk nem lesz abból. Sőt, még a gőg és büszkeség, valamint a kiégés csapdájába vihet bennünket. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Valerie Bryant Bennett írta Tennesseeből az Egyesült Államokból. A függöny mögött. Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget. Zsoltárok könyvének 62. fejezetének 2. verse. A csodálatos Tennessee Színház 1928-ban nyílt meg a városomban, és nemrég fáradtságos munkával felújították eredeti pompájába. Ez az egyik kedvenc helyem, ahol darabokat és zenei előadásokat nézek. Minden előadás alkalmával van egy kis idő, amikor a közönség teljes csöndben ül a sötétben és várja, hogy a függöny felgördüljön. Azonban tudom, a színfalak mögött izgatott mozgás van. Amikor a függöny felemelkedik, a színpadi fények egy színes és részletes jelenetet világítanak meg, napokig tartó próbák és készülődés eredményét. Az elmúlt 2 évben nehéz helyzetben voltam. Minden reggel az elcsendesedésem során arra kértem Istent, hogy segítsen megoldani a helyzetet és adjon békét nekem. Tudom, hogy Isten hallja az imám és szeret engem, de még nem oldotta meg a problémámat. Úgy érzem magam, mintha a színház teljes sötétségében ülnék és várnék, de arra emlékeztetem magam, hogy Isten a függöny mögött munkálkodik. A Római Levél 8. fejezetének 28. verse megnyugtat minket, hogy azoknak, akik szeretik Istent, minden a javukra van. Bízhatunk abban, hogy egy nap az a bizonyos függöny felemelkedik, és látni fogjuk az imáink és Isten tervének az eredményét. Istenünk, segíts emlékeznünk, hogy Te mindig munkálkodsz a színfalak mögött. Amen. Napi gondolat. Bízhatok Isten jóságában, akkor is, ha várnom kell erre. Imádkozzunk azokért, akik Isten válaszára várnak.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Turmezei Erzsébet, a néma vád. Holdfényes éjjel, halvány Krisztus arc, rajt szívet tépő szelíd fájdalom. A város nézi, és őt nézem én hónapok óta. Hűvös hajnalon, ha ébredek, és hideg éjszakán a nap zajának, hogyha vége lett. Mert itt sugárzik sápadt csendesen szobám falán, s az életem felett. Sokszor szíven talált a néma vád, s hitetlenül harcoltam ellene. Tudom, hogy miattam vagy szomorú. Tudom, uram, hogy másképp kellene. Valahol mélyen elszakadt a hú, nem zengi tisztán a tejének, de a szakadt húr felújjong-e még, ha fájó könnyed reápergetett. Könnyed nyomán megzendül-e megint a magasságokat merő zene. Sokszor szíven talált a néma vád. Tudom, uram, hogy másképp kellene. Holdfényes éjjel, halvány Krisztus arc, te, aki láttad minden harcomat, nézd! Ezen a nagy heti éjszakán felét fordítom könnyes arcomat. Ma én is sírtam a város felett. Ma megéreztem, most is érzem, mi fáj, amikor durván ellökik a segíteni kinyújtott kezem. Micsoda sajduló seb a szívem, a visszautasított szeretet. És most leroskaszt az a néma vád. Én szereztem ilyen sebeket. Hisz a te kezed győzelmet kínált, új, zengőbb húrt a régi nyűt helyett. Nem vettem észre, meg se láttalak. És újra reggel, újra este lett, és újra este, holdas, hangtalan. Szemed virraszt, és a városra néz. A visszautasított szeretet nagyon, kimondhatatlanul nehéz. Ó, az a város, és ó, az a szív. Nézz szomorú váddal a szemet, és lábaidhoz összetörve hull, te megsiratott Jeruzsálemet.

0: A szolgálat jutalma.
1: Jézus nyomában járva, akkor felhasad, mint hajnal, a te világosságod, és egészséged gyorsan kivirágzik, igazságod előtted jár, és az Úr dicsősége követ. Ézsaiás 58:8. Gondolatok az ígéről. Vajon nem erre vágyunk mindannyian? Mennyei Atyánk akaratának teljesítése egészséggel és békességgel ajándékoz meg bennünket. Igazságod előtted jár, az Úr dicsősége követ. Akkor kiáltasz, és az Úr meghallgat, jajgatsz, és ő azt mondja, íme itt vagyok. Ha elvetett közüled az igát, megszűnsz újjal mutatni és hamisságot beszélni. Ha odaadod utolsó feladatodat az éhezőnek, és az elepett lelkűt megelégíted, feltámad a sötétségben világosságod, és homályosságod olyan lesz, mint a dél. És vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárazságban is, csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, s mint vízforrás, amelynek vize el nem fogy. Ézsaiás 58:8-11. Ha jót teszünk másokkal, ez felmelegíti szívünket, vérkeringésünket felgyorsítja, testi-lelki egészséget eredményez. Fizikai, szellemi és erkölcsi erőnk növekszik, mivel lelkünket mennyei erő tölti be, mint élő, tevékeny ható erő.

0: Jézus tudja.
1: Aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket, azzal az erővel, amellyel maga alá vethet mindeneket. Filippi beliekhez írt levél 3. fejezet 21. vers. Egy anya életének egyik legnehezebb pillanata, amikor beteg gyermeke ágya mellett ül. Gyermekorvosként láttam már nagyon fiatal anyákat és nagyon tapasztalt anyákat is, de mindannyiuknál észrevettem egy dolgot. A szeretett gyermekük egészsége iránti törődést. Láttam könnyeket fáradt szemükben, láttam remegő kezüket és fáradt lábaikat. Hallottam gyötrődésüket és különösen kérdéseiket. Miért az én gyermekem? Miért nem tudtam én hordozni a betegséget érte? De ami lenyűgözött bennük, az a remény, hogy gyermekük egy napon meggyógyul. Gyakran a diagnózis ellenére. És a bátorság, hogy minden nap fáradtság nélkül küzdjenek érte. De vajon hányan gondolják közülük, hogy Jézus tudja, és törődik velük, és gyermekeikkel? A világ minden édesanyja számára, a fáradtaknak, a kétkedőknek, a magányosoknak van egy bizonyos reményforrás. Jézus Krisztus. Az üdvözítő szeretettel és megértéssel fordult az édesanyákhoz, akik gyermekeiket nevelték és ismerte minden nehézségüket. Amikor Jézus a földön járt, nem csak a nagy tömegeket tanította, hanem megállt egy-egy édesanya mellett is. Megáldotta a gyermekeket. Megvigasztalta azokat, akik sírtak, és figyelmesen hallgatta meg azok gondjait, akik nem találtak másban menedéket. Ő, aki magára vette az emberi természetet, ismeri az anya szívének terheit, és szeretettel viseli azokat vele együtt. Az anyai hivatás gyakran rejtett és meg nem értett szolgálat. Sokszor csendben végzett önfeláldozás, melyet az emberek talán sosem ismernek el. De Jézus látja. Ő számon tartja az éjszakai virrasztásokat, a könnyeket, a kimondatlan imákat, a szeretettel kimondott feddéseket és buzdításokat. Megváltunk ismeri minden édesanya szívének terhét. Ő, akinek volt egy anyja, aki szegénységgel és nélkülözéssel küzdött, együtt érez minden anyával az ő fáradozásaiban. Ő, aki hosszú utat tett meg, hogy enyhítse egy kánaáni asszony fájdalmát, ma is ugyanezt teszi az anyákért. Aki a naini özvegynek visszaadta egyetlen fiát, és aki a kereszten való kínszenvedésében megemlékezett édesanyjáról, az ma is meghatódik az anyák gyászával. Minden szenvedésben és minden szükségben segítséget és vigaszt nyújt. Anyukák, nem vagytok egyedül a küzdelmetekben. Egyetlen betegség sem erősebb Istennél. Még ha mi, orvosok, néha tehetetlenek is vagyunk a betegségekkel szemben. Eljön az idő, amikor ő az ő erejével megváltoztatja a mai szenvedő gyermekek testét. Az ő országában nem lesznek többé szűkölködő gyermekek. Eljön a nap, amikor lábuk fáradhatatlanul fut majd a többi gyermek mellett, amikor karjaik átölelik édesanyjukat,

0: mikor képesek lesznek örömmel beszélni és énekelni, és amikor testüket nem fogja többé betegség gyötörni. Imádkozzunk ma azokért az anyákért, akik gyermekeikkel együtt szenvednek, de azokért az anyákért is, akik várják az újraegyesülés napját azokkal, akik már nyugalomban vannak.
1: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Augusztus 30-án a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az ószövetségi igét a Királyok első könyve 19. fejezetének 7. verséből olvasom. Az Úr angyala másodszor is visszatért, megérintette Illést, és ezt mondta: kelj föl, egyél, mert erőt felett való út áll előtted. Az új szövetségi igét az Apostolok cselekedetei 27. fejezetének 34. verséből olvasom. Pál ezt mondta a viharban: ezért intelek titeket, hogy egyetek, mert az is megmeneküléseteket szolgálja, mert közületek senkinek sem esik le, egyetlen hajszál sem a fejéről. Az utóbbi években egyre többet hallunk az ijesztően megnövekedett elmagányosodásról. Egyre nő az aránya a bezárkózott embereknek, és nem csak a Covid okolható ezért, most is folyamatos ez a tendencia. Szépen kimutatható az is, hogy a látszólag kommunikatív szociális média valójában csak elmélyíti a magányt, az egyedüllétet. Egy 2024. évi júniusi felmérés szerint az EU-ban Magyarország vezet a depressziósok arányában. A népesség 10,3%-a élt meg legalább egyszer egy ilyen súlyos időszakot. Az EU átlag 6,5%. A 18-34 évesek között ez az arány majdnem a duplája ennek, minden ötödik magyar fiatalt érint. Illés is végigjárta a depresszió lépéseit. Első, megijedt Jezábeltől és rátört a halálfélelem. Második, elrejtőzött, maga választotta a magányt. Három, önhibáztatásba és öngyűlöletbe fogott, majd bekucorodott egy kő tövébe és csak aludt. Negyedik, kilépett a létezésből. Milyen terápia segít? Isten odalép hozzá. Gyengéd érintés, ébredés, kis étel-ital, pihenés. Szelíd apró lépések. Újraébredés, táplálék, feladat, cél, a létezés értelmének tisztázása. A történet vége pedig, hogy Isten megjelenik Illésnek a Hóreben. Nincs a szélben, nincs a földrengésben, nincs a tűzben, de ott van a halk és szelíd hangban. Ez a legtöbb, ami adathat. Egyszerűen csak átölel az Isten. Imádkozzunk. Az Úr töltsön be jelenlétével, amikor eluralkodik rajtad a magány. Az Úr sorakoztassa fel előtte csodáit, amikor úgy érzed, csak a sötétség vesz körül. Az Úr szelíd hangja hívjon közösségbe, mutassa meg a testvéreket, akik melletted állnak. Ámen. Az áhítatot Novotny Dániel írta, alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Az Úr angyala másodszor is visszatért, megérintette Illést, és ezt mondta: kelj föl, egyél, mert erőt felett való út áll előtted. Pál ezt mondta a viharban: ezért intelek titeket, hogy egyetek, mert az is megmeneküléseteket szolgálja, mert közületek senkinek sem esik le, egyetlen hajszál sem a fejéről.

egy király palotája a magas hegy csúcsán állt, míg népe a völgyben lakott. A hegytetőről egyetlen veszélyes és kanyargós út vezetett lefelé. A király minden nap meglátogatta alattvalóit, ezért szüksége volt egy hűséges kocsisra, aki biztonságba levezeti őt a hegyről. Amikor a régi kocsisa meghalt, a király új embert keresett a feladatra. Három jelentkező mutatta be tudását. Az első kocsis vakmerően vágtatott lefelé. Gyorsan kanyarodott, és hajszál híján elkerülte a szakadék szélét. A tömeg újjongott az ügyességén. Na a második, az még gyorsabban száguldott. A hintó szinte a vesztébe rohant, de csodával határos módon épségben ért le. Az emberek még lelkesebben éjjeneztek. A harmadik kocsis azonban egészen másként vezetett. Nem mutatott be bravúrokat, hanem szilárdan, biztos kézzel irányította a hintót. Mindvégig a hegy felőli oldalon maradt, távol a szikla szélétől, és nyugodtan, biztonságosan ért le a völgybe. A nép csalódott volt, mert vágyott az újabb látványos mutatványra. A király azonban így szólt. Ő lesz az én kocsisom, mert nem vakmerőségben, hanem a biztonságban bízhatok.

Ez a történet arra tanít, hogy az igazi hűség és bölcsesség nem a merészségben, hanem az óvatosságban, a veszélyek kerülésében rejlik. A keresztény élet nem a világ határain való egyensúlyozásról szól, hanem arról, hogy Krisztus közelében az ő biztonságos ösvényén járjunk. A bűnnel nem szabad kísérleteznünk. Ahelyett, hogy a kísértés peremén egyensúlyozunk, kerüljük el annak minden formáját. Az igazán bölcs nem a veszély közelébe merészkedik, hanem minél távolabb tartja magát tőle.

Az első két kocsis a világ lelkületét tükrözi. Az emberek tapsát, elismerését keresik, még ha ezzel a saját és mások életét is kockáztatják. Ez hasonló ahhoz, amikor a keresztény ember megpróbál a világi szokásokhoz, zenéhez, öltözködéshez, szórakozáshoz, vagy éppen a könnyelmű kapcsolatokhoz igazodni. Ezzel azonban egyre közelebb kerül a szakadék széléhez, a kísértéshez, és igen, a bukáshoz is.

A harmadik kocsis viszont a biztos oldal választását mutatja be. Nem a gyorsaság, a látvány, hanem a hűség, az álhatatosság és az óvatos bölcsesség nyeri el a király, vagy fogalmazzunk inkább így, Krisztus tetszését. Az igazi kérdés tehát nem az, hogy mennyire tudjuk megközelíteni a világ határait anélkül, hogy elbuknánk, hanem az, hogy mennyire akarunk közel maradni Jézushoz, aki az egyetlen biztos menedékünk.

Az Úrhoz való legkisebb eltávolodás is veszélyt jelent, mert Sátán arra törekszik, hogy elgáncsoljon minket. Az engedelmesség, az óvatosság biztosítják számunkra az élet koronáját. A király a harmadik kocsist választotta, mert az nem vakmerőségben, hanem a biztonságban mutatta meg hűségét. Ugyanúgy Isten is azokat tartja hűségesnek, akik nem kísérleteznek a bűnnel, hanem a lehető legtávolabb maradnak tőle, Krisztus közelében. Ez az igazi bölcsesség és a keresztény életút. Nem a világ tapsát keresni, hanem a király elismerését.

A bölcs fél a rossztól, és elkerüli. Az ostoba féktelen és elbizakodott. Példabeszédek könyve, 14. fejezet, 16. vers.

0: Ír összeállításunk következik.
1: A találkozás reményében. Keresztény párkereső nap Debrecenben. A Debrecenben, Budapesten és Veszprémben is több mint 150 jelentkezőt megmozdító keresztény fiataloknak szervezett párkereső alkalmat az első lépés. Idén ősszel újra megrendezésre kerül. Ezúttal ismét Debrecenben, a Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség szervezésében. A mostani 6. rendezvényre is minél több érdeklődőt szeretnének a szervezők elérni, minden keresztény felekezet tagjait hívják és várják az ország bármely pontjáról. A szervezők 20-35 év közötti fiatalok jelentkezését várják. Közölték, mostani 6. rendezvényükre is szeretnének minél több érdeklődőt megszólítani, elérni, akik szívesen részt vennének az eseményen. Beszélgetés indító kérdésekre, témákra, egymás megismerését szolgáló játékokra, feladatokra lehet számítani. Már 15. alkalommal indulnak útnak az édesapák a Mária Pócsi zarándoklatra. Október 9-e és 11-e között rendezik meg az apák zarándoklatát, amely több éves hagyománnyal bír. A résztvevők a Debrecen Nyiradonyi Mária Pócsi útvonalon érkeznek meg a Mária Pócsi istenszülőhöz. Terdik János pasztorális helynök 15. alkalommal hívja az érdeklődőket, hogy csatlakozzanak a zarándoklathoz, amelyre már lehet jelentkezni. Mit érdemes vinni? Hogyan lehet jelentkezni? Az útra csak zarándoktáskával kell készülni. A többi csomagot a szálláshelyre szállítják a segítők. Amennyiben már valakinek van zarándok kendője, imaórás füzete, imakönyve, vigye magával. Érdemes időben jelentkezni. A 0630 749 62 19-es telefonszámon, vagy a terdikek@gmail.com e-mail címen. Külön kérnek jelentkezést a Mária Pócsi érkezés miatt, különösen a vasárnapi ebédigényekről az érkező családtagokkal együtt. Észrevételek. 70 éve kezdődött a nagybaráti lelkész találkozó. 1956. augusztus 28-án kedden a Győr melletti Nagybaráton, ma Győr újbarát, Laborci Zoltán helyi lelkész meghívására találkozott 11 bátor evangélikus lelkész, hogy megértve az idők jeleit és az igei bátorítást, az evangélikus egyházuk megújítását munkálják, közös teológiai alapú beszélgetésekkel, közös imádsággal, egymásra és Istenre való figyeléssel. Az 1956-os esztendő tele volt szorongással és reménnyel, mind a kommunista diktatúra esetleges változását, mind egyházuk szolgálatának új, biblikus alapokra történő visszatérését illetően. Nyilván sok szempontból egészen más viszonyok között élnek, de a 70 éves dokumentum ma is szolgálhatja egyházuk megújulását. Éppen ezért most október 19-én hétfőn 10 órától egyházuk budapesti székházában Észrevételek egykor és ma címmel konferenciát tartanak, melynek részletes programját hamarosan közzéteszik. Az időjárásról még nyári meleg az idő. Ma vasárnap gyengén felhős napos idő lesz, csak néhol eshet eső. Északnyugati szél és 30-35 fokunk van. Hétfőn felhős napos idő lesz, csak kevés helyen esővel. A déli szél megélénkülhet és 31-36 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Éted Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
1: Majd megfogod.
2: Mai témánk, Márk.
3: Léteznek-e csodák?
2: Úgyhogy így hívtuk meg Krisván Gyuszi barátunkat. Szeretettel üdvözlünk. És köszöntük az Érted Podcast legújabb adásában.
4: Köszönöm a meghívást.
2: Lásd csodát! Tisztázzuk először ezt a fogalmat. Mit is értünk csoda alatt?
4: Ez szerintem nem kérdés, az, hogy léteznek-e csodák, mert az egyértelmű. Felmerült bennem a téma a csodával kapcsolatosan, hogy Jézus megkérdezi, hogy vajon mi nagyobb. Az, hogy most megbocsátottak a te bűneid, hogy meg tud bocsátani bűnt, vagy az, hogy most kelj fel és járj. És vajon Jézus ezt miért tette fel ezt a kérdést? Nagyobb csoda az, hogy az ember, aki benne volt az ágyba, az felkelt és járt, vagy az, hogy megbocsátottak az ő bűnei. Hogyha belegondolunk ebbe, és a csodáknak a gyakoriságára gondolunk, nekem is gondolok én, milyen gyakori az, hogy a bűneink megbocsátottnak? Mindennapi. Szóval szerintem ez egy mindennapi csoda. Az, hogy valaki meggyógyul, akár rákból, vagy akár azt mondom, hogy fáj a fejem, imádkozz értem, Lóri, meggyógyít az Úr, az egy csoda, de valameddig tart. Előbb-utóbb meghalunk, vagy eljön az Úr. Viszont az, hogy megbocsátottak az én bűneim, egy örökké valóságra kitart. Szóval ennél nagyobb csoda szerintem nincs, és ezt nap mint nap átéljük.
3: Én ahogy látom a dolgokat, az embereknek a személyiségétől is függ az, hogy hogyan határozzák meg ők maguk a csodát. Van, aki nagyon széles látószögen határozza meg a csodát, és számára minden csoda. Az is csoda, hogyha egy ima meghallgatás jön, például késik, és imádkozok, hogy jön a busz, jön a csoda, úgy csoda történt. Hogyha a gyerek egészségesen megszületik, az is csoda. Viszont van az is, mikor nagyon szűk látószögben nézzük a csodát, például, hogyha tényleg a lehetetlen történik meg. Tényleg, mikor valami abszolút lehetetlen történik, mikor tudjuk, hogy ilyet csak Isten tud. Ugye a csoda maga azért van, azért keletkezett, hogy bebizonyítsa, hogy létezik egy Isten. Hogy létezik valami, ami a természet fölött áll, aminek hatalma van arra, hogy uralkodjon a természeten. És az egész azért van, hogy higgyünk. Hogy higgyünk abba, hogy ő már megtett bizonyos dolgokat, és hogy higgyünk abba, hogy ő az ígéreteit be fogja tartani. És hogyha nekem személy szerint elég volt annyi csoda, hogy imádkoztam és jött a busz, és ez elősegíti a hitemet, akkor igen, ez egy személyes csoda, és nekem az segíti a hitemet. Hogyha nekem egy hatalmas gyógyulásra van szükségem az életembe, ilyen formán kell megtapasztaljam a csodát, hogy higgyek, akkor nekem olyan csodára van szükségem. Tehát a csoda az kicsit mindenkinek más, de hogy a végcél az ugyanaz kell legyen, hogy higgyünk Istenbe, hogy erősítse meg a hitünket.
2: Van abban, amit mondasz már, egy óriási dolog is, meg egy figyelmeztetés is. De tényleg ez, hogy ezen a célja, hogy megerősítsen az Isten hitemben, hogy aláhúzza azt, amit megértettem mondjuk Istennek az igéjéből. Viszont ott van figyelmeztetésként az, hogy ne én legyek az, aki Istennek megszabom, hogy mikor milyen csodát adjon, és akkor hiszek benne, vagy nem hiszek benne, ez nagyon jó. Engem az nagyon sokat foglalkoztat, hogy miért van az, ezt már te is érintetted, hogy egyesek úgy affinitást éreznek-e felé, mások annyira nem keresik. Hogy egyesek nagyon keresik a csodákat, mások pedig úgy jól el vannak nélküle. Hogy ez tényleg emberfüggő, vagy miért van ez? Nem tudom, ti észrevettétek-e ezt a jelenséget, így, hogy ismeritek a barátaitok, a családtagjaitokat, vagy a gyülekezetet éppen ahova jártok?
4: Szerintem a félelem az egyik dolog, ami ezt nagyban befolyásolja. Félünk a kudarctól. És néha azt mondja, hogy ha közeledünk Istenhez, ő közeledni fog hozzánk. Na most volt egy időszak, amikor én mind azt kerestem, hogy a gyógyulások. Mi a recept a gyógyulásra? És kutattam, kerestem az összefüggéseket, hogy milyen gyógyulások között milyen összefüggések vannak, mert tényleg érdekelt nagyon a dolog. És tudod, mire lyukadtam? Legalábbis eddig.
2: Nincs
4: összefüggés. Szóval nem lehet azt mondani, hogy a hitet megtartott, másnak a hite, így kell csinálni, úgy kell csinálni. Annyira változatos, hogy egyszerűen nem lehet egy konkrét receptet adni erre, hogy na most hogyan fog Isten csodákat tenni. Ma, amikor csodákról beszélünk, konkrétan erre gondolunk, hogy a nagy dolgok, a természete feletti dolgok.
2: De nem csak.
4: De a Bibliában Gedeon története. Mentek ottan fújkálni pár edényt, megijedtek az emberek. Most abban mi természet feletti van?
2: Ez nagyon tetszett, amit mondtál, Gyuszi, hogy tehát a hétköznapi, vagy az élet eseményeimben, ha beengedem Istent, akkor tulajdonképpen a csodát élem át. Miért? Mert a természet feletti bejön az én természeti életembe, és hogy te erről igyekszel bizonyságot is tenni, meg ezért is, hogy itt így van, tehát ez is motivált bennünket.

0: Visszatérnék az előző gondolatunkra, hogy vajon ez, hogy a természet feletti beszól a természetesbe, vagy megpiszkál a természetest, hogy ez csak Istentől vannak csodák, vagy létezhetnek mástól is, más hatalomtól, hogy látjátok, esetleg van erre nézve valamilyen meglátásotok, tapasztalatotok?
1: Tapasztalatom hál' Istennek nincs ezzel kapcsolatosan, viszont hogyha csak belegondolunk abba, hogy az ördögöt a hazugság, a szemfényvesztés atyának nevezzük, akkor szerintem kimondhatjuk azt is, hogy vannak olyan dolgok, amiket a gonosz akar elhitetni velünk. Lehet olyan, hogy csodának látunk valamit, ami igazából nem olyan csoda, ami Istentől jött.
0: Te hogy látod ezt, Jussi?
2: Egyértelmű, a Bibliában ez meg is van írva. Mózes jut most nekem hirtelen eszembe, amikor ad egy jelt az Isten a pálcával, hogy na, ledobja, és kígyóvá változik. És akkor jönnek a varázslók, és ugyanezt eljátszák. Szóval egyértelmű, hogy az ördögnek is van természetfeletti hatalma, és sokan ezzel szoktak játszani, hogy fehér mágia, meg ilyesmi, olyasmi, amivel próbálják elszürkíteni a fekete és a fehér közti különbséget.
0: Ez azért figyelmeztetés is, hogy attól, hogy valami csoda, nem biztos, hogy az Istentől van, és tehát egy az egyben nem kell minden csodát óhajtanom az életemben. Illetve nekem új szövetségi helyek is jutnak eszembe, hogy Márk nem mondja az Úr Jézus, hogy hamis Krisztusok és hamis proféták jönnek. Tehát épp ez, amit mondtál, Márk, hogy utánozni fogják Krisztus, és jeleket tesznek, csodákat tesznek, vagy a Jelenések könyve is, hogy nagy jeleket tesz, és tüzet is parancsol az égből majd az Antikrisztus fennemad. A 2 Timóteus 3.13 azt mondja, hogy gonosz emberek és ámítók, csodatevők pedig még tovább mennek a rosszban. Tehát, hogy lesz egy ilyen megtévesztés, és miért ne gyakorolna az ördög, hogy most is tévesszen meg bennünket. Én most ezzel nem azt akarom, hogy na, új hideg zuhany, és minden csodától óvakodjunk, és ne éljünk át semmi csodát, hanem nekünk a legfontosabb az lenni, hogy isteni mércéhez, az isteni igéhez igazítsuk az életünket, és akkor történhetnek velünk az életesemények, akár csodaszerűen is, fogjuk tudni mérlegelni, hogy kit olyan. Élhetünk át, éltünk át csodákat. Ha most nem konkrét csodákról szeretném beszélni, hanem inkább azt, hogy számotokra mit jelentett. Akár egy hétköznapi csoda, hogy mit jelentett ez, milyen hatása volt rátok? De
2: nekem az első dolog, ami így eszembe jut, a Istennel való kapcsolat. Az, hogy meghallgatja az Isten a mi imáinkat, kéréseinket, ez egy csoda. Mert amikor kérsz valamit Istentől, legyen az bármi, egészség, fizetésemelés, juss el be az iskolába, amíg szeretnéd, szóval, és megtörténik, ez egy fantasztikus dolog. Szóval én leginkább ebbe, amikor én elkezdtem a szakmámat, és én konkrét nekem ez ima téma volt, hogy na Uram, hova szeretnéd, hogy menjek? Ugyanúgy a párválasztás, meg a minden fontosabb ügyet, amit az Úr elé tettem, mindenre kértem vezetés, hogy na igen, jobbra, balra, hova menjek tovább. És ahogy az Úr vezet, mondhatni, hogy a hibáim, meg a hibákat is, amiket elkövettem, nem tudom azt mondani, hogy elszúrtam, vagy elszúrt lenne az életem, hanem minden napom egyre szebb és egyre jobb, mert kapcsolatban lettek Istennel, és egyszerűen tapasztalom azt, hogy milyen jó az, amikor meghallgatja az imáimat, és cselekszik. Lehet, hogy nem pont úgy, ahogy én szeretném, de cselekszik.
1: Most nem tudok anélkül belemenni ebbe, hogy ne hivatkoznék kisebb vagy nagyobb csodákra, de hogy maga az, mikor ismerőseim megtérnek. Hmm. És az mekkora örömet kivált bennünk. Tehát nem is velünk történik, és mennyire szép, hogy az Isten így alakított ki minket, hogy a másiknak az örömének is tudunk örülni. És a csodának van egy ilyen hatása is, hogy egy valakivel történik, de nekünk keresztények az egész közösségnek örömet okoz. És hogyha egy valakiben megerősödik a hit, akkor automatikusan húzza fel az egész közösséget, a gyülekezetet. Tehát a csodának van egy ilyen hatása is. Meg hogyha meséltünk ezekről az esélyekről is, lehet, hogy most az csoda, mi látjuk bele, hogy most ebből bele kellett volna halni, és az illető nem halt bele, de mégis az akkora örömet kivált abból a személyből. És neked ez egy olyan pont, ami élete végén vele marad. És hogyha jönnek a nehéz idők, akkor vissza fog rá emlékezni. Tehát emlékeztetőként is tud szolgálni ez, hogy igen, régebben az Isten ezt megtette velem, nem véletlenül hagyott engem életbe biztos, és hogy ezért céllal vagyok itt a Földön. És hogyha már így gondolkodunk, már az rengeteget tud segíteni a hívő életünkbe, és ahogy mondtam, nekünk is, és a közösségünknek is. Tehát a csodáknak, meg a nem mindennapi dolgoknak van egy ilyen hatása is az életünkben.

0: van egy klasszikus, vagy örökzöld téma a csodák kapcsán, amivel biztos szembesültetek többször, hogy vajon én, mint hívő ember kérhetek-e csodát, vagy kérhetek-e jelet Istentől? Annak ezek a klasszikus példák a Bibliából is, hogy valamilyen megerősítsen, hogy vezessem, hogy ott állok egy út kereszteződésnél. Ha válaszolnánk erre, biztos a hallgatóink közül többen vannak, akiknek ez kérdés, hogy kérhet-e egy hívő ember jelet Istentől? Tehát csodát, mondjuk ki azt, hogy kérhetek egy csodát Istentől. Hogy tapasztaltátok ti ezt? Hogy látjátok? Mit mondanátok azoknak a fiataloknak, akik hallgatnak bennünket, hogy mennyire folyamodjanak ilyen csodakérési eszközökhöz, vagy sem?
1: Egyszer hallottam egy nagyon jó példát, és csak ezt szeretném elmondani. Ugye fiatalok gyakran kérnek jeleket párválasztáskor, és ilyenkor gyakran összekeverjük a csodákat az egyszerű véletlenekkel. És mi csak annyit imádkozunk, hogy Uram, hogyha ő az, akkor írjon nekem egy üzenetet. De ez nem csoda. Lehet, hogy oké, imádkoztad,
0: manapszak és pont... főleg nem?
1: hogy oké, imádkoztál érte, és megtörtént. Igen, lehet Isten kövezve adkozott, de ez nem csoda, nem természet feletti, megtörténik minden nap. Viszont, ha te tényleg hiszel Istenben, akkor törd össze a telefonodat, vedd ki belőle a SIM-kártyát, dobd el a víz mélyére, és hogyha úgy is írd neked, na az már csoda, és akkor biztosan Istentől van.
0: Ez nagyon jó, akkor levelet kell írni.
1: Tehát miután ezt hallottam, kicsit én is óvatosabban bántam az egésszel, viszont tényleg mérlegeljük jól azt, hogy mi az, ami csoda, és mi az, ami csak egyszerű véletlen.
0: Gyuszi, hogy vagy ezzel a jelkérés tematikával?
2: Ez az az érdekes, hogy én amondó vagyok, hogy véletlen nem létezik, mert hogy minden, ami történik, az okkal történik. Hogy én nem látom annak a jelentőséget, az egy dolog, de okkal történik. Bármi. Szóval, hogyha én most megfognám ezt a pohárvizet és innák belőle egy kicsit, bármi, ami történik, az okkal történik. Még akkor is mondom, hogyha nem tudom, hogy miért. És igen, persze, ez a klasszikus példa, szerintem mindenki átérte, hogy Uram, hogyha ez vagy az, akkor így történjen, vagy úgy történjen, és hát kicsit ez szerintem nem jó, mert lekorlátozzuk Istent, szerintem egy kicsit ilyen Isten kísértés, hogy Uram, ezt így akarom el, hogyha nem, akkor másképp fogom fel. Szóval, na...
1: De amúgy visszajelzéseket mindenféleképp kérhetünk Istentől, nem? Viszont ahogy te is mondtad, hogy ne korlátozzuk le, hogy hanem Uram, add valahogy a tudtomra. Isten sokkal bölcsebb, mint mi, sokkal régebb óta létezik, kreatívabb, mint mi, bízunk rá. Imádkozzunk, higgyünk benne, de hittel kérjük az egészet. És akkor tényleg történhetnek csodák, illetve nem véletlenszerű dolgok.
2: És erre ráállsz úgy, hogy hittel imádkozol egy rákos betegért, ami lehet, hogy egy olyan, akit lehet, hogy nem is ismersz. Na és ott hittel álljál rá. Lehet gyakorolni.
0: Igen, ez nagyon érdekes, hogy jelet legtöbbször magunknak kérjük, nem másnak, hogy na, Uram, ha Gyuszinak ezt veszed, akkor ad neki ezt a jelet. Tehát, hogy önző, ezt mondod?
2: Hát, önzőek vagyunk igazából.
0: Igen. Provokálni akarnak benneteket, azt is elárulom, hogy egyetértek veletek, csak még akarom egy kicsit körüljárni ezt a kérdéskört, engem nem hagyunk adni. Áháznál van egy ilyen az Ézsaiás prófita könyvében, hogy Isten kijelent neki valamit Ézsaiáson keresztül, és azt mondja, hogy kérjen jelet Istentől, hogy megerősítse, pecsétet rakjon arra, amit kijelentett. Tehát látunk a Bibliában arra példát, hogy volt jelkérés, vagy anyelkérés. Az is igaz, Chambers mondja ezt, Oswald Chambers, hogy véleménye szerint, és mi is e felé hajlunk, hogy Isten jelejére várni, vagy Istentől jelet kérni, az megtestesült hitetlenség. Hogy lehetnek olyan helyzetek, amikor kérhetünk jelet Istentől, vagy kérhet a hívő ember jelet Istentől, csak én azt mondom, ne legyen ez sportszerű, hanem tényleg legyen nekem már kapcsolatom Istennel, és ő legyen az, aki megerősít ebben, aki készített erre, hogy na most itt kérhetek egy jelet, vagy egy megerősítő tényezőt. De lehet, addig már egy csomó minden összeáll a kép, vagy ahogy te mondod, hogy semmi nincs véletlenül, mindennek van valami okozata, és akkor vezetem visszafele, de nekem kell egy pecsét Istentől. Hogy látjátok ti ezt?
2: Miért kell jelet kérni Istentől, mikor szóba állhatsz fel, és megkérdezheted, Uram, mi a te véleményed? Isten adta nekünk a szent lelket, az ő szent lelkét, és akkor beszélgethetünk Istennel. Szóval, na, ki legyen az én párom, és akkor Timivel kapcsolatosan volt az imám, megkérdeztem Istenem, mi legyen, hogy legyen. Én az igéből kaptam rá választ. És nem úgy, hogy na, ez se.
0: Végre megtaláltad
2: a hogy na, felcsapom a Bibliát, és akkor ez lesz az ige.
0: Nagyon jó. Tehát akkor az elsődleges és legfontosabb számunkra, hogy Istennel kapcsolatban legyünk. És ez a kapcsolat bennünket az élet útvesztőjében vezetni fog, és amikor ő ezt jónak látja, akár hétköznapi, akár meglepetésszerű csodákat is adhat a mi életünk.

0: Egy kicsit nézzünk már bele, srácok, abba, hogy vajon a Bibliában milyen gyakoriak a csodák.
1: Ahogy egy kicsit belástam magam a témába, a Biblia azért van, hogy ránagyítson ezekre a csodákra, ezeket helyez előtérbe. A csodákra van kérezve. És bele kell gondolnunk abba is, hogy az Ószövetségben is sokkal kevesebb csoda történt, mi ezt elképzelnénk. Ott se történt csoda minden utca sarkon. És a másik oldalról. Manapság meg lehet, hogy nem látunk annyi csodát. Azért, mert le vagyunk korlátozva, mert lehet az interneten nem olyan menő csodákat kitenni, és úgy látjuk, hogy manapság már nincsenek csodák. Közben ez se igaz. Szerintem az igazság ott van, hogy régebben a Bibliában sokkal kevesebb csoda volt, mint mi azt gondolnánk, manapság meg sokkal több csoda van, mint mi azt gondolnánk. És hogyha ezt az igazságot vagy elhisszük, és tudunk úgy imádkozni Istenhez, hogy Uram, legyen meg a te akaratod, de kérlek, tedd meg ezt és ezt, akkor ott történnek a csodás dolgok a mi életünkben.
2: Szószövetsége, nekem most eszembe jut a királyok. Milyen érdekes, hogy azoknál a királyoknál, ahol úgymond nem volt istenfélelem, nem történt sok minden, csak egyre lejjebb ment a nép. Viszont ott, ahol hallgattak Istenre, ott viszont egyre több dolog történt. Mózes is mennyit imádkozott, és kapcsolatban volt az Úrral napokon, heteken keresztül, és történtek a dolgok. Szóval tényleg ez a kapcsolat Istennel, ez a legmeghatározóbb. Minden távolabb vagy Istentől, annál kevesebb dolog történik az életedben.
0: Én is kicsit utána néztem, mert milyen durva, azt gondolok bele, tehát Mózes azért tett egy-két csodát ott a pusztai vándorlás kapcsán is, látta a nép, és mégis lesült a legnagyobb bűnbe. Amikor felmegy a 10 parancsolatért, mire visszajön a nép, már bálványszobrot imád, már a borjút imádja is paráználkodnak. Tehát döbbenet, hogy ott van a tapasztalat, a csoda, nem akármilyen csodákat éltek át. Tehát azt hiszem egyet se éltünk mi olyan mértékű, tehát, mint amit ők átértek, képzeld el, ketté vál a tenger is, ott jönnek, vagy víz fakad a kősziklából, stb. Tehát, vagy a keserű víz édessé válik, és még sorolhatnánk a csodák sokasságát, amit átélnek, és mégis süllyednek. Tehát, hogy nem a csoda tart meg, hanem Isten tarthat meg bennünket. És nagyon érdekes az Új Szövetségben is. Ott azt hinnénk, hogy ott lehet, hogy gyakor, vagy sűrítettebb egy kicsit, mint az Ószövetségben, de az van, hogy te mondasz már, hogy a kijelentést, azt meg kellett pecsételjék, hogy amit az apostolok állítanak, amit Jézus mond, az valóban úgy van. Tehát ennek mindig azt a célt szolgálta, nem a szenzációt, nem az önzőségem kielégítését, ahogy mondta ezt a Gyuszi, hanem hogy az Isten igazságot, Istennek a szavát, Istennek a tervét ezt megpecsételje. Tehát Márk 2 azt mondja, amikor az Úr meggyógyít egy bénát, azt mondták, hogy soha nem láttunk ilyet. Nem tegnap előtt volt meg egy ilyen eset, vagy két évvel ezelőtt emlékeztek, mikor a sógromat meggyógyította, hogy soha nem láttunk ilyet, vagy nem hallottunk olyat, hogy egy vaknak meggyógyítja a szemét, ezt mondja a János evangéliumában. Tehát lehet ez van, amit te mondasz már, sőt, biztos is, bocsánat, hogy így fogalmaztam, hogy lehet, hogy észre kellene velünk Istennek a csodáit a hétköznapjainkban, és elhinnünk azt, hogy azért attól, hogy mi sűrített formában látjuk az Ószövetséget, meg az Új Szövetséget egy könyvben, a Bibliában, az nem azt jelenti, hogy minden napra jutott egy csoda.
2: Apropó Új Szövetség, a 10 leprásból hány ment vissza Jézushoz? Pedig csodát éltek meg. És mégis nem azt határozta meg, hogy megtérnek, és akkor mind a 10 megy vissza, rohan Jézushoz. És én tudok olyan gyülekezetet, ahol történt olyan, hogy és a közvetlen közelembe meggyógyult a béna, és nem tért meg senki, és nem újult meg a gyülekezet. Szóval tényleg nem meghatározó, pedig azt gondolnánk, hogy Uram, igen, gyere a gyülekezetünkbe, elkezdünk imádkozni az emberekért, és akkor meggyógyulnak, és milyen nagy megtérések lesznek, de igazából a mi gondolataink nem az Úr gondolatai. Szóval ez egy olyan tökéletes példa szerintem, a 10-ből 1.
0: Vagy amit most behúzod, Gyuszi, nekem nagyon tetszik, és köszönöm, hogy ezt felhoztad, hogy a csodának a intenzitását, gyakoriságát és megnyilvánulási formáját is bízom Istenre. Kérhetem én, hogy Uram, akkor törjön szét a telefonom, és jön az üzenet, de rá kell ezt bízni, nem én kell kielőszakolni. És ő tudja, hogy mikor látogassa meg az én életemet, család életemet, a gyülekezetemet egy-egy csodával, akár a hétköznapok csodáival, vagy olyan csodával, ami természet fölött és nem magától értetődő. Remélem, senkinek nem úgy tűnik a hallgatóság, hogy mi a csodák ellen beszélünk. Mi Isten mellett beszélünk, aki adhatja a csodákat, de arra is fejüljük a figyelmet, hogy itt belemehetünk egy csapdába, hogyha ezeket hajhásszuk, illetve hogyha az ámító becsap bennünket a csodák kapcsán.

0: Itt a podcast végén szeretném, ha néhány személyes példával is élnénk, olyan csodákra, amelyeket átéltünk. Ha meg tudnátok ilyesünket osztani velünk a hallgatósággal, én ezt megköszönném, és én is majd társulok hozzátok.
1: A legfőbb csoda, ugye nekem a megtérésem, és ahogy már említettem, onnantól kezdve minden megváltozott. A legfontosabb csodák az életemben, így ahogy gondolkozom, az ima meghallgatás. Meg amikor kértem Istentől dolgokat, most egy példa jut így hirtelen eszembe, nem ez az első, és nem is az utolsó között van, amit megéltem. Az úr úgy intézte, hogy megismerkedtem egy olyan személyvel, aki hát most lehet, hogy nem annyira a témába illő, de egy striptease bar tulajdonos. Igazából a zongorákon keresztül vette fel velem a kapcsolatot, és én ezt nem tudtam, hogy mi a helyzet vele.
0: És te mentél zongorát hangolni?
1: Igen, meg vásárolt is tőlem. De az egészet miért mondom el? Mivel az úr nekem lehetőséget adott arra, hogy beszéljek vele, hogy bizonyságot tegyek, és fogadta, és még kérdezett is Istentől dolgokat. És mondtam neki, hogy állj le ezzel, mert ez nem jó. Tönkre fog menni a családod, meg minden, és így lett. Elteltek az évek, és ezt tapasztaltam. És még egy fontos dolog, Budapesten, amikor jártam a gyülekezetbe, ott említettek egy szituációt, hogy mentek az imaházba, és volt egy striptease bar így az úton, ahogy mentek arra fele, és elkezdtek imádkozni, hogy az zárjon be. És megragadott engem a gondolat, és nagyon tetszett maga az irány, ahogy ők mondták, hogy imádkoztak azért, hogy zárjon be, hogy fogjon ki a pénzforrásai, de maga az embert, aki azt vezeti, azt meg mentse meg az úr. És elkezdtem én is így imádkozni. Akárhányszor elmentem amellett a bár mellett, elkezdtem így imádkozni. És mondtam, hogy legyen átkozott ez a hely, de fogjon ki a pénzforrása.
0: Komoly csodát kérte.
1: Komolyan. És kértem azt, hogy de ments meg, uram, az embert, mert épp ismertem is. Nem telt el egy pár hónap, bezárt az a hely. Nyitott egy másikat, kidőlt a fala annak a helynek. Nyitott egy harmadikat. És így csodálkozom, látom azt, hogy az úr akar cselekedni annak az embernek az életében. És érted, most nem tudom azt mondani, hogy igen, mert én azt mondtam, vagy azt kértem, de az úr meghallgatta, és meghallgatja, és nekem ez folyamatosan még ima témám. Volt egy olyan periódus, amikor mondtam, hogy uram, miért kellett ezt az embert elém hozzad, de aztán kezdtem megérteni, hogy egyrészt én is tanuljak ebből, azért mondom, minden, ami történik velünk, az okkal történik, és nincs véletlen, mert mondtam, hogy ez nekem káromra van. De amikor elkezdtem bizonyságot tenni, beszélgetni, akkor láttam, hogy nem. Egy menyegzőn voltunk, és beszélgettünk megismerkedtem Timinek a családjából egy bár emberkével, és az egyiknek, unokatestvére mutatta, hogy a kezén volt egy seb, mondta, hogy baltával rácsapott, és ahogy mozgatta az ujjait, az egyik így átpattant a másikon, nagyon furcsa, és mondta is, hogy ez neki nagyon fáj. Na és néztem, hogy hát na, a szegény feje, mellettem sógornő, hogy imádkozhatok, érted? Néztem, és akkor elkezdett imádkozni, érte, hogy az úr gyógyítsa meg. És akkor elkezdett imádkozni egyszer, kérdezett, hogy fáj még? Igen, fáj. Na, jó. Imádkozott még egyszer, és harmadjára, hogy ha már nem fáj, és nem is mozgott úgy az én. De mondom, szóval semmi extra nem így volt, van. És aztán mindenki ment dolgára. Hallod? Én mondom, te. Visszamegyek a csávó,

0: Én is láttam már több ilyen gyógyulást különböző eseményeken, és szép volt meglátni, ahogy Isten így is tud munkálkodni, és formálta az emberek hitét, viszont számomra is a legnagyobb csoda az, mikor azokat az embereket hívta el és térítette meg, akiknek én már semmi esélyt nem adtam. És önbizonyságtételeket is hallhattunk, hogy voltak emberek, akik konkrétan meg voltak szárva bizonyos démonoktól.
1: Így van.
0: És őket megtérítette az Isten. Tehát egy pillanatig ne legyen számunkra az kérdés, hogy ki hatalmasabb, hogy ki az erősebb, és hogy kiben kell bízni. Mert hogyha ezeket hallottuk, ezeket átéltük, ezeket láttuk, akkor tudjuk, hogy ki a győztes, ki ne van a megoldás, hogy kiben kell bízunk. Az meg, hogy hogyan akarja elintézni azt, hogy bizonyos emberek meggyógyuljanak, itt a földön vagy ott a mennybe, azt megbízunk rá, és majd ő elintézi.
1: Én nem a legnagyobb csodákra akarok beszélni az életem, egy-két dolgot említek, az többször előfordult, hogy nem tudtam ki fékez, de valaki fékezett. Vagy oda tett a lábamat, hogy fékezek, és úgy nem mentem bele egy másik kocsa, hogy megvolt az úr balesettől. Tehát szinte egy havonta, két havonta előfordul, összeteszem, hogy uram, áldalak, köszönöm, hogy megóvtál megint, mert már zárokban lennék, vagy benne lennék, vagy ki tudja, hol lennék. De egy másik csoda, amit így átéltem, és ez elég friss is. Egy évvel ezelőtt kb. A 4 éves lehetett a kislányom, faluról jövök vele hazafele, a legkisebbel, Lizettel. Nagyon el voltam csüggedve, egy ilyen kudarcos időszakban voltam. Én amilyen szangvinikus vagyok, úgy tudok, így nagyok az amplitudók is nálam, hogy egyszer fenn, egyszer ellen. És akkor nagyon lent voltam. Szakmai sikertelenség, szolgálatok sem mentek úgy, kilátástalanod minden, nem is annyira tapasztaltam, hogy Isten mit akar. Itt látok, és ugye el voltam a gondolatainkban, a kislány hátul a hátsó ülésen. És úgy tényleg úgy magam voltam, hogy zakkanva, zuhanva. És egyszer csak megszólal a kicsi. Tehát utazunk, tudom is, hogy hol szólalt, meg emlékszem Biharon, hogy hol vagyok a kocsival. És azt mondja, apa, énekeljünk. És mondom, jól van, kislány, mit énekeljünk? És akkor elkezd énekelni, hogy hinni kell, küzdeni, teljes szívvel szeretni, látni kell, hol a cél, futni könnyedén. És a végén vár majd ránk az Úr kezében egy aranykoszorú, mit megkap minden győztes, jól tudom. Amikor elmeséltem a feleségemnek, zokogtam. Tehát én totál csodaként élem meg, hogy a 4 éves kislányomat Isten akkor megszólította, hogy na jó, nem énekelt ezt végig, csak én utána raktam össze fel a fejembe, mert a refrént tudja, hinni kell, küzdeni addig, és aztán én énekeltem a tőt, hogy hihetetlen. Tehát, hogy Isten a gyerekemen keresztül szólt, és ez tényleg csoda. És élhetünk át csodát, én is ezt húznám alá, amit ti mondtok, srácok, hogy ne feledjük el, hogy nekünk van egy csodálatos Istenünk. És ez a legnagyobb csoda meg, ez, hogy ez a fantasztikus Isten bennünket létrehívott, és még létezünk. Egyébként én vágyok arra, hogy imádkozzanak értem emberek, nyilván ilyen isteni józansága gyógyuljak meg. Nekem van egy nyavaján például a lábommal, amiből nem gyógyított még meg az Úr, pedig minden nap kérem. De mi van, ha nem gyógyít meg, akkor nem fog benne bízni. Tehát, hogy ne a csoda legyen az Istenem, hanem valóban Isten legyen a mi Istenünk.
2: 2 dolog jutott még eszembe, amíg ilyen kimagasló pont, és úgymond természet felettinek lehet mondani, és isteni csodának. Az egyik a középső fiam. Mikor elmentünk az orvoshoz, akkor mondták, hogy hát rosszul létek voltak, a terhesség még nem látszott így teszten, és akkor csináltak egy ekográfot, és mondták, hogy méhen kívül van valami. Menjünk el a nőgyógyászhoz. Elmentünk a nőgyógyászhoz, azt mondta, hogy hát ő méhen belül nem lát semmit, de mondta, hogy ez valószínű terhesség, várjunk vele egy kicsit. Timi elkezdett törülni, és mondta, hogy hú, de jó, akkor baba, mondom, Timi, te ezt nem érted? A gyerek méhen kívül van. És elkezdtünk imádkozni a családba ezért, hogy az Úr helyezze azt jó helyre. Eltelik egy hét, 2 mentünk az orvoshoz, és jó helyen volt a gyerek, hála az Úrnak. Ez az egyik. A másik dolog, mentem missziózni, vinni pár csomagokat, családi csomagot, ilyen karácsonyi csomagot, és egy elég nehezen elérhető helyen volt. Van a baptista tábor, azon túl még megyünk, lefele Dínben, Dombon már csak egy ház van, egy amerikai család, és tél volt. Nagyon én örültem, mentem, odaadtam a dolgokat az Úr Jézus nevébe, és mondta nekem a

0: családfő, hogy hogy jöttem én el idáig? Mondom, nagyon jól, nem volt semmi gond. Hát mondta, hogy csak dzsipekkel lehet járni, meg ilyenek. Igen, mert én lefele mentem. Akkor jött a probléma, amik én nem gondolkoztam, hogy fel is kell menni azon a jeges úton. Na és akkor elindultam, egy-két dombot megmásztam, a harmadik dombot már nem tudtam, és nekifutottam egyszer, kétszer, háromszor, mondtam, uram, segítsél meg, mert itt valahogy nem tudok, mindig a felénél elakadtam, és a felén túl nem tudtam menni. És elindultam harmadik nekifutásra is, hát van az autóban a kipörgésgátló, azt ismeritek, szóval az azt jelenti, hogy lepadlózod, a motor pörög, de hogyha érzi, hogy túl pörögni, akkor ott szétkapcsolja. Na és megyek padlógázva felfele, megy az autó, középen megáll az autó, ilyenkor tudjátok, hogy két dolog van, vagy visszacsúszol, vagy a jobbik eset az, hogy megállsz egy helyen. És mikor megállt az autó, padlógázzal lenyomva, mondtam, uram, dicsőítsd meg a te nevedet. Nem történt semmi más, nem jött egy szél, vagy ilyesmi, egyszerűen az autó elindult, és felmentem a dombon. És ezt úgy szintén egy ilyen csodának éltem meg, hogy mondta, természetfeletti dolog volt, mert mondom, nem csináltam semmit sem másképp, a gáz nyomva maradt, és amikor megállt az autó, ennyit kértem, hogy az Úr dicsőítse meg az ő nevét, és elindult az autó.
1: A tanúságtételedből is látszik, hogy Isten jól tudja, hogy mikor kell bennünket megerősítsen, akár ilyen váratlan csodákkal is. Bízunk ezt rá, és valóban bízunk teljes mértékben az életünket rá. Köszönöm ezt a beszélgetést nektek, Jussi és Márk. Isten áldjon, kedves hallgatóink!
0: Sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd. Érted már? Majd megfogod!

Sima István, élhető csodák. Ne várj az élettől különös csodákat, előtted nem nyílnak ketté tengerek. Siába mutatsz rá a kopár sziklafalra, zúgó vízű patak abból nem ered. Fedezd fel inkább az élhető csodákat, amiket e világ tartogat neked. Ne menj el mellettük soha behunyt szemmel, mert a kis csodákból áll az életed. Állj meg egy percre, ha madárdalt hallasz, vagy csillag zuhan alá nyári éjjelen. Állj meg és örvendj a felkelő napnak, hisz fényében feltárul a messzi végtelen. Örülj egy virágnak és örülj minden szépnek, ami szebbé teszi napjaid. Örülj a felét kinyújtott kéznek, örülj, hogy vannak barátaid. S nem csoda pusztán maga az élet, hogy látsz, hogy érzel, vagy az, hogy reménykedsz, hogy gyermeket nemzel ki örökli véred. Mondd csak, a sorstól mi egyebet kérhetsz?

0: A napversét elmondta Varga Gyulai Bernadett. A bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: A bűnös hamis keresményt szerez, de igaz bérhez jut az, aki igazságot vet. Példabeszédek könyve 11. fejezet, 18. vers.

Tudod, milyen a dzsungelekben a mocsár? A már emlegetett Bujúfa alatt című könyvben Totó, a majom, egy másik kalandba is belekeveredett. Ugyanis a kókuszdiója beleesett a mocsárba. Erre elindult, hogy visszaszerezze. Hiába figyelmeztették, és óva intették a barátai, hogy ne menjen. Ő nem hallgatott rájuk. Beugrott a kókuszért a mocsárba. Azonban már nem tudott szabadulni a mocsár fogságából. Hiába erőlködött, a mocsár csak húzta-húzta lefelé. A társai próbáltak segíteni rajta, de nem ment nekik. Majom barátja azt tanácsolta neki, hogy próbálja a szakállánál fogva kihúzni magát. Végül az utolsó pillanatban tudták csak kimenteni, miután már majdnem elsüllyedt.

0: Sok gazdag ember csalással és hazugsággal jutott nagy vagyonhoz. Ők azután ingatlanokba, vállalatokba fektetik a pénzüket, vagy külföldi bankokban gyűjtik. Szinte azt sem tudják, hogy mennyi pénzük van, de még mindig nem elég nekik. Semmitől nem riadnak vissza, hogy megszerezzék, amit akarnak. Minél többre vágynak, annál mélyebbre süllyednek a bűn mocsarában. A bűntől pedig nagyon nehéz kiszabadulni. Ha egyedül próbálkozik valaki, nem fog sikerülni. Ők sem tudnak a saját maguk által épített csapdából kikerülni. A pénz szerelme fogságban tartja őket. Csak egy módon szabadulhatnak meg, ha Istentől kérnek segítséget, hogy szabadítsa meg őket. A mocsarat pedig úgy lehet kikerülni, ha közelébe sem mennek.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla. Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
2: Légy mindig nyitott. Második rész. Teljes készséggel fogadták az igét. Apostolok cselekedetei 17. fejezet 11-es vers. Íme két város története. Először Tesszalonika elutasította az igazságot. Pál pedig szokása szerint bement hozzájuk, és három szombaton is vitába szállt velük az írások alapján, mondván ez a Jézus a Krisztus, akit én hirdetek. Ez irigységgel töltötte el a zsidókat, ezért maguk mellé vettek a piaci csavargók közül néhány hitvány embert, csődületet támasztottak, és fellármázták a várost. Apostolok cselekedetei 17. fejezet, 2. verstől a 3. versig, és az 5. vers. Másodszor, Bérea befogadta az igazságot. Pálék bementek a zsidók zsinagógájába. Ezek nemesebb lelkűek voltak, mint a tesszalonikaiak, teljes készséggel fogadták az igét, és napról napra kutatták az írásokat, hogy igaz-e, amit Pál mond. Sokan hittek tehát közülük, sőt, a tekintélyes görög asszonyok és férfiak közül sem kevesen. Apostolok cselekedetei 17. fejezet, 10-es verstől a 12-es versig. Nem csupán két városról szól ez a történet, hanem kétféle gondolkodásmódról is. Az egyik nyitott, a másik beszűkült. A beszűkült gondolkodásmódú ember ezt mondja. Azt hiszem, mindent tudok már erről a témáról. A nyitott gondolkodásmódú viszont ezt. Hálás vagyok azért, amit tudok, de úgy hiszem, van még mit tanulnom. Ugyanakkor vigyázz! Csak azért, mert valaki mond valamit, még nem kell fenntartás nélkül elfogadnod. Egy istenfélő vezető nem fogja rossz néven venni, ha megkérdőjelezed, amit mond. A béreaiak teljes készséggel fogadták az igét, és napról napra kutatták az írásokat, hogy igaz-e. Kinek a tanítását vetették vizsgálat alá? Pálét, aki az új szövetség felét írta. Ez tehát a mai ige üzenete. Légy mindig nyitott!

0: lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. Mécses.
1: A Magyar Evangélium Rádió műsorát sugározzuk.
2: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat. Tudják, amikor az élet hoz fordulatokat, akkor rendkívüli átgondolások szükségesek. Péter apostol, amikor levelet írt, azért írt egy körlevelet a gyülekezeteknek, amelyeknek a gondozásában, fejlesztésében, nevelésében neki óriási nagy szerep jutott. A legtöbb helyen valószínűleg az alapításban is, ott Bitinia és a többi környékén, Ázsia környékén, mert tudta, hogy nehézre fordult az élethelyzet. Tudta, hogy üldözés jön. Tudta, hogy a gyülekezeteknek szembe kell majd nézni rengeteg igazságtalansággal. Rengeteg olyan váddal, hamis váddal, ami nem áll meg az igazság mérlegén, de tudják, úgy van ez, hogy amikor vádakat fogalmaznak meg, pláne hogyha hatalmi háttér is rendelkezésre áll ehhez, akkor az igazság egy idő után csekély mértékben szerepel a valóságos érvek között. Mit lehet mondani egy ilyen gyülekezetnek? Mit lehet mondani olyan embereknek, akik szembenéznek azzal, hogy a hitük akár mártíromsághoz vezethet, de mindenképpen élettér szűküléshez, vagy akár elvesztéséhez vezethet, üldözéshez, rossz szemmel nézéshez, sandaságokhoz. Amikor Péter első levelét valaki végigolvassa, akkor ezekre a kérdésekre elég bőségesen választ kap. Péter nem azt tanácsolja a gyülekezetnek, hogy lépjenek kettőt hátra, és a bocsánat, hogy élek állapotot vegyék föl, és úgy viselkedjenek, úgy gondolkozzanak, és úgy éljenek, minthogyha valóban joggal lennének a társadalom számkivetettjei. Ellenben ezt írta nekik a harmadik fejezetben. Fenyegetésüktől ne ijedjetek meg, se meg ne rettenjetek. Ellenben az Urat, a Krisztust tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Ezt pedig szeliden, tisztelettudóan, jó lelkiismerettel tegyétek, hogy amivel rágalmaznak titeket, abban megszégyenüljenek azok, akik gyalázzák a ti Krisztusban való jó magatartásotokat. Ez egy nagyon kemény, de világos tanács. Először is az Úr Jézustól tanulta Péter, hogy ne azoktól féljetek, akik akár a testet megölhetik, hanem attól, akinek ennél sokkal magasabb lehetőségei vannak, mert a lelket is a testtel együtt gehennára, azaz kárhozatra ítélheti. Miért teszi ezt az Isten? Azért, mert hogyha valaki megtagadta őt a földi élete során, mondta az Úr Jézus, akkor ő is meg fogja őt tagadni, amikor eljön a végelszámolás. Ne féljetek tőlük, ne rettenjetek meg. Az Úr Jézus azzal is bátorította Péteréket még földi élete során, hogy amikor egy ilyen helyzetben meg kell nyilvánulni, meg kell szólalni, akkor ő a lelkével ott lesz, és maga a Szentlélek lesz az, aki beszél általuk. És amikor Péter ezt a levelet fogalmazta, már réges-régen túl volt azon, hogy több esetben is bíróság előtt, vagy így is mondhatnám, hogy rögtönítélő bíróság előtt kellett vallást tenni a hitéről. És a Szentlélek mindig adott szót a szájába, és mindig különös bölcsességgel ruházta föl, hogy mit kell mondani. Tudta, miről beszél. És azt mondta, hogy legyetek erre készen. És ez a készség nem azt jelenti, hogy jó előre, minden lehetséges váddal szemben mindenféle érveket megfogalmazunk. Hanem ez azt jelenti, hogy a szívünkben együtt élünk az Úrral, készségesen és bátran, ima életünkkel, igeolvasásunkkal készülünk arra, hogyha kell, akkor Isten tudjon eszközként használni, tudjon a szánkba szót adni. De tetszik tudni, azért ez úgy van, ahogy egyszer egy diáknak mondta valaki, súgni csak annak lehet, aki készült. És Isten általában azokat az igéket szokta például eszünkbe juttatni, amik mindennapi csendességünk, bibliaolvasásunk során elénk kerültek. És éppen ezért a legyetek készen, ez azt jelenti, hogy a békességes időt nem elherdáljuk, hanem használjuk arra, hogy olvassuk Isten igéjét, tanulmányozzuk, újra és újra a szívünkbe zárjuk, akár megtanuljunk dolgokat, és eljön a pillanat, amikor majd, ha kell, akkor megszólalunk Isten lelke által. A készség a szívben van. Minden mást az Úr fog végezni. Azt is mondja Isten igéje, hogy ne vedd fel a környezet stílusát. Lehet, hogy most valaki ezt fogja mondani a hallgatóim közül, de hát nincs is ilyen a Bibliában. Dehogy nem. Tessék nézni. Szeliden, tisztelettudóan, jó lelki ismerettel. Ami azt jelenti, hogy gúnyra nem válasz a gúny, cinizmusra nem válasz a cinizmus, pikírt megfogalmazásokra nem válasz a hasonló pikírt megfogalmazás, nem lehetünk lelkileg és lelkületileg ugyanolyan, mint a velünk szemben álló környezet. Ez sem lehet másként, csak a Szentlélek által. Nehéz a feladat? Az az ígéretünk, hogy Krisztus ott lesz mellettünk. És mivel Péter írta ezt is, a mi testünk lelki házzá épül, szent templommá, ahol az Istent dicsőítik, és ezért mi is szentnek tartjuk a mi Urunkat a szívünkben, és ezért tudunk készen lenni, megszólalni, bizonyságot tenni, tanúskodni, ezért számíthatunk arra, hogy ebben a templomban és ebből a templomból a Krisztus fog szólni. Imádkozzunk. Urunk, Te tudod, hogy sokszor aggodalmaskodva látjuk környezetünk változásait, mindenféle ideológiáknak a hatalmas hullámait, és sokszor attól félünk, hogy elfogynak az érveink. Kérünk Téged, hogy segíts arra koncentrálni, ami az elsődleges feladatunk, hogy szent légy számunkra, hogy a szívünket ne töltse be más, csak Te magad. És ne engedjük, hogy az ördög mindenféle a Te tanításodtól idegen és azzal ellentétes tanítást becsempészen a gondolataink közé, hogy próbáljunk azokkal megbarátkozni valamilyen módon, vagy megalkudni bizonyos helyzetekben, hanem valóban Te légy az egyetlen mérce, Te légy az egyetlen igazság a számunkra. És kérünk, hogy segíts, hogy készségesek legyünk minden olyan helyzetre, amikor számot kell adnunk arról, kiben és hogyan hiszünk. Amen.
0: Mécses.
3: A Magyar Evangéliumi Rádió adását sugároztuk.
4: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: vigasztalás, biztonság, megelégedettség. A mai ige Sámuel második könyve, 23. fejezet 5. verse. Nem ilyen-e házam az Isten előtt, hisz örök szövetséget szerzett velem, benne elrendezett és biztosított mindent. Minden javam, minden örömem belőle sarjad. Gondolatok az igéről. Ez az ige nem egy ígéret csupán, hanem ígéretek gyűjteménye. Egész doboz tele drága gyöngyel. Isten velünk kötött szövetsége pedig a kincstár, amely mindezeket a drágaságokat tartalmazza. Dávid utolsó szavai ezek: de legyenek ma az enyémek. Először is a sóhaj: a dolgok nem úgy mennek nálam és az enyéimnél, ahogyan szeretném. Próbák, gondok és bűnök gyötrődnek mindezektől, kemény a párnám. Azután a vigasztalás: örök szövetséget szerzett velem. Isten elkötelezte magát mellettem, és Krisztus vérével megpecsételte a szövetséget. El vagyok kötelezve Istennel, mert ő elkötelezte magát nekem. Ez nagy bizonyságot ad, mert Isten szövetsége örök, bölcsen eltervezett és megcáfolhatatlan. Nem kell attól félnem, hogy az idő múlásával Isten szövetségének valamely pontja feledésbe kerül a dolgok természetszerű bizonytalansága következtében. Ez a szövetség sziklaszilárd, erre építhetek mind életemben, mind halálomban. Végül megelégedett leszek, nem kell más az üdvösséghez és a boldogsághoz. Istené vagyok, és ez a legfőbb öröm. Én lelkem, fordulj ezen a mai napon is Krisztushoz, akiben kegyelmes Istenünk új szövetséget kötött veled. Fogadd el Krisztust, hogy ő legyen a mindened. Lelkész imakör. Nagy szeretettel hívják a lelkész és lelki munkás testvéreket a szeptemberi lelkész imakörre, amelyet az idén a legidősebb generációra is gondolva egy új helyen, a Szilágyi Dezső téri református templom előtt, az országházzal szemben szeretnék megtartani. Úgy, ahogyan más szeptemberi találkozóik esetén is, most sem hívnak senkit reggelire, ott imádkozhatnak a városért, Budapestért, az országunkért és megtéréséért, ébredéséért. A lelkész imakörbe együtt imádkozásra hívnak lelkészeket, lelki munkásokat és munkatársakat is. Az időpont szeptember 1-e, kedd, 7:30. A helyszín a Szilágyi Dezső téri templom előtt. Igei bevezető üzenetet az imádkozáshoz a szeptemberi szokás szerint az Allianz munkatársai fogják továbbadni számukra. Üzeni mindezeket Szuhánszki Gábor. Felhívás parókusi alkalmassági vizsgálatra. A Déli Evangélikus Egyházkerület püspöki hivatala parókusi alkalmassági vizsgálatot hirdet. A szóbeli vizsga időpontja és helyszíne november 10-e kedd. A Déli Evangélikus Egyházkerület püspöki hivatalában. A vizsgálatra holnap, augusztus 31-éig lehet jelentkezni a deli.kerület@luteran.hu e-mail címen. Az időjárásról: még nyári meleg az idő. Ma vasárnap gyengén felhős napos idő lesz, csak néhol eshet eső. Északnyugati szél és 30-35 fokunk van. Hétfőn felhős napos idő lesz, csak kevés helyen esővel. A déli szél megélénkülhet és 31-36 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. Pál két levele Korintusba. Ezek a bibliai könyvek a keresztény élet és bizonyságtétel lényegét mutatják be. A mai gyülekezetek gondjai talán nem is olyan súlyosak, mint hittük. Valószínűleg azt látjuk majd, hogy Korintusban sokkal rosszabbul mentek a dolgok. Ha még oly zavaró problémák voltak is az ottani gyülekezetben, ez a két levél nem a bajok miatt kelti fel a figyelmünket, hanem azért, amilyen kiválóan kezelte Pál a helyzetet. Azt tanácsolta a korintusiaknak, hogy Jézus Krisztus evangéliumának a fényében vizsgálják meg az életüket, a viselkedésüket, környezetük kultúráját, és ezzel magasra emelte a kereszt üzenetét. Pál két levele Korintusban.

Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos bibliatanulmányzást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, ahogy azt írva találjuk a korintusiakhoz írt második levélben, és tehát a második fejezet első négy versében a következőképpen. Elhatároztam tehát magamban, hogy nem megyek hozzátok ismét szomorúsággal. Mert ha megszomorítalak titeket, akkor kividelmet meg engem, ha csak nem az, akit én megszomorítok. Azért is írtam erről, hogy amikor megérkezem, ne érjen szomorúság azok miatt, akiknek örülnöm kellene, mert meg vagyok győződve arról, hogy az én örömöm mindnyájatoké. Mert sok gyötrődés és szívbeli szorongások között sok könnyű hullatással írtam nektek, nem azért, hogy megszomorodjatok, hanem hogy megismerjétek azt a szeretetet, amelyet igen erős énben nem irántatok.

0: Kedves Urunk, köszönjük neked a te igédet, és azt is köszönjük, hogy a te igédnek az őszintesége, világossága egyértelművé teszi, hogy a hívő élet az nem valamiféle napsugaras kirándulás valami kies tengerparton, hanem egy komoly harc, amiben tévedések vannak, néha nagyon kemény félresiklások, amit helyre kell igazítani, és nagyon hálásak vagyunk azért, mert a korintusi testvéreinknek a szükséges kiigazítását Pállon keresztül elvégezted, így aztán sokszor a mi kisiklásainkat is megelőzi, vagy helyreállítja a te igéd. Köszönjük a te lelkednek az erejét, és segíts, Uram, hogy úgy nézzünk a te igédre, ami lehet, hogy sokszor megsebez, de be is kötöz, összezúz, de meg is gyógyít. Kérünk téged, hogy segíts fölnézni az Úr Jézus Krisztusra, mint a hit szerzőjére és beteljesítőjére, és úgy járni a hívő életben, hogy el ne tévesszük a célt. Amen.
1: Szeretettel köszöntelek benneteket, és mindazokat, akik a rádió hullámain keresztül kapcsolódnak mostani beszélgetésünkhöz. A 9. tanulmányt vesszük át, szolgálat szeretettel. Mind a két szót szeretném elemezni. Szolgálat. Ez a szolgálni igéből van, és a szolgálni, az pedig a szolga gondolatsorból kerül nyelvészetileg előtérbe. Tehát a szolgálat, abban van egyfajta szolgaiság, alávetettség. És szolgálni lehet munkaköri leírás alapján, lehet a különböző törvények alapján, de az evangélium szolgája az csak a szeretet hangján keresztül tud a másikkal kapcsolatba kerülni. És ezt meg kell tanulni. Ez nem jön magunktól, mert magunktól, ami vénánkból, ami szívünkből, az jön elő, amit a világban, a hétköznapban, a társadalomban tapasztalunk. Legyél kemény, harcolj magadért, ne legyél olyan gyenge, mert csak akkor jutsz előre, hogyha. És az evangéliumban pedig azt látjuk, hogy szolgálni az önmegadással, lemondással, szeretettel, a másikat előtérbe helyezéssel. És lényegében Pál apostol a korintusi levélben elmondja, hogy hányszor kapott a zsidóktól 40-et egy hián, hányszor ostorozták meg, hányszor hajótörés szenvedett, reménytelenségben volt, éhségben, árulás között, és mégis örömmel szolgált. Hogyha ezt a páli szolgálatnak az ízét egyszer megtapasztaljuk, akkor a szolgálatnak az örömét is meg fogjuk tapasztalni, és én kívánom, hogy mindenki azon az helyen, ahol a Jóisten őt állította, ott tapasztalja meg, hogy milyen szolgálni szeretettel. És nézzük a háladás gondolatsort, ami a korintusi második levél első fejezetnek ott a 3. versétől a 11. verséig terjedő szakaszát jelenti. Székely Marika.
2: Pál Isten akaratából Krisztus Jézus apostola és Timóteus testvér. Isten gyülekezetének, amely Korintusban van és egész Achájában, valamennyi szentnek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus atya, az irgalom atya és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket. Mert amilyen bőséggel részünk van Krisztus szenvedéseiben, olyan bőséges Krisztus által a mi vigasztalásunk is. Ha szorongattatunk, ez a ti vigasztalásotokért és üdvösségetekért van. Ha vigasztaltatunk, az a ti vigasztalásotokért van, amely elég erős ugyanazoknak a szenvedéseknek az elhordozására, amelyeket mi is szenvedünk. A mi reménységünk bizonyos felőletek, mert tudjuk, hogy amiképpen részes társak vagytok a szenvedésekben, ugyanúgy a vigasztalásokban is. Mert azt akarjuk, testvéreim, hogy tudjatok arról a nyomorúságról, amely Ázsiában ért minket. Rendkívüli mértékben, sőt, erőnkön felül megterheltettünk annyira, hogy az életünk felől is kétségbe voltunk. Sőt, mi magunk is elszántuk magunkat a halálra, hogy ne önmagunkban bizakodjunk, hanem Istenben, aki feltámasztja a halottakat, aki ilyen halálos veszedelemből megszabadított minket, és meg is fog szabadítani. Benne reménykedünk, hogy ezután is megszabadít, mivel ti is segítségünkre vagytok az értünk mondott könyörgéssel, hogy a ránk áradt kegyelemért sokan sokféleképpen mondjanak értünk hálaadást.
1: Köszönöm szépen. Hálaadás. Hála. A hála az nem más, mint visszatekintés a múltba, és a múltban megtapasztalt események, akár jók, akár rosszak, Isten kezéből való elfogadás jelenti, és néha, amikor ott azt gondoltunk, hogy most milyen rossz a helyzetünk, azok lettek a legnagyobb áldássá, és a múltban, amikor valami nagyon jó ért, de ez kísértés formájában, akkor sokszor az elbukásunkat jelentette. Hálát ad az ostorozásért, a botozásért, mindenért hálát tud adni, és én azt hiszem, hogy ez a szemlélet hiányzik ma belőlünk, és ezt kellene valahogy kialakítani. Anikó, hogy gondolod?
3: Hát biztos, hogy nagyon szükség lenne a hálaadásban fejlődnünk úgy cuzánment, mint kereszténységnek, mert hát sokkal több a morgás, legyünk őszinték, ez is rossz, az is rossz, és minden rossz, sőt, én...
1: A pusztai vándorlás alapján ott is volt, és megtanultuk tőlük.
3: Igen, sőt, olyan mondatot is hallottam, hogy még soha ilyen rossz nem volt, hát... Hagyja Isten, hogy ne tapasztaljuk meg, hogy mit jelent az, hogy rossz. De én még visszatérnék az egész heti tanulmány címére, a szolgálat szeretettel, mert én úgy nagyon elgondolkodtam ezen a címen, és hát nekem eszembe jutott egy úgynevezett Ágnes testvér, aki már biztos, hogy nincs közöttünk, mert amikor én beszélgettem vele jó 10 éve, akkor is már majdnem 100 éves volt a néni. És ez a néni diakonissa volt. Mégpedig még a második világháború előtt jelentkezett, és a mostani Betesda nevezetű kórházban volt diakonisza. És tőle tanultam egy mondatot, hogy nekik volt egy elmondatuk. A jutalmam, hogy tehetem. És hogy ők ezzel erősítették egymást, és így keltek. És hát ahogy mesélt az életükről, nagyon-nagyon kemény volt ez a jutalmam, hogy tehetem, mert hajnalba keltek, nem csak úgymond nővérek, meg műtősnök, meg nem tudom én mik voltak, hanem ők takarítottak, ők fűtötték be a műtőket, meg a kórtermeket, mert nem volt központi fűtés, mindent ők sterilizáltak, mindent csináltak, és hát este 10-kor még olvastak a betegeknek Bibliát. Tehát a jutalmam, hogy tehetem, az nagyon kemény munka volt, de a néni, ahogy visszaemlékezett, még mindig sugárzott, és élmény volt vele beszélgetni. Egyedül a mikrofonnal nem volt kibékülve, de azért ezt megbeszéltük, hogy ez nem olyan nagy probléma. És aztán eszembe jutott a Mera életéből is egy testvérnő, ő sincs már köztünk, az Eszter néni. Ő egyetlen egy műsort se csinált, nem szólalt meg egyetlen egyszer sem, semmit nem csinált, úgymond, de mindent csinált. Mert nem volt olyan alkalom, hogy Eszter néni ne két szekér süteménnyel és hideg tállal jelenjen meg, hogy akármilyen munka volt, Eszter néni volt az első, és amikor megpróbáltam megköszönni neki, mindig azt mondta, hogy jaj, Anikó, hát ezt ne is tedd. Hát én ezzel tudok szolgálni, és olyan boldogságot jelent, hogy csinálhatom. És ez a lelkület, tehát látszott rajta, hogy nem csak mondja. És én úgy gondolom, hogy ezt kéne megtanulnunk, hogy mindegy, hogy Isten hova helyezett minket, hogy most mi egy kórházban vagyunk, a betegek között, a konyhában süteményt készítünk, vagy bármi, vagy a szószéken áll, akit Isten oda helyezett, a jutalmam, hogy tehetem. És hálás vagyok Istennek, hogy az ő munkáját végezhetem. Ha így ilyen lelkület lenne köztünk, akkor visszatérve a bevezető gondolathoz, a háladáshoz, úgy gondolom, hogy a háladás is, annak a gyümölcse is megszületne, mert nem elvárásként tekintenénk egymásra, hogy nekem ez is jár, az is jár, és miért nekem kell csinálni, és már megint engem, én miért nem a másik, hanem akkor hála lenne a szívünkben, és még a munka is menne.
1: Köszönöm szépen. László.
4: Én arra szeretném fülhívni a figyelmet, hogy a hála az nem lekötelezettség. Van egy óriási különbség köztük, és erre szeretnék majd a végén kiukadni. Ugye a lekötelezettségnél elvárják a viszonzást, és pont emiatt, az elvárás miatt nagyon sokszor a lekötelezett kerüli a segítségnyújtót, mert hiszen nincs abban a helyzetben, hogy viszonozza, holott ezt várják tőle. Tehát a lekötelezettség az távolságot teremt a segítségnyújtó és a lekötelezett között. A hála az pont fordítva van. A hála az egy el nem várt köszönet, ami belülről fakad, és minden áron szeretnék közelebb jutni a segítséget nyújtóhoz. Tehát amikor mi hálásak vagyunk Istennek, akkor tulajdonképpen közelebb akarunk kerülni az Úrhoz, és ezt kell jól világosan látni. Tehát a hálában nincs semmi kényszer, belső indítatás van, szeretetből fakad, és közelebb visz, és nem távolít az Úrtól.
1: Köszönöm szépen. Apa László testvér.
5: Korunk egy kicsit bajban van a hálával és a hálaadással, mert valahogy úgy vagyunk ezzel, hogy ha megköszönünk valamit, ha hálásak vagyunk valamiért, akkor elismerjük, hogy valami olyasmit kaptunk, valami olyasmit vettünk át, amit mi nem tudunk megfizetni, amiért nem tudunk tulajdonképpen adni semmit. És a ma embere ezt nem nagyon szereti. Nem nagyon szereti, hogy ő el kelljen ismerje azt, hogy valamit bárkitől, és akkor itt most eljuthatunk oda, hogy Istentől is kaphat valami olyasmit, amiért ő tulajdonképpen nem tud fizetni. Amit ő nem tud kompenzálni, kiegyenlíteni, és csak úgy megkapja, és ezt el kellene ismernie. És ez nagyon nehezen megy. És ez egy... A mi korunknak ez is többek között, ez is az egyik tragédiája sajnos.
1: Köszönjük szépen. Kulcsár Tibor testvér.
0: Az az igazság, hogy ez a szolgálat és hála egy nagyon különös mocsárvidékké tud változni, mihelyt félreértjük a dolgokat. Valaki egyszer azt mondta, hogy hát nem szolga, akkor szolgáljon. Egy teljesen félreérthető helyzet az, hogyha valaki azt gondolja, hogy szolgáltatás az, amit a Krisztus testében kapunk. Krisztus szolgálja, Krisztust tartja szem előtt, és ennek alapján végzi el a szolgálatát, és ez a gyülekezet érdeke is. De ez kölcsönös, hiszen mi királyi papság, szent nemzet, megtartásra való népként kölcsönösen segítjük egymást, épp a korintusi levél lelki ajándékokra vonatkozó része beszél arról, hogy egymást kiegészítik a tagok, ki a szerint, amint arra ajándékot kapott.
1: Köszönjük szépen. Marika?
2: A baj nem Istentől ered, de erőt ad ahhoz, hogy elviseljük és kiutat lássunk. Másokat is ugyanúgy vigasztalni, ahogy bennünket Isten teszi. És nagyon sokszor van, hogy valami jót teszünk, vagy másként viszonyulunk a másikhoz, és nem tőle kapjuk vissza ezt a úgymond jó téteményt, hanem olyan emberektől, akiktől nem is feltételeznénk. Tehát mindent az Úrra kell bízni, és ne a magunk megoldásába bízzuk meg a számítgatásainkba, hanem Istenbe. Hát a mi atyánkba is hányszor mondjuk, hogy legyen meg a te akaratod. Akkor ezt ne írjuk felül a magunk megoldásával. És ami még nagyon fontos, hogy a gyülekezet imádkozik Pál apostolért és a többiekért, és hogy hálás, hogy Isten kegyelmébe ajánlja a gyülekezet az apostolokat, hogy ez is mennyire fontos, hogy egy közösség szívén viseli a másiknak a sorsát, mert az a közösségnek is jó, meg akiért imádkoznak, annak is jó.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, menjünk tovább. Tisztaság és őszinteség, Korintusi második levél első fejezet, 12. versétől a 14. verséig, Varga Gyöngyike.
6: Mert ez a mi dicsekvésünk, amelyről lelkiismeretünk bizonyságot tesz, hogy Isten szentségével és tisztaságával, nem emberi bölcsességgel, hanem Isten kegyelmével járunk a világban, kiváltképpen pedig közöttetek. Mert nem írunk nektek mást, mint amit olvastok, és meg is értetek, sőt, remélem, hogy teljesen meg is fogtok érteni, ahogy a részben meg is értettetek minket. Mert ti velünk dicsekedtek, amiképpen mi is veletek a mi Urunk Jézus napján.
1: Köszönöm szépen. Ebben van egy tényleg egy őszinteség, és ez az őszinteség egyfajta tisztasággal párosul. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy a szolgálat vonatkozásában a szolgálni szeretettel erre lehet építeni, ugye? Az őszinteségre és a tisztaságra. Parancsolj, Tibor!
0: Ne értsétek félre, de az elmúlt héten a szeretet himnuszával foglalkoztunk, ahol az volt, hogy a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik föl, és itt azt írja Pál, hogy lelkiismeretünk bizonyságot tesz, hogy Isten szentségével és tisztaságával, nem emberi bölcsességgel, hanem Isten kegyelmével jártunk a világban, kiváltképpen köztetek. Vajon a korintusiak között hányan mondták, hogy ajjaj, azt nem tudom, de hogy a mai gyülekezetben hányan mondanák azt, hogy ajjaj, milyen büszke és gőgös a testvér, abban biztos vagyok. Vajon büszke és gőgös? Szabad-e Pálnak helyesen megítélni a saját Istennel való kapcsolatát? És amikor azt mondja, hogy a mi lelkiismeretünk tanúságot tesz, mégpedig az Isten által megszentelt lelkiismeretünk tanúságot tesz, hogy bármit is mond bárki, mi szentségben éltünk köztetek, mi tisztán éltünk köztetek, akkor ez nem valamiféle súlyok elvetés, hanem egyszerűen ez a tény. És nekünk nem kell lapítanunk a mi hitünkkel, a Krisztus iránti elkötelezettségünkkel, nehogy véletlenül szerénytelennek gondoljanak. Ezt ma valahogy sikerül rányomni egymásra. Amennyiben megáll, akkor jó, ha tudjuk, hogy a helyes önértékelés az nem betegség, hanem az egy isteni ajándék, mert ahhoz képest tudom, hogy kell-e változnom, vagy milyen irányba kell folytatnom. És az is egy óriási dolog, amikor tudom, hogy most folytatnom kell azt, amit Isten elkezdett bennem, ki kell tartanom. És nem kell álmegtérést, meg álbűnbánatot álszerénységből produkálni.
1: Köszönöm szépen. László testvér.
4: Az a tisztaság, amiről beszélünk, az nem testi tisztaság, hanem lelki. De mikor mondhatom, hogy az én lelkem tiszta? Akkor, hogyha amit teszek, vagy amit mondok, önzetlen szeretetből fakad.
1: Köszönöm szépen. Kulcsár Anikó.
7: Én Tibor gondolatát folytatom egy kicsit, a helyes énkép és helyes önértékelés. És már a Biblia elején Például Józsué könyvének az elején ott van, hogy előtök battam az életet és a halált, válaszd az életet, és ne térj le attól se jobbra, se balra. Nem helyes, ha én felfuvalkodott vagyok, beképzelt, nem tudom én, önimádó, de az sem, hogyha nem vagyok hajlandó elismerni azt, hogy Isten valamilyen ajándékokat adott, azokat használnom kell, azzal elszámolással tartozom. Ahogy Pál mondja, Isten kegyelméből vagyok, aki vagyok, és az ő hozzám való irgalma nem lett hiába való.

0: fontosnak tartanám kiemelni, hogy lelki tisztasággal és lelki őszinteséggel senki nem születik. Ez nem olyan, hogy valaki megszület, és akkor lelki tisztaság és őszinteséggel születünk meg. Hiszen a Biblia megjegyzi, hogy bűnben fogantatunk, és bűnben születünk. Ezt kapjuk. És kivétel nélkül minden földre született ember ezt kapja ajándékba Istentől. És az egyik legnagyobb szomorúsága az, amikor ezzel a kapott ajándékkal visszaélve valami fajta gőgöt csinálunk belőle, hogy az én tisztaságom, az én őszinteségem magasabb, mint a tied, meg a másiké. Borzasztóan romboló tud ez lenni. Jó az, hogyha az alázat és a hála az, ami meg tud ilyenkor fogalmazódni bennünk, hogy az, amiben én növekedtem, az nem az én érdemem, hanem a növekedést, azt az Isten maga adta, a lelki növekedést, az Isten maga adja minden embernek. És lehetséges, hogy az egyik ember még csak kihajtott sarj, a másik viszont már magasan és már kalász. De mindenki a maga szintjén lehet tökéletes.
1: Köszönjük szépen, Szigeti István.
2: Engem az is foglalkoztat, hogy tulajdonképpen Pál milyen élethelyzetbe teszi ezeket a gondolatokat a szívünkre. Ugye az bevezető gondolatokban említettek az, hogy kapott hideget, meleget, ütötték, verték, bottal, veszővel, stb. Hajótörés szenvedett,
1: botozták,
2: korbácsolták, éhezett, szomjazott, bebörtönözték, és ebben az élethelyzetben mi a reakciója? És nagyon tanulságos számomra az is, hogy tulajdonképpen arról vezetjük, hogy hálát adott. És miért adott hálát tulajdonképpen? Azért, hogy Isten vigasztalás, Isteni vigasztalásáért. És ebben van egy nagyon fontos gondolat, ezt azt is mutatja számunkra, hogy az Isteni vigasztalást nem kell önmagunkban megtartani, hanem ezt tovább kell adni másoknak, mert körül vagyok véve ilyen hasonló helyzetben lévő emberekkel. És ha nekem jól leszik a vigasztalás, akkor biztos a másiknak is. Tehát egy módszertani szempontból hívnám fel erre a figyelmet tulajdonképpen. És azt jelenti, hogy a szolgálat nem hatalomból vagy irányításra szól, hanem együttérzés másokkal, hogy Krisztushoz vezessük őket. Tehát ez egy nagyon fontos jelenvonás.
1: Így van, köszönjük szépen, menjünk tovább. Újra tervezés szeretetből. Igen, egy kicsit vissza a GPS-nek, amikor eltévedünk, és azt mondja, hogy újra tervezés, tehát valahol eltévedtünk a szeretetben, és most újra tervezzük. Korintusi első levél 16. fejezet 5., 6. és 7. verse. Kulcsára Anikó.
3: Hozzátok pedig akkor megyek, ha átutazom Makedónián. Mert Makedónián átutazom, de nálatok talán ott is maradok, vagy át is telelek, hogy ti indítsatok útnak, ahova majd megyek. Mert nem most átutazóban akarlak meglátogatni titeket, hanem remélem, hogy egy ideig ott is maradok nálatok, ha az Úr megengedi.
1: Köszönöm szépen. Ebből azt látjuk, hogy egyrészt Pál nagyon megtervezi, hogy mit akar és mit szeretne, hogy hogyan terjeszti az evangéliumot, másrészt nyitott az Úr lelkének a vezetésére. És ez a kettő együtt nagyon nagyszerű, mert a mai modern egyházban megtervezzük gyülekezetekben, megtervezzük az éves programot, az adakozási programot, az építkezést, a kerességeket, bemerítéseket, mindent, csak éppen elfelejtünk nyitva hagyni egy ajtót, ahogy a lélek ezt újra terveztetheti velünk. Úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos. És ha ez a Pál apostol életére igaz, akkor igaz a közösség életére is, a gyülekezetünk életére is, és igaz az én életemre is, az én családom vonatkozásában. Tibor?
4: Erre egy különös gondolat jutott eszembe, és talán nem fog senki megharagudni, hogy a zenészek világából. Nagyon-nagyon sokan vannak, akik hát nem túl sok energiát fordítva a zene tanulására megpróbálnak improvizálni. Én nagyon-nagyon képzett zenészektől hallottam azt a mondatot, hogy ahhoz, hogy valaki jól és igazán a közönség számára élvezhetően tudjon improvizálni,

0: hihetetlenül sokat kellett előtte gyakorolni és tanulni, mert akkor lesz az olyan, ami igazán jó. Mert egyébként csak valami össze-vissza nyekergés, nyikorgás, még akkor is, hogyha esetleg ez egy zongorán hangzik el. És ezt miért mondom el? Pál apostol, amikor tervez, azt teszi, amire Isten lelke megtanította. És amikor improvizálnia kell, mert valami más történt, és Isten lelke máshová fogja vinni, akkor zokszó nélkül azt mondja, hogy értem, Uram, akkor most máshová megyünk. De nem próbálja Istennel aláíratni a saját terveit, és azt mondani, hogy hát Uram, én ezt megmutattam neked, most már csak segíts végigcsinálni, innentől kezdve már ez nem a te dolgod, majd ezt mi megcsináljuk, csak az áldásodat adj. És ezt azért mondom, mert mintha a ma keresztény közössége sokszor úgy gondolná, hogy mi elvégezzük ezeket a dolgokat, csak Isten áldja meg. Pedig oda kéne figyelni arra, hogy Isten hát ha vezetni is szeretne bennünket, nem pedig utánunk kullogni az áldásaival.
1: Nagyszerű, köszönöm szépen, Anikó.
2: És ez a lelkület, ez a Biblia több oldalán más íróktól is elénk jön. Nekem eszembe jutott Jakab levele, aki azt mondja, hogy ti azt mondjátok, hogy elmegyünk ebbe vagy abba a városba, ott kereskedünk, ez és az lesz, és pedig azt kéne mondani, hogy ha az Úr akarja, és élünk. Tehát tervet lehet készíteni, sőt kell is. Nagyon nem jó az, hogyha valaki úgy éli az életét, hogy sodródik, és abszolút nincs se terve, se célja, se valami szisztematikus olyan dolog, amit látszik, hogy hát úgy tervszerűen zajlanának az események. De azért jó tisztában lenni, hogy a mi életünk valóban olyan, mint a pára, tehát, és hogyha Isten máshol akar minket használni. Egy idős lelkipásztor szolgatárs mondta egyszer, hogy hát, hogyha Isten áthelyez engem, akkor majd az Úr másik szőlőjébe fogok kapálgatni, ott is vannak sorok, ott is van gaz, hát akkor majd ott fogok kapálni. Tehát ez a lelkület, hogy igen, lehet, hogy itt, lehet, hogy ott, az Úr munkáját végzem, mert én engedelmes akarok neki lenni, és ez jó lenne így magánemberként is megtanulnunk, hogy ha az Úr akarja és élünk, akkor ezt és ezt fogom csinálni, ha meg máshova vezet, akkor azt fogom csinálni, de hívő ember maradok.
1: Köszönöm szépen. Marika?
3: Az jutott eszembe, hogy Pál apostol ugye sok minden jót tett a korintusi gyülekezetbe, és utána ugye másfelé küldte a Szentlélek, de mindig vissza akar térni azokhoz, akiknél az eredményt elérte. És ha a mi világunkba csöppenünk, akkor, hogyha valakivel megismertetjük az igazságot, akkor később mennyi időt fordítunk arra, hogy azt a testvért meglátogassuk, vagy ha messzebbre kerül, akkor is tartsuk vele a kapcsolatot. Tehát Pál apostol azért tanít bennünket, hogy ha egyszer valamit elértünk, akkor azt ápolni kell, mert különben elvész.
1: Elkopik. Köszönjük szépen, István!
4: Számomra nagyon érdekes az is, hogy tulajdonképpen Pál az a oldalcím, hogy újra tervezés szeretetből. Hogy tulajdonképpen ő változtat az elképzelésén. És ez milyen reakciót vált ki? Ugye egyesek azt mondják, hogy ő nem is Isten szolgálja, meg nem is szeret őket, stb. Tehát ez is egy nagyon érdekes oldala, hogyan reagálnak erre, nem bíztak szándékába és nem bíztak szeretetére. Viszont ő neki volt egy nagy probléma, és ez számomra egy nehéz esetek a Bibliába című sorozatnak megérne egy részletes kibontása, hogy tulajdonképpen ő tisztában volt a problémával, mert megmondták neki azt, hogy korintusi gyülekezetben problémák vannak. Korintusi gyülekezet elég közel állt a szívével ahhoz, hogy ezeket a problémákat megoldja. Most itt ezzel lehet vitatkozni, hogy azonnal el kellett volna menni, beleállni a problémákba, neked van igazad, neked nincs igazad. De a módszertanulag is nagyon érdekes, hogy ő levélben válaszolt, és levélben ad olyan támpontokat, amit el lehet dönteni, hogy igen vagy nem. És ez természetesen, ehhez hatalmas türelem kell, meg nagy szeretet is a gyülekezete iránt, mert azért nagyon-nagyon kíváncsi volt arra, hogy ez a kemény megróvó levelek, különféle kategóriákat mondunk ezekre erre a levélre, hogy ezek milyen hatással vannak, ezek a probléma megoldása segítelő, vagy pedig tovább ilyen feszültségeket, vagy a pártoskodást, vagy a táborokra való szakadást eredményezte volna. Tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz problémát jelenthetett Pálnak, hogy most hogyan döntse, hogy tényleg menjek oda azonnal, vagy pedig adjak olyan támpontokat, amin elgondolkozva el lehet jutni a megfelelő megoldásig.
1: Köszönöm szépen, Drábik testvér, és megyünk tovább.
5: Amiről a Marika beszélt, az a lelki utógondozás volt lényegében, amihez a levélírás lehet egy eszköz, de valójában nem helyettesítheti a személyes kapcsolattartást.
1: Köszönöm szépen. A következő gondolatsor, megbocsátás és a szeretet megerősítése. Én egy picit felcserélném itt a mondat részeket. A szeretet megerősítése a megbocsátás. Korintusi második levél, 7. fejezet, 5. versétől a 13. verséig. Tokics Marika.
6: Mert amikor megérkeztünk Makedóniába, semmi nyugalma sem volt testünknek, hanem ki voltunk téve mindenféle zaklatásnak, kívül harcok, belül félelmek, de Isten, a megalázottak vigasztalója, megvigasztalt minket Titus megérkezésével, de nem csak az ő megérkezésével, hanem azzal a vigasztalással is, amellyel ő nálatok megvigasztalódott. Hírről hozta ugyanis nekünk a ti vágyódásotokat, kesergéseteket, hozzám való ragaszkodásotokat, úgyhogy még jobban megörültem. Mert ha megszomorítottalak is titeket azzal a levéllel, nem bánom, bántam ugyan, látva, hogy az a levél, ha egy kis időre is, megszomorított titeket, de most már örülök. Nem annak, hogy megszomorodtatok, hanem hogy szomorúságotok megtéréshez vezetett. Mert Isten szerint szomorodtatok meg, és miattunk semmiben nem vallotok kárt. Mert az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérés szerez az üdvösségre. A világ szerinti szomorúság pedig halált szerez. Mert éppen az, hogy Isten szerint szomorodtatok meg, mekkora buzgóságot keltett bennetek, sőt, mentegetőzést, sőt, méltatlankodást, sőt, félelmet, sőt, vágyódást, sőt, ragaszkodást, sőt, a vétkes megbüntetését. Mindenképpen igazoltátok, hogy ártatlanok vagytok az ügyben. Ha tehát írtam is nektek, nem a sértő miatt, és nem is a sértett érdekében írtam, hanem azért, hogy nyilvánvalóvá legyen buzgóságotok, amely Isten színe előtt van bennetek irántunk. Ezért tehát megvigasztalódtunk, de megvigasztalódásunkon túl még jobban örültünk Titus örömének, hiszen ti mindnyájan megnyugtattátok a lelkét.
1: Köszönöm szépen. Csak egyetlen egy gondolat. A megbocsátás úgy fejeződik be, hogy megnyugodtak, örültek és kiteljesedtek. Parancsolj!
0: De ez nem egy feltétel nélküli megbocsátás volt. Nem tudom, hogy észrevettétek-e. Itt rendeződtek a dolgok. Van egy, ugye, egy régi mondás, állítólag sugni csak annak lehet, aki készült. És hívő ember az, aki ugyan hibázhat, és hibázunk is, de ha erre figyelmeztetik, vagy netán megintik, akkor megbánhatatlan megtérésre megszomorodik. Mert itt Pál arra is utal, hogy lehet világ szerint is megszomorodni, mi lesz akkor? Kitekerik Pál apostol nyakát, ilyen egyszerű. Mint ahogy azóta is sokszor tapasztaltuk már a történelemben, hogy az fizeti az árat, aki semmiben nem hibás, hanem rámutatott a hibára. Tehát érdemes végig gondolni azt, hogy Isten lelke, még akkor is, hogyha esetleg tévedésben vagyunk éppen, de bennünk élve afelé fog késztetni, hogy állj helyre. és akkor a kapcsolatok is helyreállnak.
1: Köszönöm szépen, menjünk tovább. Győzelem Krisztusban, Korintusi második levél, második fejezet 12. versétől a 17. verséig. Apa László.
7: Amikor pedig megérkeztem Troászba Krisztus evangéliumának hirdetésére, bár az Úr kaput nyitott előttem, nem volt nyugalma lelkemnek, mivel nem találtam Titusz testvéremet. Ezért elbúcsúztam tőlük, és elmentem Makedóniába. De hála legyen Istennek, aki Krisztus ereje által mindenkor diadalra vezet bennünket, és ismeretének illatát terjeszti általunk mindenütt. Mert Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőségére az üdvözülők és az elkárhozottak között. Ezeknek a halál illata a halálra, azoknak az élet illata az életre. De ki alkalmas erre? Mi nem olyanok vagyunk, mint sokan, akik nyerészkednek Isten igéjével, hanem mint akik tiszta szívből, sőt, Istenből szólunk Isten előtt, Krisztusban.
1: Köszönöm szépen. Egy gondolat, egy hozzászólás ezzel kapcsolatban. Marika.
6: Számomra nagyon érdekes az, hogy Pál apostol azért tudta erősíteni az embereket, mert Isten mindig megvigasztalta őt. És ha bennünket is Isten vigasztal meg, akkor mi is tudunk másokat erősíteni.
1: Nagyon szépen köszönöm, Rózsika.
8: Dr. Szigeti Jenő, Hithősök a Bibliában, a második kötet, 128. oldal. A kereszténység közösségi élete soha nem volt feszültségmentes. Már az apostolok idejében sokszor megosztották a gyülekezetet a személyi ellentétek. Ha Péter és Pál, vagy Pál és Barnabás közötti vitára gondolunk, vagy akár a korintusi pártoskodásra, elegendő példáját látjuk ennek a sok keserűséget hozó lelki betegségnek. Ezek nem csupán személyi ellentétek voltak, hanem mögöttük egy-egy tanításbeli, kegyességi különbség, vagy akár emberi rosszindulat és félreértés is meghúzódott. A keresztény emberek mindig tudták, hogy nincs ez így jól, de mivel mi bűnös, törékeny hitű emberek vagyunk, igazat kell adnunk Jézusnak, aki így tanította a tanítványokat. Lehetetlen, hogy botránkozások ne essenek. De jaj annak, aki által esnek. Jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába, és a tengerbe vetik, mintsem egyet is megbotránkoztasson a kicsinyek közül. Vigyázzatok magatokra! Minden időben fontos feladata volt a gyülekezetnek, hogy a botránkozás mentes konfliktus kezelést megtanulja és gyakorolja. A közösségi élet belső feszültségeit meg kell tanulnunk kezelni. Hisszük, hogy ezeket a bajokat nem Isten okozza, de megengedi, mert nem hisszük azt, hogy van véletlen Isten népe életében. Egyházunk életének ma nem az a legfőbb gondja, hogy prédikálja az igazságot vagy sem, hanem az, hogy a konfliktus kezelés kérdésével kevesebbet foglalkozik. Pedig a Biblia számos története rávezet bennünket arra, hogy hogyan kell ezt a fontos, sokszor kényelmetlen és terhes feladatot gyakorolni.
1: Köszönöm szépen, az Úr áldja meg az elhangzottakat, mindenkit várunk jövő héten, hiteles keresztény szolgálattal folytatjuk Biblia tanulmányunkat, az Úr áldja meg az elhangzottakat, most imádkozzunk. Édesatyán, köszönjük azt te néked, hogy látjuk Pál apostol konfliktusait, és látjuk, hogy az Isten lelke arra vezette őt, hogy olyan megoldást találjon, ami keresztül a gyülekezet tud fejlődni, előre jutni. És megáldottat a korintusi testvéreket, és nagy gyülekezetté növekedett. És ez így lehet a mi életünkben is, ha egymással szemben nem a konfliktust, hanem a szeretetet fogjuk képviselni. Add azt, hogy családjainkban, közösségeinkben és a hétköznapokban is téged képviseljünk, és illata legyünk az életre az Úr kegyelméből. Amen.

Pál két levele Korintusba. Ezek a bibliai könyvek a keresztény élet és bizonyságtétel lényegét mutatják be. A mai gyülekezetek gondjai talán nem is olyan súlyosak, mint hittük. Valószínűleg azt látjuk majd, hogy Korintusban sokkal rosszabbul mentek a dolgok. Ha még oly zavaró problémák voltak is az ottani gyülekezetben, ez a két levél nem a bajok miatt kelti fel a figyelmünket, hanem azért, amilyen kiválóan kezelte Pál a helyzetet. Azt tanácsolta a korintusiaknak, hogy Jézus Krisztus evangéliumának a fényében vizsgálják meg az életüket, viselkedésüket, környezetük kultúráját, és ezzel magasra emelte a kereszt üzenetét. Pál két levele Korintusba.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Szenci Molnár Albert születésnapja. Szenci Molnár Albert 1574. augusztus 30-án született Kolozsváron, és 1639. január 17-én halt meg. Nyelvtudós, filozófus, zsoltárköltő, egyházi író, műfordító. Céltudatos tudós volt, ki egész élete művével használni akart. Latin szótárával, mely átdolgozásokkal a 19. század közepéig használatban volt, megnyitotta a magyar értelmiség előtt az utat az európai tudományosság felé. Latin nyelvű, magyar nyelvtanával Szilveszter János után elsőnek ismertette meg Európával a magyar nyelv sajátosságait. A református egyházat megajándékozta a zsoltárokkal, a javított Károli Bibliával, Calvin institúciója fordításával, a Heidelberg KT-val, a Scultetus féle prédikáció gyűjteménnyel. Hatása a magyar irodalmi nyelv, a magyar verselés fejlődésére korszakalkotó. 2000 év után megtalálták Jézus valódi sírját, ami teljesen egybevág a Biblia leírásával. A római La Sapienta Egyetem kutatói egy kőbányát, kertet és sziklasírokat találtak. A feltárt környezet szinte tökéletesen megegyezik az evangéliumok leírásával, de a kutatók szerint nem a végleges bizonyíték. A római La Sapientia Egyetem csapata egy több éves padló felújítási projektet használt ki arra, hogy minden eddiginél mélyebbre ásson a világ egyik legszentebb és legbonyolultabb épületkomplexumában. Amit találtak, az nem egy csontváz volt névtáblával, hanem valami sokkal árulkodóbb. Egy komplett első századi táj lenyomata. Egy elhagyatott kőbánya, mellette gondosan megművelt földdarabok, szőlő és olajfalevelek maradványai és a sziklába faragott sírkamrák. A kép, ami összeállt, hátborzongatóan egybevág az evangéliumi leírásokkal. A kutatást vezető Francesca Romana Stasola régész egyetlen, mindent összefogó mondattal írta le a felfedezés lényegét. Stasola szerint a szentírási utalások és a leletek közötti kapcsolat egyértelmű. A megújított ökumenikus karta teológiai és etikai aspektusa. Tisztelettel és szeretettel várják az érdeklődő testvéreket a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Szociál-Etikai Bizottsága és a Teológiai és Keresztény Bizottsága által szervezett konferenciára. A konferencia témája a megújított ökumenikus karta teológiai és etikai aspektusa. Előadásokat tartanak Fazekas Sándor, Fischl Vilmos, Gáncs Tamás, Kránic Mihály, Ceglédi Pál és Szabados Sándor. A záró gondolatot Ceglédi Pál fogalmazza majd meg. Az időpont szeptember 2-a szerdán 14 órától lesz. A helyszín az Ökumenikus Tanács székháza. 11. kerület, Magyar Tudósok körútja 3. A részvétel ingyenes, de regisztrálni már csak augusztus 28-án, pénteken délig lehetett. Az időjárásról még nyári meleg az idő. Ma vasárnap gyengén felhős napos idő lesz, csak néhol eshet eső. Északnyugati szél és 30-35 fokunk van. Hétfőn felhős napos idő lesz, csak kevés helyen esővel. A déli szél megélénkülhet, és 31-36 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Lelkünk kincsei. Sipos Lajos műsora következik. Közreműködnek Sümeginé Tóth Piroska, Horváth Luca, Megyeri Bettina, Balázs László, Török Attila és Nyári István. Kedves hallgatóink, műsorunk arra vállalkozik, hogy általa lélekben gazdagodjunk, hogy a belső úton legyen olyan útjelzőnk, ami finom derűvel vagy elmélyült bölcselettel segít eligazodni énünk sokszínű valóságában. Tagore gondolatát választva mottóul, az emberi lélek útja a törvénytől a szeretetig, a tanoktól a szabadságig, az erkölcsiségtől a szellemiségig tart.

0: A pályaudvaron egy idős bácsi a feleségét várja. Mikor a nénike megérkezik, megölelik egymást. De jó, hogy végre megjöttél, úgy hiányoztál, szól a bácsi. De jó, hogy végre látlak, olyan hosszú volt ez a két nap, válaszol a néni. A közelben áldogáló fiú, aki a barátnőjét várja, meghatódik a jelenet láttán, és odalép hozzájuk. Ne tessék haragudni, önök mióta házasok? Éppen 50 éve, hangzik a válasz. Remélem, mi is ilyenek leszünk 50 év múlva a kedvesemmel, mosolyog a fiú. A bácsi odalép hozzá, megfogja a vállát, és azt mondja. Fiatalember, maga ezt ne remélje, maga ezt döntse el.
1: Ady Endre, jóság síró vágya. Meleg karokban melegedni, falni suttogó drága szókat, jutalmazókat, csókolókat. Milyen jó volna jónak lenni. Buzgóságban sosem lohadni, semmit se kérni, el se venni, nagy hűséggel mindent szeretni. Milyen jó volna mindig adni. Még az álmokat se hazudni, mégis véghitet adni másnak, kísérő sírást a sírásnak. Milyen jó volna áldni tudni. Meleg karokban melegedni, falni suttogó drága szókat, jutalmazókat, csókolókat. Milyen jó volna jónak lenni.
2: Adni kell, adni, mindent odaadni. Munkát, erőt, életet, pénzt, ruhát és kenyeret, könnyet, mosolyt, simogatást, jó szándékot, jó akarást, imádságot, egészséget, melegséget, élő hitet. Odaadni akárkinek, a legelső nincstelennek. Szeretetet adni, adni. S érte, semmit sem kívánni.

Egy kislány bement a szobájába, és a szekrénykéje mélyéről előhúzott egy lekváros üveget. Kiöntötte a padlóra az üvegben lévő érméket, és gondosan számolni kezdte. Háromszor is megszámolta, mert a végösszegnek nagyon pontosnak kellett lennie. Nem hibázhatott. Ezután óvatosan visszatöltötte a pénzérméket az üvegbe, rázárta a tetejét, és kisurrant a hátsó ajtón. A hat ház tömnyire lévő patikába ment, amelynek ajtaja fölött a nagy vörös indián törzsfőnök képe volt látható. Türelmesen várt a patikusra, hogy szentelne rá egy kis figyelmet, de a patikus éppen nagyon el volt foglalva. Tess, így hívták a kislányt, megcsoszogtatta a lábát a padlón. Semmi. Megköszörülte a torkát úgy, hogy a legkellemetlenebb hangot adja, amit csak lehet. Ez sem volt sikeres. Végül kivett egy érmét az üvegből, és megkocogtatta a pult üvegét. Ez használt. És te mit szeretnél? Kérdezte a patikus érezhetően bosszús hangon. Éppen a testvéremmel beszélek Chicagóból, akit már 1000 éve nem láttam, tette hozzá a patikus, mint aki választ se vár a kérdésére. Én pedig az én testvéremről szeretnék beszélni veled, mondta Tess a patikuséhoz hasonlóan bosszús hangon. Az öcsém nagyon beteg, és egy csodát szeretnék venni neki. Tessék, fordult hozzá a patikus. A neve Andrew, és valami csúnya dolog nő a fejében. És az apukám azt mondta, hogy csak egy csoda mentheti meg őt. Hát tessék mondani, mennyibe kerül egy csoda? Kislányom, mi nem árulunk csodákat. Sajnos nem tudok neked segíteni, felelte a patikus, kissé megenyhült tónusban. Nekem van pénzem, meg tudom fizetni. Ha nem lenne elég, kipótolom. Csak mondd meg, mibe kerül. A patikus testvére, akivel eddig beszélgetett, jól öltözött férfi volt. Lehajolt a kislányhoz, és megkérdezte. Mondd csak, miféle csodára van az öcsikédnek szüksége? Azt nem tudom, válaszolta Tess könnyes szemmel. Csak azt tudom, hogy nagyon beteg. És anyu azt mondta, hogy valami operációra volna szüksége. De apu nem tudja megfizetni. Ezért szeretném odaadni az én pénzemet. Mennyi pénzed van? Kérdezte a chicagói férfi. $1.11, felelte Tess, alig hallhatóan. Ez az összes, ami van. De tudok többet is szerezni, ha kell. Na hát, milyen csodálatos véletlen, mosolygott a férfi. $1.11. Éppen az a pontos összeg, ami egy kisfiú csodájának az ára. Egyik kezébe vette a pénzt, a másikkal kézen fogta a kislányt. Vezess engem haza hozzátok, szeretném látni az öcsédet, és találkozni a szüleiddel. Lássuk, hát ha van nálam egy olyan csoda, amit te szeretnél. A jól öltözött férfi Dr. Carlton Armstrong volt, sebészorvos, aki az idegsebészetre specializálódott. Ingyen elvégezte az operációt, és nem telt bele sok idő, mire Andrew ismét otthon volt, éppen egészségesen. Anya és apa boldogan beszéltek arról az esemény láncolatról, ami idáig vezetett. Ez a műtét egy igazi csoda volt, suttogta anya. Vajon mennyibe került volna? Tess mosolygott. Ő pontosan tudta, mennyibe került a csoda. $1.11. No, és egy gyermek töretlen hitébe.
egy csoda nem a természet törvényeitől függ, hanem magasabb törvények működésétől.

0: Tandori Éva, gyógyító vers. Elindultál egykor az úton, a végét még nem látod. Minden nap neked ront az élet, de erős vagy, rohamait állod. Tudod, hogy majd eljön a vég, de addig még valamit tenned kell. Homlokodra nem az idő von ráncot, csak mégy és soha nem adott fel. Merész álmaid túlnőttek téged is. Sötét utcán a mélység nem ijeszt. Soha nem kaptál semmit senkitől. Csak amit két kezed markolt, az a tied. De csak menj tovább, tiéd a jövő, döntsd porba az idő kőfalát.
1: Egy asszony azt álmodta, hogy a piacon betért egy teljesen új üzletbe, és legnagyobb meglepetésére Istent találta a pult mögött. Mit árulsz itt? Kérdezte. Mindent, amit a szíved kíván, válaszolta Isten. Alig mervén hinni a saját fülének, az asszony elhatározta, hogy a lehető legjobb dolgot fogja kérni, amit emberi lény csak kívánhat. Lelki békét, szeretetet és boldogságot, bölcsességet és félelemtől való szabadságot akarok, mondta, majd kis idő múlva még hozzátette. Nem csak magamnak, hanem minden embernek a földön. Isten mosolygott. Kedvesem, azt hiszem félreértettél, mondta. Mi nem gyümölcsöt árulunk itt, csak magokat.

Dénes Ferenc, Fehér hollók. Fehér hollókat látok szállni. Ritka kép ez, úgy csodálom. Szemlélésük magával ragad, mint ragyogó, édes álom. Szárnyuk napsugárból van szőve, kormánytolluk a szeretet. Amerre szállnak, az ég felderül, megújul, virul az élet. Szállnak, ha cikázik a villám, s lángol a nagy ember erdő, ha ezer veszély útjuk állja, s letarolt minden szívmező, ha égig csapnak a bűn hullámok, és senki feléjük se néz, ha a láthatárt köd borítja, ha tettük feledésbe vész. Mennyei parancs küldi őket, mint hajdan a kérit patakhoz, hogy Illés, Isten prófétája, éhségben jusson falathoz. És szállnak csendben, egyre jobban oda, hol látnak éhezőt, viszik az Isten tárházából az áldást, az életerőt. Néha hozzám is berepülnek egy csodás égi madarak. Lelkem remeg, könnyem kicsordul, s ők halkan tovább szállanak. És ott marad az áldás nálam, mit Isten küldött így nekem, könnyes hálám felszáll az égbe, s őket imámmal kísérem. Szálljatok csak, Isten hollói, e világ beteg, elesett, ne szűnjetek meg áldás lenni, törülni fájó könnyeket. Repüljetek, csak repüljetek. Ragyogjon fényben szárnyatok, míg jön az új, felmentő parancs, az égi homba száll.

Tóth Árpád, szeretnék átölelni. Szeretnék átölelni ma egy embert, ki olyan árvas vágyak özvegyem, mint jó magam, s kit a tavasz szívem vert, s kondorhaján kopog az ősz jege, kinek, ha volt is piros betűs napja, tintát hozzá véréből szűrt a sors. Vén bánatok fia és újak apja, csöndes tűnődés, lankat léptű papja, örülni lassú és csüggeni gyors, kit nemessé emelt a föld porából sok ritka szenvedés, de nem kevé kitűnni a törpék sekély sorából,

Babád vagyok, érints meg. Szükségem van az érintésedre, úgy, ahogyan talán sosem képzeled. Ne csak mosdass, pelenkázz és etess, ringass el. Puszíld meg az arcomat és simogass. Nyugtató, lágy érintésed, biztonságot

ha gyermeked vagyok, érints meg. Akkor is, ha dacos vagyok és elutasítalak. Ne add föl, keresd új utakat, hogy közel kerülj hozzám. Jó éjt, puszid, édes álmokat hozz. Mindennapi érintésed elmeséli, mit érzel. Ha kamasz fiad vagyok, érints meg. Ne hidd, hogy nem kell éreznem, hogy törődsz velem, csak azért, mert már majdnem felnőttem. Szükségem van szerető karjaidra, szükségem van lágy hangodra. Az életviharában a bennem élő gyermek érted kiáll. Ha barátod vagyok, érints meg. Semmi sem mutatja jobban szeretetedet, mint egy meleg ölelés. Mikor szomorú vagyok, egy gyógyító érintés mondja el, hogy szeretsz. Azt mondja el, hogy nem vagyok egyedül. Lehet, hogy az érintésed minden, amit kapok. Ha életem párja vagy, érints meg. Talán azt hiszed, hogy szenvedélyed elég nekem, de csak karjaid tartják távol a félelmet. Szükségem van lágy, vigasztaló érintésedre, mely emlékeztet, hogy olyannak szeretsz, amilyen vagyok. Ha felnőtt gyermeked vagyok, érints meg. Ha van is saját családom, akiket megölelhetek, mégis szükségem van anyám vagy apám karjára, amikor gyönge vagyok. Szülőként máshogy látlak, már jobban tudlak becsülni. Ha idős szülőd vagyok, érints meg, ahogy én érintettelek, mikor kicsi voltál. Fogd a kezem, ülj közelebb, adj erőt. Melegítsd meg fáradt tagjaimat közelségeddel, bár a bőröm ráncos, érintésre vágyik. Ne félj. Érints meg.

0: Aranyosi Ervin, Barátság. Barátod az, ki akkor jön, ha kell, kit nem a pénzed s a rangod érdekel, aki előtt nincsenek titkaid, s rohan, ha hívod, mindegy, hogy hol lakik. Nem számít az sem, nappal vagy éjszaka, akinek fontos egy barát jajszava. Akivel gyorsan rohan az idő, de ha hiányzik, holnap újra jő. Aki meghallgat, s komolyan veszi, és hogyha sajnál, azt őszintén teszi. Aki megérti minden gondodat, ki szót sem vár, elég a gondolat. Ki megért téged, és ő is érthető. Ha együtt vagytok, megáll az idő. Bármit is mond, csak igazat beszél, s elvárja azt, hogy te magad legyél. Barátod, egyben lelki rokonod, s a legjobb benne, hogy te választhatod. Egy szinten rezeg időtlen lelketek, egyenlők vagytok, mint ikergyermekek. Barátod az, ki melletted marad, ki elviseli a rigójáidat. Tettéért hálát tőled sose vár, kinélkül élni unalmas és sivár.
1: Tanulj tapintatot. A tapintat az együttélés diplomáciája. Ne nyiss ablakot arra, aki fázik, mert náthát kapsz a hidegtől, amit ezáltal benne magaddal szemben dermesztettél. Ha valakin valami csúnyát észlelsz, ne dicsérd azt szépnek, mert megsérted és megalázod ezzel. Ne nevezd drágámnak, édesemnek vagy szívemnek azt, aki számodra se nem drága, se nem édes, és akinek a szívedhez semmi köze sincsen. Tanuld meg, hogy tapintatos ember mindig őszinte, abban, amit mond, és főleg abban, amiről hallgat.
2: Egy este naplemente idején háza küszöbén elmélkedett a földműves, és élvezte a hűvös estét. Közelében volt egy út, amely a faluba vezetett. Jött valaki, és amikor meglátta a gazdát, elgondolkozott. Ez egy lusta férfi lehet, nem dolgozik, és az egész napot a küszöbön ülve tölti el. Később egy másik utas jött arra, ő pedig ezt gondolta. Ez a férfi egy szoknyavadász. Csak azért ül itt, hogy a lányokat nézze, és megjegyzést tegyen rájuk. A harmadik idegen, aki a helység felé igyekezett, így gondolkozott. Ez a férfi biztosan egy szorgalmas ember. Napközben sokat dolgozott, és egész este élvezi a megérdemelt pihenést. Túl sokat mi sem tudhatunk a földművesről, aki az ajtó előtt ült. Annál többet a három férfiról. Az első egy lusta ember volt. A másodikban igaztalan indulatok voltak, a harmadik pedig egy dolgos ember volt. Amit kimondasz, az rólad beszél. Különösen, ha másról teszed.

Reményik Sándor, a legszebb szó. Testvér, testvére, ez a legszebb szó a világon. Ha jól nem tudtam volna réges-rég, most megtanulhattam a beteg ágyon. Testvér, testvére, ez a legszebb szó a világon. Ahogy kitágul ősi jelentése, és túlnő lassan véren és családon, de visszatér, mint gazdag bujdosó, lélekkel hintve meg, szentelve meg, mi vér szerint való. Testvér, testvére, ez a legszebb szó a világon. Mikor így szólhatok valakihez, s nem a lapos, hűvös szóval, barátom, az nekem békességem és boldogságom. Testvér, testvére, ez a legszebb szó a világon. Harmata réten, illata virágon, barackvirág szín sejtelem a tájon, hogy fakad még rügy minden szárazágon. Testvériség, nincs szebb szó a világon. A szabadság, az egyenlőség álma elbukott sodró időn, ezer gáton, a bebizonyult lehetetlenségen s a vérrel mocskolt őrült akaráson. A forradalom örökségeképpen, a háromságból lobogó fehéren, egyedül a testvériség maradt, omló virágok romjai alatt. Testvériség. Nincs szebb szó a világon, s én hinni vágyom, én minden széllel szemben hinni vágyom. Ez az egy álom, nem csalóka álom. Rendtárs, polgártárs, elvtárs, honfitárs, eltűnnek egyszerre mind e szólamok, és elvesznek a mélyben. Talán semmiségben, s egy szó zeng majd csak a világ fölött, örök üdvözlégyképpen. Testvér, testvérem.

Most itt állítjuk meg a kaleidoszkópunkat. Kedves hallgatóink, reméljük színes fényeiben, olykor magukra ismertek, egy-egy fölvillanásban önnön lehetőségeikre láttak rá, gyarapíthatták lelki kincseiket, megérezték, hogyan gazdagíthatják általuk szeretteik és embertársaik életét is. Kedves hallgatóink, Lelkünk kincsei című műsorunkat hallgathatták. Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Horváth Luca, Megyeri Bettina, Balázs László, Török Attila és Nyári István. Az összeállítást szerkesztette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Hír összeállításunk következik.
1: Megjelent a tanévrendje a magyar közlönyben. Megjelent a magyar közlönyben a 2026-27-es tanév rendje. Kiderült, mikor kezdődik és ér véget a tanév, mikor lesznek az őszi, téli és tavaszi szünetek, változnak a kompetenciamérések, és új projektnap is érkezik az iskolákba. Lanner Judit, oktatási miniszter kiemelte, a rendelet a legfontosabb időpontok rögzítése mellett arról is szól, hogy milyen iskolát szeretnének építeni. Elmondta, hogy a következő tanévben első alkalommal jelenik meg a Gyerekek és Diákok Hangja projektnap. Lanner Judit kitért arra, hogy nagyobb mozgásteret adnak az iskoláknak a témanapok és témahetek megszervezésében is. A rendelet szerint a köznevelésben a 2026-27-es tanév első tanítási napja 2026. szeptember 1-e, kedd, az utolsó pedig 2027. június 18-a péntek. A tanítási napok száma 180. Az iskola utolsó befejező évfolyamán, valamint a szakgimnáziumban 12. évfolyamán az utolsó tanítási nap középfokú iskolákban 2027. április 30. péntek a két évfolyamos részszakmákra való felkészítést folytató szakiskolákban 2027. május 28. péntek. Már csak napok vannak hátra. Figyeljen minden szülő a tanévkezdés előtt. Hamarosan véget ér a nyári lazítás, és újra becsengetnek az iskolákban. A 2026-27-es tanév szeptember 1-én kedden indul, így a családoknak már tényleg csak néhány napjuk van az utolsó simításokra, a tanszerek mellett azonban másra is érdemes figyelni, hogy az első reggel ne kapkodással és kellemetlen meglepetésekkel induljon. A 2026-27-es tanév első tanítási napja szeptember 1-e, azaz kedd lesz, ezért érdemes időben végigvenni, hogy minden készen áll-e az első becsengetésre. Elsőként érdemes átnézni az iskola vagy az osztályfőnök által küldött tájékoztatókat. Sok intézmény külön listát ad arról, mire lesz szüksége a gyereknek. Szeptember 7-éig lehet jelentkezni az őszi érettségire. Az október-novemberi érettségi vizsgákra szeptember 7-éig lehet jelentkezni, közölte az oktatási hivatal. Az érettségizők rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. A tájékoztatás szerint az őszi vizsgaidőszakban érettségi vizsgákat a kijelölt középiskolák és a kormányhivatalok szerveznek, amelyek listája, valamint a jelentkezés benyújtásáról szóló legfontosabb információk megtalálhatók az oktatási hivatal honlapján. Közölték, hogy 2026-ban az őszi érettségi vizsgaidőszak október 12-től november 20-áig tart. Az írásbeli vizsgákat október 12 és 22 között tartják, az emelt szintű szóbeli vizsgák november 5 és 9, a középszintű szóbeli vizsgák pedig november 16 és 20 között lesznek. Az időjárásról még nyári meleg az idő. Ma vasárnap gyengén felhős napos idő lesz, csak néhol eshet eső. Északnyugati szél és 30-35 fokunk van. Hétfőn felhős napos idő lesz, csak kevés helyen esővel. A déli szél megélénkülhet és 31-36 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink, a Fasori Református Gyülekezet istentiszteletét közvetítjük felvételről. Igét hirdet Somogyi Péter lelkész.

Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, Isten igével, ahogyan az ő szolgájáról így vall. Ez az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködöm. Lelkemmel ajándékoztam meg, törvényt hirdet a népeknek. A megrepett nátszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja ki, hűen hirdeti a törvényt. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő fiától, ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Szeretett testvérek, Isten ígéjét hallgassuk most Ézsaiás próféta könyvének 43. fejezetéből. Olvasom az első 13 verset, leülve, nyitott szívvel hallgassuk, hogyan szólít meg bennünket ezen a helyen az Úr. De most így szól az Úr, a te teremtőd, Jákób, a te formálód, Izrael, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vizen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg téged, mert én az Úr vagyok, a te Istened, Izrael szentje, a te szabadítód. Kárpótlásul adom érted Egyiptomot, Etiópiát, és Szebát adom helyetted. Mivel drágának tartalak, és becsesnek, és mivel szeretlek, embereket adok helyetted, életedért cserébe nemzeteket. Ne félj, mert én veled vagyok. Napkeletről visszahozom gyermekeidet, és napnyugatról összegyűjtelek. Ezt mondom éjszaknak, add ide, és délnek, ne tartsd fogva. Hozd ide fiaimat a messzeségből, leányaimat a föld széléről, mindenkit, akit rólam neveztek el, akit dicsőségemre teremtettem, formáltam és alkottam. Hozd ki a népet, amely vak, pedig van szeme, és süket, pedig van füle. Gyűjjön egybe minden nép, jöjjenek össze a nemzetek. Ki tudja közülük megmondani, és tudtunkra adni, hogy mi volt régen? Állítsák elő tanúikat, bizonyítsák igazukat, hogy aki hallja, azt mondja rá, úgy van. Ti vagytok a tanúim, így szól az Úr, és az én szolgám, akit kiválasztottam, hogy megismerjetek, higgyetek bennem, és megértsétek, hogy csak én vagyok. Előttem nem lett Isten, és utánam sem lesz. Én vagyok az Úr. Rajtam kívül nincs szabadító. Én mondtam meg, hogy megszabadítalak, én hirdettem, nem valami idegen Isten. Ti vagytok a tanúim, így szól az Úr, hogy én Isten vagyok, ezután is csak én leszek. Nincs, aki kezemből kiragadjon, ha én cselekszem. Ki másíthatja meg? Isten lelke áldja meg az igét a szívünkben, hogy befogadói legyünk, értsük, megértsük, megéljük kegyelemből. Most hajtsuk meg fejünket helyünkön maradva, és imádkozzunk. Áld is magasztal a szívünk téged, örökkévaló mennyei édesatyánk, hogy ahogyan Izraelt, a te választott ószövetségi népedet, bennünket, új szövetség népét, a lelki Izraelt is szólítod, és olyan csodálatos a szavad, hogy megrendül bele a szívünk, hogy megtelik a lelkünk erővel, bátorítással,
reménységgel, hittel. Úgy kérünk téged, hogy a te élő és ható szavaddal érints meg bennünket, minnyájunkat, akik itt vagyunk, mert egyedül te tudsz a te szavad által maradandót, romolhatatlant munkálni bennünk, és ezért küldöd igédet, ezért küldöd lelkedet, hogy a veled találkozó ember, a benned hívő ember, a hozzád tartozó ember reménységben, hitben boldogan élhessen. Kérünk téged, hogy áldj meg minket, és könyörülj rajtunk, hogy amit hoztunk, ahogy jöttünk, annak a rendezése, hogy történjen meg ezen a mai vasárnapon itt közöttünk. Köszönjük a terített asztalt, köszönjük a látható igét, a pecsétet, amely jelzi, hogy megbocsátó, kegyelmes, irgalmas Úr vagy. Nem kell a bűnben maradnunk, nem kell reménytelenül élnünk. Van szabadítunk, van szabadítás, és élhetünk ennek erejéből. Kérünk, könyörülj így rajtunk, minnyájunkon, áldj meg bennünket itt és szerte a világon, testvéreinkkel, közösségben, hogy magasztaljunk és áldjunk téged, hogy mondjunk köszönetet, hagy adjunk hálát, és hagy vegyünk el mindent, amit készítettél nekünk. Jézusért, megváltónkért kérjük. Amen. Készüljünk az ige hallgatására, és imádságunkkal forduljunk oda a mi Urunkhoz. A 294. dicséretnek énekeljük az első versét, Jézus vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat.

Kértek fennállva, hallgassátok Isten ígét, amelynek alapján lelkét segítségül hívva üzenetét hirdetni kívánom. Írva található már olvasott szakaszban Ézsaiás próféta könyvében, a 43. fejezetben, most külön kiemelem a 10. versét, mely így szól. Ti vagytok tanúim, így szól az Úr, és az én szolgám, akit kiválasztottam, hogy megismerjetek, higgyetek bennem, és megértsétek, hogy csak én vagyok. Előttem nem lett Isten, és utánam sem lesz. Foglaljunk helyet. Szeretett testvéreim, egy minnyájunkat érintő kérdés kerül ma elénk. Ha fölteszem, talán nem következik rögtön mindenkinek ebből a felolvasott ige szakaszból, igéből, de hiszem és remélem, hogy Isten lelke vezet bennünket, és felismerjük, hogy mégis nagyon konkrétan és nagyon komolyan válaszol ez a szakasz erre a kérdésre. Mire való az életünk? Természetesen ezt a kérdést megközelíthetjük nagyon sokféleképpen még, körülírhatjuk, akár így is, hogy van-e értelme a mi mindennapi küszködéseinknek. Mit ér az életünk? És ha ezt föltesszük, azt is föltehetjük, és talán tolul is a szánkra a kérdés, hogy vajon értékelnek egyáltalán bennünket valahol igazán? És ez a kérdés sor azért is került elém, mert sok fájdalmas vallomás hangzott már el beszélgetésekben, amelyeknek magam is részese lehettem, amikor ezek a kérdések nagyon komolyan felszínre jöttek. A házasság, a család, a munkahely, az iskola, a lakóközösség, a társadalom összefüggéseiben újra és újra bizonyos értelemben mérlegre kerül a személyes életünk, és gyakran úgy érezzük, úgy éljük meg, hogy könnyűnek találtatunk, hogy nincs súlya az életünknek. Alig tartanak valakinek bennünket. Úgy érezzük, szinte senki sem becsül meg igazán. Vagy akár semmibe vesznek, átnéznek rajtunk. Természetesen van úgy, hogy ez így nem egészen igaz, de mi magunkat így látjuk. Magunkat így értékeljük, akár mások szemében is. Úgy látjuk magunkat, mintha életképtelenek lennénk. Örökvesztesek, akiknek tulajdonképpen úgysem sikerül, mert nem is sikerülhet igazán semmi. Sokszor saját elvárásaink, nem is mások elvárásai kötnek gúzsba minket. Felemésztenek minden energiát bennünk. Nem tudunk olyanok lenni, ami ennek kéne. És aztán ezek, mint mozgató erők, mint mozgató rugók, sokszor bizonyítási kényszerbe visznek minket. Sokszor olyan cselekvésekbe, amelyekben nem más a motivációnk, mint hogy megmutassuk mégis, hogy érünk mi valamit, hogy fontos az életünk, hogy amit csinálunk, az igenis értékes. Munkamánia, teljesítménykényszer, örökös nyugtalanság vezet sokszor kimerültséghez, rendkívüli érzékenységhez. Olyan állapotban sodornak ezek minket, amikor már semmit nem tudunk helyesen
igazán, objektíven értékelni. Ilyenkor egy jó szó szinte a fellegekbe repít bennünket, de egy kérdés velünk kapcsolatban már letargiába, depresszióba ejt. Ha csak valaki érint bennünket, ha csak valaki mond valamit, már rögtön bántásnak, sértésnek vesszük. Mert nem kiegyensúlyozott az életünk. Mert nem érezzük a helyes súlyát, hangsúlyát, fajsúlyát az életünknek. És természetesen mindez lelki alkatunk szerint is nagyon-nagyon különböző lehet. Hiszen alkatunk szerint, személyiség típusunk szerint nagyon különbözően éljük át, éljük meg ezeket a nehéz szituációkat, helyzeteket, és reagálunk erre, ahogyan a mi alkatunk, típusunk jellemzően reagálni tud. Hol van ebben a gyógyulás? Ez a világ, és most így mondom, alulról valóan, mindenféle értelemben így gondolom, kínál terápiát. A terápia nem más, mint önmagunk, saját énünk, egónk középre helyezése. Ki kell mondani magunkról, igenis fontosak vagyunk magunknak, és fontossá leszünk másoknak, és ez az önmegvalósítás útja, ahol az ember az önmegváltás képzetével indul neki saját személyiségének, saját lelki nyomorúságának a jobbítására, hogy megtalálja önmagát, az önmegtapasztalás útján jár, az önszuggesztió, öncsaló útjára vezettetik, önmaga kerül önmaga életének fókuszába. Ez az alulról való terápia, testvérek. Széles palettán kínálja ezt a világ. Hatalmas üzlet is áll emögött. A felülről való terápia egészen más. A felülről való terápia Isten középre helyezése. A felülről való terápia az ő megváltó tervének megismerése személyes életünkre nézve. Azt tudnilik, hogy Isten a teremtőnk, a formálónk, az alkotónk mit tervezett velünk, kinek tart minket, mire rendelt bennünket. Ez a felülről való gyógyulás az egyetlen esély az ember számára, mert ez a helyes értékelés biztos alapja, és ez mérhetetlenül drága kincs az ember számára, mert így már nem függvénye és nem játéka sem mások, sem önmaga szélsőséges megítélésének, értékelésének, hanem megérti az ember, a legelső kérdésünkre válaszul, mire való az élete? Mennyit ér az élete? És mi az értelme, a célja annak? Ha tanulmányozzuk Ézsaiás proféciáit és Ézsaiás proféta könyvét, ahogyan itt ebben a könyvben, és természetesen a teljes Szentírásban kijózanító kijelentések beszélnek arról, hogy az Úr népe hogyan értékeli önmagát, hogyan értékel másokat, és hogyan értékeli urát. Aztán olvasunk arról, hogy mások hogyan értékelik őt, és hogy az Úr hogyan értékeli a nemzeteket, és hogyan értékeli választott népét. Az elmúlt vasárnap hallottuk, hogy egy másokat leigázó világhatalom hogyan tekintett Isten választott népére és annak királyára. Maró gunnyal és megalázó fennhéjázással demoralizálni próbálta őket, lekicsinylően beszélt róluk, értéktelennek nyilvánította őket, vesztesnek,
akiknek semmi esélyük sincs az ellenállásra, a megmaradásra, a győzelemre. Hogyan tudtak ebben a megalázó helyzetben megállni? Akik tovább olvasták a történetet, és akik megismerték ezt a jelenetet, láthatták, hogy őszinte bűnbánattal, alázattal, imádsággal odafordult a nép, Júda népe királya Istenhez, Ezékiás, és az Úr Ézsaiás prófétán keresztül gyógyító üzenettel erősítette meg őket. Mi gyógyította őket? Tudták, kihez kell fordulniuk. És akihez fordultak, maga az Úr helyre állította bennük mindazt, ami kétséges volt. Mi volt az első gyógymód? Csodálatos olvasni ezt. Azt olvassuk, hogy az Úr azonosította magát népével. Hiszen ezt mondta Szanhéribről, az asszír királyról. Mivel tombolsz velem szemben, és elbizakodott beszédet fülembe jutott, horgomat orrodba vetem, zablámat a szádba, és visszaviszlek azon az úton, amelyen idejöttél. Hatalmas kiváltság az, amit itt olvasunk és hallunk. Mert aki Isten népe ellen hadakozik, az a mindenható Istennel szemben hadakozik. Mivel tombolsz velem szemben, mondja az Úr. Én döntöttem felőled, elviszlek innen, megvédem a népemet, és eljön a te életed vége a te királyi palotádban. Hatalmas kiváltság, hogy aki Isten népével szembe helyezkedik, az magával Istennel helyezkedett szembe. Zakariás prófétán keresztül ezt olvassuk, mert a seregek ura, aki a maga dicsőségére küldött el engem, ezt mondja azokról a népekről, amelyeknek ti zsákmányul estetek, bizony, aki titeket bánt, a szemem fényét bántja. Testvérek, az Úr vállalja az övéit, a szeme fényének tartja őket. Kérdés számunkra, hogy milyen kincs a szemünk fénye? Hát ilyen kincsek az övéi az ő szemében. Ilyen kincsek vagyunk Isten gyermekeiként, Isten népe tagjaiként. Aztán később, ahogyan a jelenetből idéztem a múlt vasárnap elhangzó történet utáni jelenetből, ezt követően Ézsaiáson keresztül, ahogyan olvastuk és haladtunk előbbre az ő proféciai könyvében, ezt olvastuk, ne félj férgecske Jákób, maroknyi Izrael, én megsegítelek, így szól az Úr, a te megváltód, Izrael szentje, én megsegítelek, így szól az Úr, új és éles fogú cséplő szánná teszlek, hegyeket csépelsz és törsz össze, halmokat zúzol pozdorjává. Milyen megdöbbentő jelzők, jellemzők, amelyek hangoznak itt a proféciában Izraelről, és milyen életérzés az, ha férgecskének, maroknyinak érzi magát egy nép, egy ember. Igen, lehet, hogy ennek vallanak, és ennek látnak mások. Bizony lehet, hogy mi magunk is így tekintünk néha az életünkre. Sőt, maga az Úr is így beszél rólunk, de ő nem elvet, nem elnyom, nem összeszorít, hanem így szól, én megsegítelek. A te megváltód, Izrael szentje. Igen, testvérek, ő, a megváltó,
aki az ő megváltó szeretetével, szabadító hatalmával megsegít, és olyanná tesz bennünket, amilyennél mi magunktól sohasem lehetnénk. Új és élesfogú cséplő szánná teszlek. Hegyeket csépelsz, és törsz össze, halmokat zúzol pozdorjává. Ki? A férgecske, a maroknyi nép. Mert ő hatalmas dolgokat művel bennünk és általunk. Mert számára nem akadály a mi kicsinségünk, erőtlenségünk, elvetett voltunk. Ő az ő hatalmával felemel. Azt mondja, hatalmas hegyeket, hatalmasságokat fog ledönteni az ő népe. Ő maga bennünk és általunk. És olyan csodálatos, hogy amikor az Úr Jézus Krisztus születését várta Mária, és Erzsébetnél járt, felfakadt a szívében egy magasztaló ének, és ebben az énekben ennek a csodájáról vallott. Hatalmas dolgot cselekedett karjával, szétszórta a szívük szándékában felfuvalkodottakat, hatalmasokat döntött le trónjukról, és megalázottakat emelt fel. Igen, Mária már látta, Mária már átélte, hitte, hogy az Úr az ő hatalmas karjával cselekszik, és ez Jézus Krisztus érkezésében, Jézus Krisztus testet öltésében nyilvánvalóvá vált és válik, hogy ő felemeli a megalázottakat, és ledönti a hatalmasakat trónjukról. Mert ő benne mássá lesz minden. Ő tesz bennünket egészen mássá, mint amit mi magunk soha elérni nem tudnánk. Ezért hát szól a bátorító üzenet, ne félj, mert megváltottalak. Neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg téged, mert én az Úr vagyok a te Istened, Izrael szentje, a te szabadítód. Mivel drágának tartalak, és becsesnek, és mivel szeretlek, embereket adok helyetted, életedért cserébe nemzeteket. Ne félj, mert én veled vagyok. Milyen csodálatos üzenet ez. A félelmet keltő hatalmasságok, hatalmas erő közepette egy kicsiny maroknyi nép, Isten népe egy maroknyi, egy kicsiny közösség, benne egy kicsiny ember. Nem kell, hogy féljen, mert megváltott ember, mert tulajdon.

égő valóságával szembesül, mert őrzi őt az Úr, a szabadító, aki megszabadítja az övéit. És egy olyan kijelentés foglalja mindezt össze, ami az Atya kegyelme szeretetéről beszél, elveszett gyermeke iránt, aki tudja, hogy nem méltó erre a szeretetre. Ahogyan a tékozló elveszett fiú hazatért, megtért, és ki tudta mondani, nem vagyok méltó, mégis Atya elébe futott, miért? Azért, amit itt már az ószövetségi proféciában is elmond, az örökkévaló Úr, mivel drágának tartalak, és becsesnek, és mivel szeretlek, ezért nem utasítottalak el, ezért visszafogadlak téged, ezért visszahelyezlek téged a te méltóságodba, ezért cselekszem érted, ezért az én gyermekem vagy most is. Mert ő mit mond az övéiről? Mit mond még az elveszettről is? Mit mond arról, akit magának választott? Azt mondja, drágának tart, becsesnek. Azt mondja, szeret, örökké való szeretettel. Testvérek, ezt tud helyreállítani bennünket. Ezt tudja megmutatni, hogy kik vagyunk valójában. Nem azért, mert méltók vagyunk rá, hanem azért, mert ő így döntött felőlünk, hogy magának tud, hogy megvált, hogy néven szólít, hogy tulajdonába vesz, mert kiválasztott minket. És éppen ezért mi alázatban átélhetjük a felmagasztalást, hogy ő annak tart, akinek senki a világon, annak tekint, akinek egyetlenszerűen tekintenek. Drágának, becsesnek, olyan valakinek, akit szeret. Testvérek, ezért nem kell nekünk bizonyítani hiába, mert neki feszülünk, hogy valahogy mégis méltónak találjanak, csak be kell ismernünk, hogy méltatlanok vagyunk. És nem kell vesztesnek sem látnunk magunkat végképp, mert bár vesztettünk, mert elvesztünk, meg elveszítünk dolgokat, de ő megtölt bennünket javaival. Ő kegyelmében részesít bennünket, és felemel, és magához ölel, és megajándékoz. Miért vagyunk az életünkben igazán híjával? Minek vagyunk igazán híjával? Nem annak, aminek gondoljuk, nem annak, amit látunk magunk körül fontos értékként, a legértékesebb dolog van az életünkben, deficitben. Ez Isten dicsősége. Azt mondja Isten ígéje a római levélben, Pál apostolon keresztül a lélek által, mert nincs különbség, mivel mindenki vétkezett és nélkülözi Isten dicsőségét. Isten ingyen igazít meg az ő kegyelméből, a Krisztus Jézusban lett váltság által. Őt rendelte Isten engesztelő áldozatul az ő vére által azoknak, akik hisznek. Ebben mutatta meg igazságát. Testvérek, önmagában mindenki nélkülözi Isten dicsőségét, mert mindenki vétkezett. De Isten ingyen megigazít az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban lett váltság által. És ezt a mérhetetlen hiányt, ami a legnagyobb hiánya az életünknek, a legmélyebb nélkülözése az életünknek, ezt állítja helyre. Mert mindenki nélkülözi Isten dicsőségét. És olyan különös testvérek, ha most ennek az eredeti szavát, a héber kifejezését megvizsgáljuk, ez a szó azt jelenti, azt hordozza magában, súlyosnak lenni, tekintélyesnek lenni. Ez a kábód szavának a gyökér jelentése, a dicsőség szavának. Emlékezzünk az elejére, amikor
Azt mondtam, úgy érezzük, ha megmérettetünk,

hogy súlytalan az életünk. Hogy nem tekintik igazán értékesnek, hangsúlyosnak, fajsúlyosnak az életünket. Testvérek, valóban így van. Az Isten dicsősége nélkül, az emberi dicsőség hajszolásával együtt is súlytalan az életünk. Mert arra teremtettünk, hogy az Isten dicsőségében, az ő szeretetében részesüljünk. És mi eljátszottuk ezt. És csak ingyen kegyelemből Jézus érdeméért kapjuk vissza ezt a súlyt, ezt a tekintélyt, ami által emberek leszünk az embertelenségben. Férgecskék, de mégis olyanok, akik akár hatalmasokat döntenek le. Mert akit Isten drágának és becsesnek tart, az Isten dicsőségében részesül. És a Héber szövegben, itt Ézsaiás proféciájában ez a szó szerepel, becses, dicsőséges, ugyanezek ezek a kifejezések érnek össze itt. Becses, dicsőséges. Vagyis Isten dicsőségessé tesz, dicsőségesnek tart, megajándékoz az önmaga dicsőségével. És ez ad nekünk súlyt, ez ad nekünk értelmet, tartalmat, ez ad nekünk kiállást, bátorságot. Dávid átélve ezt így énekelt erről, a gyönyörű 8. Zsoltárban, amit énekeltünk. Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó, mondom, hogy törődsz vele, és az ember fia, hogy gondod van rá, kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Testvérek, micsoda arányérzék ez, micsoda látásmód ez, látja a teremtett univerzum hatalmát, és látja abban Isten dicsőségét és nagyságát, és látja maga mulandó, halandó voltát, kicsinységét, és fölteszi a kérdést, ki vagyok én, ki az ember, hogy törődsz vele, hogy gondod van rá. És ebből az alázatból fölemelkedve, mint maga is, átélője ennek vallja, dicsőséggel, méltósággal koronáztad meg. Testvérek, Isten ad méltóságot, Isten ad becsességet, megbecsülni való létet nekünk egyedül, de ő ad, mert felemel. És ez a dicsőség az övé. Ebbe részesít minket, ebbe von be minket, hogy valódi emberként élhessünk. És mindennek fényében, hogy az Isten ezt megcselekszi bennünk Jézus Krisztusért, nem a mi érdemünkért, nem a mi méltóságunkért, éppen ellenkezőleg. Ennek fényében, miután megcselekszi, pontosan meghatározza, hogy kik vagyunk. És mi a dolgunk? Mire való az életünk a világban? Ti vagytok a tanúim, így szól az Úr. És az én szolgám, akit kiválasztottam, hogy megismerjetek, higgyetek bennem, és megértsétek, hogy csak én vagyok. Előttem nem lett Isten, és utánam sem lesz. Testvérek, azért választott ki bennünket, hogy szolgái legyünk. Azért választott ki bennünket, hogy tanúiként éljünk ebben a világban, hogy bemutassuk őt, hogy ő az egyetlen Úr, ő az egyetlen Isten, és nincs rajta kívül senki, sem előtte, sem utána. Az a dolgunk, hogy az ő dicsőséges személyét, nevét felmagasztaljuk. Az a dolgunk, hogy megjelenjen a világban általunk az ő dicsősége, hogy felragyogjon törékeny, erőtlen embereken keresztül maga az egyedüli Úr, az egyetlen Isten. Micsoda kiváltság, micsoda küldetés,
micsoda tartalma ez az életünknek. Gondoljunk bele, testvérek, és ne mondd azt, ha a kísértő kísért, mit ér az életem. Hatalmas kincs az életed, mert az örökkévaló Isten tanúsíthatod. Az egyedüli Urat képviselheted. Őt jelenítheted meg ebben a bálványokkal teli világban. És lehetsz olyan, aki az Isten ismerete ellen emelt magaslatokat, hatalmas falakat rombolhatod. Lehetsz bálványromboló, aki mások életében a hamis bálványokat lerombolod, hogy láthassák az egyedül igaz Istent, mert erre hívott el. Testvérek, minden más élettelen bálvány, és bárki legyen is, aki magát isteníti, vagy akit mások istenítenek, értéktelen hiába valóság, akinek nincs semmi ereje, nincs semmi valódi hatalma. Ezt nekünk, Isten kiválasztott népe tagjainak kell ebben a világban megjelenítenünk. Nekünk kell tanúsítanunk, hogy nincs más, csak ő egyedül. Mi vagyunk ennek a tanúi, erre hívott el, erre választott ki, hogy szolgáljuk az ő dicsőségét, képviseljük az ő nevét. Ti vagytok a tanúim, az én szolgám, akit kiválasztottam. És figyeljük az utat, hogy hogyan lehetséges ennek betöltése. Így mondja, kiválasztottalak benneteket, hogy megismerjetek, hogy higgyetek bennem, és hogy megértsétek, hogy csak én vagyok. Ez a vele való élet közösség valósága. Hogy megismerjük őt, ez az örök élet titka, hogy higgyünk benne, és hogy mind mélyebben, mind tisztábban megértsük, és képviseljük, hogy nincs csak ő egyedül. Megismerés, hit, megértés. Ebben való előrejutás, ez a mi programunk, testvérek. Ezért lehetünk együtt, és hajolunk az ige fölé, és hallgatjuk az ige hirdetést, hogy jobban megismerjük őt, hogy teljesebben higgyünk benne, és hogy megértsük, hogy ő az egyedüli. És mi ezt képviseljük és tanúsítsuk ebben a világban. Milyen csodálatos lehetőség ez. Kiválasztott magának, hogy az ő tanúi legyünk. Nincs ennél nagyobb kiváltság. Nincs ennél nagyobb megbecsülés. Nincs ennél drágább életprogram. Erre hívott el. Hogy van erről az efézusi levélben Pál, hogy zárjam ezzel az ige hirdetést, és hogy legyen válasz erre a kérdésre, mire való az életed? Hát értsd, lásd, éld, felemelt fővel, boldog szívvel vald. Te tanúja vagy annak a dicsőséges Úrnak, aki téged is a maga szeretetébe, dicsőségébe vont, és aki megajándékozott. Áldott az Isten, ami Urunk Jézus Krisztus Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. Mert ő benne kiválasztott minket magának, már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint. Hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket, szeretett fiában. Ő benne van az ő vére által, ami megváltásunk, bűneink bocsánata is, kegyelmének gazdagsága szerint, amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel. Mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett ő benne az idők teljességéről, arról a rendjéről, teljességének arról a rendjéről, hogy a Krisztusban egybefoglal mindeneket. Azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. Ő benne lettünk örököseivé is, mivel eleve elrendeltettünk erre, annak kijelentett végzése szerint, aki mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik. Hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk Krisztusban. Ő benne pedig titeket is,
akik hallottak, hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát és hívőkké lettetek, eljegyzett pecsétjével a megígért Szentlélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. Mire való hát az életünk? Az ő kegyelme dicsőségének magasztalására. Ti vagytok a tanúim, így szól az Úr, és az én szolgám, akit kiválasztottam, hogy megismerjetek, higgyetek bennem, és megértsétek, hogy csak én vagyok. Előttem nem lett Isten, és utánam sem lesz. Ámen. Dicsőséges Urunk, mennyei édesatyánk, egyedüli Úr, aki előtt és után sincs, és nem is lesz senki, köszönjük, Urunk, hogy hozzátartozhatunk, magasztalunk, hogy kijelentetted önmagadat nekünk Jézus Krisztusban. Köszönjük a te drága ígéreteidet, lehajló szeretetedet, köszönjük a reménységet, amelyet gyászban, betegségben, elesettségben, bármely életünkben, bármely élethelyzetben csodálatos módon megtapasztalhatunk. Köszönjük a te irgalmadat, amivel hozzánk hajolsz, és kérjük, vezess bennünket az előttünk lévő hét útján, és ajándékozz meg most a te szeretetet különös ajándékával, a látható igében, elpecsételve azt, amit hirdettél, amit kimondtál, amit ránk nézve érvényesítettél, hogy Becsesnek tartasz drágának, és szeretsz minket. Köszönjük ezt a szeretetet Jézusban, Jézusért, lelked által. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Így szól az Úr, mivel drágának tartalak és Becsesnek, és mivel szeretlek, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak téged, enyém vagy.

Kedves hallgatóink, a Fasori Református gyülekezet Isten tiszteletét hallották. Igét hirdetett Somogyi Péter lelkész.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Vigasztalás, biztonság, megelégedettség. A mai ige Sámuel második könyve 23. fejezet 5. verse. Nem ilyen-e házam az Isten előtt, hisz örök szövetséget szerzett velem, benne elrendezett és biztosított mindent. Minden javam, minden örömem belőle sarjad. Gondolatok az igéről. Ez az ige nem egy ígéret csupán, hanem ígéretek gyűjteménye. Egész doboz tele drága gyöngyel. Isten velünk kötött szövetsége pedig a kincstár, amely mindezeket a drágaságokat tartalmazza. Dávid utolsó szavai ezek: de legyenek ma az enyémek. Először is a sóhaj: a dolgok nem úgy mennek nálam és az enyéimnél, ahogyan szeretném. Próbák, gondok és bűnök gyötrődnek mindezektől, kemény a párnám. Azután a vigasztalás: örök szövetséget szerzett velem. Isten elkötelezte magát mellettem, és Krisztus vérével megpecsételte a szövetséget. El vagyok kötelezve Istennel, mert ő elkötelezte magát nekem. Ez nagy bizonyságot ad, mert Isten szövetsége örök, bölcsen eltervezett és megcáfolhatatlan. Nem kell attól félnem, hogy az idő múlásával Isten szövetségének valamely pontja feledésbe kerül a dolgok természetszerű bizonytalansága következtében. Ez a szövetség sziklaszilárd, erre építhetek mind életemben, mind halálomban. Végül megelégedett leszek, nem kell más az üdvösséghez és a boldogsághoz. Istené vagyok, és ez a legfőbb öröm. Én lelkem, fordulj ezen a mai napon is Krisztushoz, akiben kegyelmes Istenünk új szövetséget kötött veled. Fogadd el Krisztust, hogy ő legyen a mindened. Lelkész imakör. Nagy szeretettel hívják a lelkész és lelki munkás testvéreket a szeptemberi lelkész imakörre, amelyet az idén a legidősebb generációra is gondolva egy új helyen, a Szilágyi Dezső téri református templom előtt, az országházzal szemben szeretnék megtartani. Úgy, ahogyan más szeptemberi találkozóik esetén is, most sem hívnak senkit reggelire, ott imádkozhatnak a városért, Budapestért, az országunkért és megtéréséért, ébredéséért. A lelkész imakörbe együtt imádkozásra hívnak lelkészeket, lelki munkásokat és munkatársakat is. Az időpont szeptember 1-e, kedd, 7 óra 30. A helyszín a Szilágyi Dezső téri templom előtt. Igei bevezető üzenetet az imádkozáshoz a szeptemberi szokás szerint az Allianz munkatársai fogják továbbadni számukra. Üzeni mindezeket Szuhánszki Gábor. Felhívás parókusi alkalmassági vizsgálatra. A Déli Evangélikus Egyházkerület püspöki hivatala parókusi alkalmassági vizsgálatot hirdet. Várják mindazon lelkészek jelentkezését, akik az Evangélikus Egyház 2005 évi harmadik törvényének szakaszában meghatározott feltételeknek megfelelnek. A szóbeli vizsga időpontja és helyszíne november 10-e, kedd. A Déli Evangélikus Egyházkerület püspöki hivatalában, Budapest 8. kerület, Puskin utca 12. A vizsgálatra holnap, augusztus 31-ig lehet jelentkezni a deli.kerület@luteran.hu e-mail címen. A találkozás reményében keresztény párkereső nap Debrecenben. A Debrecenben, Budapesten és Veszprémben is több mint 150 jelentkezőt megmozdító keresztény fiataloknak szervezett párkereső alkalmat az első lépés idén ősszel újra megrendezésre kerül. Ezúttal ismét Debrecenben a Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség szervezésében. A mostani 6. rendezvényre is minél több érdeklődőt szeretnének a szervezők elérni, minden keresztény felekezet tagjait hívják és várják az ország bármely pontjáról. A szervezők 20-35 év közötti fiatalok jelentkezését várják. Közölték, mostani 6. rendezvényükre is szeretnének minél több érdeklődőt megszólítani, elérni, akik szívesen részt vennének az eseményen. Beszélgetés indító kérdésekre, témákra, egymás megismerését szolgáló játékokra, feladatokra lehet számítani. A megújított ökumenikus karta teológiai és etikai aspektusa. Tisztelettel és szeretettel várják az érdeklődő testvéreket a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Szociál-Etikai Bizottsága és a Teológiai és Keresztény Bizottsága által szervezett konferenciára. A konferencia témája a megújított ökumenikus karta teológiai és etikai aspektusa. Előadásokat tartanak Fazekas Sándor, Fischl Vilmos, Gáncs Tamás, Kránic Mihály, Ceglédi Pál és Szabados Sándor. A záró gondolatot Ceglédi Pál fogalmazza majd meg. Az időpont szeptember 2-a szerdán 14 órától lesz. A helyszín az Ökumenikus Tanács székháza, 11. kerület, Magyar Tudósok körútja 3. A részvétel ingyenes, de regisztrálni már csak augusztus 28-án, pénteken délig lehetett.
1: Kulturális programajánló.
2: Szenci Molnár Albert születésnapja. Szenci Molnár Albert 1574. augusztus 30-án született Kolozsváron, és 1639. január 17-én halt meg. Nyelvtudós, filozófus, zsoltárköltő, egyházi író, műfordító. Céltudatos tudós volt, ki egész élete művével használni akart. Latin szótárával, mely átdolgozásokkal a 19. század közepéig használatban volt, megnyitotta a magyar értelmiség előtt az utat az európai tudományosság felé. Latin nyelvű magyar nyelvtanával Szilveszter János után elsőnek ismertette meg Európával a magyar nyelv sajátosságait. A református egyházat megajándékozta a zsoltárokkal, a javított Károli Bibliával, Calvin institúciója fordításával, a Heidelberg KT-val, a Scultetus féle prédikáció gyűjteménnyel. Hatása a magyar irodalmi nyelv, a magyar verselés fejlődésére korszakalkotó. Megjelent a tanévrendje a magyar közlönyben. Megjelent a magyar közlönyben a 2026-27-es tanévrendje. Kiderült, mikor kezdődik és ér véget a tanév, mikor lesznek az őszi, téli és tavaszi szünetek, változnak a kompetenciamérések, és új projektnap is érkezik az iskolákba. Lanner Judit, oktatási miniszter kiemelte, a rendelet a legfontosabb időpontok rögzítése mellett arról is szól, hogy milyen iskolát szeretnének építeni. elmondta, hogy a következő tanévben első alkalommal jelenik meg a Gyerekek és Diákok Hangja projektnap. Lannár Judit kitért arra, hogy nagyobb mozgásteret adnak az iskoláknak a témanapok és témahetek megszervezésében is. A rendelet szerint a köznevelésben a 2026-27-es tanév első tanítási napja 2026. szeptember 1-e kedd, az utolsó pedig 2027. június 18-a péntek. A tanítási napok száma 180. Az iskola utolsó befejező évfolyamán, valamint a szakgimnáziumban 12. évfolyamán az utolsó tanítási nap középfokú iskolákban 2027. április 30. péntek, a két évfolyamos részszakmákra való felkészítést folytató szakiskolákban 2027. május 28. péntek. A Károli Gáspár Református Egyetem tanévnyitója. A Kálvin téri református templomban tartja 2026-27-es tanévének tanévnyitó istentiszteletét a Károli Gáspár Református Egyetem szeptember 7-én hétfőn 10 órától. Az alkalmon Lányi Gábor református lelkipásztor, az egyetem docense hirdet igét, az elsőéves hallgatók pedig ünnepélyes fogadalmat tesznek. A tanévnyitón Kolumbán Vilmos, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke, teológiai tanár, és Trócsányi László, a Károli Gáspár Református Egyetem rektora mond köszöntőt.
1: Egészséget mindenkinek!
2: Már 15. alkalommal indulnak útnak az édesapák a Mária Pócsi zarándoklatra. Október 9-e és 11-e között rendezik meg az apák zarándoklatát, amely több éves hagyománnyal bír. A résztvevők a Debrecen-Nyiradonyi Mária Pócsi útvonalon érkeznek meg a Mária Pócsi istenszülőhöz. Terdik János pasztorális helynök 15. alkalommal hívja az érdeklődőket, hogy csatlakozzanak a zarándoklathoz, amelyre már lehet jelentkezni. Mit érdemes vinni, hogyan lehet jelentkezni? Az útra csak zarándoktáskával kell készülni. A többi csomagot a szálláshelyre szállítják a segítők. Amennyiben már valakinek van zarándokkendője, imaórás füzete, imakönyve, vigye magával. Érdemes időben jelentkezni. A 0630 749 62 19-es telefonszámon, vagy a terdikek@gmail.com e-mail címen. Külön kérnek jelentkezést a Mária Pócsi érkezés miatt, különösen a vasárnapi ebédigényekről az érkező családtagokkal együtt. Az időjárásról még nyári meleg az idő. Nyárias hőmérsékleti értékekkel lépünk be a szeptemberbe is. Ma vasárnap gyengén felhős napos idő lesz, csak néhol eshet eső. Északnyugati szél és 30-35 fokunk van. Hétfőn felhős napos idő lesz, csak kevés helyen esővel. A déli szél megélénkülhet és 31-36 fok várható. A következő napokban folytatódik a meleg idő, de igaz, hogy a hét második felében azért visszaesik kissé a hőmérséklet.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Értékrend átadás. A fiatalok befolyásolják a szüleiket a politikában, az olvasásban, a zenében, és nem fordítva, ahogy a naívabbak gondolják. Másrészt viszont a szülők befolyásolják a fiatalokat abban, amit úgy hívunk, hogy értékrend. Bár a kamaszok természetüknél fogva lázadók, mindig elhiszik, hogy a családjuk tudja, mi a helyes. Paulo Coelho.

Kedves hallgatóink, Kalendárium című műsorunk következik. Műsorunk a múló napokkal, a hozzájuk fűződő hagyományokkal, ünnepekkel foglalkozik, felvillantva azok érdekes pillanatait. Figyeljünk együtt! Augustus.

Horváth István, Az volt a szép, részlet. Hegyek, völgyek mind alattam váltakoztak szakadatlan, mint egy tenger, mely a véget kapott parancsot az égtől, hogy így buzogja a szépsége. Itt egy domb, miként egy kenyér, ott egy völgy, kinyújtott tenyér, tart két-három falut szépen, mint gyermek ki madarat lel, s őrzi együtt a fészekkel. A hegy, a völgy és a lanka, erdők ezer húrú lantja más-más formában tündököl. Lábam előtt búza rengett, fölöttem pacsírt az enget, bogár zsongott, illat porzott, jó kolompja harangozott. Kaszám ott várt, földre vetett, míg a szépség elrengetett. Kitárt karral, széllel szemben, kérgeskező áldozó pap, öleltem a végtelenbe. Lelkem szent mámor töltötte, mint az úrasztali kelyhet. Most is áldom azt a helyet.

0: Augusztus az év 8. hónapja a Gergely naptárban, és 31 napos. Nevét a híres római császárról, Augustus Octavianusról kapta. Az, hogy ez a hónap különös módon a július után szintén 31 napos, annak köszönhető, hogy Augustus császár ugyanannyi napot akart, mint amennyi a Julius Cézárról elnevezett júliusban van.
1: Szabó Lőrinc, Augustus. Részlet. Tikka, tikkasztó napverésben trónol fölöttem a diadalmas és könyörtelen nyár, s a lankás búzaföldek, erdők és folyamok ringató mozdulatlansága konok megadással tűri az egek lángoló villanyzuhanyát. A föld szíve majd kicsatta. A gyilkos forróság barna sebeket mart a homokba. Megállt az élet, és áll az idő. A kétségbejtő döbbenésben robbanásig feszül a reszkető, ideges csönd. És hull a fény. Nagy sárga foltok zuhannak át a kék teren. Izzó öntvények folynak a fénybe merett tavak mélyén. A vakító víztükrön szinte hallani, tűzzáfor monoton kopogását.

0: Augusztus 1. A forint bevezetésének napja. A világ történelem egyik legnagyobb inflációját az 1946. augusztus 1-én bevezetett forint zárta le. 1946. júliusában 1 dollár 4.600.000 kvadrillió pengő volt, ami a 10-27. Hatványa. A magyar történelemben korábban elsőként Károly Róbert veretett forintot 1325-ben korabeli firenzei liliomos aranypénznek mintájára, Fiorino d'Oro. A forint neve ebből az olasz kifejezésből ered. Az 1946-ban bevezetett forint fedezetéül a Magyar Nemzeti Bank nyilasok által nyugatra hurcolt 28 tonna aranytartaléka szolgált fedezetül, amit az amerikai hadsereg 1946. augusztus 6-án visszaszolgáltatott a magyar államnak.
1: Augusztus 6. A Békevilágtanács elnöksége 1978. július 13-i moszkvai ülésszaka augusztus 6-át a hiroshimai atombomba támadás évfordulóját a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapjává nyilvánította.
0: Augusztus 10. A tűzoltóság napja.
2: Augusztus 12-e. Nemzetközi ifjúsági nap. 1999. decemberében az ENSZ közgyűlése jóváhagyta a fiatalok ügyeiért felelős miniszterek világkonferenciájának azt a javaslatát, hogy augusztus 12 legyen a Nemzetközi Ifjúság napja. Célja, hogy fölhívják a figyelmet a generációk közötti szolidaritásra a családban, a közösségekben, a nemzetek egészében.

Juhász Gyula, ifjúság. Ti vagytok az enyémek, fiatalság. A dalomat én nektek dalolom, felétek fordítom reményem arcát, elétek lengetem a lobogóm, a rút rossz véneknek ellenében, hozzátok pártól csüggedő hitem, s a hajnalló jövő piros ködében, a koszorúm mind hozzátok viszem.

0: Augusztus 13. A balkezesek világnapja. Egy balkezeseket tömörítő amerikai szervezet kezdeményezésére 1992 óta minden év augusztus 13-án ünnepeljük a föld népességének csaknem 15%-át kitevő balkezeseket. Napjainkban már több számukra készült használati tárgy van forgalomban.
1: Augusztus 15-e nagy boldogasszony, nagyasszony napja. A hagyomány Szent Gellért püspöknek tulajdonítja, hogy Jézus anyja nálunk a boldogasszony nevet kapta. A kutatók többsége megegyezik abban, hogy a velencei Gellért képviselte idegen egyház az ősvallásunk Istenasszonya iránti hódulatot aknázta ki ezzel a gesztussal, a keresztény eszmék gyorsabb elfogadtatása érdekében.
2: Augusztus 20-a. Szent István király, valamint az alkotmányosság, a jogállamiság napja, és az új kenyér ünnepe.
3: Bálint Sándor ünnepi kalendárium részlet. István ott áll két világ határán. A pogány Isten királyság és az Ószövetségtől ihletett Isten kedvező kegyelméből való uralkodói méltóság az ő hatalmas, mitikussá vált alakjában ötvöződik össze. Pogány nemzetségek totemisztikus eredet hagyománya, választottsága az Árpádház szentségi tekintélyében él tovább. Bár pogány, mégis méltónak találtatott a Szentlélek ajándékára. Az Árpádok kihalása után is mindig ügyeltek a származás folytonosságára, és hivatkoztak arra, hogy a király egészen IV. Károlyig Árpád, illetőleg Szent István véréből származott.

0: Augusztus 29. A magyar fotográfia napja. 1840. augusztus 29-én a Magyar Tudós Társaság ülésén Vállas Antal bemutatta, miként lehet képet alkotni a fénysugarak segítségével fényérzékeny nyersanyagon.
1: Szabó Lőrinc, A nyár végi naphoz. Részlet. Ne menj le, szép nap! Igazi nagy nyarunk úgyis csak emlék, és ha kihunysz, a gyors esték már rögtön őt idézik, az öregen születő irigy őszt. Ne menj le, ami hátra van, oly kevés a boldogság, hogy már neki fájdalom nélkül örülni sem tudunk. És mégis ez az a kevés a kincsünk. Ezt szeretném menteni, nyújtani a fény utolsó csókjait, és velük az ifjúságot, melynek eddig soha se hittem az elmúlását.

0: kedves hallgatóink, Kalendárium című műsorunkat hallották. Közreműködött Sümeginé Tóth Piroska, Balázs László,
1: Nyári István
0: és Török Attila.
2: Séva néni meséi. Most a Szóla Rádió hétvégi meseadása következik, nem csak gyermekeknek, mert a Sajámosi Éva által szerkesztett műsor mindnyájunkat a jóra és szépre szeretné vezetni Jézus szellemében. Ezzel adva boldog derűt és felüdülést a lelkünknek.
3: Szervusztok, szervusztok, kedves Séva nénis gyerekek, és igazi nagy örömmel köszöntöm felnőtt hallgatóinkat is. Hála mennyei édesatyánknak, hogy hosszú idő óta tartó lehetőséget adott nekünk a rádiós találkozóra, hogy megértsük mennyei atyánk üzenetét, szívünkbe zárjuk, és aszerint éljünk, már ha boldogok akarunk lenni. Nos, tehát szokásunk a szíven először, vázlatosan, átismételjük a múlt heti válaszainkat, hogy meglássuk, emlékszünk-e még azokra, illetve, hogy megmaradt-e a szívünkben Isten mondani valója. Aztán jönnek az eheti válaszok, majd elmondom a következő hétre szóló kérdéseket is. Ezeket azért osztom meg veletek előre, hogy tudjatok gondolkodni rajta, föllapozni a Bibliátokat, válaszokat keresni rá, önállóan dolgozni, hogy felnőve, okos és erős harcosai legyetek a mennyurának. És ne feledjük, hogy most, húsvétot várva, arra fogunk emlékezni, hogy mit tett értünk Jézus Urunk, hogy megszabaduljunk bűneink terhétől és a rossz dolgok szeretetétől. Ez neki nagyon sok lemondásba és szenvedésbe került. Ezt az időszakot nagy bőjtnek nevezzük. Ezért javaslom, hogy egy-egy lemondással ti is tiszteljétek meg az Urat, és építsetek ön uralmat. Le lehet mondani egy-egy kedves időtöltésről egy-két hétig. Vagy imádkozhattok azokért, akiket nem szerettek. Vagy figyeltek, hogy ne beszéljetek csúnyán, vagy tegyetek sok-sok szeretetteljes dolgot. Mindenki a saját szíve szerint cselekedjen. Na, készen vagytok a továbbiakra, kedves harcostársak? Mert én igen, hát akkor kezdünk is.

No, akkor idézzük fel a múlt heti válaszainkat, persze csak úgy lerövidítve, hiszen ezekkel már a húsvét csodájára készülünk. És akkor ime maradjunk a báránykáknál húsvét jegyében. Az 535., 36. és 37. kérdések összevonva, mondjatok három esetet, amikor a bibliai személyek békét kötöttek, mert a béke hatalmas kincs Isten útján. Az 535. kérdésre a válasz. A Galata levélben Pál apostol ezt írja. Amikor pedig Péter Antiochiába jött, ahol én is voltam, olyat tett, hogy meg kellett szidnom. Ugyanis az történt, hogy nyugodtan együtt evett a pogányokból lett hívőkkel, aztán meg odajöttek néhányan Jeruzsálemből, akkor meg visszahúzóckodott és elkülönült, mert félt ezektől. Mármint Pál így gondolta. De Péter nem félt, hanem a békesség útját kereste. Nem akart vitába keveredni. A gond ugyanis az volt, hogy mit és hogyan lehet enni. Ebben ugyanis még viták voltak a korai keresztények között, de Péter apostol mást látott helyesnek, mint Pál. És tudod, hogy mi a szép az egészben? Pál nyilvánosan szitta meg Péter apostolt, de ő nem vágott vissza, hanem a dolgot később megbeszélték és elrendezték. Így jó példát adtak a híveknek, hiszen békével és nem veszekedésre zárták le ezt a nézeteltérést. Az 536. kérdésünkre ez volt a válasz. Azután volt Pálnak egy másik esete is. Emlékeztek egy kamasz fiúra, aki János Márk volt? Az ő édesanyjáé volt az a ház, ahol Jézus és a tanítványok gyakran megfordultak, és ott tartották az utolsó vacsorát is. Amikor pedig Jézus és a tanítványok kimentek a Getsemáné kertbe, ahol aztán Jézust elfogták, ő is velük ment. Hiszen az a kert is az anyukája tulajdonában volt, tehát senki nem küldte el. Aztán, amikor Jézust elfogták, minden tanítvány elmenekült, de róla azt olvassuk. Egy fiatal fiú viszont nem szaladt el, hanem követte Jézust. Amikor észrevették a katonák, őt is üldözőbe vették, és már majdnem el is fogták, hiszen megragadták a ruháját, de ő kiszakadt belőle, és elrohant. Nos, ennek a fiatalembernek volt a nagybácsikája Barnabás, aki később Pál apostollal járt a missziós utakon, ahol tanították a népnek Jézus beszédét és annak értelmezését. Egy alkalommal, amikor János Márk már idősebb lett, nagybácsikája elvitte magával, hogy tanuljon az úton. Velük volt Pál is. De aztán egyszer csak a fiatalember úgy érezte, hogy ez most még sok neki, és visszafordult. Na, akkor Pál apostol nagyon megharagudott rá, mert azt gondolta, hogy megbízhatatlan. Pedig nem az volt, csak még túl fiatal. Később dolgozott János Márka nagybátyjával, Barnabással is, és igen dicséretes lett. Aztán, amikor már megérett a munkára, maga Pál apostol is elismerte a szolgálatát, és béke lett közöttük. Ő írta meg a Márk evangéliumát is. A 537. kérdésre a válasz. Most javaslom, hogy nyissuk ki a Jelenések könyvét, mert ott nagyon sok utalást találunk a bárányra, illetve azzal kapcsolatban. Ilyet például a bárány könyve, a bárány trónja, a bárány személye. Na, kezdjük akkor a végén, ki a bárány?

Már tudjuk jól, hogy Jézus Krisztus az Isten báránya, aki saját maga elvállalta a földön élt minden ember bűnének a büntetését, már ha az ember maga elfogadja ezt. Ő volt az áldozati bárány, akit keresztre is feszítettek, de föltámadt, és dicső öt sebével ma a mennyek országában él emberi testben. Aztán, mit jelent a bárány könyve? Nos, ez egy feljegyzés minden emberről a mennyországban. Ki, mikor, mit és miért csinált? Mindenkiről, aki csak a földön élt. Ezt úgy is szokta emlegetni a Biblia, hogy az élet könyve. Mert akinek a neve ebbe bele van írva, azok a hívők és tiszta lelkű emberek, akik majd öröklik a mennyek országát. Akinek a neve nincs oda beírva, az azt jelenti, hogy egész földi életében Jézus Krisztus ellensége volt. Nem azt tette, amit kért az Úr, hanem mindig csak azt, amit ő akart. Őket kemény büntetés várja az örökké valóságban. Aztán ott van a bárány trónja. Ez Jézus Krisztus trónja a mennyek országában. Nos, sok ilyen kép van még a Bibliában, keresd meg és értelmezd. Ígérem, nagyon izgalmas lesz. Kedves gyerekek, a következő három kérdés most, nagy szombat ünnepén, félretesszük a következő hétre. Helyette hallgassuk meg, hogy Szabó Attila lelkész és felesége, Horváth Zsuzsanna tanár, a Gyermekek Jézusért üzenetek szerzői mit tudnak elmondani nekünk a húsvét valódi üzenetéről, és arról, hogy hogyan lehet azt a kicsik nyelvén elmondani, melyhez olykor-olykor én is gondolatokat fűzök majd. A legfőbb üzenetet így fogalmazták meg. A húsvét üzenete öröm üzenet, a szabadság üzenete. Ezt kell elmondani a gyerekeknek, megértetni velük az ő nyelvükön. Elmondhatjuk nekik, hogy nem csak az a rabság, amikor valamiért nem tudnak kimenni a szobájukból vagy a lakásból, mert rossz idő van, vagy betegek, vagy éppen büntetésből kell benn maradniuk, hanem az is, amikor a rosszasságuk fogságában vannak, mert az készteti őket meggondolatlanságokra. Sokszor talán nem is tudja se anyu, se apu, vagy talán ti magatok se, hogy mitől is olyan nyugtalan, szomorú a lelketek. Nagyon fontos, hogy a gyerekek lelki életével is foglalkozni kell. Rá kell vezetni őket, hogy a rosszaságaiktól, engedetlenségeiktől megszabadulhatnak, mert azok sose hoznak jó eredményt. Egyszerűen csak föl kell ismerni, hogy be kell ismerni a rosszat, azt, amit tett, megbánni, bocsánatot kérni. Tanítsuk meg arra a gyerekeket, hogy nevezze néven a rosszat, amit tett, és a bánatát is fejezze ki, ha valóban érzi azzal kapcsolatban, amit rosszul csinált. És akkor Jézus megszabadítja a lelkét. Így átélhetik a fölszabadulást, a lelki gyógyulás örömét. Ezt erőltetni nem szabad, de rámutatni, rávezetni a gyermeket nagyon is kell. Aztán tegyük föl a kérdést, mit ünnepel a keresztény világ húsvétkor? A válasz ez, Jézus Krisztus a megváltó halálát és föltámadását. Miért fontos ez a te számodra, kedves kis hallgató? És miért fontos ez mindannyiunk számára? Bizonyára te is voltál már úgy, hogy valami rosszat elkövettél, és nem hagyott nyugodni a dolog. Ezt mondjuk, hogy bántott a lelkiismered, és rosszul érezted magad azért, amit tettél. Mindig eszedbe jutott, szinte kísértett a dolog. Például, amikor ideges lettél a testvéredre valami kis dolog miatt. Vagy engedetlen voltál a szüleiddel, akaratos lettél, irigykedtél valami miatt a barátodra. Rendetlen vagy lusta voltál, vagy hazudtál.
és ilyesmiket tettél. Jézus halála és feltámadása megoldást ad ezekre a problémákra is. Ha belátod, megvallod bűneidet, és hiszed, hogy ő megbocsájt neked, akkor felszabadulsz ezeknek a nyomása alól, a rossz érzéseid terhe alól. Föltámadsz egy új életre, egy tiszta és békés szívet kapsz ajándékban. Minden nap újat kezdhetsz, nyugodt lelkiismerettel. Ez a húsvét egyik nagy ajándéka a számodra is. Az, hogy neked békességed lehet a szívedben, még azok után is, hogy valamit nagyon rosszul tettél. Ez pedig azért lehetséges, mert Jézus elvállalta helyetted az elkövetett rosszaságok, a bűnök elszenvedésének békétlenségét, a bűneid következményét. Jézus szenvedett azért, hogy te békességet találj a szívedben. Gondold el, olyan ez, mintha egy barátod átvállalná a rossz tetteid következményeit. Például egy labdával betöröd a szomszéd ablakát. Erre a szomszéd mérges lesz, kiabál, követelő, hogy fizess ki, de azonnal. A barátod pedig odaáll, és vállalja a szembesítést, és kifizeti a kárt helyetted. Mit éreznél? Jézus így tett veled, kifizette helyetted a tartozást, a büntetést a te bűneidért. Ezzel életünkből száműzte a sötétséget, amit a rossz tettek hoznak. A megkönnyebbülés fényét árasztotta ránk a szívünkbe. A szomorúság és titkos bánat helyett reményt hozott számunkra. Miért tette ezt? Mert ennyire szeret. Péter apostol örömmel kiált föl, látva, érezve Isten végtelen jóságát. Áldott az Isten, és a mi Urunk Jézus Krisztusnak atya, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való föltámadása által. Na, mit jelent ez a mi nyelvünkön? Hálát adhatunk minnyájan Teremtő Atyánknak, Istennek, hogy irgalmasan bánik velünk bűnös, rossz dolgokat elkövető gyerekekkel, emberekkel. Ez azt jelenti, hogy új és tisztán ragyogó szívet ad minden bűnbánat után, ami új életet jelent nekünk. Nem kell takargatni vagy tagadni a rosszat. Mondd meg, és szabadulj föl tőle. Mindez azért lehetséges, mert Jézus kiállt helyettünk, és minden büntetést ő szenvedett el. Mindez pedig azért lehetséges, mert nem csak meghalt helyettünk, de föl is támadt az új életre, ahogy a mi szívünk is föl tud támadni a rossz dolgok lelki ismeret furdalása után egy tiszta és nyugodt életre. És igen, ebben a reménységben élhetsz nap mint nap. De ez nem azt jelenti, hogy na, most aztán szabadon lehet rosszat tenni, mert mindig van bocsánat, valaki mindig majd elszenvedi ezt helyettünk. Nem. Ez azt jelenti, ha véletlenül elkövetsz valami bajt, ne érezd magad örökre nyomorultul, hanem szabaduljon föl a lelked, és élj szabadságban, boldogan, örömmel. És ha már érted, akkor legyél te is hálás mindezért. És hogy kapcsolódik a húsvéthoz a nyuszi meg a tojás? Hát sehogy sem. Sok olyan ember élt már a földön a régiek között is, akiknek a megváltó tette nem sokat jelentett, mert nem hittek benne. Sajnos saját kárukra. El lehet mondani, hogy a nyuszi, a tojás, a locsolkodás népszokások. Ez nem a kereszténységhez, hanem a tavaszhoz, az új termés tiszteletéhez kapcsolódik. A kettőt összeegyeztetni, összekeverni vagy összekapcsolni nem lehet, és nem is szabad, mert egymástól idegenek. Mondhatjuk úgy is, hogy
nyuszival, tojással kapcsolatos dolgok nem keresztény, hanem pogány eredetű hagyományok. Sajnos a kereskedelembe ezeket lehet kapni, és a gyerekek is megszerették a csoki nyuszikat. Nos, bármennyit is gondolkodunk, a nyúl nem fér bele a feltámadás ünnepébe. De talán a tojás, amelyből egy tökéletes új élet kel ki, hát ha nagyon akarjuk, talán elfogadható. Jézus Krisztus a megváltó feltámadása viszont nem csak hitbéli dolog, hanem a szívünkben hisszük el, és hatásait tapasztaljuk meg a lelkünkben is, hanem történelmi esemény is, igaz, valóság, amiről az evangéliumik is sorra beszámolnak. Ez adja számunkra a reménységet az igazi megújulásra, a feltámadásra. A rossz szokásainkat levethetjük, és akkor már a szeretet életelve szerint élhetünk önzés és akaratosság helyett. Fölvetődik a következő kérdés. Nem túl elrettentő egy gyerek számára Krisztus szenvedés története? A gyerekek számára a mesékben, a filmekben, a játékokban ábrázolt történések sokkal elrettentőbbek, mint Jézus szenvedés története, amit a Biblia szűkszavúan mutat be. Nem részletezi Krisztus szenvedését, hanem egyszerűen közli a történteket. Ellentétben a horrormesék és különösen az erőszakos filmek sokszor borzalmakat is részletező jeleneteivel. Ha pedig a gyerek meghatódik Jézusnak az önfeláldozó és vissza nem vágó szeretetén, akkor elgondolkodik, és magába mélyed. Együtt érez a megváltóval. Ez a nemes érzelem megtisztítja a lelkét.

0: Kedves gyerekek, ezzel műsorunk már a véget ért. A boldog viszont hallás reményében szeretettel búcsúzik tőletek a ti Séva nénitek, vagyis Sajámosi Éva szerkesztő műsorvezető. Mi is nagyon reménykedünk Istenünk kegyelmében, hogy műsorunkkal még sokáig együtt tudunk maradni, és hogy ti is hűséges hallgatóink maradtok. Na, ezek után is minket itt találtok a Séva néni meséi című műsorban, minden szombaton, délután 2 órakor, na lehet, hogy pár percet talán később, tehát szombaton 2-kor, és minden vasárnap 00:30, vagyis 12 óra után 00:30. Áldott húsvét ünnepeket kívánunk, ígérhetem, legközelebb mi is igyekszünk ám itt lenni, de addig is Isten áldjon mindnyájunkat, és legyetek jók, mert Jézussal tudtok.
1: Séva néni meséi. A Szól a Rádió hétvégi meseadása nem csak gyermekeknek, mert a Sajámosi Éva által szerkesztett műsor mindnyájunkat a jóra és szépre szeretné vezetni Jézus szellemében. Ezzel adva boldog derűt és felüdülést a lelkünknek.

0: Hír összeállításunk következik.
1: A találkozás reményében. Keresztény párkereső nap Debrecenben. A Debrecenben, Budapesten és Veszprémben is több mint 150 jelentkezőt megmozdító keresztény fiataloknak szervezett párkereső alkalmat az első lépés. Idén ősszel újra megrendezésre kerül. Ezúttal ismét Debrecenben, a Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség szervezésében. A mostani 6. rendezvényre is minél több érdeklődőt szeretnének a szervezők elérni, minden keresztény felekezet tagjait hívják és várják az ország bármely pontjáról. A szervezők 20-35 év közötti fiatalok jelentkezését várják. Közölték, mostani 6. rendezvényükre is szeretnének minél több érdeklődőt megszólítani, elérni, akik szívesen részt vennének az eseményen. Beszélgetés indító kérdésekre, témákra, egymás megismerését szolgáló játékokra, feladatokra lehet számítani. Már 15. alkalommal indulnak útnak az édesapák a Mária Pócsi zarándoklatra. Október 9-e és 11-e között rendezik meg az apák zarándoklatát, amely több éves hagyománnyal bír. A résztvevők a Debrecen-Nyiradonyi Mária Pócsi útvonalon érkeznek meg a Mária Pócsi istenszülőhöz. Terdik János pasztorális helynök 15. alkalommal hívja az érdeklődőket, hogy csatlakozzanak a zarándoklathoz, amelyre már lehet jelentkezni. Mit érdemes vinni, hogyan lehet jelentkezni? Az útra csak zarándoktáskával kell készülni. A többi csomagot a szálláshelyre szállítják a segítők. Amennyiben már valakinek van zarándok kendője, imaórás füzete, imakönyve, vigye magával. Érdemes időben jelentkezni. A 0630 749 62 19-es telefonszámon, vagy a terdikek@gmail.com e-mail címen. Külön kérnek jelentkezést a Mária Pócsi érkezés miatt, különösen a vasárnapi ebédigényekről az érkező családtagokkal együtt. Észrevételek. 70 éve kezdődött a nagybaráti lelkész találkozó. 1956. augusztus 28-án kedden a Győr melletti Nagybaráton, ma Győr újbarát, Laborci Zoltán helyi lelkész meghívására találkozott 11 bátor evangélikus lelkész, hogy megértve az idők jeleit és az igei bátorítást, az evangélikus egyházuk megújítását munkálják, közös teológiai alapú beszélgetésekkel, közös imádsággal, egymásra és Istenre való figyeléssel. Az 1956-os esztendő tele volt szorongással és reménnyel, mind a kommunista diktatúra esetleges változását, mind egyházuk szolgálatának új, biblikus alapokra történő visszatérését illetően. Nyilván sok szempontból egészen más viszonyok között élnek, de a 70 éves dokumentum ma is szolgálhatja egyházuk megújulását. Éppen ezért most október 19-én hétfőn 10 órától egyházuk budapesti székházában Észrevételek egykor és ma címmel konferenciát tartanak, melynek részletes programját hamarosan közzéteszik. Az időjárásról még nyári meleg az idő. Ma vasárnap gyengén felhős napos idő lesz, csak néhol eshet eső. Északnyugati szél és 30-35 fokunk van. Hétfőn felhős napos idő lesz, csak kevés helyen esővel. A délies szél megélénkülhet, és 31-36 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Bibliai Alapelvek című előadás sorozatunkat hallják. Mai előadásunk címe Keresztényi magatartás. Előadó dr. Szigeti Jenő.
1: A kereszténység nem egy ideológia, nem is egy tanítási rendszer. A kereszténység életforma. És ezért ma a keresztény magatartási módról szeretnék néhány gondolatot megosztani önökkel. Ha a Bibliát nézzük, akár az Ószövetséget, de főként az Új Szövetséget, akkor a Biblia nagyon világosan leírja azt, hogy Jézus Krisztus követése, keresztény szó is eredetileg ezt jelentette, az egy életforma követését jelenti, úgy lehetne röviden mondani, élet a szeretetben. Csak hogy a mai életre, a mai világban megváltozott a szeretet fogalma, egy érzelem lett, és nem annyira gyakorlat, mint amilyen az Új Szövetség idején volt. Alapigeként Pál apostolnak egy gondolatát szeretném olvasni, amit a római levélben ír, méghozzá a római levél 12. fejezetében ezzel a gondolattal kezdi a levélnek a gyakorlati részét. Hiszen a páli levelek mindig úgy épülnek fel, hogy az elméleti rész után mindig Pál jó tanítóként, jó prédikátorként levonja a gyakorlati tanulságot, és ezeket a verseket úgy is lehetne kommentálni, hogy ezek tulajdonképpen nem másak, mint a keresztény élet rövid összefoglalása. Így szól ez az ige a 12. fejezet első két versében a római levélben. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. És ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. A keresztény embert két veszély fenyegeti. Két bibliai példával tudom ezt elmondani. Az egyik veszély az az, hogy Jézus ha egy beszédben ő azt mondja, hogy ti vagytok a föld sói, és a só megízetlenüléséről beszél, ami jellegzetesen Jézusi ilyen képtelen kép, ilyeneket Jézus nagyon szeret, tevet, tűfoka, stb., amivel felrázza a hallgatókat, és egyszer mindenkorra könnyen megjegyezhetővé teszi a képet és a kép által illusztrált valóságot. De azt mondja Jézus, ha a só megízetlenül, semmire se való. A keresztény is, hogyha elveszti ezt a krisztusi szeretet parancs által kormányozott életformát, ami tulajdonképpen a kereszténység lényege, akkor semmit nem érővé válik. Az egyik tehát az, amikor az egyház, benne a keresztény ember, úgy szoktuk mondani, elvilágiasodik, vagyis ugyanolyan lesz, mint a többi ember, és nem képvisel semmilyen pluszt, semmit nem ad a többinek. Nem kitűnni kell a többi ember közül, azt egyszerűen el lehet érni valami különleges divattal, dekorációval, hanem értelmetlen lesz az élete a többi ember szempontjából. És ez a veszély mindig fenyegeti a kereszténységet. De ez a lót egyik oldala csak. A másik az, hogy mivel ez a veszély van, nagyon sok keresztény ember úgy gondolja, hogy hát akkor el kell zárkozni a világtól. Nagyon sok keresztény ember úgy gondolja el az életet, hogy olyan hajóhoz hasonlít a kereszténység, amit a partra vonnak, gondosan bekennek, csak nem használják arra a célra, amire való. A keresztény embernek lételeme a világ. Mi a világban küldettünk, és ez a küldetés tulajdonképpen a mi életünk értelme. A világidegen keresztény az megtagadja Jézus Krisztust a gyakorlati életben. Jézus a főpapi imádságban, amit János Evangélium a 17. fejezete jegyez fel, egy nagyon-nagyon fontos dolgot mond ezzel kapcsolatban, és ez is nagyon ismert ige, amikor azt mondja a János Evangélium a 15. fejezetében Jézus, imádkozva az atyához, hogy nem azt kértem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. És úgy folytatja tovább, szenteld meg őket az igazsággal, te ígéd igazság. Ezzel Jézus azt akarta mondani, hogy nem világidegen keresztényeket akar, akik egy kolostor mélyén, vagy valahol az emberektől idegenül, valahol a semmibe képviselnek valamilyen ideológiát, valamilyen eszményt, és néha-néha ejtőernyővel bejönnek a világba, és ott elmondják azokat a bölcs tanításokat, amit Jézustól hallottak, hanem Jézus azt akarta, hogy só legyen a kereszténység. Ne szoruljon be a sótartóba. Mert mit ér az a só, ami talán ízes, de a sótartóba van, és nem kerül bele az életbe, az ételbe. Ugyanígy az a keresztény, aki életidegen, az tulajdonképpen haszontalan keresztény. Éppen ezért, hogyha most visszafordítunk és megnézzük azt, amit Pál apostol mond itt a rómaiaknak, azt mondja, hogy az Isten irgalmára kérlek benneteket. Isten irgalmas Istenünk, azért vagyunk keresztények, mert Isten irgalmazott nekünk, és az irgalmasság gyermekei vagyunk, így mondja az ige. Erre az irgalomra kér bennünket Pál apostol, méghozzá úgy szólít meg, hogy titeket testvéreim, akik Jézus Krisztust elfogadták, és Jézus Krisztusban akik testvérünké lettek, hogy okos Isten tiszteletként szálljuk oda ma a mi testünket. Ez nagyon érdekes, hogy hogy lehet egy Isten tisztelet okos. Ha ezt az okos szót megnézzük, akkor itt tulajdonképpen arról van szó, hogy célszerű. Az az okos, ami célszerű, praktikus, így is lehetne mondani. A praktikus Isten tisztelet az ott van a világban. Nem énekkel, imával kezdődik, vagy valami áldásmondással, hanem az élet ezer forgatagában újra és újra krisztusi módon kezdünk viselkedni. Ez az okos Isten tisztelet. Tehát olyan Isten tisztelet, ami célszerű, amiben az oksági viszonyokat az határozza meg, hogy mennyibe tudok én Krisztus követe lenni, vagyis megkérdezem mindig magamtól, hogy mit tenne ebbe a helyzetben Jézus. És akkor úgy folytatja tovább, szánjátok oda a ti testeteket, élő, szent, igaz áldozatul. Mit jelent a test odaszánása? Itt a test nem csak a fizikai testünket jelenti, hanem test jelenti azt, amivel a materiális világgal kapcsolatban jutunk. A kereszténységet lényegében a materiális világban való viselkedésünk az, ami újra és újra meghatározza. A materiális világban való viselkedésünk mondja meg azt, hogy mennyire tartozunk Jézus Krisztushoz. Vajon elárul-e a beszédünk, elárul-e a mi apró mindennapi cselekedeteink, elárulja azt, hogy mi Jézussal jártunk, Jézussal voltunk ott az úton, és Jézussal találkoztunk. Ma nagyon sok ember elmondja azt, hogy én jézusi vagyok, én keresztény vagyok, csak azt kell mondani, hogy ha nem mondanád, akkor nem is látnám az életeden. Ez a kereszténység devalválódása, ez az, ami a mai kereszténység baja, és ezért van az, hogy a kereszténység mélyrepülésbe került a társadalomban. Magyar társadalomnak csak elenyésző kisebbsége keresztény, hogyha ilyen értelemben a krisztusinak tartjuk a kereszténységet. Sok ember azt mondja, hogy kérem szépen, én kulturálisan keresztény vagyok, de ez a kulturálisan azt jelenti, hogy semmiben nem vagyok keresztény, hanem a magam önző életelve szerint járok, és nem pedig a szeretet törvénye szerint. Éppen ezért a keresztény ember szabad ember. Tehát nem olyan ember, akinek van egy előírt parancsora. Nagyon sok ember azt gondolja, hogy igen, hát a Bibliának engedni, az beleszól az én egész életembe, beleszól a szórakozásomba, a szabadidőmbe, beleszól a táplálkozásomba, még tán a ruházkodásomba is beleszól az én egész életembe. Én ilyen Istent nem akarok. 21. századi ember vallásosságát, én úgy szoktam mondani, hogy a 21. századi ember vallásosság az ilyen pláza vallásosság. Kimegyünk a vallásos plázára, és ami tetszik nekünk, azt elfogadjuk, ha aztán nem jó, akkor azt lecseréljük másra, más vallásos árucikk, vagy más fogyasztási cikk is rendelkezésükre áll. Az ilyen ember életéből eltűnik Jézus Krisztus valósága. És éppen ezért arra kell törekedni, hogy a keresztény ember szabad emberként ezzel a kapcsolattal éljen. Jézus Krisztusnak a megvallása az nekem szükséges, nem Jézusnak. Jézus azt mondja, az ige kövekből is támaszthat fiakat. De hogy én krisztusi vagyok-e vagy nem, ez meghatározza az én létemet, és a krisztusi ember az tulajdonképpen nem csak egy emberfajta, hanem a krisztusi ember az az ember, aki visszatalált az emberség igazi forrásához, a Teremtő Isten akaratához. a keresztény ember az első helyen ember. Sajnos már nagyon sokszor el lehet mondani, hogy nagyon sok keresztény van, legalábbis olyan, aki magát kereszténynek mondja, akad köztük ember is. Pedig igazán keresztény az, aki ember úgy nagybetűvel írva, ahogyan az Isten megteremtett bennünket. Éppen ezért Pál apostol a korintusi levélben nagyon érdekesen beszél erről. A korintusi levél ugye megint egy olyan levél, amit Pál nagyon markánsan megfogalmaz sok-sok belső, külső problémára, ezer gondra, bajra, ami az első keresztény gyülekezetben előfordult, különböző válaszokat. De a korintusi levél 6. fejezetében a keresztény szabadság, az tulajdonképpen nem szabadosság, ez fejti ki. És hogy mi az, ami köti a keresztény ember életét? Mi az, ami a szabadságunkat nem szabadossággá teszi, hanem felelős döntések sorává teszi? Arról azt mondja a korintusi első levél 6. fejezetében az ige, a 18. versben, 19. versben és a 20. a következőképpen. Mondja, hogy kerüljétek a paráznaságot, minden más bűnt, amit elkövet az ember, kívül van a testen, de aki paráználkodik, az a saját test ellen vét, és így tovább más bűnökről is beszél, de nem ez a lényeg, hanem az összegzés. Az összegzés a 19. versben így szól. Vagy nem tudjátok, hogy a testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek lévő Szentlélek temploma? És ezért nem a magatoké vagytok? Mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek tehát Istent testetekben. Vagyis, ez az ige nem kevesebbet mond, mint azt, hogy a kereszténységem meg kell, hogy látszódjon azokban a dolgokban is, amit testi dolgoknak hívunk. Ez nem csak a házasságra, nem csak az egymással való kapcsolatok ezer oldalára vonatkozik, hanem a fizikai világban is. Keresztény módon nem lehetek olyan ember, aki a környezetet rombolja például, vagy ellopom a jövőjét az unokáimnak, mert lényegében minden környezetromboló ezt teszi. Vagy keresztény emberként nem ehetek, ihatok úgy, hogy nem gondolok a holnapra, mert az életet Isten ajándékának tudom. Nem szentségteleníthetem meg azt a templomot, ami az én testem, hiszen ugye testünk Isten temploma, mondta itt Pál apostol. Erről is a Biblia nagyon sok mindent mond. Ugye a keresztény embernek egyrészt egészséges embernek kell lenni. És az egészség az tulajdonképpen egy nagyon szép magyar szó. A magyar nyelv ezt nagyon nagyszerűen kifejezi az egészség titkát. Egészség. Ez azt jelenti, hogy akkor vagyok igazán ember, vagy egészséges ember, hogyha Istennel, a másik emberrel, a fele barátommal, vagy a természetvilágával, vagy önmagammal is rendben van a kapcsolatom. Az egészséghez hozzátartozik sok minden. Tehát karban kell tartani a testemet, a mozgással például. 21. századi ember nagyon sokszor rongálja magát azzal, hogy elfelejt mozogni. És akkor jönnek a testi betegségek ennek következményeként. Mi nagyon sokszor szoktuk mondani, hogy Jézus gyógyító, és valóban úgy van, Jézus gyógyítani is tud. Ma is megteheti. De Jézus az én trehányságomat nem fogja gyógyítással helyrehozni. Meg kell tanulnom egészségesen élni, azok szerint, a törvényszerűségek szerint, ami az egészség törvénye. Nem rombolhatom magamat sok minden káros szenvedéllyel. Ezeket a káros szenvedélyeket nem is sorolom el. De hát ugye a kábítószertől fel le a dohányzás, alkohol, stb. El tudnám mondani. Ha én Istennek felelős vagyok az életemmel, akkor Isten segítségét akkor várhatom, ha az őtőle kapott ajándékot, az én egészségemet megvédem. De ugyanígy a napfényről, a vízről, sok mindenről lehet beszélni. Azután beszélni kellene a pihenésről és a munkáról. Mind a kettőről egyformán. Munkanélkül nem lehet boldognak lenni, pihenés nélkül nem lehet igazán dolgozni. A pihenés és a munka az egy parancsolatban, negyedik parancsolatban összegződik. Ez a parancsolat lényegében összefoglalja az embernek azt a biológiai ritmusát, aminek a megőrzése feladatom. De kellene beszélni arról, hogy a pihenésemet hogy használom fel. Ugye nagyon sokat beszélünk ma a számítógép őrülettől, mobiltelefon őrülettől kezdve, sok minden másról. Ez mind-mind rontja azt a belső egyensúlyt, amit Isten akar látni az én életemben. Lényegében, mint látják, a kereszténység az nem más, mint a normális élet tudománya. Isten azt akarja, hogy ezt a normális életet éljen. Tehát azoknak a biológiai, társadalmi törvényszerűségeknek megfelelően éljek, ami belerejtve ott van az életben. És mivel szabad ember vagyok, a szabadság az egy tudatosságot jelent. Nem az a szabadság, hogy megmondják nekem és rám parancsolnak, és szabadon azt csinálhatom, amit mondanak, hanem mindig ott van a választás lehetősége. Hogy vajon igent mondok az Istennek, vagy nem mondok igent az Istennek. Vajon azt akarom, hogy az Isten az én életemnek az úra legyen, mert akkor testestül, lelkestül, mindenestül az ő akarata alá rendelem magamat. És hogyha az ő akarata alá rendelem magamat, akkor igazán ember vagyok, úgy nagybetűvel írva. De ez kiterjedt sok minden másra, az ételekre, az étkezésemre is. Nem ehetek olyant, nem ihatok úgy, nem járhatok úgy, nem élhetek olyan biológiai, fizikai életet is, ami tudatosan rombolja az egészségemet. Ezért például egészségügyi szabályokról is beszél a Biblia, nagyon érdekes, hogy ezeket a szabályokat a Biblia régi ősi szabályait, a természettudományos kultúra, a tudatos életre nevelő életmód meghatározó tudomány. Nagyon sokszor azt mondja, hogy ez az, ami egészséges, ez az, ami jó. És ezeket a jó törvényszerűségeket be kell építenem az életembe, hiszen az ember az úgy erkölcsi lény és úgy etikai lény, hogy Isten újra és újra megmondja, hogy mi az, amit tennem kell, hogyan kell járnom, mi az a helyes út, amin járnom kell. És ha én ezt a helyes utat követem, akkor az áldás az enyém, mert arra a kincsre, amit kapok, az Istentől vigyázni fogok. Ezért mondtam azt, hogy a keresztény élet az lényegében nem más, mint a normális életnek a vallása. Erre azért kell egy kicsikét jobban odafigyelni, mert nagyon érdekes az a fogyasztói társadalmi kultúra, amiben élünk. Ez ugye minden kor meghatározza az embert. Az ókort is meghatározták bizonyos rossz és jó szokások, ugyanúgy a mi életünket is. Figyeljük meg, hogy soha az egészség titkáról annyit nem tudtunk, mint ma, és soha nem értünk annyira az egészségünk ellen, mint ma. Ez olyan, mint az olló kétszára, ami egyre jobban nyílik, nyílik, nyílik jobban szét. És ez kapcsolatban van azzal a kultúrával, amit élünk. Ezt a fogyasztói társadalmi kultúrát én úgy szoktam egy kicsit tréfásan nevezni, hogy ez a cucc kultúra. Státuszszimbólummá lettek, bibliai szóval is tudom mondani, bálványokká lettek a tárgyak. A tárgyak azért jöttek létre, hogy nekem használjanak. De amikor a tárgyból nem eszköz, hanem cél lesz, abban a pillanatban a tárgyból bálvány lesz. És ez a modern bálványimádás bizony-bizony a 21. századi embert kísérti. Többé már nem azért kell, hogy telefon legyen a zsebembe, hogy telefonálni tudjak, vagy uram, bocsán, még 3-4 műveletet el tudjak végezni, hanem a telefonból státuszszimbólum lesz. Ugyanígy az autóból is státuszszimbólum lesz. Ugyanúgy sok mindenből, azt lehet mondani, szinte minden tárgyból, minden értékesebb tárgyból státuszszimbólum lesz. És ezek a státuszszimbólumok rongálják a mi erkölcsi magatartási módunkat. Bizony, egy keresztény embernek szabadulni kell ezektől a bálványistenektől. Többek között, ugye, még ennek meg kellene látszani a ruházkodásunkban is. Erre valaki azt mondaná, hogy hogyan már ruházkodás, hát mit tartozik ez a Bibliára? Pedig, hogyha a Bibliát olvassuk, és Jézus Krisztus útján akarunk járni, akkor én mindig azt szoktam mondani, hogy a ruházkodásban mindig egy ötös szabályt be kell tartani. Az első az, hogy egészség. Nagyon sok olyan divat van, ami egészséget rombol. Ezt tudják nagyon sokszor az orvosok is. A divat diktátorok nem igen. Egy keresztény embernek bizony, hogyha a teste Isten temploma, ahogy mondta az ige, és ezt be akarják tartani, akkor erre gondolni kellene. Egészségesen öltözködj. Ez férfiakra és nőkre egyformán igaz. Azután a következő szabály az, hogy egyszerűen. Van egy ilyen mondás, hogy nem a ruha teszi az embert. Sokszor a ruhával többet akarok kifejezni, mint ami belül van. Pedig tulajdonképpen ennek fordítva kellene lenni. Az egyszerűség törvénye az itt is nagyon fontos. De nem csak ez van, hanem alkalomhoz illően öltözködj, nem mindegy, hogy hova megyek. Nem hiszem, hogy szakadt farmerbe elmenne valaki a parlamentbe egy államfői fogadásra. Megfelelő módon kell használni az öltözködést, mert az öltözködés nem csak egyszerűen biológiailag óva természet viszontagságaitól bennünket, hanem bizonyos belső tartalmat is, státuszt is kifejez, hogy így lehet mondani. Azután a korhoz illően öltözködj. Nagyon sok nagymama korú hölgyet sajnálok, amikor ott szorong a farmer nadrágjába, kicsit ízléstelenül nekünk férfiaknak, most nem akarom őket bántani, de azért nézenek néha a tükörbe. Korhoz illően kell öltözködni, az életkorhoz illően. Azután van még egy, hogy ne kihívóan öltözködjünk. Az öltözködés nem arra való, hogy felkínálom magamat a másik embernek, vagy megtévesztem a másik embert, vagy befolyásolom az embert bármire. Az énemet ne nyomja el a ruhám. És ez nem csak ruhára vonatkozik, sok minden másra. Ne a státuszszimbólum, a külső érték legyen az, ami irányítja az életem, hanem az érték az mindig a belső érték legyen. De a legfontosabb talán az, és erről kellene talán a legtöbbet beszélni, amit itt a felolvasott római levél mond. Azt mondja, ne igazodjatok a világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítéltessétek, hogy Istennek mi a jó akarata. A régi károli fordításban ez úgy van, hogy ne szabjátok magatokat a világhoz. Tehát a kereszténység az tulajdonképpen egy belső változás, és ennek a belső változásnak a lényege az az, és erre kellene nagyon figyelni, ez a belső változás azon fordul meg, hogy a gondolkodási módunk milyen. Vagy egyszerűbben mondva, az értékrendszerünk milyen. Mi a fontos számunkra? Egy embert mindig az határoz meg, hogy mi a fontos számára. A fontosság tulajdonképpen az az élet alapvető célkitűzéseiben való helytállásra vezet engem. Mi a fontos most? Tündökölni akarunk, vagy használni? Amikor gyerek voltam, akkor volt egy öreg mesterünk, Lenk Lajos bácsi, aki legendás, hírű gyereknevelő volt, és ifjúsági táborokon mindig ezt a jelszót adta, amit hangosan el kellett mondani 100-szor naponta, hogy nem uralkodni, hanem használni akarok. Bizony-bizony, ez jó volna, hogyha minden egyszerű ember, minden politikus el tudná mondani, hogy nem uralkodni, hanem használni akarok. Használni csak úgy tud az ember viszont, hogy nem a tárgyak irányítják az életünket, ha nem én szabom magam a világhoz, hanem a világot alakítom. De a világot csak akkor tudom alakítani, hogyha én alakítom az Istennel való kapcsolatomat, ami megmutatkozik az emberekkel való kapcsolatban. Mert ha valaki azt mondja, hogy szeretem az Istent, és gyűlöli a maga atya fiát, mondja János első levelének 4. fejezetében az ige, akkor az hazug. Mert a szeretet az felülről jövő ajándék, drága kincs, de ennek a felülről jövő ajándéknak az a lényege, az a tartalma, hogy én a másikért itt élő ember leszek. A kereszténységet így lehet összefoglalni. És ebben a meghatározásban minden dolognak szerepe van. A másik, hiszen az én emberségemet mindig egy másik emberrel kapcsolatban élem meg. A másik nélkül én tulajdonképpen nem vagyok igazán ember. A másikra nézve, a másikkal való kapcsolatban élem meg az emberségemmel. Az is fontos, hogy itt nem valami területinként kívüli helyen él az ember. Nagyon sok ember azt mondja, jó, én nagyszerű ember lennék, de jó is volna, hogyha nem olyan lenne a másik, nem olyan lenne a környezetem, nem olyan lenne a világ, mint amilyen tulajdonképpen, és elfelejti azt, hogy a másikért itt élő ember az a keresztény ember emberségének a lényege, hogy a másikban felfedezem azt, hogy itt és most használni kell a másiknak. És végül az ember szón is nagyon nagy hangsúly van. Az ember az, aki felelősen dönteni tud. Az ember az, akinek állandóan adaptálódnia, beilleszkednie kell abba a rendszerbe, amit Isten megteremtett. Az állatok ösztöneikkel ezt nagyszerűen megcsinálják. Az embernek újra és újra tanulni kell. Nem véletlen, hogy így mondja Pál apostol, hogy változzatok meg a ti értelmetek, gondolkodási módotok megújulásával. Az önzés világából a gondolkodási módon megváltozása vezet engem egy más világba, egy jobb világba. Tehát változzatok el a ti gondolkodási módotok megújulásával, a régi fordításom az, hogy elmétek megújulásával. Ez nem fejezik ki úgy azt a tartalmat, amit a görög szöveg mond. Itt arról van szó, hogy másféle értékrendszerben, másféle koordináta rendszerben helyezem az én életemet. Hogy megítéltessétek, hogy mi Isten jó és tökéletes akarata. Lényegében az alapvető kérdés az, hogy vajon az az indulat van bennem, ami volt a Krisztus Jézusban? Krisztusi lelkület van bennem? Vajon Isten dicsőítő életet élek a mindennapjaimban? Ezt úgy lehetne elérni, hogyha célul tűznénk ki valamit, és ez egy nagyon fontos dolog. És ez a valami az, hogy legyek a másik ember jobbik énjének a támasza. Mi nagyon sokszor a másikat ellenfélnek nézzük, vagy ellenségnek mondjuk. Nem így van. A másik ember életében is van, ahogy a mi életünkben is jó és rossz. De vajon a jobbik énjének a támasza vagyok én? Nagyon érdekes, hogy Luther Márton, amikor a 9. parancsolatot kommentálja, hogy ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot, akkor Luther azt mondja erre, hogy Istent félnünk és szeretnünk kell, hogy fele barátunkat megnevessük, rossz hírét ne költsük, hanem inkább védjük, jót mondjuk róla, és mindent javára magyarázzunk. Lényegében ez a parancsolat, illetve ez a parancsolat magyarázata, hogy Luther ezt a ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot, parancsolatot kommentálja, nem más, mint a másik ember jobbikényének a 10 parancsolata. Ma olyan időben élünk, amit én úgy mondanék, hogy a sározás ideje. Annál tisztábbnak hiszem magam, minél jobban besározom a másikat. Figyeljük meg, ez a közéletben és a gazdasági, társadalmi, politikai életben is divatos. Minél több rosszat mondok a másikra, annál jobban elhiszik rólam, hogy jó vagyok. Ez tévedés. Aki sározik, az maga is sáros lesz. Erre nagyon sok példát látunk az életben. A kereszténység ennek pontosan az ellenkezője. Minél több jót észreveszek a másikban, és ezt a jót minél inkább tudatosítom a másikba. Hogy észrevettem, hogy te ebben és ebben és ebben jó vagy, annál jobb lesz az élet. Ne felejtjük el, a kereszténység az az élettudománya, életgyakorlattudománya. Én hiába mondok dogmatikai alapelveket, hiába mondok nagyon szépeket, okosakat a Szent Háromságról, Jézus szerepéről, 10 parancsolatról, vagy bármilyen más alapvető bibliai igazságról, hogyha ez az én életemet nem teszi mássá, akkor ez semmit nem ér. És az életemet csak úgy teheti mássá, hogyha a másik emberrel, a fele barátommal való viszonyomat változtatja meg. És ez a megváltozott új viszony, a fele baráttal való más kapcsolat tesz engem igazán emberé. A megértés kultúráját kellene felépíteni. Nagyon sok ember azt mondja, hát igen, én nem értek senkivel se egyet, vagy ezzel vagy azzal nem értek egyet. Ezt szabad mondani. A megértés az emberi kötelesség. Az egyetértés az nem. Az egyetértés az drága kincs, hogyha valaki pontosan arra jön rá az óriási nagy igazságból, ami körülvesz bennünket, amiről a Biblia azt mondja, hogy ez Jézus, ha valamit észrevesz, ez is kincs. De a megértés, hogy a másik hogyan gondolkodik, és miért így, és miért ezért, ez a mi életünknek a nagy-nagy feladata. Ime a kereszténység rövid összefoglalása. A szeretet vallása csak akkor működik, hogyha én minden emberrel olyan kapcsolatban vagyok, mint amilyen Jézus volt. Ha az az indulat van bennem, ami volt a Krisztus Jézusban is akkor, akkor az életem egy kis közösségben só lesz. Különösen akkor a másik ember jobbikényének vagyok a támasza. Akkor én úgy fogok élni, hogy az én életemben nem az életrombolás, hanem az életépítés példája erősödik meg. Úgy beszélek, eszem, iszom, járok, élek az emberek között, öltözködésemben, szokásaimban, a krisztusi elveket követem, modern módon. Mert Jézus nem azt kérte, hogy ki meneküljünk a világból, hanem az, hogy ő meg tudjon őrizni a gonosztól. De a gonosztól Jézus csak akkor tud megőrizni, ha az az indulat van bennem, ami volt a Krisztus Jézusban. Isten áldjon meg önöket, adja Isten, hogy ez az életükben így legyen az ő kegyelméből. Amen.
0: Bibliai alapelvek című előadás sorozatunkat hallották.

13. fejezet. Még ha képes is vagyok emberek vagy akár angyalok nyelvén beszélni, de isteni szeretet nincs bennem, olyan leszek, mint egy zajos cintányér, vagy egy zörgő cimbor.

de isteni szeretet nincs bennem, semmit nem érek el vele. Az isteni szeretet türelmes és jóságos. Ez a szeretet nem féltékeny, nem irigy, nem dicsekszik, nem büszke, nem viselkedik gorombán, nem a maga hasznát keresi, nem lesz indulatos, nem tartja számon, ha valaki rosszul bánik vele, nem örül az igazságtalanságnak, de együtt örül az igazsággal. Az isteni szeretet mindent eltűr. Mindig hisz, mindig remél, mindenben kitart. Ez a szeretet soha nem fogy el. Elmúlik a prófétálás, elmúlik a nyelveken szólás, elmúlik minden tudás, mert töredékesek az ismereteink és a prófétálásunk is. Amikor azonban eljön a teljesség, a töredékes feleslegessé válik. Amikor gyermek voltam, úgy beszéltem és úgy gondolkodtam, mint gyermek. Mikor azonban felnőttem, elhagytam a gyerekes dolgokat. Mi is hasonlóképpen vagyunk. Most csak úgy látjuk a valóságot, mint egy homályos tükörben szemlélnénk. De mikor eljön a teljesség, mindent szemtől szembe és világosan fogunk látni. Most minden csak töredékesen ismerek. De akkor olyan tökéletesen fogok ismerni és érteni mindent, ahogyan maga Isten ismer engem. Ez a három azonban mindig megmarad. A hit, a remény és a szeretet. Ezek közül azonban az isteni szeretet a legnagyobb.

Szigeti Jenő, a szeretet matematikája. Babilonban kihűlt a szeretet, s fehér holló lett a megértés, s ritka erény a szeretet matematikája. 4 és 4 mennyit ér? Talán 8-at, ha a plusz jel kapcsolja össze a 2 mennyiséget. De ha mínusz, akkor csak 0 a végeredmény. Ha viszont az osztójel tört vonala állítja szembe a 2 négyest, 1 lesz csupán az eredmény. De ha a szorzójel apró kicsi pontja sokszorozza közös értékük, 16 a büszke eredmény. Lehet a 4-et a 4-re is emelni, akkor rengeteg lesz a 2 szám közös értéke. A titkot nyitja a számok közötti műveletjel, a kapcsolat minősége. Ez teszi a kis számot túláradóan eléggé. Mostármagnyi szeretetünk titkát mondja el ma nekünk ez a példa. A szeretet titka nem a nagy érzés, vagy a kemény akarat, hanem a kapcsolat, a műveletjel. Így lesz ez a mennyei kenyér a ma is éhes 5000-eknek túláradóan elég.

Túrmezei Erzsébet, Pótvizsga szeretetből. A mester nagyiskolájában ma szeretetből pótvizsgáztam. Tanítóm előtt remegve álltam. Az első vizsgán én elbuktam. A tételt bár kívülről tudtam, de gyakorlatilag azt előadni nem tudtam. Szerettem én, ki engem szeret. Minden jó embert, aki csak lehet. De az ellenségemet, aki rágalmaz, kinevet, ad mindenféle csúf nevet, gyaláz és megaláz engemet, ilyet nem tudok szeretni. Nem! És ezt húztam ki. Ez volt a tételem. Hogy ellenségemet is szeressem. Szereted? Kérdezte tanárom. Az én mesterem és megváltó. Nem tudom, hiába próbálom. Szeliden mondta, de erélyesen. Pótvizsgára mész, és ha mégsem tanulod meg, megbuksz egészen. A szeretet nehéz tétel. A legtöbben ebben buknak el, mert aki bánt, azt is szeretnünk kell. De mesterem tovább tanított. Külön órára hívott. Szeretetével sokat kivívott. Mutatta kezén, lábán a sebet, hogy mennyit tehet a szeretet eltűrni a keresztszegeket. Eltűrni a gúnyt, gyalázatot. Tövis koronát, nehéz bánatot, a dárda szúrást, mit értem kapott. Megrendültem egész szívembe. Hát a szeretet ilyen végtelen. Tanítóimtól tanulni kezdtem. Megnyerheted vele úgy lehet, hogy ő is megtér, hogy ő is szeret, ha látja a te szeretetedet. Így tanított, szívem felrázta. Látta, hogy hajlok a tanításra. Szeretetét szívembe zárta. És most ott vizsgáztam belőle. Ott volt ellenségem is, gúnyos megjegyzést kaptam tőle. De én szeretettel feleltem, s e szeretettel őt megnyertem, s a pótvizsgán által mentem. Tovább tanulok, tovább megyek. Vannak szeretett egyetemek, magasak, mégsem elérhetetlenek. Mert más tudományt sokat tanulhatok. Megcsodálhatnak, úgy vizsgázhatok. De ha szeretet nincs bennem, semmi vagyok.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Vigasztalás, biztonság, megelégedettség. A mai ige Sámuel második könyve, 23. fejezet 5. verse. Nem ilyen-e házam az Isten előtt, hisz örök szövetséget szerzett velem, benne elrendezett és biztosított mindent. Minden javam, minden örömem belőle sarjad. Gondolatok az igéről. Ez az ige nem egy ígéret csupán, hanem ígéretek gyűjteménye. Egész doboz tele drága gyöngyel. Isten velünk kötött szövetsége pedig a kincstár, amely mindezeket a drágaságokat tartalmazza. Dávid utolsó szavai ezek: de legyenek ma az enyémek. Először is a sóhaj: a dolgok nem úgy mennek nálam és az enyéimnél, ahogyan szeretném. Próbák, gondok és bűnök gyötrődnek mindezektől, kemény a párnám. Azután a vigasztalás: örök szövetséget szerzett velem. Isten elkötelezte magát mellettem, és Krisztus vérével megpecsételte a szövetséget. El vagyok kötelezve Istennel, mert ő elkötelezte magát nekem. Ez nagy bizonyságot ad, mert Isten szövetsége örök, bölcsen eltervezett és megcáfolhatatlan. Nem kell attól félnem, hogy az idő múlásával Isten szövetségének valamely pontja feledésbe kerül a dolgok természetszerű bizonytalansága következtében. Ez a szövetség sziklaszilárd, erre építhetek mind életemben, mind halálomban. Végül megelégedett leszek, nem kell más az üdvösséghez és a boldogsághoz. Istené vagyok, és ez a legfőbb öröm. Én lelkem, fordulj ezen a mai napon is Krisztushoz, akiben kegyelmes Istenünk új szövetséget kötött veled. Fogadd el Krisztust, hogy ő legyen a mindened. Lelkész imakör. Nagy szeretettel hívják a lelkész és lelki munkás testvéreket a szeptemberi lelkész imakörre, amelyet az idén a legidősebb generációra is gondolva egy új helyen, a Szilágyi Dezső téri református templom előtt, az országházzal szemben szeretnék megtartani. Úgy, ahogyan más szeptemberi találkozóik esetén is, most sem hívnak senkit reggelire, ott imádkozhatnak a városért, Budapestért, az országunkért és megtéréséért, ébredéséért. A lelkész imakörbe együtt imádkozásra hívnak lelkészeket, lelki munkásokat és munkatársakat is. Az időpont szeptember 1-e, kedd, 7 óra 30. A helyszín a Szilágyi Dezső téri templom előtt. Igei bevezető üzenetet az imádkozáshoz a szeptemberi szokás szerint az Allianz munkatársai fogják továbbadni számukra. Üzeni mindezeket Szuhánszki Gábor. Felhívás parókusi alkalmassági vizsgálatra. A Déli Evangélikus Egyházkerület püspöki hivatala parókusi alkalmassági vizsgálatot hirdet. A szóbeli vizsga időpontja és helyszíne november 10-e kedd, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöki hivatalában. A vizsgálatra holnap, augusztus 31-éig lehet jelentkezni a deli.kerület@luteran.hu e-mail címen. Az időjárásról: még nyári meleg az idő. Ma vasárnap gyengén felhős napos idő lesz, csak néhol eshet eső. Északnyugati szél és 30-35 fokunk van. Hétfőn felhős napos idő lesz, csak kevés helyen esővel. A déli szél megélénkülhet és 31-36 fok várható.
0: Íreinket hallották.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket törekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Üdvözlöm a kedves hallgatóinkat, meghívott vendégünk, illetve pontosabban mi vagyunk a meghívott vendégek, Ópusztaszer, az Emlékpark. Műsorunknak aki bennünket tájékoztat és navigálni fog a riport alatt, Kertész Péter úr, az Emlékparknak az ügyvezető igazgatója. Kertész Péter úr, egy pár mondatban bemutatkoznál a kedves hallgatóknak, hogy mióta vagy te igazgató, és mit a fő feladatod?
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Nekem nagyon szoros kapcsolatom van az Emlékparkkal, hiszen annak idején már egyetemista koromban, hiszen én néprajz és történelem szakon végeztem a Szegedi Tudományegyetemen, és már amikor felvételiztem, akkor Juhász Antal néprajzkutatónál felvételiztem, aki az Emlékpark egyik alapítója és építője, hiszen ő kapta a feladatot a 70-es években, hogy egy szabadtéri néprajzi múzeumot létesítsen ide az Emlékparkban, és hát én az egyetemi gyakorlataimat is itt töltöttem, úgyhogy azt is mondhatnám, hogy ifjúságom szabadidejének egy részét itt az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban töltöttem el. 2012 óta vezetem egyébként az Emlékparkot, ügyvezető igazgatóként, és hát az én feladatom magának az Emlékparkot üzemeltető KFT-nek a vezetése és az itt folyó munkák koordinálása, hiszen az Emlékpark ott egy non-profit KFT üzemelteti, az ONTE non-profit KFT, amely tulajdonképpen az itt lévő épületeket és a bennük található kiállításokat, valamint a programokat működteti. Az Emlékpark többségi állami tulajdonú társaság, gazdasági társaságként működik egyébként, és mi egy múzeális kiállítóhely vagyunk. Kevesen tudják, hogy a múzeumoknak több funkciója van, és több kategóriába sorolják. A múzeális kiállítóhely abban különbözik a múzeum intézményétől, hogy nekünk gyűjtési feladatunk és kutatási feladatunk elméletileg nincsen, tehát mi saját gyűjteménnyel nem rendelkezünk, nekünk nincsenek gyűjtemény raktáraink. Mi más múzeumok anyagaiból készítünk kiállításokat, amit aztán bemutatunk az ide érkező kedves látogatóknak. Természetesen rengeteg állandó kiállításunk is van, de évente legalább kettő időszaki kiállítással várjuk az ide érkező vendégeket.
0: Mielőtt a riportot megcsináltuk volna, előtte én kicsit ránéztem a weboldalukra, egy olyan 15, de lehet, hogy 20 évvel ezelőtt én voltam, de amikor megmutatták először a nyilvánosság előtt a háború utáni feszti körképet, hát én csak ájultam és pistogtam, hogy mekkorát változott a Ópusztaszeri Emlékpark. Ha jól emlékszem, 40 féle helyszín van, amivel a rádióhallgatók, ha eljönnek egy hétvégi családi kirándulásra, akkor tudnak nézni 40 féle helyszínt, illetve ez városlegenda, vagy valóban úgy van, hogy van külön gyerekprogram kislányoknak, illetve kisfiúknak, és van skanzenjük. Tulajdonképpen milyen programokkal tudnak kedveskedni a rádióhallgatóknak a Ópusztaszeri Emlékpark?
1: Az idő kicsit halad, hiszen a körképet most már kicsit régebben adták át, mint 15 év, hiszen 1995-ben nyitották meg a rotunda épületet, amely tulajdonképpen a körkép bemutató épülete, illetve jelen pillanatban 13 állandó kiállítás található most benne, ugye három emeleten keresztül, de visszamennék egy picit az Emlékpark megalapításához. Ugye itt 1896-ig visszamehetnék, hiszen Göndös Benedek már akkor írt a kormánynak, hiszen ő a pusztaszeri főapát volt, és országgyűlési képviselő is, hogy itt emlékparkot kell létesíteni, hiszen 1896-ban itt avatták föl a honfoglalás és millenniumi ünnepségeinek egyik jelképes emlékművét, ugye Kalósede szobrászművész alkotta Árpád emlékművet. De egészen 1970-ig kellett várni, amíg tényleges építkezések megindultak. Elsősorban a szabadtéri népről, ez egy gyűjtemény indult el. Ezt akkoriban egy szabadidőparknak tervezték, nem feltétlenül történeti kiállító helynek, inkább egy szabadidőparknak, aminek a honfoglalás és a magyarság története az egyik fő attrakciója, és ezen az emlékhelye. Aztán később ez változott, hiszen ahogy haladtak elő a korral, mindig egy-egy ötlet felmerült, hogy hogyan is kéne bővíteni az emlékparkot, ezért egy picit eklektikus jellege van. Tehát ha valaki belép, akkor azt látja, mintha valahova mindig lepottyantottak volna valamit. Ez valóban így is történt, és ennek az az oka, hogy mindig született egy-egy ötlet, és néha gyakran sajnos megfelelő koncepció nélkül kellett az emlékpark vezetésének ezt végrehajtani. Ez nyilván a tulajdonosoktól egy felüljövő, gyakran politikai nyomás is volt, főleg itt a 80-as évekről beszélek elsősorban, úgyhogy jelen pillanatban a következőképpen néz ki az emlékpark. 55 hektáron működünk, ebből vannak különböző szegmenseink, ilyen például a látogató központunk. Ha valaki bejön, akkor egy vendégforgalmi kiszolgáló épületen kell keresztül haladnia, ami tulajdonképpen egy pénztár épület, de ott már vannak vizes blokkok, mosdók, turinformiroda van mellette, és ha belép a főkapun, akkor rögtön egy látogató központba érkezik a kedves vendég. Ebben a látogató központban van kávézónk, háromdimenziós mozivetítő termünk, ahol az emlékpark történetét meséljük el, Szermonostor történetén keresztül egyébként, illetve egy Magyarország története háromdimenziós animációs filmben mutatjuk be, elsősorban az ifjúság számára, illetve a külföldiek számára, hiszen számos nyelven ez megtekinthető mindkét filmünk, tulajdonképpen a magyarság történetét és az emlékpark történetét, mint már említettem. A látogató központunkban van egy ideiglenes kiállítóterünk is, ahova folyamatosan tervezünk évente legalább két kiállítást. Most a Zsibzsup Kender Zsupa, vagy a Kender 1000 éve című kiállításunk tekinthető meg jelen pillanatban. És itt található a Trogmayer Otto konferencia termünk is. Trogmayer Otto régész professzorról annyit érdemes tudni, hogy ő volt ténylegesen az emlékparknak a létrehozója, tulajdonképpen az ő vezetésével alakult ki annak idején az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark jelen formája. A látogató központtól, ki tovább jövünk, ott a szoborkertünk található, itt számos történelmi szobrunk látható. A központjában természetesen a 1896-ban felállított Kallós Ede szobrászművész által megalkotott Árpád emlékmű áll, és ez az emlékpark központi eleme is. Ha kicsit tovább sétálnak a látogatók, akkor élnek el a múzeum épületünkben, ahol az állandó kiállításaink láthatók, ezek főleg történeti, régészeti és néprajzi kiállítás is látható itt, hiszen ha csak a szegedi paprika kiállításra gondolok, de egészen a honfoglalás kortól a millennium koráig utazhat az időben itt a kedves látogató, illetve csatlakoztunk az Egy a természet vadászati világkiállításhoz is, a Csongrád-Csanád megyei vadászkamarával közösen létrehoztuk az úgynevezett vadászkiállításunkat, amely a rotunda épületünknek a tetejében látható, a tornyában helyezkedik el, de ugye itt látható a híres, neves alkotás is, a Feszti körkép, amely Magyarország legnagyobb képzőművészeti alkotása. Van szabadtéri néprajzi gyűjteményünk is, amely a délalföldi népi építészetet mutatja be. Ez azért különleges, mert talán ez az egyetlen olyan falu múzeum, amely igazából a város, hiszen ugye elsősorban városi épületek láthatók benn, amelyben ugyanakkor ugye egy agrárnépesség lakott, ezek az alföldi mezővárosok tipikus építészetei, amely a paraszti építészetet tükrözi, a Makói háztól kezdve a Szegedi ház, Makói tanya, a Hódmezővásárhelyi olvasókör, de nem sorlom fel az egész skanzenünket, illetve van egy nomád parkunk, ahol ugye jurták vannak felállítva, és a nomád életbe pillanthatnak bele a kedves látogatók, hiszen hagyományőreink ott igyekeznek egy picit rekonstruálni, hogy hogyan is telhettek a honfoglaló magyarok hétköznapjai. Tehát, hogyha valaki oda bemegy, akkor ott szőhet, fonhat, megnézhet jurtákat, amely reményeink szerint ugye hitelesen van berendezve, hiszen mindig a régészeti kutatásokat vesszük ebben alapul. és hát mi is dolgozunk, ugye, van a kollégák között egy szakmai csoport, amely tulajdonképpen az emlékpark munkájának a tudományos háttérmunkáját készíti elő, mert régész, néprajzos, történész, és természettudós van benne egyébként, hiszen van nekünk egy gyógynövénykertünk is. A gyógynövénykertünk és feldolgozónk, gyógynövényházunk úgy alakult ki, hogy sokat törtük a fejünket, hiszen itt látható az Alföld legnagyobb monostorának romjai, a szer monostor romjai, és gondolkodtuk, hogy hogyan lehet jobban bevonni a látogató térbe. És mivel az itt élő bencés szerzetesek ugye nem csak a lelki gyógyért, hanem testi gyógyért is hoztak az ide érkezőknek, és a régészeti ásatások során lehetett azonosítani azokat a gyógynövényeket, amikkel ők foglalkoztak, ezért létrehoztunk egy rekonstruált gyógynövénykertet egyébként, itt a Szentgáleni apátsággal együtt, ugye, és a pannonhalmi bencésekkel együtt közösen dolgozva, ezt megpróbáltuk ezt is hitelesen rekonstruálni, hiszen be tudták a régészek azonosítani azokat a növényeket, növénymagvakat, amelyeket annak idején itt használtak gyógyításra a szerzetesek, és egy 10 000 tőből álló gyógynövénykertünk van, és ez nagyon érdekes egyébként. Itt oktatásokat is szoktunk tartani, természetesen foglalkozások is vannak, hogyan lehet a gyógynövényekből teákat, főzeteket, forrázatokat készíteni. És hogyha tovább haladunk, akkor van egy lovaspályánk is egyébként, ahol honfoglaláskori lovas bemutatót tartanak a kollégák. Ez is megtekinthető, bár ide előzetes bejelentkezés szükséges mindig. És hát az emlékpark egy része, ugye fás és ligetes erdőből áll tulajdonképpen, ott nekünk egy irodalmi tanösvényünk van, amelyet játszótérnek is nevezhetünk, de azért ez több, mint játszótér, hiszen a gyermekek különböző akadálypályákon és mászókákon kell, hogy áthaladjanak, és mindig egy-egy irodalmi alkotás van, amely a feladatot kijelöli. Gondolok én arra, hogy van egy nagy mászókánk, amely vára stilizál, és ugye azt el kell foglalniuk, ugye Nyögte Mátyás Búshadárt Bécsnek büszke vár.
0: Egészen fantasztikus. Van egy kis tavacskájuk, ha jók emléképei. Mit lehet tudni a kis tavacskáról, illetve a nyugdíjasok, a nagyon nyugdíjasok ezt a írdatlan nagy területet, a 40 helyszínt, ha jól emlékszem, muszáj nekik végiggyalogolni, vagy létezik valamilyen kis elektromos jármű, amit tudnak bérelni?
1: Kezdeném a tóval. A tó az egy tűzivíztároló, ugye Körtvétónak nevezzük, hiszen a Gesta Hungarorumból tudjuk, ugye Anonymous leírásaiból, hogy a Körtvétó mellett a Gyümölcsény erdőnél álltak meg honfoglaló őseink, tehát ezt a területet jelöli meg ennek, és hogy itt tartották meg az első országgyűlést, az első magyar országgyűlést, és mi ezért ezt a tűzivíztározót, amely egy szép tónak lett kialakítva, nevezzük el Körtvétónak. Most a tóval a legnagyobb kihívásaink vannak, hiszen az Alföld, a Dél-Alföld egy komoly sivatagosodáson megy keresztül. Borzasztó a csapadékvíz hiány, és itt tűnnek el ezek a kis tavacskák, hát mi igyekszünk ezt a megmenteni, hiszen ez nekünk nem csak azért kell, mert szép az emlékparknak, nagyon nagy a vízcsökkenés, úgyhogy mi ezt most igyekszünk rekultiválni. Igazából a tavat elkezdte benőni a nádas, elkezdett egy mocsarasodás, és hát különböző biológus szakemberek próbálnak ezen segíteni, bevalljuk őszintén, és próbáljuk újra táplálni is a vizet. Környékünkön már számos ilyen kis tó eltűnt sajnos. Nekünk is nagyon nagy a vízapadásunk, most ezt próbáljuk pótolni, ezt a vízapadást, hiszen nekünk ez a tó vigyáz tulajdonképpen a Feszti körképre és az egész rotunda épületére, hiszen egy automata tűzoltó rendszer van ebben az épületben. Egyébként ennek pont a napjainkban történik a felülvizsgálata, és tulajdonképpen a megfelelő karbantartása, pontosan a szárazság miatt nézzük, hogy mit is bír a rendszer. Hál' Istennek még a tóban van annyi víz, hogy ez el tudja látni ezt a feladatot, de ez nagy kihívások elé állít minket, és hát természetesen majd a fenntartó minisztériumunkat, hiszen ez komoly anyagi beruházás lesz, majd most készülnek erről egyébként a tanulmányok, hogy hogyan is lehet megmenteni. A másik másik kérdés pedig ugye az 55 hektáros területet azért bejárni. Ebből az 55 hektáros területből egyébként 22 hektár valóban a beépített kiállító terünk. A többi, amit már említettem, ugye inkább a természetvédelmi területhez tartozó kis erdőrész, hiszen az emlékpark a Kiskunsági Nemzeti Park területének része, és mi is Natura 2000 terület vagyunk, madárátvonulási hely egyébként. És igen, tehát itt elektromos kisautók bérlése, lehet, jelen pillanatban is van egy elektromos kisautó, amit lehet bérelni. Sajnos éppen a Covid előtt igyekeztünk volna ezeket lecserélni és megújítani, hiszen ezek előregettek sajnos. A gazdasági válság okán jelen pillanatban még ennek a forrás előteremtése folyik, de van egy-két elektromos kisautó, amit folyamatosan bütykölünk és működik, úgyhogy lehet bérelni azt is, igen.
0: Egészen fantasztikus. Nem a tárgykörhöz tartozik, előző riport alanyaimtól tudom, hogy Magyarországon, Alföldön leginkább, a vízhiány az okozza, hogy több víz folyik ki az országból, mint amennyi befolyik. De ez egy másik műsornak lenne a tartalmi része. Sétáljunk tovább itt a rotondába, és tud-e valami izgalmas dolgokat még mondani? Gyerekek, milyen programok vannak, gyerekprogramok, mielőtt odaérünk a Veszti körkép bejáratához?
1: Számos gyerekprogramunk van. Általában érdemes a honlapunkon tájékozódni, mielőtt valaki ideérkezik. Az emlékpark eleve egy gyerekbarát múzeum, muzeális kiállítóhely, családbarát kitüntetést is kaptunk már többször. Van lent egy baba-mama szobánk a körkép bejáratával kapcsolatban, ahol az ilyen csöpségeket akár el lehet altatni, tisztába lehet tenni, rendbe lehet tenni, és az anyukák is ki tudják magukat pihenni, hiszen fotelek, kis haltatóhinta és minden más található benne. Tehát a legkisebb néhány hónapos gyermektől egészen én azt gondolom, hogy a fiatal felnőttekig mindenkinek tudunk biztosítani megfelelő komfortérzetet is, és hát természetesen megfelelő programokat is. Számos múzeumpedagógiai foglalkozásunk van, amire viszont előzetesen be kell jelentkezni, és ezekkel a múzeumpedagógiai foglalkozásokat akár egy személy is kérheti, kérhet akár tárlatvezetést is, egy személy is, csoport is, és természetesen családok is kérhetik. Itt a legkisebbektől kezdve, tehát óvodáskorú gyermekektől kezdve egészen a középiskolásokig tudunk biztosítani megfelelő programokat. Ezeket általában főleg csoportok szokták kérni, hiszen a családok számára már az, hogy elindulnak és belejárják az emlékparkot, ehhez is kevés egy nap, de van nekünk az úgynevezett kalandos emlékhely programunk, amely a skanzenre fókuszál elsősorban, és ott mindig várjuk hétvégenként elsősorban, hiszen a családok elsősorban hétvégén érkeznek, várjuk különböző népi játszókkal és foglalkoztatókkal az ide érkező kedves családokat.
0: Közül besédáltunk egy fantasztikus helyre. Itt századfordulós ruhákban vannak öltözködve.
1: Ez tulajdonképpen ez a promenádunk, amit úgy nevezünk a kisváros és nagyváros promenád, ez a fesztikörkép megfestésének, tehát az 1800-as évek második felének az időszakát mutatja be. Ez két szegmensre oszlik, most ahogy mi most itt állunk, ez a kisváros promenádunk. Ez például egy kis vidéki város, akár ha Szentes vagy Makót, tudnám minden sorolni, életét mutatja be, hogy a sétáló utcán tulajdonképpen milyen élet zajlott, de ez elsősorban viselettörténeti kiállítás. Ha tovább haladunk, akkor a fesztiék kingyesi tanyáján találhatjuk magunkat, és az eredeti gerendákat is bemutatjuk, hiszen a felvidéken kingyesen volt Feszti Árpádéknak egy tanyájuk, Ógyallán. Itt volt a műterme is, számos képét itt alkotott meg, és itt a kor hírességei összejártak egyébként, és tulajdonképpen ezek a gerendák, amik ide fel vannak függesztve, ezek egy ilyen kis vendégkönyvként is szolgáltak. Tehát itt, hogyha nézzük például Bársony Istvántól kezdve, itt kísérjük azokat a feliratokat a falra, Jókai Mór, Jankovics Marcell, országgyűlési képviselő, Tuba János, jogász országgyűlési, Lányi Géza, Pósa Lajos, Gárdonyi Géza, ezek mind kijártak, Dankó Pista, Bródi Sándor, Rákosi Viktor, Sipulusz, ugye, ők mind kijártak a Feszti tanyára, és tulajdonképpen ezeken a gerendákon látható az ő kézírásaik, igazából, és ez egy picit ez az interjúr a Festieknek ezt az életét mutatja be, amikor, és egy kis panoptikum jelleggel is látható. Itt lehet fotózkodni nyugodtan a látogatóknak, leülhetnek akár a székekre, és csinálhatnak kis fotókat, szelfiket ezekkel a bábukkal, a korabeli élet és a Festi baráti kör, a kinyesi baráti kör alakjait jelenítik meg. Itt például Bródi Sándor mellett haladunk el, mellette ő beszélget például Festi Árpád feleségével, ugye Jókai Rózával, de láthatjuk, ahol éppen Spányi Béláék dolgoznak a körképen, de ilyen kis jeleneteket próbálunk itt bemutatni, és hát itt audiogájdos, QR-kódos lehetőségek vannak, amit letölthetnek mobiltelefonra a látogatók. Egyébként van az Emlékparknak egy mobil applikációja, ahol ha az ide érkező látogató ezt letölti, akkor számos kiállításról olvashat érdekes dolgokat, de egy narrációs vezetést is kap az egész Emlékparkról egyébként. Tehát egy audiogájd, végig mennek az okostelefonnal, és egy-egy pontokon, hogyha elindítják, akkor egy kellemes hang fog nekik beszélni és gépi tárlatvezetést tartani, de aki nem szereti a modern, azt mondom, hogy a legmodernebb technikával, hanem szeret inkább emberi kontaktusokat létrehozni, ők kérhetnek személyes tárlatvezetést is természetesen.
0: Egészen fantasztikus. És most milyen helyre érkeztünk, hol vagyunk?
1: Ez a nagyvárosi itt, promenád, tehát a kisvárosi promenád ellentéte, ez azt próbálja bemutatni, hogy a korban, tehát a 19. század második felében, ugye, mint mondtam, egy viselettörténeti kiállítás kapcsán, és egy kis építésztörténeti kiállítás kapcsán, hogy például egy szegedi főutca, egy Kárász utcán milyen élet is lehetett abban az időszakban, amikor a Festi körképet festették, milyen hangulat.
0: Itt látunk egy fűzőboltot, egy fehér nemű készítőboltot, egy csizmadia volt az előbb kirakva, méterárú, tehát a századfordulón hogy néztek ki ezek a boltok, és milyen ruhába öltözködtek akkor a polgárok. És itt látok egy csendőrt is.
1: Így van, hát a csendőrség, sokan a csendőröket azt gondolják, hogy ez a 20. század második felének volt egy fegyveres testülete, pedig nem, hiszen a csendőrség már a 19. században is működött. Ugye ő rendfenntartó szerepeket látott el, volt nyomozati szerepük és felelősségük is, viszont ők, hogyha kinyomoztak bármilyen bűncselekményt, soha nem használtak sem fogdát, sem börtönt, hanem ők rögtön átszállították a hatóságoknak az elfogott bűnözőket. Az Emlékparknak egyik érdekessége, hogy az Augusta-szeri Nemzeti Történeti Emlékpark skanzenjében található Magyarország egyetlen állandó csendőr kiállítása, amely közadakozásból épült, és tulajdonképpen ez a csendőr kiállítás a Magyar Királyi Csendőrsi Bajtárs Közösség, Washington székhelyel működik egyébként ez a közösség, gyűjtéséből tudott kialakulni, és ennek Szakály Sándor történész professzor a kurátora, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezért is érdemes ide jönni, hogy egyetlen egy Magyarországon élő állandó csendőr kiállítást megnézzen a látogató, hiszen nagyon érdekes a csendőrség története.
0: És most megérkeztünk a pontfoglalás kiállításra.
1: A kiállításról mondanék néhány szót, hogy mi is alkotta meg ezt a kiállítást, mi is volt a koncepció. Ezt Révész László, a Szegedi Tudományegyetem régész tanszékének professzora alkotta meg ezt a kiállítást, az ő koncepció alapján épült föl. A lényege tulajdonképpen az, hogy egy picit a Festi körképpel párhuzamba állítsuk a honfoglalók valódi életét. Tudjuk, hogy a Festi körkép a romantika korában készült, ugye az 1800-as évek végén, ugye a millenniumra 1894-re készült el, és igazából egy romantikus szemléletet ad be, ahol még a korabeli régészet történettudomány nem volt teljesen tisztában a honfoglalókkal, ezért mind a viseletek, mind maguk a jelenetek azért nem történeti hitelességet mutatnak be. Ha ide belép a látogató, itt viszont egy történeti hitelességet lát magáról a honfoglalók életéről. Tehát itt láthatunk egy jurtát, aminek a váza van fölállítva például, és itt egy család, tehát az asszonyok állítják föl a jurtát, és a mögötte a képen látod, hogy hogy nézhetett ki egy honfogláskori falu, egy település. Itt láthatunk ékszereket, ruhadíszeket, ezek eredeti ékszerek, ásatásokról, sírokból kerülnek elő, láthatunk fegyvereket, karokat, láthatunk állatcsontokat egyébként, hogy milyen állatokat tartottak honfoglalóink. Nagyon kevesen tudják, hogy például elterjedt volt a teve, ezt egyébként a feszti körképen hitelesen ábrázolják, hiszen ott is láthatók tevecsontok, láthatunk mezőgazdasági eszközöket, korabeli sarlót, szőlőmetszőkést, ásópapucsot, láthatunk egy földbemélyített háznak a rekonstrukcióját, ahol a 10.-11. századi elejéig tulajdonképpen télen, a téli szálláson laktak ilyen földbemélyített házak, egészen az Árpád korban, itt láthatók különböző ékszerek, a híres bezdédi tarsolylemeznek, ugye egy nemes másolata van kiállítva, amely sokak szerint az első keresztény emlékünk, hiszen a közepén, a tarsolylemez közepén egy kereszt található. Úgyhogy mi igyekszünk a honfoglalás korról egy valós képet mutatni, és amikor ezt megnézik a kedves látogatók, össze tudják hasonlítani a feszti körképpel tulajdonképpen.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönjük, akkor beléphetünk a feszti körképhez?
1: Igen, mehetünk a körképhez.
0: Egy-két érdekességet fogunk hallani még a feszti körképről. Alakok, akik itt vannak, a női alakok, ezek az eredeti ásatásokból előkerült ruházatok, és akkora picik voltak az emberek?
1: Az ásatásokból ugye kevés ruházat kerül, némi foszlány, némi textilmaradvány előkerül, de az nagyon minimális, inkább a ruháknak az anyagát lehet megállapítani. Ebből egyébként a zsíp-zsup, kender-zsup kiállításunkban ilyet mutatunk be. Elsősorban a ruhadíszek elhelyezkedéséről, de hát nagyrészt ez a fantázia, hiszen modern párhuzamokat próbálnak hozni, nyilván egy keleti népcsoport, vagy kaftánba öltözött, és a keleti párhuzamok alapján próbálják rekonstruálni a honfoglalók viseleteit, öltözeteit. Most már nagyon sokat tudunk erről, de azért még mindig azt gondolom, hogy inkább csak a fantáziánkra van bízva, hogy hogyan is nézhettek ki maguk a honfoglalók. És hát természetesen az emberek mérete azért nem volt ilyen nagy és magas, mint a napjainkban, hiszen azért a táplálkozás nagyon meghatározta ezt. A honfoglaló eleink azért kásaiteleket fogyasztottak, ugye ők egy nomád tejgazdaságot vittek. Nagyon érdekes az is, hogy a honfoglalás során először a só lelőhelyeket, a só bányákat foglalták el, főleg az erdélyi területeket. Ennek az volt az oka, hogy ugye az állattartáshoz, a nomád állattartáshoz és a bőrfeldolgozáshoz, a hústartósításhoz a só az elsődleges, ugye, ami kell.
0: Közben nagy ricsaj közepette mentünk, átjöttünk a bejárati aulán, ahol nagyon sok látogató volt. Ez volt a háttérrajz. Beérkeztünk egy előtérbe, és mindjárt fölérünk a feszti körképhez.
1: Tehát visszatérve magához a körképekhez, tulajdonképpen Robert Breaker ír festő volt az, aki ezt kitalálta, magát a műfajt, és ezt szabadalmaztatta is. Ezért minden körkép 15 méter magas és 120 méter hosszú volt, ő ezt levédette tulajdonképpen. Európában nagyon sok körkép volt, körkép létezett, és ezek tulajdonképpen utaztak. Ez volt a kor helyes háromdimenziós mozia. Nagyon érdekes, hogy Feszti Árpád, amikor a párizsi világkiállításon járt, akkor látott először körképet, ő az özönvizet szerette volna lefesteni, megfesteni, hiszen a körkép műfajban, a történeti műfaj, az Napóleonnal kezd elindulni, hiszen előtte tájképeket festettek, főleg tájképeket mutattak be, és Napóleon volt az első, akinek a fejéből kipattant, hogy ezt propaganda célokra is lehetne használni, és ő a saját csatáit akarta megfestetni körkébe. Egyébként ez el is készült, festettek is ilyet, Feszti ezt is látta, és ez így lette meg egyébként a körkép műfajának, de először az özönvizet szerette volna megfesteni, a bibliai özönvizet, hiszen akkor egy vallásos festői korszakát élte. Viszont apósa Jókai Mór rábeszélésére neki állt élete legnagyobb fő művének, a Magyarok bejövetele című festménynek, amelyet most itt láthatunk és meg is érkezik.

0: Szeretelet című körképhez, amely Feszti Árpád és számos alkotótársa munkája. Ugye azért kötődik Feszti Árpád nevéhez, hiszen ő vezette a munkákat, tehát Vágó Pál, Spányi Béla, Pálya Celesztin dolgoztak ezen a képen, hogy a teljesség igénye nélkül említem most csak a legnagyobb neveket, de hát dolgozott rajta például Feszti Árpád felesége is, Jókai Róza, aki szintén festő volt. Ő festette például a képre a halottakat.
1: Egészen fantasztikus. Itt átmegyünk a három dimenzióból a két dimenzió, vagy a két dimenzióból a három dimenzióba, ott szemben Árpád vezérünk látható?
0: Így van, pontosan, tehát a jelenetek ilyen snittekből állnak tulajdonképpen. Ennek is megvan a maga oka, hiszen a Feszti körképen nem más láthatunk, mint Jókai Mór Levente című színdarabját tulajdonképpen megfestve. Ez a Levente színdarab, ez nem került soha bemutatásra, de ugye hát Jókai azért elég nagy hatást gyakorolt Festire, és ezt alapul véve, tehát amit láthatunk, ugye rögtön a fő jelenet Árpád és vezérei. Az érdekesség, hogy Festi magát festette meg Árpád vezér szerepében, ahogy a vezérek nézik a csatát, viszont apósa ott látható Jókai Móra legyőzött Latorc vezér alakjában egyébként, és hát felesége Jókai Róza, nevelőapja kezét fogja éppen a képen, mint Latorc vezérnek a lánya. Ugye láthatjuk a fejedelem asszony jelenetét, ahogy a fejedelem asszony bevonul, ugye ökrös szekéren. Nagyon érdekes, hiszen szürke marhát vették alapul, azt gondolták, hogy ez volt a legeslegősibb magyar marha fajta, amely a honfoglalókkal együtt érkezett. Ugye ezt már tudjuk a régészeti leletekből, hogy a honfoglalókkal egy kis szarvú marha érkezik a Kárpát-medencébe, és itt az őstulókkal és minden egyéb más itt talált jószággal történt tenyésztés következtében alakul ki az a szívós fajta, amit ma magyar szürke marhának nevezünk, és ez már a 12. századra, 12.-13. századra elnyeri ezt a végleges alakját. Kitűnő húsjószág egyébként, és a legnagyobb előnye az, hogy lábon lehet elhajtani, egészen Lengyelországig, vagy akár Dél-Olaszországig ezeket a marhákat ugye hajtották, az úgynevezett hajdúk, őket ismerjük a történelemből.
1: Világos, itt milyen csata jelenet, éppen kik csépelnek itt?
0: Tulajdonképpen a csata jelenet nem másról szól, mint ahogy a honfoglaló magyarság lerohanja a Latorc vezér harcosait, ugye az itt talált szláv harcosokat. Nagyon érdekes az ábrázolás mód egyébként. Erről van egy történet, van egy anekdota, hogy amikor először kiállították Budapesten a körképet, akkor egy idős öreg úr nagyon hosszan sokáig nézegette a csata jelenetet, és a teremőrhöz fordulván azt mondta, hogy ő nagyon sok csatában részt vett már életében, és egy lovas csatának valóban ilyen a hangulata. Beírt a vendégkönyvben, és az aláírás nem más volt, mint Görgei Artúr. Úgyhogy az ő szájba tudjuk, hogy valóban egy lovas csata jelenet hitelesen van ábrázolva. A csata jelenetet egyébként Vágó Pál festette, ugye akit a festő Petőfinek is neveztek, vagy a festő Petőfinek is mondtak, hiszen számos alkotás van, amely a 48-as csatákat jeleníti meg. Talán az is érdekes, hogyha jövünk, hogy itt látható...
1: Kérdésem lenne, hogy ezt a bejegyzést a látogatók meg tudják nézni, Görgei?
0: Nem tudják a látogatók megnézni, ez a vendégkönyv sajnos nincs a birtokunkban. Ez nálunk elsősorban anekdotaként él. De nagyon érdekes tulajdonképpen a helyszín, amit látunk, ahol ők megfestették, ahol a vázlatokat készítették, ugye ez Kenderesként van Munkács mellett egyébként, itt láthatjuk, hogyha megnézzük a Tátos asszony jelenetét, és hogyha egy hegyet látunk jobb oldalon, ez a Munkácsi Várhegy, amit látunk. Egyébként a helyszín már beazonosításra került. Popovics Béla történész és Popovics Lőrinc, az ő nevüket említeni, meg kárpátaljai nagyon jeles kollégák ők, és hát ők megtalálták azt a pontot, ahol a vázlat elkészült, Munkács mellett egyébként ott egy emlékmű is épült. És az az érdekes, hogy amit látunk, az a kis erdőírtást, az a mai napig létezik, és hátborzongató volt, mikor kimentem és láttam, hogy ez még mindig létezik a helyszínen. Tehát felismerhető egészen a Latorca, felismerhetők a hegyek, a

0: Tehát 100%-osan be tudjuk azonosítani, hol készültek el a körkép
1: bázlatai. Előre, itt ha egy füst felszáll, és egy karjait széttartó ember van, én arra asszociálok, hogy esetleg egy táltost látunk itt, és a körbe...
0: Egy táltos asszonyt látunk egyébként, és az érdekessége az, hogy a modell nem más volt, mint Jókai Róza Feszti Árpád felesége, ezért ha láthatjuk, hogy kecses kéztartás, egy kecses női kéztartást, hogyha láthatunk, ha megfigyelünk, hogy igazából...
1: Nem akartam ennyire előre menni.
0: Ezt nem tudja a látogató, be azon, hogy férfi vagy nő, csak hogyha alaposan megnézi, mi tudjuk, hogy Jókai Róza volt a modell a táltos asszonynak.
1: Ilyen kéztartás csak egy csodálatos asszonynak van.
0: Igen, igen.
1: Kik az egyéb szereplők, akik körbeveszik?
0: Hát tulajdonképpen itt egy fehérló áldozást láthatunk. Maga a jelenetnek az érdekessége az, hogyha szembefordulunk, akkor pont szembe az Árpád és vezérei jelenetet láthatjuk. Itt az eget érdemes megfigyelni. Feszti Árpád az égnek nagyon nagy jelentőséget adott minden munkájában. Ha megnézzük Árpád és vezérei fölött, az ég borús, sötét, viharfellegek vannak még. Ennek a jelképe nem más, mint hogy a magyarság még egy borús, sötét égbolt alatt van, bizonytalan a magyarság sorsa, nincs hazája, vándorol, most próbálj új hazát foglalni, és hát a szemben lévő jelent, hogyha megnézzük a fehér lóáldozást, ott már tiszta az ég, gyönyörűen süt a nap, száll föl a füst a szellemeknek, ugye üzenjük és köszönjük, hálát adunk, hiszen a magyarság új hazára talált, és ez az égbolt, hogyha nézzünk a távolba, egyre jobban tisztul, és ennek a jelképe pedig az, hogy a magyarság jövője biztosított, és egy Feszti kitűnően ábrázolja ezt.
1: Fantasztikus, fantasztikus, fantasztikus, és a táltos asszony körül lévő, hogy úgy mondjam, hallgatóság és nézőseregből lehet-e még valamit tudni? Tehát vannak-e?
0: Hát ugye igriceket látunk, ahogy táncolnak. Az érdekesség az, hogy itt 19. századi népviseletben láthatunk honfoglalókat. Ugye ők nem tudták, tehát nem volt még akkor a régészet tudománya oly fejlett, hogy tudták volna. Ők azt gondolták, hogy a népviseleteink egészen régre nyúlnak vissza. Ma már tudjuk akár etnográfiából, viselettörténetből, vagy a régészetből, hogy ez nem így történt. Úgyhogy ógyallai népviseleteket láthatunk egyébként az itt lévő szereplőkön. Nagyon érdekes a bivajábrázolás egyébként. Egy háti bivajon ül egy figura egyébként. Ez is 19. századi kuzsok van rajta, hogyha megnézzük. Egy ilyen kis bunda. Viszont arra jól ráéreztek, hogy bivajok, azok már itt éltek a Kárpát-medencében, ha a szürke marha még ugye nem is, még akkor nem volt, nem létezett maga a fajta, mert itt, mint ahogy említettem, itt került kitenyésztésre, de a bivajok már az avarkorból itt voltak a Kárpát-medencében. És ha majd tovább sétálunk, hogy a tevéket is láthatjuk, amit már a honfoglalás kiállításban említettem, nagyon sok teve érkezett a honfoglaló magyarokkal ide a Kárpát-medencében. Ott láthatók a tevék, hogyha szemben nézünk. A teve mellett láthatunk kettő kis pontot, két kis kutyát. Ennek az az érdekessége, hogy csak egy puli kutya szerepelt eredetileg a körképen. Amikor a restaurátorok, ugye egy lengyel restaurátorok, nemzetközi csoport restaurálta a körképet, akkor itt Augusta szere melléjük szegődött egy kis kóbor puli kutya. Mégis majd az itt a kóbor puli kutya, ami a legjobb tudomásom szerint aztán Krakkóba folytatta tovább az életét, hiszen magukhoz fogadták, viszont azt gondolták, hogy ne árválkodjon az a szegény puli kutya ott egyedül a képen, ráfestették azt a puli kutyát a restaurátorok, akik itt hozzá szegődött. Ez nem károsítja a képet egyébként, hanem ez egy jó dolog, ettől él a kép és élővé válik.
1: Egészen fantasztikus. Sétáljunk tovább, itt egy kőbányát látunk esetleg?
0: Ez nagyon érdekes, hiszen ez eredetileg nincs rajta a tájon, ez a sziklás rész. Viszont kutattuk, hogy ez mi is lehet. Azt tudjuk, hogy a körképet kivitték a londoni világkiállításra, és amikor kint volt a körkép Londonban, akkor a Feszti családnak Budapest város fölmondta a szerződését, hiszen eredetileg a körkép palota a mai Szépművészeti Múzeum helyén volt. És építettek a Városligetbe egy új épületet a körképnek, viszont az egy picit nagyobbra sikeredett, és egy részt bele kellett oldani a körképben. Pósa Judit világított rá arra, Pósa Lajos leszármazottja, hogy Feszti Árpád nagyon sokat járt Pósa bácsi szőlőjébe, úgynevezett Eszrőnek hívták azt a helyet a Felvidéken, ahol ez a szőlő volt, és hogy abból a szőlőből van egy kilátás, ami majdnem pontosan ugyanilyen, mint ez a táj, tehát nagy valószínűséggel, mikor Festinek az épület megnagyobbodáson véget az új épület miatt bele kellett oldani a körkébe, valószínűleg Pósa Lajosnál borozgatva jutott az eszébe, hogy ezt tudja folytatni ezt a tájat, és bele tudja illeszteni ezt a sziklás részt a körkében. Tehát ez az egyetlen, ami nem a Munkács mellett készülhetett, hanem valószínűleg a Felvidéken, Gömörben készülhet.
1: Az előbb említettem, hogy Budapesten volt kiállítva az eredeti Feszti körkép. 1945 az egy viharos időszaka volt kis hazánknak. Ez egy város legenda, hogy őrizetlenül volt a rotonda, és a jó magyar pesti emberek jelentős része kiment egy késsel, és kivágtak egy-egy darabot a képből, majd bekeretezték és hazavitték.
0: Ugye ezt a viccet mondhatnám, hogy ugye ismerjük a kisebb korosztály még, hogy nem osztogatnak, hanem fosztogatnak. Tehát van alapja, de ez nem így történt. Valóban ugye 1945-ben Budapest ostrom, akkor nem az volt az emberek legnagyobb problémája, hogy egyes művészeti alkotásokat védjenek. Valóban a körképpalota egy gyújtóbomba találatot kapott. Nagy valószínűséggel angol gépek, mikor bombázták Budapestet, akkor kapott egy gyújtóbomba találatot. És nagyon hosszú ideig volt, ugye félig leégett állapotban, ugye eső esett rá, stb. Nagyon rossz állapotban volt, és bizony kivágások is történtek, de mi ezt úgy tudjuk, hogy a szovjet kiskatonák vágták ki, pontosan a mesztelen hölgyeket, tehát a ruhátlan, fedetlen kemlű hölgyeket valóban kivágták a szovjet kiskatonák, és ezt magukkal vitték. Egyébként csak egy kis kulisszatitok, a lengyel restaurátorok elárulták, hogy az itt dolgozó restaurátor hölgyek álltak modellt a most látható jelenetre.
1: Köszönjük! Lassan visszaérünk a körképnek a elejéhez, ahol feljöttünk, itt láthatunk egy nyomos épületet. Mi lehet tudni a kedves hallgatóknak erről a romos épületről?
0: Hát ez maga a körkép épületén egyébként, ez egy lányrablási jelenet látható. Ugye nagyon sokan föl szokták nekünk tenni a kérdést, hogy hát de ez milyen, hát a honfoglaló magyarok, hát nem bántottak itt senkit, és hát kérem szépen, a kornak a bevett szokása volt a lányrablás, a nőrablás, szintén úgy, hogy ezzel vérfrissítést hoztak tulajdonképpen, és ezt nem csak a honfoglaló magyarok üzték, hanem ezt mindenki a korban üzte, tulajdonképpen ezt láthatjuk mi itt, igazából, hogy a lerohant szlávok, ugye a fesztekártalak, ez szlávoknak a sorsa, hogy a nőket, a honfoglaló magyarok viszont magukkal viszik, és a feleségnek, ugye ágyasnak és bármilyen másnak, amit a kor szokásaiban ugye benne volt, és hát ez teljesen általános volt. Hát még emlékszek általános iskolai olvasókönyvemből is, a Szabírnők elrablása című olvasmányunkra, úgyhogy hát itt viszont a szlávnők elrablása is látható. De viszont talán érdekesebb a fejedelem asszonyról beszélni egy kicsit, hiszen ő nem más, mint Bazsó Lidi, egy ógyallai asszony, ő állt modellt egyébként a fejedelem asszonynak, és a történet érdekessége, hogy ő nem látta magát a körképen, csak életében egyszer, amikor rákos beteg lett, és Budapesten kellett, hogy kezeljék, és akkor elment, és akkor megtekintette talán magát egyetlen a körképen. De csak másik érdekességet is tudok mondani, a fejedelem asszony szekere mellett a bekötött félszemű alak Tula János országgyűlési képviselő, Komárom megye országgyűlési képviselője volt, Esztiéknek volt nagyon jó barátja egyébként. A fent kiállított kinyesi gerendákon, amiről beszéltünk is, tehát ő is hagyott ott egy kis kézjegyet és írást.
1: Egészen fantasztikus volt. Műsoridőnk lassan lejárt, de itt egy-két hallgató, illetve feszti körkép néző csatlakozott hozzánk. Fölteszem a kérdést, hogy van-e kérdése esetleg, amit föltesz az igazgató úrnak, a látottak, illetve hallottakkal kapcsolatban?
2: Abszolút nem. Tökéletes magyarázat volt. Végig a teljes körképben teljes tökéletes magyarázatot adott arról nekem, aki én székely vagyok, már mint Erdélyben születtem, és sajnos ugye a magyar nevem miatt anno anyukám ugye román iskolában adott, és én ezekről a dolgokról nem tudtam. Az utóbbi években folyamatosan gyűjtök így információkat, úgyhogy nagyon köszönöm, és hálás vagyok ezekre a fontos, értékes információkért.
1: Visszaadom az igazgatónak egy mondatra a szót, egy búcsúzkodásról.
0: Nagyon örülök, hogy ilyen nagy az érdeklődés, egyébként ez látható is a feszti körkép iránt, és én csak arra szeretném megkérni a hallgatókat, hogy amikor ide érnek, ők valamiféle olyan történeti ábrázolást várnak, egy olyan történelmet, amely a legújabb történeti kutatásokba kapasznak. Ne ezt várjuk. Az 1800-as években sem a régészet, sem a történettudomány még nem állt ilyen magas fokon, mint napjainkban. Ezek a tudományok akkor kezdtek elindulni, akkor kezdtek kiépülni. Ez egy romantikus történelem szemlélet, ahogy Fesztiék és a kortársai gondolták és látták. Csak egy példát mondhatok még, a honfoglalókon látható ruhák, azok török ruhák egyébként, ami középkori török ruhák, ez nem másról van, tehát nem, láthatjuk, hogy nem olyanok vannak, mint amik mag gondolunk, hogy a honfoglalók lehetek, ez nem másról, mint Fesztiék a legközelebbi párhuzamokat szerették volna, megkérdezte, hogy milyen lehetett egy keleti népnek tulajdonképpen a ruhá, és egy keleti népet vettek mintának, egy keleti nép történetét. Vagy ha megnézzük akár ott az íjász alakot, aki egy picit ért az íjakhoz és a reflex íjakhoz, ott láthatjuk a nyilazó alakot, ahogy kihúzza lovát, ezt ha jobban megnézzük, az íj fordítva van felajzva. Azt tudták, hogy hogy nézhetett ki a honfoglalóknak az íja, de azt nem tudták már, hogy hogy kell megfeszíteni, és feszítetlen állapotban szerepel a képe, mint hogyha úgy lőttek volna vele. De néhány ilyen érdekesség felfedezhető, ne azt gondolják, hogy a történelem megcsúfolása miatt ábrázolták egy Fesztiék, mert Fesztiék tulajdonképpen a kor történeti tudását az ő tudásukkal 100%-osan vitték a vászorra. Én azt gondolom, hogy ideérkezvén a nemzeti romantika hangulatát kell tekinteni, és azt vegyék át a kedves látogatók, és a körkép él. Valahogy a körképnek van egy olyan hatása egyébként, amely én azt gondolom mindenkire hat, és mindenkire rányomja a bélyegét, és valami varázslattal tölti el a magyar lelkeket.
1: Nagyon szépen köszönjük, akkor még egyszer egy búcsúzkodás, köszönjük a hallgatótól, igazgató úr.
0: Köszönöm szépen, hogy szerepelhetem ebbe a kiváló műsorban, remélem ezt minél többször megtehetem, és remélem, hogy a hallgatókkal személyesen is tudok beszélgetni és találkozni itt a magyarság bölcsőjében, ópuszta szerem.
1: Ezt meg én ígérhetem meg, hogy vissza fogunk még ide térni, mert itt könyvtárnyi anyag van, amivel kell, hogy tájékoztassam a hallgatókat. Kedves hallgatóim, Isten áldja önöket, műsoridőnk lejárt, jövő héten találkozunk.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket öregvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: hír összeállításunk következik.
1: Szenci Molnár Albert születésnapja. Szenci Molnár Albert 1574. augusztus 30-án született Kolozsváron, és 1639. január 17-én halt meg. Nyelvtudós, filozófus, zsoltárköltő, egyházi író, műfordító. Céltudatos tudós volt, ki egész élete művével használni akart. Latin szótárával, mely átdolgozásokkal a 19. század közepéig használatban volt, megnyitotta a magyar értelmiség előtt az utat az európai tudományosság felé. Latin nyelvű magyar nyelvtanával Szilveszter János után elsőnek ismertette meg Európával a magyar nyelv sajátosságait. A református egyházat megajándékozta a zsoltárokkal, a javított Károli Bibliával, Calvin institúciója fordításával, a Heidelberg KT-val, a Scultetus féle prédikáció gyűjteménnyel. Hatása a magyar irodalmi nyelv, a magyar verselés fejlődésére korszakalkotó. 2000 év után megtalálták Jézus valódi sírját, ami teljesen egybevág a Biblia leírásával. A római La Sapienta Egyetem kutatói egy kőbányát, kertet és sziklasírokat találtak. A feltárt környezet szinte tökéletesen megegyezik az evangéliumok leírásával, de a kutatók szerint nem a végleges bizonyíték. A római La Sapienta Egyetem csapata egy több éves padló felújítási projektet használt ki arra, hogy minden eddiginél mélyebbre ásson a világ egyik legszentebb és legbonyolultabb épületkomplexumában. Amit találtak, az nem egy csontváz volt névtáblával, hanem valami sokkal árulkodóbb. Egy komplett első századi táj lenyomata. Egy elhagyatott kőbánya, mellette gondosan megművelt földdarabok, szőlő és olajfalevelek maradványai és a sziklába faragott sírkamrák. A kép, ami összeállt, hátborzongatóan egybevág az evangéliumi leírásokkal. A kutatást vezető Francesca Romana Stasola régész egyetlen, mindent összefogó mondattal írta le a felfedezés lényegét. Stasola szerint a szentírási utalások és a leletek közötti kapcsolat egyértelmű. A megújított ökumenikus karta teológiai és etikai aspektusa. Tisztelettel és szeretettel várják az érdeklődő testvéreket a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Szociál-Etikai Bizottsága és a Teológiai és Keresztény Bizottsága által szervezett konferenciára. A konferencia témája a megújított ökumenikus karta teológiai és etikai aspektusa. Előadásokat tartanak Fazekas Sándor, Fischl Vilmos, Gáncs Tamás, Kránic Mihály, Ceglédi Pál és Szabados Sándor. A záró gondolatot Ceglédi Pál fogalmazza majd meg. Az időpont szeptember 2-a szerdán 14 órától lesz. A helyszín az Ökumenikus Tanács székháza. 11. kerület, Magyar Tudósok körútja 3. A részvétel ingyenes, de regisztrálni már csak augusztus 28-án, pénteken délig lehetett. Az időjárásról még nyári meleg az idő. Ma vasárnap gyengén felhős napos idő lesz, csak néhol eshet eső, északnyugati szél és 30-35 fokunk van. Hétfőn felhős napos idő lesz, csak kevés helyen esővel. A déli szél megélénkülhet, és 31-36 fok várható.
0: Íreinket hallották.

0: A titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról.
1: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Ez a Nehéz esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Akik az elmúlt alkalommal is velünk voltak, emlékezhetnek arra, hogy kinyitottuk a Bibliánkat a Filippi levélnél is, ahol Pál apostol a Timóteushoz fűződő viszonyáról, illetve Timóteusnak a szolgálatban való helytállásáról nagyon-nagyon szép dolgokat mond a harmadik fejezetben. Ma más okból nyitjuk ki a Filippi levelet, hiszen ezen az alkalmon, és hogyha az Úr akarja, és élünk még a következő alkalmon is, itt a nehéz esetek között Pál apostol, illetve a Filippi gyülekezet kapcsolatáról, illetve eseményekről fogunk beszélni, amelyek ezt a kapcsolatot megpróbálták, megerősítették, kiteljesítették, illetve ahol teljesen egyértelmű, hogy Pál apostolnak még távollétében is komoly hatása, befolyása van a gyülekezetre, a Szentléleknek a segítségével és a Szentléleknek az erejével. De hogy ne beszéljek rébuszokban, nézzük meg az indoklást a Filippi levél megírására. Ugye ilyenkor általában a levél elején szoktunk kereskedni, hát leginkább most a levél végéhez kell mennünk, mert igazából Pál csak a leges legvégén árulja el, hogy mi volt az alap ok arra, hogy a gyülekezetet megszólítsa levélben. A Filippi levél 4. fejezetéből, a 10. verstől így olvasom. Nagy volt az örömöm az Úrban, hogy végre felbuzdultatok a velem való törődésre. Mert gondoskodtatok volna, de nem volt rá alkalmatok. Nem a nélkülözés mondatja ezt velem, mert én megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek, tudok szűkölködni és tudok bővölködni is. Egészen be vagyok avatva mindenbe, jó lakásba, éhezésbe, bővölködésbe, nélkülözésbe egyaránt. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Mégis jól tettétek, hogy közösséget vállaltatok velem nyomorúságomban. És a 17. verstől folytatom, nem mintha az ajándékot kívánnám, hanem azt kívánom, hogy bőségesen kamatozzék az a ti javatokra. Átvettem mindent, és bővölködöm. El vagyok látva, miután megkaptam Epafroditosztól, ami tőletek jött, olyan kellemes illatként és kedves áldozatként, amely tetszik az Istennek. Ha valaki ezt végigolvassa, és gyanítom, hogy nagyon sokan végigolvassák, azt mondhatják, hogy na hát ez egy tulajdonképpen baráti levél, ami egy különleges baráti kapcsolatról árulkodik, és lám Pál apostol éppen milyen nagyon boldog azért, hogy ez a gyülekezet nem felejtkezett meg róla, és támogatta őt. Igen, ám csak egy dolgot nem szabad elfelejteni, a hátteret. Mégpedig azt a különlegesen nehéz hátteret, hogy amikor ez a gyülekezet arra buzdul, hogy támogassa Pált, és elküldik Epafroditoszt, és vele az ő adományukat, ajándékukat, akkor Pál éppen Rómában van, a császár fogjaként, és arra készül, hogy ítéletet fognak róla mondani, és ez az ítélet, ez abban az időben még nem volt bizonyos, hogy milyen kimenetelű lesz. Ez Pál apostolnak az első római fogsága, ami ismereteink szerint, amiből úgy tudjuk kiszabadult, de aztán nem sokkal később egy újabb következett, amit az elmúlt alkalmakkor föl is emlegettünk a Timóteushoz írt második levél kapcsán, ahol aztán az életét is áldozta. Igen ám, de abban az időben a politikai jellegű fogság okok miatt nagyon sokan elfordultak egymástól. Ezt egy kicsit bonyolultan mondtam talán. De ha beletetszenek gondolni, az emberek valahogy mindig egyformák. Afelé az oldal felé szeretnek húzni, ahol győztesek mellé lehet állni. Minthogyha a világ történelmet végig kísérné ez az emberi gyarlóság vagy gyengeség. De nagyon szeretném, hogyha nem enyhítenénk ennek a súlyát túlságosan, mert hogy ez az emberi gyengeségnek vagy gyarlóságnak mondott dolog sokszor árulás, sokszor képmutatás, sokszor a másik arculverése, megtagadása, és tulajdonképpen a szembefordulás azokkal, akikkel korábban lehet, hogy együtt szolgáltunk, vagy együtt baráti kapcsolatban voltunk. Pál apostol és a filippi gyülekezet között azonban valami más kapcsolat volt. És nagyon-nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem most kezdődött a fogságnál, de a fogság nem volt elég arra, hogy a filippi gyülekezet elforduljon az apostoltól. Ez egy elgondolkoztató dolog. Minden harcosnak szükség van háttérre, hadtápra, olyan bázisra, ami ott van mögötte. És Pál apostol, amikor fogságba került, tulajdonképpen sok szempontból légüres térbe kerülhetett volna. Hiszen tessenek csak arra gondolni, Jeruzsálemben esik fogságba, ott eltölt néhány hetet az Antónia vár börtönében, aztán amikor kiderül, hogy merényletet terveznek ellene, az ezredes gyorsan kimenekíti Cézáreába. Igen, ám de Cézáreában ott felejtődik, évekre ott felejtődik a várbörtönben. Aztán, amikor a császára appellál az ő perében, mint római állampolgár egyébként ezt megtehette, akkor egy nagyon hosszú utazás után, sok szenvedés, sok nyomorúság, hajótörés és egyebek után eljut Rómába, ahol ugyan a fogsága egy picit enyhébb, hiszen a saját bérelt szállásán lehet, bár római katonához rögzítve, a bilincs, amolyan pórásszerű, az mindig ott van rajta, és a római katonán is, de mégis ez az enyhébb fogság meggátolja őt abban, hogy bárhova is kimozduljon. Ebben az időben jó pár levelet útnak indít, jó pár munkatársat útnak indít, de mégsem lehet azt mondani, hogy úgy zajlik az élete, mint évekkel korábban, ahol egyik gyülekezetbe is, másik gyülekezetbe is ellátogathatott, erősíthette a hívőket, élő szóban, személyes jelenléttel, most ez egészen más. És nem tudjuk, hogy a gyülekezetek nagy lelkesen igyekeztek volna Pált támogatni a fogságában. De azt tudjuk, hogy a filippi testvérek úgy döntöttek, hogy nem maradnak távol az ő szeretett apostoloktól, hanem odaállnak mögé. Tessék csak nézni, nem véletlen, hogy a levél így kezdődik. Az első fejezet 3. versétől olvasom. Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok, és mindenkor, minden könyörgésemben, örömmel imádkozom mindnyájatokért, mert közösséget vállaltatok az evangéliummal, az első naptól fogva mind a mai napig. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, el is végzi a Krisztus Jézus napjára. Ez a közösség vállalás például Lídiáékkal kezdődött. Ezt a legtöbben tudják, hogy az első európai keresztény az egy nő volt, Lídia. De azt sokszor elfelejtjük, hogy ez az első európai keresztény nő, ez a bíborárus asszony, amikor átadta a szívét az Úrnak, akkor átadta az otthonát az apostolnak és a munkatársainak. És onnantól kezdve Lídia otthona missziós bázis lett. Ma valahogy ezt nehezen tudjuk elképzelni. Nekünk általában se időnk, se helyünk, se elégséges anyagi vagy fizikai erőnk nincs arra, hogy a misszió az otthonunknak a része legyen. Abban az időben, ha így gondolkoztak volna a korai keresztények, akkor a kereszténység soha nem jutott volna ki már Jeruzsálemből se. Mert hogy nem voltak templomaik, nemhogy székes egyházaik, hatalmas nagy bazilikáik, gyakorlatilag még csak imaházaik sem voltak. Ha valaki megtért, és az otthonában elindulhatott a gyülekezet, akkor fejlődhetett, gyarapodhatott. És ebben az időben, amikor Pál Rómában, fogságban van, úgy tudjuk, hogy tízezrekben kellett már számolni a Rómában élő keresztényeknek a létszámát, miközben egyetlen hivatásos lelkész vagy hivatásos szolga nem állt a gyülekezet élén, és nem volt egyetlen imaházuk vagy összejöveteli helyük se, amire nagy betűkkel ki lett volna írva, hogy templom vagy imaház. Minden helyen a családok voltak a központok, a bázisok. Természetesen ehhez nyilván kellettek olyan otthonok, ahol befogadhatták a testvéreket. Azért hadd mondjam el mindenkinek, hogy a misszió hőskorában, az egész világon, így Magyarországon is, kiki a saját otthonát nyitotta ki először az evangélium előtt. Tehát amikor Pál apostol azt mondja, hogy közösséget vállaltatok velem és az evangéliummal, akkor ezt a legmélyebb, leggyakorlatibb közösségvállalásként tessék értelmezni. Aztán ez a közösség egy egészen más szintre is kiterjedt. Pál apostol és a filippiek között valami egészen bensőséges kapcsolat alakult ki. Pedig, ha beletetszenek gondolni, az a gyülekezet missziológiai szempontból nem volt ám éppen olyan ideálisnak mondható, legalábbis az alapításakor, ami az összetételét illeti. Hát volt ugye egy kereskedő asszony, Lidia. Aztán a következő, aki minden bizonnyal a gyülekezet része lett, az a megszabadult jóslány. A következő meg egy börtönparancsnok. Hát ez mindjárt három olyan ember, akit nem nagyon szoktak mondani, hogy biztos jó, hogyha ők alakítanak egy közösséget, egy gyülekezetet. Hát hogy lesznek ezek közös nevezőn? Erre gyorsan válaszolni kell Isten lelke által. Mert hogy Lidiának megtérésre volt szüksége, ennek a kis jóslánynak megtérésre, szabadulásra volt szüksége, és a börtönparancsnok maga kérdezte, mit cselekedjek, hogy én is megszabaduljak? Amikor azt kérdezte, hogy üdvözüljek, a görög szó ezt jelenti, mit cselekedjek, hogy én is megszabaduljak? És amikor Pál apostolék elindítják ezt a gyülekezetet, akkor bár nekik tovább kell menni, de a szívük ott marad, és a filippiek valahogy körül ölelik a szolgálatban, és kísérik a szolgálatban Pált. Nem túlzás ezt mondani? Tessék csak visszalapozni a negyedik fejezethez. A 15.-16. verset. Nézzük meg együtt. Azt pedig tudjátok ti is, filippiek, hogy az evangélium hirdetésének kezdetén, amikor eltávoztam Macedóniából, az ajándékozás és elfogadás tekintetében egyetlen gyülekezet sem állt velem kapcsolatban, csak ti egyedül. Mert egyszer másszor Tesszalonikába is küldtetek szükségleteimre. Milyen megdöbbentő. A korintusi második levél vége felé azért úgy szép csendesen Pál az ellenségessé váló korintusi gyülekezetnek megsúgja, hogy csak nem azzal bántottalak meg benneteket, hogy nem voltam terhetekre anyagilag. Hát a macedón testvéreket rövidítettem meg azért, hogy nálatok végezhessek szolgálatot. Erről nem nagyon szoktunk szószékről beszélni, de a macedón testvérek nyilván a filippi gyülekezetet jelentik, hiszen itt maga mondja Pál, hogy egyetlen más gyülekezet sem állt vele az ajándékozás és elfogadás terén ilyen kapcsolatban. Ez ugyanis egy rendkívüli bizalmi kapcsolat. Mert hogy csak akkor lehet elfogadni támogatást a misszióra, ha a támogatás adó nem próbál befolyást gyakorolni arra, akit támogat. Nem akarja ő megmondani, hogy hol végezze és hogyan a misszió munkát, és pláne nem akarja megmondani, hogy mi legyen az ige hirdetésnek a témája, a mondani való. Ez nagyon-nagyon fontos, ezt ma rengetegen eltévesztik. Valaki egyszer azt mondta, hogy ugyan már mindenki megvehető, és aki fizet, az pötyögtet, bocsánat ezért a csúnya kifejezésért. És sokan úgy gondolják, hogy ha valaki adakozik, az megmondhatja a prédikáció vázlatát is akár, vagy a témáját, de különösen azt, hogy miről nem szólhat a prédikátor vagy a prédikáció. És amikor eljut idáig az adakozás és az elfogadás, az katasztrófához vezet lelkileg. Meghamisítja az ige üzenetét, és kialakít egy olyan kapcsolatot, ami teljesen idegen Krisztus testétől. A filippiekben nem volt ilyen késztetés. És Pál apostol velük kapcsolatban érezte egyedül azt, hogy ő nyugodt szívvel elfogadhatja a támogatásukat, mert emögött a támogatás mögött nem anyagi erő áll, hanem szellemi erő. Az Istentől jövő támogatás, biztatás. Nem tudom, hogy hány misszió van, amelyik mostanában azon gondolkozik, hogy honnan érdemes elfogadni. Néha olyan érzésem van, mintha a legtöbbször arról szólna csak az üzenet, hogy több pénzt, meg még annál is több pénzt. És milyen áron? Az mindegy. A lényeg az, hogy jöjjön, aztán majd mi csinálunk beszámolókat, majd mi elmondjuk azt, hogy milyen fantasztikusan sikeresek vagyunk. Olyan üres, olyan szégyenletes, amikor a keresztény misszió ebbe az irányba eltéved. Pál apostol a filippi testvérekkel egészen más úton járt. És olyan jó látni azt, hogy ezen a területen lehet ilyen kiegyensúlyozott a kapcsolat. Nem elvárások, nem valamiféle feltételrendszer, hanem a Krisztus által megélt lelki közösség mozgató rugója van emögött a kapcsolat mögött. Ez a kapcsolati minőség azt is jelenti, hogy amikor jön Epafroditus, akkor nem csak azt hozza, amit adnak a filippiek, hanem nyugodt szívvel, lelki atyaként, lelki társként tárhatja a filippi gyülekezet helyzetét, harcait, küzdelmeit, éppen soros problémáit Pál apostol elé. És Pál is úgy érzi, hogy ugyanezzel a lelkülettel viszonyulhat a filippi testvérekhez. Tessék csak nézni az első fejezet 12. versétől mit mond. Szeretném, ha tudnátok, testvéreim, hogy az én helyzetem inkább az evangélium terjedését szolgálja, mert ismerté lett az egész testőrségben és mindenki más előtt is, hogy Krisztusért viselem a bilincseimet. Úgyhogy az Úrban testvéreink többsége fogságom körülményeiből bizalmat merítve, félelem nélkül bátran szólják Isten igéjét. Börtönbe került apostol. Alapvetően nem szégyen volt ez a keresztény közösségen. Politikai, megbízhatatlan, valamiféle sötét árnyék lebeg körülötte. Amikor ezeket a szavakat használom, nem tudom elkerülni, hogy eszembe jussanak azok a testvérek, akiket még személyesen ismertem, igaz, hogy gyermekfejjel, akik maguk is börtönt szenvedtek a Krisztus Jézusért. De azt is tudom, hogy nagyon sokan elfordultak tőlük. És nagyon sokan azt mondták, szó szerint, hogy maguknak keresték. Miért nem tudták befogni a szájukat? Miért kellett nekik evangelizációt tartani? Miért kellett nekik papírokat aláírni? Miért kellett nekik ezeket a dolgokat vállalni, felvállalni, amit az állam nem szívesen látott? Hát persze, hogy nem szívesen látta. Egy kommunista diktatúrában tették azt, amit Krisztusért tenni kellett. És Pál nagyon jól tudja, hogy a filippi gyülekezet számára óriási bátorítás lesz, hogyha megüzeni nekik, megírja nekik, hogy az ő fogsága, miközben sokan esetleg szívesen vennék szégyent foltként, egyébként áldás forrás lett. Evangélium a testőrök között. Evangélium a császári udvarban. Egy egyébként olyan hely, ahova be nem juthatott volna polgári személy olyan egyszerűen. De hát oda zárták Pált. Eszembe jut, amit az Úr Jézus mondott. Ti vagytok a föld sója. Tessék mondani, hogyha egy kiló sót börtönbe zárnak, elmúlik sónak lenni? Azt is mondta, hogy ti vagytok a világ világossága. Ha valaki lámpát gyújt egy sötét helyen, ott annak nem sok esélye van, ugye? Dehogy nem. Hát azt már a kínaiak is tudták, hogy nem lehet akkora a sötétség, hogy ne lehessen érdemes meggyújtani egy gyertyát. És Pál apostolnak a személye a benne lakó Krisztus miatt bevilágította ezt a sötét területét az emberi társadalomnak. Ott szólalt meg az evangélium, ahol a legkevésbé várták volna, vagy a legnagyobb híjával voltak ennek. Hiszen a társadalom krémje, ahogy szokták mondani, a felső 10 000, akkoriban egyébként Rómában ez nem is felső 10 000 volt, csak felső néhány ezer, sokszor úgy gondolja, hogy az ő gazdagsága megmenti őt az örökké való következményektől is. És Pálnak az üzenete nagyon józanítóan, amolyan világító fáklyaként kellett, hogy felragyogjon ott a börtönben. És sokan a császári udvarból is megtalálták Krisztust. Onnan is tudjuk, hogy a filippi levél végén ott van egy megjegyzés, hogy köszöntenek benneteket a velem levőek, kiváltképpen azok, akik a császár udvarából valók. Ez egy elképesztő ajándék, hogy Isten az ő szolgáját ebben az emberileg lehetetlennek tűnő helyzetben arra használja, hogy lelkek meneküljenek meg a kárhozattól. Azt is el kell mondani, hogy ugyanakkor voltak olyanok is, akik elérkezettnek látták az időt arra, hogy a terepet átvegyék. Tessenek csak nézni a 15. verstől. Némelyek ugyan irigységből és versengésből, mármint hogy szólják az Isten igéjét, de mások jó akaratból hirdetik a Krisztust. ezek szeretetből, mert tudják, hogy az evangélium védelmére rendeltettem, azok pedig számításból, nem tiszta lélekkel hirdetik a Krisztust, mert azt hiszik, hogy gyötrelmet okoznak nekem a fogságomban. Lehet, hogy nem én vagyok az egyetlen, aki azon gondolkozott, hogy hogy lehet úgy prédikálni, hogy közben úgy kisandít az ember valahonnan a szószék mögül, vagy az ige hirdetési vázlata mögül, hogy a mai kor szavaival éljek, és azt nézi, hogy na, elég rosszul esik a másiknak, hogy még sincs rám szükség annyira, hát megy minden tovább ő nélküle is. Vége az ő korszakának, hát lejárt, hát megy ez tovább. Hú, de csúnya szavak ezek, ugye? De hát amikor irigységből, vagy rámenőségből, nagyravágyásból, pozícióvágyból szólal meg az evangélium, az lehet áldás. És a börtönben levő Pál nem veszíti el a józanságát. Azt mondja, nekem az élet Krisztus, mert miről is van szó? Egyedül arról, hogy bármelyik módon, akár színlelésből, akár meggyőződésből Krisztust hirdetik, és én ennek örülök. Sőt, még inkább örülni fogok, mert tudom, hogy az üdvösségemre válik a ti könyörgésetek és Krisztus lelkének segítsége által. De ez nem azt jelenti, hogy Pál, miközben ezt leírja, ne lenne tudatában annak, hogy mi zajlik azoknak a szívében. És azt akarná elérni, hogy hát akkor a filippiek adjanak hálát ezekért az álszent emberekért, ezekért az hamis lelkű tanítókért. Tessenek csak a harmadik fejezethez lapozni. A harmadik fejezet 17. versétől ezt fogja írni Pál. Legyetek követőim, testvéreim, és azokra figyeljetek, akik úgy élnek, ahogy mi példát adtunk nektek. Tehát nem azokra, akik mondják a magukét, még ha látszólag dogmatikai szempontból rendben is lennének a dolgok, amiket beszélnek. Figyeljetek arra, ahogy élnek, és vessétek egybe azzal, amit tőlünk láttatok. Ha egyezik, rendben van. Még egyszer szeretném hangsúlyozni. Itt nem csak a tanításnak kell egyezni, ezt már az Úr Jézus is elmondta annak idején, hogy amit a farizeusok mondanak, arra figyeljetek oda, azt tartsátok meg, egyébként ahogy élnek, a semmiképpen ne kövessétek. De nem fejezi be itt Pál, itt jön egy nagyon kemény jellemzést, mert sokan élnek másképpen, akikről sokszor mondtam nektek, most pedig sírva mondom, hogy ők a Krisztus keresztjének az ellenségei. Az ő végük kárhozat, Istenük a hasuk, és azzal dicsekszenek, ami a gyalázatuk, mert földi dolgokkal törődnek. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk. Megkérdezheti valaki, szabad ilyen jellemzést adni, ami kedves testvéreinkről, hát lehet, hogy megtévedtek szegények, de hát igazán nem szabad ilyen keményen beszélni róluk. Miért nem ez az igaz? És hogyha másképp beszél Pál, föl fogja ezzel áldozni Filippi testvéreknek a bizalmát, a hitét, az etikáját? Mi nagyon sokszor felejtjük el, hogy amikor a bűn mellé odaállunk és elhallgatjuk, akkor ezzel áldozattá teszük azokat a gyengébb testvéreinket, akik nem is képesek talán fölismerni, hogy miről van szó. És Pál ezt nem akarja. Miközben azt mondja, hogy én örülök, hogy hirdeti Krisztust, mert tudja, hogy a Krisztus evangéliuma majd elvégzi a maga munkáját. De azt is akarja, hogy ne ezen a nyomon induljon el senki a filippi testvérek közül se. Testvéreim, sok mindent kell végig gondolni. Például a mi viszonyainkról, kapcsolatainkról. Őrizzen az Úr bennünket attól, hogy hamis lelkű emberekké váljunk. Amen. Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, és ez a többes szám nagyon indokolt, hiszen tucatnyian vagyunk jelen a Bibliaórán, akik arra várunk, hogy végig gondolhassuk együtt ennek a különös igének, vagy ige csokornak az üzenetét. Már is szeretnélek benneteket is köszönteni, akik velünk együtt tanulmányozzátok ma is az Isten igéjét, és hogy ne húzzam az időt, már is adom az első hozzászólónak a szót. Remélem, mindenkinek áldás lesz a mai beszélgetés is.
3: Én ahhoz a gondolathoz kapcsolódok először, hogy Pál és a filippi gyülekezet között milyen baráti, bizalmi kapcsolat volt, hogy azonnal Pál is beszámol a helyzetéről, ahogy megérkezik az adománnyal a testvér Filippiből, és Pálnak is elmondják a filippi gyülekezetben levő dolgokat, mintha nem telt volna el hosszú idő. Nem tudom, hogy ti éltetek már meg olyat, hogy valakivel nagyon rég találkoztatok, hosszú idő telt el, és ott folytatódik a beszélgetés szinte, mint ha 5 perccel korábban hagytuk volna abba. Nekem már többször volt ilyen élményem, és nagyon érdekes dolog, mert ez azt mutatja, hogy a szív, az Isten által egybekötött szív, a Szentlélek által egybeszerkesztett testvéri közösség, az nem függ attól, hogy most egy hete találkoztam, 5 perce, vagy netalántán 2 éve, hanem az ember érzi a másikban azt a lelket, azt a testvéri támogatást, Isten szent lelkének azt a hullámhosszát, ami teljesen elsöpör minden akadályt, és nem azon múlik, hogy mennyire élő egy kapcsolat, egy barátság, egy testvéri kapcsolat, hogy mennyire sűrű a találkozás. Persze jó, ha sűrű lehet, de nem mindig lehet sűrű, akár távolság miatt, akár egyéb akadályok miatt, de Isten szent lelke lerombolja ezeket, és az ember ugyanolyan békességgel, bizalommal tud beszélgetni, akár nehéz missziós kérdésekről is. Például nem titok, hogy jó pár ilyen lelkipásztor vagy lelkipásztor feleség van, akivel ilyen kapcsolatban vagyunk. Tudom, hogy ő meg fog érteni, és én is megértem, amit ő mond, mert ugyanaz az Urunk. És olyan jó látni, hogy Pál apostol mögött is volt ilyen gyülekezet, mert nem lehet úgy folytatni a missziót, hogy az ember teljesen magányos. Kellenek társak, és én itt nem csak anyagiakra gondolok, miközben az is szükséges, de kellenek lelkitársak, imádkozó társak, éppen azért, mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik.
4: Én is nagyon meghatottam ettől a kapcsolattól, ami Pál és a gyülekezet között volt. Ahogy Anikó mondta, ez több síkon van ez a kapcsolat, egy személy és egy gyülekezet között. Részben anyagi területekről volt szó, amit Pál meg is köszönt, hogy gondoskodtak róla. A másik az a szívtől szívig való kapcsolatok, amit szintén Anikó emlegetett, és van egy másik kapcsolat, az pedig az imában való hordozás. És nagyon meghatott itt az első fejezetben az, ahogy mondja Pál, hogy hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok, és mindenkor, minden könyörgésemben örömmel imádkozok minnyájatokért. Ez egy szüntelen való imádkozás lehetett, és ahogy ő magam előtt elképzeltem, hogy szinte a tagokat végig sorolta maga előtt, a Jóisten előtt, és végigmondta az ő szükségeiket. Engem is intett ez, hogy vajon nekem a gyülekezettel milyen a kapcsolatom. Hogy észreveszem a szükséget, hogyha az anyagi vonatkozású, vagy ha valaki lelki terheket cipel, akkor a szívem mozdul-e a másik szíve felé. A másik legfontosabb pedig az egymást imában hordozni, mindez a pedig a közös cél érdekében, az evangélium terjedésének az érdekében történik.
5: Én megmondom őszintén, nekem a gondolataimat igazából nagyon egy úgymond mellékvágány ragadta meg az igehirdetésből. A Filippi gyülekezet és Pál apostol kapcsolata során elhangzott az, hogy mennyire fontos a közösségvállalás, és hogy Lídia megnyitotta az otthonát, és hogy ennek kapcsán hogy elhangzott az is, hogy a korai keresztényeknek nem voltak imaházaik, templomaik, hanem az otthonaikat nyitották meg, és hogy minden helyen a családok voltak, a központok, a bázisok. És ennek kapcsán egy kicsit elkalandoztak a gondolataim, és nagyon-nagyon sok olyan példa jutott eszembe, hogy valóban hány és hány gyülekezetben jártam, ahol igazából egy nagyon-nagyon áldott közösség volt, egy nagyon jól működő gyülekezet, aminek úgymond a magját néhány hitben nagyon erős, nagyon összetartó, mélyen megtért család adta. Tovább is mentek a gondolataim viszont, hogy nagyon fájó szívvel kell, hogy megállapítsam azt, hogy az, hogy szétesnek a családok, az nagyon is jellemző a korunkba. Tehát, hogy egyre több olyan családot látok, akár a környezetemben is, akik teljesen tönkrementek, pedig úgymond egy hívő család voltak, és hogy mennyire fontos az, hogy tényleg nagyon-nagyon sokat imádkozunk a családokért. Mert hogyha ők szétesnek, akkor igazság szerint a központok, a gyülekezeti bázisok esnek szét. és ezáltal a gyülekezeteink, a misszióink mennek tönkre.
6: Bizonyára ti is tapasztaljátok, hogy mostanában állandóan csak a panaszkodás veszi körül az embert, de mindenre. Semmi nem jó, minden ellen, lázadás, panaszkodás. Nagyon-nagyon ritkán hallok hálaadást, vagy pozitív megközelítést, és most ezért is figyeltem fel újra erre, hogy Pál azt mondja, hogy megtanultam szűkölködni és bővölködni is, de máshol pedig írja, hogy megtanultam, hogy minden körülmények között mindenben elégedett legyek. Ezt én ki is írtam külön magamnak, mert nagyon fontos, és mivel sokat beszélek telefonon olyanokkal, akikkel már nem tudunk összejönni, mindig próbálom ezt mondani, mert tényleg rettenetesen elkeserít engem ez az állandó elégedetlenség, ami körülveszi az embert. Holott nekünk most igazán nincsen erre okunk, mert ennél sokkal nagyobb problémákkal, tragédiákkal küzdöttek az eleink. És ha Tibor a prédikációban emlegette a kommunista diktatúrát, én most kapcsolódom Naomihoz, hogy jelenleg szerintem pedig liberális diktatúra van, és ez szintén ugyanolyan veszélyes, mert az, hogy a családok szétesnek, az, hogy az isteni teremtettséget teljes mértékig félredobva abszurd kapcsolatokat hirdetnek és erőltetnek, ez mind-mind a kis közösségek szétverésére irányul. És ezt már többször elmondtam, de megint ismételnem kell, mert engem ez nagyon foglalkoztat, a mi elgyávulásunk. Az, hogy nem vagyunk képesek arra, hogy komolyan, bátran kiálljunk a saját hitünk mellett, a Szentírás tanítása mellett. Én mindig vártam azt, hogy a nagyobb egyházak

0: vettem meg, eddig sose vettem ezt észre, de amikor olvastad, hogy az ajándék, amit küldtek Pálnak, az ajándék kamatozik. Ezt valahogy eddig sose vettem észre ezt a mondatot, és én úgy eszem észre, hogy ez a kamatozás, ez egy szellemi törvény lehet, mint ahogy vannak ilyen törvények, hogyha az egyik ilyen, hogyha tiszteld anyádat és apádat, hogy hosszú életű legyél a Földön. Tehát ez is, ha ezt teszed, akkor ezt kapod. Tehát vannak ilyenek, vagy az, hogy mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata a ti javatokra. Tehát ez neked lesz jobb, hogyha ezt teszed. Eszembe jutott az eset is, amikor a vérfolyásos asszony ért Jézus ruhájához, és ettől meggyógyult, mert valami olyat tett, ami egy szellemi törvény alapján neki gyógyulást hozott, anélkül, hogy Jézus tudta volna, hogy most valakivel jót tesz. Nagyon sok ilyen van a Bibliában is. Én próbálom ezeket így jobban összegyűjteni, és valahogy figyelni ezekre a törvényekre, mert úgy néz ki, hogy vannak Isten által teremtett szellemi törvények, ami nem normális a fizikai létben, hogy ha segítel, akkor az neked áldás lesz. Hogyha segíted Isten országának a képviselőit, vagy akik ezért tevékenykednek, akkor az neked kamatozik, az neked jó az. Tehát ezek olyan dolgok, amik Isten igéje benne vannak, és hogyha komolyan vesszük, akkor csodálatos dolgok történhetnek meg ezáltal az életünkben, mert ezáltal Isten folyamatosan áldást áldásra halmozva tud átadni nekünk, mert komolyan vesszük ezeket a dolgokat. És ezért is ez az ajándék, hogy kamatozik, ez eddig nem vettem észre az igébe, de nagyon tetszett ez a kifejezés, hogy az ajándék, amit adtatok, az kamatozik.
1: Én egy igeverssel kezdeném a hozzászólásomat, amikor azon az igében, hogy egymás terhét hordozzátok. Nem csak a filippi gyülekezet tudta, hogy Pál apostol hol van, milyen állapotban van, mire van szüksége. A többi gyülekezet is tudta, mert azt mondja Pál, hogy a többiek nem törődtek vele, milyen magyarra fordítom, egyedül csak ti. Engem azért ragadott meg ez az ige, mert én 20 éves fiú voltam, amikor a gyülekezetből küldtek velem ajándékot egy olyan kis gyülekezetbe, amelyiknek csak néhány, azt hiszem 6-8 tagja volt, és valamit építeni akartam. És annak a kis gyülekezetnek a nyugdíjas lelkipásztora ezt az igét küldte velem vissza az ajándékozó gyülekezetnek, hogy megkaptam mindent. Pál apostol azt mondja, hogy arra adtátok, amire szükségem, együtt voltatok velem, vállaltátok a szükségleteimet, és azt kaptam meg. Sok gondolat van bennem, de egyet még, ha szabad, elmondok. A lelki pásztornak a függetlensége, amiről szóltál az ige hirdetés közben. Hát az a rettenetes dolog, amikor valaki eladja magát. Nekem 3 fiam van, nem mondom a nevét, a középső azt mondta, legalább tudjátok, hogy a munkámat meg lehet fizetni, de engem senki nem vehet meg. És én ezt nagyon szeretném minden lelkipásztornak a szívére, meg az elméjébe átültetni, hogy a lelkipásztor nem eladó, maradjon szabad. Legyen Istenre hangolt, nem a hallgatókra hangolt, és ha Istenre hangolt, akkor amit az Isten mond, azt mondja a hallgatóinak. Tetszik, nem tetszik, azt mondja a Pál apostol, hát nem mindenkinek tetszik. Mondja Timóteusnak, hogy hirdesd az igét. Nem azt mondta, hogy ha valakinek nem tetszik, hagyd ott őket, hanem hogy hirdesd az igét, alkalmas, alkalmatlan az idő, szabad van. Anikó mondta egyszer a prófétától, hogyha szólsz, ment vagy. Ha nem szólsz, akkor tőled kérem számon. Hát hogy erősíteném meg valakiben azt, ami az ő bűnei? Most vallást fogok mondani. Egy református lelkipásztornak hallgattam a magyarázatát, épp a Mera rádióból. Kint volt Németországban, és azt mondta neki ott egy német lelkipásztor barátja, hogy ő összeadja az egy nem.

0: jövőeket. Azt kérdezte ez a lelkipásztor a némettől, és hogy állsz az Isten elé? Hogy tud egyeztetni azzal, ami a Bibliában van? Hát most ez a divat. Ne menjünk a divat után. És ne szóljuk azt, ami divatos, meg amit hallani akar a fül, mert azt mondja az apostol, hogy viszket a fül.
1: Még Naomihoz visszatérve a családdal kapcsolatban, illetve Rézen Klárához, hogy az, hogy megtanulni, hogy hogyan szűkölködjünk és bővölködjünk, az is a családban indul el. A szülőknek nagyon nagy szerepe van ebben, hogy akár tudatosan, akár észrevétlenül, de mi az, amit átadnak a gyerekeknek a mindennapokban, hogy mi az, ami elég, mi az, ami szükséges, mi az, ami extra dolog, és a gyerekeknek az egész életét meghatározhatja az, hogy a szülők hogyan viszonyulnak az őket körülvevő dolgokhoz, akár az anyagi, akár a lelki dolgokhoz, mert úgy fognak megtanulni a gyerekek szűkölködni, bővölködni, hogy a szülők példáját látják. És ez igaz a gyülekezettel kapcsolatos dolgokra is. És amit mondtál, Tibor, hogy milyen vegyes volt a gyülekezet összetétele, nagyon-nagyon vigyázzunk arra, hogy nehogy mi akarjuk meghatározni, hogy milyen legyen a gyülekezet összetétele, mert ez nem a mi tulajdonunkban van ez a döntés. Akiket Isten odahoz a gyülekezetünk közelébe, őket el kell fogadnunk. Nem elvtelenül, és nem a bűnös életvitelükkel együtt, de magukat, a személyüket, a megváltott személyüket el kell fogadnunk. Nincs olyan opciónk, hogy akire Isten azt mondta, hogy neked kegyelmet adok, és szívesen látlak, azt mi ne látnánk szívesen. Sajnos még most is van sok olyan gyülekezet, ahol megengedik maguknak ezt a luxust, pedig ezzel saját maguk alatt vágják a fát, és a saját jövőjüket teszik tönkre. Ezen érdemes mindenkinek kell gondolkodni a hallgatók közül is, hogy amikor ilyen közösségbe mennek, egy gyülekezeti közösségbe, hogy esetleg ilyen félszavakkal, vagy valamilyen előítéletes dolgokkal nem mennek-e szembe Isten munkájával.
2: Valahol feltették a kérdést, hogy kicsoda a legerősebb ember a Bibliában. És volt felelet, hogy Sámson meg Dávid, de Sámson nem volt elég erős, mert azt mondja az íge, hogy akinek nincs önuralma magán, az olyan, mint a kerítés nélkül való város. És valaki azt mondta, hogy Pál apostol volt a legerősebb, mert neki mindenre volt ereje a Krisztusban. Ez nekem nagyon nagy dolognak tűnik, hogy egy beteges, akinek tövis adatott az oldalába, a sátán angyala gyötörje, tud lenni a legerősebb.
3: Pál meghatott szintén engem az a dolog, hogy a negyedik részben úgy kezdődik, hogy akiket szeretek, akik után vágyódom, örömöm és koronám. Ez olyan becézgetés, mint hogyha egy másik személynek mondana személyes vallomást valaki, és ez egy gyülekezetnek szól, és Pált ez a szeretet nem tartotta vissza attól, hogy észrevegye az egyes testvérekben benne levő hibát, ami aktuális volt éppen abban a gyülekezetben, és azt gondolom, hogy a szeretetének egy másfajta aspektusa az, hogy ő az intést felvállalta. A mai gyülekezetekben sajnos szeretetből nem működik az intés, de azt gondolom, hogy aki például egy házasságban él, ugye ez az egyik legnagyobb szeretet kapcsolatunk, mi is a férjemmel megbeszéltük, hogyha valami olyat láttunk egymásban, ami nem csak nekünk nem kedves, de Krisztusnak sem, akkor fogunk szólni egymásnak, mert nekünk kézen fogva kell menni a mennyország felé, és egymást oda besegíteni. És Pál ezt a munkát végezte annak ellenére, hogy kapott onnan anyagi támogatást, de nem volt lekenyerezve, hogy nem inthet.
4: Ami így a Filippi levél tanulmányozása közben eszembe jutott, és akárhányszor olvasom a Filippi levelet, mindig megdöbbenek azon a hihetetlen szeretett kapcsolaton, ami ki tudott alakulni a gyülekezetnek egy lelkipásztora, vagy a lelkipásztora és a gyülekezet között, hogy milyen módon tudott Pál is megnyílni saját magáról. Ugye tudjuk, hogy próbált ő megnyílni más gyülekezet előtt is. Azt mondja egyik helyen, hogy a szívünk kitárult előttetek, korintusiak, de nem az mi szívünkben van kevés hely irántatok, hanem a ti szívetekben van kevés hely, mi irántunk, mondja ezt Pál önmagára és a munkatársaira. Olyan jó, hogy ez Filippiben nem így volt. És pont ebbe a szeretett kapcsolatba fért bele az is, hogy aztán azt a két testvérnőt, amiről Etinén is beszélt, megintette. És pont ebbe fért bele az is, hogy el tudta fogadni az anyagi támogatást. És úgy gondolom, hogy a lelki pásztoroknak is, mivel ők is emberek, kellene, hogy legyen a gyülekezetekben egy olyan légkör, amiben maguk a lelki pásztorok is meg tudnak nyílni, úgy, mint ember, és úgy, mint húsvér szolgálja az Istennek, aki hát ugyanúgy néha beteg, néha gondokkal küzd, és nem lenne sokszor, én azt látom, hogy sok lelki pásztor küzd azzal, hogy próbál úgy viselkedni, úgy gondolkodni, vagy egy gyülekezetben úgy élni, mint hogyha ő sérthetetlen lenne, ő megbánthatatlan lenne, és valahogy úgy, mint akitől elvárás az, hogy minden vonatkozásban, minden körülmények között a maximumot adja, ő neki nem lehetnek rossz napjai, ő neki nem lehetnek fájdalmai. Én azt gondolom, hogy valahol nem jók ezek a légkörök, hanem olyan jó lenne, hogyha a gyülekezet meg tudná teremteni azt a légkört egy lelkipásztor számára, hogy egy lelkipásztor is tudna ember lenni. Én ezt látom példaként a Filippi gyülekezetről, hogy ez egy ilyen gyülekezet volt Pál számára. Tudott az lenni, aki. Ez számomra annyira példaértékű és annyira felemelő dolog.
5: Számomra az is egy rendkívül fontos dolog ebből a Filippi levélből, hogy Pál, aki ha talán egy kicsit könnyebb fogságba is, de hát mégiscsak fogságba volt, és azért az nem egy csodálatos dolog, ha valakihez hozzá vagyok láncolva, mégis a Szentlélek jó illatát kellett árassza, hogyha le tudta azt írni, hogy a testőrségben is már vannak követői. Tehát az ember, ha beleképzeli magát egy ilyen helyzetbe, hogy Pál ilyen körülmények között is úgy tudott mozogni az ottani emberek között, hogy az evangéliummal meg tudott nyerni pogány, hitetlen embereket. Ez az egyik gondolatom, a másik az, hogy Pál apostol tudott nagyon keményen is inteni, meg fogalmazni a leveleiben, de ugyanakkor, és ez nagyon kedves számomra, kedves igém is, tudott bíztatni, mert itt is azt olvastuk, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, be is fejezi a Jézus Krisztus napjára. És én sokszor, amikor úgy saját magam fölött elszomorkodok, mert éppen megint valami bűn lelepleződött az életemben, vagy szeretetlen voltam, vagy feleslegesen megbántottam valakit meggondolatlanul, akkor utána mindig olyan jó, hogy mondhatom azt, hogy Uram, te elkezdted bennem a te jó munkádat, és hiszem, hogy ezt be is fogod fejezni.
6: Én Klárihoz kapcsolódnék egy kicsit, mert már az ige hirdetés alatt, amikor szóba került ez a testőrségben terjedő evangélium, eszembe jutott Wilhelm Busch neve, aki a második világháború idején élt és szolgált, mégpedig a náci Németországban. Hát az ige hirdetései miatt többször volt börtönben, mert nyíltan hirdette az evangéliumot, és ez nem tetszett a fasisztáknak. És ő beszámol arról írásaiban, hogy a legsötétebb kihallgatások közben is Isten adott lehetőséget a bizonyságtételre. Néha úgy, hogy egyszerűen a cellájában kérdezték a hitéről, és ő rájött arra, hogy olyan helyen van a cella, hogy tulajdonképpen visszhangzik az egész börtön, és jó hangosan válaszolt az Úr Jézusról, jó hangosan tett bizonyságot, és mindenki hallgatta az ige hirdetését. Néha Isten azért enged meg nehézséget, persze ezt kívülről mondani könnyebb, de azért enged be időnként egy kórházi szobába minket, mint beteget, nem mint látogatót, vagy azért enged meg nagyon nehéz élethelyzeteket, mert valahogy be kell jutnia az evangéliumnak egy olyan területre, ahova talán nagyon nehéz lenne más úton, módon bejuttatni az örömüzenetet. Viszont ha egy nehéz helyzetben levő ember, mert egyetértek Klárival, lehet az bármilyen, úgymond lájtos fogság, az fogság az fogság, ha valaki ott hívő emberként él és mozog és cselekszik, és 24 órába, mert látják, minden pillanatban látják az embert, akkor az egy olyan bizonyságtétel, amit el lehet utasítani. Nem biztos, hogy megtér a másik, de hogy találkozik az Úr Jézussal, az biztos. Onnantól kezdve már az ő személyes döntése, hogy elfogadja a kegyelmet, amit bemutatott az az ember az életén keresztül, vagy elutasítja. Nem könnyűek ezek a bizonyságtételi lehetőségek, de Isten néha ilyen nehéz iskolában is vezet minket. Ezek nagyon nehéz tantárgyak, és nem mondom, hogy könnyű belőle jól vizsgázni. Ez csak úgy lehetséges, amit ugyancsak elhangzott már ez az ige, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Ezt az igét különben én is nagyon sokszor használtam magamnak is biztatásul, hogy, és sokszor úgy éreztem, hogy lehet, hogy Isten egy kicsit erősebbnek gondol annál, mint amilyennek én érzem magam, de ő tud erőt adni a nehézségek között, és ő tud rajtunk keresztül másokat megszólítani.
0: Én visszatérek megint még egy kicsit az ajándékhoz, mert engem ez nagyon foglalkoztat, ez a gondolat. Tessék megnézni, hogy micsoda pedagógiai érzéke van Pálnak, amikor először elmondja azt, hogy nem a szükség, a szűkölködés mondatja velem, amit mondok, szinte megalapozza, hogy ráépítse majd azt, amit később mondani akar a filippi gyülekezetnek, és nem megsérteni akarja a többi gyülekezetet, hogy nem ajándékoznak, hanem Pál apostol arra akarja felhívni a figyelmet, hogy mi is az ajándék. Én is vallom, hogy a misszióhoz is kell anyag. Ez legyen pénz, vagy bármi nemű ajándék, ezt én is vallom. De az ajándék az kettős. Van testi küldetése, és van lelki küldetése. A testi az, hogy az én testvéremet megajándékozom azzal, amiben szükölködik. A lelki vetülete pedig az, hogy az ajándéknak, vagy a gyülekezet ajándékozása a gyülekezetnek a lelki fogmérője, vagy ahogy itt Pál apostol mondja, a gyümölcse. Mert a fösvény ember az nagyon nem érzi a gyümölcsnek az ízét, mert savanyú az arca élete minden napján, még akkor is, ha édes gyümölcset eszik.
4: Anikóhoz kapcsolódva én is ismertem egy testvért, egy katolikus lelkipásztor testvért, aki pannonhalmi bencés tanárként kezdte, és elkerült a gulág lágerbe. Ott nagyon szörnyű körülmények közt élt, és arra jött rá, azt mondja, hogy őt az Isten azért vezette oda, hogy az ott lévő emberekben lelket öntsön, az Istenről bizonyságot tegyen, és így kialakítottak egymás között. Úgy mondták, hogy a túlélésnek a négy szabályát, amit egymás közt kialakítottak, ezt alkalmazták és próbálták túlélni azt a rettenetesen nehéz életkörülményt, amiben voltak. És pont ugyanezt mondta, hogy Ő neki azért kellett oda menni, hogy világítson és bizonyságot tegyen a Jóistenről.
7: Nagyon szépen köszönöm a hozzászólásokat, de sajnos az óra kegyetlen ellenségünk, és már megint ott tartunk, hogy azt kell mondanom, hogy ennyi fért a mai Biblia órába, de őszintén remélem, hogy miközben ezekről a dolgokról gondolkozunk, az jut eszünkbe, hogy ezt a gyülekezetet formálta Isten, és Pált is formálta Isten, és a filippieket Pálon keresztül is formálta Isten, és Pált a filippi gyülekezeten keresztül is formálta Isten, és az ő szent lelkének a jelenléte volt az, amiért Pál azt mondhatja, hogy mindenre van erőm. Nem azt mondta, hogy olyan fantasztikus edzettségi állapotban vagyok, hogy meg se kottyan nekem a börtön. Ő azt mondta, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Megköszönöm a hozzászólásaitokat és hallgatóinak megtisztelő figyelmét. Ezzel a műsorral legközelebb egy hét múlva találkozhatnak ugyanezen a csatornán. Őszintén remélem visszajönnek, hiszen folytatjuk a filippi gyülekezetnek a lelkületével, a harcaival foglalkozó bibliatanulmányunkat. Isten békességét kívánom minden hallgatónak. A viszonthallásra!

0: hír összeállításunk következik.
1: Megjelent a tanévrendje a magyar közlönyben. Megjelent a magyar közlönyben a 2026-27-es tanév rendje. Kiderült, mikor kezdődik és ér véget a tanév, mikor lesznek az őszi, téli és tavaszi szünetek, változnak a kompetenciamérések, és új projekt nap is érkezik az iskolákba. Lanner Judit, oktatási miniszter kiemelte, a rendelet a legfontosabb időpontok rögzítése mellett arról is szól, hogy milyen iskolát szeretnének építeni. Elmondta, hogy a következő tanévben első alkalommal jelenik meg a Gyerekek és Diákok Hangja projektnap. Lanner Judit kitért arra, hogy nagyobb mozgásteret adnak az iskoláknak a témanapok és témahetek megszervezésében is. A rendelet szerint a köznevelésben a 2026-27-es tanév első tanítási napja 2026. szeptember 1-e, kedd, az utolsó pedig 2027. június 18-a péntek. A tanítási napok száma 180. Az iskola utolsó befejező évfolyamán, valamint a szag gimnáziumban 12. évfolyamán az utolsó tanítási nap középfokú iskolákban 2027. április 30. péntek a két évfolyamos részszakmákra való felkészítést folytató szakiskolákban 2027. május 28. péntek. Már csak napok vannak hátra. Figyeljen minden szülő a tanévkezdés előtt. Hamarosan véget ér a nyári lazítás, és újra becsengetnek az iskolákban. A 2026-27-es tanév szeptember 1-én kedden indul, így a családoknak már tényleg csak néhány napjuk van az utolsó simításokra, a tanszerek mellett azonban másra is érdemes figyelni, hogy az első reggel ne kapkodással és kellemetlen meglepetésekkel induljon. A 2026-27-es tanév első tanítási napja szeptember 1-e, azaz kedd lesz, ezért érdemes időben végigvenni, hogy minden készen áll le az első becsengetésre. Elsőként érdemes átnézni az iskola vagy az osztályfőnök által küldött tájékoztatókat. Sok intézmény külön listát ad arról, mire lesz szüksége a gyereknek. Szeptember 7-éig lehet jelentkezni az őszi érettségire. Az október-novemberi érettségi vizsgákra szeptember 7-éig lehet jelentkezni, közölte az oktatási hivatal. Az érettségizők rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. A tájékoztatás szerint az őszi vizsgaidőszakban érettségi vizsgákat a kijelölt középiskolák és a kormányhivatalok szerveznek, amelyek listája, valamint a jelentkezés benyújtásáról szóló legfontosabb információk megtalálhatók az oktatási hivatal honlapján. Közölték, hogy 2026-ban az őszi érettségi vizsgaidőszak október 12-től november 20-áig tart. Az írásbeli vizsgákat október 12 és 22 között tartják, az emelt szintű szóbeli vizsgák november 5 és 9, a középszintű szóbeli vizsgák pedig november 16 és 20 között lesznek. Az időjárásról még nyári meleg az idő. Ma vasárnap gyengén felhős napos idő lesz, csak néhol eshet eső. Északnyugati szél és 30-35 fokunk van. Hétfőn felhős napos idő lesz, csak kevés helyen esővel. A déli szél megélénkülhet és 31-36 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Breviáriumok.
0: jeles alkotók ma is érvényes gondolatait elevenítjük fel.

0: Szenci Molnár Albert református lelkész, nyelvtudós, filozófus, zsoltárköltő, egyházi író, műfordító a 16.-17. század fordulóján. Fő célja az volt, hogy a protestantizmus szellemi közkincsét közvetítse a magyar reformátusoknak, a nyugati népeknek, bemutassa magyar nyelv és szellem teljesítményeit. Legfontosabb művei, szótára, nyelvtana és zsoltár fordításai.
1: Az, ki nem jár hitlenek tanácsán, és meg nem áll a bűnösök útján, az csúfolóknak nem ülő székökben, de gyönyörködik az Úr törvényében, és arra gondja mind éjjel-nappal, ez így ember nagy boldog bizonnyal.
0: Mert az gonoszok nagy fönnyen forgódnak, udvaroltatnak nagy kevélségben, midőn a rosszak fölmagasztaltatnak, és az jó ember nincs böcsületben.
1: Némelyek igen bíznak pénzekben, és dicsekednek az ő kincsekben, de senki nem váltja meg atya fiát, nem adhatja meg Istennél válságát.
0: Bizonyára múlandó az ember, ki magának sokat ígér, mint az árnyék, az ember elmúlik, mégis szorgalmatoskodik.
1: Ne bízzatok hívságtokban, hamis ragadozástokban, múlandó dolgon ne kapjatok, hogyha sokasul kincsetek, ahhoz ne bízzék szívetek, mert nem állandó gazdagságtok.

0: Lelkem igen háborodik, ínségiben ő bánkodik, kesergek szívemben, uram, meddig hágysz engem eképpen veszekednem, ez nagy gyötrelemben.
1: Én hajam szálánál többen vannak, az, kik engemet ok nélkül gyűlölnek. Én ellenségim szertelen erősek, és engem eltörleni akarnak. Noha semmit nem vöttem senkitől, de mégis én nékem kell megfizetnem.
0: Mit félnék én az gonosz időben, hogy gyarlóságom engem elejtsen, midőn ellenségem azon vagyon, hogy engem láb alá tapodjon?
1: Úristen, segíts és tarts meg engem, mert az vizek szinti lelkem ígérnek. Közepén vagyok a sáros mélységnek, kiben csak nem elsüllyed én fejem. Az árvizek összeütnek rajtam, az kiáltás miatt torkom errekedt, én szemeimben megfogyatkoztam, midőn várom az te segedelmedet.
0: Ki tudná bűninek számát esetinek, és ki gondolhatná meg én sok bűneimet, titkos vétkeimet? Uram, nékem bocsásd meg!
1: Porhamu nékem kenyerem, melyet ételgyanánt észem. Italom, könnyeimmel elegyítem, mint vízzel. Az te nagy haragod miatt, kinek tüze úgy föllobbadt, hogy engemet fölemelél, és ismét a földhöz ütél.
0: Tarts meg engemet, ó én Istenem! Mert reménységem vetem csak te benned, azért az Úrnak mondjad ezt, lelkem. Én Uram vagy te, örvendek te néked, eszkivől nem kérkedhetem semmivel, hogy néked használhatnék jó tétemmel.
1: Az, ki szolgál néked, Uram, tanul tőled nagy jó tanúságot, és azt, ha megtartja, jól leszen ő dolga, mert vészen jutalmot.
0: Dicsérlek téged, Úristen, és áldlak teljes szívemben, és a te csodatételidet hirdetem jó téteményeidet.
1: Te benned, Uram, vígadok, nagy örömömben tombolok, és az te fölséges nevednek szép dicséreteket éneklek.
0: Uram, ha én porrá leszek, tégedet hogy dicsérhetlek, igazságot hogy hirdessem? Hallgasd meg, Uram, kérésem, könyörülj rajtam, szabadíts meg, légy kegyelmes, Uram, és tarts meg.
1: Szolgádat őrizd meg, kevélségtől tartsd meg, ne essék ez bűnben, és én tiszta lészek, semmi bűnt nem tészek, járok te kedvedben.
0: Szájamnak szólása, szívem gondolatja, kedves legyen te néked. Adjad, ó én Uram, és erős kőszálam, hogy ne védsek ellened.

0: Az Úr bír az egész földdel, és minden benne élőkkel. Ővé ez földnek kereksége, kit az tengeren építőt, folyóvizekkel környülvőt, kiben meglátszik bölcsessége.
1: Én nyelvem és lantom, már serkeny föl, Isten dicséretire zöndőj föl. Jó hajnalban én ágyamból fölkelek, és éneklek nagy dicsőségedről. Uram, téged minden népnek hirdetlek.
0: Mert mind az égig fölhat jó voltod, az fölhőköt éri igazságod. Dicsőségedet láttasd meg az égen, és jelensd meg nagy hatalmasságod minden embereknek, ez egész földön.
1: Öröködbe, Uram, pogányok jöttek, és szent templomodat megfertőztették, Jeruzsálem városát elrontották, és széllel nagy kőrakásokra hánták.
0: Szolgáidnak testek, az kik megölettek, adattak az hullóknak, húsok te szentidnek ételül vettetnek az mezei vadaknak.
1: A városon nagy sok vért kiontának, az sok vér, mint vizek széllyel folyának, tövének oly szörnyű öldökléseket, nem lőn ki eltemetné az testeket.
0: Az mi szomszédságunk csúfságot űz rajtunk, az kik környülünk laknak minket nem böcsülnek, sőt csak megnevetnek, csúfolnak és rútolnak.
1: Kergesd meg forgószeleddel, nagy rettegéssel ijeszd el, szélvésszel háborítsd meg őket, ő orcájukat szégyenítsd meg, hogy tégeded esmerjenek meg, és böcsüljék te szent nevedet.
0: Az embereket te meghagyod halni, és ezt mondod az emberi nemzetnek, legyetek porrá, akik porból lőttetek, mert ezer esztendő előtted annyi, mint az tegnapnak ő elmúlása, és egy ének rövid vigyázása.

0: örüljön az ég hangossággal, az föld örvendjen vigassággal, a tenger zúgjon, az mező zengedezzen, és az erdő az Úr előtt nagy hálaadással.
1: Az Isten eljő törvényt tenni, és ez földön mindent ítélni. Ez világot igazsággal, az népeket tisztasággal ítéli, s az jókat megmenti.
0: Az Isten által minékünk lészen erős győzedelmünk, és ő megszabadít bennünket, megtapodja ellenségünket.
1: Imádlak téged, üdvözítőmet, ki engem választál szegény szolgádnak. Nékem, szolgáló leányod fiának, föloldozád minden kötelimet.
0: Áldozom néked hálaadással, nevedet minden nép előtt hirdetem, és az, mely fogadást azelőtt tettem, megállom minden előtt vígsággal.
1: Az Úr nevét síppal és dobbal dicsérjétek lanttal, kobozzal, légyen hegedőknek zengése neve dicséretire.
0: Mert az Isten az ő népit igen szereti híveit, a szegényeket segíti, sok jókkal szereti.
1: Dicsérjétek az Urat, áldjátok ő szent voltát, dicsérjétek mennyekben, hol országol kegyessen, ő nagy dicsőségében. Dicsérjétek hatalmát, melyből ő dicső voltát, minden veheti eszében.
0: Dicsérjétek őt kürtben és ékes éneklésben, hegedőben, lantokban és hangos citerákban az Úrnak zengedezzetek. Sipokban, virginákban és hangos orgonákban örvendjetek az Istennek.
1: Az Urat cimbalmokban és egyéb szerszámokban mindnyájan dicsérjétek. Citerát pengessetek az Úrnak nevét dicsérvén, és minden lelkes állat dicsérje az nagy Urat, dicsőség Istennek. Ámen.
0: Az Úr én nékem őriző pásztorom, azért semmiben meg nem fogyatkozom. Gyönyörű szép mezőn engemet éltet, és szép kies folyóvízre legeltet. Lelkem megnyugodtja szent nevében, és vezérl engem igaz ösvényébe.
1: Mint az szép híves patakra a szarvas kívánkozik, lelkem úgy óhajt Uramra, és hozzá fohászkodik. Te hozzád, én Istenem, szomjúhozik én lelkem, vajon széned elejében mikor jutok? Élő Isten!
0: Te benned bíztunk, elejétől fogva, Uram, téged tartottunk hajlékunknak, mikor még semmi hegyek nem voltanak, hogy még sem ég, sem föld nem volt formálva. Te voltál, és te vagy erős Isten, és te megmaradsz minden időben.

0: Kedves hallgatóink, a gondolatokat közreadta Sümeginé Tóth Piroska és Török Attila.
1: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
2: Áhítat, augusztus 30-a. Galatákhoz írt levél 5. fejezet, 1-től 6. versig. Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Íme én, Pál, mondom nektek, hogy ha körülmetélkedtek, Krisztus semmit sem használ nektek. De ismét bizonyságot teszek minden embernek, hogy aki körülmetélkedik, köteles az egész törvényt megtartani. Ha törvény által akartok megigazulni, elszakadtatok Krisztustól, a kegyelemből pedig kiestetek. Mi ugyanis a lélek által hitből várjuk az igazság reménységét. Mert Krisztus Jézusban nem számít sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit. Jézus valódi szabadságot ad a szélsőségektől, a bűn és félelem uralmától, a szabadosságtól, a kegyelemmel való visszaéléstől, valamint a vallásosságtól, a törvénykezéstől. Míg az első szembetűnőbb, addig a másodikat nehezebb leleplezni, mert a magunkkal hozott, megtérésünk után megmaradt szokások, életünkbe beépült gyakorlatok formájában szinte az identitásunk részévé válik. Nem leszünk hívőbbek az önmagunk által kreált kegyességi gyakorlatoktól, kiválogatott törvényeskedéstől. Ha nincs tévénk, attól nem vagyunk szentebbek azoknál, akiknek van. Vagy ha nem eszünk húst, az sem jelent előnyt a hitéletben. Ha a magunk ereje és elképzelése alapján akarunk megigazulni, igazzá, bűntelenné válni, akkor a kegyelmet hatályon kívül helyezzük az életünk fölött, vagyis megvetjük. Ha fontosabb, hogy böjtöljek és ott legyek az ima alkalmakon, de azok lényegét, Jézus előtt való hálás és alázatos megjelenést elvetem vagy elfelejtem, ha hangsúlyosabb a szép ruha a gyülekezetben, de otthoni csendességeink, rendezett kapcsolataink és mindennapi életszentségünk háttérbe kerülnek, semmi hasznunk nem lesz abból. Sőt, még a gőg és büszkeség, valamint a kiégés csapdájába vihet bennünket. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Közelíts minden új naphoz azzal a vágyjal, hogy megtalálj engem. Mielőtt kikelsz az ágyból, én már jó ideje készítem azt az ösvényt számodra, amely átvisz a mai napon. Tudatos tervezéssel elhelyezett kincsek vannak az utad mentén. E kincsek némeike próbatétel, amelyek rendeltetése, hogy megszabadítsanak a földhöz ragadtságtól. Mások pedig áldások, amelyek jelenlétemet fedik fel. A napfény, virágok, madarak, barátságok és ima meghallgatás. Nem hagytam el ezt a bűn nyomorította világot. Még mindig bőségesen jelen vagyok benne. Keresd hát a mélység kincseit, ahogy ezen a napon is áthaladsz. Rám fogsz találni útközben.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Kolossébeliekhez írott levél második fejezet, második és harmadik vers, Ézsaiás könyve 33. fejezet, 6. vers.

0: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat, Erdészné Kárpáti Juditot hallják. Jelenkorunk egyik egyre inkább teret nyerő gondolata az ember biológiai kötöttségeinek és az objektív igazság létének tagadása, ezzel együtt pedig a biblikus emberszemlélettől való eltérés. Vendégünk dr. Újlaki Győri Anna, mentálhigiénés szakember, hosszú évek óta foglalkozik szexualitást érintő különféle témákkal. Azt tudható rólad, hogy a biblikus szexualitás, ezen belül a homoszexualitás, a gender, transgender és az online pornó használat a fő fókuszba állított témáid. Hogyan alakult ez ki? Miért pont ezekkel foglalkozol?
1: Jó néhány évvel ezelőtt elkezdtem olyan keresztény magyar forrásokat keresni, amik az online pornóval kapcsolatosak, mert akkor olyan élethelyzetben voltam, hogy szükségem volt információra ezzel kapcsolatban. És azt tapasztaltam, hogy angol nyelven nagyon sok jó anyag elérhető, vagy elérhető volt, mondjuk egy 10 évvel ezelőtt, magyarul viszont keresztény, megbízható jó anyagokat nem találtam. És ahogy egyre többet olvastam, meg tanultam ebben a témában, úgy, mivel azért sok átfedés van az online pornó és a homoszexualitás gender témáiban, egyre több olyan anyagot is találtam. Mindannyian, de főleg a fiatalok nap mint nap ki vannak téve folyamatos hazugságoknak ezekben a témákban. Az én vágyam, meg célom, hogy az igazságról beszéljek szeretetben nekik. Ahogy Jézus azt mondta, ezt ő magáról mondta, hogy megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket, és ott az eredetiben az igazságot lehet valósággal is fordítani. Ugyanígy én is a valóságról szeretnék mindenkinek beszélni.
0: Tehát nagyon meghatározó számodra az, hogy Isten hited van. Mégis mit jelent számodra a biblikus szexualitás?
1: Ez alatt azt értjük, hogy mi az a design, amit megérthetünk a Bibliából, ahogy Isten beszél arról, Isten igéje beszél arról, hogy ő férfivá és nővé teremtette az embert az ő saját képmására. És a Biblia első könyvének az első fejezete már foglalkozik azzal a kérdéssel, ami nekünk most itt egy bizonytalansági pont, hogy egyáltalán van-e értelme férfiról és nőről beszélni, holott ez nem pusztán egy vallásos hiedelem, hogy vannak férfiak és nők, hanem ez a biológiai valóságunk, függetlenül attól, hogy mi róla a véleményünk. És ez például egy ilyen tény. És ezen túl, amikor biblikus szexualitásról beszélünk, akkor arról a nagyon különleges céljáról beszélünk a szexualitásnak és a szexnek, amit szintén az igében látunk, hogy válaszolva arra a kérdésre, hogy miért nem mindegy mondjuk Istennek, hogy én kivel mit csinálok a hálószobám falain belül, mikor és kivel és hogyan. Azért, mert Isten beszélt arról, hogy mire kaptuk a szexualitásunkat. Azt gondolom, hogy része annak, hogy miért, hogy átéljük azt, hogy kapcsolatra vagyunk teremtve. Végeredményben ő vele, de ezt a mély kapcsolódást át tudjuk élni, ugye legmélyebben emberi módon a házastársunkkal, férfi és nő. És akkor itt jön be az a képbe, hogy na, miért egy férfi, miért egy nő. Pál apostol ír arról, hogy ahogy a férfi a nővel van, az valami különleges módon egy ilyen tökéletlen képe annak, ahogy Jézus és az egyház van egymással. Ugye Jézus a vőlegény egy ilyen önfeláldozó, kizárólagos, szenvedélyes, mindent odaadó kapcsolatban van az ő egyházával, és hogy ezért nem mindegy Istennek, hogy ki, hogy, merre, meddig, hogyan éli meg a szexualitását.
0: A férfi-nő kapcsolatának a sérültsége is erőteljesen közrejátszik abban, amit tapasztalunk, hogy megjelent a gender gondolat felé való nyitást vákumszerűen szippantja magába a mai ember, meg a köztudat ezt az egészet, hogy legyünk ne csak férfi és nő, hanem lehet máshogy is.
1: Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon összetett az, hogy miért tudott most ennyire berobbanni a gender ideológia, transgender ideológia az emberek gondolkodásába. Először visszamennék ahhoz a kérdéshez, hogy a homoszexualitásnak és a nemi identitás zavarnak, ami ugye a transgender kifejezés mögötti valós állapot, amikor valaki úgy érzi, hogy rossz testben van. Tehát mind a két állapotnak a nemi identitás zavar van a gyökerénél. Nagyon-nagyon bonyolult folyamatok mentén alakul ki a nemi identitás zavar, de az egyik meghatározó eleme az az apával való kapcsolat. Úgy történik a nemi identitás kialakulása egy ilyen rendkívül leegyszerűsített módon, hogy ilyen 1-4 éves korunk körül alapozódik meg. Ez ugye egy nagyon korai életkor, és ha itt valami sérülés van, az elindíthat valakit később az azonos nemű vonzalom irányába, vagy akár a megmaradó nemi identitás zavarba is. Azt látjuk, hogy alapvetően több fiú érintett mind a két témában. Azért, mert amikor megszületünk, akkor mindannyian az édesanyánkkal vagyunk egy ilyen szimbiotikus kapcsolatban, és hogyha az anya kapcsolat és az apa kapcsolat is kielégítő, és úgy rendben megy, akkor egy kislány 1-4 éves kor körül azt mondja, ez zajlik benne, hogy hát én eddig anyával voltam összenőve, és én alapvetően olyan vagyok, mint anya. Ez egy könnyebbnek mondható életfeladat ahhoz képest, amit a fiúgyermeknek kell tudni meglépni, hogy én eddig anyával voltam összenőve, mindent tőle kaptam, de én alapvetően olyan vagyok, mint apa. Én fiú vagyok. És ez egy sokkal sérülékenyebb lépés, és megint mondom, hogy ez egy nagyon-nagyon bonyolult folyamat, és nem azt jelenti, hogy ha valakinek sérült a anya vagy apa kapcsolata, akkor biztos, hogy erre az útra kerül. Lehetnek testi adottságok, hormonális eltérések, amik szintén nem predesztinálnak valakit arra, és a legnagyobb részt a pszichoszociális közösségek,

0: A Lélekhangoló műsorban dr. Újlaki Győri Anna mentálhigiénés szakemberrel beszélgetünk. Nyilvánvaló, hogy az első évek annyi mindent meghatároznak. Vissza lehet nyúlni ide, meg lehet-e gyógyulni ebből, hogyha ilyen mélyek a gyökerei, illetve mit lehet tenni az első években, ha próbálunk tudatos szülők lenni, vagy segíteni, vezetni, erősíteni a gyerekeket?
1: Kezdeném a végével, hogy mit tehetünk. A gyerekeink a kimondatlan dolgainkat is megérzik. Az, hogy én hogy vagyok nőként önmagammal, a saját szexualitásommal, a férjem hogy van az ő férfiségével, hogy vagyunk mi egymással, mint házaspár. Látnak minket megölelni egymást. Egymást emeljük abban, hogy apa ilyen, anya meg ilyen, vagy cikizzük apát, hogy nem úgy pelenkáz, ahogy én. Az a kisgyerek hogy éli meg, hogy az anyukája emeli a férfiakat, vagy folyton negatívan beszél róla? Van-e bántalmazás a családban? Ezek mind nagyon-nagyon erős hatások. A szexuális bántalmazás az teljesen egyértelműen el tud vinni ilyen irányba, de ha mondjuk egy gyerek tapasztal fizikai bántalmazást, akkor is úgymond dönthet úgy, hogy na jó, én ebből a nemből nem kérek. De ha mondjuk egy ilyen abszolút átlagos, szerető családi közegről beszélünk, akkor én azt gondolom, hogy azt tudjuk tenni a gyerekeinkért, hogy mi magunk foglalkozunk a saját sérüléseinkkel, akár a szexualitás terén. Hogyha egy szülő elkezd gyógyulni, akkor ez kihat az egész családra. Azzal tesszük a legtöbbet egyébként a gyerekeinkért, ha szeretjük a házastársunkat. És azt hangsúlyozni, nyilván ezt csak akkor tudjuk, hogyha szintén ezt éljük, hogy milyen jó az, hogy Isten férfivé és nővé alkotott minket. Milyen jó, hogy apa ilyen, amilyen, így csinálja a dolgait, és nem úgy, ahogy én. És a másik kérdésedre pedig, hogy meg lehet-e gyógyulni, ez is egy nagyon-nagyon nagy téma, nagyon összetett. Az egy jó hír szerintem, hogy az átélt nemi identitás zavar, az átélt azonos nemi vonzalom nem egyenlő azzal, hogy valakinek transzgender emberként kell élnie, vagy melegként, vagy leszbikusként kell élnie. Ugyanúgy, ahogy heteroszexuálisként is átélünk olyan késztetéseket, vagy olyan vágyakat, amiket nem fogunk kiélni, mert igazából keresztény vagy nem keresztény ember mindenki szabályozza bizonyos szexuális késztetéseit. Nagyon-nagyon jó hír, hogyha valaki átél például azonos nemi vonzalmat, és még nem kezdett el felvállaltan melegként vagy leszbikusként élni, akkor sokkal könnyebb visszafordulni, és ezért van nekem annyira szívemen a prevenció. Azt gondolom, hogy Magyarországon nagyon jó helyzetben vagyunk, hogy nekünk szabad beszélni arról, hogy nem muszáj ráállni egy pályára csak azért, mert átélünk bizonyos vonzalmakat, nem vagyunk ezeknek kitéve. És a gyógyulás kérdése, én úgy látom, hogy ahogy Isten az életünk más területein is van, hogy csodát tesz, az a ritka, amikor mondjuk valaki azt mondja, hogy egyik pillanatról a másikra Isten elvette ezt vagy azt a akár függőségemet, akár fizikai betegségemet, akár mondjuk egy ilyen hatalmas identitásbeli vagy vonzalombeli kérdést. És vannak olyanok, akiket pedig úgy gyógyít Isten, hogy azt tudják mondani, hogy ez többé engem nem határoz meg, átél azonos nemű vonzalmat, de úgy döntött, hogy ezt nem éli ki. És ez nagyon igazságtalannak tűnhet, de ha belegondolunk abba, hogy a biblikus szexualitás és Isten igéje ugyanezt a mércét teszi egy egyedülálló heteroszexuális elé is. És számomra ez is különleges felismerés volt, ami szerintem még fontos lehet itt, hogy tudjuk azt, hogy nem

0: Isten, amikor megteremtette a világot, mindenre rámondta, hogy ez jó. Azt hangsúlyozza a világ, hogy de nekem az lesz a jó, hogyha végre teljesen nő lehetek, transzgender, nem váltó, műtétenesek. Át, mert valóban azt tűnik jónak egyébként, hogyha valami vágyunk teljesül.
1: Azt mindannyian átéltük, hogy sokszor egyrészt olyan dolgokra vágyunk, amiről tudjuk, hogy nem tesz jót nekünk, másrészt nagyon sokszor változnak a vágyaink. Egyik évben ez, másik évben az. És éppen ezért nem divatos arról beszélni, hogy léteznek objektív igazságok, ugyanilyen dolog a biológiánk is, ahogy mondtam, hogy egészséges emberekről beszélve a férfi test arra való, hogy megtermékenyítsen, a női test pedig arra, hogy életet tudjon adni. És igen, lehet arról beszélni, hogy ha valami hiba van a dologba, akkor mi van, de az esetek leges-leges legnagyobb százalékában, aki nemet akar váltani, az nem ebbe a kategóriába esik, hanem biológiailag teljesen egészséges. És ugye a transgender ideológiának az az alapgondolata, hogy vannak olyan emberek, akik rossz testbe születtek. Én egy női testbe zárt férfi vagyok. Tehát, hogy mintha az agyam az lehetne férfi úgy, hogy én amúgy nő vagyok. De ehhez nem kell kereszténynek lenni, hogy azt ki tudja mondani, hogy ez egy valótlanság, mert minden testi sejtünkbe bele van írva, hogy férfiak vagy nők vagyunk. Ha 100 év múlva kiásnak a régészek egy csontot, meg tudják mondani a DNS-éből, hogy az egy férfinek vagy egy nőnek volt a csontja. Akármi is az én véleményem, ez egy valóság. A design része, mondjuk egy, itt a mikrofon előtt ülünk, a mikrofont is elkezdhetem használni hajszárítóként, vagy megpróbálhatom beledugni a vízbe, de akkor nem rendeltetése szerint használom. Ugyanígy vagyunk mi emberek, hogy nekünk keresztényként egy plusz, hogy tudjuk azt, hogy Isten beszéde is alátámasztja azt, ami a valóságunk. De ehhez nem kell feltétlen kereszténynek lenni, és azt tudjuk, hogy a nemi identitás az a gondolatainkban van, az, ami nem születünk, hanem az kialakul, ahogy mondtam, 1-4 éves korban megalapozódik, de az életünk során, ahogy érnek minket a tapasztalatok, a pubertás is segít ebben, kialakul, hogy én fiú vagyok, aztán férfi vagyok, vagy lány vagyok, nő vagyok, de hogy a gondolataink azok nem egy ilyen testünktől elválasztható valami, mert ugye az az alapgondolat, hogy a test meg a személyiség az így szétválasztható, én egy női testbe zárt férfi vagyok, hanem a gondolataink azok egy testi szervünkbe, az agyunkba fogalmazódnak meg. Tehát a testünk és a személyiségünk egyszerűen nem szétválasztható egymástól. Ilyenkor azt mondhatjuk, hogy a nemi identitásom vagy helyes, a valósággal megegyező, vagy helytelen. És akkor eldönthetem, hogy a gondolataimat próbálom meg a testi valóságomhoz alakítani, ezt mondja mondjuk egy segítő kapcsolat, vagy egy pszichoterápia, vagy egy lelkisszel beszélgetés. A mai mainstream viszont azt mondja, nem, a gondolataim és az én érzéseim sokkal fontosabbak, mint a testi valóságom, alakítsuk a testet a gondolataimhoz. Ezzel az a baj, hogy tudjuk azt, hogy az első években jellemző egyfajta eufória, de tudjuk azt, hogy nemhogy nem változnak az öngyilkossági mutatók, hanem 10 évvel a nemváltás után hihetetlenül megugrik. Nem őket látjuk a médiában, hanem a egy-két napja, egy-két éve nemet váltott embereket, és egyszerűen azt tudom mondani, hogy ha valaki még nem is keresztény, csak egyszerűen próbálja a tényeket megvizsgálni, akkor is arra a következtetésre jut, hogy ez valahogy nem jó megoldás. Arról nem is beszélve, hogy nagyon sokan vannak most már a detranzícióban, akik viszont azt gondolták, hogy ők arra vágynak, hogy nemet váltsanak, és megbánták.
0: Igen. Erről sem hallunk sokat. De ahogy készültem az interjúra, találtam egy oldalt elég gyorsan, ahol egy ezen átesett férfi ember segít.
1: És most már nagyon-nagyon sok fiatal is van, tehát fiatal tinik, legtöbben lányok, mert most egy olyan hullámba vagyunk benne, ahol lányok akarnak tömegesen, tini lányok nemet váltani, úgyhogy nem éltek át gyerekkorukba semmiféle nemi identitás zavart, ahol legális már akár 9 éves kortól a pubertás blokkoló. Amerika több államában, Kanadában abszolút jellemzőek ezek az ügyek, de európai országokat is találunk, ahol egyáltalán nem kell 18 évesnek lenni ahhoz, hogy valaki már hormonokat kapjon. Amerika több államában akár 9 éves kortól is, ha akkor elindul a pubertás, akkor pubertás blokkolóra teszik a fiúkat vagy a lányokat. Ez azt jelenti, hogy néhány évig leállítják az egészséges fejlődést, mondván, hogy ez csak egy pauzgomb, amit bármikor felengedhetünk, és ott folytatja a fejlődést, ahol abba hagyta. A statisztika viszont azt mutatja, hogy az a gyerek, akit már állítottak a pubertás blokkolóra, az 13-14 évesen 100%-ban megy tovább az ellenkező nemi hormonra, ami például lányok esetében a tesztoszteron, és ennek nem kell nagy pszichológusnak lenni, hogy lássuk az okát, hogyha egy fiú kihagyott 2-3 évet a fejlődésből a kortársaihoz képest, nem mutál, le van maradva a testi fejlődésben, nem fogja hirtelen úgy érezni, hogy ő mégiscsak fiú akar lenni, a lányoknál ugyanígy nem menstruál, nem nőiesedik, nem fog hirtelen megerősödni abban, hogy mégiscsak nő akar lenni, és a pubertás blokkoló és az ellenkező nemi hormon együtt már egy életre sterilizál. És 14-15-16 évesen még az embernek nem az a legfontosabb gondolata, hogy lesz-e vajon gyereke, de 20 pár éves korában már elképesztően fontossá válik. És ha belegondolunk ebbe, hogy ugye az az érv, hogy csak nehogy öngyilkosak legyenek, inkább legyen egy, ezt mondják a szülőknek tényleg, hogy mit akar anyuka, inkább, hogy legyen a lánya helyett egy fia, vagy egy meghalt gyereke. És akkor nyilván azt fogja mondani a szülő, hogy hát persze, inkább azt akarom, hogy akkor váltson nemet, csak éppen azt nem mondják el, hogy mennyi egészségügyi kockázattal jár, ugye nem lehet a hormonrendszerbe úgy beavatkozni ilyen iszonyatosan erős módon, hogy az ne legyen káros a szervezetre, a csontritkulás, daganatokra való hajlam, elhízás, akár szív- érrendszeri betegségek valószínűsége hihetetlenül megnő. Arról nem is beszélve, hogy pont a szexuális fejlődés is kárt szenved az olyanoknál, akik már gyerekkorba elkezdik a tranzíciót, és egyszerűen például egy lánynak nem fejlődik ki rendesen a hüvelye, egy fiúnak a hímnemi szerve, és magára a szexuális örömre se lesz úgy alkalmas, és számomra döbbenetes, hogy pont egy olyan témában, amikor ugye a vágyakról beszélünk, és ez a valóság, és a mostani generáció van ilyen kísérleti stádiumban.

0: A Lélekhangoló műsorban dr. Újlaki Győri Anna mentálhigiénés szakemberrel beszélgetünk. Mit látsz, hogy itt Magyarországon azzal a tudásanyaggal rendelkező fiatalok körében, ami nyugatról már bejött ebben a realitásban, hogy itt még nem kérhetnek mondjuk nem változtató műtéteket, hogyan érdemes beszélgetni ezekről velük?
1: Én azt gondolom, hogy őket azért vonzza nagyon ez az egész azért is, hogy hát mindenkit hagyjunk úgy, ahogy ő szeretne lenni, mert a mai nyugati kultúránknak az egyik legnagyobb értéke az elfogadásnak nevezett valami. Érdemes tőlük olyan dolgokat kérdezgetni, hogy mit értünk az alatt, hogy elfogadás. A keresztényekre is szokták mondani, hogy a tietek az a szeretet meg az elfogadás vallása, de hogy hogyan definiálunk egy fogalmat, az nem mindegy. Vagy mit értek szeretet alatt azt, hogy mindent megadok neked, mindent úgy csinálok, ahogy te szeretnéd, vagy az én szeretetem az olyan, hogy a te javadat keresi, és minden, amit teszek, az abból fakad, hogy neked jót akarok. Én szeretek a fiataloknak arról is beszélni, hogy ilyen nulladik lépésként, hogy egyáltalán létezik-e igazság. Mert hogyha csak a te igazságod meg az én igazságom van, akkor te azt gondolod, hogy a férfi meg a nő van, én meg azt gondolom, hogy végtelen gender van. Ugye abban élnek, az alapvetés, az axióma, hogy hát nincs igazság, csak te meg én igazságod van. És igen, van vélemény az, hogy ez a pohár víz, ami előttem van, elég hideg vagy nem, az az én véleményem. Vagy hogy túl kevés van benne, vagy túl sok, az az én véleményem. De hogy a molekulái azok miből állnak, az nem az én véleményem kérdése. És akkor így, ho-ho, lehet, hogy az emberrel kapcsolatban is vannak ilyen nem véleménykérdések, hanem dizájnbeli ügyek, ami vagy tetszik nekem, vagy nem, de attól az én véleményem az nem változtat rajta. Vagy például a Love is Love-ról beszélgetni velük, hogy annyira jól hangzik, hát, hogy a szerelem, az csak jó lehet. Oké, és mi van egy viszonnyal? Ahol két felnőtt ember, neki jó ott együtt, de attól az jó lesz? Ott van a feleség, vagy férj, meg a gyerekek. Önmagában attól nem lesz valami jó, hogy nekünk ez jó, meg mi ebben egyetértünk. És nyilván ezek az észérvek, ezek akkor tudnak egyáltalán betalálni, ha azt érzik rajtunk, hogy mi szeretettel vagyunk ő feléjük is, és mindenki felé, aki ilyen dolgokkal küzd. És a szeretet alatt azt értem, amit Jézus is tett, hogy az asszonynak se azt mondta, mikor házasságtörésen kapták, hogy jó, akkor én megkövezlek téged, mert én vagyok a bűntelen, de azt sem mondta neki, hogy tudod mit? Semmi gond. Élj tovább így, hanem azt mondta, hogy én sem ítéllek el téged, menj el, és többé ne vétkezz, hogy valahogy, és azt gondolom, hogy így szerette jól azt az asszonyt, nem akkor, hogyha megerősítette volna, vagy tudod mit, neked igazából ez baromi jó, hogy ebbe a házasságtörésbe benne vagy, és én téged elfogadlak, és szeretlek a szó ilyen értelmében, hanem igazán és valóságosan szerette azt a nőt, és ezért mondta neki azt, hogy nem ítéllek el, és menj el, és ne tedd ezt többé, mert nem jó neked.
0: Mi a jó bizonyságtétel a világ felé, hogy úgy mondjam, a biblikus szexualitás ügyében, és az azt érintő kérdések ügyében, amikről szó esett?
1: Azt gondolom, hogy a Szentírás egészét tanulmányozva, ha valaki leülne, és elejétől végéig, 8-szor végigolvasná a Bibliát, akkor azért nagyon hasonló következtetésekre jutna, ami évezredekig alapvetés volt a keresztény egyházon belül, hogy Isten alapvetően a szexet egy férfi és egy nő házasságon belüli szövetségére alkotta, oda adja és ott engedélyezi. És minden, ami ezen túlmegy, azt az egyháznak néven kell nevezni, és nem szabad ezekben megalkudni, mert ha azt mondjuk, hogy hát igazából mi már annyira progresszíven gondolkodunk, hogy már túljutott az emberiség ezeken a régi meséken, amik a Bibliában a szexualitásról le vannak írva, hát a Biblia egy jó könyv, de ebben nincs igaza, akkor onnantól kezdve mi másban nincs még igaza? Úgyhogy azt gondolom, hogy ami nagyon sokszor visszajött, hogy az egyház is képviselje az igazságot szeretetben.
0: A genderelmélet túlhaladottnak tekinti a férfi és nő kategóriákat. A transzgender ideológia térhódítása kapcsán pedig számos nyugati országban már kiskorúaknak is legálisak különböző kezelések, műtétek, nemi identitászavar esetén. Mindez kihívások elé állítja az egyházakat is, amelyek vendégünk dr. Újlaki Győri Anna szerint vagy idomulnak korunk hazugságokat hirdető szexuális ideológiáihoz, vagy kiállnak az igazság mellett, szeretettel, imádsággal. Azok számára, akik az elhangzottak nyomán többet szeretnének hallani arról, amit a mentálhigiénés szakember képvisel, a gender, transgender és a biblikus szexualitás témáiban, ajánljuk az ő további megszólalásait, előadásait, amelyek megtalálhatóak az interneten. Szeretettel ajánljuk továbbá az Egy Testé podcastet, amelyben Újlaki Győri Anna nagyné Végcsengével szexualitásról, szerelemről, házasságról beszélget nyíltan és szabadon a Biblia tükrében. Elhangzott interjúnkat megtalálhatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján is, a misszió.luterán.hu webcím alatt. Üzenhetnek nekünk e-mailen az evmis@luterán.hu címre vagy SMS-ben a 0620 620 36 79-es számon. Most szeretettel búcsúzunk hallgatóinktól, erős vár a mi Istenünk!

0: Hír összeállításunk következik.
1: A találkozás reményében. Keresztény párkereső nap Debrecenben. A Debrecenben, Budapesten és Veszprémben is több mint 150 jelentkezőt megmozdító keresztény fiataloknak szervezett párkereső alkalmat az első lépés. Idén ősszel újra megrendezésre kerül. Ezúttal ismét Debrecenben, a Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség szervezésében. A mostani 6. rendezvényre is minél több érdeklődőt szeretnének a szervezők elérni, minden keresztény felekezet tagjait hívják és várják az ország bármely pontjáról. A szervezők 20-35 év közötti fiatalok jelentkezését várják. Közölték, mostani 6. rendezvényükre is szeretnének minél több érdeklődőt megszólítani, elérni, akik szívesen részt vennének az eseményen. Beszélgetés indító kérdésekre, témákra, egymás megismerését szolgáló játékokra, feladatokra lehet számítani. Már 15. alkalommal indulnak útnak az édesapák a Mária Pócsi zarándoklatra. Október 9-e és 11-e között rendezik meg az apák zarándoklatát, amely több éves hagyománnyal bír. A résztvevők a Debrecen-Nyiradonyi Mária Pócsi útvonalon érkeznek meg a Mária Pócsi istenszülőhöz. Terdik János pasztorális helynök 15. alkalommal hívja az érdeklődőket, hogy csatlakozzanak a zarándoklathoz, amelyre már lehet jelentkezni. Mit érdemes vinni, hogyan lehet jelentkezni? Az útra csak zarándoktáskával kell készülni. A többi csomagot a szálláshelyre szállítják a segítők. Amennyiben már valakinek van zarándok kendője, imaórás füzete, imakönyve, vigye magával. Érdemes időben jelentkezni. A 0630 749 62 19-es telefonszámon, vagy a terdikek@gmail.com e-mail címen. Külön kérnek jelentkezést a Mária Pócsi érkezés miatt, különösen a vasárnapi ebédigényekről az érkező családtagokkal együtt. Észrevételek. 70 éve kezdődött a nagybaráti lelkész találkozó. 1956. augusztus 28-án kedden a Győr melletti Nagybaráton, ma Győr újbarát, Laborci Zoltán helyi lelkész meghívására találkozott 11 bátor evangélikus lelkész, hogy megértve az idők jeleit és az igei bátorítást, az evangélikus egyházuk megújítását munkálják, közös teológiai alapú beszélgetésekkel, közös imádsággal, egymásra és Istenre való figyeléssel. Az 1956-os esztendő tele volt szorongással és reménnyel, mind a kommunista diktatúra esetleges változását, mind egyházuk szolgálatának új, biblikus alapokra történő visszatérését illetően. Nyilván sok szempontból egészen más viszonyok között élnek, de a 70 éves dokumentum ma is szolgálhatja egyházuk megújulását. Éppen ezért most október 19-én hétfőn 10 órától egyházuk budapesti székházában Észrevételek egykor és ma címmel konferenciát tartanak, melynek részletes programját hamarosan közzéteszik. Az időjárásról még nyári meleg az idő. Ma vasárnap gyengén felhős napos idő lesz, csak néhol eshet eső. Északnyugati szél és 30-35 fokunk van. Hétfőn felhős napos idő lesz, csak kevés helyen esővel. A déli szél megélénkülhet, és 31-36 fok várható.
0: Híreinket hallották. a hit győzelme. A mai időben égető szükségünk van olyan lelkilátásra, amely segít tájékozódni a mindennapi életünkben, döntéseinkben, kapcsolatainkban. Olyan lámpások, amelyek biztosan elvezetnek utunk végső céljához.
2: Itt van a botránkoztató jelen idő. Sok ember, aki belátja, hogy egyedül az istenfélelem rombolja le bennünk épülő Bábel tornyot, és csak azokon lesz Isten pecsétje az őrzőjegy, akik Jézussal járnak, megelégedik azzal, hogy elméletben tudja, hirdeti a hármas üzenetté bomló örökkévaló evangéliumot, de életében nem okoz változást a megismert jó hír. Nekünk keresztényeknek egyre világosabban kellene látni, hogy nem a prédikációink tartalma, hanem életünk tartalmatlansága teszi hitelképtelenné bizonyságtevő szavainkat. Isten gyermekei helyett Isten bába asszonyai akarunk lenni, akik másokat az üdvösségre akarnak segíteni, de maguk nem születtek újjá.

Amikor hiányainkat, alkalmatlanságunkat felismerjük, akkor belső, gyökeres változás, megtérés helyett szeretnénk azzal magyarázni gyengeségeinket, hogy még nem tartunk ott, ahol Isten szeretne bennünket látni. De jövő időben ma nem lehet keresztények lenni. A világnak szüksége van olyan emberekre, akik felfedezték a Jézussal való járás szépségét, örömét. Ha csak a sóhajtozva ábrándozók kórusának dalát éneklem, senki nem fog rám figyelni. Hinni kell, hogy Jézus ma is a megoldás. Ezért a Jelenések könyve sem elégszik meg az emberiség önpusztító poklának bemutatásával, nem is a távoli jövő csalfa vak reményével kecsegtet, hanem azt üzeni, hogy ahol az örökké való evangélium hármas üzenete kibomlik, ott más emberré kell lenni. Isten gyermekei azok, akik Krisztust követve másféle életet élnek. Ezt az új életformát foglalja össze így a könyv. Itt van a helye a szentek álhatatosságának, akik megtartják az Isten parancsait és a Jézus hitét.

A könyv többes számban fogalmaz, mert nem egy kiváltságos emberről, hanem egy közösségről beszél. Az ember élete, a keresztény lét egyes számban elképzelhetetlen. Az ember történeti rendeltetése a világegyetemben, hogy aktív közösségalkotó lény legyen. Szentnek, álhatatosnak, Isten parancsai szerint járó embernek vagy Jézus hitét követőnek lenni egyedül nem lehet. Az ember idegen keresztény, Isten idegen. Ezért Isten gyermekeinek közössége, ami nem intézmény, organizáció, hanem organikus, élő emberi kapcsolatokban megvalósuló élet szükségszerű helye a keresztény ember létének. Az üdvösség közösség Istennel, a teremtett világgal és a másik emberrel. Úgy is mondhatjuk, hogy célba érkezés. Azok leszünk, akiknek Isten eredetileg elgondolt minket. De az üdvösség nem oda át, a földön túl kezdődik, hanem itt a földön. Amikor megszületik bennünk az új, Krisztusi ember. Ezért az üdvösség nem valaha majd lesz, hanem a Krisztusban megtalált élet. Ma még töredékesen, bűneink és gyarlóságaink miatt esendő módon megnyilvánuló formája.

Ma van szükségünk az álhatatosságra, vagyis a békességes tűrésre. Ma kell megtartanunk Isten parancsolatait, hogy azok megtartsanak minket a mai világ, mai kísértései, harcai közepette, és Jézus hitére is ma van szükségünk.

ha a kereszténységet a jövőbe száműzzük, és lemondunk arról, hogy ma adjuk át életünket Krisztusnak, a Krisztus követésünk realitása vészel. Éppen ezt teszi a mai kereszténységet hitelképtelenni az emberek előtt. Magunkat nem tudjuk mássá tenni, de Jézus éppen azért jött el, hogy benne bízva másokká tudjunk lenni az emberek között. A mai ember úgy akar boldog lenni, hogy a világot akarja maga képére és hasonlatosságára alakítani, pedig nekünk kell Krisztus képére és hasonlatosságára visszaalakulni Isten teremtésének igazi szándéka szerint.

bűn rontása azt jelenti, hogy mi legjobb szándékaink ellenére sem tudunk a bűn öngyilkos csapdájából kiszabadulni, és Isten teremtési rendje szerinti emberekké átváltozni. Csak a Teremtő Jézus Krisztusban lehetünk emberek igazán. Akkor igaz lesz, hogy itt van a szentek álhatatosságának, békességes tűrésének helye. Így hoz gyümölcsöt a Jézus hite.

0: A hit győzelme.
1: Mi is a békességes tűrés? Mi is az álhatatosság, vagy más szóval kifejezve, a békességes tűrés? Sokan úgy gondolják, hogy ez nem más, mint a gyenge emberek türelme az őket ért sérelmek elhordozására. Mások valamiféle naív jámborságot értenek rajta, vagy szent fatalizmust. Pedig a békességes tűrés nem más, mint a lélek belső egyensúlyozó szerve. Az a hitbeli felismerés az alapja, hogy a Krisztussal járó embernek nincsen véletlen az életében. Ami velünk történik, azt Jézus a mi javunkra megengedte. Bármi történik velünk, az előbb Isten előtt volt. Enélkül az alapvető gondviselés hit nélkül igazán nem érthető a keresztény élet.

Mi, keresztények, másokért itt élő emberek vagyunk. Ha ezt a küldetésünket megtagadjuk, vagy szolgálati helyünket elhagyjuk, akkor értelmetlenné válik a hívő életünk. Aki csak kulturális keresztény, az nem Jézus követője, csak utánozza Jézus követését. Nem lesz képes a békességes tűrésre. Sokszor azt gondolják a keresztény emberek, hogy a béketűrést önfegyelmezéssel kell elérni. Akkor vagyok béketűrő, ha uralkodni tudok magamon. A béketűrést az aszkézissel tévesztik össze ezek az emberek. De a béketűrés nem bilincs, hanem szárny. Nem az önfegyelemre, hanem Krisztus kegyelmére épül. A béketűrés azoknak az embereknek az életformája, akik átadták magukat Krisztusnak. Ezt az önátadást nem lehet kolostorban vagy világidegen helyen megélni. Aki a mindennapi kötelességteljesítés elől elmenekül egy olyan államvilágba, ahol elképzelései szerint Jézussal jár, az légvárakat épít.

A béketűrésre mindennapi kötelességeink örömteli teljesítése közben van szükségünk. Így a békességes tűrés, az álhatatosság nem negatív előjelű, kívülről magunkra kényszerített tulajdonság, hanem belső szabadság a félelemtől és az aggodalmaskodástól. Ez a Jézussal való együttjárás öröme. Annak a megélése, hogy nem egyedül megyek az úton, hanem jön velem Jézus is, aki biztosan célba ér, és ha megbotlok, akkor talpra segít. Érdemes megvizsgálni ennek a szónak az előfordulását az Új Szövetségben. A szó, hypomone, a hypomoneo igéből származik, és egy összetett szó, ami azt jelenti, hogy valami alatt megmaradni, kitartani, helytállni egészen végig, valamit nem abba hagyni. Az evangéliumok ezt a tulajdonságot tartják az üdvösség elérése feltételének. Jézus szavait idézve, aki mindvégig kitart, az üdvözül.

Sátán minden megtévesztő szándéka arra irányul, hogy bennünket elhitessen, és ezzel azt a belső egyensúlyozó szervünket tönkre tegye. Az ilyen hívő olyan lesz, mint a részeg. Nem tud egyenesen járni, és nem tud reálisan gondolkodni. Hol vak optimista, hol pedig depressziós, élettagadó pessimista lesz. Az ilyen embert Babilon bora részegíti, ami azért a paráznaság haragbora, mert ez az álhatatosság, a békességes tűrés megtagadása, a hűtlenség, a Krisztussal kötött szövetségünk megvetése, elutasítása.

Isten úgy rendezi az egyház életét, hogy hűtlenkedéseink, bűneink nem maradnak következmények nélkül. Ezért megengedi, hogy bűneink következményei visszahulljanak a fejünkre. Ezek a megpróbáltatások. Érdekes, hogy a zsidókhoz írt levél írója ezt a szót használja, amikor a szenvedésekben való kitartásról beszél. Az itt használt görög kifejezés így lehet pontosan fordítani. Álljatok helyt a fenyítésben. Hitbeli győzelmünknek ez az alapja, mert Pál szerint, ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is. Ezért Jakab levele szerint boldogoknak mondjuk azokat, akik tűrni tudnak a szenvedésekben. Jobb álhatatosságáról hallottatok, és láttátok, hogyan intézte a sorsát az Úr, mert igen irgalmas és könyörületes az Úr. Az az álhatatos, béketűrő ember, aki a terhek, a szenvedések elviselésében kitart, megmarad, aki nem elmenekül ezek elől, hanem Krisztus segítségével ember marad az embertelen körülmények közepette is, teljes álhatatossággal.

Az imádságban nem az az ember álhatatos, aki szüntelenül mondja azt, amit Istentől akar, hanem az, aki minden dolgát Istennel beszéli meg. Aki Jézussal jár, az széllel szembefut. Más az értékrendje, mint a Jézus nélkül élő embereknek, ezért sokszor része a szenvedés. Nem azért, mert az ilyen ember mártír szeretne lenni, hanem azért, mert a szeretet másságát nehezen viselik el azok, akik Isten szeretet közösségén kívül élnek. Erről Péter levele így tanít. Ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, az kedves az Isten szemében, hiszen erre hivattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát hagyott rátok, hogy az ő nyomdokait kövessétek.

A béketűrés, az álhatatosság, az egyház alaptulajdonsága. Egyház ott van, ahol az emberek Jézussal járnak, és minden dolguk Krisztusban történik. Ott van egyház, ahol Krisztus a fej, és mi pedig mindnyájan egymás mellé rendelt tagok vagyunk. Nem egyformák, de egyért munkálkodók. Ez állandó életközösséget jelent Krisztussal. Megbetegedhetik a test, meggyengülhetnek a tagok, de ezt nem átszervezéssel, organizációs fegyelemmel, hanem az organikus kapcsolatok helyreállításával kell meggyógyítani. Ehhez szükséges az álhatatosság. Jézus a magvetőről szóló példázatában azt mondja, hogy a jó földbe esett mag béketűréssel terem százszor annyit. A béketűrés Isten igéjének, országa alapelveinek befogadásából jön létre. Mivel a Jelenések könyvében az ég közepén repülő angyal hirdeti az örökkévaló evangéliumot, ennek az evangéliumnak a megvalósulása a békességes tűrés, az álhatatosság.

A kereszténység nem egy ideológia, hanem út, amin járni kell. A kereszténység gyakorlat. A békességes tűrés napi megvalósulása az életünkben. Ezen az úton Jézus a vezetőnk. Ezért imádkozik így Pál a Tesszalonika gyülekezetért. Az Úr pedig irányítsa szíveteket az Isten szeretetére és a Krisztus álhatatosságára.

Krisztus útja nem jól kikövezett országút, hanem sok megpróbáltatással teli küzdelem. De itt születik meg szívünkben az a drága kincs, amit álhatatosságnak mond a Biblia. Az álhatatosság nem más, mint kitartás a jó cselekvésében, még akkor is, ha ez szenvedésekkel jár. A keresztényt nem a külső divatok irányítják, hanem a krisztusi szeretet értékrendje. Ennek érdekében kész a keresztény a szenvedések türelmes vállalására. De ezt csak Krisztus kezét fogva, az ő vezetése alatt tudjuk vállalni. Ezért a békességes tűrés, az álhatatosság, a Krisztus várás elengedhetetlen feltétele.

0: Az egyház nem a tökéletesek közössége, nem is az önmagukat tökéletesítőké. A bűn életünk reális valósága, ami elidegenít Istentől, a másik embertől, a világtól, önmagunk igazi lényegétől is. Csak Krisztusra találva találjuk meg igazi önmagunkat. Így tanuljuk meg, hogy minden, ami velünk történik, nem véletlenül van, előbb Krisztus előtt volt. És akkor fogjuk együtt mondani Pállal a vigasztaló igét, azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Ebben a hitvallomásban születik a béketűrés.
1: A Hit Győzelme című sorozatot hallották, amely Szigeti Jenő írásai alapján készült. Közreműködött Török Attila.

Amikor Saul király üldözni kezdte Dávidot, ő és emberei számkivetetként éltek a pusztában. Ebben az időben Dávid nem támadott senkit, sőt, éppen ellenkezőleg védelmet nyújtott a környék gazdagabb pásztorainak, nyájainak. Különösen Nábál vagyonát őrizte meg a fosztogatóktól. Dávid emberei valóban udvariasan és békésen viselkedtek, és Nábál pásztorai nem szenvedtek semmiféle kárt. Amikor eljött az aratás és a nyírás ideje, Dávid úgy gondolta, hogy jogosan kérhet valamilyen ellátást a szolgálatai fejében. Békés üzenetet küldött Nábálhoz, melyben semmit sem követelt erőszakkal, csak udvariasan kért némi élelmet az emberei számára. Nábál azonban, aki durva, önző és hálátlan ember volt, megvetően visszautasította Dávid kérését, sőt, kigúnyolta őt és múltját is. Ez a sértés olyan mélyen érintette Dávidot, hogy dühében felesküdött. Meg fogja büntetni Nábált és minden férfit a házában.

Abigail okos és istenfélő nő volt, aki nem csak bölcsességgel, hanem bátor, béketeremtő lelkülettel is rendelkezett. Miután meghallotta férje sértő válaszát, azonnal és titokban élelmet, ajándékot készített, majd útnak indult Dávidhoz, hogy kiengesztelje őt. Beszédében alázatosan vállalta a felelősséget. Megpróbálta Dávid figyelmét Isten igazságosságára és a jövőbeli ígéreteire terelni. Emlékeztette Dávidot arra, hogy Isten őt választotta királynak, és hogy nem volna helyén való, ha saját kezével szerezne bosszút. Dávid, amikor meghallotta ezeket a szavakat, megbánta indulatát, és elismerte, hogy Isten Abigailt küldte, hogy megóvja őt a vérontástól. Így a mélyen hívő asszony közbenjárása megakadályozta a tragédiát.

Ez a történet figyelmeztetés az indulat, a bosszú és az elhamarkodott döntések veszélyeire. Dávid, noha Isten embere volt, mégis hajlamosnak mutatkozott a haragra, a vérbosszúra. Isten azonban Abigél által kegyelmesen közbeavatkozott. Azok, akik Isten szolgálatában állnak, nem engedhetik meg maguknak, hogy saját kezükbe vegyék az igazságszolgáltatást. Az indulat sosem vezet jóra. Dávid, akit addig Isten lelke vezetett, hirtelen az érzelmei rabjává vált. A legnemesebb jellemű emberek is hajlamosak lehetnek meggondolatlan döntésekre, ha nem Isten lelke vezeti őket. Abigél szerepe a történet központi eleme. Ő volt az, aki nem csak figyelt mások szükségeire, hanem felismerte a helyzet súlyosságát, és gyorsan, határozottan cselekedett. Nem a férje oldalára állt vakon, hanem az igazság és a békesség mellé. Alázattal szólt Dávidhoz, miközben bölcsességgel emlékeztette őt Isten ígéreteire. Az ilyen nők által Isten nagy dolgokat visz végbe, ők a békesség és bölcsesség eszközei. Dávid felismerte, hogy ha saját kezébe vette volna az ítélkezést, akkor Isten akarata ellen cselekszik, és vér tapadt volna a kezéhez. Abigél beavatkozása megóvta őt attól, hogy elhagyja a szelídség és önuralom ösvényét. Ahogy ez Sámuel első könyve 25. fejezetében is mondja Dávid. Áldott az Úr, aki ma visszatartott attól, hogy vért ontsak, és saját kezemmel álljak bosszút. Ez az esemény Dávid életében mérföldkő volt a jelen fejlődésében.

teret Istennek az igazság szolgáltatásra. Dávid végül megértette, hogy nem az ő feladata a bosszú, hanem, ahogy Pál apostol mondja a rómabeliekhez írott levélben, az Úré a bosszú állás. Isten megoldotta a helyzetet, Nábál meghalt természetes halállal, Dávid pedig tiszta maradt. Az igaz jellem a legnehezebb próbák alatt is megmarad, ha Isten lelke vezeti. Az, aki engedi, hogy Krisztus békéje uralkodjék a szívében, másokat is elvezet az isteni megbékélés útjára.

Legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. Mert az ember haragja nem szolgálja az Isten igazságát. Jakab apostol levele, 1. fejezet, 19. és 20. vers.

0: Isten fiai és leányai. Simon keresztje.
1: A mai ige Máté 27:32. Kifelé menet pedig találkoztak egy Simon nevű cirénei emberrel, akit arra kényszerítettek, hogy vigye az ő keresztjét. Gondolatok az ígéről. A teher túl nehéz volt a legyöngült és szenvedő megváltó számára. A tanítványaival együtt fogyasztott húsvéti vacsora óta sem ételt, sem italt nem vett magához. A Getsemáné kertben sátáni erőkkel kellett megküzdenie. Az egész gyalázatos törvényszéki jelenetet álhatatosan és méltósággal viselte. Amikor azonban a második megostoroztatás után rátették a keresztet, emberi természete nem tudott többet elhordozni, ájultan esett össze a teher alatt. A megváltott kísérő tömeg látta erőtlen és tántorgó lépteit, de semmi szánalmat nem tanúsítottak iránta. Kínzói ekkor fölismerték, hogy képtelen tovább vinni terhét. Zavartan néztek körbe, hogy találjanak valakit, aki tovább vinné a megalázó terhet. A zsidók ezt nem tehették meg. Ekkor cirénei Simon, egy vidékről jövő idegen, összetalálkozott a tömeggel. Hallotta a sokaság gúnyolódó és gyalászkodó beszédét, a megvetően ismételt felszólítást, utat a zsidók királyának. Megdöbbenve állt meg a jelenet láttán, és mivel szánakozva nézte Jézust, a katonák megragadták, és vállára helyezték a keresztet. Simon hallott már Jézusról. Fiai hittek az üdvözítőben. Ő maga azonban nem tartozott Jézus tanítványai közé. A kereszt Golgotára vitele mégis áldás lett számára. Élete végéig hálás volt ezért az isteni gondviselésért, amely arra indította, hogy Krisztus keresztjét önként fölvegye, és ettől kezdve mindig örvendezéssel állt annak terhe alá. A kereszt, melynek viselésére

viselésére Simont kényszerítették, megtérésének eszköze lett. Mélyen megindult Krisztus szenvedései láttán, a Kálvária eseményei és a megváltó szavai eredményeképpen elismerte, hogy ő az Isten fia.

Bibliai idők öröksége. Közmondások tanulságai a Szentírásból. Kárpáti Petronella műsora.

Nem lehet két úrnak szolgálni. A nem lehet két úrnak szolgálni közmondás egy közismert, általános érvényű bölcsességet fejez ki, amely arra utal, hogy nem lehet egyszerre két egymással ütköző érdeknek vagy hatalomnak megfelelni. Ez a szólás is bibliai eredetű, az Új Szövetségben az Úr Jézus hegyi beszédéből való, amit Máté a 6., Lukács pedig a 16. fejezetben jegyzett fel evangéliumában a következőképpen. Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Mivel ez a szöveg nem csak vallási tanítás, hanem erkölcsi és életvezetési alapelv, ezért vált a magyar nyelvben közmondássá. A vallás összefüggésen kívül is gyakran használjuk, például munkahelyi, politikai vagy erkölcsi helyzetekben. Csak néhány példa a nem lehet két úrnak szolgálni mondás használatára. Munkahelyi helyzetben, ha két főnökünk van, és azok ellentétes utasításokat adnak, előbb-utóbb konfliktus lesz. Közéleti értelemben egy politikus vagy a választókat képviseli, vagy a saját érdekeit. A magánéletben is el kell dönteni, hogy valaki a családját vagy a karrierjét helyezi előtérbe. Erkölcsi értelemben véve pedig nem lehet egyszerre tisztességesnek és csalónak lenni.

Érdekes, hogy ennek a szólásnak is van néhány más rokon értelmű változata. Például két lovat egy fenékkel nem lehet megülni. Vagyis gyakorlatilag lehetetlen, mert egyszerre két különböző dolgot képtelenség teljes értékűen csinálni. Két szék között a pad alá esik. Ez a kijelentés nem erkölcsi és gyakorlati jellegű, hanem inkább a döntés hiányának a következményére mutat rá, mert aki nem tud dönteni, végül pórul jár, és mind a két lehetőséget elveszíti. Aki mindenkinek meg akar felelni, senkinek sem felel meg, mondják. Ez pedig arra utal, hogy ne akarjunk mindenkinek megfelelni, mert ez lehetetlen. Tulajdonképpen ehhez hasonló dolgot mondott Jézus is a hallgatóságának, csak más szavakkal, amikor kijelentette, hogy senki sem szolgálhat két úrnak, nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak, mivel nem tudunk megfelelni mindkettő elvárásának. Nem lehetünk tökéletesen elkötelezettek Isten felé, miközben a világi gazdagság és hatalom elsődleges a szívünkben. A mammon a pénzt, az anyagiasságot jelképezi, ami könnyen Istenként foglalhat helyet az életünkben, ha engedjük.

Jézus úgy beszél a mammonról, mint valami szeméről, démoni hatalomról, melynek szolgálata Isten szolgálatával ellenkezik. Vajon mit jelent valakit szolgálni? Ez mindig elkötelezettséget jelent, odaszánást és hűséget igényel, önmagam odaadását annak, akinek szolgálok. Pál apostol is erről ír a római gyülekezetnek levele 6. fejezetében. Avagy nem tudjátok, hogy akinek odaszánjátok magatokat szolgálkul az engedelmességre, annak vagytok a szolgái. Ugyanakkor arra is válaszolnunk kell, hogy kire és mire vonatkozik a két úr. Az egyik urat egyértelműen Istennel azonosítja Jézus. A másik úr alatt viszont olyan hatalmasságot kell érteni, aki Istennel szemben az ellentétes oldalon áll. Jézusnak ez a kijelentése egyértelműen és elsősorban Sátánra vonatkozik, aki az első emberpárt becsapta és a maga szolgálatába kényszerítette. Az Úr Jézus nem azt mondja, hogy nem szabad, és ő nem engedi meg, hogy két úrnak szolgáljunk, hanem azt, hogy ez képtelenség, lehetetlenség, és nem lehet megvalósítani. Hogy miért? Mert a két irányú szolgálat olyan érdek ellentétet jelent, amit lehetetlen egymással összeegyeztetni. Lehet-e úgy szolgálni valakinek, hogy eközben azt a látszatot keltjük, mintha a másiknak is szolgálnánk? Lehet-e semleges területen maradni, és nem szolgálunk egyik úrnak sem?

Életünk a döntések sorozatából tevődik össze, mert mindig választani kell, hogy kinek az oldalán állunk, nincs középút. Csak két út van, az egyik, amely az életre visz, és a másik, ami a halálra. Rajtunk múlik, hogyan döntünk. Senki nem képes egyszerre Istennek és a világi javaknak hűségesen szolgálni, mert mindkettő odaadást igényel. Aki nem adja át magát teljesen Istennek, az egy idegen hatalom uralma alá kerül. Életünk legfőbb urának csak egyet választhatunk, Istent. Nem oszthatjuk meg szívünket Isten és a világ között.

János apostol első levele második fejezetében azt tanácsolja: ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Hajlamosak vagyunk mindig azt követni, ami éppen rabul ejtette szívünket. A bűn rabszolgájává teheti az embert, és az uralkodik rajta. Ilyenek lehetnek az alkohol, a cigaretta, a pénz szeretete, a tisztátalan vágyak, a kábítószerek, amelyek nagyon sok embertársunkat testileg, lelkileg tönkreteszi és fogságban tartja. Azért is nem szolgálhatunk két urat, mint ahogy Jézus rámutatott, mert elkerülhetetlen, hogy végül az egyiket gyűlöljük, a másikat pedig szeretjük. E jelenségnek ez természetes velejárója. Az egymással szemben álló urak más-más dolgokat kívánnak és követelnek meg az embertől. Isten a jó irányba vezet minket, még testi kívánságaink és a világ pedig a másik irányba húznának. Választanunk kell. Amikor Krisztus követésére adjuk szívünket, akkor ezt szeretetből tesszük és hálából, mert életét adta érettünk, hogy nekünk örök életünk lehessen. Ha egy másik urat szolgálunk, akkor saját lényünket fosztjuk meg, mindattól a jótól, amire teremtettünk. Egyedül Jézusnak van jogos és kizárólagos igénye ránk. Őt megilleti az imádat, hiszen saját vére árán vásárolt meg minket a gonosz hatalmától, és felszabadított a bűn rabszolgasága alól.

Ha két urat próbálunk szolgálni, hűségünk is szükségszerűen megoszlik. Ezért kizárólag a Szentlélek segítségével maradhatunk elkötelezettek Istenünk mellett. Az őszinte, hűséges szolgálat minden esetben önkéntes, szabad akaratból és szeretetből történő megnyilatkozás. Tegyük fel a kérdést magunknak, melyik urat akarjuk szolgálni, a teremtő és szerető Istent vagy Sátánt, aki tönkretesz és az életünkre tör. Mert a kettő között valamilyen szintű fontossági értékrendet kellene felállítani az engedelmesség miatt. Isten és a gonosz viszont nem hasonlítható össze. Velük kapcsolatban nem állíthatunk fel értékrendet magunkban. A földi és a mennyei dolgok nem azonos kategóriába tartoznak. A szolgálat természetéből is adódik az, hogy egyszerre csak az egyik úrnak tudunk szolgálni. Ezzel a szolgálattal pedig egyúttal kifejeztük az elhatárolódást a másik úrtól.

mit vált ki belőlünk, és mit von maga után az Isten szolgálatának választása. A szolga mindig keresi azt, hogy mi az ő urának a jó, kedves és tökéletes akarata, és igyekszik minden parancsát teljesíteni. Minden embert az minősíti, hogy kit szeret jobban, és kihez ragaszkodik inkább. Ezt a ragaszkodást nem a szánkkal kell kinyilatkoztatni, hanem a tetteink fognak bizonságot tenni arról, hogy hol van a szívünk. Milyen következménye lesz a különböző irányba elkötelezett szolgálatunknak? Jézus szerint az is lehetséges, hogy valaki az egész világot megnyeri, ha a világot választja. De azonnal hozzátette, mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt van. Ugyanakkor azt is kijelentette, ha valaki az Isten szolgálatában kötelezte el magát, azoknak azt fogja mondani, jól vagyon, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Az a kívánságom, hogy ezt nekünk is mondja majd a manapon, amikor érettünk, visszajön.

Bibliai idők öröksége. Közmondások tanulságai a Szentírásból. Kárpáti Petronella műsorát hallották.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: vigasztalás, biztonság, megelégedettség. A mai ige Sámuel második könyve 23. fejezet 5. verse. Nem ilyen-e házam az Isten előtt, hisz örök szövetséget szerzett velem, benne elrendezett és biztosított mindent. Minden javam, minden örömem belőle sarjad. Gondolatok az igéről. Ez az ige nem egy ígéret csupán, hanem ígéretek gyűjteménye. Egész doboz tele drága gyöngyel. Isten velünk kötött szövetsége pedig a kincstár, amely mindezeket a drágaságokat tartalmazza. Dávid utolsó szavai ezek: de legyenek ma az enyémek. Először is a sóhaj: a dolgok nem úgy mennek nálam és az enyéimnél, ahogyan szeretném. Próbák, gondok és bűnök gyötrődnek mindezektől, kemény a párnám. Azután a vigasztalás: örök szövetséget szerzett velem. Isten elkötelezte magát mellettem, és Krisztus vérével megpecsételte a szövetséget. El vagyok kötelezve Istennel, mert ő elkötelezte magát nekem. Ez nagy bizonyságot ad, mert Isten szövetsége örök, bölcsen eltervezett és megcáfolhatatlan. Nem kell attól félnem, hogy az idő múlásával Isten szövetségének valamely pontja feledésbe kerül a dolgok természetszerű bizonytalansága következtében. Ez a szövetség sziklaszilárd, erre építhetek mind életemben, mind halálomban. Végül megelégedett leszek, nem kell más az üdvösséghez és a boldogsághoz. Istené vagyok, és ez a legfőbb öröm. Én lelkem, fordulj ezen a mai napon is Krisztushoz, akiben kegyelmes Istenünk új szövetséget kötött veled. Fogadd el Krisztust, hogy ő legyen a mindened. Lelkész imakör. Nagy szeretettel hívják a lelkész és lelki munkás testvéreket a szeptemberi lelkész imakörre, amelyet az idén a legidősebb generációra is gondolva egy új helyen, a Szilágyi Dezső téri református templom előtt, az országházzal szemben szeretnék megtartani. Úgy, ahogyan más szeptemberi találkozóik esetén is, most sem hívnak senkit reggelire, ott imádkozhatnak a városért, Budapestért, az országunkért és megtéréséért, ébredéséért. A lelkész imakörbe együtt imádkozásra hívnak lelkészeket, lelki munkásokat és munkatársakat is. Az időpont szeptember 1-e, kedd, 7:30. A helyszín a Szilágyi Dezső téri templom előtt. Igei bevezető üzenetet az imádkozáshoz a szeptemberi szokás szerint az Allianz munkatársai fogják továbbadni számukra. Üzeni mindezeket Szuhánszki Gábor. Felhívás parókusi alkalmassági vizsgálatra. A Déli Evangélikus Egyházkerület püspöki hivatala parókusi alkalmassági vizsgálatot hirdet. A szóbeli vizsga időpontja és helyszíne november 10-e, kedd, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöki hivatalában. A vizsgálatra holnap, augusztus 31-ig lehet jelentkezni a deli.kerület@luteran.hu e-mail címen. Az időjárásról: még nyári meleg az idő. Hétfőn felhős napos idő lesz, csak kevés helyen esővel. A déli szél megélénkülhet, és 31-36 fok várható. Kedden szakadozik a felhő, és kisüt a nap. Néhol eshet eső, az északi szél megélénkül, és 28-35 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit a folytatásban. Világosság a világnak. Beszéljünk mindig arról, hogy Isten mit akar üzenni ennek a világnak, még az utolsó napokban is, utolsó percekben is akár. És most ismét Turci Árpád testvér szeretné azokat a gondolatokat megfogalmazni, amiről az egyházak, főleg most nyáron, mindegyik foglalkozott. Hiszen nem csak táborok, hanem zarándoklások is voltak. Nagyon sok, és ezek mind inkább olyan felekezetköziek, vagyis akármelyik egyházi közösség szervezi a zarándoklatot, mindig hirdeti, hogy bárkit fogadnak szeretettel. Akkor most elmondja Turci Árpád testvér is, akit szeretettel köszöntünk.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat az Úr Jézus Krisztus nevében.
0: Hogy ő mit tanult meg ezzel a témával kapcsolatban. Miért indul útnak az ember egy zarándokúton, és miért találjuk meg a zarándoklatot szinte minden vallási hagyományban?
1: Amikor a zarándoklatról beszélünk, először magáról az emberről beszélünk. Arról a különös lényről, aki képes otthont teremteni, mégsem tud egészen belenyugodni az otthonosságba. Aki megteríti az asztalt, rendet tesz maga körül, nevet ad a tárgyaknak, számon tartja a napokat, és közben olykor mégis úgy érzi, hogy a látható világ nem meríti ki a valóság egészét. Mintha a dolgok felszíne mögül valami megszólítaná. Mintha a megszokott utcák, kötelességek és ismétlődő mozdulatok mélyén egy távolabbi hívás visszhangoznék. Ezt a tapasztalatot a vallástörténet sokféle nyelven őrizte meg. Népek és kultúrák szent hegyekhez, forrásokhoz, folyókhoz, templomokhoz, sírokhoz, emlékhelyekhez indultak. A formák különböznek. A mögöttük feszülő emberi kérdés felismerhetően közös. Van-e a világnak végső értelme? Közel jöhet-e hozzánk az, ami nálunk nagyobb? Lehet-e a mindennapi élet zajából úgy kilépni, hogy tisztábban halljuk a létezés mélyebb szavát? A keresztény ember ezt az egyetemes vallási jelenséget komolyan veszi, ugyanakkor saját hitének világosságában értelmezi. Nem szükséges elvitatni a másoktól a keresés őszinteségét. Emlékezzünk csak, Pál apostol Athénban úgy szólította meg hallgatóit, mint akik keresik Istent. Hát, ha kitapinthatják és megtalálhatják. Jó lehet, nincs messze egyikünktől sem mindez. Az apostol nem az emberi vallásosság minden alakját igazolta. Felismerte benne a keresés nyugtalanságát, majd Krisztus felé fordította a figyelmet. A keresztény hit szerint az emberben élő transzcendens szomjúság valós jelenség. Önmagában még nem tévedhetetlen iránytű. A vágy jelezheti, hogy az ember több puszta biológiai fennmaradásnál, de a vágy tartalmának megítéléséhez kijelentésre, józanságra és lelki megkülönböztetésre van szükség. A peregrináció latin szava idegen földön való áthaladásra utal. A zarándok kilép saját megszokott rendjéből, áthalad egy számára idegen téren, és valamely vallási jelentőségű hely felé tart. Útja lehet egyéni vagy közösségi, indíthatja jámborság, fogadalom, hála, bűnbánat, vezeklés, gyász, kérés, vagy a lelki megújulás vágya. A fogalom történeti alakjai eltérnek, mégis mindegyikben jelen van a helyváltoztatásnál mélyebb mozdulat. Az ember önmaga elé kerül. A test megtett kilométerei a lélekben végbevenő közeledés jelképeivé válhatnak. A zarándok leveti mindazt, amit nem tud magával vinni. Lassabban halad, kiszolgáltatottabb az időjárásnak, a fáradtságának, mások segítségének és saját belső hangjainak. az út rendre lefejti róla azt a képzetet, hogy minden helyzet ura. Ebben az összefüggésben különös erővel szólal meg León Felipe Zarándok című verse Kosztolányi Dezső fordításában. A sor így hangzik, érezzünk minden szelet, érezzünk minden eget. Ez a mondat az érzékelés szabadságát és a bezárkózásból való kilépést idézi. Az Zarándok nem légmentesen zárt járműben suhan át a tájon, bőrén érzi a szelet. Tekintetét nem egyetlen mennyezet határolja. Több égbolt alatt jár, mégis ugyanazt az emberi törékenységet hordozza. A költői kép keresztény olvasatban tovább mélyül. A teremtett világ sokfélesége nem önmagában zárja a figyelmet. A teremtő felé nyitja. A szél nem bizonyíték, amely kényszeríti a hitet. Jel, amely fogékonnyá teheti a szívet. Az égbolt sem Isten lakcíme. Arra emlékeztet, hogy az ember láthatóra. Arra emlékeztet, hogy az ember látóhatára nem azonos a valóság határával. A Szentírás elejétől fogva úton levő emberekről beszél. Ábrahám megszólítást kap, emlékezzünk csak vissza. El kell hagyni a földjét, rokonságát és atya házát, és arra a földre kell mennie, amelyet Isten mutat neki. A rövid isteni felszólítás így kezdődik Mózes első könyvének 12. fejezetének első igeversében. Az Úr ezt mondta Ábrahámnak. Menj el földedről, rokonságot közül, és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked. Az út itt engedelmesség. A cél még nincs részletes térképként a vándor kezében. Isten ígérete elégséges alapként kerül elé. Ábrahám történetében az zarándok lét nem romantikus tájélmény. Kockázat, bizonytalanság, tévedés, oltárépítés, újrakezdés és ígéret hordozása. A hit útja olyan bizalom, amely a teljes beláthatóság hiányában is komolyan veszi a megszólító Istent. Izrael történetének középpontjában szintén egy útán. Az Egyiptomból való szabadulást pusztai vándorlás követi. A puszta egyszerre a gondviselés és a lelepleződés helye. Ott derül ki, mennyire gyorsan visszalágyik az ember a megszokott szolgaságba. Ott tanulja meg a nép, hogy a szabadság nem csupán a bilincsek hiány. Istenhez tartozó életforma. A manna napi ajándéka korlátozza a felhalmozás illúzióját. A felhő és tűzoszlop vezetése arra tanít, hogy az út ritmusát nem mindig az ember szabja meg. A Szentírás ezzel nem idealizálja a vándorlást. Bemutatja a lázadást, a félelmet és a hitetlenséget is. A zarándoklat bibliai képe ezért őszinte. Aki útra kell, magával viszi rendezetlen vágyait. Az út puszta ténye még nem tisztítja meg, senkit nem tisztít meg. Isten jelenléte, igéje és fegyelmező kegyelme formálhatja. Az ószövetségi ünnepi zarándoklatokban a közösségi emlékezés kap hangsúlyt. Izrael fiai Jeruzsálem felé tartottak, hogy együtt ünnepeljenek az Úr előtt. A zarándok énekek a felfelé vezető út lelki nyelvét őrzik. A 121. Zsoltár a hegyekre emelt tekintettel kezdődik, majd a segítség forrását az ég és föld alkotójában nevezi meg. A 122. Zsoltár Jeruzsálem kapuihoz érkező közösség örömét és a város békességéért mondott könyörgést kapcsolja össze. A 84. Zsoltár az Isten háza utáni vágyat énekli meg, és boldognak mondja azt, akinek szívében zarándok utak vannak. Ezek a szövegek a fizikai utat lelki térképpé alakítják. A völgy, a forrás, a kapu, az udvar és a hajlék a hívő élet tapasztalataidnak hordozója lesz. Keresztény szempontból mégis szükséges egy alapvető tisztázás, kedves hallgató, azt gondolom. Isten nincs bezárva egyetlen földrajzi pontba. Salamon templom szentelési imádsága már elénk hozza, hogy az egek egei sem fogadhatják be őt. Jézus a samáriai asszonnyal folytatott beszélgetésében túllép a Garizim hegy és Jeruzsálem közötti szenthelyi vitán. Az atya lélekben és igazságban imádókat keres. A keresztény zarándok ezért nem abból indul ki, hogy Isten valamely helyen nagyobb mértékben lenne Isten. Egy templom egy bibliai esemény emlékét őrző táj, vagy egy hívő közösség történetének helyszíne segítheti az összeszedettséget. A találkozás szabadsága mégis isteni. Kegyelme nem függ belépőjektől, útlevéltől, fizikai erőtől, vagy utazási lehetőségtől. Kedves hallgató, gondoljuk csak végig. Ez a felismerés különösen fontos azok számára, akik betegség, életkor, fogyatékosság, anyagi helyzet vagy családi kötöttség miatt nem tudnak hosszú útra indulni. A keresztény hit nem sorolja őket a lelki élet peremére. A kórházi ágy mellett is megszólalhat az ige. A konyhaasztalnál is születhet igazi imádság. Egy városi lakás csöndjében is végbe mehet a bűnbánat és a megbékélés. Krisztus jelenléte nem a megtett távolság jutalma. A zarándokút lehet ajándék és eszköz, de nem válhat az isteni közelség feltételévé. A zarándoklat ideiglenesen felfüggeszti a megszokott menekülési útvonalakat. Teret nyit a csöndnek, és ebben a csöndben kérdések érkezhetnek. Miért élek? Kinek tartozom felelősséggel? Mit hordozok rendezetlenül? Kinek kell megbocsátanom? Kitől kell bocsánatot kérnem? Mit jelent számomra a halál? Van-e reménység, amely túlér a veszteségen? A keresztény közösség feladata ezen a ponton nem a nyomásgyakorlás, tanúságot tehet Krisztusról. Meghallgathat, együtt haladhat és tiszteletben tarthatja a másik ember lelki ismeretét. Így válik a zarándoklat az emberi élet egyik nagy jelképévé. Úton vagyunk még a legmozdulatlanabb napokon is. Testünk változik, kapcsolataink formálódnak, szerepeink elmúlnak, emlékeink átrendeződnek. A kérdés nem csupán az, hogy merre utazunk. Az is kérdés, mifelé tart az életünk egésze. A keresztény hit erre nem úti könyvet kínál minden részlet előzetes ismeretével. Krisztust mutatja fel, aki így mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak én általam. A zarándok végső biztonsága ezért nem saját tájékozódási képessége, hanem az, hogy ismeri őt az, aki vezeti.
0: De akkor most hadd kérdezzem meg, hogy véleményed szerint mitől válik egy utazás valódi keresztény zarándoklattá, és milyen lelki lehetősége lehet a helynek, a testnek, a csöndnek és a közösségnek?
1: Egy út attól még nem lesz zarándoklat, hogy régi templomok érintésével halad, és attól sem, hogy a résztvevők vallásos jelképet viselnek. A turizmus figyelemre méltó élményeket gyűjt. A zarándoklat kész arra, hogy maga az utazó is megváltozzék. E különbség nem mindig látható kívülről. Ugyanaz az ember fényképet készíthet egy templomkapuról, majd néhány perccel később csendben imádkozhat. A döntő kérdés a szív irány. Miért indult el? Mit vár az úttól? Kész-e meghallani valamit, ami megzavarja előzetes elképzeléseit? Kész-e letenni egy terhet, megvallani egy bűnt, elfogadni egy feladatot, vagy új módon tekinteni arra, akit eddig ellenségének tartott? Gondolkodjunk, kedves hallgató! A keresztény zarándoklat első lelki vonása az emlékezés. A bibliai hit nem időtlen eszmék lebegő világa. Isten történetben cselekszik. Elhív, szabadít, szövetséget köt. Profétákat küld, és az idők teljességében elküldi fiát. Egy hely azért lehet jelentős, mert történetet hordoz. Az emlékezés azonban könnyen tárgyasítja a múltat. Az zarándokút nem mennyei pontgyűjtés. A megtett kilométer nem vált meg senki. A fáradtság nem fizetség Isten kegyelméért. A könyv sem teszi Istent adósunká. Az üdvösség Krisztus ajándéka. Hit által fogadható el, ebből a szabadságból nézve a zarándoklat, egy hálatelt szívvel eképpen hangozhat, de jó mindenkünk. A második vonás a test bevonása. A modern ember vallási és szellemi kérdéseit gyakran pusztán gondolati ügyként kezeli. A Biblia ennél teljesebb emberképet mutat. Test és lélek nem két egymástól független történetet él. A fáradtság befolyásolja az imádságot. Ugye tudjuk, és tudatosítjuk, és tudjuk, tapasztaljuk. Az éhség megmutatja türelmetlenségünket. A közös tempó felfedi, tudunk-e alkalmazkodni a gyengébbhez. Az eső, a hideg vagy a hőség nem fennkölt élmény, mégis igazságot mond rólunk. Kiderül, mennyire ragaszkodunk a kényelemhez. Kiderül, hogyan szólunk társunkhoz, amikor elfogyott az erőnk. A test alázatra taníthat, ezt az alázatot nem érdemes önkízással torzítani. A test Isten teremtménye, gondozása felelősség. A zarándoklat ritmusa akkor egészséges, amikor számol az életkorral, az egészségi állapottal, a pihenéssel, az ivóvízzel és a biztonsággal. A harmadik vonás a csönd. A csönd nem egyszerűen a hangok hiánya. Olyan belső tér, amelyben a figyelem kiszabadulhat az állandó válaszkényszerből. Mai életünkben minden megszakítható, üzenetek, értesítések, hírek és feladatok követelik a tekintetet. A zarándokút tudatosan korlátozhatja ezt a szétszórtságot. A telefon kikapcsolása, egy csendben megtett útszakasz, a reggeli zsoltárolvasás vagy az esti lelkiismeret, vizsgálat nem látványos mozzanat. Mégis ezekben történhet a legmélyebb elmozdulás. Illés története arra emlékeztet, hogy Isten megszólítása nem azonosítható automatikusan a rendkívüli jelenségekkel. Idézzük csak fel. A Hóreb hegyén a halk és szelíd hang tapasztalata után kap új küldetést. A csöndben felszínre kerülhet mindaz, amit a zaj eltakar. A zarándok először nem feltétlenül békét talál. Találkozhat szorongással, gyásszal, irigységgel, haraggal vagy szégyennel. A keresztény lelkiség nem követeli, hogy ezeket kegyes mondatokkal azonnal elfedje. A zsoltárok nyelve teret ad a panasznak, a kérdésnek és a kétségbeesésnek. A 42. zsoltár írója saját lelkét kérdezi, miért csügged el? A 13. zsoltár az isteni elrejtőzés tapasztalatát viszi imádságba. A 130. zsoltár a mélységből kiáll. A zarándoklat értéke nem a folyamatos emelkedettségben mérhető. Abban is megmutatkozhat, hogy az ember végre igaz szavakat talál Isten előtt. A negyedik vonás az ige. A keresztény zarándoklat nem maradhat pusztán általános spiritualitás. Az érzések változnak. A táj szépsége felemelhet, a rossz idő elkedvetleníthet. Isten ígérete nem az élmény intenzitásához kötődik, tudatosítsuk. Az út napirendjébe illesztett bibliaolvasás segít, hogy az zarándok ne csupán önmagát hallgassa. Az ige megszólít, vigasztal, megítél és irányítja. Különösen alkalmasak lehetnek az zarándok zsoltárok. Ábrahám elhívásának története, a pusztai vándorlás elbeszélései, Illés útja, az Emmausi tanítványok története, Pál útleírásai, valamint a zsidókhoz írt levél hitről és mennyei hazáról szóló részei. A szövegválasztásnál érdemes kerülni a véletlenszerű, jóslatszerű használatot. A Biblia nem sorshúzó könyv. Összefüggésében olvasva vezet Krisztushoz. Az Emmausi út különösen gazdag minta. Két tanítvány csalódottan távolodik Jeruzsálemtől. Jézus melléjük szegődik, de eleinte nem ismerik fel. Meghallgatja történetüket, majd az írások felől értelmezi a történeteket. Az út végén a kenyér megtörésekor nyílik meg a szemük. Ez a jelenet arra tanít, hogy Krisztus jelen lehet olyan úton is, amelyet a résztvevő vereségként élni. A felismerés nem mindig azonnali. Az út közben elhangzó magyarázat, a vendégszeretet és a közös asztal együtt készíti elő. A tanítványok ezután visszafordulnak. A Krisztussal való találkozás új irányt ad. Ugye mindenről a Lukács evangéliumának 24. fejezetében olvashatunk. Az ötödik vonás az imádság. Az arándoklat imádsága többféle lehet. Dicsőítés a teremtett világ szépségére. Hála a megtartatásért, közbenjárás azokért, akik nem tudnak velünk jönni. Bűnvallás a rendezésre váró élethelyzetek miatt. Könyörgés bölcsességért, hallgatás Isten előtt. Az ismétlés segítheti az összeszedettséget, de nem válhat GPS technikává. Jézus óv az üres szóhalmozástól, és arra tanít, hogy az Atya tudja, mire van szükségünk. Az imádság célja nem Isten tájékoztatása, az ember egészének odafordulása. A hatodik vonás a közösség. Egyedül járni és együtt járni más lelki tanulságot hordoz. A magányos út nagyobb csöndet adhat, ugyanakkor biztonsági és lelki kockázatai is vannak. A közösségi zarándoklat megtanít várni, kérni, elfogadni és hordozni. Pál apostol a testképével beszél az egyházról. A tagok különböznek, mégis egymásra szorulunk. Egy zarándok csoportban ez kézzelfoghatóvá válik. Valaki gyorsabban halad, valaki jobban tájékozódik, valaki figyelmesen meghallgat, valaki vizet oszt, valaki éneket kezd. A közösség minőségét az mutatja meg, hogyan bánik a leglassabb, legcsendesebb, vagy legbizonytalanabb taggal. A közösségi út lelki vezetést kíván. Fontos az előzetesen tisztázott rend, a napi szakaszok reális megtervezése, a pihenés, az elérhetőségek, az elsősegély és a személyes határok tisztelete. Lényeges annak kimondása is, hogy senki sem köteles nyilvánosan feltárni legbelsőbb történetét. A csoportos vallási élmény könnyen teremt meg érzelmi nyomást. A keresztény vezető nem használhatja ki a fáradtságot vagy a közösségi sodrást döntések kikényszerítésére. A megtérés, a bűnvallás és az elköteleződés a Szentlélek munkájához és az ember felelős válaszához tartozik. A bizalmas beszélgetést bizalmasan kell kezelni. Súlyos lelki vagy pszichés teher esetén megfelelő lelki gondozói, egészségügyi vagy szakmai segítségre lehet szükség. A hetedik vonás a vendégszeretet. A zarándok megtapasztalja, hogy rászorul másokra. Szállásra, útbaigazításra, vízre, türelemre. Ez az idegenség tapasztalatát közel hozza. A Biblia gyakran kapcsolja össze az Isten iránti hűséget a jövevény iránti felelősséggel. Az arándoklat erkölcsi hitelessége ezért nem választható el attól, hogyan tekintünk a menekülőre, a bevándorlóra, hajléktalanra, az úton levő szegényre, vagy a közösségünkbe érkező ismeretlenre. Könnyű szép éneket mondani az idegenségről egy jól tervezett út során. Nehezebb helyet készíteni annak, aki kiszámíthatatlanul érkezik az életünkbe. A zarándok lelkület ezen a ponton társadalmi felelősségé válik. Végül a keresztény zarándoklatot a hazatérés teszi teljessé. Az út élménye nem maradhat különleges sziget. Be kell lépni a hétköznapokba, a hazatérő ember ugyanabba, a lakásba, munkahelyre, gyülekezetbe és családi rendszerbe érkezik. A valódi gyümölcs apró változásokban jelenhet meg. Türelmesebben hallgat, rendez egy kapcsolatot, rendszeresebben olvassa az igét, józanabbul bánik az idejével, felelősebben fogyaszt. Komolyabban veszi a teremtett világ védelmét, bekapcsolódik egy szolgálatba. A zarándok út nem menekülés a hétköznapokból, olyan kitérő lehet, amely tisztább szívvel vezet vissza hozzájuk.
0: Kedves hallgatóink, nagyon fontos gondolatokat fogalmazott ismét Turci Árpád testvér. Mindenki, aki főleg egyházi hírekkel foglalkozik, hallgatja, akkor mindig hall erről a témáról is, hogy zarándoklat. Kedves hallgatóink, folytatjuk a zene után a beszélgetést Turci Árpád testvérrel.

0: Kedves hallgatóink, akkor folytatjuk a beszélgetést Turci Árpád testvérünkkel a zarándoklatról, mert ez a téma nem csak egyházi, hanem világi téma, de mégis úgy tűnik, minthogyha többet foglalkoznának ezzel az egyházi közösségek. Hadd tegyem fel azt a kérdést, hogy milyen veszélyeket, félreértéseket és lelki torzulásokat kell felismernünk, ha vannak ilyenek, amikor keresztényként a zarándoklásról beszélünk.
1: A zarándoklat gazdag lelki lehetőség, ezért különösen fontos a józanság. Minden erős vallási gyakorlat hordozhat torzulásokat. A mély élmény nem önmagában hiteles. Vizsgálatra szorul a tartalma, a gyümölcse és az a mód, ahogyan az ember Istenhez, önmagához és fele barátjához viszonyul. Az új szövetség a lelkek megvizsgálására és a jó megtartására tanít. Gondoljunk csak János első levelének 4. fejezetére, a Tesszalonikai első levélre 5. fejezetére. Ez a megkülönböztetés nem bizalmatlanság minden iránt, ami megrendítő. A hitfelelős gyakorlata, az első veszély a hely megszentelésének félreértése. Bizonyos helyek valóban különleges emlékezeti és közösségi jelentőséget hordoznak. A baj ott kezdődik, ahol Isten jelenlétét birtokolhatóvá tesszük. A szent hely könnyen vallási biztosítékká válik. Jeremiás próféta a templom kapujában éppen ezt a hamis biztonságot leplezi le. A nép a templomra hivatkozik, miközben igazságtalanságot követel. A szent tér nem fedezi el az istentelen életet. A zarándokhely meglátogatása nem helyettesíti az igazságosságot, az irgalmasságot és a hűséget. A második veszély az érdemszerzés gondolata. Az ember ösztönösen szeretné mérhető teljesítményé alakítani a vallást. Megtettem az utat, kibírtam a nehézséget, elmondtam az imát, tehát joggal várom a jutalmat, ugye, kedves hallgató? Az evangélium ezt a számítást keresztül húzza azonban. Isten kegyelme ajándék. Krisztus kereszthalála és feltámadása az üdvösség alapja. A jó cselekedet a kegyelem gyümölcse. A zarándoklat hálából, bűnbánatból vagy keresésből születhet. Nem teheti Istent kötelezetté. A fogadalommal is józanul kell bánni. Az írás komolyan veszi a kimondott szót, Jézus pedig az egyszerű és igaz beszédre tanít. Meggondolatlan ígéretből könnyen lelki tehen lesz. A harmadik veszély a vezeklés félreértése. A bűnbánat a keresztény élet valósága. A vétket nevén kell nevezni. A károkozást lehetőség szerint rendezni kell. A bocsánat kérés, a jóvátétel és az életirány megváltozása nem kerülhető meg egy fárasztó úttal. A testi erőfeszítés kifejezheti a bűnbánat komolyságát, de nem tördi el a bűnt. A bocsánat Krisztushoz kötődik. Dávid bűnbánati zsoltára tiszta szívet és megújító lelket kér. Az 51. zsoltára gondol. A proféták pedig újra meg újra összekapcsolják az Isten tiszteletet az igaz élet követően.

0: önmagában nem helytelen. A kérdés a belső indíték. A zarándok mások figyelméből akar-e identitást nyerni? Képes-e megőrizni valamit kizárólag Isten előtt? Jézus a hegyi beszédben az imádság és a böjt rejtettségére tanít. A zarándoklat digitális fegyelme ezért lelki kérdés. Lehetnek olyan szakaszok, amelyekről nem készül kép, lehetnek imádságok, amelyek nem válnak bejegyzéssé. Az ötödik veszély a lelki turizmus. Valaki helyszínről helyszínre jár, előadókat, közösségeket és módszereket próbál ki, mégsem engedi, hogy bárhol felelőssége szülessen. A folyamatos úton levés ilyenkor a kötődés elkerülését szolgálja. A keresztény hit közösségbe hív. A helyi gyülekezet gyakran kevésbé látványos, mint egy nagyszabású zarándokút. Ott ugyanazokkal az emberekkel kell újra találkozni, ott hosszú távon láthatóvá válik a türelmünk, hűségünk és szolgálatkészségünk. A zarándoklat akkor egészséges, amikor erősíti ezt a tartós odatartozást, és nem fölébe helyezi a utazót a hétköznapi gyülekezeti életnek. A hatodik veszély az egymással összenem egyeztethető vallási állítások kritikátlan összekeverése. A keresztény ember tiszteletre közelíthet más vallások követőihez, tanulhat történelmi és kulturális hagyományaikról, és együttműködhet velük a közjóért. Saját hitvallását mégsem kell feloldania egy általános szakrális érzésben. A kereszténység középpontjában Jézus Krisztus személye, keresztje és feltámadása áll. A vallások zarándoklatai között találhatunk formai hasonlóságokat. A teológiai jelentések nem automatikusan azonosak. A párbeszéd tiszteletet és pontosságot kíván. A másik ember méltóságát elismerjük, saját meggyőződésünket világosan képviseljük. Kedves hallgató, a hetedik veszély a történelmi felelőtlenség. A zarándok helyek nem légüres térben állnak. Különböző felekezetek, vallási közösségek, helyi lakosok és politikai hatalmak története kapcsolódhat hozzájuk. Egyes helyszíneket konfliktusok, kisajátítások vagy emlékezetviták terhelnek. A látogatónak tisztelettel kell viszonyulnia a helyi közösséghez. Nem kezelheti díszletként mások otthonát. Fontos a hely szabályainak betartása, az öltözködési és fényképezési rend, a liturgikus alkalmak nyugalmának tisztelete, valamint a gazdasági hatás tudatosítása. A keresztény szeretet a vendég alázatában is megmutatkozik. A nyolcadik veszély a teremtett világ terhelése. A zarándokút lehet a természet iránti hála iskolája. A kilencedik veszély az egészség és a biztonság romantikus lebecsülése. A hit nem vakmerőség. Jézus megkísértésének történetében elutasítja, hogy látványos veszélyvállalással tegye próbára Istent. A tizedik veszély a vezetői visszaélés. A zarándoklat fokozottan érzékeny helyzet. A résztvevők elfáradnak, érzelmileg megnyílnak, és lelki tekintélyt rugászhatnak a vezetőre. Világos etikai keretekre van szükség, a vezető nem kérhet indokolatlan titoktartást, nem kezdeményezhet határsértő testi vagy érzelmi közelséget, nem használhatja fel a bizalmas közléseket saját céljaira. A pénzügyek legyenek látláthatók. A panasz útja legyen ismert, kiskorúak esetén a gyermekvédelmi szabályok elsődlegesek. A lelki nyelv semmilyen visszaélés nem tehet elfogadhatóvá.
1: Az utolsó kérdésem beszélj arról is, hogy mi a zarándoklat mai üzenete szerinted? Mindez hogy hat a hitben járókra, az útkeresőkre és azokra, akik távol érzik magukat minden vallástól.
0: A zarándoklat mai aktualitása talán éppen ott kezdődik, ahol korunk legnagyobb ellentmondásai láthatóvá válnak. Soha ennyi eszközünk nem volt a gyors helyváltoztatásra, mégis sokan érzik úgy, hogy belsőleg egy helyben járnak. Soha ennyi kapcsolat nem fért el egyetlen készülékben, mégis terjed a magán. Soha ennyi útvonaltervező nem segített célba érni, mégis bizonytalan, mi ad iránt az élet egészének. A zarándoklat nem varázsszer ezekre a sebekre, jelképes és

0: gyakorlati ellenőrzőlap. Lassít, egyszerűsít, testhez köt, másokra utal és teret nyit a végső kérdéseknek. A mai ember gyakran a hatékonyság nyelvén értékeli önmagát. Mennyi feladat készült el? Mekkora eredmény született? Hány emberhez jutott el a mondani való? Zarándok út más mértéket kínál, kedves hallgató. Egy nap értékét nem feltétlenül a megtett kilométer adja. Lehet, hogy a legfontosabb esemény egy félórás megállás, egy őszinte beszélgetés, vagy egy kimondott bocsánatkérés. A lassúság felszínre hozza, hogy az ember értéke nem azonos a teljesítményével. Keresztény nyelven ez a kegyelem megtapasztalásához vezet. Isten nem munkaerőként, fogyasztóként vagy adatpontként tekint ránk. Nevünkön szólít, ismeri történetünket és Krisztusban közösségre hív. A hitben járók számára az zarándoklat az első szeretet felidézésének alkalma lehet. A vallásos élet is megszokottá válhat. Az imádság szólamossá, az igeolvasás feladattá, az Isten tisztelet rutinná szürkülhet. Egy tudatos út kizökkenthet ebből mindnyájunkat. Nem az újdonság ereje tartja meg a hitet, mégis segíthet újra hallani a régi igét. A zarándok megkérdezheti, mikor és hogyan szólította meg először Krisztus evangéliuma. Milyen ígéret hordozta nehéz időben? Melyik kapcsolatában van szüksége megtérésre? Milyen szolgálatot halogat? Hol keményedett meg a szíve? A jelenések könyvében az efezusi gyülekezet komoly tanítást kap kitartásról és első szeretetének elhagyásáról. A lelki megújulás nem érzelmi nosztalgia. Visszatérés az első cselekedetekhez. A zarándoklat az egyház önértelmezését is megújíthatja. Az egyház úton levő nép. Nem végleg berendezkedett intézmény, amely birtokolja Isten országát. Sáfára az evangéliumnak, tanulja Krisztusnak és várja urának teljességes uralmát. A zsidókhoz írt levél a hit embereiről úgy beszél, mint akik idegenek és jövevények a földön, jobb, mennyei haza után vágyódva. Ez a mennyei irány nem teszi közömbössé a földi életet, felszabadítja az egyházat arra, hogy ne saját fennmaradását tekintse végső célnak. Szolgálhatja az embert, védheti a kiszolgáltatottat, hirdetheti a megbékélést és gondozhatja a teremtett világot. A zarándoklét megóvhat a politikai és kulturális önazonosság bálványozásától. Gondoljuk csak végig, kedves hallgató. A keresztény ember szeretheti hazáját, nyelvét és örökségét. Hálát adhat őseiért, ápolhatja közössége emlékezetét, végső hűsége mégis Isten országához kötődik. Ezért minden földi közösséget szeretettel és kritikával szemlél. Nem teheti Krisztus nevét egyetlen párt, nemzet vagy ideológia tulajdonává. A mennyei polgárjog Pál apostol szerint Krisztus várásához kapcsolódik. Ereménység alázatot ad a közéletben. A hívő nem tekinti ellenségének azt, aki másként gondolkodik. Igazságot keres és közben őrzi a másik ember méltóságát. A keresztény megszólítás nem titkolja saját irányát. Azt vallja, hogy a keresés mélyén Isten kereső szeretete előz meg bennünket. Jézus példázataiban a pásztor elindul az elveszett jó után, az asszony megkeresi az elveszett drachmát, az apa pedig elébe fut hazatérő fián. Ezek a képek megfordítják a vallási teljesítmény megszokott logikáját. Az ember keresi Istent, miközben fokozatosan felismerheti, hogy ő maga is keresett ember. A kiengesztelődés szintén mai zarándoklat téma. Európai és magyar történelmünk útjai sok sebet kereszteznek. Háborúk, üldöztetések, kitelepítések, felekezeti ellentétek és családi hallgatások helyszíneit. Egy közösen megtett emlékező út segíthet meghallani a másik közösség történetét. A megbékélés nem jelenti a tények elmosását. Igazságot, bűnvallást, felelősségvállalást és türelmes kapcsolatépítést kíván. Pál a Krisztusban kapott békéltetés szolgálatáról beszél. Az egyház akkor hiteles, amikor saját múltját is kész megvizsgálni, és nem csupán mások vétkeit tartja számon. Kedves hallgató, a zarándoklat az életforduló kísérője is lehet. Fiatal felnőttként pályaválasztás előtt, házasságkötés vagy gyermekvállalás idején, szolgálati hely változásakor, nyugdíjba vonuláskor, vagy súlyos döntés előtt az embernek szüksége lehet rendezett csöndre. Az út nem ad mechanikus választ, segíthet külön választani a félelmet, a becsvágyat, a mások elvárásait és a felelős hivatást. A döntéshez az ige, az imádság, bölcs emberek tanácsa és a körülmények józan mérlegélése együtt járul hozzá. A zarándoklat nem helyettesíti ezeket, keretet adhat hozzájuk. Jelentősége van a korosztályok közötti közös útnak is. A családok és gyülekezetek életében kevés olyan alkalom maradt, ahol gyermek, fiatal, középkorú és idős ember huzamosabb ideig együtt halad. Egy jól megtervezett, rövidebb zarándoklat kölcsönös tanulás lehet. A fiatal segíthet a technikai tájékozódásban, az idős történetet, imádságot és kitártást adhat, a gyermek kérdései lelephezhetik a túlbonyult vallási beszédet, az akadálymentesítés, a pihenőpontok és a rugalmas szakaszok azt fejezik ki, hogy a közösség nem a legerősebbek tempójához méri az ember értékét. A városi ember számára a zarándoklat nem feltétlenül több hetes távoli út. Lehet egy nap, amelyen gyalog keresi fel saját településének templomait, emlékhelyeit, temetőjét, szociális intézményeit és természeti környezetét. Minden állomáson más kérdést vihet Isten elő. Hála a múltért, bűnbánati közösség mulasztásaiért, könyörgése betegekért, közbenjárása vezetőkért, figyelem a szegények felé, felelősség a teremtett világért. Egy ilyen út új szemmel láttathatja a megszokott utcát. Az zarándok ráébredhet, hogy missziós terepe és felebaráti felelőssége ott kezdődik, ahol minden nap jár. A zarándoklat a digitális korban az osztatlan figyelem gyakorlata. A figyelem erkölcsi jelentőségű. Akit meghallgatunk, annak teret adunk. Amit hosszasan szemlélünk, az alakít bennünket. A folyamatos görgetés széttöri jelenlétet. Egy zarándoknak tudatos rendje megtaníthat bennünket az egyetlen dolognál való megmaradásra. Egy zsoltár, egy útítás története, egy fa árnyéka, egy település sebe, egy hálaadó imádság, ez a figyelem a hazatérés után is gyakorolható. Étkezés közben félretett telefon, megszakítás nélküli beszélgetés, lassan olvasott ige szakasz, türelmes látogatás. A zarándoklat így a jelenlét iskolájává válik. Végső soron a keresztény zarándoklat eszkatológikus, vagyis a beteljesedés felé tekint. A Biblia utolsó nagy képei között ott áll az új ég és új föld, Isten hajléka az emberekkel, a könnyek letörlése és a halál megszűnése. Gondoljunk csak Jelenések könyvének utolsó fejezetére. A keresztény reménység célja nem a világ elhagyása egy testetlen lét kedvéért. Isten újjáteremtő munkájának teljessége, ezért az út egyszerre hordoz honvágyat és felelősséget. Vágyódunk arra, amit még nem látunk teljesen. Közben gondozzuk azt a világot, amelyet Isten ránk bízott. Kedves hallgató, így nyeri el teljes súlyát a zarándok lét képe. Az ember nem önmagába visszatérő körön jár. A történelem Isten ígérete felé tart. A hívő útját kudarcok, tévedések és visszaesések kísérik, mégsem saját álhatatossága az egyetlen reménye. A jó pásztor ismeri juhait. Krisztus végigjárta az emberi élet útját. Megkísértetett, elfáradt, sírt, szenvedett, meghalt és feltámadt. A keresztény ember olyan úton jár, amelyen ura előtte ment. Műsorunk végén mindenkinek szólhat a meghívás. A hídben járó ember újítsa meg figyelmét. Ne elégedjen meg a vallásos megszokással. Vegye elő az igét, rendezze kapcsolatait, és kérdezze meg, merre hívja Krisztus szolgálni. Az útkereső adjon időt kérdéseinek. Keressen olyan keresztény közösséget és beszélgető társat, ahol komolyan veszik szabadságát és kételjeit. a magát nem vallásosnak tartó ember is megállhat egy időre. Figyelheti a szelet, az eget, saját lélegzetét és a másik ember jelenlétét. Kimondhatja azt a kérdést, amelyet eddig elhallgatott. Zarándoklat nem feltétlenül egy távoli országban kezdődik. Kezdődhet a következő őszinte lépéssel. Egy telefonhívással, egy templomajtó átlépésével, egy régen halogatott bocsánatkéréssel, egy csendben elolvasott evangéliumi szakasszal, egy beteg meglátogatásával, egy vasárnapi istentisztelettel, egy erdei úttal, amelyen végre nem sietünk. A külső út és a belső út olykor összetalálkozik. A keresztény hit szerint mindkettő fölött ott áll Isten megelőző kegyelme. Leon Filipe Kosztolányi által magyarra fordított sora arra hív, hogy érezzünk minden szelet és minden eget. A keresztény zarándok ehhez hozzáteszi a hit vallomását. A szelek változnak, az égbolt beborulhat, az ember elfáradhat és eltévedhet. Isten hűsége nem változik. A 121. Zsoltár Isten őrizőként mutatja be, aki vigyáz a ki- és bemenetelre. Ezt mondja a 7.-8. vers. Az Úr megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet, megőriz az Úr jártodban, keltedben, most és mindenkor. Ez az őrzés nem a nehézségek hiányának ígérete. Annak reménysége, hogy utunk egyetlen szakasza sem esik kívül Isten ismeretén. Úgy indulhatunk tovább, mint akiknek nincs minden kérdésre kész válaszuk, de van igéjük, közösségük és reménységük. Úgy nézhetünk az út célén álló emberre, mint lehetséges felebarátra. Úgy tekinthetünk testünkre, mint gondozásra bízott teremtményre. Úgy viszonyulhatunk a földhöz, mint Isten tulajdonához. Úgy érkezhetünk szent helyekre, hogy nem birtokolni, hanem figyelni akarunk. Úgy térhetünk haza, hogy a hétköznapi életet sem tekintjük Isten nélküli térnek. A zarándok út végső kérdése ezért személyes. Kihez tartozom útközben? A keresztény válasz erre Jézus Krisztusra mutat. Ő nem csupán iránt jelen. Társul szegődik, igét nyit meg, asztalhoz hív, bűnt bocsát, terhet hordoz és hazavezet. Ebben a reménységben a zarándoklás több lesz különleges utazásnál. A hit, a szeretet és a reménység gyakorlata lesz. Olyan út, amelyen az ember lassan megtanul jelen lenni Isten előtt, tele barátja mellett és a rábízott környezetében.
1: Kedves hallgatóink, ez a téma, hogy zarándoklat, ez nem csak azt jelenti, hogy mindenki gondolkodjon rajta, de én nagyon sok embert ismerek, aki viszont részt vesz a zarándoklaton. És természetesen, kedves hallgatóink, a hírekbe mindig beszélni fogunk ezekről a témákról, hogy mik történnek, mert az egyházak mindig megszervezik majd a zarándokokat. Nagyon nagy szeretettel köszöntjük ismét Turci Árpád testvért, hogy olyan fontos témáról szólt kedves hallgatóinknak.
0: Köszönöm a figyelmet, kedves hallgatóink. Isten áldjon meg mindenkit.
1: Úgy legyen. Amen. Amen.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: vigasztalás, biztonság, megelégedettség. A mai ige Sámuel második könyve 23. fejezet 5. verse. Nem ilyen-e házam az Isten előtt, hisz örök szövetséget szerzett velem, benne elrendezett és biztosított mindent. Minden javam, minden örömem belőle sarjad. Gondolatok az igéről. Ez az ige nem egy ígéret csupán, hanem ígéretek gyűjteménye. Egész doboz tele drága gyöngyel. Isten velünk kötött szövetsége pedig a kincstár, amely mindezeket a drágaságokat tartalmazza. Dávid utolsó szavai ezek: de legyenek ma az enyémek. Először is a sóhaj: a dolgok nem úgy mennek nálam és az enyéimnél, ahogyan szeretném. Próbák, gondok és bűnök gyötrődnek mindezektől, kemény a párnám. Azután a vigasztalás: örök szövetséget szerzett velem. Isten elkötelezte magát mellettem, és Krisztus vérével megpecsételte a szövetséget. El vagyok kötelezve Istennel, mert ő elkötelezte magát nekem. Ez nagy bizonyságot ad, mert Isten szövetsége örök, bölcsen eltervezett és megcáfolhatatlan. Nem kell attól félnem, hogy az idő múlásával Isten szövetségének valamely pontja feledésbe kerül a dolgok természetszerű bizonytalansága következtében. Ez a szövetség sziklaszilárd, erre építhetek, mind életemben, mind halálomban. Végül megelégedett leszek, nem kell más az üdvösséghez és a boldogsághoz. Istené vagyok, és ez a legfőbb öröm. Én lelkem, fordulj ezen a mai napon is Krisztushoz, akiben kegyelmes Istenünk új szövetséget kötött veled. Fogadd el Krisztust, hogy ő legyen a mindened. Lelkész imakör. Nagy szeretettel hívják a lelkész és lelki munkás testvéreket a szeptemberi lelkész imakörre, amelyet az idén a legidősebb generációra is gondolva egy új helyen, a Szilágyi Dezső téri református templom előtt, az országházzal szemben szeretnék megtartani. Úgy, ahogyan más szeptemberi találkozóik esetén is, most sem hívnak senkit reggelire, ott imádkozhatnak a városért, Budapestért, az országunkért és megtéréséért, ébredéséért. A lelkész imakörbe együtt imádkozásra hívnak lelkészeket, lelki munkásokat és munkatársakat is. Az időpont szeptember 1-e. Kedd, 7:30. A helyszín a Szilágyi Dezső téri templom előtt. Igei bevezető üzenetet az imádkozáshoz a szeptemberi szokás szerint az Allianz munkatársai fogják továbbadni számukra. Üzeni mindezeket Szuhánszki Gábor. A megújított ökumenikus karta teológiai és etikai aspektusa. Tisztelettel és szeretettel várják az érdeklődő testvéreket a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Szociál-Etikai Bizottsága és a Teológiai és Keresztény Bizottsága által szervezett konferenciára. A konferencia témája a megújított ökumenikus karta teológiai és etikai aspektusa. Előadásokat tartanak Fazekas Sándor, Fischl Vilmos, Gáncs Tamás, Kránic Mihály, Ceglédi Pál és Szabados Sándor. A záró gondolatot Ceglédi Pál fogalmazza majd meg. Az időpont szeptember 2-a, szerdán 14:00-tól lesz. A helyszín az Ökumenikus Tanács székháza, 11. kerület, Magyar Tudósok körútja 3. A részvétel ingyenes, de regisztrálni már csak augusztus 28-án, pénteken délig lehetett. Észrevételek. 70 éve kezdődött a nagybaráti lelkész találkozó. 1956. augusztus 28-án kedden a Győr melletti nagybaráton, ma Győr új barát, Laborci Zoltán helyi lelkész meghívására találkozott 11 bátor evangélikus lelkész, hogy megértve az idők jeleit és az igei bátorítást, az evangélikus egyházuk megújítását munkálják, közös teológiai alapú beszélgetésekkel, közös imádsággal, egymásra és Istenre való figyeléssel. Az 1956-os esztendő tele volt szorongással és reménnyel, mind a kommunista diktatúra esetleges változását, mind egyházuk szolgálatának új, biblikus alapokra történő visszatérését illetően. Nyilván sok szempontból egészen más viszonyok között élnek, de a 70 éves dokumentum ma is szolgálhatja egyházuk megújulását. Éppen ezért most október 19-én hétfőn 10 órától egyházuk budapesti székházában Észrevételek egykor és ma címmel konferenciát tartanak, melynek részletes programját hamarosan közzéteszik.
0: Kulturális programajánló.
1: Már csak napok vannak hátra. Figyeljen minden szülő a tanévkezdés előtt. Hamarosan véget ér a nyári lazítás, és újra becsengetnek az iskolákban. A 2026-27-es tanév szeptember 1-én kedden indul, így a családoknak már tényleg csak néhány napjuk van az utolsó simításokra. A tanszerek mellett azonban másra is érdemes figyelni, hogy az első reggel ne kapkodással és kellemetlen meglepetésekkel induljon. A 2026-27-es tanév első tanítási napja szeptember 1-je, azaz kedd lesz, ezért érdemes időben végigvenni, hogy minden készen áll-e az első becsengetésre. Elsőként érdemes átnézni az iskola vagy az osztályfőnök által küldött tájékoztatókat. Sok intézmény külön listát ad arról, mire lesz szüksége a gyereknek. A Károli Gáspár Református Egyetem tanévnyitója. A Kálvin téri református templomban tartja 2026-27-es tanévének tanévnyitó istentiszteletét a Károli Gáspár Református Egyetem szeptember 7-én hétfőn 10 órától. Az alkalmon Lányi Gábor református lelkipásztor, az egyetem docense hirdet igét, az első éves hallgatók pedig ünnepélyes fogadalmat tesznek. A tanévnyitón Kolumbán Vilmos, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke, teológiai tanár, és Trócsányi László, a Károli Gáspár Református Egyetem rektora mond köszöntőt. Szeptember 7-éig lehet jelentkezni az őszi érettségire. Az október-novemberi érettségi vizsgákra szeptember 7-éig lehet jelentkezni, közölte az oktatási hivatal. Az érettségizők rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. A tájékoztatás szerint az őszi vizsgaidőszakban érettségi vizsgákat a kijelölt középiskolák és a kormányhivatalok szerveznek, amelyek listája, valamint a jelentkezés benyújtásáról szóló legfontosabb információk megtalálhatók az oktatási hivatal honlapján. közölték, hogy 2026-ban az őszi érettségi vizsgaidőszak október 12-től november 20-áig tart. Az írásbeli vizsgákat október 12 és 22 között tartják, az emelt szintű szóbeli vizsgák november 5 és 9, a középszintű szóbeli vizsgák pedig november 16 és 20 között lesznek. Kárpát-medencei református tanévnyitó. Idén Debrecen ad otthont a Kárpát-medencei református tanévnyitó ünnepének. Holnap, augusztus 31-én 10 órától a debreceni református nagy templomban. Az istentiszteleten Fekete Károly, a tiszántúli református egyházkerület püspöke hirdeti az igét.
0: Egészséget mindenkinek!
1: Már 15. alkalommal indulnak útnak az édesapák a Mária Pócsi zarándoklatra. Október 9-e és 11-e között rendezik meg az apák zarándoklatát, amely több éves hagyománnyal bír. A résztvevők a Debrecen-Nyiradonyi Mária Pócsi útvonalon érkeznek meg a Mária Pócsi istenszülőhöz. Terdik János pasztorális helynök 15. alkalommal hívja az érdeklődőket, hogy csatlakozzanak a zarándoklathoz, amelyre már lehet jelentkezni. Mit érdemes vinni, hogyan lehet jelentkezni? Az útra csak zarándoktáskával kell készülni. A többi csomagot a szálláshelyre szállítják a segítők. Amennyiben már valakinek van zarándok kendője, imaórás füzete, imakönyve, vigye magával. Érdemes időben jelentkezni. A 0630 749 62 19-es telefonszámon, vagy a terdikek@gmail.com e-mail címen. Külön kérnek jelentkezést a Mária Pócsi érkezés miatt, különösen a vasárnapi ebédigényekről az érkező családtagokkal együtt. 2000 év után megtalálták Jézus valódi sírját, ami teljesen egybevág a Biblia leírásával. A római La Sapienta Egyetem kutatói egy kőbányát, kertet és sziklasírokat találtak. A feltárt környezet szinte tökéletesen megegyezik az evangéliumok leírásával, de a kutatók szerint nem a végleges bizonyíték. A római La Sapienta Egyetem csapata egy több éves padló felújítási projektet használt ki arra, hogy minden eddiginél mélyebbre ásson a világ egyik legszentebb és legbonyolultabb épületkomplexumában. Amit találtak, az nem egy csontváz volt névtáblával, hanem valami sokkal árulkodóbb. Egy komplett első századi táj lenyomata. Egy elhagyatott kőbánya, mellette gondosan megművelt földdarabok, szőlő és olajfalevelek maradványai és a sziklába faragott sírkamrák. A kép, ami összeállt, hátborzongatóan egybevág az evangéliumi leírásokkal. A kutatást vezető Francesca Romana Stasola régész egyetlen, mindent összefogó mondattal írta le a felfedezés lényegét. Stasola szerint a szentírási utalások és a leletek közötti kapcsolat egyértelmű. Az időjárásról: még nyári meleg az idő. Nyárias hőmérsékleti értékekkel lépünk be a szeptemberbe is. Hétfőn felhős napos idő lesz, csak kevés helyen esővel. A déli szél megélénkülhet, és 31-36 fok várható. Kedden szakadozik a felhő, és kisüt a nap. Néhol eshet eső, az északi szél megélénkül, és 28-35 fok valószínű. A következő napokban folytatódik a meleg idő, de igaz, hogy a hét második felében azért visszaesik kissé a hőmérséklet.
0: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Értékrend átadás. A fiatalok befolyásolják a szüleiket a politikában, az olvasásban, a zenében, és nem fordítva, ahogy a naívabbak gondolják. Másrészt viszont a szülők befolyásolják a fiatalokat abban, amit úgy hívunk, hogy értékrend. Bár a kamaszok természetüknél fogva lázadók, mindig elhiszik, hogy a családjuk tudja, mi a helyes. Paulo Coelho.

0: Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány léleképítő műsorát hallják. Jó vételt kívánunk!
1: Kedves hallgatóink! A következőkben Kulcsár Tibor lelkipásztor testvér, Biblia tanulmányozó sorozatát hallhatják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Ez a Nehéz esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Akik az elmúlt alkalommal is velünk voltak, emlékezhetnek arra, hogy kinyitottuk a Bibliánkat a Filippi levélnél is, ahol Pál apostol a Timóteushoz fűződő viszonyáról, illetve Timóteusnak a szolgálatban való helytállásáról nagyon-nagyon szép dolgokat mond a harmadik fejezetben. Ma más okból nyitjuk ki a Filippi levelet, hiszen ezen az alkalmon, és hogyha az Úr akarja, és élünk még a következő alkalmon is, itt a nehéz esetek között Pál apostol, illetve a Filippi gyülekezet kapcsolatáról, illetve eseményekről fogunk beszélni, amelyek ezt a kapcsolatot megpróbálták, megerősítették, kiteljesítették, illetve ahol teljesen egyértelmű, hogy Pál apostolnak még távollétében is komoly hatása, befolyása van a gyülekezetre, a Szentléleknek a segítségével és a Szentléleknek az erejével. De hogy ne beszéljek rébuszokban, nézzük meg az indoklást a Filippi levél megírására. Ugye ilyenkor általában a levél elején szoktunk kereskedni, hát leginkább most a levél végéhez kell mennünk, mert igazából Pál csak a legeslegvégén árulja el, hogy mi volt az alap ok arra, hogy a gyülekezetet megszólítsa levélben. A Filippi levél 4. fejezetéből, a 10. verstől így olvasom. Nagy volt az örömöm az Úrban, hogy végre felbuzdultatok a velem való törődésre. Mert gondoskodtatok volna, de nem volt rá alkalmatok. Nem a nélkülözés mondatja ezt velem, mert én megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek, tudok szűkölködni és tudok bővölködni is. Egészen be vagyok avatva mindenbe, jól lakásba, éhezésbe, bővölködésbe, nélkülözésbe egyaránt. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Mégis jól tettétek, hogy közösséget vállaltatok velem nyomorúságomban. És a 17. verstől folytatom. Nem mintha az ajándékot kívánnám, hanem azt kívánom, hogy bőségesen kamatozzék az a ti javatokra. Átvettem mindent, és bővölködöm. El vagyok látva, miután megkaptam Epafroditosztól, ami tőletek jött, olyan kellemes illatként és kedves áldozatként, amely tetszik az Istennek. Ha valaki ezt végigolvassa, és gyanítom, hogy nagyon sokan végigolvassák, azt mondhatják, hogy na hát ez egy tulajdonképpen baráti levél, ami egy különleges baráti kapcsolatról árulkodik, és lám Pál apostol éppen milyen nagyon boldog azért, hogy ez a gyülekezet nem felejtkezett meg róla, és támogatta őt. Igen, nem csak egy dolgot nem szabad elfelejteni, a hátteret. Mégpedig azt a különlegesen nehéz hátteret, hogy amikor ez a gyülekezet arra buzdul, hogy támogassa Pált, és elküldik Epafroditoszt, és vele az ő adományukat, ajándékukat, akkor Pál éppen Rómában van a császár fogjaként, és arra készül, hogy ítéletet fognak róla mondani, és ez az ítélet, ez abban az időben még nem volt bizonyos, hogy milyen kimenetelű lesz. Ez Pál apostolnak az első római fogsága, ami ismereteink szerint, amiből úgy tudjuk kiszabadult, de aztán nem sokkal később egy újabb következett, amit az elmúlt alkalmakkor föl is emlegettünk a Timóteushoz írt 2. levél kapcsán, ahol aztán az életét is áldozta. Igen ám, de abban az időben a politikai jellegű fogság okok miatt nagyon sokan elfordultak egymástól. Ezt egy kicsit bonyolultan mondtam talán. De ha beletetszenek gondolni, az emberek valahogy mindig egyformák. Afelé az oldal felé szeretnek húzni, ahol győztesek mellé lehet állni. Minthogyha a világ történelmet végig kísérné ez az emberi gyarlóság vagy gyengeség. De nagyon szeretném, hogyha nem enyhítenénk ennek a súlyát túlságosan, mert hogy ez az emberi gyengeségnek vagy gyarlóságnak mondott dolog sokszor árulás, sokszor képmutatás, sokszor a másik arculverése, megtagadása, és tulajdonképpen a szembefordulás azokkal, akikkel korábban lehet, hogy együtt szolgáltunk, vagy együtt baráti kapcsolatban voltunk. Pál apostol és a filippi gyülekezet között azonban valami más kapcsolat volt. És nagyon-nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem most kezdődött a fogságnál, de a fogság nem volt elég arra, hogy a filippi gyülekezet elforduljon az apostoltól. Ez egy elgondolkoztató dolog. Minden harcosnak szükség van háttérre, hadtápra, olyan bázisra, ami ott van mögötte. És Pál apostol, amikor fogságba került, tulajdonképpen sok szempontból légüres térbe kerülhetett volna. Hiszen tessenek csak arra gondolni, Jeruzsálemben esik fogságba, ott eltölt néhány hetet az Antónia vár börtönében, aztán amikor kiderül, hogy merényletet terveznek ellene, az ezredes gyorsan kimenekíti Cézáreába. Igen ám, de Cézáreában ott felejtődik, évekre ott felejtődik a várbörtönben. Aztán amikor a császára appellál az ő perében, mint római állampolgár egyébként ezt megtehette, akkor egy nagyon hosszú utazás után, sok szenvedés, sok nyomorúság, hajótörés és egyebek után eljut Rómába, ahol ugyan a fogsága egy picit enyhébb, hiszen a saját bérelt szállásán lehet, bár római katonához rögzítve, a bilincs, amolyan pórásszerű, az mindig ott van rajta, és a római katonán is, de mégis ez az enyhébb fogság meggátolja őt abban, hogy bárhova is kimozduljon. Ebben az időben jó pár levelet útnak indít, jó pár munkatársat útnak indít, de mégsem lehet azt mondani, hogy úgy zajlik az élete, mint évekkel korábban, ahol egyik gyülekezetbe és másik gyülekezetbe is ellátogathatott, erősíthette a hívőket, élő szóban, személyes jelenléttel, most ez egészen más. És nem tudjuk, hogy a gyülekezetek nagy lelkesen igyekeztek volna Pált támogatni a fogságában. De azt tudjuk, hogy a filippi testvérek úgy döntöttek, hogy nem maradnak távol az ő szeretett apostoloktól, hanem odaállnak mögé. Tessék csak nézni, nem véletlen, hogy a levél így kezdődik. Az első fejezet 3. versétől olvasom. Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok, és mindenkor, minden könyörgésemben, örömmel imádkozom mindnyájatokért, mert közösséget vállaltatok az evangéliummal, az első naptól fogva mind a mai napig. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, el is végzi a Krisztus Jézus napjára. Ez a közösség vállalás például Lídiáékkal kezdődött. Ezt a legtöbben tudják, hogy az első európai keresztény az egy nő volt, Lídia. De azt sokszor elfelejtjük, hogy ez az első európai keresztény nő, ez a bíborárus asszony, amikor átadta a szívét az Úrnak, akkor átadta az otthonát az apostolnak és a munkatársainak. És onnantól kezdve Lídia otthona missziós bázis lett. Ma valahogy ezt nehezen tudjuk elképzelni. Nekünk általában se időnk, se helyünk, se elégséges anyagi vagy fizikai erőnk nincs arra, hogy a misszió az otthonunknak a része legyen. Abban az időben, ha így gondolkoztak volna a korai keresztények, akkor a kereszténység soha nem jutott volna ki már Jeruzsálemből se. Mert hogy nem voltak templomaik, nemhogy székes egyházaik, hatalmas nagy bazilikáik, gyakorlatilag még csak imaházaik sem voltak. Ha valaki megtért, és az otthonában elindulhatott a gyülekezet, akkor fejlődhetett, gyarapodhatott. És ebben az időben, amikor Pál Rómában, fogságban van, úgy tudjuk, hogy tízezrekben kellett már számolni a Rómában élő keresztényeknek a létszámát, miközben egyetlen hivatásos lelkész vagy hivatásos szolga nem állt a gyülekezet élén, és nem volt egyetlen imaházuk vagy összejöveteli helyük se, amire nagy betűkkel ki lett volna írva, hogy templom vagy imaház. Minden helyen a családok voltak a központok, a bázisok. Természetesen ehhez nyilván kellettek olyan otthonok, ahol befogadhatták a testvéreket. Azért hadd mondjam el mindenkinek, hogy a misszió hőskorában, az egész világon, így Magyarországon is, kiki a saját otthonát nyitotta ki először az evangélium előtt. Tehát amikor Pál apostol azt mondja, hogy közösséget vállaltatok velem és az evangéliummal, akkor ezt a legmélyebb, leggyakorlatibb közösségvállalásként tessék értelmezni. Aztán ez a közösség egy egészen más szintre is kiterjedt. Pál apostol és a Filippiek között valami egészen bensőséges kapcsolat alakult ki. Pedig, ha beletetszenek gondolni, az a gyülekezet missziológiai szempontból nem volt ám éppen olyan ideálisnak mondható, legalábbis az alapításakor, ami az összetételét illeti. Hát volt ugye egy kereskedő asszony, Lidia. Aztán a következő, aki minden bizonnyal a gyülekezet része lett, az a megszabadult jóslány. A következő meg egy börtönparancsnok. Hát ez mindjárt három olyan ember, akit nem nagyon szoktak mondani, hogy biztos jó, hogyha ők alakítanak egy közösséget, egy gyülekezetet. Hát hogy lesznek ezek közös nevezőn? Erre gyorsan válaszolni kell Isten lelke által. Mert hogy Lidiának megtérésre volt szüksége, ennek a kis jóslánynak megtérésre, szabadulásra volt szüksége, és a börtönparancsnok maga kérdezte, mit cselekedjek, hogy én is megszabaduljak? Amikor azt kérdezte, hogy üdvözüljek, a görög szó ezt jelenti, mit cselekedjek, hogy én is megszabaduljak? És amikor Pál apostolék elindítják ezt a gyülekezetet, akkor bár nekik tovább kell menni, de a szívük ott marad, és a Filippiek valahogy körül ölelik a szolgálatban, és kísérik a szolgálatban Pált. Nem túlzás ezt mondani? Tessék csak visszalapozni a negyedik fejezethez. A 15.-16. verset. Nézzük meg együtt. Azt pedig tudjátok ti is, Filippiek, hogy az evangélium hirdetésének kezdetén, amikor eltávoztam Macedóniából, az ajándékozás és elfogadás tekintetében egyetlen gyülekezet sem állt velem kapcsolatban, csak ti egyedül. Mert egyszer-másszor Tesszalonikába is küldtetek szükségleteimre. Milyen megdöbbentő. A korintusi második levél vége felé azért úgy szép csendesen Pál az ellenségessé váló korintusi gyülekezetnek megsúgja, hogy csak nem azzal bántottalak meg benneteket, hogy nem voltam terhetekre anyagilag. Hát a macedón testvéreket rövidítettem meg azért, hogy nálatok végezhessek szolgálatot. Erről nem nagyon szoktunk szószékről beszélni, de a macedón testvérek nyilván a filippi gyülekezetet jelentik, hiszen itt maga mondja Pál, hogy egyetlen más gyülekezet sem állt vele az ajándékozás és elfogadás terén ilyen kapcsolatban. Ez ugyanis egy rendkívüli bizalmi kapcsolat. Mert hogy csak akkor lehet elfogadni támogatást a misszióra, ha a támogatás adó nem próbál befolyást gyakorolni arra, akit támogat. Nem akarja ő megmondani, hogy hol végezze és hogyan a misszió munkát, és pláne nem akarja megmondani, hogy mi legyen az ige hirdetésnek a témája, a mondani való. Ez nagyon-nagyon fontos, ezt ma rengetegen eltévesztik. Valaki egyszer azt mondta, hogy ugyan már mindenki megvehető, és aki fizet, az pötyögtet, bocsánat ezért a csúnya kifejezésért. És sokan úgy gondolják, hogy ha valaki adakozik, az megmondhatja a prédikáció vázlatát is akár, vagy a témáját, de különösen azt, hogy miről nem szólhat a prédikátor vagy a prédikáció. És amikor eljut idáig az adakozás és az elfogadás, az katasztrófához vezet lelkileg. Meghamisítja az ige üzenetét, és kialakít egy olyan kapcsolatot, ami teljesen idegen Krisztus testétől. A Filippiekben nem volt ilyen késztetés. És Pál apostol velük kapcsolatban érezte egyedül azt, hogy ő nyugodt szívvel elfogadhatja a támogatásukat, mert e mögött a támogatás mögött nem anyagi erő áll, hanem szellemi erő. Az Istentől jövő támogatás, biztatás. Nem tudom, hogy hány misszió van, amelyik mostanában azon gondolkozik, hogy honnan érdemes elfogadni. Néha olyan érzésem van, mintha a legtöbbször arról szólna csak az üzenet, hogy több pénzt, meg még annál is több pénzt. És milyen áron? Az mindegy. A lényeg az, hogy jöjjön, aztán majd mi csinálunk beszámolókat, majd mi elmondjuk azt, hogy milyen fantasztikusan sikeresek vagyunk. Olyan üres, olyan szégyenletes, amikor a keresztény misszió ebbe az irányba eltéved. Pál apostol a filippi testvérekkel egészen más úton járt. És olyan jó látni azt, hogy ezen a területen lehet ilyen kiegyensúlyozott a kapcsolat. Nem elvárások, nem valamiféle feltételrendszer, hanem a Krisztus által megélt lelki közösség mozgató rugója van emögött a kapcsolat mögött. Ez a kapcsolati minőség azt is jelenti, hogy amikor jön Epafroditus, akkor nem csak azt hozza, amit adnak a filippiek, hanem nyugodt szívvel, lelki atyaként, lelki társként tárhatja a filippi gyülekezet helyzetét, harcait, küzdelmeit, éppen soros problémáit Pál apostol elé. És Pál is úgy érzi, hogy ugyanezzel a lelkülettel viszonyulhat a filippi testvérekhez. Tessék csak nézni az első fejezet 12. versétől mit ma. Szeretném, ha tudnátok, testvéreim, hogy az én helyzetem inkább az evangélium terjedését szolgálja, mert ismerté lett az egész testőrségben és mindenki más előtt is, hogy Krisztusért viselem a bilincseimet. Úgyhogy az Úrban testvéreink többsége fogságom körülményeiből bizalmat merítve, félelem nélkül bátran szólják Isten igéjét. Börtönbe került apostol. Alapvetően nem szégyen volt ez a keresztény közösségen. Politikai, megbízhatatlan, valamiféle sötét árnyék lebeg körülötte. Amikor ezeket a szavakat használom, nem tudom elkerülni, hogy eszembe jussanak azok a testvérek, akiket még személyesen ismertem, igaz, hogy gyermekfejjel, akik maguk is börtönt szenvedtek a Krisztus Jézusért. De azt is tudom, hogy nagyon sokan elfordultak tőlük. És nagyon sokan azt mondták, szó szerint, hogy maguknak keresték. Miért nem tudták befogni a szájukat? Miért kellett nekik evangelizációt tartani? Miért kellett nekik papírokat aláírni? Miért kellett nekik ezeket a dolgokat vállalni, felvállalni, amit az állam nem szívesen látott? Hát persze, hogy nem szívesen látta. Egy kommunista diktatúrában tették azt, amit Krisztusért tenni kellett. És Pál nagyon jól tudja, hogy a filippi gyülekezet számára óriási bátorítás lesz, hogyha megüzeni nekik, megírja nekik, hogy az ő fogsága, miközben sokan esetleg szívesen vennék szégyent foltként, egyébként áldás forrás lett. Evangélium a testőrök között. Evangélium a császári udvarban. Egy egyébként olyan hely, ahova be nem juthatott volna polgári személy olyan egyszerűen. De hát oda zárták Pált. Eszembe jut, amit az Úr Jézus mondott. Ti vagytok a föld sója. Tessék mondani, hogyha egy kiló sót börtönbe zárnak, elmúlik sónak lenni? Azt is mondta, hogy ti vagytok a világ világossága. Ha valaki lámpát gyújt egy sötét helyen, ott annak nem sok esélye van, ugye? Dehogy nem. Hát azt már a kínaiak is tudták, hogy nem lehet akkora a sötétség, hogy ne lehessen érdemes meggyújtani egy gyertyát. És Pál apostolnak a személye a benne lakó Krisztus miatt bevilágította ezt a sötét területét az emberi társadalomnak. Ott szólalt meg az evangélium, ahol a legkevésbé várták volna, vagy a legnagyobb hiával voltak ennek. Hiszen a társadalom krémje, ahogy szokták mondani, a felső 10 000, akkoriban egyébként Rómában ez nem is felső 10 000 volt, csak felső néhány ezer, sokszor úgy gondolja, hogy az ő gazdagsága megmenti őt az örökké való következményektől is. És Pálnak az üzenete nagyon józanítóan, amolyan világító fáklyaként kellett, hogy felragyogjon ott a börtönben. És sokan a császári udvarból is megtalálták Krisztust. Onnan is tudjuk, hogy a filippi levél végén ott van egy megjegyzés, hogy köszöntenek benneteket a velem levőek, kiváltképpen azok, akik a császár udvarából valók. Ez egy elképesztő ajándék, hogy Isten az ő szolgáját ebben az emberileg lehetetlennek tűnő helyzetben arra használja, hogy lelkek meneküljenek meg a kárhozattól. Azt is el kell mondani, hogy ugyanakkor voltak olyanok is, akik elérkezettnek látták az időt arra, hogy a terepet átvegyék. Tessenek csak nézni a 15. verstől. Némelyek ugyan irigységből és versengésből mármint hogy szólják az Isten igéjét, de mások jó akaratból hirdetik a Krisztust. Ezek szeretetből, mert tudják, hogy az evangélium védelmére rendeltettem, azok pedig számításból, nem tiszta lélekkel hirdetik a Krisztust, mert azt hiszik, hogy gyötrelmet okoznak nekem a fogságomban. Lehet, hogy nem én vagyok az egyetlen, aki azon gondolkozott, hogy lehet úgy prédikálni, hogy közben úgy ki sandi

0: menőségből, nagyra vágyásból, pozícióvágyból szólal meg az evangélium, az lehet áldás. És a börtönben levő Pál nem veszíti el a józanságát. Azt mondja, nekem az élet Krisztus. Mert miről is van szó? Egyedül arról, hogy bármelyik módon, akár színlelésből, akár meggyőződésből Krisztust hirdetik, és én ennek örülök. Sőt, még inkább örülni fogok, mert tudom, hogy az üdvösségemre válik a ti könyörgésetek és Krisztus lelkének segítsége által. De ez nem azt jelenti, hogy Pál, miközben ezt leírja, ne lenne tudatában annak, hogy mi zajlik azoknak a szívében. És azt akarná elérni, hogy hát akkor a Filippiek adjanak hálát ezekért az álszent emberekért, ezekért az hamis lelkű tanítókért. Tessenek csak a harmadik fejezethez lapozni. A harmadik fejezet 17. versétől ezt fogja írni Pál. Legyetek követőim, testvéreim, és azokra figyeljetek, akik úgy élnek, ahogy mi példát adtunk nektek. Tehát nem azokra, akik mondják a magukét, még ha látszólag dogmatikai szempontból rendben is lennének a dolgok, amiket beszélnek. Figyeljetek arra, ahogy élnek, és vessétek egybe azzal, amit tőlünk láttatok. Ha egyezik, rendben van. Még egyszer szeretném hangsúlyozni. Itt nem csak a tanításnak kell egyezni, ezt már az Úr Jézus is elmondta annak idején, hogy amit a farizeusok mondanak, arra figyeljetek oda, azt tartsátok meg, egyébként ahogy élnek, a semmiképpen ne kövessétek. De nem fejezi be itt Pál, itt jön egy nagyon kemény jellemzést, mert sokan élnek másképpen, akikről sokszor mondtam nektek, most pedig sírva mondom, hogy ők a Krisztus keresztjének az ellenségei. Az ő végük kárhozat, Istenük a hasuk, és azzal dicsekszenek, ami a gyalázatuk, mert földi dolgokkal törődnek. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk. Megkérdezheti valaki, szabad ilyen jellemzést adni, ami kedves testvéreinkről, hát lehet, hogy megtévedtek szegények, de hát igazán nem szabad ilyen keményen beszélni róluk? Miért nem ez az igaz? És hogyha másképp beszél Pál, föl fogja ezzel áldozni Filippi testvéreknek a bizalmát, a hitét, az etikáját? Mi nagyon sokszor felejtjük el, hogy amikor a bűn mellé odaállunk és elhallgatjuk, akkor ezzel áldozattá teszük azokat a gyengébb testvéreinket, akik nem is képesek talán fölismerni, hogy miről van szó. És Pál ezt nem akarja. Miközben azt mondja, hogy én örülök, hogy hirdeti Krisztust, mert tudja, hogy a Krisztus evangéliuma majd elvégzi a maga munkáját. De azt is akarja, hogy ne ezen a nyomon induljon el senki a filippi testvérek közül se. Testvéreim, sok mindent kell végig gondolni. Például a mi viszonyainkról, kapcsolatainkról. Őrizzen az Úr bennünket attól, hogy hamis lelkű emberekké váljunk. Amen.
1: A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány Léleképítő című műsorát sugároztuk. Várjuk kedves hallgatóink leveleit a következő címre. Mera 1428 Budapest, Postafiók 4. E-mail címünk radio@mera.hu. Telefonszámunk pedig 061-327-0440. Istenünk gazdag áldásával búcsúzunk.

Csendes percek. A mai áhítatot Valerie Bryant Bennett írta Tennessee-ből az Egyesült Államokból. A függöny mögött. Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget. Zsoltárok könyvének 62. fejezetének 2. verse. A csodálatos Tennessee Színház 1928-ban nyílt meg a városomban, és nemrég fáradtságos munkával felújították eredeti pompájába. Ez az egyik kedvenc helyem, ahol darabokat és zenei előadásokat nézek. Minden előadás alkalmával van egy kis idő, amikor a közönség teljes csöndben ül a sötétben, és várja, hogy a függöny felgördüljön. Azonban tudom,

0: A színfalak mögött izgatott mozgás van. Amikor a függöny felemelkedik, a színpadi fények egy színes és részletes jelenetet világítanak meg, napokig tartó próbák és készülődés eredményét. Az elmúlt két évben nehéz helyzetben voltam. Minden reggel az elcsendesedésem során arra kértem Istent, hogy segítsen megoldani a helyzetet és adjon békét nekem. Tudom, hogy Isten hallja az imám és szeret engem, de még nem oldotta meg a problémámat. Úgy érzem magam, mintha a színház teljes sötétségében ülnék és várnék, de arra emlékeztetem magam, hogy Isten a függöny mögött munkálkodik. A Római Levél 8. fejezetének 28. verse megnyugtat minket, hogy azoknak, akik szeretik Istent, minden a javukra van. Bízhatunk abban, hogy egy nap az a bizonyos függöny felemelkedik, és látni fogjuk az imáink és Isten tervének az eredményét. Istenünk, segíts emlékeznünk, hogy Te mindig munkálkodsz a színfalak mögött. Amen. Napi gondolat: bízhatok Isten jóságában, akkor is, ha várnom kell erre. Imádkozzunk azokért, akik Isten válaszára várnak.
1: Felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Augusztus 30-án a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az ószövetségi igét a Királyok első könyve 19. fejezetének 7. verséből olvasom. Az Úr angyala másodszor is visszatért, megérintette Illést, és ezt mondta: kelj föl, egyél, mert erőt felett való út áll előtted. Az új szövetségi igét az Apostolok cselekedetei 27. fejezetének 34. verséből olvasom. Pál ezt mondta a viharban: ezért intelek titeket, hogy egyetek, mert az is megmeneküléseteket szolgálja, mert közületek senkinek sem esik le, egyetlen hajszál sem a fejéről. Az utóbbi években egyre többet hallunk az ijesztően megnövekedett elmagányosodásról. Egyre nő az aránya a bezárkózott embereknek, és nem csak a Covid okolható ezért, most is folyamatos ez a tendencia. Szépen kimutatható az is, hogy a látszólag kommunikatív szociális média valójában csak elmélyíti a magányt, az egyedüllétet. Egy 2024. évi júniusi felmérés szerint az EU-ban Magyarország vezet a depressziósok arányában. A népesség 10,3%-a élt meg legalább egyszer egy ilyen súlyos időszakot. Az EU átlag 6,5%. A 18-34 évesek között ez az arány majdnem a duplája ennek, minden ötödik magyar fiatalt érint. Illés is végigjárta a depresszió lépéseit. Első, megijedt Jezábeltől és rátört a halálfélelem. Második, elrejtőzött, maga választotta a magányt. Három, önhibáztatásba és öngyűlöletbe fogott, majd bekucorodott egy kő tövébe és csak aludt. Negyedik, kilépett a létezésből. Milyen terápia segít? Isten odalép hozzá. Gyengéd érintés, ébredés, kis étel-ital, pihenés. Szelíd apró lépések. Újraébredés, táplálék, feladat, cél, a létezés értelmének tisztázása. A történet vége pedig, hogy Isten megjelenik Illésnek a Hóreben. Nincs a szélben, nincs a földrengésben, nincs a tűzben, de ott van a halk és szelíd hangban. Ez a legtöbb, ami adathat. Egyszerűen csak átölel az Isten. Imádkozzunk. Az Úr töltsön be jelenlétével, amikor eluralkodik rajtad a magány. Az Úr sorakoztassa fel előtte csodáit, amikor úgy érzed, csak a sötétség vesz körül. Az Úr szelíd hangja hívjon közösségbe, mutassa meg a testvéreket, akik melletted állnak. Ámen. Az áhítatot Novotny Dániel írta, alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Az Úr angyala másodszor is visszatért, megérintette Illést, és ezt mondta: kelj föl, egyél, mert erőt felett való út áll előtted. Pál ezt mondta a viharban: ezért intelek titeket, hogy egyetek, mert az is megmeneküléseteket szolgálja, mert közületek senkinek sem esik le, egyetlen hajszál sem a fejéről.

0: és hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökké valóság atyának, békesség fejedelmének, uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége. Ézsaiás 9:6-7.
1: Az atya jelentette ki magát egykor a gyermekben. Jézusból az atya szeretete sugárzik felénk. Ő az, aki bepillantást enged az Isten szívébe és gondolataiba. Neki adott át az atya mindent. Elmondhatta, én és az atya egy vagyunk. Az atya én bennem van, és én ő benne vagyok. János evangéliuma, 10. fejezet, 30. és 38. vers. Ezért az atya szeretete tölti el lelkét. Földi atyánk és nevelőnk csak egy ideig van. A mi testi apáink fenyítettek minket, és becsültük őket. Ám azok kevés ideig tetszésök szerint fenyítettek. Zsidókhoz írt levél, 12. fejezet, 9. és 10. vers. Ám atyánk és a megváltó örökre megmarad nekünk. Ha atyám és anyám elhagynának is, az Úr magához vesz engem. Zsoltárok könyve 27. fejezet 10. vers. Szerető gondoskodása és jó akaró, de komoly fegyelmezése soha nem ér véget. Ő tegnap és ma és örökké ugyanaz. Zsidókhoz írt levél 13. fejezet 8. vers. Ő a békesség fejedelme, aki békét szerez. E világ fejedelmei és hatalmasai többnyire nem szeretik, hanem megrontják a békét. Hatalmi és birtoklási vágyuk mindig újabb háborút okoz, nem szűnik az erőszakosság. Szívünk, lelkünk reménye szerint a béke birodalma nagyjá, világot átfogóvá lesz akkor, amikor ő visszajön hatalommal és dicsőséggel. Akkor kezdődik el a földön királyi uralma. Vége lesz a harcoknak, mert elveszejti a hatalmaskodókat és igazságtalanokat. Istennek és az ő felkentjének minden ellenségét igazságban ítéli a gyengéket, és tökéletességben bíráskodik a föld szegényei felett. Ézsaiás könyve 11. fejezet, 3. és 4. vers. A béke az Isten félelmen nyugszik. Aki igazságosan uralkodik az emberek felett, aki Isten félelmével uralkodik. Olyan az, mint a reggeli világosság, mikor a nap feljő, mint a felhőtlen reggel. Sámuel második könyve 23. fejezet, 3. és 4. vers. Isten gyermekeinek békessége az ítéleten és az igazságosságon alapszik. Az igazságtalanság helyére, amely bennünk uralkodott, igazságnak kell lépnie, amit Isten fia, az ő keresztjén készített nekünk. A békesség fejedelme azoknak a szívébe alapozza meg uralmát, akik megnyíltak előtte, és nekiadták magukat. Ha azután megigazulunk hitáltal, akkor békességünk van Istennel.
0: Uram, már rád találtam, mégsem hagytam el minden negatív dolgomat, a rossz szokásaimat, hibáimat, kicsinyességemet, melyek gátolnak abban, hogy egészen a tiéd legyek. Ne menj el tőlem, kérlek, legyél segítségem, győzz bennem a rossz fölött, mert nem vágyok másra, csak hogy a fényed uralkodjék bennem. Köszönöm, hogy kincs vagyok a szívedben. Segíts, hogy kincsé váljak mások számára, magam is, a tőled kapott nyugalmammal, békességemmel. Istenem, naponta csodálom a te hűségedet, amivel egész életem során kísérsz. Hálával köszönöm, hogy nem úgy bánsz velem, ahogy érdemelném. Nem sújtasz le rám, valahányszor vétkezem törvényed ellen, hanem mindig lehetőséget adsz, hogy helyrehozzam, amit elrontottam. Áldott légy minden ilyen alkalomért, amikor megtapasztalhatom az újrakezdés örömét, felelősségét. Bocsáss meg, hogy a magam bűneire mindig tudok magyarázatot. Van kész mentségem. Kérlek, taníts magammal is olyan szigorúnak, határozottnak és őszintének lenni, mint másokkal. Segíts figyelni arra, szavaim és cselekedeteim hogyan hatnak a mellettem élőkre, a velem kapcsolatba kerülőkre, hogy a te igazadat adhassam át nekik. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Szenci Molnár Albert születésnapja. Szenci Molnár Albert 1574. augusztus 30-án született Kolozsváron, és 1639. január 17-én halt meg. Nyelvtudós, filozófus, zsoltárköltő, egyházi író, műfordító. Céltudatos tudós volt, ki egész élete művével használni akart. Latin szótárával, mely átdolgozásokkal a 19. század közepéig használatban volt, megnyitotta a magyar értelmiség előtt az utat az európai tudományosság felé. Latin nyelvű, magyar nyelvtanával Szilveszter János után elsőnek ismertette meg Európával a magyar nyelv sajátosságait. A református egyházat megajándékozta a zsoltárokkal, a javított Károli Bibliával, Calvin institúciója fordításával, a Heidelberg KT-val, a Scultetus féle prédikáció gyűjteménnyel. Hatása a magyar irodalmi nyelv, a magyar verselés fejlődésére korszakalkotó. 2000 év után megtalálták Jézus valódi sírját, ami teljesen egybevág a Biblia leírásával. A római La Sapienta Egyetem kutatói egy kőbányát, kertet és sziklasírokat találtak. A feltárt környezet szinte tökéletesen megegyezik az evangéliumok leírásával, de a kutatók szerint nem a végleges bizonyíték. A római La Sapienta Egyetem csapata egy több éves padló felújítási projektet használt ki arra, hogy minden eddiginél mélyebbre ásson a világ egyik legszentebb és legbonyolultabb épületkomplexumában. Amit találtak, az nem egy csontváz volt névtáblával, hanem valami sokkal árulkodóbb. Egy komplett első századi táj lenyomata. Egy elhagyatott kőbánya, mellette gondosan megművelt földdarabok, szőlő és olajfalevelek maradványai és a sziklába faragott sírkamrák. A kép, ami összeállt, hátborzongatóan egybevág az evangéliumi leírásokkal. A kutatást vezető Francesca Romana Stasola régész egyetlen mindent összefogó mondattal írta le a felfedezés lényegét. Stasola szerint a szentírási utalások és a leletek közötti kapcsolat egyértelmű. A megújított ökumenikus karta teológiai és etikai aspektusa. Tisztelettel és szeretettel várják az érdeklődő testvéreket a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Szociál-Etikai Bizottsága és a Teológiai és Keresztény Bizottsága által szervezett konferenciára. A konferencia témája a megújított ökumenikus karta teológiai és etikai aspektusa. Előadásokat tartanak Fazekas Sándor, Fischl Vilmos, Gáncs Tamás, Kránic Mihály, Ceglédi Pál és Szabados Sándor. A záró gondolatot Ceglédi Pál fogalmazza majd meg. Az időpont szeptember 2-a szerdán 14 órától lesz. A helyszín az Ökumenikus Tanács székháza. 11. kerület, Magyar Tudósok körútja 3. A részvétel ingyenes, de regisztrálni már csak augusztus 28-án, pénteken délig lehetett. Az időjárásról még nyári meleg az idő. Hétfőn felhős napos idő lesz, csak kevés helyen esővel. A déli szél megélénkülhet, és 31-36 fok várható. Kedden szakadozik a felhő, és kisüt a nap. Néhol eshet eső, az északi szél megélénkül, és 28-35 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: Bibliáról másképpen. Kezdünk!
0: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs itt vagyunk, és a betegség gyógyulás téma az első, amit hozunk. Pálnak töv is adatott a testébe, kérte a jó Istent Pál többször is, hogy vegye el tőle a tövist, ezt nem lehet tudni, hogy ez a tövis mi, de valami vagy fájdalom, vagy valami betegség, valami. És nem vette el Páltól a jó Isten, hanem megmaradt Pálnak végig ez. Így írja a Biblia. Tehát tulajdonképpen akkor lehet, hogy van olyan betegség, amit kapunk, nem tudjuk, hogy miért kapjuk, vagy vele születünk, és aztán együtt kell vele élnünk, sőt, még tulajdonképpen a hasznunkra is válik. Lehet, hogy Pál mondjuk pont emiatt, hogy volt egy tövis, emiatt mondjuk lehet, hogy nem tudott rohangálni és a saját vesztébe futni, most csak mondtam egy példát, hanem ezzel tartotta őt valahol a jó Isten, mert én legalábbis abból indulok ki, hogy a jó Isten mindig jót akar mindenkinek.
1: A szövetségben a pap volt a gyógyító. Na. Tehát nem orvos, meg doktor, hanem csak a pap.
3: De lelki gyógyító, vagy fizikai gyógyító is volt.
1: Mind a kettő. Igen.
0: El kellett vinni a paphoz egyébként, tényleg, hát hány történetben ezt olvassuk, az Ószövetségben olvasunk csak ilyet.
1: Igen.
0: És ott volt az igazi gyógyulás egyébként. Lehet, hogy tulajdonképpen itt hibázunk mi is, hogy megbetegszünk, és akkor mi az orvoshoz megyünk el, aki nem egy imádkozó ember, hanem azt mondja, hogy jó, akkor felírom ezt, igen, maradjon otthon, ezt vegye be.
1: És az orvosi munkát üzletiként tesszük. Ez is egy
3: üzleti alapon, igen, gyógyulunk.
1: Ezt nem lenne szabad.
3: Na jó, de hát akkor kik lennének azok, akik meggyógyítanak bennünket?
0: Hát Jézus egyébként.
1: Jézus mit kért tőlünk? Mennyi pénzt azért, hogy megváltson bennünket, vagy meggyógyítson bárkit? Senkitől nem kért, úgyhogy...
3: De hogyan lehet ezt is elvárni bárkitől
1: hát, mert
3: is?
1: Mert úgy tehetjük mi is, ahogy ő is, meg a papok is. Ő csak rátette a kezét, még a leprásra is meggyógyult.
0: Tehát nekünk is Jézushoz kell mennünk betegség esetén. De mi például ezt csináljuk?
3: De most hát, hogyha eltörik a csontod, akkor feltételezhetően ezt nem lehet ilyen formán megoldani.
0: Már is egy példa.
3: Hát, kell az orvos, aki helyre teszi a csontot, vagy megműti a lábadat, kezedet, és
0: volt
3: helyre teszi.
0: Részed csodában.
3: Csodában?
0: Erről már egy jó pár adással ezelőtt beszélgettünk, igen.
3: Hát most nem tudom.
0: Mondjuk csodás gyógyulásban, vagy csodában, mondjuk ilyen testi dolog kapcsán, ahol elvileg orvoshoz kellett volna menni, és valamit úgy csinálni, mert csak az segíthet, és közben meg megoldódott imádsággal.
3: A közvetlen környezetemben nem volt, de hallottam hasonló esetekről, olyanok, amelyek megbízható forrásból származnak.
0: De egyébként azt írja a Biblia, ezt lehet, hogy ki is készítettem valahova, hogy beteg valaki, vigyétek a vének elé, és imádkozzanak érte. Itt van Jakab 5, betege valaki köztetek, hívassa magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak érte, megkenve őt olajjal az Úr nevében. A hitből fakadó imádság megszabadítja a beteget, és az Úr felsegíti, és ha bűnt követett, és elbocsánatot nyer. Valljátok meg tehát bűneiteket egymásnak, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy ereje van az igaz ember buzgó könyörgésének. Itt a véneket mondja. Én ezt vettem már komolyan egyébként, hogy az idősebbeket is, a gyülekezet időseit érdemes megkérni. Gyakorlatilag
3: kérdezni már, mint arra.
0: Kérni, nem.
3: Mire
0: kérni? Hát itt azt írja az ige, hogy betege valaki köztetek, hívassa magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak érte. Mondjuk én nem hívattam, hanem én magam mentem, és megkértem a gyülekezetből időseket, hogy imádkozzanak. Uh-huh. És ez olyan, mint az imalánc, nem?
1: Hát, na? Szerintem inkább nem. Pál apostol azt mondja nekünk, hogy 1 Korintus 12-be, ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. Ezek közül pedig némelyeket először apostolokká tett az Isten az egyházban, másodszor profétákká, harmadszor tanítókká. De azután adott csodatévő erőket, kegyelmi ajándékokat gyógyításra, gyámolításra, vezetésre, nyelveken szólásra. És azt kérdezi pár, mindenki rendelkezik a gyógyítás kegyelmi ajándékával? Vagyis, hogy és Jézus azt mondta, hogy igen.
3: Rendelkezik?
1: Mi gyógyítsuk az embereket, ő majd persze segít. De nekünk kell segíteni.
3: Megoldani.
0: Hát de imával, ez nem az imádságra vonatkozik.
1: Ne
0: ez?
1: Imádkozzunk, hanem tegyük rá kezünket, cselekedjünk, amit tudunk, segítsünk mindenkinek.
0: Kéz rátétellel?
1: Hát, emlékeztek, amikor Pál megtérésről beszéltünk, nem? Hogy igen. Jézus megvakította, és utána mondta Ananiásnak, hogy menj el, tedd rá a kezedet, hogy visszanyerje látását, illetve igen. Eltöltse a Szentlélek.
0: De ez ránk akkor... is így vonatkozik, hogy mi is rátesszük a kezünket valakire nagy hittel, imádsággal?
1: Ha nagy hitünk van, akkor igen, akkor meggyógyulna szerintem bárki.

0: rátesszük a kezünket valakire, nagy hittel, imádsággal, kell a kéz is. Kell
1: mindig visszatérsz erre, hogy most a kézrátétel vajon hatásos lehet-e, vagy egyáltalán szabad-e használni. Valahogy úgy érzem benned, hogy te nem
0: használtam eddig, vagy nem is tudom.
1: Nem csak, hogy nem használtad, hanem hogy nem barátságos ez a fajta megközelítése.
0: Meg tudok vele barátkozni, ha most megszűjjük együtt itt azt, hogy ez egy helyes irány, és valamit nekem kell fejben újra gondolni. Már nagyon szívesen.
1: A kézrátétellel való gyógyítás.
0: Igen, szerintem valószínűleg ilyen spirituális módszerek kapcsolódnak képben nekem hozzá, hogy jön a nem tudom milyen asszony, aki oda jön, és akkor nem is tudom milyen módszerekkel.
2: De hát Jézus meg a leprást ment, rátette a kezét, és csak azért, mert neki volt nagy hite.
0: Igen. Mit mondunk az imalánc kapcsán? Például megkérni egy idős valakit, egy másikat is, megkérni embereket, akik tudjuk, hogy erős hitű emberek, hogy kérlek ebben az ügyben imádkozzunk együtt. Erre bíztat minket Jézus. Ha ketten vagy többen imádkoztok egy ügyben és kéritek, megadatik. És az lehet mondjuk egy gyógyulás kérése. Kérdezem itt magunktól.
1: A fizikában tanultuk, hogy az energiát, hogyha megfelelően bizonyos pontra irányítjuk, és minél több és minél erősebb energia behatás van ebben az esetben, azt tudjuk mondani, hogy az imák valamilyen hatással vannak, energiával vannak, és sorozatos ima, vagy imalánc, vagy sokan, vagy és ez feltételezhetően földrajzi helységtől függetlenül eljutnak.
2: Amikor Pál apostol úgy érezte, hogy ő beteg, és állandóan imádkozott Jézusról, és erre azt mondta neki Jézus, hogy elég neked
0: az én kegyelmem.
2: Az én kegyelmem. Úgyhogy, és ezért kéri nekünk
1: is, maradsz beteg,
2: hogy
1: és
2: a
1: elég az én kegyelmem
2: ajándékra imádkozzunk, mert az elég nekünk.
0: Lehet, hogy sokan azt is gondoljuk, hogyha például az embernek erős a hite, akkor nem betegszik meg, nem? Ha az ember folyamatosan kapcsolatban van a jó Istennel, akkor, na de ezt gondoljuk?
2: Igen.
0: Én biztos,
1: nem
0: hogy
1: tudom, hogy ezt gondoljuk. Mi a betegség? Tehát megint visszatérve oda, hogy eltörik egy csontod, az betegség?
0: Induljunk talán onnan, gondolom, hogy ha folyamatosan kapcsolatban vagyunk a jó Istennel, akkor
1: Nem lesz törés.
0: Lesz egyébként, szerintem bármi lehet akkor is. Sőt, hát kell is, hogy legyen. Tehát lehet, hogy például azért fogok elesni a jégen, hogy utána ne menjek tovább, és ne szakadjon rám a mennyezet.
2: Igen. De ez így van egyébként, hogy mi így vagyunk teremtve, hogy a természetünkben van egy immunrendszer, így nevezzük mi, ami
1: mindent, egy védekező
2: mindent megvéd, de sokszor ehhez idő is kell. Tehát nem kellene aggódnunk, hanem próbáljuk várni.
1: Türelmesen
2: és megoldja a testünk.
1: Attól még segítségre lehet szükségünk, mondjuk, hogy egy műtétre van szükségünk, akkor csak orvoshoz kell fordulnunk valamilyen formában.
2: De csak olyan orvoshoz, akinek van hite.

0: Nem is baj a betegség, ha jobban belegondolunk, mi tekintjük csak bajnak, ó, betegek vagyunk, meg kell gyógyulni, de tulajdonképpen miért kell nekünk a betegségre figyelni egyáltalán? Hát nem az van, hogy az Isten tenyerén vagyunk, tesszük a dolgunkat, amit teszünk. Mondjuk 50 éves vagyok, vagy 100, mindegy, vagy 20, vagy 5. Teszi az ember a dolgát, és közben a jó Isten tenyerén ott vagyunk, és így is úgy is ő dönti el, hogy mi lesz velünk, és lehet, hogy tövist ad belénk, és azzal együtt nekünk akkor is az a dolgunk, és tennünk kell, amit teszünk. És nem a betegségre kellene koncentrálni, hogy hát nem tudom, az egyik lábam mindjárt leesik, elviszi a figyelmünket a betegség, de Pálnak nem vitte el, kérte, hogy vegye el a jóisten, nem vette, elfogadta. Tehát ha bennem is mondjuk, akkor valami betegség van, kérem a jóistent, vegye el, de hát nem veszi el mondjuk akkor, mint ahogy Laci mondta, ő nem érzi, akkor nem foglalkozik vele. És aztán, amikor egyszer csak arra ébred, hogy nem ébred, akkor eddig tartott. Nem?
1: Hát ez egy kicsit szélsőséges hozzáállás.
0: Pont Laci idézte a múltkor, hogy a halál, nem tudlak idézni, de jóként.
2: Pál apostol mondja, na? Hogy neki a halál az nyereség.
1: Nyereség, így van, ezt mondtad.
0: Vágyni nem kell rá, persze, nyilván, mert itt van dolgunk, nem véletlenül vagyunk itt, de amikor egyszer csak vége van, mert mondjuk a betegség kapcsán nem tudott már reggel felébredni a testem, akkor az nem egy rossz dolog, nem?
2: Sokat szenvedett Pál apostol, mondta neki, már annak idején Ananiás mondta, hogy Isten azt üzeni neked, hogy majd megmutatom, hogy mennyit fogsz szenvedni az én nevemért, és hát volt benne ilyen fájdalom, betegség, de utána meg őt meg akarták ölni, börtönbe össze-vissza verték, mindent csináltak, de Pál apostol is megértette, hogy addig, amíg azt a munkát, amit megbízott rá Jézus, amíg ezt el kell végeznie, akkor addig ő mindig meg fog maradni. Akármi lesz vele, mindig.
1: És ebben neki tudatában?
2: De vagy? Erre mondta, szerintem, hogy de ha már nincs szükség rám, akkor, már, a halál akkor nekem, az nyereség már nekem, mert akkor már nyugodt lehetek.

0: A hit meggyógyít, ez sokszor elhangzik, és az valami olyasmi jut eszembe, hogy tulajdonképpen, ha belegondolunk, hogy a hit meggyógyít, tehát lehet, hogy ráteszi a figyelmet arra, amire rá kell tenni a figyelmet, és nem is vesszük már észre, hogy mondjuk betegek voltunk, és vagy eltűnik a betegség, vagy nem, de lekerül a fókusz a betegségről. Ha van betegség, akkor azzal együtt tenni kell a dolgunkat, ahogy vagyunk csinálni. És
1: annyira betegek vagyunk, hogy nem tudjuk tenni.
0: Dehogy nem tudjuk. Amíg életben vagyunk, ha már meg se tudok mozdulni, imádkozni, akkor is tudok. Sőt, beszélgetni is tudok, egy csomó mindent akkor is tudok tenni, ha csak pislogni tudok, akkor is. Tehát amíg itt vagyok, amit csak tudok, meg kell tenni. És közben lehet, hogy megy a betegség, eltűnik, főleg, hogyha jó erős, mély hitünk van, hogy egyszer csak azt vesszük észre, hogy eltűnt a betegség.

tulajdonképpen akkor a mi betegségeinket hordozza Jézus, ahogy magára vette. Ezt sokszor halljuk, csak nem tudom, mennyire gondolunk bele. Na most Ézsaiás próféta könyvében pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta, pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg.

0: Azt mondja Máté evangéliuma, amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót. De egyébként néha szoktuk, és egyébként az igazi kérdésem, hogy mitől lesz mély egy ima, vagy mitől lesz igazi?
1: Láttunk történeteket nem régen filmekben is, amikor szépen bemutatják nekünk, hogy ha Isten mondjuk akár Mózesnek szólt, akkor ő azt mondta a feleségének, meg Józsuének, hogy a szava beléhatolt az elmémbe. Vagyis, hogy mi is sokféleképpen imádkozhatunk, hát meg ha együtt vagyunk, akkor persze beszélve, sőt, zenével, énekekkel is imádkozunk, igaz, így úgy, de hogyha gondolkodva imádkozunk, csak az ugyanúgy eljut Istenhez, mint ahogy az ő szava eljuthatna hozzánk.
0: Jaj, gondolatban.
1: Gondolatban, így van.
0: Na jó, de gondolatban kérni például konkrétumot, valamire gondolni és azt közvetíteni jó Isten felé, vagy pedig megadni magunkat, hogy semmit sem kérni, hanem inkább teljesen kiüresedni, elcsendesedni, csak figyelni, hogy mi a jelzés. Mit mutat
2: elsősorban
0: útként a jó Isten? Igen?
2: Megköszönni.
0: Na tessék.
2: Mindent. Na. És természetesen lehet kérni is azt.
0: Megköszönni hiszem, a betegséget is akár egyébként. Most nem viccből mondom, mert beszélgettünk betegségről. Azt is meg lehet, hogy valamit ezzel akarsz nekem adni.
2: Nem tudom, hogy hogyan fogalmaznék, hogyha ha megköszönöm, az. De meg lehet természetesen, és meg is próbálni. Kell.
1: Most én olvastam olyan tanításokat, hogy igen, érdemes sokszor együtt végig gondolni, hogy mit jelent a mi atyánk, amit Jézus tanított.
0: Az egész szövegén.
1: Így ezt így van, hogy ezt szépen végig kell, hogy
0: ez jó, nem? Ezért... Ez, nekem tetszik, én ezt régen például néha, most furán hangzik lehet, saját magam elaltatására is használtam, hogy fogtam a mi atyánk imádságot, és elkezdtem szavanként megízlelgetni minden egyes szót, és szerintem sohasem történt meg, hogy a végéig eljutottam volna, mert hát annyira sokáig szerettem ízlelgetni, egy-egy részt vizsgálgatni, mélyen belegondolni.

0: Egyébként tulajdonképpen rá kellene tudnunk hangolódni a Jóistenre szerintem, és meghallani, hogy mi az a legjobb jó, amit már ő egyébként is előkészített nekünk, és akkor nem nekünk kellene kérni. Na?
1: Hát igen, igen, én ezt elhiszem egyébként, hogy Isten sokkal jobban tudja, hogy mire van szükségünk, és hogyha szükség van rá, akkor azt ő megteszi, de nekünk a hitünket kell bizonyítani Istennek. Szerintem ez a fontos az imádságban. A hitünket bizonyítsuk neki. Mert nagyon sokszor ígért embereknek Isten, és utána mégis hosszú heteket, hónapot, éveket várt, hogy bebizonyítsák, hogy elhiszik-e. És addig nem teszi meg. Sok mindent kérhetünk Istentől, de a legfontosabb az, hogy bizonyítsuk be neki a hitünket.
0: Neki? Vagy tulajdonképpen magunknak is?
1: Hát igen.
0: Mert ő...
1: Meg másoknak, a világnak is.
0: A világnak mondjuk példaként menni, haladni, oké, de igazán azt a Jóisten úgyis látja, tudja, hogy milyenek vagyunk. Nekünk lehet, hogy magunkat kellene megvizsgálnunk, hogy egyébként mi tényleg rábízzuk magunkat, átadjuk magunkat.

0: ha éppen mondjuk nem vagyunk olyan lelki állapotban, hogy úgy éreznénk, hogy rá tudunk hangolódni a jó Istenre, de mondjuk már napok óta nem vagyunk olyan lelki állapotban, akkor is érdemes szerintetek megpróbálni imádkozni?
1: Mindenféleképpen. Szerintem ez egyfajta ráhangolódás, ez egyfajta szerintem odafigyelés, és akkor mindenképpen jó. Kizökkentem saját magamot abból, amiben
0: vagyok. Ha sikerül, ha nem. Tehát megeshet, hogy egyszerűen csak egy elmondott mondatsereg lesz
1: aznap. Van olyan, hogy nem sikerül?
0: Aha, köszönöm a kérdést.
1: Nekem van.
0: Van, de honnan tudod, hogy nem sikerült?
1: Honnan tudom, hogy például nem tudom befejezni, és akkor újra kezdem.
0: Attól még lehet, hogy sikerült.
1: Mert elvisz a gondolatom.
0: Elvitt, de lehet, hogy attól még sikerült, mert a jó Isten nem, akkor is mosolyog rád, hogy de jó, Andriskám, imádkozol. És a rossz erő meg lehet, hogy visz valami
1: de
0: plusz
1: olyankor,
0: a gondolatot.
1: Amikor kilépsz az imából, tehát amikor nem vagy ott, nem vagy vele, akkor úgyis jó.
0: Hát, jobb, mint
1: és akkor
0: semmi.
1: Én azt mondanám, hogy igen.
0: De amúgy pedig van egy olyan érzésem, hogy a jó Isten mindenkinek bármiben tud segíteni, szívesen segít, mindig segít, és lehet kérni, lehet valahogy úgy összekapcsolódni. Meg hát írja a Biblia is, hogyha ketten vagy többen egy valakiért imádkoztok, akkor egyszerűen megadja, amit kértek, kérjetek, és megadom. Azt mondja, zörgessetek, és megadatik. Tehát egyszerűen csak konkrétumokat is el lehet mondani, és lehet kérni, és nekem valahogy van olyan érzésem, csodálom is azokat, akik olyan jó, mély, erős hittel tudnak mindent kérni, és minden megadatik nekik, mert hát ők kérik, és hát megkapják, mert a jó Isten mondja, hogy kérjetek, megadom. Kérnek, megadja.
2: De ezeket nem mindenkinek mondja.
0: Nem?
2: Hát egy-egy embernek
0: igen?
2: Mondja. Hogyha van hite, ha tudja Isten, hogy igen, neki van hite, akinek nincs hite.
1: Az annak, hiába
2: hát ezért mondom, hogy hát a Bibliából ne idézünk csak egy-egy mondatot vagy szót, hanem nézzük meg, hogy az hosszú ígé, hogy miről szól az a mondat.
0: Tehát először is legyen hitem.
2: Legyen a hitem, igen. Illetve a világon szinte mindenkinek van Istene. És ezért mondjam Jézus, hogy ne úgy imádkozzunk, mint a pogányok, mert a 10 parancsolat is ezzel kezdődik, hogy ne legyen bálvány istenetek.

0: Bibliáról másképpen.
1: Szoktál imádkozni, László?
2: Mindig.
1: Minden nap többször?
2: Minden nap azzal kezdem, igen. Kérek az Úrtól, hogy mindig csak azt tegyem meg, amit ő akar, az ő akaratát, és hogyha valami mást tervezek, akkor azt kérem, akadályozza meg.
1: Hogy jelezze neked valamilyen formán.
2: Ugye ezt ne csináljam meg, az mindig megkapom szépen a jeleket, hogy ezt nem kell.
3: Vitázni a jó Istennel.
2: Akkor azt olvassa el mindenki, hogy a lélek gyümölcse, a szeretet, az öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség, vagyis vitátkozás, nincs ideíró.
3: Na jó, igen. Jó, de mégis bibliai történetekben sokan vitáznak, vitatkoznak, perlekednek szinte igen. A jó Istennel.
2: Sokszor így van Istennel is, de ez azt jelenti, hogy bennük akkor még nem volt a lélek gyümölcse.
3: Aha.
2: Hát tudod, hogyha megkapjuk a Szent Lelket, a lélek gyümölcsét, akkor úgy viselkedünk, ahogy Jézus viselkedett, mert azt kérte, hogy úgy őt kövessük, mert ő viszont senkivel így nem vitatkozott.
3: De nem pont ettől lesz igazi, élő, valós a kapcsolat, hogyha nem, ha valamit nagyon nem értek, akkor azt akarom megérteni, és elmondom neki akár imádságban is, hogy ezt végképp nem értem, vagy hogy legyen. Tehát nem egy
1: az
3: ilyen
1: nem
3: szintű
1: egy
3: mély...
1: Vita. Ez vitának tűnik
3: hát nem,
1: neked?
3: Egyébként, mert
1: ez
3: igazából...
1: egy kérés, vagy hogy magyarázd inkább... el nekem, vagy...
3: Hát, vagy nem értés, vagy... Inkább én egy aktív, élő beszélgetést tudok úgy elképzelni, ami hasznos lehet, hogy még közelebb kerülünk egymáshoz, hogy ezt is elmondhattam, és ő meghallgatott, és még így is szeret, nem?
2: Hát nem, mert ugye Mózes, amikor már 40 napig várta, hogy megkapja a 10 parancsolatot, akkor is szépen ebben a filmben úgy fogalmazza meg, hogy Uram, akkor én hibáztam valamit? Tehát, hogy nekem, hagyd tudjam meg. Igen, nem az, igen. Hogy te mi van, nem vitatkozni, hanem hogy tudjam meg. Mert hogy most Jézus is azt mondja, hogy Isten sokkal jobban tudja, hogy nekünk mire van szükségünk, a gondolatainkat is.
3: Igen.
2: Ezért ne vitatkozzunk, hanem saját magunkkal vitatkozzunk. Kérjük azt, hogy hadd értsen már meg, amit meg kell értenem. Nem? Ez szerintem sokkal fontosabb, mint hogy más értse meg, amit én gondolok.
3: Meg lehet, hogy nem is kell megértenem, meg nem is képtelenség, hogy megértsem, hogy mi miért történik. Hát, magyarul inkább elfogadni kellene tudni.
2: Hát igen, ez egy jó mondat, hogy nem kell nekünk mindent tudni ezen a világon. Csak amire szükségünk van, azt kell tudnunk.

0: kezdettel, és aztán végigmondva. Te így szoktad egyébként, Laci?
1: Nem, mert én mindig csak azt kérem, igen, ami a
0: saját
1: legyen
0: szavakkal.
1: Meg a te akaratod, uram. Mm-hmm. Tehát, hogy én most semmi más nem akarok, már sem magamnak semmit nem kérek.
0: Nem szaporítod a szót.
1: Nem.
0: Csak egyfajta legyen meg a te akaratod.
1: Szerintem a legfontosabb mindig, hogy a kapcsolatunkat bizonyítsuk Istennel, hogy igen, uram, én mindig gondolok rád is.
2: Rád is?
1: Is.
2: Hát, az ist azt vegyük el.
1: Mert annyira, hát ugye itt ezen a
2: gondolok
1: világ.
2: Gondolok rád is, de magamra leginkább.
1: Nem, hát csak ezen vicce. A világról annyi mindent kell gondolni, vagy kérik, hogy gondolj, nem. De hogy tényleg, hogy...
0: Már az nagyon jó, hogy is.
1: Soha ne mutassuk meg Istennek, hogy uram, ma nem is foglalkozom veled.
0: Ez egy nagyon mély őszinteség egyébként, van, szerintem, ugye? Hogy mindig folyamatosan gondolok rá is. Tehát, hogy sosem feledkezem meg róla. Az milyen nagy dolog.
1: Ez is elég, nem?

0: beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Hozok egy másik gondolatot most. Gyakran azt szoktuk mondani szerintem hétköznapi beszélgetésekben, hogy hát minden úgy volt jól, ahogy volt. Ugye, hogy visszagondolunk a múltunkra, fú, mennyi mindent csináltam, de hát az úgy volt jól, ahogy volt, mert igazából anélkül nem is ez lennék, aki most vagyok. Tehát ez így volt, kerek, megbántad, amit csináltál? Nem, de hogy én nem bánok semmit, hiszen attól vagyok az, aki most vagyok. De közben meg ott van az ige, hogy kárnak és szemétnek ítéltem mindent, ami korábban volt. Tehát, ha kárnak és szemétnek ítéljük, akkor én nem mondhatom azt, hogy minden úgy volt jól, ahogy volt, hanem azt kellene mondanom, hogy egy nagy szemét, ami mögöttem van, és egyáltalán nem volt úgy jól, ahogy volt, hanem így történt, kárnak és szemétnek ítélem, ami mögöttem van, és így kellene róla beszélnünk, nem? És nem olyan, mert sokszor szinte örömmel beszélünk a régi bűnös dolgainkról is, hogy hát igen, az milyen jó is volt az a korszak, amikor ezt meg azt csináltuk. És szinte ilyen szépként emlegetjük.
2: Beszélünk, hogy meg kell bánjuk bűneinket, a régmúlt bűneinket.
1: De sokszor szerintem a hétköznapi gondolkodásban nem bánjuk azt, amit korábban tettünk, amiket zűlöttünk, ahogyan, mert tudom én, miket csináltunk, most nem akarom itt a saját bűneimet sorolni.
2: Így kellett történni.
1: Na hát így kellett, igen, de innen nem, nézve hogy gondolsz
2: és rá? Ez nem egy felmentés, így kellett történni, csak... hanem egy tudomásul vétel. Vagy élet. Elhagyom ezt az egészet, és akkor nincsen, és akkor Krisztus mellé állok. Pont az egésznek a lényege, hogy lemosod magadról azt, ami előtted volt.
1: Oké, eltűnik örökre, a tenger mélyébe kerül, nagyon meggyónunk, szép, vagy mondod, többféle módon lehet hozzáállni.
2: Mindegy, hogy hogyan közelítjük
1: de
2: meg.
1: De hogy gondolunk rá, ha valaki rákérdez, és te még az
2: miért
1: eszeddel...
2: Miért kellene erre rágondolni?
1: Mert mondjuk egy beszélgetésben rákérdez valaki, hogy egyébként te 20 évesen hogy éltél, milyen fickó voltál, és akkor még emlékszel rá, mondjuk, akkor
2: és
1: beszélsz
2: úgy
1: róla.
2: Ahogyan éltem,
1: és elmondod,
2: ahogyan
1: akkor...
2: az én fejlődtségemhez képe

0: képest és az én lehetőségeimhez képest megéltem azt a 20 éves
1: kort. De akkor Pál még új nevet is kapott, annyira megváltozott még az identitása is. Hát őt nem Pálnak hívták korábban, Pál fordulatot kapott, és a korábbi összes cselekedete egy nagy kár és egy nagy szemét. És azt maga mögött hagyta, új nevet kapott, mint hogyha én mostantól nem Szabolcs lennék.
2: Hát de annak idején Isten is azt mondta Ábrámnak, hogy mostantól nem Ábrám, hanem Ábrahám legyen a neved, de utána ezt mondta Jákobnak is, hogy mostantól a te neved Izrael. Úgyhogy ez így van a Bibliában.

0: Mondjuk vegyünk egy zűlött embert, aki mondjuk 20 évig zűlött volt.
1: Ne haragudjál meg, de nem mondd el ezt a példát, mert nem jó.
0: De majd azért mégis hallgassd meg.
1: Nem. Vagyis meghallgatom, persze, de nem jó. Hát nem lehet.
0: Hát
1: de
0: még nem is tudtam elmondani.
1: Nem lehet kiemelni.
0: Én vagyok az. Ez a fiszkó én vagyok.
1: Hát de én is lehetek. Hát nekem is
0: te
1: volt.
0: Is zűlött, ugyan, pont 20
1: hát
0: évig.
1: Pont olyan zűlött.
0: Tényleg, hát együtt zűlöttünk.
1: Hát együtt zűlöttünk, pontosan.
0: De, és pont ez az a helyzet, látod, amit most itt csináltunk, ez volt az élő bizonyíték arra, hogy nevettünk rajta. És hogyha mi már igazi hitben járó emberek vagyunk, akkor ezen mi nem nevetünk, hanem akkor felismerjük azt, hogy az a zűlés, az igazából egy kár és szemét volt, mert végig, amíg mi tényleg zűlöttünk egyébként együtt, hogy az tulajdonképpen kárba vesztegetett idő volt, ahelyett gondolj bele, hogy, hogy mi minden...
1: Nem szabad pillanatokat, órákat kivemelni, mert
0: hát attól ezek nem csak órák voltak. És már megint nevetünk.
1: Az alatt
0: rajta.
1: Még lehet, hogy valakinek segítettünk is, és valamit, olyan dolgot tettünk, ami teljesen
0: lehet,
1: pozitív.
0: Lehet.
1: Elnézést kérek.
0: Lehet, sőt,
1: ugyan
0: remélem.
1: Még egyszer elmondom, nem lehet így kiemelni, ahogyan ezt most próbáltuk.
0: Akkor lehet, hogy tévedtem, hogy nem az egész, hanem például a maga a zűlés volt
1: de
0: kár és személy.
1: Mit zűlésnek?
0: Hát azt azért
1: hát
0: elég
1: honnantól,
0: egyszerű.
1: Mettől meddig?
0: Részegeskedés.
1: És akkor?
0: Hát az eléggé kár és szemét.
1: Megtörténhet, megtörtént.
2: A Babilon az is azt jelenti, hogy zűrzavar.
0: Na tessék, az is. És még egyéb bűnöket nem sorolok itt most fel.
1: Miért? Hát megbántottam édesanyámat, édesapámat. Tudnék én sorolni rengeteg dolgot.
0: És maguk ezek a dolgok kerülnek a kár és szemét zsákba.
1: És az egész... Ez előtti életem, hát ne
0: nem az egész, mert tettél benne jókat.
1: Nem,
0: és...
1: ne haragudj, de nem lehet ilyen.
0: És nem az egész
1: összességet
0: élet.
1: Nem lehet egy kalap alá venni mindent, hogy az egész 20 éves koromig én züllött életet éltem.
0: Bűn.
1: Nem, én az alatt is szerettem, az alatt
0: persze.
1: Is felnéztem az égre,
0: igen.
1: Az alatt is néztem a természetet, jártam
0: igen, igen.
1: A természetben. Elnézést kérek, de hát azt nem szabad csak úgy fogjam magam
0: kidobni.
1: Is kidobjam.
0: Bűnbánatról beszéltünk már egyébként valamelyik adásban, és arról is, hogy van Isten szerinti megszomorodás és világ szerinti megszomorodás, biztos emlékeztek rá. Bennem legalábbis ez egy fontos fordulópont volt, amikor ezt elkezdtem vizsgálgatni, hogy az Isten szerinti megszomorodás, most én a saját szavaimmal tudom mondani, amikor rálátok, hogy milyen hibás, bűnös dolgokat csináltam, de nem egy ilyen depresszív kesergésben vagyok, hanem most már tudom, hogy hogy kellene helyesen csinálni, és akkor megyek a jó Isten irányában tovább. A világ szerinti megszomorodás az pedig a halálba vezet, így írja a Biblia, amikor elkeseredek, szomorú vagyok, rosszul csináltam, ezután is minden rossz lesz, vége van, és meghalok.
1: Én meg azt gondolom, na? Hogy a na? Múlt, amit felemlítesz, és na? Az elméd előrehoz, az semmi más, csak illúzió.

0: koncentráljunk akkor megoldásként a lélek gyümölcsére, ami egyébként 9
1: igen.
0: dolog.
1: Ami egyébként úgy egy, mert nem azt mondja, hogy gyümölcsei, hanem igen. gyümölcse. De 9 szót fogalmaz, de ennek mindegyiknek a legfontosabb tartalma a szeretet.

0: hozok még egy gondolatot. Kell védekeznünk a kísértésektől, vagy direkt jó, ha jönnek, mert azok által is tudunk erősödni? Ez a kérdésem egy ige alapján, ami Jakabtól jön, Jakab leveléből, azt mondja Jakab: teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez, az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet. Tehát ez alapján, Jakab alapján egyszerűen örüljünk a kísértésnek. Én ebbe így még soha nem gondoltam korábban bele. De hát akkor igen, ugye?
1: A kísértés lehet bennünket hajthat pozitív irányba, vagy negatív
0: pozitív
1: irányba.
0: Pozitív kísértés? Ugye? Na mondj egyet.
2: Igen, van, aki pozitívnak tartja, de én meg negatívnak, nem? Hát van, aki azt mondja, hogy ez a jó, nekem meg ez a rossz, amit mondtuk. Más. De Isten pont ezt akarja, hogy ilyen szabad világot, hogy mindenki legyen más, de legyen meg a szeretet, az öröm, a békesség, mert azért, mert nem vagyunk egyformák, és ne is legyünk egyformák, mert annak mi értelme van, hogy mindenki egyforma, igaz?
0: Na jó, de a kísértés az lehet, hogy valakinek egyszerűen mondjuk egy nagy torta, aki már egyébként is mondjuk 200 kiló, és minden nap még a kés megkísértült az ilyen étel, olyan étel, és hát akkor ez is lehet egy kísértés, de sokkal keményebb kísértések is lehetnek, hogy parázmaságtól kezdve az alkoholon keresztül.
1: Kísértésnek tarthatja ugyanezt a tortát egy 45 kilogramm hölgy is.
0: Na tessék, aki meg
1: gondolja,
0: pontosan, hogy mindjárt meghal a soványságtól.
1: Na látod, hogy attól függ, hogy honnan nézzük.
0: Na hát ez az.
1: Nem
0: akkor mégis csak értem, hogy pozitív vagy negatív.
1: Igen.
2: Legalább van valamivel.

0: hogyha meg tudjuk oldani, vagy át tudjuk élni, az egy öröm, nem?
1: Már micsoda?
0: Hát, az, hogy egy rosszat is át tudom élni.
1: Öröm? Hogy öröm?
0: Hát nem, hát mert hogy átéltem.
1: Igen.
0: Öröm. Igen, mert én maradok, jó, az öröm.
1: De át kell élni, kísértés jó az átélni.
0: Jó, mert próbáljatok, jó. Igen, tessék, próbáljatok engem megkísérteni, de nem fog sikerülni, ezért
2: és
0: öröm.
2: És akkor ez az a fajta megnyugvás, hogy nem sikerült, az egy öröm.
1: De
2: öröm.
1: Kell öröm. Hagyni.
2: És az imában úgy van, hogy ne vigy minket a kísértésbe.
1: Jó, beleesni, belemenni a kísértésbe, vagy beleesni.
2: Azt mondta László, hogy olyan jó, hogyha megjönnek a kísértések, mert hogy ő nevet ezen, mert hogy nem éri el a kísértést.
1: Mindenkit el tud érni, szerintem, mert mindenkit ott kísért elég. A kísértő.
2: De nem sikerül.
1: De mindenkinél sikerül, szerintem. Az lehet egy dühösség, sikerülhet, és ez olyan például, hogy én mondjuk egy dühös ember vagyok, vagy mondjuk egy 200 kilós izompacsirta, aki azt felbosszant, azt leütlek. Mondjuk az is egy kísértés, hogy akkor engem megkísért a kísértő, hogy dühös legyek, és utána behúzok egyet neked, és kiterülsz, az is egy kísértés. Kísértés, nem? Tehát mindenkit szerintem a kísértő pont ott kísért, ahol az ő gyenge pontja van. Ki tudja, hogy Lacinál mi neked, mi nekem, mi. De vágyni rá, vagy örülni neki, hát akkor azt mondja az ige, hogy teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésbe estek, tudván, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Az álhatatosság
2: pedig... Ezt mondta László, hogy akkor tudja bizonyítani a hitét és az álhatatosságát.
0: Hát de hogyha nem kapnánk mi akár kísértést vagy szenvedést, akkor mit értenénk erről a világra? Rengeteg dolgot meg kell tanulnunk, de csak akkor, hogyha átéljük.
2: Csak akkor fogod megtanulni, hogyha átéled, és így ezért van. Örvendjünk a kísértéseknek.
1: Na jó, hát akkor rendben. És akkor egyszerűen teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésbe estek, tudván, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Jó, az álhatatosság azért, pedig tegye tökéletessé a cselekedetet.
2: Szabolcs.
1: Na, ez fontos rész, tehát, elmentünk mellett, tegye tökéletessé.
2: Az ige, ugye, és a másik ige meg az, hogy mi atyánk, és ott azt mondja, hogy ne vigy minket a kísértésbe, itt meg azt mondja, hogy örvendj a kísértésnek. Akkor most...
1: Az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet. Ez a vége. Jó. Itt ennek az igének. Hát akkor legközelebb folytatjuk. Köszönjük a figyelmet. Ez volt már a Bibliáról másképpen című műsor Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs.

0: A Bibliáról másképpen című beszélgetést hallották.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Megjelent a tanévrendje a magyar közlönyben. Megjelent a magyar közlönyben a 2026-27-es tanév rendje. Kiderült, mikor kezdődik és ér véget a tanév, mikor lesznek az őszi, téli és tavaszi szünetek, változnak a kompetenciamérések, és új projektnap is érkezik az iskolákba. Lanner Judit, oktatási miniszter kiemelte, a rendelet a legfontosabb időpontok rögzítése mellett arról is szól, hogy milyen iskolát szeretnének építeni. Elmondta, hogy a következő tanévben első alkalommal jelenik meg a Gyerekek és Diákok Hangja projektnap. Lanner Judit kitért arra, hogy nagyobb mozgásteret adnak az iskoláknak a témanapok és témahetek megszervezésében is. A rendelet szerint a köznevelésben a 2026-27-es tanév első tanítási napja 2026. szeptember 1-e, kedd, az utolsó pedig 2027. június 18-a péntek. A tanítási napok száma 180. Az iskola utolsó befejező évfolyamán, valamint a szag gimnáziumban 12. évfolyamán az utolsó tanítási nap középfokú iskolákban 2027. április 30. péntek a két évfolyamos részszakmákra való felkészítést folytató szakiskolákban 2027. május 28. péntek. Már csak napok vannak hátra. Figyeljen minden szülő a tanévkezdés előtt. Hamarosan véget ér a nyári lazítás, és újra becsengetnek az iskolákban. A 2026-27-es tanév szeptember 1-én kedden indul, így a családoknak már tényleg csak néhány napjuk van az utolsó simításokra, a tanszerek mellett azonban másra is érdemes figyelni, hogy az első reggel ne kapkodással és kellemetlen meglepetésekkel induljon. A 2026-27-es tanév első tanítási napja szeptember 1-e, azaz kedd lesz, ezért érdemes időben végigvenni, hogy minden készen áll-e az első becsengetésre. Elsőként érdemes átnézni az iskola vagy az osztályfőnök által küldött tájékoztatókat. Sok intézmény külön listát ad arról, mire lesz szüksége a gyereknek. Szeptember 7-éig lehet jelentkezni az őszi érettségire. Az október-novemberi érettségi vizsgákra szeptember 7-éig lehet jelentkezni, közölte az oktatási hivatal. Az érettségizők rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. A tájékoztatás szerint az őszi vizsgaidőszakban érettségi vizsgákat a kijelölt középiskolák és a kormányhivatalok szerveznek, amelyek listája, valamint a jelentkezés benyújtásáról szóló legfontosabb információk megtalálhatók az oktatási hivatal honlapján. Közölték, hogy 2026-ban az őszi érettségi vizsgaidőszak október 12-től november 20-áig tart. Az írásbeli vizsgákat október 12 és 22 között tartják, az emelt szintű szóbeli vizsgák november 5 és 9, a középszintű szóbeli vizsgák pedig november 16 és 20 között lesznek. Az időjárásról: még nyári meleg az idő. Hétfőn felhős, napos idő lesz, csak kevés helyen esővel. A déli szél megélénkülhet, és 31-36 fok várható. Kedden szakadozik a felhő, és kisüt a nap. Néhol eshet eső, az északi szél megélénkül, és 28-35 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink, a Fasori Református Gyülekezet Isten tiszteletét közvetítjük felvételről. Igét hirdet Somogyi Péter lelkész.

Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, Isten igével, ahogyan az ő szolgájáról így vall. Ez az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködöm. Lelkemmel ajándékoztam meg, törvényt hirdet a népeknek. A megrepett nátszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja ki, hűen hirdeti a törvényt. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő fiától, ami úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Szeretett testvérek, Isten igéjét hallgassuk most Ézsaiás próféta könyvének 43. fejezetéből. Olvasom az első 13 verset, leülve, nyitott szívvel hallgassuk, hogyan szólít meg bennünket ezen a helyen az Úr. De most így szól az Úr, a te teremtőd, Jákób, a te formálód, Izrael, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vizen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg téged, mert én az Úr vagyok, a te Istened, Izrael szentje, a te szabadítód. Kárpótlásul adom érted Egyiptomot, Etiópiát, és Szebát adom helyetted. Mivel drágának tartalak, és becsesnek, és mivel szeretlek, embereket adok helyetted, életedért cserébe nemzeteket. Ne félj, mert én veled vagyok. Napkeletről visszahozom gyermekeidet, és napnyugatról összegyűjtelek. Ezt mondom éjszaknak, add ide, és délnek, ne tartsd fogva. Hozd ide fiaimat a messzeségből, leányaimat a föld széléről, mindenkit, akit rólam neveztek el, akit dicsőségemre teremtettem, formáltam és alkottam. Hozd ki a népet, amely vak, pedig van szeme, és süket, pedig van füle. Gyűjjön egybe minden nép, jöjjenek össze a nemzetek. Ki tudja közülük megmondani, és tudtunkra adni, hogy mi volt régen? Állítsák elő tanúikat, bizonyítsák igazukat, hogy aki hallja, azt mondja rá, úgy van. Ti vagytok a tanúim, így szól az Úr, és az én szolgám, akit kiválasztottam, hogy megismerjetek, higgyetek bennem, és megértsétek, hogy csak én vagyok. Előttem nem lett Isten, és utánam sem lesz. Én vagyok az Úr. Rajtam kívül nincs szabadító. Én mondtam meg, hogy megszabadítalak, én hirdettem, nem valami idegen Isten. Ti vagytok a tanúim, így szól az Úr, hogy én Isten vagyok. Ezután is csak én leszek. Nincs, aki kezemből kiragadjon, ha én cselekszem. Ki másíthatja meg? Isten lelke áldja meg az igét a szívünkben, hogy befogadói legyünk, értsük, megéljük kegyelemből. Most hajtsuk meg fejünket, helyünkön maradva is imádkozzunk. Áld is magasztal a szívünk téged, örökkévaló mennyei édesatyánk, hogy ahogyan Izraelt, a te választott ószövetségi népedet, bennünket, új szövetség népét, a lelki Izraelt is szólítod, és olyan csodálatos a szavad, hogy megrendül bele a szívünk, hogy megtelik a lelkünk erővel, bátorítással,
reménységgel, hittel. Úgy kérünk téged, hogy a te élő és ható szavaddal érints meg bennünket, minnyájunkat, akik itt vagyunk, mert egyedül te tudsz a te szavad által maradandót, romolhatatlant munkálni bennünk, és ezért küldöd igédet, ezért küldöd lelkedet, hogy a veled találkozó ember, a benned hívő ember, a hozzád tartozó ember reménységben, hitben boldogan élhessen. Kérünk téged, hogy áldj meg minket, és könyörülj rajtunk, hogy amit hoztunk, ahogy jöttünk, annak a rendezése, hogy történjen meg ezen a mai vasárnapon itt közöttünk. Köszönjük a terített asztalt, köszönjük a látható igét, a pecsétet, amely jelzi, hogy megbocsátó, kegyelmes, irgalmas Úr vagy. Nem kell a bűnben maradnunk, nem kell reménytelenül élnünk. Van szabadítunk, van szabadítás, és élhetünk ennek erejéből. Kérünk, könyörülj így rajtunk, minnyájunkon, áldj meg bennünket itt és szerte a világon, testvéreinkkel, közösségben, hogy magasztaljunk és áldjunk téged, hogy mondjunk köszönetet, hagy adjunk hálát, és hagy vegyünk el mindent, amit készítettél nekünk. Jézusért, megváltónkért kérjük. Amen. Készüljünk az ige hallgatására, és imádságunkkal forduljunk oda a mi Urunkhoz. A 294. dicséretnek énekeljük az első versét, Jézus vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat.

Tértek fennállva, hallgassátok Isten ígét, amelynek alapján lelkét segítségül hívva üzenetét hirdetni kívánom. Írva található a már olvasott szakaszban Ézsaiás próféta könyvében, a 43. fejezetben, most külön kiemelem a 10. versét, mely így szól. Ti vagytok tanúim, így szól az Úr, és az én szolgám, akit kiválasztottam, hogy megismerjetek, higgyetek bennem, és megértsétek, hogy csak én vagyok. Előttem nem lett Isten, és utánam sem lesz. Foglaljunk helyet. Szeretett testvéreim, egy minnyájunkat érintő kérdés kerül ma elénk. Ha fölteszem, talán nem következik rögtön mindenkinek ebből a felolvasott ige szakaszból, igéből, de hiszem és remélem, hogy Isten lelke vezet bennünket, és felismerjük, hogy mégis nagyon konkrétan és nagyon komolyan válaszol ez a szakasz erre a kérdésre. Mire való az életünk? Természetesen ezt a kérdést megközelíthetjük nagyon sokféleképpen még, körülírhatjuk, akár így is, hogy van-e értelme a mi mindennapi küszködéseinknek. Mit ér az életünk? És ha ezt föltesszük, azt is föltehetjük, és talán tolul is a szánkra a kérdés, hogy vajon értékelnek egyáltalán bennünket valahol igazán? És ez a kérdés sor azért is került elém, mert sok fájdalmas vallomás hangzott már el beszélgetésekben, amelyeknek magam is részese lehettem, amikor ezek a kérdések nagyon komolyan felszínre jöttek. A házasság, a család, a munkahely, az iskola, a lakóközösség, a társadalom összefüggéseiben újra és újra bizonyos értelemben mérlegre kerül a személyes életünk, és gyakran úgy érezzük, úgy éljük meg, hogy könnyűnek találtatunk, hogy nincs súlya az életünknek. Alig tartanak valakinek bennünket. Úgy érezzük, szinte senki sem becsül meg igazán. Vagy akár semmibe vesznek, átnéznek rajtunk. Természetesen van úgy, hogy ez így nem egészen igaz, de mi magunkat így látjuk. Magunkat így értékeljük, akár mások szemében is. Úgy látjuk magunkat, mintha életképtelenek lennénk. Örök vesztesek, akiknek tulajdonképpen úgysem sikerül, mert nem is sikerülhet igazán semmi. Sokszor saját elvárásaink, nem is mások elvárásai kötnek gúzsba minket. Felemésztenek minden energiát bennünk. Nem tudunk olyanok lenni, ami ennek kéne. És aztán ezek, mint mozgató erők, mint mozgató rugók, sokszor bizonyítási kényszerbe visznek minket. Sokszor olyan cselekvésekbe, amelyekben nem más a motivációnk, mint hogy megmutassuk mégis, hogy érünk mi valamit, hogy fontos az életünk, hogy amit csinálunk, az igenis értékes. Munkamánia, teljesítménykényszer, örökös nyugtalanság vezet sokszor kimerültséghez, rendkívüli érzékenységhez. Olyan állapotban sodornak ezek minket, amikor már semmit nem tudunk helyesen,
igazán, objektíven értékelni. Ilyenkor egy jó szó szinte a fellegekbe repít bennünket, de egy kérdés velünk kapcsolatban már letargiába, depresszióba ejt. Ha csak valaki érint bennünket, ha csak valaki mond valamit, már rögtön bántásnak, sértésnek vesszük. Mert nem kiegyensúlyozott az életünk. Mert nem érezzük a helyes súlyát, hangsúlyát, fajsúlyát az életünknek. És természetesen mindez lelki alkatunk szerint is nagyon-nagyon különböző lehet. Hiszen alkatunk szerint, személyiség típusunk szerint nagyon különbözően éljük át, éljük meg ezeket a nehéz szituációkat, helyzeteket, és reagálunk erre, ahogyan a mi alkatunk, típusunk jellemzően reagálni tud. Hol van ebben a gyógyulás? Ez a világ, és most így mondom, alulról valóan, mindenféle értelemben így gondolom, kínál terápiát. A terápia nem más, mint önmagunk, saját énünk, egónk középre helyezése. Ki kell mondani magunkról, igenis fontosak vagyunk magunknak, és fontossá leszünk másoknak, és ez az önmegvalósítás útja, ahol az ember az önmegváltás képzetével indul neki saját személyiségének, saját lelki nyomorúságának a jobbítására, hogy megtalálja önmagát, az önmegtapasztalás útján jár, az önszuggeszció, öncsaló útjára vezettetik. Önmaga kerül önmaga életének fókuszába. Ez az alulról való terápia, testvérek. Széles palettán kínálja ezt a világ. Hatalmas üzlet is áll e mögött. A felülről való terápia egészen más. A felülről való terápia Isten középre helyezése. A felülről való terápia az ő megváltó tervének megismerése személyes életünkre nézve. Azt tudnilik, hogy Isten, a teremtőnk, a formálónk, az alkotónk mit tervezett velünk? Kinek tart minket? Mire rendelt bennünket? Ez a felülről való gyógyulás az egyetlen esély az ember számára, mert ez a helyes értékelés biztos alapja, és ez mérhetetlenül drága kincs az ember számára, mert így már nem függvénye és nem játéka sem mások, sem önmaga szélsőséges megítélésének, értékelésének, hanem megérti az ember, a legelső kérdésünkre válaszul, mire való az élete. Mennyit ér az élete, és mi az értelme, a célja annak. Ha tanulmányozzuk Ézsaiás proféciáit és Ézsaiás proféta könyvét, ahogyan itt ebben a könyvben, és természetesen a teljes Szentírásban kiózanító kijelentések beszélnek arról, hogy az Úr népe hogyan értékeli önmagát, hogyan értékel másokat, és hogyan értékeli urát. Aztán olvasunk arról, hogy mások hogyan értékelik őt, és hogy az Úr hogyan értékeli a nemzeteket, és hogyan értékeli választott népét. Az elmúlt vasárnap hallottuk, hogy egy másokat leigázó világhatalom hogyan tekintett Isten választott népére és annak királyára. Maró gunnyal és megalázó fennhéjázással demoralizálni próbálta őket, lekicsinylően beszélt róluk, értéktelennek nyilvánította őket vesztesnek,
akiknek semmi esélyük sincs az ellenállásra, a megmaradásra, a győzelemre. Hogyan tudtak ebben a megalázó helyzetben megállni? Akik tovább olvasták a történetet, és akik megismerték ezt a jelenetet, láthatták, hogy őszinte bűnbánattal, alázattal, imádsággal odafordult a nép, Júda népe királya Istenhez, Ezékiás, és az Úr Ézsaiás prófétán keresztül gyógyító üzenettel erősítette meg őket. Mi gyógyította őket? Tudták, kihez kell fordulniuk. És akihez fordultak, maga az Úr helyre állította bennük mindazt, ami kétséges volt. Mi volt az első gyógymód? Csodálatos olvasni ezt. Azt olvassuk, hogy az Úr azonosította magát népével. Hiszen ezt mondta Szanhéribről, az asszír királyról. Mivel tombolsz velem szemben, és elbizakodott beszédet fülembe jutott, horgomat orrodba vetem, zablámat a szádba, és visszaviszlek azon az úton, amelyen idejöttél. Hatalmas kiváltság az, amit itt olvasunk és hallunk. Mert aki Isten népe ellen hadakozik, az a mindenható Istennel szemben hadakozik. Mivel tombolsz velem szemben, mondja az Úr. Én döntöttem felőled, elviszlek innen, megvédem a népemet, és eljön a te életed vége a te királyi palotádban. Hatalmas kiváltság, hogy aki Isten népével szembe helyezkedik, az magával Istennel helyezkedett szembe. Zakariás prófétán keresztül ezt olvassuk, mert a seregek ura, aki a maga dicsőségére küldött el engem, ezt mondja azokról a népekről, amelyeknek ti zsákmányul estetek, bizony, aki titeket bánt, a szemem fényét bántja. Testvérek, az Úr vállalja az övéit, a szeme fényének tartja őket. Kérdés számunkra, hogy milyen kincs a szemünk fénye? Hát ilyen kincsek az övéi az ő szemében. Ilyen kincsek vagyunk Isten gyermekeiként, Isten népe tagjaiként. Aztán később, ahogyan a jelenetből idéztem, a múlt vasárnap elhangzó történet utáni jelenetből, ezt követően Ézsaiáson keresztül, ahogyan olvastuk és haladtunk előbbre az ő proféciai könyvében, ezt olvastuk: ne félj, férgecske Jákób, maroknyi Izrael, én megsegítelek, így szól az Úr, a te megváltód, Izrael szentje, én megsegítelek, így szól az Úr, új és éles fogú cséplő szánná teszlek, hegyeket csépelsz és törsz össze, halmokat zúzol pozdorjává. Milyen megdöbbentő jelzők, jellemzők, amelyek hangoznak itt a proféciában Izraelről, és milyen életérzés az, ha férgecskének, maroknyinak érzi magát egy nép, egy ember. Igen, lehet, hogy ennek vallanak, és ennek látnak mások. Bizony lehet, hogy mi magunk is így tekintünk néha az életünkre, sőt, maga az Úr is így beszél rólunk, de ő nem elvet, nem elnyom, nem összeszorít, hanem így szól, én megsegítelek. A te megváltód, Izrael szentje. Igen, testvérek, ő a megváltó,
aki az ő megváltó szeretetével, szabadító hatalmával megsegít, és olyanná tesz bennünket, amilyennél mi magunktól sohasem lehetnénk. Új és élesfogú cséplő szánná teszlek. Hegyeket csépelsz, és törsz össze, halmokat zúzol pozdorjává. Ki? A férgecske, a maroknyi nép. Mert ő hatalmas dolgokat művel bennünk és általunk. Mert számára nem akadály a mi kicsinségünk, erőtlenségünk, elvetett voltunk. Ő az ő hatalmával felemel. Azt mondja, hatalmas hegyeket, hatalmasságokat fog ledönteni az ő népe. Ő maga bennünk és általunk. És olyan csodálatos, hogy amikor az Úr Jézus Krisztus születését várta Mária, és Erzsébetnél járt, felfakadt a szívében egy magasztaló ének, és ebben az énekben ennek a csodájáról vallott. Hatalmas dolgot cselekedett karjával, szétszórta a szívük szándékában felfuvalkodottakat, hatalmasokat döntött le trónjukról, és megalázottakat emelt fel. Igen, Mária már látta, Mária már átélte, hitte, hogy az Úr az ő hatalmas karjával cselekszik, és ez Jézus Krisztus érkezésében, Jézus Krisztus testet öltésében nyilvánvalóvá vált és válik, hogy ő felemeli a megalázottakat, és ledönti a hatalmasokat trónjukról. Mert ő benne mássá lesz minden. Ő tesz bennünket egészen mássá, mint amit mi magunk soha elérni nem tudnánk. Ezért hát szól a bátorító üzenet, ne félj, mert megváltottalak. Neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vizen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg téged, mert én az Úr vagyok a te Istened, Izrael szentje, a te szabadítód. Mivel drágának tartalak, és becsesnek, és mivel szeretlek, embereket adok helyetted, életedért cserébe nemzeteket. Ne félj, mert én veled vagyok. Milyen csodálatos üzenet ez. A félelmet keltő hatalmasságok, hatalmas erő közepette egy kicsiny maroknyi nép, Isten népe egy maroknyi, egy kicsiny közösség, benne egy kicsiny ember, nem kell, hogy féljen. Mert megváltott ember, mert tulajdonba vett gyermeke a mennyei atyának. És az ő védelme alatt áll. Nem sodorhatja el őt a víz, nem égetheti meg őt a láng, akkor sem, ha sodorja, körbefogja, ha annak sodrásába kerül, ha a tűz égő valóságával szembesül, mert őrzi őt az Úr, a szabadító, aki megszabadítja az övéit. És egy olyan kijelentés foglalja mindezt össze, ami az atya kegyelme szeretetéről beszél, elveszett gyermeke iránt, aki tudja, hogy nem méltó erre a szeretetre. Ahogyan a tékozló elveszett fiú hazatért, megtért, és ki tudta mondani, nem vagyok méltó, mégis atya elébe futott, miért? Azért, amit itt már az ószövetségi proféciában is elmond, az örökkévaló Úr, mivel drágának tartalak, és becsesnek, és mivel szeretlek, ezért nem utasítottalak el, ezért visszafogadlak téged, ezért visszahelyezlek téged a te méltóságodba, ezért cselekszem érted, ezért az én gyermekem vagy most is. Mert
ő mit mond az övéiről, mit mond még az elveszettről is, mit mond arról, akit magának választott. Azt mondja, drágának tart, becsesnek. Azt mondja, szeret, örökké való szeretettel. Testvérek, ezt tud helyreállítani bennünket. Ezt tudja megmutatni, hogy kik vagyunk valójában. Nem azért, mert méltók vagyunk rá, hanem azért, mert ő így döntött felőlünk, hogy magának tud, hogy megvált, hogy néven szólít, hogy tulajdonába vesz, mert kiválasztott minket. És éppen ezért mi alázatban átélhetjük a felmagasztalást, hogy ő annak tart, akinek senki a világon, annak tekint, akinek egyetlenszerűen tekintenek. Drágának, becsesnek, olyan valakinek, akit szeret. Testvérek, ezért nem kell nekünk bizonyítani hiába, mert neki feszülünk, hogy valahogy mégis méltónak találjanak, csak be kell ismernünk, hogy méltatlanok vagyunk. És nem kell vesztesnek sem látnunk magunkat végképp, mert bár vesztettünk, mert elvesztünk, meg elveszítünk dolgokat, de ő megtölt bennünket javaival. Ő kegyelmében részesít bennünket, és felemel, és magához ölel, és megajándékoz. Miért vagyunk az életünkben igazán híjával? Minek vagyunk igazán híjával? Nem annak, aminek gondoljuk, nem annak, amit látunk magunk körül fontos értékként, a legértékesebb dolog van az életünkben, deficitben. Ez Isten dicsősége. Azt mondja Isten ígéje a római levélben, Pál apostolon keresztül a lélek által, mert nincs különbség, mivel mindenki vétkezett és nélkülözi Isten dicsőségét. Isten ingyen igazít meg az ő kegyelméből, a Krisztus Jézusban lett váltság által. Őt rendelte Isten engesztelő áldozatul az ő vére által azoknak, akik hisznek. Ebben mutatta meg igazságát. Testvérek, önmagában mindenki nélkülözi Isten dicsőségét, mert mindenki vétkezett. De Isten ingyen megigazít az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban lett váltság által. És ezt a mérhetetlen hiányt, ami a legnagyobb hiánya az életünknek, a legmélyebb nélkülözése az életünknek, ezt állítja helyre. Mert mindenki nélkülözi Isten dicsőségét. És olyan különös testvérek, ha most ennek az eredeti szavát, a héber kifejezését megvizsgáljuk, ez a szó azt jelenti, azt hordozza magában, súlyosnak lenni, tekintélyesnek lenni. Ez a kábód szavának a gyökér jelentése, a dicsőség szavának. Emlékezzünk az elejére, amikor azt mondtam, úgy érezzük, ha megmérettetünk, hogy súlytalan az életünk. Hogy nem tekintik igazán értékesnek, hangsúlyosnak, fajsúlyosnak az életünket. Testvérek, valóban így van. Az Isten dicsősége nélkül, az emberi dicsőség hajszolásával együtt is súlytalan az életünk. Mert arra teremtettünk, hogy az Isten dicsőségében, az ő szeretetében részesüljünk. És mi eljátszottuk ezt, és csak ingyen kegyelemből Jézus érdeméért kapjuk vissza ezt a súlyt, ezt a tekintélyt, ami által emberek leszünk az

definíciájában ez a szó szerepel, becses, dicsőséges, ugyan ezek a kifejezések érnek össze itt. Becses, dicsőséges. Vagyis Isten dicsőségessé tesz, dicsőségesnek tart, megajándékoz az önmaga dicsőségével. És ez ad nekünk súlyt, ez ad nekünk értelmet, tartalmat, ez ad nekünk kiállást, bátorságot. Dávid átélve ezt így énekelt erről a gyönyörű 8. Zsoltárban, amit énekeltünk. Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó, mondom, hogy törődsz vele, és az ember fia, hogy gondod van rá, kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Testvérek, micsoda arányérzék ez, micsoda látásmód ez, látja a teremtett univerzum hatalmát, és látja abban Isten dicsőségét és nagyságát, és látja maga mulandó, halandó voltát, kicsinységét, és fölteszi a kérdést, ki vagyok én, ki az ember, hogy törődsz vele, hogy gondod van rá. És ebből az alázatból fölemelkedve, mint maga is átélője ennek vallja, dicsőséggel, méltósággal koronáztad meg. Testvérek, Isten ad méltóságot, Isten ad becsességet, megbecsülni való létet nekünk egyedül, de ő ad, mert felemel. És ez a dicsőség az övé, ebbe részesít minket, ebbe von be minket, hogy valódi emberként élhessünk. És mindennek fényében, hogy az Isten ezt megcselekszi bennünk Jézus Krisztusért, nem a mi érdemünkért, nem a mi méltóságunkért, éppen ellenkezőleg. Ennek fényében miután megcselekszi, pontosan meghatározza, hogy kik vagyunk, és mi a dolgunk, mire való az életünk a világban. Ti vagytok a tanúim, így szól az Úr, és az én szolgám, akit kiválasztottam, hogy megismerjetek, higgyetek bennem, és megértsétek, hogy csak én vagyok. Előttem nem lett Isten, és utánam sem lesz. Testvérek, azért választott ki bennünket, hogy szolgái legyünk. Azért választott ki bennünket, hogy tanúiként éljünk ebben a világban, hogy bemutassuk őt, hogy ő az egyetlen Úr, ő az egyetlen Isten, és nincs rajta kívül senki, sem előtte, sem utána. Az a dolgunk, hogy az ő dicsőséges személyét, nevét felmagasztaljuk. Az a dolgunk, hogy megjelenjen a világban általunk az ő dicsősége, hogy felragyogjon törékeny, erőtlen embereken keresztül maga az egyedüli Úr, az egyetlen Isten. Micsoda kiváltság, micsoda küldetés, micsoda tartalma ez az életünknek. Gondoljunk bele, testvérek, és ne mondd azt, ha a kísértő kísért, mit ér az életem. Hatalmas kincs az életed, mert az örökké való Isten tanúsíthatod. Az egyedüli Urat képviselheted. Őt jelenítheted meg ebben a bálványokkal teli világban. És lehetsz olyan, aki az Isten ismerete ellen emelt magaslatokat, hatalmas falakat rombolhatod. Lehetsz bálványromboló, aki mások életében a hamis bálványokat lerombolod, hogy láthassák az egyedül igaz Istent, mert erre hívott el. Testvérek, minden más élettelen bálvány, és bárki legyen is, aki magát isteníti, vagy akit mások istenítenek, értéktelen hiába valóság, akinek nincs semmi ereje, nincs semmi valódi hatalma. Ezt nekünk Isten kiválaszt

Választott népe tagjainak kell ebben a világban megjelenítenünk. Nekünk kell tanúsítanunk, hogy nincs más, csak ő egyedül. Mi vagyunk ennek a tanúi, erre hívott el, erre választott ki, hogy szolgáljuk az ő dicsőségét, képviseljük az ő nevét. Ti vagytok a tanúim, az én szolgám, akit kiválasztottam. És figyeljük az utat, hogy hogyan lehetséges ennek betöltése. Így mondja, kiválasztottalak benneteket, hogy megismerjetek, hogy higgyetek bennem, és hogy megértsétek, hogy csak én vagyok. Ez a vele való élet közösség valósága, hogy megismerjük őt, ez az örök élet titka, hogy higgyünk benne, és hogy mind mélyebben, mind tisztábban megértsük, és képviseljük, hogy nincs csak ő egyedül. Megismerés, hit, megértés. Ebben való előre jutás, ez a mi programunk, testvérek. Ezért lehetünk együtt, és hajolunk az ige fölé, és hallgatjuk az ige hirdetést, hogy jobban megismerjük őt, hogy teljesebben higgyünk benne, és hogy megértsük, hogy ő az egyedüli, és mi ezt képviseljük, és tanúsítsuk ebben a világban. Milyen csodálatos lehetőség ez. Kiválasztott magának, hogy az ő tanúi legyünk. Nincs ennél nagyobb kiváltság. Nincs ennél nagyobb megbecsülés. Nincs ennél drágább életprogram. Erre hívott el. Hogy van erről az efézusi levélben Pál, hogy zárjam ezzel az ige hirdetést, és hogy legyen válasz erre a kérdésre, mire való az életed? Hát értsd, lásd, éld, felemelt fővel, boldog szívvel vald. Te tanúja vagy annak a dicsőséges Úrnak, aki téged is a maga szeretetébe, dicsőségébe vont, és aki megajándékozott. Áldott az Isten, ami Urunk Jézus Krisztus atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. Mert ő benne kiválasztott minket magának, már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket, szeretett fiában. Ő benne van az ő vére által, ami megváltásunk, bűneink bocsánata is, kegyelmének gazdagsága szerint, amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel. Mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett ő benne az idők teljességéről, arról a rendjéről, teljességének arról a rendjéről, hogy a Krisztusban egybefoglal mindeneket. Azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. Ő benne lettünk örököseivé is, mivel eleve elrendeltettünk erre, annak kijelentett végzése szerint, aki mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik, hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk Krisztusban. Ő benne pedig titeket is, akik hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát és hívőkké lettetek, eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. Mire való hát az életünk? Az ő kegyelme dicsőségének magasztalására. Ti vagytok a tanúim, így szól az Úr, és az én szolgám, akit kiválasztottam, hogy megismerjetek, higgyetek bennem, és megértsétek, hogy csak én vagyok. Előttem nem lett Isten, és utánam sem lesz. Ámen. Dicsőséges Úrunk, mennyei édesatyánk, egyedüli Úr, aki előtt és után sincs, és nem is lesz senki, köszönjük, Urunk, hogy
hozzátartozhatunk. Magasztalunk, hogy kijelentetted önmagadat nekünk Jézus Krisztusban. Köszönjük a te drága ígéreteidet, lehajló szeretetedet, köszönjük a reménységet, amelyet gyászban, betegségben, elesettségben, bármely életünkben, bármely élethelyzetben csodálatos módon megtapasztalhatunk. Köszönjük a te irgalmadat, amivel hozzánk hajolsz, és kérjük, vezess bennünket az előttünk lévő hét útján, és ajándékozz meg most a te szeretetet különös ajándékával, a látható igében, elpecsételve azt, amit hirdettél, amit kimondtál, amit ránk nézve érvényesítettél, hogy becsesnek tartasz drágának, és szeretsz minket. Köszönjük ezt a szeretetet Jézusban, Jézusért, lelked által. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Így szól az Úr, mivel drágának tartalak és becsesnek, és mivel szeretlek, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak téged, enyém vagy.

Kedves hallgatóink, a Fasori Református Gyülekezet Isten tiszteletét hallották. Igét hirdetett Somogyi Péter lelkész.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Értékrend átadás. A fiatalok befolyásolják a szüleiket a politikában, az olvasásban, a zenében, és nem fordítva, ahogy a naívabbak gondolják. Másrészt viszont a szülők befolyásolják a fiatalokat abban, amit úgy hívunk, hogy értékrend. Bár a kamaszok természetüknél fogva lázadók, mindig elhiszik, hogy a családjuk tudja, mi a helyes. Paulo Coelho.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Értékrend átadás. A fiatalok befolyásolják a szüleiket a politikában, az olvasásban, a zenében, és nem fordítva, ahogy a naívabbak gondolják. Másrészt viszont a szülők befolyásolják a fiatalokat abban, amit úgy hívunk, hogy értékrend. Bár a kamaszok természetüknél fogva lázadók, mindig elhiszik, hogy a családjuk tudja, mi a helyes. Paulo Coelho.

0: és hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökké valóság atyának, békesség fejedelmének, uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége. Ézsaiás 9:6-7.
1: Az atya jelentette ki magát egykor a gyermekben. Jézusból az atya szeretete sugárzik felénk. Ő az, aki bepillantást enged az Isten szívébe és gondolataiba. Neki adott át az atya mindent. Elmondhatta, én és az atya egy vagyunk. Az atya én bennem van, és én ő benne vagyok. János evangéliuma, 10. fejezet, 30. és 38. vers. Ezért az atya szeretete tölti el lelkét. Földi atyánk és nevelőnk csak egy ideig van. A mi testi apáink fenyítettek minket, és becsültük őket. Ám azok kevés ideig tetszésök szerint fenyítettek. Zsidókhoz írt levél, 12. fejezet, 9. és 10. vers. Ám atyánk és a megváltó örökre megmarad nekünk. Ha atyám és anyám elhagynának is, az Úr magához vesz engem. Zsoltárok könyve, 27. fejezet, 10. vers. Szerető gondoskodása és jó akaró, de komoly fegyelmezése soha nem ér véget. Ő tegnap és ma és örökké ugyanaz. Zsidókhoz írt levél, 13. fejezet, 8. vers. Ő a békesség fejedelme, aki békét szerez. E világ fejedelmei és hatalmasai többnyire nem szeretik, hanem megrontják a békét. Hatalmi és birtoklási vágyuk mindig újabb háborút okoz, nem szűnik az erőszakosság. Szívünk, lelkünk reménye szerint a béke birodalma nagyjá, világot átfogóvá lesz akkor, amikor ő visszajön hatalommal és dicsőséggel. Akkor kezdődik el a földön királyi uralma. Vége lesz a harcoknak, mert elveszejti a hatalmaskodókat és igazságtalanokat. Istennek és az ő felkentjének minden ellenségét igazságban ítéli a gyengéket, és tökéletességben bíráskodik a föld szegényei felett. Ézsaiás könyve, 11. fejezet, 3. és 4. vers. A béke az Isten félelmen nyugszik. Aki igazságosan uralkodik az emberek felett, aki Isten félelmével uralkodik. Olyan az, mint a reggeli világosság, mikor a nap feljő, mint a felhőtlen reggel. Sámuel 2. könyve, 23. fejezet, 3. és 4. vers. Isten gyermekeinek békessége az ítéleten és az igazságosságon alapszik. Az igazságtalanság helyére, amely bennünk uralkodott, igazságnak kell lépnie, amit Isten fia, az ő keresztjén készített nekünk. A békesség fejedelme azoknak a szívében alapozza meg uralmát, akik megnyíltak előtt, és nekiadták magukat. Ha azután megigazulunk hitáltal, akkor békességünk van Istennel.
0: Uram, már rád találtam, mégsem hagytam el minden negatív dolgomat, a rossz szokásaimat, hibáimat, kicsinyességemet, melyek gátolnak abban, hogy egészen a tiéd legyek. Ne menj el tőlem, kérlek, legyél segítségem, győzz bennem a rossz fölött, mert nem vágyok másra, csak hogy a fényed uralkodjék bennem. Köszönöm, hogy kincs vagyok a szívedben. Segíts, hogy kincsé váljak mások számára, magam is, a tőled kapott nyugalmammal, békességemmel. Istenem, naponta csodálom a te hűségedet, amivel egész életem során kísérsz. Hálával köszönöm, hogy nem úgy bánsz velem, ahogy érdemelném. Nem sújtasz le rám, valahányszor vétkezem törvényed ellen, hanem mindig lehetőséget adsz, hogy helyrehozzam, amit elrontottam. Áldott légy minden ilyen alkalomért, amikor megtapasztalhatom az újrakezdés örömét, felelősségét. Bocsáss meg, hogy a magam bűneire mindig tudok magyarázatot. Van kész mentségem. Kérlek, taníts magammal is olyan szigorúnak, határozottnak és őszintének lenni, mint másokkal. Segíts figyelni arra, szavaim és cselekedeteim hogyan hatnak a mellettem élőkre, a velem kapcsolatba kerülőkre, hogy a te igazadat adhassam át nekik. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. A jelenések könyve 14. fejezet 6. és 7. versét olvasom fel, amelyik így hangzik. Jelenések könyve, tehát az Apokalipszis könyve, 14. fejezet, 6. és 7. verse. És láték más angyalt az ég közepén repülni, akinél vala az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek és ágazatnak, és nyelvnek, és népnek. És ezt mondván nagy szóval, féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. És imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és földet, és a tengert és a vizek forrásait. Gondoljuk bele az újabb jelenetbe, amikor már-már a látnok, János apostol megfárad a korábbi fejezet, a korábbi események láttán, amikor az Antikrisztust és az ő hamis prófétáit látja, és már-már megnehezedik a szíve is, és azon gondolkodik, hogy eme nagy és erős hatalom, hatalmak ellen ki az, aki felveheti a küzdelmet. És olyan, mint amikor a három utolsó trombita szó előtt egy hatalmas nagy sas repül végig az égboltozaton. Ünnepélyesen, lassan, az égboltozat közepén. Sajnálatos, hogy néhány magyar biblia fordításban ezt a sast angyalnak fordítják. Többek között a Károli Biblia is, de ott egy sasról van szó, egy isteni követről. És most nem sast lát, hanem angyalt, illetve angyalokat lát. Érdeklődve néz az ég közepe felé János apostol. Milyen változás fog bekövetkezni? Vajon az emberfia le tudja győzni az Antikrisztust és a hamis prófétáit? Néhány nehezen érthető kifejezést meg kell magyarázzunk. Először is, amikor olvastuk azt, hogy a föld lakói. A jelenések könyvében a föld lakói nagyon fontos, mint hogyha terminus technicus kifejezésként értelmezhetnénk. Tehát a föld lakói jelentik azoknak az embereknek a közösségét, akik szembe állnak az Isten üzenetével, akik nem hisznek. Sőt, jelenti a föld lakói és lakosai azt a csoportot, akik a hűségeseket üldözték és üldözni fogják a jövőben is. És az angyal ezeknek az embereknek szól. Elsősorban nem a hűségeseknek, nem az egyházhoz szól a három angyal, vagy a hármas angyali üzenet felhívásában, hanem a föld lakosaihoz.

És mit mond számukra ez a három angyal? Azt, hogy féljétek az Istent. Az Isten félelem az Ószövetségben egy nagyon fontos, szinte minden nap használt vallásos kifejezés volt. Félni az Istent jelentette azt az Ószövetségben, hogy teljes értelemmel és akarattal engedelmeskedem az Istennek. Követem azokat az előírásokat, amelyeket a törvényben megfogalmazott, a sínai hegyi törvény alkotásban. Istenhez tartozónak érzem magam. Az, aki féli az Istent, az Isten oldalán áll. A magyarban egy picit veszélyeztet, kísért bennünket az a gondolat, mintha Istentől félnénk. Az Istent félni annyit jelent a régi magyar nyelvben, a Károli féle magyar nyelvben, mint tisztelni az Istent. Néhány Biblia verset keressünk meg ezzel kapcsolatosan, azért, hogy vissza tudjunk utána majd fordulni ugyanide a Jelenések könyvéhez. Elsőként Jeremiás 32. fejezet, és ott a 39. versét. Jeremiás 32:39 azt mondja. És adok nékik egy szívet és egy utat, hogy mindenkor engem féljenek, hogy jól legyen dolguk nékik és az ő fiaiknak ő utánuk. Tehát az Isten félelem az Ószövetségben egyfajta szívből jön, az alázatos szívből jön. De ugyan ezt a gondolatot találjuk még Jeremiás próféta könyvében, ott a 44. fejezet és a 10. versében. Jeremiás 44:10. Nem alázták meg magukat mind-e mai napig se, és nem féltek, sem az én törvényem szerint nem jártak, sem az én parancsolataim szerint, amelyeket előtökbe és a ti atyáitok elébe adtam. Tehát az Istent félni azt jelenti, hogy engedelmeskedni, az ő törvényei szerint járni, az ő parancsolatait tisztelni. Az Isten félelem az nem egy belső hit, hanem egy külső látható életutat, életelvet jelent. Nagyon érdekesen fogalmazza meg az Isten félelmet a Zsoltáros. A 40. Zsoltárban ezt találjuk feljegyezve. 40. Zsoltár 4. verse. És új éneket adott a számba, ami Istenünknek dicséretét. Sokan látták, és megfélemlettek, és bíztak az Úrban. Ha valaki látja az Istent, ha valaki látja az Ószövetségben az Isten tettét, cselekedetét, akkor az elkezdi félni, tisztelni az Istent és az ő akaratát. Már csak egyetlen egy Biblia verset szeretnék ezzel kapcsolatosan fölolvasni, és ez fel van jegyezve Ageus próféta könyvében, az első fejezet 12. versében. Ageus próféta a kis proféták között található, Zakariás könyve előtt, és az első fejezet 12. verse ezt mondja. És meghallá Zorobábel, a Sealtiel fia és Jósua, a Jehosadák fia, a főpap, és a nép minden többi tagja az Úrnak, az ő Istenüknek szavát, és Ageus proféta beszédeit, amiként elküldte őt az Úr,
és az ő Istenük, és megfélemlék a nép az Úr előtt. Tehát amikor meghallják a próféta szavát, megértik az Isten üzenetét, akkor a nép azonnal elkezdi félni, tisztelni az Istent.

még egy hasonló gondolatot találunk, amikor a nép látta a hatalmas isteni erőt Egyiptom országával szemben, látta a csapások nagyságát és mélységét, abban a pillanatban elkezdte félni a korábban tiszteletlen nép az Istent. Exodus könyvének, vagyis Mózes második könyvének, ott a 14. fejezet 31. versében találjuk feljegyezve. Mózes második könyve, Exodus könyve, 14. fejezet, 31. vagyis a fejezet utolsó verse. És látta Izrael azt a nagy dolgot, amelyet cselekedék az Úr Egyiptomban. Félé azért a nép az Urat, és hívének az Úrnak és Mózesnak, az ő szolgájának. Tehát amikor az ember meglátja az Isten tetteit, nem tud elmenni döntés nélkül. Vagy félem és tisztelem az Istent, vagy nem. Gondoljuk csak el, hát az egyiptomiak nem látták ugyanazt, amit a zsidók láttak a kivonulás előtt. Az egyiptomiak vajon nem tapasztalták, hogy mi erős, mi nagy, mi hatalmas az izraeliták istene, Ábrahám és Jákob és Izsák istene, és csak nagyon kevesen hittek az Istenben. Tehát, ha látom az Isten nagyságát, tettét, vagy félni kezdem őt, vagy a korábbi hitetlenségemben, a további makacságomban megerősödöm, mint ahogy tette ezt a fáraó is, és megkeményítette a szívét Istennel szemben. Vagy ahogy mondja a 111. Zsoltár 10. verse, a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. A bölcsesség kezdete az Isten félelme. Vagy ahogy mondja hasonlóan a példabeszédek könyve is.

Félni az Istent egyenlő azzal, hogy jóra törekszem. A helyes dolgokat szeretném megvalósítani. A tiszta és átlátható dolgokat valósítom meg. Mind a magánéletemben, mind a közösségi életemben. Az Istent félni egyenlő azzal, hogy ellenállok a gonosz kísértésével szemben. Tehát amikor azt mondja ez az angyal, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, akkor ennek az angyalnak az üzenete az Ószövetségben gyökerezik, az ószövetségi vallásos gondolkodásban. Ebben a gondolkodásban, etikai magatartásban gyökerezik. És a következő, amit említettünk, hogy néki adjatok dicsőséget. A néki egyértelműen az Istenre vonatkozik. Az Istennek dicsőséget adni pedig azt jelenti, hogy az Isten félelem következménye. Mert aki nem féli az Istent, az nem fog dicsőséget adni. Aki féli az Istent, az kifejezi az Isten félelmével azt, hogy dicsőséget ad. És ne felejtsük el, hogy az Isten megjelenése az Ószövetségben. Ezt úgy szoktuk nevezni idegen szóval, hogy epifámia vagy teofámia. Tehát akár epifámia, akár teofámia formában megjelenik az Isten, az mindig egy dicsőség adást eredményez azoknak az embereknek a köréből, akik ennek az isteni megjelenésnek valamilyen formában a részeseivé válnak. Mózes felszólította a népet, mielőtt bevonult volna az ígéret földjére, hogy az Istennek adjanak dicsőséget. Az Isten dicsősége, az Isten kábódja, az a szent sátorban, később a szent templomban, az első, illetve a második templomban, a salamoni, illetve a fogság utáni második templomban teljesen világosan látható volt. Erre büszkék is voltak az izraeliták, mert az Isten dicsősége látszódott. Vagy amikor a pusztán vonultak, felhő és tűzoszlop formájában, ez az Isten dicsősége volt.

De vajon mit jelent a végidők végezetén az, hogy az Isten dicsőíteni? Amikor az angyal felszólítja a föld lakosait, azokat az embereket, akik nemhogy félték az Istent, hanem káromolták az Istent és az ő nevét. És mégis egy utolsó felhívásban arra szólítja föl a föld lakosait, hogy féljék az Istent, és engedelmeskedjenek neki. Az Isten félelem az nem más, mint dicsőséget adni az Úrnak. A dicsőség pedig azt jelenti az ember közösségi életében, hogy Isten parancsolatainak és rendeléseinek megfelelően élek. Persze ezekben a parancsolatokban nehogy arra gondoljunk, 21. században élő felebarátaimmal együtt mi is, hogy itt csak vallásos törvényekről van szó, itt csupán valami áldozati előírásokról, és valami olyan dolgokról, ami a 21. század emberéhez már semmi köze nincs. Nem. A felebarátról, a szülő tiszteletéről, a gyermek neveléséről, az Istennek megjáró, Istennek kijáró dolgok odaadásáról, a teremtőként való Isten dicsőítéséről van szó.

És utána így folytatja, mert eljött az ő ítéletének órája. A három angyal külön-külön arra hívja fel a föld lakosainak a figyelmét, hogy valami elérkezett. És erről az elérkezésről a föld lakosai nem vesznek észre semmit. Az Isten kinyilvánítja ítéletében, hogy ki a jó és ki a rossz. Az ítélet hirdetés, ami nem más, mint az Isten verdiktje, Isten ítélete. És azt mondja, hogy eljött az ő ítéletének órája. A magyar nyelvben is érezhető, hogy ez a múltban már bekövetkezett eseményt próbál ábrázolni. A görög nyelvben pedig ezt egy egyszerű aorisztoszi nyelvtani alakkal meg tudja oldani. Tehát itt egy múltban elkezdődött folyamat indul el, ami egészen a jelenen keresztül a jövőig kifejti a hatását. Mikor kezdődik el az Isten ítélete? Abban a pillanatban, amikor a föld népe és nemzetsége nem adja meg az Istennek a számára kijáró tiszteletet. Nem akkor születik meg az ítélet, amikor a bíró föláll és kimondja, hanem az ítélet akkor született meg, amikor valaki azt a nem kívánt vagy a törvény által tilalmazott cselekedetet végrehajtja. A bíró visszamenőleg mondja ki a verdiktet, és nem abban a pillanatban születik. Abban a pillanatban csak az születik meg, hogy igaz-e vagy nem, hogy ez az ember a törvény ellenébe tett. Lopott, csalt, hazudott, sikkasztott, embertölt, vagy nem. De az ítélet az elkövetés pillanatában már elhangzik. Csak ezt később a bíróság meg fogja ismételni. Az ítélet kimondása pontosan az első angyal ünnepélyes üzenetének bejelentésével veszi kezdetét. És ebben benne van, hogy kinek kell félni az Isten ítéletétől. Vajon azoknak kell félni az Isten ítéletétől, akik félik az Istent? Azoknak kell félni, akik tisztelik az Istent? Azok fognak félni az Isten verdiktjétől, akik megdicsőítik, akik dicsőséget adnak az Istennek? Nem, azoknak nem kell félni. Miért? Mert azoknak a lelkiismeretük tiszta. Tehát azoknak kell félni, akik valamilyen módon az Isten dicsőségét nem adták meg sem a múltban, sem az akkori jelenben. Akik a föld népéhez, vagyis a föld lakosaihoz tartoznak, akik áthágták azokat a törvényeket és parancsolatokat, amelyet az Isten elrendelt az ember érdekében. És ennyi kis bevezető után nézzük magát a konkrét szövegmagyarázatot, hiszen három angyalról van szó. És ez a három angyal ugyanazt az üzenetet mondja el három különböző formátumban. A középpontban az ember fia áll, de figyeljük meg, hogy ennek a szakasznak a végén az emberfia háttérbe fog húzódni, és helyette az Atyaisten nagysága fogja betölteni az egész történést. Tehát a kezdetben az emberfia az, aki ellenpólus az előző fejezetben lévő Antikrisztussal, vagy a földből, vagy a tengerből feljövő fenevaddal. És a bejelentő angyalnál, az ünnepélyesen az ég közepén repülő angyalnál van valami. És
azt mondja, hogy az örökkévaló evangélium. Milyen érdekes, hogy hozzáteszi ezt a jelzőt, ezt a jelző szerkezetet, az örökkévaló. Mintha nem tudnánk, hogy az evangélium az örökkévaló. De mégis hozzáteszi, kiemeli, hangsúlyozza és aláhúzza.

Nem tudjuk, hogy milyen formában van ennél az angyalnál az örökkévaló evangélium. Van olyan angyal, akinél vele van a tekercs. Egy lepecsételt tekercs és fölbontja. Nem tudjuk, hogy írott formában rendelkezik-e ezzel az örökkévaló evangéliummal, és akármilyen figyelmesen olvassuk el a szöveget, nem derül ki belőle legalábbis egyértelműen. Tehát lehet, hogy szóban kapja meg az Istentől ez az angyal az örökkévaló evangéliumot, vagy kijelentésben, vagy valamilyen más kinyilatkoztatásban. Talán a leghelyesebb logikai következtetésünk útján azt mondani, hogy isteni megbízást kap ez az angyal. És ez az angyal meghallja azt az Istentől, hogy mit kell néki elmondania, és ez az angyal hűségesen, minden torzítástól mentesen elmondja azt az üzenetet, amelyet rábízott az Isten. De az emberre is bízott üzenetet. És az az érdekes, hogy az evangéliumot az emberre bízta az Isten, nem az angyalokra. És most mégis az ég közepén megjelenik egy angyal, és elkezdi mondani azt, amit nekünk, az embereknek kellene mondani a föld lakosainak. Mert mi valahogy nem értettük meg. Pedig megvan írott formában, megvan a kijelentés formában, megvan értelmi formában, megvan érzelmi formában, tapasztalati úton, és mégsem mondjuk el helyesen. És akkor az Isten azt mondja, rendben van, ha az emberek nem tudják elmondani, akkor utoljára egy angyal mondja el. És ez az angyal hűségesen, következetesen elmondja az örökkévaló evangéliumot. Az angyal az ég közepén repül. Gondolkozhatunk ezen is elég sokat. Miért repül az angyal az ég közepén? Miért nem repül az ég szélén? Hát azért, hogy mindenki lássa. Az ég közepén repülő angyal nyomatékot kap az üzenetének a hirdetése által, nyomatékot kap azzal is, hogy ő az ég közepén repülhet. Nem az ég valamelyik szélén, mert az ég közepén repülő angyalt mindenki látja. A föld különböző részeiből. Persze ne felejtsük el, hogy nem a mai természettudományos világképpen rendelkezett János apostol, amikor leírja az apokalipszist, abban az időben a földet egy nagy lapos korongnak gondolták. Ma már tudjuk, hogy a föld egy térben elhelyezett gömb alakú kis formátum, amely az univerzumban olyan jelentéktelen, mint egy porszem a tenger fövenyén. És mégis nagy dolgok történnek ezen a földön, mert ez az angyal az ég közepén repül. Mégis menjünk csak vissza ehhez a gondolathoz még egy pillanatra, hogy az örökkévaló evangélium, ebben van valami változatlanság az örökkévalóban. Mi emberek nem tudjuk, mi az, hogy örökkévaló, mert a világunkban semmi nem örök. Mert abban, amiben azt gondolta az emberiség, hogy ez örök, mindig tévedtek. Még az univerzum sem örök, még a csillagok sem örökök. Hányszor előfordult, hogy csillagászok évtizedekig tanulmányozták azt a nem létező csillagot, amely millió évekkel ezelőtt már eltűnt, de ide a fénye még millió esztendeig jött, és egyszer csak egyik pillanatról a másikra eltűnt az égboltozaton. És aztán rájöttek, hogy ez a csillag meghalt.

4 evangélista hirdetett. Márk, Máté Lukács és János evangélista. Ebben az örökkévaló evangéliumban benne van az Isten jelleme, az egész megváltási terv, hogy az emberiség elbukása előtt az Isten elhatározta, hogy odaadja válságul az ő egyetlen egy fiát. Ezért örök. Mert ezt nem lehetett megváltoztatni. Mert amire az Isten kimondja egyszer, hogy így legyen, az úgy lesz. Még akkor is, ha a legnagyobb fájdalmat jelenti az Isten és a fiával való kapcsolatában. Ezért örök az evangélium. Ezért megváltoztathatatlan. Ezt nem tudjuk mi elmondani. Ezért kellett az Istennek egy angyalt az ég közepére küldenie. Kinek mondja el az evangéliumot ez az angyal? Hát, minden nemzetségnek, ágazatnak, nyelvnek és népnek. Ha visszalapozunk, egyetlen egy lapot a Jelenések könyvében, és a 10. fejezet 11. versét felolvassuk, akkor azt látjuk, hogy szó szerint irodalmi kapcsolat van a mostan vizsgált szövegünkkel. Tehát Jelenés 10:11. És mondta nékem, ismét profétálnod kell néked sok népek és nemzetek és nyelvek és királyok felől. Ezt ki mondja az Isten? Kinek mondja? János apostolnak, a látnoknak. És most viszont az angyal mondja el azoknak az embereknek, akikhez elküldi őt az Isten. Bár nagyon érdekes, János apostol az egyháznak, az egyházhoz csatlakozni kívánó embereknek mondja el, az idők végén pedig az angyal azoknak mondja el, akik nem akarnak csatlakozni Istenhez. Azoknak mondja el, akik Isten hűségeseit üldözik. Akik nem kíváncsiak az Isten törvényére. Akik nevetnek az Isten parancsolatain. Akik káromolják az Istent. Ezeknek a káromló embereknek is azt mondja az angyal, féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget.

hogy mondja el. Nagy szóval. Nem fülbesugva. Nem olyan bizonytalankodva, hogy hát nem is tudom, olyan bizonytalan vagyok, vagy mégsem. Nagy szóval, határozottan. Tudja az angyal, hogy mit akar. Átgondolta. Ez az angyal nem improvizál. Ez az angyal figyelmesen figyelt az isteni szózatra. És amit az Isten mond, azt kimeri mondani hangosan. Amit az egyház, a különböző korok egyházai csak félve, az üldözéstől rettegve, akár a római birodalom, akár a középkor viszonyai között, csak halkan, a mártír halálok sikolya közepette, csak halkan tudtak és mertek kimondani. Azt most az angyal hangosan mondja, nagy szóval.

És kinek mondja el még egyszer? Minden nemzetségnek, ágazatnak, nyelvnek és népnek. Az Istent nem tisztelők széles skálájának. Északtól délig, kelettől nyugatig. Mielőtt az Isten végső ítélete elhangozna, utolsó felszólítás az Isten részéről. És ebben az utolsó felszólításban benne van, még megtérhetsz. Az utolsó pillanatban még visszafordulhatsz az Istenhez. És biztos vagyok benne, hogy lesznek olyanok, akik szívüket megkeményítik és nevetnek majd. Az ég közepén lévő angyalon és az ő üzenetén, az örökkévaló evangéliumon, meg az Isten félelmén, meg az Isten dicsőségén, hiszen ők már megkeményedtek. És lesznek olyanok is, akik vissza tudnak emlékezni azokra a pillanatokra, amikor az Isten szólt hozzájuk életük legkülönbözőbb helyzeteiben. És akik nem hittek az embereknek, talán majd fognak hinni Istennek. És ezekben a versekben figyeljük meg, hogy még Jézus személye is háttérbe szorul. Bár ott van a kezdetnél az emberfia kifejezés, de olyan erősen meghatározóvá válik az Atya Isten történelemre gyakorolt befolyása, hogy a fiú is önkéntelenül is, az ember fia is visszalép néhány lépést. Még akkor is, ha tudjuk, hogy a sorok mögött, az evangéliumban kitörölhetetlenül ott van a názáreti Jézus is. Mert az evangélium a jó hírért járó jutalom. Meg kell említeni az öröm kifejezését. Miközben azt halljuk, hogy itt utolsó üzenet hirdetését mondja el az angyal. Miközben azt halljuk, hogy az Isten ítélete elindítja a végítéletet. Miközben azt látjuk, hogy itt félni kellene. Mégis a sorok mögül azt látjuk, azt érezzük, azt tudjuk, hogy azok a hűségesek, akik tisztelik Istent, akik dicsőítik a Teremtőt, azok nem félnek. Azok örömmel töltik el az életük minden napjait. Azok boldogok. Nem féltik az életüket. Nem úgy vannak, mint a középkor egyházában a hűségesek. Mert tudják, hogy egy dolog az életüknél is fontosabb. Az örök életük. És ezért nem féltik már a földi életüket. Ezért bátran odaállnak a föld népeivel szemben. És ha kell, akkor az üldözéssel is szembeállnak. Ha kell, akár az életüket is odaadják. Ilyen ember a mai világban még nagyon kevés a keresztények között. Különösen kevés közöttünk Európában. A világ azon távoli részein és kontinensein, ahol a kereszténység ütközik valamilyen más régi ókori vallással, néha hallunk olyan mártírokat, akik nem voltak hajlandók a kereszténységről lemondani, nem voltak hajlandó hitüket feladni, és ezért az életüket vették el. Talán meglincselték őket polgárháborúban, különböző cselekmények közepette. Van még néhány hűséges, van néhány olyan hűséges ember, aki kész az életét is feláldozni. És nagyon érdekes, hogy a Jelenések könyve 8. fejezetében a csapásoknak van egy sorrendje. És ezt a sorrendet követi a 14. fejezet 7. verse, amikor azt mondja, hogy mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert
és a vizek forrásait. Pontosan ugyan ez a sorrend van a Jelenések könyve 8. fejezetében. Az első 4 trombita megszólalásánál is. Ugyan erről van szó, bár nagyon érdekes, hogy ott még egy valóság megjelenik, hiszen ott van a föld, a tenger, a vizek forrásai, és a Jelenések könyve 8. fejezetében a 4 trombita után ott van még az ég. Itt pedig az ég már lemarad, mert az ég már egy más valóságot, már egy más entitást hordoz. Mindenki végig fogja gondolni, a történelem annak a pontján, hogy milyen valóságot, milyen nagyságot akar követni. Az Antikrisztus, aki végigvonul majd az akkori kontinenseken, politikai hatalmakon, az emberek nagy tapssal leborulva fogják fogadni, csodákat fog tenni, azt mondja, hogy még tüzet is alá fog hozni az égből, és lesz egy hűséges maradék, amelyik csak és csak is az Istent fogja dicsérni és dicsőíteni. Még egy érdekességet hadd jegyezzek meg a 14. fejezet 6. és 7. versével kapcsolatosan. Hiszen ezek a versek a reformáció episztoláiként vannak számon tartva. Vagyis a reformáció idejében a kortársak annyira szerették Luther Mártont, hogy őt azonosították az ég közepén repülő angyallal, aki elmondta nagy szóval azt, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Anélkül, hogy Luther Márton nagyságát bármilyen módon akárnánk kicsinyíteni. Mégis ennek a szakasznak a tanulmányozása arról győz meg bennünket, hogy ezt az eseményt nem a múltban kell keresni. Nem az 1517. október 31-i reformációban kell keresni és megtalálni, hanem a jövőben bekövetkező nagy esemény sorozat nyitányaként kell lássuk. Természetesen Luther Márton is hasonlóságilag elképzelhető, hogy olyan volt, mint az ég közepén lévő angyal. Ő is ennek az angyalnak a szolgálatába állította munkásságát, életét, küzdelmét, amikor ott van a Wormsi birodalmi gyűlés előtt, és azt mondták, vondd vissza! És Luther Mártonnak volt egy hatalmas, nagy kijelentése, amikor azt mondja, hogy itt állok, másképp nem tehetek. A lelki ismeretem azt mondja, hogy nem tehetem, Isten engem úgy segéljen. Ez a Luther Márton mindenféleképpen ennek az angyalnak az előfutáraként értelmezhető. Ha nem is azonosítható ezzel az angyallal, de előfutáraként. Az utolsó üzenet olyan lesz, amely nem lesz elkerülhető senki számára. Az Antikrisztus elvakult, biztonságban tervezgeti majd a győzelmét, amely a Jelenések könyve szerint egy csúfos verességgé, visszafordíthatatlan verességgé változik. Mindenkinek döntenie kell, vagy ide, vagy oda. Isten segítsen bennünket a jó döntésben. Az Úr kegyelméből. Amen.

Moldován Vilmos, eljut hozzád is a hármas angyali üzenet. A mustármagból lombos fa lett, a szívekbe hullott üzenet. Féljétek az Istent, mert eljött ítéletes, fogadjátok őt. A halmok álmosan remegtek, bő harmatokat adtak az egek. Babilon városa leomlott, s az üzenet túrja a romot. Az alvó világot felgyújtja tűzében az ég, a bűn, a dudva, s a törvénytaposó világnak hirdeti az isteni vádat. Ki fenevad jegyét felveszi, Isten haragborát issza ki. Nem bújhatsz el előle, ember, nem rejt el tömbház, erdő, tenger. Könyvben, rádión, dróton jut el hozzád a szó az üzenettel. Sajtók nyomják nappal és éjjel, repülők messze viszik széjjel. Hallja a hegy, völgy, város, üzem, e világnak Isten mit üzen. Testvér, hozzád is eljut egyszer egy szolga eme üzenettel. S hiába bőjt és ellenállás, hiába templomba járás, hiába a sok papír rokon, hiába bú könny az arcokon, ha hallod az Úr üzenetét, amit hírnökük visznek szerteszét, elfogadod, vagy ellenkezel, az már tőled függ, hogy mit teszel. De tudd meg, ha végképp elveted a hármas égi üzenetet, sem a földön, sem az egekben nincs számodra többé kegyelem.

Énekeljetek az Úrnak új éneket. Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

0: Istent dicsőítő zenei összeállításunkat hallották.
1: Az én életem ma.

0: a szolgálat jutalma.
1: Jézus nyomában járva, akkor felhasad, mint hajnal, a te világosságod, és egészséged gyorsan kivirágzik, igazságod előtted jár, és az Úr dicsősége követ. Ézsaiás 58:8. Gondolatok az ígéről. Vajon nem erre vágyunk mindannyian? Mennyei atyánk akaratának teljesítése egészséggel és békességgel ajándékoz meg bennünket. Igazságod előtted jár, az Úr dicsősége követ. Akkor kiáltasz, és az Úr meghallgat, jajgatsz, és ő azt mondja, íme itt vagyok. Ha elvetett közüled az igát, megszűnsz újjal mutatni és hamisságot beszélni. Ha odaadod utolsó feladatodat az éhezőnek, és az elepett lelkűt megelégíted, feltámad a sötétségben világosságod, és homályosságod olyan lesz, mint a dél. És vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárazságban is, csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, s mint vízforrás, amelynek vize el nem fogy. Ézsaiás 58:8-11. Ha jót teszünk másokkal, ez felmelegíti szívünket, vérkeringésünket felgyorsítja, testi-lelki egészséget eredményez. Fizikai, szellemi és erkölcsi erőnk növekszik, mivel lelkünket mennyei erő tölti be, mint élő, tevékeny ható erő.

0: Szól a rádió, az evangélium hangja.
1: Ne félj! Az Úr, ő az, aki előtted megy, ő lesz te veled, el nem marad tőled, sem el nem hágy téged. Ne félj, és ne rettegj! Mózes 5. könyve, 31. fejezet, 8. verse. Avagy nem parancsoltam én meg néked, légy bátor és erős? Ne félj, és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened, mindenben, amiben jársz. Józsué könyve 1. fejezet, 9. vers. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened, megerősítelek, sőt megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak. Mivel én vagyok Urad, Istened, aki jobb kezedet fogom, és aki ezt mondom néked, ne félj, én megsegítelek. Ézsaiás könyve 41. fejezet, 10. és 13. vers.
0: Szól a rádió, az evangélium hangja.

0: Ír összeállításunk következik.
1: A találkozás reményében. Keresztény párkereső nap Debrecenben. A Debrecenben, Budapesten és Veszprémben is több mint 150 jelentkezőt megmozdító keresztény fiataloknak szervezett párkereső alkalmat az első lépés. Idén ősszel újra megrendezésre kerül. Ezúttal ismét Debrecenben, a Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség szervezésében. A mostani 6. rendezvényre is minél több érdeklődőt szeretnének a szervezők elérni, minden keresztény felekezet tagjait hívják és várják az ország bármely pontjáról. A szervezők 20-35 év közötti fiatalok jelentkezését várják. Közölték, mostani 6. rendezvényükre is szeretnének minél több érdeklődőt megszólítani, elérni, akik szívesen részt vennének az eseményen. Beszélgetés indító kérdésekre, témákra, egymás megismerését szolgáló játékokra, feladatokra lehet számítani. Már 15. alkalommal indulnak útnak az édesapák a Mária Pócsi zarándoklatra. Október 9-e és 11-e között rendezik meg az apák zarándoklatát, amely több éves hagyománnyal bír. A résztvevők a Debrecen Nyiradonyi Mária Pócsi útvonalon érkeznek meg a Mária Pócsi istenszülőhöz. Terdik János pasztorális helynök 15. alkalommal hívja az érdeklődőket, hogy csatlakozzanak a zarándoklathoz, amelyre már lehet jelentkezni. Mit érdemes vinni? Hogyan lehet jelentkezni? Az útra csak zarándoktáskával kell készülni. A többi csomagot a szálláshelyre szállítják a segítők. Amennyiben már valakinek van zarándok kendője, imaórás füzete, imakönyve, vigye magával. Érdemes időben jelentkezni. A 0630 749 62 19-es telefonszámon, vagy a terdikek@gmail.com e-mail címen. Külön kérnek jelentkezést a Mária Pócsi érkezés miatt, különösen a vasárnapi ebédigényekről az érkező családtagokkal együtt. Észrevételek. 70 éve kezdődött a nagybaráti lelkész találkozó. 1956. augusztus 28-án kedden a Győr melletti Nagybaráton, ma Győr újbarát, Laborci Zoltán helyi lelkész meghívására találkozott 11 bátor evangélikus lelkész, hogy megértve az idők jeleit és az igei bátorítást, az evangélikus egyházuk megújítását munkálják, közös teológiai alapú beszélgetésekkel, közös imádsággal, egymásra és Istenre való figyeléssel. Az 1956-os esztendő tele volt szorongással és reménnyel, mind a kommunista diktatúra esetleges változását, mind egyházuk szolgálatának új, biblikus alapokra történő visszatérését illetően. Nyilván sok szempontból egészen más viszonyok között élnek, de a 70 éves dokumentum ma is szolgálhatja egyházuk megújulását. Éppen ezért most október 19-én hétfőn 10 órától egyházuk budapesti székházában Észrevételek egykor és ma címmel konferenciát tartanak, melynek részletes programját hamarosan közzéteszik. Az időjárásról még nyári meleg az idő. Hétfőn felhős napos idő lesz, csak kevés helyen esővel. A déli szél megélénkülhet, és 31-36 fok várható. Kedden szakadozik a felhő, és kisüt a nap. Néhol eshet eső, az északi szél megélénkül, és 28-35 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: Könyörögjünk. kedves hallgatóink, hogy megváltónk kegyelme világítson fölöttünk az éjszakában, közölve velünk nagy jóságát pihenésünk alatt is, ahogyan tette a nap minden eltelt órájában, tanácsaival, tanításaival kísérve, elnézve mulasztásainkat, elfedezve gyarlóságainkat. Kérjük, ne engedje, hogy megrestüljünk az ő akaratának szolgálatában, hogy szüntelen az ő gyermekei lehessünk.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

Kedves hallgatóink! A következőkben olyan egyházi üzeneteket teszünk közzé, amelyeket a különböző egyházak vezetői már korábban megjelentettek a weboldalukon. Szeretnénk, hogy ne csupán olvasni, de hallgatni is lehessen, mit üzennek az aktuális megnyilvánulásaikban az egyházak jeles tisztségviselői.

0: Kedves hallgatóink! Napi, állandó készenlétet igénylő feladatokat adó életet élünk. Ezek megoldásához megfelelő értékrendre van szükség, amit az erő adhat.
1: Dzsida Jenő, a gyöngék imája. Jó uram, aki egyként letekintesz bogárra, hegyre, völgyre, virágra, fűre, szétmálló göröngyre, te tudod jól, hogy nem vagyok gonosz, csak nagyon-nagyon gyönge. Mert pókháló és köd a szív, sejem szőttes az álom, pehely könnyű, és szinte-szinte semmi, s én erőtlen kezem még azt sem tudja hozzád igemelni. De azért vágyaim ne dobáld a sárba, ami az óceánnak legdrágább, legkönnyesebb gyöngye, hiszen tudod, hogy nem vagyok gonosz, csak gyönge, nagyon gyönge.
0: Vizsgáljuk meg az gyöngeség és az erő fogalmának miben létét a Bibliában, majd a keresztény bibliai lexikonban. A gyöngeség a testi vagy lelki erő hiányából, illetve elégtelen voltából következő állapot. Lehet az életkornak vagy valami bajnak a következménye, adódhat betegségből, esetleg éhezés miatt. Az ember természeténél fogva gyönge, ezért az emberi létforma még Jézus számára is gyöngeséget jelent. Viszont az emberi gyöngeség nem jelenti az Istentől való elhagyattatást. Az ígéreteket éppen azok kapják, akiknek az ereje megfogyatkozik. A Krisztusban való kiválasztás pedig az erőtelenekre irányul. Az erőtlen Krisztusban erőssé lesz.
1: Keresztény gyülekezetben már az apostol szerint is erősek és gyöngék élnek egymás mellett. Az ilyen megkülönböztetés nem testi állapot alapján való, hanem az ismeret és a hit különböző mértéke adja. Az erősek kötelesek a gyöngékért élni. Az új szövetség a törvényt is gyöngének tartja és mondja. Ez abban nyilvánul meg, hogy csak a bűn megismerését támogatja, de nem segít életre. Az előírások teljesítéséhez nem ad erőt.
0: Elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömest dicsekszem azért az én erőtlenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem. Annak okáért gyönyörködöm az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban Krisztusért. Mert amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Korintusi második levél, 12. fejezet 9-10.
1: Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. 73. Zsoltár, 26. vers.
0: Hát nem tudod-e, nem hallottad-e, hogy örökké való Isten az Úr, aki teremti a föld határait? Nem fárad és nem lankad el, végére mehetetlen bölcsessége. Ézsaiás 40, 28-29.
1: Hasonlatosképpen pedig a lélek is segítségre van a mi erőtelenségünknek. Mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk. De maga a lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Róma 8.26.
0: Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Filippi 4:13.
1: Vigyázzatok, és imádkozzatok, hogy kísértetben ne essetek, mert jól lehet a lélek kész, de a test erőtelen. Máté 26:41.
0: Az erő jelentése teljesítő képesség, mozgásba hozó, mozgató energia, megmaradást biztosító képesség. Az Ószövetség szerint az erő Isten létének és tevékenységének az ismertetője, Isten rendelkezik egyedül teljes mértékben az erővel, s szabad belátása szerint részesíti benne a teremtett világot és az embert, de erejét is visszavonhatja, amikor akarja. Isten ereje, kiáradó erő, felülmúl minden elképzelést, hiszen mint életerőt és mint lelkének különleges hatását adja. Akik Istenben bíznak, tőle erőt kapnak, éppen az emberi erőtlenség állapotában.
1: Az Új Szövetségben Isten ereje Jézus, hiszen minden erőnek fölé helyezte. Most már ő, és nem a törvény az isteni életerő. Jézus Krisztus isteni ereje a kortársak számára és a jelen világkorszakban mindvégig csak hitben ragadható meg. De a napok végén érzékelhető módon lesz nyilvánvalóvá, mert minden teremtmény meglátja az ember fiát eljönni erővel és hatalommal. Az ő ereje a gyülekezetben úgy nyilvánul meg, mint a Szentlélek ereje. Krisztus ereje a megfeszített Jézus erőtlenségében mutatkozott meg. Követői a teljes tehetetlenség állapotában tapasztalják meg életükben az isteni erő megnyilvánulását, ami Isten országáról szóló bizonyságtétel.
0: Erősségem az Úr, és énekem, szabadítommá lő nekem. Ez az én Istenem, őt dicsérem, atyámnak Istene, őt magasztalom. Mózes 2. könyve 15:2.
1: Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békességgel. 29. Zsoltár 11. vers.
0: Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, sőt, megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak. Ézsaiás 41:10.
1: Mivel hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és a kegyességre való. Péter 2. levele 1:3.
0: De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Ézsaiás 40:31.
1: Avagy nem parancsoltam én meg néked, légy bátor és erős, ne félj és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened, mindenben, amiben jársz. Józsué 1:9.

0: Következzék Homoki Gyula a Gyöngeség erőssége című gondolatsora. Egy ideje nem hagy már nyugodni a kérdés, hogy vajon mióta gondoljuk azt, hogy a kereszténység az erősek vallása. Mióta felejtettük el, hogy egyházunk közösségeink, benne saját magunk, nem az erősek és a már dicsőséges, fedhetetlen szentek gyülekezete, hanem törékeny szentek közössége, akik kegyelemre szorulnak. El akarjuk hitetni magunkat és másokkal, hogy mi erősek vagyunk. Gondolkodás nélkül beszállunk abba a mérkőzésbe, amely a világ forrását újra és újra mozgásba hozza és fenntartja, ahol a harcot az erősek vívják, azok, akik képesek túlharsogni az ellenfelet, akik a győzelem érdekében minden jogtalan és arcátlan praktikára képesek azért, hogy diadalt arassanak. A megoldáshoz nekünk elszánt, mindenre kiterjedő, erőt sugárzó válasz kell, amitől mi magunk is erősnek érezhetjük magunkat.
1: A béli igyekezetünkben azonban, hogy ilyen erőseknek mutatkozzunk, hogy az igazság védelmezésében rendíthetetlennek tűnjünk, elfeledkezünk az evangélium üzenetének kincséről. Jézus halála az a kincs, amely a keresztény ember életét meghatározza, amely el van rejtve törékeny cserépedényekben. Igen, szépítés nélkül mondva az apostollal, cserépedények vagyunk. Törékenyek. Személyes életünk, tetteink, szavaink, munkánk, szolgálatunk, vagyis mindaz, amik vagyunk, és amit teszünk, hajlamos arra, hogy törést szenvedjen. Tanulnunk kell a gyöngességet is elfogadni, mert a Jézus szenvedése és halála nem hagy más alternatívát a számunkra, ugyanis sorsunk, egész életutunk hozzá van kapcsolva a kereszthez. Eltemettetünk vele a halálba.
0: Az ő halálában részesedünk, a kereszt csúfságában van létezésünk. A kiszolgáltatottság, a teljes megtörés, a fájdalomtól és szenvedéstől való végső elgyöngülés a keresztény élet titka. Ez az a kincs, amelyet a cserép edények magukban hordoznak. Mégis éppen ez a dicsőséges evangélium, egy ég és föld közé keresztre szerzett test. Ez a gyöngeség, a kereszténység dicsőségének titka. Az erővilágában egyetlen feladatunk van, ezt a keresztről szóló beszédet nyilvánvalóvá tenni saját érdekünkben, saját közösségünkben, saját tetteinkben és megnyilatkoztatásainkban. Azért, hogy aki velünk beszél, aki éppen hozzánk fordulna segítségért, ne még nyomorultabbul érezze magát, hanem megsejtsen valamit abból a titokból, amelyet csak az egyház képes nyújtani a lélek által a világnak, Krisztust.
1: Amikor szükséghelyzetben vagyunk, akkor láthatjuk meg csak igazán, hogy mekkora szükségünk van Istenre. Minél inkább tudatában vagyunk gyöngeségünknek, Isten annál jobban ki tudja mutatni erejét rajtunk keresztül. Isten ereje a mi emberi gyöngeségünkön keresztül ér célba, általa teljesedik csak ki igazán, mégpedig akkor és úgy, mikor hitünket és bizalmunkat egyedül az ő személyébe vetjük. Az Úr jelenléte az egyetlen, amire a gyöngeség idején szükségünk van. Az ő nagy erejének messze elégséges volta megnyugszik rajtunk, amikor ő benne találjuk meg az erőnket, ennek következtében pedig öregbül az ő dicsősége. Ekkor már mi is a Zsoltárossal együtt mondhatjuk, szívemnek kősziklája, és az én örökségem te vagy, ó Isten, mindörökké.
0: Varga György lelkipásztor a mindennapi gyakorlatot festi. Vannak helyzetek, amikor elfogy az emberi erő, és nincs többé az észnek sem semmilyen megoldása. Előttünk is lehetnek akadályok, nehéz helyzetekben, kiállástalannak tűnő problémák, hitetlenség, kételkedés, betegség, gyöngeség, sikertelenség, amikor úgy tűnik, nincs megoldás, és sokszor fohászkodunk, hogy bár sose kerültem volna ilyen rossz helyzetbe. A megoldhatatlannak tűnő helyzetben, ahol kevés az emberi erő, maga Isten ad segítséget és megoldást. Isteni csodaként jön a segítség. Szimbolikus jelenléte, üzenete van ennek. Nem vagytok egyedül, Isten veletek van. Az Úr vezet titeket, előttetek megy. Az emberek számára egyféle lelki, hitbéli megerősödést is jelenthet ez. Nincsenek magukra hagyva, nem csupán saját erejükben kell bízniuk.
1: A csoda történeteket átélve tudnak már bízni Isten ígéretében. El tudják hinni, hogy Isten segítségével legyőzhetőek az akadályok, az erősebb hadsereg, és bevehető a kőfallal védett város. Aki Istenben bízik, az bátran ráhagyatkozhat Isten gondviselő szeretetére, ahogyan ezt Jézus ígéri az övéinek. Veletek leszek a világ végezetéig minden napon. Sosem hagyja magára azokat, akik benne hisznek, akik benne reménykednek. Mi mégis kétségbe esünk, mert úgy tűnik, nincs megoldás, amikor ott tornyosul előttünk a nehézség. A végén pedig átéli a hívő ember azt a csodát, hogy száraz lábbal viszi át őt az Isten. Nem roppan bele, nem omlik össze, ha bízik az Istenben. Átéli Isten megoldását. A források Istentől fakadnak, belülről, mert ott van a szívben Krisztus, és áldás esője hull felülről, a gondviselő Istentől.

0: Következzenek Bogárdi Szabó István püspök Nagy Kegyelem című ige hirdetésének részletei. Az apostolok cselekedeteiről írott könyvben arról hallunk, hogy miután Pétert és Jánost elengedik a nagy tanácsból, s ők visszatérnek a keresztény közösségbe, mindenről beszámolnak, ami történt. A gyülekezet egy zsoltárt kezd énekelni, Istent dicsőítve. A második zsoltárt, a híres messiási zsoltárt, mely Isten hatalmáról, Isten elláthatatlan erejéről zeng, és ennek a zsoltárnak azt a szavát, mely Isten felkentjéről szól, a feltámadott Jézussal azonosítják. Azután könyörögnek, hogy Isten adjon erőt az egész közönségnek, de főleg az evangélium hirdetőinek, hogy ne fogjon el a bátorságuk, ne ijedjenek meg a fenyegetettségtől, hanem hirdessék még nagyobb bátorsággal, még nagyobb erővel Isten igéjét. És ekkor azt olvassuk, hogy Isten meghallgatta a könyörgést, megtelt a ház Szentlélekkel, és még nagyobb bátorságot, még nagyobb erőt vettek. Mi ez, ha nem szent háromságos tapasztalat átélése, hogy az Atya, Fiú és Szentlélek ott a tanítványokkal van?
1: A tapasztalat hoz egy nagy és mély tudatformálódást. Mindebből most csak egyetlen egy mozzanatot emelek ki, az apostolok cselekedetei 4:33. verset, és az apostolok nagy erővel tesznek vala bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem vala mindnyájukon. Az erőről és a kegyelemről szeretnék szólni. Csoda dolognak tartom, hogy ebben a versben a kettő együtt van. Még nagyobb dolognak tartom, hogy ugyanaz a jelző szerepel mindkettőnél, az erőnél és a kegyelemnél is. Az a görög szó, amely nem pusztán azt jelenti, hogy nagy, hanem azt is, ami az embert fölemeli. Ha kell, naggyá teszi, ha kell, fölemeli, ha kell, megerősíti. Csoda dolog ez, mert a mi világunkban az ember a kegyelmet és az erőt élesen szét szokta választani. Az erősek nem ismernek kegyelmet. Ez a történelem egyik szomorú tanulsága. Sőt, azt is hozzá szokták tenni, hogy az erőseknek nem is szabad kegyelmet tanúsítani, hiszen a kegyelmezés, az irgalmazás, az elengedés e világ hatalmi játékaiban inkább a gyöngeség jele.
0: Csak nem utas semmi gyöngeséget, csak nem utas semmiféle készséget megbocsátásra, csak nem utas semmiféle kicsiséget, semmiféle megrendültséget, semmiféle jószívűséget. Legyél határozott, erős, hogyha kell, könyörtelen, még a háborút is tartsd megoldásnak. Igen, az erő a mai ember tudatában, tapasztalt világában nem a kegyelemhez kapcsolódik, éppen ellenkezőleg a könyörtelenséghez. Sokszor még meg is vagyunk zavarodva, hisz könyörtelen embereket gondolunk erősnek, noha valójában nem azok. Ugyanakkor csak valaki nagyon erős. Inkább elkerüljük, nem megyünk a háza tájára, mert ott könyörületet nem találunk. És megfordítva is igaz, hogy azokról, akikben könyörületességet látunk, akiknek a szíve kész a megbocsátásra, akikről azt látjuk, hogy készek kedvezni a másiknak, azokról hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy mindezt azért teszik, mert nincsenek erejük teljében, mert alkut kell kötniük, mert szövetségre van szükségünk.
1: Az első gondolatunk az lehet, hogy amikor az apostolok nagy erővel tettek tanúbizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, s nagy kegyelem volt rajtuk, ez valamiféle ok-okozati összefüggést mutat. Azért volt rajtuk nagy kegyelem, mert nagy erővel tettek bizonyságot, és ebből arra következtethetünk, hogy ma is így van. Mint tudjuk, a bátorság a négy fő erény egyike. Ha nincs bátorság, nincs erő sem. Ha nincsen erő, nincsen készség sem. Ha nincsen készség, nem cselekedjük meg, amit kellene. Akkor oda van minden. És azt sem gondoljuk, hogy Isten ne tartana igényt ezekre az emberi erényekre, hogy ő úgy hatna, működne az életünkben, hogy először mindent félre söpörne, ami mi vagyunk, aztán hozna valamit. Nem, ez nem így van. Nem azért van bennünk valami elnyűhetetlen szívósság, mert ilyen alkat lennénk, hanem azért, mert kezdettől fogva nagy kegyelem van rajtunk, mert az Isten kegyelme kiárat reánk, és éppen ebből fakad a bátorságunk.
0: Azért, mert a keresztény evangéliumnak, a Krisztus feltámadása meghirdetésének, az Isten hűsége és szeretete meghirdetésének, Isten szeretete továbbadásának az az egyetlen célja volt, hogy áthassa a másik embert, áthassa az ő életét is, mássá tegye a másik embert, Istennek tetsző életművé tegye. Ha hozzátesszük mindehhez, hogy az apostolok ezt nagy fölemelő erővel teszik, akkor még inkább értjük, hogy mi az Istennek a kegyelme. Hogy mondja József Attila a versében? Nem emel már föl senki sem. Belenehezültem a sárba. Fogadj fiadnak, Istenem, hogy ne legyek kegyetlen árva. Erről a fölemelő erőről van szó, erről a felmagasztosító erőről, és ez az erő nem úgy teszi naggyá, hogy egyre súlyosabb, hanem úgy, hogy kiemeli, fölemeli, isteni magasságokba emeli.
1: Ma is csak ez az egyetlen egy kérdés. Milyen keresztények vagyunk? Milyen bizonyságtévők vagyunk? Milyen az életünk, milyenek a szavaink? Eljut-e az életünket mozgósító isteni erő a másik ember életébe, és képes-e fölemelni? Fölemelni azokból a besüllyedtségekből, nyomorúságokból, levertségből, abból az apátiából, amibe belelöki a sorsa, a tragédiája, a betegsége, a társadalmi állapota, minden, ami van ezen a világon, amit az ember alkot, amivel az ember körülveszi magát a civilizációjában, ha isteni kegyelem nélkül való, egyre inkább kolonc lesz rajtunk. Így szoktuk mondani, hogy valaki fölépíti magát. 14-15 éves korában egy fiatalember ráébred arra, hogy valami akar lenni. Szépen, tudatosan, szívósan, tanulással, szorgalommal, önképzéssel, iskolákkal fölépíti magát. Hozzáépíti még ehhez az emberi kapcsolatokat, a társadalmi tőkét, a szülők segítenek, az iskola segít, mindenki segít, aki tud, és a mi emberünk fölépül.
0: Ha ettől elmegy a dolgoknak a veleje, mindaz, amiért ez történik, az a jó kedv, az az odaadottság, az a jó értelemben vett becsvágy, mi lesz ebből a fölépítettségből? Egy megmerevedett, semmire való orientáció nélkül élő ember, aki mindenki más számára is teherré válik. Az az Isten akarata, az a kereszténység küldetése, hogy a megsüllyedt embert az Isten erejével fölemelje, és ez nem lehetséges másképp, mint hogy az ember újra meg újra, minden alkalommal, minden fordulóban visszatér ahhoz a boldog tapasztalathoz és tudathoz, hogy ez azért lehetséges, ez azért van így, mert az Isten kegyelme van rajtam. Isten azért ad kegyelmet, hogy ő hozzá tartozzunk, s nem azért, hogy megszabaduljon tőlünk. Isten azért emel föl bennünket, hogy beemeljen erőinek, irgalmának, szeretetének a világába. Ez a kiinduló pont. A ma embere számára is csak ez lehet a kiinduló pont. A mai kor hűséges keresztényei pedig akár kifigurázzák őket, akár megfenyegetik őket, akár megpróbálják őket elhallgattatni, akár megpróbálják az üzenetüket szétzilálni. Nem tudnak mást tenni, mint élni ennek a kegyelemnek, mert ebből élnek, mert ezért élnek, mert ez az életük értelme.

0: Kedves hallgatóink, Steinbach József ige hirdetés részletének témája az erős Isten csodálatos tanácsos békesség fejedelme. Egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni, csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Ézsaiás 9:5. Ez az ige arra a kérdésre felel, hogy ki a mi Istenünk. Milyen a mi Istenünk? Ez az Isten erős Isten. A mi Istenünk a legerősebb. Ő nála nincs erősebb, hiszen ő páratlan az erejében. Éppen ő rá tekintve derül ki, hogy milyen erőtlenek vagyunk mi emberek. Milyen erőtlen ez a bűntől rontott világ, viszont az erős Isten teremtő gondviselő szeretetével fenntart, és a bűntől rontott világban újra teremt, azaz megvált minden ható szerető erejével. Mi erőtlen gyermekek, akik ideig való látszat erőnket fitoktatjuk, nem vagyunk képesek arra, hogy erőnket szeretetben tegyük láthatóvá.
1: Pedig, ahogyan ezt Jézus Krisztus élete és váltság halála is hangsúlyozta, csak ez lenne az egyetlen járható út. Mi azonban gyarlók vagyunk. De legyünk olyan ostobák, hogy nem vesszük észre, amikor áthaladunk ezen a hídon, vagyis ne legyünk olyan ostobák, hogy nem vesszük észre Isten erős, megtartó szeretetét, amely folyamatosan hordoz és vezet bennünket. Isten erős, atyai szeretete valósággá konkrétá lesz a mindennapjainkban. A hit szeme ezt észreveszi. Ez az erős Isten, megtartó, atyai szeretetével körbe

0: örökké való atyai ölelés, az erős Isten szeretetének ölelése teszi lehetővé azt, hogy sok más problémánk is megoldódjon, enyhüljön ezen a világon. Emberi erővel ugyanis problémáink megoldhatatlanok, ideérve a szegénység és a gazdagság, a társadalmi igazságosság kérdéseit is. A túlnépesedés során egyre súlyosabbak és megoldhatatlanabbak lesznek ezek a problémák. Egy lehetőség van csupán, fölismerni az erős Isten megtartó szeretetét, fölismerni Jézus Krisztusban az erős Isten megváltó irgalmát, és ezáltal fölismerni a másikban a testvért, különösképpen azokban, akiket az Isten a közvetlen közelünkben ránk bízott. Ez a fölismerés az újjászületést jelenti, a határtalan emberi önzés levetkezését, a szabadulást.
1: Ez azonban az erős Istenbe vetett hit nélkül, a Jézus Krisztus atyába vetett hit nélkül lehetetlen. Egy bonyolult világban, ahol minden kaotikus, rendezetlen, ahol nincsenek biztos irányok és örökkévaló értékek, ahol mindenki megzavarodott, ott tényleg evangéliumként hangzik, hogy nekünk olyan Istenünk van, aki erős Isten és csodálatos tanácsos. Isten tanácsol bennünket, Jézus Krisztusban előttünk jár, mint a jó pásztor a nyáj előtt. Az erős Isten tanácsol bennünket az események alakulása által, hiszen ő a történelem és az események ura is. Jó tudni, hogy a szálakat ő tartja a kezében. Mekkora örömhír ez egy olyan világban, ahol naponta döntenünk kell erősnek lennünk, bátran felelősséget vállalnunk, és sokszor gyöngeségünkben nem látjuk, hogy miként cselekedhetnénk bölcsen. Hitünk erőssé tehet minket.
0: Dzsida Jenő, a gyöngék imája. Jó Uram, aki egyként letekintesz bogárra, hegyre, völgyre, virágra, főre, szétmálló györöngre, te tudod jól, hogy nem vagyok gonosz, csak nagyon-nagyon gyönge, mert pótolható és köd a szív, sejem szőttes az álom, pehelykönnyű és szinte-szinte semmi, és erőtlen kezem még azt sem tudja hozzádig emelni. De azért, vágyaim, ne dobáld a sárba, ami az óceánnak legdrágább, legkönnyesebb gyönge, hiszen tudod, hogy nem vagyok gonosz, csak gyönge, nagyon gyönge.

Kedves hallgatóink, köszönjük figyelmüket az egyházak vezetőinek üzeneteire, és várjuk Önöket szeretettel a következő üzenetek meghallgatására is.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit ismét a folytatásban, mert mindig ezt mondom az induláskor, hogy a világosság a világban témát nem lehet abba hagyni. Ezt a témát, ha abba hagyjuk, akkor ez egy üzenet a világnak, hogy már nincs szükségetek a világosságra. Úgyhogy most továbbra is folytatjuk, és most ismét egyházvezető szólítja meg kedves hallgatóinkat, amit mindig korábban mindig megtettek az egyházak vezetői, illetve most, amikor nemrégiben elbúcsúzott az egyik egyházvezető, akkor most jön a követője. Kedves hallgatóink, nagyon sokat hallották, mert nagyon sokat üzent kedves hallgatóinknak Kaled László metodista szuperintendens, aki a magyarországi metodista egyház vezetője, de ő elbúcsúzott most, mint vezető, persze jönni fog majd, de akkor most szeretettel köszöntjük az új szuperintendenst, Kovács Zoltán testvért. Ott voltunk, amikor felavattak téged, ott mondtad már, hogy persze jössz és folytatod azt, amit a Kaled Laci csinált.
1: Köszöntök én is mindenkit nagy szeretettel, kedves hallgatókat is. Köszönöm a bizalmat, hogy meghívtatok ebbe a műsorba, Kaled László szuperintendens után, de tudom, hogy több metodista lelkipásztor is volt már ebben az adásban. Bemutatkozom, Kovács Zoltán Mihály vagyok, metodista lelkipásztor, illetve idén júliustól a Magyarországi Metodista Egyház vezetője, szuperintendens.
0: Igen, bocsánat, de ezt mindig így szoktuk is mondani, hogy a lényeg, hogy lelkipásztor, azt első, hogy püspök vagy bíboros, nem. Lényeg, hogy lelkipásztor.
1: Igen, és ez azért is fontos, nagyon köszönöm, hogy ezt megerősítetted, és direkt mondtam így, hogy lelkipásztor is, szuperintendens, mert ez a küldetés, vagy ez a megbízás 8 vagy 10 évre szól, de itt nem lehet elveszíteni a lelkipásztori gondolatokat, vagy hozzáállást, attitűdöt. Onnantól kezdve lehetnék egy hivatalnak is, úgyhogy örülök annak, hogy a hivatal mellett a gyülekezeteket látogatva is foglalkozhatok az ő lelkükkel, a lelkipásztorokkal, az ő családjaikkal is, úgyhogy ez itt van imádságaimban, meg gondolataimban is folyamatosan.
0: Igen, de olvastam olyan írásokat, cikkeket is, hogy írták gyülekezetek, hogy igen, ha oda ment hozzájuk akár egy püspök is, ők lelkipásztorként kezelték.
1: Teljesen jól tették, így van.
0: Jó, de főleg akik először szólítják meg erről a frekvenciáról a világot, akkor mindig kérjük, hogy úgy mutatkozzanak be, hogy lényegében hogy születtetél a gyökerekről, mert az mindig számít, hogyha utána beszélünk valamiről, de mégis akkor tudják, hogy mi voltál korábban, akkor az sokat számít a hallgatóknak.
1: Igen, igen. Talán a nagyszüleimig lehet visszamenni, vagy hát a déd nagypapámig, ő Kovács Lajos volt, református lelkipásztor és ittantanító, még egy énekeskönyvet is szerkesztett, tehát református az egyik irány, ahonnan mi érkezünk, illetve van a másik, az evangélikus irány, és szokták kérdezni, hogy miért pont metodista, mondom, pont ezért. A anyai ágon és apai ágon is vannak lelkészi elhívással bíró személyek az életemben. Az apai nagypapám is lelkipásztorkodott, sőt az anyai nagypapám is teológiát végzett, méghozzá evangélikus teológiát, és nagyon sokat imádkoztak értünk, tette bizonyságot nekünk. És itt van egy olyan téma, ami szerintem fontos lehet, hogy hívő családban felnőve jelenti ez azt, hogy az ember hitet kap. Édesapám, édesanyám is hívő emberek, édesapám már elköltözött közülünk, és 8 gyereket neveltek föl, 4 fiú, 4 lány, vagyok a negyedik, és mindig gyülekezetbe járók voltunk gyerekkorunktól fogva, meg voltak azok az események, amikor kell a keresztelő, aztán a konfirmáció, a vasárnapi iskola, és így tovább. Elmentünk, eljártunk különböző gyerektáborokba, hittantáborokba, rengeteg mindent megtanultunk a Bibliával kapcsolatban, És mégis 19 éves koromig én küzdöttem, harcoltam, szerettem volna hitet nyerni és kapni, de nem találtam. Azt gondoltam, hogy ha gyülekezetbe járok, az segít. Ha nem járok, akkor hát az Isten is úgy néz rám, és ez nem egy jó út, vagy ha többet imádkozom, vagy hogyha szolgálok a gyülekezetben, de 19 éves koromig ebben a küzdelmemben nem kaptam hitet. És akkor elmentem egy táborba, ez egy hitmélyítő tábor volt, egyik idősebb lelkészünk vezette. Érdekes, hogy nem újjászületett emberként hitmélyítő táborba kerülünk el, de hát ez benne van. És ott szólított meg egy ige, János evangéliumából, a 16. fejezetből. Jézus mondja, hogy nem ti választottatok ki engem, hanem én titeket. Hogy elmenjetek, gyümölcsöt teremjetek, és a gyümölcsötök megmaradjon. És akkor minden félelmem, minden küszködésem elszállt, és éreztem, hogy ez nem rajtam múlt elsősorban. Tettem lépéseket, meg kerestem, meg mentem, és Isten ellen is, lázadtam is, de egyszer csak körülölelt az Isten, és onnantól tudtam, hogy kihez tartozom. És azt számítom én, egészen pontosan 30 évvel ezelőtt volt, 1996-ban, amikor ez megtörtént az én életemben. És onnantól kezdve tudom, hogy merre tartok.
0: Igen, akkor de ezt sokan mondják, igen, hogy tényleg az ilyen hitmélyítő táboroknak mindig van hatása, szinte mindig, mindenütt megtérnek, főleg fiatalok. A következő lépés, hogy lettél lelkész?
1: Igen.
0: Vagy te akartál, vagy elhívtak? Mert ez szokott így is lenni, meg úgy is.
1: Igen, igen. Tehát amikor megtértem, akkor az első vágy ott volt a szívemben, hogy a közösségbe, a gyülekezetbe járjak. Ez itt a 6. kerületi felsőerdősori metodista gyülekezet volt, tehát ott nevelkedtem, ott álltam be a szolgálatban is, de tele voltam kétségekkel is, hogy tényleg ez a megfelelő gyülekezet? Olyan sötét, olyan visszafogott, nincs annyi lelkesedés benne, egy újjászületett fiatal mindig ezt keresi. És meg kell őszintén mondanom, hogy miközben jártam a metodista gyülekezetben, kerestem másfele is lehetőségeket. Főleg karizmatikus közösségekben, ahol azt éreztem, hogy működik a Szentlélek, vannak ajándékok, szolgálatok, misszióznak, és akkor a volt a legköszönő szuperintendens, dr. Hekkel Frigyessel nagyon sokat beszélgettem, és az Frigyes bácsi, hogy látta ezt a volt néhány másik fiatal, aki hasonlóképpen gondolkodott, és olyan türelmesen bánt velünk, úgy beszélgetett, próbált nem erőteljesen, de meggyőzni arról, hogy azért kicsit szélesebben is láttam a dolgokat, és néhány év, talán egy-két év keresgélés után végül az elhívásommal együtt érkezett a megnyugvás itt a metodista gyülekezetben. Az elején találtam szolgálatokat, a dicsőítő csapatban játszottam, a gyermekfoglalkozásokban tanító voltam, az ifjúsági kör vezetésében segédkeztem, és szépen formálódott bennem ez az elhívás. Érettségi évében tértem meg, és akkor már fölvettek a gazdasági főiskolára vendéglátó szállodaszakra, tehát egy ilyen közgazdász irányba indultam el, és a diploma védés évében úgy elém görödült egy nem kis akadály. Ez akadály egy második nyelvvizsga a diplomavédés előtt. És akkor, mintha egy sarokba szorultam volna, és azt éreztem, hogy egyrészt ezt majd meg kell csinálni, de nem tudom most, tehát ahhoz kell egy vagy két év, de itt sem állhatok meg, valamit tennem kell. És akkor jött egy elhívás, egy egészen egyértelmű elhívás az Isten részéről, hogy te tanulj tovább. De ne csak a másik idegen nyelvet, hanem teológiát is. És legyél lelkész, legyél szolgáló az egyházban. Én nem tudtam ekkor ez mit jelent. És oda mentem az akkori vezető lelkészhez, az Frigyes bácsi volt, Hekker Frigyes, és mondtam neki, hogy ezt az elhívást kaptam, bármilyen szolgálatra. Azt mondja, bármilyen szolgálat nálunk nem létezik, nálunk lelkészi elhivatás és szolgálat van. Úgyhogy vagy ez az irány, vagy pedig maradj gyülekezeti szolgáló, ahogy eddig voltál. Teljes állásban, teljes életben nem lehet máshogy. És akkor végig kellett mennem egy ilyen beszélgetéssorozaton, az előjárókkal, a gyülekezetben. Nálunk úgy történik, hogy az előjárók összejönnek a gyülekezetben, és meghallgatják az elhívást, és azt visszaigazolva mehet tovább azután a folyamat, hogy lelkészé váljon valaki. És ebben támogattak, és akkor elindult ez az út. Egy évet töltöttem a teológia előtt a Miskolci körzetben, Alsó Zsolcán a cigány testvérek között, Szuhánszki István mellett, és utána kezdtem le az evangélikus teológiát. De most, amikor így visszagondolok erre a megtérés, útkeresés, elhívás történetre, akkor csak azt tudom mondani, hogy az Isten ismert engem, és megtalált azt a pontot, hogy lehet, hogy ez így rosszul hangzik a hallgatók számára, hogy sarokba szorítson, de valójában ez történt. Nem volt más kiút, csak ez. Nem bántam meg az útot, hát nem azért mondom, hogy milyen rossz az út az életem. Ez körülbelül hát egy 25-26 évvel ezelőtt történt, és Istennek ez az eszköze volt az én életemben. Utána a teológián tanultam, megházasodtam, két gyermekem született, lányok, 17 és 20 évesek már, szexáldra kerültünk először szolgálatba 2006-ban, majd 15-ben vissza Miskolcra, és Miskolcról pedig a püspök kinevezésére szuperintendensként vissza Budapestre.
0: Hát akkor nagyjából hasonlóképpen tartott az életed, mint a Kaled Lászlóé, mert nem ő is valahogy így. Nagyjából egy idősek vagytok, nem?
1: Igen, igen. Talán másfél vagy két év van közöttünk. Van. Laci, amikor beszélt erről, de most nem fogok az ő nevében beszélni, egy picit más az útja neki az elhívást, ő sokkal korábban kapta mindezt, de más úton ment végig ő is, meg én is, de hasonló részek is vannak benne, így van.
0: Így van, de akkor az azt jelenti, hogy igen, és most még van mennyi? Még három korábbi szuperintendens, Csernák.
1: A Hekkerfrigyes bácsi is él, Csernák István és Kaled László. Kaled László. Így van, így van.
0: Még három van, úgyhogy, de hát igen, te is elég fiatal vagy, 10 év múlva még nem megy nyugdíjba.
1: 10 év múlva még, hát, na jó, tehát jövőre leszek 50 éves. 10 év múlva még nem szándékoztam nyugdíjba menni, úgyhogy úgy zajlik az egyházunkban, hogy a püspök úr nevezi ki a szuperintendenst, hogy a lelkészeknek a szolgálatát. Ez 8 év plusz még 2 év lehet, és a 10 évet kitölti az ember, akkor még visszakerül gyülekezetbe.
0: Jó, a kezdetnél ezt hallottuk tőletek, hogy még előtte, a beavatás előtt végigjártátok az egész országot, ugye?
1: Igen.
0: Az összes gyülekezetet Kaled Lacival.
1: Igen, tehát a szuperintendensnek alapvetően hát ilyen hármas feladata van, egyrészt a hivatalnak a, nem is a vezetése, de a jelenléte, akkor a püspökkel és a nagyobb egyházzal való kapcsolattartás, illetve magyarországi metodista gyülekezetekkel való kapcsolattartás, a lelkészeknek és családoknak a gondozása, és számomra nagyon nagy élmény volt végigjárni Lacival ezeket a gyülekezeteket. Nagy részét ismertem már, tehát jártam ott. Van olyan gyülekezet, ahol már szolgáltam is, de nagyszerű dolog volt azt látni, hogy hogyan változtak azóta ott a szolgálatok, a testvérek, a gyülekezeti tagok. Mindig jó egy ilyen benyomás.
0: Igen, de a szuperintendensre való felkészülés azt is jelenti, hogy a metodista egyház az több más dologgal is foglalkozik. Például van az Allianz, van az ökumenikus tanács, ahol a Kaled Laci mint alelnök, ami azt jelenti, hogy akkor ezt is át kell venni majd tőlük. Én beszélgettem a Fischl Vilmos testvérrel, de még akkor még nem tudta, hogy na jaj, akkor mi lesz, de most valamikor ősszel ők is csinálnak valami ilyen változásokat, illetve hát a reformátusoknál az összes embert kicserélik szinte, úgyhogy ott is lesz, biztos, hogy lesznek dolgok, de akkor neked is ezekre majd fel kell készülni, ugye?
1: Igen, de ez a különböző gyülekezeteinkben, körzeteinkben, akár Szekszárdon, akár Miskolcon, az ökumenikus kapcsolatok azok folytak, nagyon jók voltak. Ökumenikus ima héten az ottani különböző felekezetű lelkészekkel való kapcsolat. Úgyhogy az nagy megtiszteltetés, hogy most itt a gyülekezeteket, az egyházakat vezető elnökökkel, püspökökkel kerülünk ugyanilyen viszonyba kapcsolatba. Az első találkozás meg is volt egy ökumenikus tanács elnökségülésen, most már a papírmunkán is túl vagyunk, úgyhogy Fésül Vilmossal is aláírtuk azokat a papírokat, amelyik ebben segítenek. Az első közös istentisztelet is meg volt augusztus 19-én, illetve a következő héten is, illetve ezen a héten is lesznek olyan programok, ahol már részt veszek, mint elnökségi tag.
0: Hadd mondjam, hogy igen, a miskolci gyülekezettel nekünk is megvan a kapcsolatunk a rádiónak, mert istentiszteleteket is kaptunk tőlük, a Szuhászki Istvántól, de utána most már több év óta készítik a Csendes Percek műsorsorozatot, és szépen úgy megy, hogy minden nap hallgatják kedves hallgatóink, de mondom, ez is Miskolcon készül, ott ők csinálják, és mindig szépen elküldik nekünk. Most Sztupkai Mihály testvért előtte az édesapja csinálta nekünk, de aztán most odaadta a fiúknak, hogy akkor...
1: Ja, Marcelnek. Igen.
0: Ők csinálják, úgyhogy, de ők is ott vannak, ugye?
1: Igen. Marcel is, ő volt eddig az a referens, aki a tévével, rádióval, médiával vette fel a kapcsolatot. Most az ő személyében is változás történt, tehát Marcel leadta, és Vadászi Dániel szekszárdi lelkész vette ezt át, de Misi pedig folytatja a rádiós félóráknak a szerkesztését. Igen.
0: Akkor most, kedves hallgatóink, megismertük, hogy kerültél elő, és utána nyilván a következő lépés, hogy na és akkor előre mit tudsz majd mondani, illetve most még akkor a zene után majd beszélgessünk először a mostani esetekről, mert olyan rendezvények voltak most itt Magyarországon az egyházakban, amelybe a metodista egyház is teljesen együtt működött velük, és ezekről illik mindig tájékoztatást adni a világnak, hogy mi történt, illetve majd azt, hogy előre mi lesz. Hallottam, hogy most lelkészváltások is lesznek.
1: Igen, tehát a szuperintendens kijelöléssel együtt lelkész költözések is történnek, ugye a mi egyházunk úgy épül fel, hogy a püspök jelöli ki minden évben a lelkészeknek a szolgálati helyüket, persze azért nem évente költözünk, de 8-10 év után általában egy lelkész család költözik, és ebben az évben egészen pontosan 4, sőt, hogyha Szuhászki Gábor nyugdíjba vonulását is nézzük, akkor 5 lelkész család költözött. Tehát a szuperintendens fölköltözött Budakeszire, Miskolcról, László Nyíregyházára.
0: Nyíregyházára, igen.
1: Nyíregyházáról Hajdúné Csernák Erzsébet szintén Budakeszire, mert ott a gyülekezet vezetését vette át, Szuhászki Gábor ment nyugdíjba, valamint Szegedről a ifjabb Szuhászki Tamás lelkész Miskolcra költözött, és egy friss teológus Farádi Simon és felesége költözik majd Szegedre. Tehát a költözések nagy része megtörtént, még Farádi Simoné van hátra, és ilyenkor a gyülekezetekben egy ilyen beiktató istentisztelet is van, hogy köszöntik a lelkészt a családjukkal együtt, általában a szuperintendens is jelen van ezeken az alkalmakon. Úgyhogy valójában az egyházunk lelkészeinek a fele megmozdult és költözött, ez egy ilyen nem gyakran van a gyülekezetekben, ami lehet egy nagyon szép új dolognak a kezdete is, de ugyanakkor rengeteg kihívás.
0: De akkor te is átköltöztél Budakeszire.
1: Így van.
0: Illetve akkor, azt még nem hallottam, hogy akkor most a Kiscelli utcai gyülekezetnek vagy a lelkésze is?
1: Nem. Még Csernák István idejében ez ketté vált, ez a szolgálat, akkor pásztor Zsófi töltötte be ezt a szerepet, István csak szuperintendens volt idézőjelben, és Laci után én is így kerültem, Kaled Laci után az egyház vezetésére, hogy nincs gyülekezetem. Illetve ez nem teljesen igaz, mert Farádi Simon a teológus, aki Szegedre költözött, annak a gyülekezetnek vagyok a felügyelő lelkésze, hiszen őt még nem avattuk fel.
0: Igen, de hát korábban a Felső Erdősor utca volt a központja az egyháznak, de aztán átnyomták Kiscelli utcába.
1: Igen, amikor megépült 98-99-ben, akkor került át a szuperintendens oda.
0: Óbudára. Igen. Nagyjából ugye az, hogy átmentetek minden gyülekezetbe, ez azt jelenti, hogy valóban mindig egy szuperintendensnek vagy egy egyházvezetőnek mindig oda kell figyelnie mindenre, ami történik az egyházban, mert elsőként neki kell tudni a legtöbbet az egyházról, nem? Hát így illik, hogy te neked kell tudni.
1: Így illik, és ezért sok dolgot tenni is kell, hogy ez így legyen, hiszen a körzetekben van meg az információ az ottani gyülekezetben lelkészekkel, de hogyha a szuperintendens meglátogatja őket, folyamatosan tartja a kapcsolatot, akkor nála is megvan az információ. Tehát nem jön egy ilyen drótpostán, hogy ő tudja meg először, hanem neki tenni kell azért, hogy ezzel tisztában legyen.
0: Igen, és utána a legjobb, hogyha mindig az egyház vezetőtől hallják meg az emberek, ami történik az egyházban. Erről majd most beszélünk akkor a zene után, mert most pontosan ilyen dolgok történtek, amikről írtak cikkeket is. Majd mindjárt elmondjuk, jó?
1: Jó.
0: Akkor kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést a zene után Kovács Zoltán testvérrel.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést Kovács Zoltán testvérrel, metodista szuperintendenssel, és hadd olvassam föl egy mondatot, amit a reformátusok cikkéből olvastuk föl, de kedves hallgató, a hírekbe is betettük, hogy aminek az a címe, hogy túl keveset tudunk egymásról. Érdekes. És azt így ír. Baptista, evangélista, metodista és református közösségek tagjai sokszor úgy élnek egymás mellett, hogy keveset tudnak a másik felekezetről. Ezen is szerettek most változtatni a negyedik alkalommal megrendezett protestáns sokadalmon. De akkor hadd tegyem hozzá, hogy így ezt Szávai László lelkész írta.
1: Igen, igen. Szávai László jó barátom, ő evangélikus lelkész. A teológián ismerkedtünk meg, ahol fölöttem járt egy évben, mi metodista lelkészek is ott tanulunk most az evangélikus teológián. És
0: de a református...
1: És igen, igen, igen, ezt ő is el szoktam mondani, hogy evangélikus lelkészként a református közélet és kulturális alapítvány munkatársa, és a protestáns sokadalomnak valójában a főszervezője.
0: Így van, igen.
1: Nem kis feladat, hozzá kell tenni ennyi felekezetet, bár csak négy felekezet összefogni. Az első évben az evangélikus, illetve a református egyház volt jelen ezen az eseményen, amely akkor még augusztus 19-én volt, tehát nem is 20-án volt a sokadalom, hanem 19-én, és a záró alkalma a 20. ünnepi előestén az ökumenikus istentisztelet volt, és az első év olyan sikeres volt, hogy annak a végén megkeresték a baptista, illetve a metodista egyházat is azzal kapcsolatban, hogy szeretnék őket is bevonni ebbe a sokadalomba. Igent mondtunk, bár nem tudtuk, mire mondunk igen, tehát kisebb egyházak kapcsán, főleg mi metodisták itt Magyarországon olyan sok embert, szolgálót nem tudunk delegálni a sokadalomba. De mi ez a sokadalom? A budai várban egy teljes napos programsorozat, amely reggeltől egészen kora estig tart, és több helyszínen zajlanak az események. Az ottani evangélikus templomban, Bécsi Kaputéri evangélikus templomban, mellette lévő különböző intézményekben, mint kerekasztalbeszélgetések, és van egy hatalmas tér, ahol szintén egyrészt kitelepülésekkel, másrészt koncertekkel látják az érdeklődőket. A templomban gyermekfoglalkozások voltak, kórus találkozók, orgonamaraton, a levéltárban, illetve más helyszíneken most már kerekasztalbeszélgetések voltak különböző témákban, ahova az egyházak a saját szakértőiket delegálták, például idén volt a mesterséges intelligenciáról való párbeszéd is, de több téma, ami érdekelheti a felekezeteket. Erről szóló beszélgetés. Kint a nagy színpadon ott nálunk a Hotspot zenekar zenélt, ifjúsági formáció, de jelen voltak a cserkészektől kezdve a különböző könyvkiadóknak a munkatársai, fagylalt készítőtől kezdve, nem tudom milyen sütögetőkig, tehát hogy akik az valamelyik felekezethez tartoznak, és meg tudtuk szólítani azokat az embereket is, akik mondjuk az egyházzal, vallások kapcsolatban semmi információval nem rendelkeznek. Van, aki csak beült és meghallgatta a koncertet, másnak a gyermekeivel játszottak, vagy könyveket néztek, koncerteket hallgattak, beszélgetésekben vettek részt. Úgyhogy nem csak ennek a négy felekezetnek a lelkészei, illetve tagjai vettek részt ezeken az eseményeken, hanem bárki, aki az ünnepi eseményeken a várban járt. Mi metodisták idén egy fórumbeszélgetésben vettünk részt, illetve egy ifjúsági zenekar zenélt, pont azért, mert ugyanaznap kezdődött nekünk egy konferenciánk, egy országos konferenciánk Vajtán, de tavaly valamennyi fórumbeszélgetésen ott voltunk, saját irodalmunkkal kimentünk a protestáns sokadalomra, sőt a Miskolci Eszterházi Kórus is koncertet adott a templomban.
0: És ezt már korábban meghirdettük annak idején, illetve már a államalapítási ünnepet is már korábban a Kissé Vilmos közzétette meghívást mindenkiről, és hát a protestánsok adalom most negyedik, de az államalapítás ünnepe az már sokkal régebbi, de mondom, ez is egy olyan ünnep, amiről mindenki azt szeretné, hogy úgy legyenek együtt, hogy ismerjék is egymást, mondja ezt Szávai László. Érdekes, nem?
1: Igen, értem Lászlónak a gondolatait, ugyanakkor az ökumenikus ima alkalmakon januárban, vagy a ökumenikus ima napon, amely régen női ima nap volt, most már nem az, rengeteg lehetőség van arra, hogy picit jobban megismerjük egymást, felekezetek. Nem a teológiánkat, meg hogy milyen az egyházi felépítésünk vagy struktúránk, hanem hogy oda is hívő emberek járnak, oda is Isten kereső emberek járnak, és hogyha a liturgiákban van eltérés, éppen kinek a templomában vagyunk, de hallhatjuk a másik lelkipásztorát, találkozhatunk a másik felekezet híveivel. Én amikor Szekszárdon voltam lelkész, és vidéken voltunk, Györkönyhöz tartozott még más néhány kisebb település, akkor faluról falura, vagy településről településre vándoroltunk ezeken a napokon, mindig más templomban jöttünk össze, és az Isten tisztelet végén, bár voltak ott nagy mínuszok januárban, de a templomból kilépve forró tea, a sütemény és egy kis beszélgetés fogadott bennünket, ahol nem csak a lelkészek vettek részt, hanem a hívek is. Tehát picit jobban meg lehet egymást ezeken az alkalmokon ismerni. De a protestáns sokadalom annyiban más, hogy itt nem csak egy Isten tisztelten vagyunk együtt, és utána egy rövid beszélgetésen, hanem itt van idő arra, hogy kérdezzünk, hogy megmutassuk mondjuk a zenei életünket, azt, hogy hogyan gondolkodunk a hitről, a vallásról, a történelmi kérdésekről, vagy éppen naprakész, napi hírekkel kapcsolatos véleményeket megfogalmazzunk, vagy egyszerűen találkozzunk egymásnak az irodalmával, kinek mi a fontos, zenei stílusával, tehát rengeteg más lehetőség is adódott a beszélgetésre, az ismerkedésre.
0: Akkor mondtad, hogy volt még sok más rendezvény, és főleg nyáron a fiatalokkal szoktak foglalkozni, mert mondják, hogy hát persze nyáron lehet velük, próbálják a fiatalokat megszólítani, de minden ilyen rendezvényről mindig azt olvassuk, hogy bárkit szeretettel várnak. Tehát, hogy az egyházak nem csak saját maguknak csinálják a rendezvényeket, hanem mindig meghívnak bárkit.
1: Igen. Tehát általában korosztályok szerint orientálódunk, tehát, hogy van a gyermekeknek szóló, ifjúságnak szóló, vannak férfi csendes napok, női csendes napok, de azon belül tehát nem csak a vallásos hívő, hitben járó embereket várjuk, hanem bárki mást is, akit lehet, hogy pont azon a néhány napon ragad meg valami az Isten szavából, vagy a hitből, vagy kerül egy lépéssel beljebb mondjuk a gyülekezetbe, vagy az egyházba. Vagy omlanak le olyan falak, amik benne előítélet volt, vagy bennünk feléjük, és ezeken a napokon ezeken túl tudunk lépni, és jobban megismerni egymást. Nyár elején az iskolai táborok voltak ilyenek, van két iskolánk, a Skóla Európa, itt a keleti pályaudvar környékén, illetve a Forrai Metodista Gimnázium a 13. kerületben, és a szkólás tábor volt az első, ami nyitotta ezt a nyarat, amerikai metodisták közös szolgálatával, akkor a fiatalok szintén, akik a gyülekezetbe járnak, bekapcsolódtak ebbe a táborba a Szupkai Kristóf vezetésével. De volt azóta ifjúsági tábor, Inárcson, és most legutóbb az országos nyári tábor Vajtán, ahol több mint 250 ember gyerekektől kezdve az idősekig vett részt. Ami még fontos itt a nyári táborok kapcsán, az a roma cigány testvéreinkkel való kapcsolattartás. Kürtőspusztán volt egy országos cigánytábor, és valamint volt dicsőítő tábor is, és az a dicsőítő táborba már diákok is segítkeztek, valamint a budapesti felsőerdősori partner gyülekezet lelkésze érkezett Illinois államból, ő a Skóla Európában és az ottani tanulókkal együtt szervezett angoltábor Zalában. Itt Kaled Laci vezetésével Kentucky államból érkeztek újra testvérek, illetve a Letenyei Általános Iskola több mint 100 tanulója is részt vett ezeken a táborokon, valamint volt egy angol tábor Szexárdon is, ott is van egy partner kapcsolat egy amerikai gyülekezettel, metodista gyülekezettel, ebben ők segítkeztek. Valamint az országos nyári táborunk, amely Vajtán került megrendezése augusztus 20-a és 23-a között. Protestáns sokadalomról igyekeztünk oda érni, este kezdődött a tábor, ilyenkor valamennyi körzet gyülekezete, vagy az ő vonzás közükbe tartozó testvérek, vendégek meghívásra kerülnek, idén 200 fölötti létszámmal, kb. 250 fővel vettünk részt. Esténként evangelizáció volt, megtérésre hívással, külön gyermek és ifjúsági programok, és napközben pedig előadások voltak, illetve különböző műhelyek. És ami nagyon izgalmas, hogy a vasárnapi Isten tisztelet nem is fönt az imateremben történt, a vajtai Zicsi kastélyban voltunk, amely a Golgota keresztény gyülekezetnek a tulajdona, ők szerveznek ott programokat, hanem lent egy nyitott téren, egy amfiteátrumban tartottuk, ahol családi Isten tiszteleten voltunk együtt, ami azt jelenti, hogy gyerekektől kezdve mindenki részt vett az alkalmon, úgyhogy egy kis színdarabbal, üzenettel készültünk, és úrvasai közösséggel zártuk ezt az ünnepet.
0: Hát ezek a rendezvények most ugyanazt segítik, amit annak idején, amikor még ez a rádió is indult a reformáció 500 éves évfordulóján, már akkor is azt mondták az egyházak vezetői, hogy hát nem azt akarjuk ünnepelni, hogy szétszakadtunk egymástól, hanem szeretnének, hogyha mindig egyre közelebb kerülnének egymáshoz. Én már mondom, már akkor is ezt hirdette mindenki, és hát mondom, most próbálkoznak olyan rendezvényekkel mindenki, minden egyház, amire mindig azt mondják, hogy bárkit szeretettel várnak.
1: Igen, tehát egyrészt missziós evangelizációs lehetőség is, hiszen több napig együtt vagyunk olyan emberekkel is, akik mondjuk a barátaink, de nem testvéreink az Úrban. Együtt eszünk velük, együtt veszünk részt programokon, és akár imádságban őket kísérjük, hogy az Úr szólítsa meg őket. Ugyanakkor nem csak evangelizációs és missziós alkalom, hanem egyfajta közösségi élmény is. Ugye mi metodisták körülbelül 2000 fő Magyarországon. Ha Dunántúl gyülekezeteit nézzük, akkor picit közelebb vannak egymáshoz, de nagyon szétszóródva érünk az országban, kis közösségekben, gyülekezetekben, és néhány ilyen nap nagyon sokat jelent. Tehát többen vagyunk. Átéljük ezt a fajta nagyobb közösséget. Találkozunk olyanokkal, akiket már nagyon régen láttunk, tehát egyfajta közösségi, megerősítő, hitmédő alkalom is. Tehát a kettő az egyben egy ilyen tábor.
0: Igen, de augusztus végén már mindenki mindig arról gondolkodik, hogy na jó, de akkor jön az új iskola év, utána jön október a reformáció hónapja, utána jönnek a téli ünnepek, az advent, a karácsony, stb. Úgyhogy megint nagyon sok olyan rendezvény lesz, nem? Amelyeket megpróbálnak együtt csinálni az egyházak.
1: Igen, több ilyen esemény is lesz. Az október, mint reformáció hónapja ott szintén. A nyitó alkalmon október 1-én az Eszterházi kórus Miskolcról mindig meghívást kap a nyitó istentiszteleten való szolgálatra, minden felekezetből egy kórus énekel ott is, illetve a október, mint reformáció hónapja különböző eseményein is részt veszünk, nem csak a szuperintendens, és nem csak a lelkészaink, hanem volt, hogy laikus vezető tartott előadást, vagy vezetett különböző alkalmakat, és idén is így lesz ez az október.
0: Igen, az egyházak most azért nagyon komolyan foglalkoznak, bár nem mindig teszik nyilvánvalóvá a véleményüket arról, ami történik például Európában. Ugye korábban közzétették, hogy folyamatosan csökken a keresztények létszáma Európában, bár Afrikában növekszik, de most ide jönnek majd Magyarországra Európából fiatalok is, meg Kárpát-medencéből csinálják azokat a dolgokat, hogy megpróbálják megtartani azt, amit Jézus kért tőlünk, hogy mindenkit mentsünk meg. Nekünk ez a dolgunk, hogy folyamatosan menjen és addig, az evangélium.
1: És addig van létjogosultsága az egyháznak csak arról beszélni, amíg az evangéliumot hirdeti. Ez egy nagyon nagy kérdés. Ugye a mi püspökségünkhöz tartozik 14 ország, van észak-afrikai ország is ezekben, de mondjuk Lengyelországtól kezdve, Ausztria, Svájc, akár még Románia is. Tehát, hogy ezek az országok egybe tartozunk, és Európában azt látjuk, hogy a legtöbb helyen megfogyatkozik a kereszténység, a gyülekezeti látogatottság, és vannak olyan országok, ahol viszont valamilyen oknál fogva áttörések vannak. Tehát például az albán szuperintendenssel beszéltem, és ők mutatták be azokat a szolgálatokat, missziós ágazatokat, ahol náluk növekedés van, vagy az erdélyi román testvéreknél, vagy a roma szolgálatban a cigány testvéreink között is megerősödik, de alapvetően azt a tendenciát látjuk, hogy csökken. És ezen a vajtai konferencián, ami szóba került az előbb, volt egy kerekasztal beszélgetés, egy moderátor vezetésével 8 metodista egyházi szolgáló vagy vezető, arról beszélgettünk, hogy milyennek képzeljük el a jövő egyházát. Arról beszélgettünk, hogy mikor kezdődik a jövő egyháza, milyenek lesznek az emberek a jövőben, milyen gyülekezetekre van szükség, akik ezeket az embereket befogadják, hogyan tudunk feléjük szolgálni, és újra előjött az, hogy miközben meg kell tartani a gyökereinket, mert nagyon egyértelmű, világos és tiszta útmutatást kell adnunk, és aszerint élnünk, nyitottnak, befogadónak és türelmesnek kell lennünk azokkal az emberekkel, akik lehet, hogy vallásilag semmiféle korábbi élménnyel nem bírnak. Tehát elmondunk egy tékozó fiú történetet, utalunk rá, és azt se tudják, az mi. De ugyanakkor egy megtiszteltetés, hogy mi mondhatjuk először ezt a történetet el nekik úgy, hogy üzenettel töltjük meg számukra. És ezek a mondhatni előszobái az egyháznak lehetnek a mi iskoláink is. Van 2 gimnáziumunk, ahol nagyon sok olyan fiatal jár, akinek semmilyen előinformáció nincs a kereszténységről, vallásról. És akikkel való kapcsolatteremtés megmutathatja, hogy mi mennyire tudjuk átadni az evangéliumot az ő számukra. A roma testvérek között egészen más a helyzet. Egy alsózsolcai gyülekezet, amely a legidősebb gyülekezetünk, több mint 70 esztendős, abban a gyülekezetben most megújulás van. Fiatalok, illetve családos férfiak döntenek a hit mellett, de nem egy vagy kettő, hanem tucat számra egy 6000-es településen. Tehát ők is ott voltak a táborban, és bizonyságot tettek. És ők nem beszéltek nagy dolgokról, meg nem tudom, stratégiáról, hanem egyszerűen megélik a napi hitet, bizonyságot tesznek az ottani alkoholista vagy drogos fiataloknak, színjátszókört szerveznek, evangelizációkat, istentiszteleteket, és történnek a változások. Tehát, hogy van honnan merítenünk, ugyanakkor kell gondolkodnunk a jövőről is. És ez a kerekasztal beszélgetés ebben nagyon nagy segítségünk volt.
0: De a hírekben én úgy hallom, hogy mostanában, minthogyha sokkal többen voltak jelen ezeken a rendezvényeken, amik most történtek. Mert korábban, mondom, én is jártam sokszor ilyen rendezvényekre, és volt, amikor szinte üres volt egy templom, de most azt mondják, hogy mindig nagyon-nagyon tele van. Illetve, hogy megtörtént az, ami szerintem akkor a metodisták is csinálják, hogy nem csak a templomban, hanem kinn az utcán is zenélnek, stb. Úgy, hogy felhívják az emberek figyelmét.
1: Voltak én időszakok, most nem tudok konkrétan ilyenről a közelmúltban. Inkább olyan, hogy, hogy egy közösségben, és most megint csak a roma cigány gyülekezetekről beszélek, megérkeznek az országból metodista fiatalok, vagy különböző szolgálók, és ott helyben segítik, támogatják, tesznek bizonyságot, beszélnek is a hitről, és evangelizálnak. Így visszatérve a templomokra, biztos vannak olyan események, ami nagyon jó média nyilvánosságot kap meg a különböző felekezetek összegyűjtik, és megtöltik a templomokat. Azért a valóság az a metodista gyülekezeteinkben, főleg vidéken, hogy sokszor csak 5-6-8-10 ember vesz részt az Isten tiszteleten, és ezért mondom, hogy egy ilyen vajtai tábor nagyszerű esemény volt mondjuk az ő számukra, hogy lássák a nagy közösséget, de a hétköznapokat megélni néha, hát ki kell mondani, kiábrándító, és a hitet megpróbáló esemény lelkész és gyülekezeti tagok számára is. Miközben hűségesen végzik a munkát, de nem mindig látják ennek a gyümölcsét mondjuk a gyülekezetek növekedésében. Lehet, hogy másra is szükség van ehhez, és mint szuperintendens valószínűleg ebben is nagyon fontos szerepem, feladatom, szolgálatom lesz, hogy ezt a helyi gyülekezetekkel átgondoljuk, és ebben támogassuk egymást.
0: Igen, de beszéltek erről, igen, hogy a Magyarországon is csökken a keresztény száma, de én meg azt gondoltam, hogy de nem, hát nem csak a keresztények, a Magyarország lakosságának a száma is csökken, úgyhogy akkor még egy mondatot mondhatnál arról, hogy most a állami választásról azt mondták, hogy rendszerváltás volt. Akkor ez érinti a metodista egyházat is, vagy pedig nincs semmi probléma?
1: Igen.
0: Mert ugye a többi egyházból közzétették, hogy miről tárgyaltak le mindenről, de még a metodista
1: nálunk is választások voltak. Igen. Nem csak a szuperintendens meg lelkészváltások kapcsán, hanem az egyházi tisztségviselő kapcsán is, úgyhogy a saját sorainkat rendezve kell nekünk is reagálni erre a helyzetre. Alapvetően az iskolákat, illetve a szociális intézményeket nézve vagyunk érintettek, mondjuk ennek az anyagi oldalában. Ugyanakkor tehát a metodista gyülekezetek tagjai közül szavaztak ide is, szavaztak oda is, tehát hogy ha így vesszük, akkor nem jogos arról beszélni, hogy minket hogy érintett ez a választás. Hát ez egy hosszabb időszak, amíg ennek a következményt látjuk. Nyilván nyitottak vagyunk ugyanúgy az új vezetés felé, ahogy az előző vezetés felé is voltunk, bár a szuperintendens személyben változás történt, tehát egy egészen új vezetőség kerül az egyház élére, de mi nem látjuk ennek a nagyon konkrét következményeit. Tehát sem a iskolai hit és erkölcstan oktatásban, sem a szociális intézmények vagy az iskoláknak a dotációjában ezeket még nem látjuk. De az biztos, hogy egyre inkább figyelmeztető jel mondjuk az állam és az egyház szétválasztásában az, hogy a gyülekezeteknek, az egyházaknak egyre jobban kellene önmagukról is gondoskodniuk anyagi téren is. Nagy kihívás.
0: Igen, és hát mi azt tanácsoltam mindig korábban, hogy folytatni kell a munkát, nem újra kezdeni, meg minthogyha most történne az új időszak, nem, folytatni, és amit te elmondtál kedves hallgatóinknak, hogy nem csak a szuperintendens, hanem a lelkészeknél nagyon sok olyan dolog van, ami érinti majd a munkát, de ez azt jelenti, nem, hogy folytatjátok a munkát.
1: Igen, így van, mindenképpen folytatjuk a munkát, tehát nincs más út. Így nincs van. Más út. Hogyha abba adjuk a munkát, akkor tegyük le a hitünket. De nem, nincs erről szó, ezek a nehéz helyzetek is ebbe az irányba terelnek, így van.
0: És akkor mit javasolsz a hallgatóknak most például iskola kezdés előtt?
1: Igen, az iskolával kapcsolatban több ilyen időszak is van. Ugye van az érettségi előtt, a vizsga időszak előtti időszak. Ilyenkor mindig imádkoztunk gyülekezetekben az érettségizőkért, a felvételizőkért. Két iskolánk van, istentisztelettel kezdjük a tanévet, és áldást kérünk a családokra és a tanulókra szintén.
0: Kedves hallgatóink, akkor nagyon nagy szeretettel köszönjük Kovács Zoltán testvérnek ezeket a gondolataikat, először hallották őt ezért mindenkinek ugyanúgy, mint korábban ajánljuk, hogy gondolja át, illetve hogyha valamit kérdezni akar, akkor nyugodtan felkeresheti a metodista egyházat, bármelyik lelkészt, hogy együtt tudjanak majd működni az egyházak is.
1: Köszönöm szépen a
0: meghívást. Köszönjük szépen, úgy legyen. Amen.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyház

0: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.
1: Igazi, nagy örömmel köszöntöm kedves hallgatóimat, de jó, hogy ismét együtt lehetünk, mert így műsorunk kapcsán kívánhatok áldott és boldog életet mindnyájunknak, Istenünk védelmében. Sajámosi Éva vagyok, eme, Bibliai Találós Kérdések című adás szerkesztő műsorvezetője. Hát akkor kezdjünk is!

És akkor, ime, itt vannak az új kérdések és a válaszok erre a hétre. 1771. kérdés. Mit jelent a kereszt hordozása hívő embernek? A válasz. A hívő ember számára a kereszthordozás nem azt jelenti, amit az Úr Jézusnak. Hiszen a mi életünknek nem az a célja, hogy megváltsunk más embereket vagy a világ összes emberét. Ezt a hatalmas munkát megváltunk már elrendezte. A mi dolgunk, hogy az ő tanítása szerint az ő követői módjára éljünk. Ez nagyon egyszerűen megfogalmazva azt jelenti, hogy vállaljuk föl a keresztény élettel járó nehézségeket, mert nem olyan világban élünk, ahol ez természetes volna. Ahogy megváltunk, ez

el az atya akaratát teljesítette, vagyis átvállalta az összes nehézséget helyettünk. Ugyanúgy nekünk is a megváltó akaratát kell teljesítenünk életünk minőségében. Nekünk is vállalni kell küldetésünk nehézségeit, vagyis ismerjük meg és értsük meg az Úr tanítását és akaratát egyéni életünkre nézve. Ez már is fáradtsággal és nagy odaszánással jár, tény, ez nehézség, vagyis kereszt, de hordozzuk, mert ez a dolgunk. Aztán megértve az igét, éljünk is e szerint. Ez ismét nehézséget jelent, amit vállalnunk kell, mert a támadás sok felől érkezhet, először is, a mi belsőnkből, ami a régi, rossz szokásokkal elkényeztetett testünkből jön. Ezért küzdünk a pletyka ellen, a hazugság ellen, a hamis tanúzás ellen, a rossz indulatunk ellen, parázna hajlamaink ellen, a saját hiúságunk ellen, az engedetlenségünk, és még sok más belső negatív tulajdonságunk ellen. Aztán kísértések jöhetnek kívülről is, amikor egy filmet kikapcsolok, ha olyan a tartalma, ami nekem árthat. Rossz felé viheti a képzelő erőmet, vagy a benne lévő erőszakos jelenetek a lelki békénket zavarja. Küzdünk, amikor egy munkahelyen keresztény embernek nem való dolgot kívánnak tőlünk, vagy ott éppen egy tiltott kapcsolatba rántana a hangulat. Küzdünk azzal, hogy megértsük a szüleinket, tiszteljük őket. Küzdünk a pénz szeretetével, a világ durva erkölcsi értékeivel, a család semmibe vevésével, a gyermeknevelés rejtelmeivel és még nagyon sok minden mással. Küzdünk, hogy a gyülekezetben is méltón éljünk, és a hétköznapjaink is hitünket bizonyítsák. Sokszor állunk nehéz döntések előtt. Küzdünk azzal, hogy nem vagyunk tökéletesek, hiszen nagy nehézség fölállni ismét egy bukás után, mert lelkünk ellensége éppen azt akarja elhitetni velünk, hogy na most már aztán nekünk annyi végleg eltűnhetünk az Úr jelenlétéből, mert hogy mit tettünk? Nehéz elhinni a megbocsátást, az irgalmat, az újrakezdés lehetőségét, és még sok minden más teher a kereszt súlyával nyomja életünket. Vagyis a kereszt azt jelenti, hogy a hívő élettel járó nehézségeket felvállalom. De senki se higgye, hogy a keresztény élet csupa lemondás meg kereszt, éppen ellenkezőleg, ahogy az Úr is mondja. Mindenkor örüljetek! Na de miért? Mert Krisztussal élni édes, és mert örömünk nagyobb, mint a gondok súlya, hiszen a nevetek föl van írva az élet könyvébe, mondja az Úr, és ez a világ legnagyobb áldása. De ne feledjük, az élet más területén is vannak ám keresztek a siker érdekében. Mennyi önfeláldozás van egy olimpiai éremben, a zene tanulásában, a nyelvek tanulásában, a sikeres és fölkészült munkavégzésben, úgyhogy a mi keresztünk áldás, mert örökké való eredményeket hoz, nem csak földi értelemben. Kérdés. Hány csodás halfogása volt Péternek? A válasz. Szerintem 3, de tudom, hogy az általános válasz így hangzik, 1. Nos, melyik az a 3? Az elsőről a Lukács 5-ben olvasunk. Amikor egyszer a sokasság Jézushoz toldult és hallgatta Isten igéjét, ő a Genezáreti tó partján állt. Meglátott 2 hajót, amely a part mentén vesztegelt, a halászok éppen kiszálltak belőlük, és hálóikat mosogatták. Ő beszállt az egyik hajóba, amely Simoné volt,
és megkérte, hogy vigye őt egy kissé beljebb a parton. Azután leült, és a hajóból tanította a sokaságot. Miután abba hagyta a beszédét, ezt mondta Simonnak. Evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra. Simon így felelt. Jaj, mester, egész éjszaka fáradoztunk, mégse fogtunk semmit, de a te szavadra mégis kivettem a hálókat, és olyan sok halat kerítettek be, hogy szakadoztak a hálóik. Ezért intettek a társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek gyorsan és segítsenek. Azok pedig oda mentek, és annyira megtöltötték mind a két hajót, hogy majdnem elsüllyedtek. Simon Péter ezt látva, és csak én teszem hozzá is értve, leborult Jézus lába elé, és így szólt, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram. A halfogás miatt ugyanis nagy félelem fogta előtt, és mindazokat, akik vele voltak, de ugyanígy Jakabot és Jánost is, az Ebedeus fiait, akik Simon társai voltak. Jézus akkor így szólt Simonhoz, ne félj, ezentúr emberhalász leszel. Erre kivonták a hajókat a partra, és mindent ott hagyva követték őt. Íme a következő a Máté 17-ben. Amikor Kapernaumba értek, oda mentek Péterhez azok, akik a templomadót szedték, és megkérdezték tőle. A ti mesteretek nem fizet templomadót? De igen, felelte. Majd egy tanítás után így szólt hozzá Jézus. Menj a tengerhez, vesd be a horgot, és fogd ki az első halat, amelyik ráakad. Amikor fölnyitod a száját, találsz benne egy ezüstpénzt. Vedd ki, és add oda nekik értem, és te érted templomadóként. A harmadik történet pedig az, amikor a feltámadt Jézus, a János 21 szerint, megállt a galileai tenger partján kora reggel, és a tanítványok akkor is üres hajóval jöttek kifelé. Jézus megkérdezte tőlük, fiaim, nincs valami ennivalótok? Így válaszoltak neki, nincs. Ő pedig ezt mondta nekik, vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. Nos, a sok-sok mai tanulság mellett most emeljünk ki egyet ebből a történetből. Isten ott is cselekvőképes, ahol az ember azt hiszi, hogy vége a világnak, már semmi se sikerül, és az elkeseredés mély szakadékába zuhan. De Isten kegyelme utána tud nyúlni. ...1773. kérdés. Ma is sok hit van a világban. Melyik Isten halt meg azért, hogy az övéi élhessenek? Válasz. Nagyon fontos tudnunk a Bibliából, hogy csak egy Isten van, Jézus Krisztus Atya. Minden más hit emberi találmány. Többször elnéztem az egyik világvallás istennőjét. Hatalmas fülei vannak, és egy csomó karja, ami azt jelenti, hogy az ember arra vágyik, hogy az ő Istene meghallgassa és cselekedjen érte. De a mennyek urának nincs szüksége ilyen kiábrázolásokra. Ugyanakkor a bálványok imádása is tartalmaz igazságokat, mert bele van táplálva az emberbe, és ez a megtévesztő. Például az egyiptomi hitben. Olvassuk a sok-sok régi sír feljegyzésen, hogy halála után az ember lelkét megmérik, és ha bűn terheli, szörnyűen, halállal pusztul el. Aztán vittek nekik értékeket, aranya, drága követ, ezüstöt, öltöztették a szobrokat, ételeket tettek eléjük, de semmi.
A ma is kedvelt egyik vallás szerint az ember magától soha sem tud jó lenni, magát megváltoztatni, ezért újra és újra megszületik, de egyre kevésbé becsült formában, mint például ganajtúró bogár képébe büntetésként, de jobb ettől se lesz. Nos, látjuk, hogy ezek a keszekusza dolgok csak egyetlen dologra jók. Arra, ami a sátán célja a vallásokkal. Távol viszik az embert a megváltó Istentől. Ezért vallhatjuk, hogy minden hitvilág, ami nem a Teremtő Urat dicsőíti, az Úr szellemi ellenségétől van, a sátántól. Mert Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, meg ne haljon, hanem örök élete legyen. Ez az isteni szeretet kiáradása az emberiségre. Bárcsak mindenki megérteni a messiás munkáját. Önmagától senki se lesz jó. Lehet, hogy egy-egy olyan tettet csinál, lehet, hogy olykor-olykor általános irányelvekre azt mondja, amit az Isten, de a megromlott emberi természet, mint az irítség, hatalomvágy, gyilkosság, elégedetlenség, bosszú, és jaj, de hosszan sorolhatnánk, nem tűnik el az emberiségből, csak ha egy erősebb hatalom kimenti az embert ezekből. És ez a lehetőség rendelkezésünkre áll mindenkinek, Jézus Krisztus személyében. Bárcsak el is fogadná mindenki a megváltót. ...1774. kérdés. Az áldás magától jön, vagy küzdeni kell érte? A válasz. Az áldások az emberi élethez való isteni jó indulat, ha valahogy nagyon egyszerűen szeretnénk megfogalmazni, de persze még így se teljes a kép. Kétféle áldást látunk. Az egyik, ami úgy mond, alanyi jogon jár az embernek, mint a levegő, a napfény, az utódnemzés, a haj növekedése, meg így tovább, de sok másra is szüksége van az embernek. Erre a Teremtő azt mondta, amit népinek gyönyörűen össze is foglalt az áldások és átkok ismertetőjében, az 5 Mózes 15-ben. Így olvashatjuk. Az engedelmesség áldása, és az engedetlenség átka. Itt az Úr fehéren-feketén lefekteti, hogy ezek bármelyiket csak és kifejezetten mi rajtunk múlik. Megtesszük-e? Amit emberi lényünkben meg kell tennünk, vagy ellenkezünk, ami nem más, mint a Teremtés Királya elleni lázadás, vagyis felségárulás. Tehát azt látjuk, hogy a Teremtő Úr igen pontosan és igen nagy szeretettel föltárta előttünk, hogy mely cselekedetek illenek az emberhez, és melyek nem. Ennek azért is nagy jelentősége van, mert az embert Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtette lelkileg. Aki ezt a hasonlóságot megcsúfolja, bizony felségsértés követ el, vagyis elárulja a királyt. Sajnos ma nagyon kevesen gondolnak erre, amikor ilyen-olyan döntéseket hoznak az életükben. Ugye mindenki arra vágyik, hogy áldások között éljen, de nem mindenki teszi meg azt, amit kell mindezekért, aztán meg Isten tokolják a bal sorsukért. Nos, érdemes ezen is elgondolkodni. Megromlott természetünk miatt bizony küzdeni kell az áldásokért, de nagyon is megéri. Nagyon is! ...1775. kérdés. Mit jelent a mustár magnyi hit? A válasz. A Lukács 17-ben találjuk ezt a részt. Az apostolok így szóltak az Úrhoz. Növeld a hitünket! Az Úr ezt válaszolta.
ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és így szólnátok ehhez a vad fügefához, szakadj ki gyökerestől, és gyökerezd meg a tengerben,